0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Május 17-én ismét életmenete. A Dunapartról, a Cipőktől indul majd a menet délután 3:30-kor. Székhelyi Márton az Életmenete Alapítvány kuratóriumának tagja és az alapítói jogok gyakorlója, valamint Fekete Gábor joghallgató, az Életmenete Alapítvány önkéntese. A vendégeink, jó reggelt, szervusztok!
2: Örülök,
1: mit jelent ma az életmenete?
3: Az életmenete az azt kell, hogy jelentse, hogy az egykori halálmenetekre rezonálva az életet ünneplik a maroknyi túlélő és a sok gyászoló. Egy emlékeztető menet arra, hogy egy közös megemlékezés és kiállás az elnyomás, a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen, aminek amivel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb jelentősége van, és nem, hogy csökkenne ennek az üzenete, ennek a küldetésnek a fontossága és súlya, hanem egyre hangsúlyosabban kell, hogy jelen legyen a mindennapunkban, mindennapjainkban az, hogy emlékeztessük embertársainkat arra, hogy mit lehet, és mit nem lehet.
1: Itt a második világháború idején a zsidók többségében a zsidók sérelmére elkövetett, nagyon gyalázatos, állami segédlettel végrehajtott tömeges bűncselekményekről van szó, és ez hát nyilvánvalóan, tehát teljesen nyilvánvalóan akkora trauma volt, hogy utána sokáig még identitásképző erővel is bírt. Ma is van-e az identitás elemben része annak, hogy mi történt a második világháborúban?
2: Természetesen van része az identitás képződésben, hiszen emlékeznünk kell, és úgy is nőttünk fel, hogy folyamatosan emlékeztünk, és emlékeztettek minket, és ahogy most már egyre idősebbé válik az én generációm, a mi feladatunk lesz emlékeztetni, és azért is egy nagyon különleges helyzet a miénk, mert talán az én generációm az utolsó, akiknek van lehetőségük túlélőkkel beszélgetni, mélyreható beszélgetéseket folytatni, és ezt követően már csak a mi történeteinkből él tovább az emlékük. Úgyhogy ezért is része az identitásunknak. Abszolút.
1: Az emlékezés, meg az emlékek megőrzése, milyen emlékeket kell megőrizni? Nem biztos, hogy mindig mindent meg kell. Én nem akarok beleszólni, de nyilván én is annak a nemzetnek a része vagyok, amelyik ezt a traumát elszenvedte, még ha az én családom nem is volt ebben érintett.
3: Milyen emlékeket kell megőrizni? Mire kell emlékeztetnünk egymást? Ugye említetted, hogy többnyire túlnyomó részt zsidó áldozatai voltak a holokausznak, de rengeteg roma áldozata volt a holokausznak, rengeteg homoszexuális vagy politikai üldözött áldozata volt a holokausznak.
1: És vagy olyan, aki segített az üldözötteknek.
3: Tessék?
1: Vagy olyan, aki segített.
3: Ja, hát és természetesen az áldozat.
1: Se zsidó nem volt, se cigány nem volt, se homoszexuális, hanem csak segített, csak ember
3: ezért
1: volt.
3: Van szimbolikus jelentősége is nyilván a menet érkezési helyszínének, az embermentők szóra, mert az Életmenet Alapítvány éppen az igaz emberekért, az üldözöttek segítőért állított emléket a menet érkezési színpadán, hoz közeleső református templom melletti embermentők szobora, hanem amit akartam még mondani, az tehát, hogy nem csak zsidó áldozatai voltak ugye a holokausznak, és amikor állami segédletről beszélünk, akkor arról se feledkezünk el, hogy mennyire aktuális ez a téma. Ugye jelenleg holnap lesz egy hete annak, hogy a demokrácia templomában, az országgyűlésben egyik legfelemelőbb eseményt láthattuk, amikor a sükösdi gyerekek, roma, magyar, cigány, magyar, cigány gyerekek, 8-12 éves gyerekek zenéltek az országgyűlés felesküdött képviselői előtt. Életük meghatározó élménye lehetett, ez is készültek rá. És volt kb. 360 ezer ember választópolgár által bejutatott frakció, egy egész képviselő csoport, aki kivonult. Tehát a Gáborral, amikor ide a stúdióban érkeztünk, az emberi mélységekről beszélgettünk egy teljesen más kontextusban. Szóval, hogy amikor az ember kezdve ökölbe szorul, és a torka egyidőleg elszorul, ez egy igen emlékezetes momentum volt. És emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyire fontos az, hogy az elfogadást, a toleranciát, a szolidaritást, az odafordulást egymáshoz, azt erősítsük az emberekben, és erre bátorítunk mindenkit.
1: A fiatalabb generációban, abban a fiatal generációban, amely még tud szemtanúkkal, vagy túlélők első generációs leszármazottaival, tehát ezt mondhatjuk azt, hogy közvetlen élmények alapján tájékozódni. Egy egészen másik világban élünk. Özönlenek az információk, ott van az is egyébként, hogy próbáld meg jól érezni magad, meg ne a problémák kössenek meg legyél mindig derűs, tehát már teljesen másban, hála a jó égnek egyébként, mi már teljesen másban növünk föl. Annak a felszínességével együtt is, hála a jó égnek, más világban élünk, vagy növünk föl, meg élünk. De mi az mégis, ami átvehető, ami megérthető, vagy átélhető?
2: Hogy nem szabad félnünk, hogy nem szabad hagynunk, hogy úgy bánjanak bármely kisebbséggel, mint ahogy ezt 80 éve tették, és tanulni kell abból, amit hallunk a túlélőktől, tanulni kell abból, amit olvasunk, amit tanítanak történelmórán, és azt kell felfognunk, hogy nem lehet elbújni, nem lehet azt várni, hogy majd más a segítségünkre siet, vagy majd a többségi társadalom megoldja, mert ez most lényegtelen, hogy a Marci is mondta, hogy most itt antiszemitizmus, rasszizmus, vagy xenofóbia, hogyha bárkit kirekesztenek, az azt jelenti, hogy és mi nem cselekszünk, az ugyanolyan, mint amikor 80 éve a zsidó közösséget, vagy a roma közösséget rekesztették ki, és más nem segített.
3: Tehát arról az is ugye szem előtt kell tartani, hogy ugye rengetegen voltak, akik ezt az akkori államaparátust kiszolgálták tisztviselőként, vagy szomszédokként. De azok még többen voltak, azok az emberek, akik az ég egyet a világon nem tettek semmit. És részint lehet, persze ők is féltették a családjaikat, a megélhetésüket, egzisztenciájukat, de a dolog lényege az jelen állás szerint, hogy az ember merjen valamiféle kockázatot vállalni másokért, mert ez a lényege az emberi nemnek. Hogy igenis másokért is tegyünk, mások szempontjait, érdekeit is szem előtt tartsuk, mert ekkor ér bármit valami.
1: Megtalál, hogyha ebből a többféle kisebbségből egy nagy többséggé válunk, az.
2: Így van.
3: Amikor kölcsönösen felismerünk.
1: Az lehet, hogy ez egy olyan perspektíva,
3: Így van.
1: Ami talán biztató. Székhelyi Mártonnak és Fekete Gábornak köszönöm.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Rocket FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Május 16-án holnap a cöliákia világnapja. Talán sokan nem hallották azt, hogy ez pontosan mit jelent. Akik viszont hallották, azok pontosan tudják, hogy mivel kell nap mint nap együtt érni. A gluténérzékenységre hívják fel a figyelmet. Itt van Enyedi Csaba, az Organisk Kéti kommunikációs igazgatója. Akit köszöntök, jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok!
1: Miről beszélünk akkor, amikor cöliákiáról beszélünk?
2: Korábban a köznyelven ez inkább lisztérzékenység címen futott, és nagyon fontos különbség volt, hogy régen általában az ételallergiák, ételintoleranciák, bármilyen autoimmun betegségnél a testi manifestáció után történt meg a kivizsgálás, és akkor a megállapítás. Most már a korszerű szűrés.
1: Itt fáj, ott viszket, ezért van diszkomfort érzete, menjünk el orvoshoz, legyen diagnózis, és akkor onnan tudjuk.
2: Ha már a cöliákiáról beszélünk, ott volt egy elhíresült kép, ami évtizedekig uralta a konferenciákat, egy vékony dongájú, vékonykorú kisgyerekkel, kis pocakkal, és rossz kedvű, mogorva tekintettel szegény, hiszen alultáplált volt, ugyanakkor kicsit fel volt püffedve a hasikája. Tehát ez már egy olyan cöliákiás tünet, ami évekig tartó problémát mutat visszamenőlegesen. Ma már a korszerű szűrési technikák miatt gyakran a testi manifestáció előtt már kimutathatók ezek az autoimmun betegségek, ételallergiák, ételintoleranciák. Ráadásul, ha egy kicsit kontextusba akarjuk ezt helyezni, akkor a közétkeztetés, ugye a gyermek és diákétkeztetés eleve egy rendkívül nagy felelőssége járó dolog, és ezen szegmensen belül is a diétás étkeztetés, a speciális táplálkozási igénnyel bíróknak a kiszolgálása, ott pedig végképp tévesztési lehetőség nincsen. Ennek van is egyébként egy jogszabályi háttere, amit egy 2011-es Európai Uniós jogszabállyal harmonizáltak a magyar menzarendeletbe is, a táplálkozás egészségügyi rendeletbe, ahol meghatározzák, hogy mik azok az allergének, amiket szakorvosi igazolás esetén kötelező biztosítani azoknak az eliminációját a közétkeztetés során. Ez a 14 allergén azokat sorolja föl, amik egyébként az európai táplálkozási kultúrában leginkább jelen vannak, tehát a világ más pontjain nem feltétlen ezek számítanak annak. Nem sorolom fel az összeset, de ezek között van a glutén is egyébként, ahogy a tej, tojás, diófélék, földi mogyoró, szezámmag, szója, stb. Tehát van egy csillagfürt, van egy pár. Na most ezeket kell a közétkeztetésben biztosítani a gyermekek számára, ha van szakorvosi igazolása.
1: Mármint ezeknek a mellőzését kell
2: így
1: biztosítani.
2: Így van, pontosan, köszönöm a pontosítást.
1: Csak hogy azért nem annyiám egyébként, hogyha valaki, mit tudom én, laktózérzékeny, és akkor eszik valami teljeset, akkor utána, tudom én, lesznek neki bizonyos tüneteit. Azért vannak olyan dolgok is, amik konkrétan belehalhat egy gyerek, tehát ez legyen világos, itt nagyon, és sajnos történt is már ilyen haláleset Magyarországon is, nem is egy. Szóval itt nagyon, amikor ezekről beszélünk, akkor nagyon komoly dolgokról beszélünk. Közétkeztetésben, vagy bárkinek, aki a közétkeztetésbe bedolgozik, akármilyen beszállítóként. Ezt a sokféle szempontot figyelembe venni, mindezt menedzselni, ez logisztikai kérdés is, onnantól kezdve, hogy a gyerek egészségéről van szó, de ezt meg kell tudni oldani. Szóval ez milyen speciális odafigyelést igényel?
2: Óriási felelősség és óriási kihívás. Kezdem ott, hogy infrastrukturálisan is, például a gluténmentesség esetén, ahogy említetted is, nem mindegy az, hogy például a tejérzékenységnél ott bizonyos tünetek vannak, kellemetlenségek, de a gluténérzékenységnél, vagy a földi mogyoró, szezámmag, olajosmagvak, diófélék olyan anafilaxiás sokkot is okozhat, ami adott esetben végzetes is lehet. Így aztán az egésznek megvan az a keretrendszere, hogy például térben és időben is elkülönített speciális tisztítási technológiákkal végezni azt a főzési, sütési, eleve ételkészítési tevékenységet, ami van. Ez egy elég nehéz ügy, hiszen a konyhai eszközöknek is elszeparáltan kell lenniük. Diétás szakács alkalmazása is kötelező, valljuk be, nem terem minden bokorban diétás szakács, és így van a keresztszennyeződéseknek a kizárása is alapvető fontosságú. Itt egyébként, ha már anafilaxiáról beszélünk, és túlzott immunreakcióról, akkor az is egy fontos változás volt éppen 2025 februárjától, hogy a jogalkotó lekövette azt a gyakorlatunkat, hogy mi 2022-ben már úgy gondoltuk, hogy piacvezetőként nem csak a nagy számokba akarjuk megélni a piacvezető státuszunkat, hanem társadalmi szerepvállalásban is, felelősségvállalásban és példamutatásban. Mi ezért azokat, amik a leggyakrabban okozzák az anafilaxiás rohamokat, itt például a szezámmag, a diófélék és a földi mogyorók, kivontuk a teljes közétkeztetési szortimentből a mi szolgáltatási területünkön. Ezt aztán később törvénybe is foglalták, tehát ma már Magyarországon ezeket nem lehet adni. Nagyon fontos, és mindig megjegyzem, a szülőknek viszont ez nyilván hamis biztonságérzetet ne okozzon, mert az, hogy mi nem szolgáltatjuk ezt az ételeinkbe, attól még az iskolabüfébe, a kisboltban, a gyermeknek a zsebében egy mogyoros csokoládé anafilaxiás rohamot okozhat a másik padsorban ülő gyermeknek is akár.
1: A lisztérzékenységre, mert ez egy autoimmun betegség, te persze tudom, pongyola volt kicsit ez a lisztérzékenység megfogalmazás. Meg a biztonságos közétkeztetés fontosságára, meg hogy nem egy külön világ, hanem egyébként a korszerű és a felelős táplálkozásnak is része lehet a gluténmentes étkezés. Ezzel áll összefüggő, vagy ez az üzenetcsomag így egy az egyben benne bír lenni abban, amit a cöliákia világnapján éppenséggel most ebben a következő napokban megjelenítenek?
2: Így van, ezért fogtunk össze a Magyar Cöliákia Egyesülettel, hogy felhívjuk a figyelmet. Tulajdonképpen ez egy érzékenyítő kampány arra, hogy a teljes szolgáltatási területen a mai napon gluténmentesen szolgáltatjuk a teljes szortimentet, tehát a ABC menüket, tehát a gyermekek az iskolákban a mai napon az Organixhez tartozó szupermenzákon és Hungas csoporthoz tartozó részeken mindenhol gluténmentesen fognak tudni enni.
1: Észreveszik egyébként a gyerekek, hogy hopp, ez gluténmentes?
2: Nem.
1: Mi más?
2: Nem. Ennek a kampánynak egyébként ez is egy eleme, hogy olyan ételeket adunk, amik egyébként gluténmentesek, tehát speciális elkészítést igényelnek és speciális alapanyagokat, de ízhatásban és minden másban.
1: Tehát megeszi a gyerek.
2: Abszolút.
1: Ez a fontos, hogy eleve létezik a menzamumus, teljesen mindegy, hogy mi az összetett. Meg befizeti a szülő, a gyerek otthagyja, éhesen jön haza, még egyszer kell neki enni.
2: Van ennek ráadásul egy második hulláma is azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek, azok, akik ételintolerancia vagy ételallergiával élnek, külön dobozoltan, névre szólóan a diéta megjelölésével kapják meg az ételeiket. Ezen a mai napon viszont a konvencionális ételt fogyasztó társaikkal együtt tudnak azokból a pultokból szedni, illetve hogyha tálcacsúszás megoldás, akkor azokat az ételeket kapni. Holnap lesz egyébként a világnap, és akkor az ezt megelőző utolsó iskolai napon szolgáltatjuk ezt a gluténmentes szortimentet.
1: Ilyenkor van értelme megnézni azt, hogy egyébként hogyan reagálnak erre a fajta kínálatra, erre a fajta felhozatalra, meg az egyéb diéta, meg mit ezek a szempontok, amikor ott vannak. Amikor nem pörkölt zsírral van meg csurgatva a sárga borsó főzelék, hanem tényleg egészségesen esznek. Hogy reagálnak arra?
2: Nekünk az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek valójában nyitottak. Viszont azt is látni kell, hogy a közétkeztetésbe belépő gyermekek általában manapság 5, esetleg 10 féle ételt ismernek és szeretnek. Tehát itt a végből, hogy egy egészségesen felnövekvő generációhoz tudjuk hozzásegíteni a társadalmat, ahhoz kóstolásra kell őket bíztatni, mert abban mindenféle egészségügyi szakember véleménye megegyező, hogy az egészséges étrend az a változatos táplálkozással kezdődik, és nagyon fontos, hogy ezekben a közétkeztetésben felszolgált ételeket is, amiket egyébként rendelet szabályoz, hogy milyen gyakorisággal legyenek benne zöldségek, gyümölcsök, főzelékek, belsőségek, a vitaminok miatt, hal, máj, csomó olyan dolog, amit esetleg otthon már nem fogyaszt a gyermek, hogy ezekre is rákapjanak, kóstoljanak, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy ahol például szabadszedéses pultok vannak, fantasztikus fogyási mutatók vannak arra vonatkozóan, amik korábban mumusnak számítottak.
1: Ennyedi Csabának, az Organiskéti kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyáltalán semmi szükség nincs ingatlanosra, mert meghirdetem, aztán majd elviszik, vagy én megnézem a hirdetést, és akkor én majd elhozom, meg olyan se kell, aki a hitellel tud foglalkozni, mert simán meg lehet nézni az összehasonlító oldalakon, meg be lehet menni a bankba. Mi szükség van ilyen szolgáltatásokra? Pénzkidobás az egész. Bagyos Tíme Attila, vagyontervező specialista a vendégünk. Ez itt Csoklom. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Na, ez a gondolkodásmód, ez adott esetben milliókba is fájhat valakinek. Hol lehet elcsúszni?
2: Hát igazából időben, mindenféleképpen, és tulajdonképpen a hitel oldalon is, mert hogyha nincs egy megfelelő előminősítés, akkor bukhat az eladó is, és bukhat a vevő is. Tehát mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy használják ki az ingatlanosok segítségét, illetve a hitelügyintézők segítségét, mind az érdeklődők, mind pedig az eladók.
1: Melyek azok a szolgáltatások még, amelyekre lehet számítani?
2: Itt igazából, mint vagyontervező specialisták, mi egy teljes körű szolgáltatást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy a teljes ingatlanos ökoszisztémát egy kézben kezeljük, vevő és eladói oldalról is. Tehát tulajdonképpen végigvezetjük akár vevői oldalról, érdeklődőtől egészen a tulajdonszerzésig, illetve eladói oldalról pedig csak olyan érdeklődőket viszünk ki, akik előszűrt érdeklődők, tehát már tudjuk azt, hogy neki megvan a megfelelő anyagi háttere, megkaphatja a hitelt.
1: Senki senkinek az idejét nem rabolja.
2: Így van.
1: Ez már önmagában nekem jó hangzik. Melyek a tipikus buktatók, amiket akár egy eladó, akár egy vevő elkövethet?
2: Eladói oldalról ugye sokszor megjelenik az, hogy ingatlanosok ne keressenek, és kiteszi az eladó a saját telefonszámát a saját kerítésére. Tehát ezzel ad egy úgymond felhívást az érdeklődőknek, hogy bármikor becsöngethetnek hozzá, bárki bemehet, bárki megnézheti az ő ingatlanját. Tulajdonképpen egy kaput nyit a világnak arra, hogy emberek jöjjenek, nézzék, lássák, hogy nekem mi van. Hitel oldalról pedig beleszeretek, lefoglalózom, akár le is adásvételizem, majd a bank közli velem azt, hogy ne haragudjak, de nem vagyok hitelképes. És ott már a foglalóm az ott marad az eladónál. Tehát mind a két oldalon vannak ilyen buktatók.
1: Ezek a szereplők viselkedéséből fakadó buktatók, vagy a kockázatok, hogyha úgy tetszik, de a piacnak milyen kockázatai vannak, ott mire kell nagyon odafigyelni. Mondjuk, hogy megvan a fedezet, megvan a hitelminősítés, minden rendben van, vagy ingatlanoson keresztül adom el az ingatlanomat, nem nekem kell foglalkozni, szűrt vevők jönnek hozzám, de ettől függetlenül a piacban mindig rejlenek kockázatok.
2: Piaci oldalról az a kockázat benne van, hogy eladó és vevő kompatibilis-e egymással, mert azért tudjuk azt, hogy érzelmi alapon dönt akár az eladó, akár a vevő, és vannak azok a kockázatok is, hogy olyan dolgok is kikerülhetnek akár a médiába, akár az internetre, amit nem biztos, hogy szeretnék láttatni.
1: Amikor egy vevő felméri a saját pozícióit, akkor mire figyeljen legjobban? És itt most biztos, hogy nem csak az ár, meg az ő finanszírozási képessége az egyetlen tényező, ami szerepet játszik.
2: Mindenféleképpen vegye figyelembe a családját, a lokációt, ahova szeretne költözni, mert azért jellemző családokkal, gyerekekkel költözünk. És nem mindegy az, hogy az iskola hogyan megközelíthető, a munkahely hogyan megközelíthető, esetlegesen az infrastruktúra milyen, és ez nagyban befolyásolja a döntést. Tehát lehet, hogy egy képen bele szeretek egy ingatlanba, ami tényleg álmaim ingatlana, és nem gondolkodom tovább azon, hogy de az életem többi része az innen hogyan lesz tervezhető.
1: Jellemző az, hogy ilyen hibákba belecsúsznak, vagy ebben van azért már egy tudatosság?
2: Találkoztunk már ilyennel, és nagyon sokszor jellemző az, hogy akik szakértő nélkül keresik föl az ingatlanpiacot és vásárolnak, hogy nagyon sokszor már az adásvétel és a beköltözés pillanata után szembesülnek azzal, hogy nem mérték fel ezt az oldalt.
1: Most nem a befektetői szemléletről beszélek, hanem azokról, akikről ön is, akik családdal vagy magáncél, lakhatási célból keresnek ingatlant. A saját igényeiket mennyire tudják fölmérni az emberek, vagy vannak-e stációi annak, amikor a realitással és a saját igényeikre vonatkozó realitásokat gondolom, tehát amikor a realitással találkoznak?
2: Nagyon sok esetben rajtunk szakértőkön keresztül találkoznak a realitásokkal, mert mi teljesen felmérjük ezt az egészet, tehát összerakjuk tulajdonképpen az ő portfóliójukat, hogy mi az, ami az.
1: Vagyis lerombolják az álmaikat.
2: Igazából
1: vagy
2: csak
1: az illúzióikat.
2: Az illúziót. Ez igen. Így jobb kifejezés, igen. Hogy egy picit segítünk nekik abban, hogy az ő álmaik és az ő anyagi helyzetük akár hogyan hozható egy olyan közös pontra, ami nekik is jó, és nem is terheli le a családot annyira, hogy utána megbánják azt a döntést, amit hoztak.
1: Az eladóknak is vannak illúzióik. Azok miben állnak, és azokat hogyan lehet kezelni?
2: Az eladóknak általában illúzióban az árképzés a legnagyobb dolog, mert ugye ők kötődnek érzelmi alapon a saját ingatlanukhoz. Tehát ők adnak ennek egy értéket. És mi vagyunk azok, akik leülünk velük, és reálisan átszámoljuk, hogy tulajdonképpen a piacon ez az ingatlan hogyan, mennyi időn belül, és milyen összegért tud elkelni.
1: Na, szóval azért a szakértelem az elkel. Nem csak abban, hogy értenek hozzá ahhoz a területhez, ahol mi kezdők vagyunk, vagy csak egyszeri, vagy kétszeri, talán egy életben háromszori szereplők, hanem igen, az illúzióinktól is megfosztanak bennünket, a realitáshoz meg kicsit közelebb visznek, számít az. Baglyos Tíme a Csillának vagyontervezési specialistának. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen az egész héten át tartó figyelmet. Hát, hogyha eső lesz a hétvégén, az persze nagyon sok helyen nagyon jó jön, nem igazából kiránduló idő, próbáljanak meg annak is örülni. Vigyázzanak egymásra és magukra is, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről és arról, hogyan fárad ki az idegrendszerünk egy állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Altéri Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az új kormány tagjai hivatalosan is átvették a kormányzást, majd lebontották a kordont a Karmelita előtt, amit kiterveznek nyitni a nagy közönség számára. Beszélünk arról is, hogy vajon mire lehet elegendő 260 milliárd forint 5 évre, és arról is, hogy lesznek-e előrehozott önkormányzati választások. Mutatom a vendégeket.
2: A miniszterelnök sajátkezűleg bontotta le a kordont a Karmelitánál, holnaptól látogatható lesz Orbán Viktor volt hivatala. Nem finomkodott a legköszönő kormány tagjaival az átadás átvételkor Magyar Péter, többen zokon vették a stílust. 1000 milliárdos nagyságrendű szerződéseket vizsgál felül az új kormány, Krausz Ferenc alapítványától is visszakérik a pénzt. Előrehozott önkormányzati választást sem tart kizártnak több tízes képviselő a helyi fideszes viszonyok lebontására, írja 444. Mai vendégeink Németh Péter, a Névszava főszerkesztője, Závetz Tibor, a Závetz Research igazgatója, Zeke László, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Jegesi András.
1: Szeretettel köszöntöm vendégeinket itt a stúdióban, és természetesen önöket is szeretettel köszöntöm a képernyők előtt. Hamarosan belevágunk, de előbb nézzük meg a nap kérdését, ami így hangzott, hogy ön tervezi-e, hogy megnézi a Karmelita kolostort. Én egy kicsikét egyértelműbbnek véltem előtte a szavazás állását. 64% úgy tervezi, hogy meglátogatja a Karmelita kolostort, 36% pedig nem. Hamarosan szemezgettünk a kommentekből is, és ezt meg is tudjuk mutatni önöknek, hogy hogyan fejtették ki kicsit bővebben egyesek a válaszukat, de előbb nézzük meg, hogy is történt ez a kordonbontás a gyakorlatban.
2: Határozott mozdulattal emeli meg a fémkordont a miniszterelnök, illetve a közlekedési és beruházási miniszter, majd később a belügyminiszter is segít a kordonbontásban, ezek már mai képsorok. A kormány tagjai nyitották meg a járókelők számára a Karmelita előtti 2021 óta lezárt területet. A bontást követő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Karmelitát hosszabb távon, míg az egykori miniszterelnöki kabinetirodát most hétvégén megnyitják a látogatók előtt. A közlekedési és beruházási miniszter az előző kormány által megkezdett a várnegyedi felújítási munkálatokról is beszélt.
3: Összességében, ha összeadjuk ezeket a tételeket, akkor mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak.
2: A miniszterelnök megígérte, hogy a munkákat nem hagyják félbe, de mindenképp áttekintik a szerződéseket. A Karmelitánál tartott sajtótájékoztatóra reagált közösségi oldalán Gulyás Gergely is. A Fidesz frakció vezetője helyesnek nevezte, hogy az új kormány befejezi a várnegyed történelmi rekonstrukcióját, amelyet történelmi igazságtételnek nevezett.
1: Ti tervezitek-e, hogy esetleg megnézitek a Karmelitát?
4: Én mindenképpen.
5: Én is szeretnék ott lenni.
1: László?
6: Én debreceni vagyok, nekem egy kicsit nehezebb, de ha módonban áll és meghosszabbítják az időszakot, akkor igen.
1: Hát nem csak azért nehéz, mert hogy pillanatok alatt elfogytak a helyek, az időpontok. Egyszerre 25 ember mehet be, akiket negyed óránként engednek be. Azt hiszem 2000 ember tud bemenni most hétvégén, de hát ez pillanatok alatt elfogyott, úgyhogy azt ígérik egyébként, hogy majd lesznek újabb időpontok, ez a szabadkarmelita.hu oldalon lehet majd jelentkezni. De egyébként, ha már itt tartunk, milyen sorsot szánnátok a Karmelitának? Mert hogy állítólag széleskörű társadalmi egyeztetés lesz, hát akkor ezt kezdjük meg itt az Aktuálban. Ti mit kezdenétek a Karmelitával?
4: Nem gondolom, hogy én a széleskörű társadalomhoz tartozom ilyen értelemben, és nem is merném megkockáztatni, hogy kijelöljem, hogy milyen feladatra, mert ahhoz jobban kéne ismerni annak a lehetőségeit, körülményeit, mennyire tudom megnyitni. Mai távolról azt gondolnám, hogy valamiféle múzeumnak lenne a helye, de nem tudom, mert lehet, hogy arra teljesen alkalmatlan.
5: Én is egy NER múzeumra gondoltam, amikor kérdeztette, tehát ennek az elmúlt 16 éves korszaknak a szimbólumává lehetne tenni, nagyon szép a kilátás, ne csak a miniszterelnök és vendégei láthassák, a miniszterek, hanem mindenki, aki be tud kerülni a aktuálisan 2000 ember közé, amit egy hétvégén elbír. De lehet kávézó is, tudom, ilyen, ilyen kulturális jellegű a múzeum mellett még, amit el tudok képzelni. Szerintem egy szimbolikus épületté válik, és nagyon fontos az szerintem, hogy az emberek érezzék azt a nyitott, azt a különbséget, ami a régi és az új között van, hogy mindig a rendszerváltásról beszélünk, ezer ágaboga van, de egy ide tartozik, az az, hogy a zártság helyett valami fajta nyitottság van, és szerintem ez egy fontos dolog egy társadalom működésében, pozitív dolog.
6: Kicsit ilyen elvarázsolt kastély, már most is, mint egy ilyen vidámparki elvarázsolt kastély, ahol járnak az emberek kicsit úgy szörnyűködni, meg csodálkozni, meg úgy ránézni erre a dologra. Sokan mondják mostanában, hogy a várból az élet hiányzik. Pont azért, amiért egyébként oda beköltözik egy ilyen szerv, mint amire a kormány. Hogy valamilyen közösségi teret kellene ott csinálni, ha nem is elvarázsolt kastélyt, de mondjuk olyasmit, ami az oktatással, vagy hogy birtokba vegyék az emberek. Ne csak azért, hogy hüledezzenek, hogy milyen luxus van ott, hanem azért, hogy ott éljenek, és hogy belakják azt a teret.
4: Mondjuk az egész vár egyébként elborzasztó, amit műveltek az elmúlt 16 évben. Építészetben nem csak az, amit Vitézi elmondott, itt is, most a műsorban, meg egyébként ott a ilyen kvázi idegen vezetőként, hanem tényleg saját maguknak kezdték el építeni. Úgy csináltak, mintha ez nekünk szólna, eközben pedig ugye minden nerhez közel álló ember igyekezett a várba költözni, emlékezzünk csak, hogy...
1: Mondjuk valaki. A várnegyedben megforduló embereknek a túlnyomó többsége azért külföldi turista, ami nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez egy leíró jelleggel mondom, illetve hát a várba tömegközlekedéssel feljutni sem annyira egyszerű, ennek pedig földrajzi adottságai vannak, és emiatt is mondták azt többen, hogy egyébként egy ilyen kormányzati negyed kialakítása az pont ezért nem túl helyes. Vitézi Dávid is erről beszélt nekünk, hogy ilyen ez ugye több ezer embert is jelent minisztériumok esetében, nem pláne egy belügyminiszter, csak a belügyminisztériumnak 650 dolgozója volt. Viszont azt egyértelművé tettem, volt szerencsém interjút készíteni vele, azt elmondta, hogy ilyen kormányzati negyedre egyébként nem gondolnak. Voltak korábban erre tervek, ugye a nyugati pályaudvar mögötti terület nem valósult meg, de hogy ilyen külön kormányzati negyed nem lesz, ellenben a minisztériumok túlnyomó többsége az a belvárosba költözik. Viszont azt tudjuk, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda helyett a Szociális és Családügyi Minisztérium lesz, a belügyminisztériumot pedig továbbra is erre fogják használni. Milyen döntés ez szerintetek?
5: Hát én nem, hogy a várban, tehát az, hogy a belvárosban lesz a, vagy mondjuk az, hogy kormányzati negyed, akkor fogalmazunk.
1: Minisztériumi épületek,
5: igen, de nevezhetjük így is, ez itt nem dehonestáló, szerintem ez egy jó dolog, tehát ott a parlament, minden adottság szerintem ott rendelkezésre áll, hogy egy működést, az államot működtető, végrehajtó szervezet részei ott jelen legyenek, könnyű találkozni, és így tovább. A várral kapcsolatban, hogy onnan nyilván akkor lesz persze ott minisztérium, egyébként 2 évig laktam kollégistaként abban az épületben a Szentháromság téren, mert a Ménesi úti 5-ös kollégiumot felújították, amikor egyetemista voltam és szociológia szakra jártam, és fölmentünk abba az épületbe, ami most a belügyminisztérium, tehát a Szentháromság téri épületbe. Amire emlékszem, és ezt látnám egy kicsit szívesen viszont, hogy lehet, hogy az épületek nem voltak túlságosan jó állapotban, ez a 80-as évek első fele, amiről beszélek, viszont valahogy élettel teli volt. Akkor is voltak külföldiek, tehát megvolt az a patinája és a fővárosnak a szimbóluma, rá lehetett látni a városra, de voltak fiatalok, sokan mozogtak ott.
4: Illés együttes.
5: Hát hogyne, ott klubok is voltak, tehát hogy valahogy meg lehet élettel tölteni a várat, volt erre példa, és szerintem ez lehetne egy jó kormányzati cél. Nyilvánvaló, hogyha már döntöttek ilyen minisztériumokra, az legyen ott, a kettő elfér egymás mellett, és hát nyilván a múzeumok is fontosak.
4: Én azt gondolom egyébként, hogy semmi keresnivalója a várban, semmiféle kormányzati sem negyednek, sem minisztériumnak. Mert az tényleg egy kulturális történelmi emlékhely, azt meg kell hagyni a turistáknak. Azt nagyon sajnálom egyébként, hogy a belügyminisztérium ott marad, vagy bármilyen minisztérium, mert az lenne az igazi, hogyha az megmaradna egyébként nekünk, a város lakóknak és külföldieknek egyaránt. Ami pedig a kormányzati negyedet illeti, emlékezzetek vissza, hogy a Gyurcsány tervezte oda a Rozsda negyed helyére a Podmanicki utca mellé, és emlékszem, hogy Mérai Tibor, Párizsban élő francia író, a magyar író egyébként csak Párizsban élt, kétrészes cikket írt a Népszavába arról, hogy eszébe ne jusson kormányzati negyedet, mert bele fog bukni. Uh-huh. Tehát, hogy valamiért az, ami Berlinben létezik, az a kormányzati negyed, szerintem jobb lett volna akkor épül egy kormányzati negyed, mint hogy most ez a rettenetes mennyiségű pénz itt elköltődött.
1: És annak szerinted, László, milyen üzenete van így, amit Péter is itt felvetett, hogy a belügyminisztérium, illetve a szociális és családügyi minisztérium, azok mégiscsak a várban lesznek. Ez utóbbinak a szimbolikáját megmagyarázta Magyar Péter, hogy az a tárca, pontosabban annak a tárcának a székhelye, az azért szimbolikus, mert hogy most a legelesettebbekért dolgozók vannak legfölül, de azért a belügy, az, hogy ott marad, az nem vagyok benne, nem, esetleg nem látsz ebben némi veszélyt a hát kormányra nézve?
6: Én azt gondolom, hogy ennek az egész történetnek így a kordoboltása bezárólag. Minden elemben szimbolikus. Ott kezdődik az egész, hogy egy köztársaság kormánya a várban. Itt kezdődik az egész. Uh-huh. Az, hogy egyébként kordonok épülnek, az, hogy egy kolostor, ugye itt a kereszténységgel, egy kicsit az álszentséggel együtt, ugye fehérre meszelt, még a eltűnik, amit látunk csak abból, ugye eltűnik még a freskó is, fehérré lesz meszelve. Amikor látjuk a puritán egyszerűséget látjuk a kolostorban, a keresztény értékrend mentén. De azért ott van a kordon, nem lehet megközelíteni sem. Tehát az minden eleme ennek szimbolikus, a kordon bontással bezárólag, és azzal együtt is egyébként, hogy a legnagyobb luxust, a legnagyobb fényűzést kapják a legszegényebbek. Tehát jó része ebből áll. És én egyébként ezzel, ha már politikáról beszélünk, akkor ezekkel a politikai elemekkel én egyet is értek. Tehát szerintem ezt jól csinálja Magyar Péter, amikor ezeket a szimbólumokat így felépíti. Ezek nagyot szólnak ugye, a közéletben. Hát az, hogy most mennyire kényszer az, hogy valahol azért dolgozni kell, hogy egy belügyminisztériumot hova tudnak tenni éppen, hogy azt most el lehet-e onnan pakolni, mert láttuk a kínlódást, ugye, hogy keresik a helyet, hogy hol van a városban egy olyan épület, ahol elférünk egyáltalán.
1: Hát volt, csak eladták.
6: Igen. És az is, hogy egyébként akkor kiköltözünk a várból, az is, hogy bevegyünk az emberek közé, az is, hogy az embereket beengedjük ebbe az elvarázsolt kastélyba. Ez mind szimbolikus, és szerintem ezek jól vannak használva. Tehát a való életben is, a politikában is azt látom, mint a virtuális térben, amikor ott megosztja a posztokat, és irányítja ott a napi közbeszédet meghatározza Magyar Péter. Ezt látom ebben a...
4: Igen, ez nagyon nagy hangsúlyt fektet egyébként Magyar Péter ezekre a szimbolikákra. Ez a kordonbontás is, hogy mondjuk 20 év elteltével akkor a Fidesz ellenzékből bontott kordont, most a kormány maga bontja el a kormány által emelt kordonokat, és azt is egyébként úgy, hogy odarendeli a sajtót, odarendeli a tulajdonképpen a lakosságot, gyertek, segítsetek együtt, tehát hogy mindennek van valamilyen szimbólum rendszere, amit megtesz, és helyenként egyébként ezek nagyon jól működnek, van akinek olykor egy kicsit diszonás, de minden esetre hatásos, az biztos.
5: Azért kétségünk legyen, hogy előbb-utóbb effektív kormányzati döntések is majd napvilágot látnak, és meg is történnek, ugye néhány már volt, azért azt tegyük hozzá, a ópusztaszeli kormányzati ülésen ezért döntöttek, viszont szerintem most abban a szakaszban van az első időszak, az mindenképpen, ahol meg akarja mutatni Magyar Péter, hogy minden másként lesz, mint ahogy eddig volt. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, és ezt nem lehet másként csinálni, mint hogy szimbolikus lépések történnek, és ennek azért ne felejtsük el, hogy a múlt szombaton az országgyűlés első megalakuló ülésen és az ő miniszterelnöki választásának napján szerintem nagyon sok megható eleme volt, de az egy nagyon erős üzenet volt szerintem, amit már említettem, ilyen nyitottság, amikor odaengedték Olai Bolya, amikor énekelt, odaengedték az embereket magukhoz. Tehát ez azért nagyon más, mint amikor valakit kordonokkal vesznek körül.
1: Még egy kérdésről viszont szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a komplett várnegyednek a felújítása, az, amit eddig költöttek rá, és amire kötelezettséget vállaltak, ahogyan hallhattuk is, 500 és 1000 milliárd forint közé tehető, de inkább közelebb az 1000-hez. Egyértelművé tették a kormánytagok azt is, hogy felülvizsgálják ezeket a szerződéseket, és ha visszaélést tapasztalnak a kivitelező részéről, készek akár kivitelezőt is váltani. Az lenne a kérdésem, hogy egy már lekötött szerződés, aminek van egy keret összege, az egyébként, és ügyvéd úrhoz fordulok, hogy egyébként milyen feltételek mellett, hogyan módosítható, és lehet-e utólag mondjuk spórolni akár ezen, mert ez a, látszik, hogy erre van kormányzati szándék, de jogi lehetőség van erre?
4: Hát nyilván akkor van jogi lehetőség, hogyha bebizonyosodik, hogy korrupció övezi az egészet. Márpedig az a feltételezés, hogy igen, akik megnyertik a közbeszerzést, amilyen áron dolgoznak, ezek bebizonyítható dolgok. Tehát nem olyan, az, hogy egy épületet nem lehet már le, és nem fognak lebontani, az nyilvánvaló hát így van.
1: Talán ugye azt mondta, hogy torzon nem hagyja.
4: A korrupció miatt föl lehet bontani szerződést, meg lehet más is, és tulajdonképpen ez is ugyanak a szimbólumrendszernek a része, hogy az a feltétel, és az a megélésünk is, hogy itt iszonyú korrupciók voltak.
1: Egy picit elvette a kegyelmet.
6: Egy szerződésről, ugye érdemes úgy beszélni, hogy láttuk, ugye? Tehát amíg nem látunk egy szerződést, addig nagyon nehéz megítélni, hogy milyen kereteket szab meg. Általánosságban azért azt el lehet mondani, hogy nincs az a szerződés, amit valamilyen úton, módon a jog azért biztosítja a lehetőséget, ne lehetne megtámadni. Vannak ezek az okok, amiről beszéltél, de hát azért van olyan is, hogy szolgáltatás-ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága. A feltűnő aránytalan részben támadható egy szerződés. Tehát van egy csomó minden, tehát nem is beszél a hivatali visszaélésről, azokról a fajta szerződéskötési mechanizmusokról, amit erős kérdéseket vethet fel. Nyilván van lehetőség, és ráadásul nem csak jogi, hanem politikai lehetőségek is azért vannak. A következő napi rendekben majd lesz ilyesmiről szó. Úgyhogy én szerintem nem az, hogy lehet, hanem kötelessége megvizsgálni egy hatalomban lépő új kormányzatnak azt, hogy a meglévő szerződések azok megfelelnek-e a rendes gazdálkodás követelményeinek, hogy normálisan lehet-e ilyen kötelezettségeket vállalni a továbbiakban.
1: Jó, hát van még kérdés szerintem bennünk is, meg önökben is, úgyhogy egy rövid szünet után folytatjuk. Egyrészt, hogy ha már itt a szerződések, akkor ugye Krausz Ferencékről is fogunk beszélni, no meg hát az egyéb politikai következményekről és lehetőségekről. Reklám után azonnal jövünk.

0: Station.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ön tervezi-e, hogy meglátogatja a Karmelita Kolostort? Ez volt a mai nap kérdése. Nézzük, hogy az adás kezdete óta változott-e az arány. Igen, némelyest, 65% tervezi, hogy meglátogassa, 35% pedig úgy tűnik, hogy nem szeretné. No, lássuk, hogy hogyan fejtették ki bővebben az álláspontjukat azok, akik vették erre a fáradtságot, amit ezúton is köszönünk. Mariannának elég volt, amit a felvételeken látott. Zoltán viszont azt mondja, hogy előtte egy kis kirándulás a lombkorona sétányoknál, aztán a 60 pusztai gazdaságnál, és jöhet a Karmelita, van bőven, ahova el lehet menni. Balázs most biztos nem fog elmenni oda, majd ha lemegy ez a hisztéria, gondoljon bármire is. Nóra sem lesz ott a Karmelita bejáráson, mert a vérnyomása már így is magas attól, amit eddig látott. Tamás viszont egy határozott igennel felelt a kérdésre, mert végre látni szeretné, hogy hova tűnt a befizetett adója. Nos, ezek a kérdések a kormány átadás átvételkor is felmerültek, mármint hogy mi lett a különböző befizetett adókkal. No meg hát ennek van két interpretációja is, egyfelől Magyar Péteréknek az álláspontja, no meg a Fideszé. Hogy miről is beszélek pontosan? Lássuk.
3: Nem finomkodott a leköszönő kormány tagjaival az átadás átvételkor Magyar Péter. A miniszterelnök saját Facebook oldalán tett közzé egy bő 10 perces videót arról, hogyan zajlott ez a folyamat, amit gyakran az új kormányfő kommentárjai tarkítottak.
4: Utólag is gratulálunk a szivarszobához és a többihez.
5: Megjegyzésed, de hagyd
4: meg. Majd
5: baj.
4: Fogad még máshol is.
5: Tessék!
4: Fogad még máshol is.
3: A leköszönő belügyminiszter külön szót kért az ülésen.
6: Kérnék egy vizsgálatot magam ellen is a belügyminisztérium ellen, de nekem úgy érzem, hogy semmilyen nincs miért szégyenkeztem.
3: Magyar Péter azt mondta, hogy minden minisztérium külön kérés nélkül is ugyanúgy teljes átvilágításra számíthat.
7: Nek van vagyon a külföldön?
8: Nekem.
3: Minden intézkedésért vállalja a felelősséget Rogán Antal, mondta a Telexnek az átadás átvétel után.
7: Tervezi elhagyni az országot?
8: Nem tervezem elhagyni az országot, kiválóan érzem magam Magyarországon.
2: A Fidesz kirakott egy körülbelül fele annyira hosszú videót erről az átadás átvételről, mint amit Magyar Péter megosztott. Ebből a videóból nem derül ki az, hogy bármilyen módon feszült lett volna a hangulat. Leginkább egy normális átadás átvételnek tűnik, például Kapitány István, szervusz Csabám, így köszönti a miniszter elődjét. Ott is Pintér Sándornak leginkább technikai észrevételei vannak, és így tovább. Na most a kettő az hát merőben ellentétes egymással. De ti hogyan látjátok, hogy melyik oldal miért pont ezt a videóit, ilyen stílusú videót rakott ki?
0: Hát egy normális, egyszerű átadás-átvételnek tulajdonképpen semmiféle hírértéke nem lenne. Nem véletlenül nem láttunk soha ilyet. Én legalábbis nem láttam még ilyet korábbi kormányváltásoknál. Az, hogy Magyar Péter kirakja ezt a saját maga által összeállított lényegesnek tekintett részeket, ez nem jelent egyebet, mint sem az, hogy meg most erőt úgymond az osztályfőnök leteremti a rossz gyerekeket, és kukoricára térdepelteti őket, és megmossa a fejüket. Mint hogyha valami osztálykiránduláson valami rosszaságot csináltak, akkor berúgtak volna az éjszaka. Szóval volt ennek egyfajta erőfitoktatás része is, egy kicsit megalázó is volt ilyen szempontból. Az, hogy erre van egy riposzt, hogy nem is így történt, hanem voltak itt olyan pillanatok is, amikor nem voltunk sarokba állítva. Hát az egy válasz volt erre a dologra.
9: Szerintem abszolút filmszínház mind a kettő, tehát a Magyar Péter kifejezésével élve. Az egyik, hogy viszi tovább azt a kommunikációt, amit már az első adásrészben is megbeszéltünk meg, ami a kampánynak is része volt, hogy határozottan és keményen szembeszáll az előző a kormányzattal, és tulajdonképpen mindig mindent másként akar. Erről az úton nem lehet letérni, ha ő tényleg rendszerváltásban gondolkodik, és ez az egész film, ez a 12 perces film, ennek volt egy kulisszája, itt lehetett látni ezt, amit említettél, ez így volt felépítve. A Fidesz, ő is csinál egy mozit, aminek az a lényege, hogy nincs itt semmi látnivaló, voltak sikerek, tulajdonképpen minden rendben van. Ugye Orbán Viktor elmondta a maga videójában, hogy itt mennyi jó dolog történt az országban, negatívokról nem esett szó. Itt is egy ilyen normális ügymenetet próbált meg a Fidesz megrajzolni. Ebből, tehát ezt is így értem, csak azt nem értem, hogy mikor lesz majd az a pillanat, amikor a Fidesznek azok a politikusai, akik még regnálnak, tehát most nem Ferenc Orsolyáról beszélek, és a kicsit ki a külső körben lévő megmondó emberekről, akik valami fajta belátással vannak arra vonatkozóan, hogy valamit elhibáztak, hanem mikor lesz az, amikor ezek a miniszterek, vagy bárki, aki a szűk körben van egyszer, vagy csak azt mondja, hogy igen, voltak itt olyan dolgok is, amivel a magyar társadalom nem értett egyet, és bizony ezt mi elrontottuk. Tehát mikor fog a két történet egymáshoz, a két film közelíteni?
2: Most ha már leköszönő miniszterek,
10: akkor nem mondjak semmit erről?
2: De, bocsánat, tessék.
10: Akkor nyugodtan folytasd. Csak gondoltam, hogy...
2: Igazából azért annyiban kapcsolódik, hogy Havasi Bertalan fogalmazott úgy, hogy nem ért egyet azzal, hogy a leköszönő miniszterek nem veszik föl a végkielégítésnek nevezett juttatásukat, és hogy harcolnia kéne a Fidesznek ahelyett, hogy hagyják, hogy napi ötször felmossák velük a padlót. És hogy
10: a Havasi Bertalannak ebből a szempontból nem osztottak lapot, ő már kiszállt a buliból, tehát ő könnyen beszél arról, amit akar. Azok a miniszterek, akik ott ülnek, azok pontosan tudják, hogy miért nem kapaszkodnak bele a pénzbe, és mi az, amiért ők úgy viselkedtek ott, mint a megszeppent kisfiúk, ahogy te is ezt említetted. Egyébként a kérdés az, hogy maga, ez ugye a két filmről beszéltünk, hogy mi volt a lényege ennek a mai eseménynek. Az eseménynek az volt a lényege, hogy Magyar Péter is ezt akarja tükrözni, ugyanazt folytatja, mint amit elkezdett Sulyog Tamás esetében. Ő nem hajlandó ezt a kormányzatot felmenteni azokkal a bűnök alól, amik látszanak. És ezt muszáj volt neki most is bemutatnia, Sulyog Tamás esetében, hogy sincs bocsánat, itt sincs bocsánat. És ezt láttuk egyébként, és ennek a miniszter, ha Havasi Bertalan szóvivőként ült volna ott, valószínűleg ugyanígy viselkedik. Hogyha ő ugyanúgy valamilyen olyan döntésben vett volna részt, például ha beszéltünk már a vár beruházások döntéseiről, akkor valószínűleg csendben maradt volna. Tehát az, hogy ő volt a miniszterelnöknek egy szóvivője, az annyira indiferens, hogy ő mit gondol erről az egész dologról. Ő már, ha akart, akkor fölvette a saját végkielégítését.
2: Hát ő mondta, hogy nem fogja, mert ő még mindig az alkalmazottja egyébként a kormánynak, és ebben a HVG-s interjúban azt is egyértelművé tette, hogy ő azért sem mondott fel, mert hogy ő megvárja, amíg kirúgják, és hogy ő egyébként nem akarja, hogy neki megmondják azt, hogy mire költse a végkielégítését, majd azt ő tudni fogja.
10: valójában nem szereplője már ennek, és nem, ilyen értelemben talán nem is volt szereplője. Az, ahogy ő viselkedett egyébként, és azt kéne neki mérlegelni, ő nem pénzt osztott, ő egész egyszerűen a sajtót kellett volna, hogy szolgálja, és ehhez képest sajtó elhárító volt. Ezt nem tudom, hogy ezt hogyan minősítsem, de minden esetre azért emlékezünk rá, hogy semmiféle módon nem segítette a sajtó munkáját.
2: Ha már ott tartunk, hogy az átadás átvételnek ugye voltak anyagi következményei is, és vonzatai is, ugye ahogyan a Várnegyed felújítását illetően, úgy más beruházások esetében is szerződések felülvizsgálata és költségvetési források újraütemezése várható, erről Krausz Ferenc is értesülhetett.
3: A miniszterek átadás átvételekor csütörtökön Magyar Péter a volt honvédelmi minisztert is számon kérte a Forágyi és az Orbán kormány 1300 milliárd forintos szerződéséről. A HVG úgy értesült, bő 9 évre a 2035-ig szóló megállapodást mindössze egy hónappal a választás előtt írták alá. A volt honvédelmi miniszter kiállt a szerződés mellett. A Fidesszel jó viszonyt ápoló Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjas kutató alapítványa 2025 novemberében jött létre, a kormánnyal kötött megállapodást azonban csak idén februárban írták alá. A Magyar Hang most nyilvánosságra hozta, hogy Krausz alapítványával 261,7 milliárd forintos szerződést kötöttek Hankó Balázsék. A miniszterelnököt megkérdezték arról, hogy felülvizsgálja a támogatást.
11: A válaszom az, hogy igen.
3: Magyar később azt is bejelentette, a kormány felbontja Krausz Ferenc alapítványának szerződését, és mint fogalmazott, arra kéri a professzor urat, hogy már a kifizetett 22 milliárd forintot is utalja vissza. A kiemelt beruházásokat és az azokhoz kapcsolódó döntéseket is ki fogják vizsgálni, amit a miniszterelnökséget vezető miniszter és a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz.
2: Milyen húzást neki menni egy Nobel-díjas tudósnak?
9: Szerintem itt nem ez a lényeg, tehát nagy tisztelettel vagyunk szerintem mindahányan az ő Krausz Ferenc tevékenysége iránt, és a Nobel-díj az elvitathatatlan és megérdemelte, és szerintem erre nem is érdemes szót vesztegetni. Itt egy másik ügyről van szó, szerintem arról, hogy ugye az a tehetséggondozás, ami NTA-nak hívják, tehát Nemzeti Tudós Képzőemtomi Akadémia, ami nagyon régóta működik Magyarországon, és a kormány mindig is támogatta valamekkora összeggel. Tulajdonképpen ezen akadémia fölé emeltek egy alapítványt, ami Krausz Ferenc alapítványa, és ezt az alapítványt hát stafírozták ki 261 milliárddal 5 évre, ugye?
2: Igen, 5 évre, évre szól. Az a neve, az, ez az élvonal csúcskutatás. Igen. Tehetséggondozó alap.
9: Igen, igen, és erről az említett NTA-nak a vezetői is tárgyaltak vele, és akkor kiderült, hogy nem olyan egyszerű, hogy a pénz átmenjen hozzájuk. És szerintem itt a lényeg az, hogy egyáltalán nem lehetünk biztosak abban a most már eddig megismert történetek folyamányaként, hogy ez a pénz arra azt a célt szolgálja majd, amire hát eredetileg szánták, tudnilik valamikor, azt hiszem az idejében történt meg az, hogy egy kampusznak a kőletétele történt, egy alapkőletétele történt meg, tehát hogy fölmerül az emberben az a gyanú, hogy ez a forrás, tehát ez a 261 milliárdnak egy tekintélyes része lehet, hogy egy később megtérülő oktatási központnak a felépülését fogja jelenteni, de mégiscsak ez a tehetséggondozás nem ezért indult el, vagy nem így indult el. Az ott lévők úgy érzik, hogy ők valahogy elvesztették azt a pénzt és azt a támogatást, ami volt, és fölmerül az emberbe, hogy nem arról van ez szó, mert láttunk már ilyet, hogy ennek a kampusznak a megépülése, majd valamilyen építési vállalkozóknak, akik az előző kormányzathoz kötődnek, hát egy nagyon jól fizető tevékenység lesz, és szerintem ebben a keretben, ha nézzük, akkor érdemes megvizsgálni, és onnantól jön az, hogy fel lehet-e mondani, hogy lehet felmondani. Egyelőre van egy nyomásgyakorlás, nyilván Krausz Ferenc irányába, hogy adja vissza a pénzt, majd kialakul ennek a rendje.
0: Na most, ha már jogászkodunk, akkor itt egy nagyon fontos részletkérdése ad, hívjam fel a figyelmet. Ugye felbontás és felmondás, ez két különböző jogi kategória. És ugye következetesen ezt halljuk, hogy felbontásról beszélünk, és nem felmondásról. Ugye ezt a laikus közvélemény nem mindig tudja a különbséget, minket római jobból már kirúgtak elsőben, hogyha nem tudtuk a különbséget a kettő között. Az egyik a jövőre nézve szüntet meg valamit, a másik pedig a megkötésére visszamenőleges hatállyal. Mintha meg sem kötötték volna a szerződést. Ez a felbontás. Na most a felbontás akkor a lehetőség nyilván, hogyha reparálható állapot van, vissza lehet állítani az eredeti állapotot. És másik lényeges dolog ebben, hogy ez
2: magyarul,
0: közös,
2: hogyha nem költötték
0: ez közös
2: el a pénzt.
0: Megegyezés ráadásul, tehát közösen bontjuk fel ezt a szerződést. És egyébként a Klaus Ferenc, amit én olvastam erről, abban ugye az van, hogy ő direkt nem lépett olyat, amivel az eredeti állapot ne lenne visszaállítható. Uh-huh. Hát ő azt mondta, hogy megvárja az új kormányzatnak a hozzáállását ez a konstrukcióhoz, és abban az esetben, amikor ezt a konstrukciót majd látja, hogy mégiscsak finanszírozza az új kormányzat, akkor mennek tovább. Hát én nem érzem úgy, hogy ebbe olyan nagyon éres konfrontáció, most lefejeljük itt hirtelen a Klaus Ferencet, és szembe vegyünk a Nobel-díjassal. Én szerintem ez egy nagyon okos ember, nem csak a Nobel-díj miatt, hanem ebben a lépéseikben is. És én azt látom, hogy most akkor erre nem lesz támogatás, ezt vizsgáljuk felül. Megint magáról a szerződés nem tud beszélni, mert nem látjuk, hogy mi van benne. Hát az nem szerencsés úgy véleményt alkotni róla.
10: Nagyjából hasonló a véleményem. Azt gondolom, hogy meg fognak egyezni Klaus Ferenccel, mármint az új kormány. Nem fognak ennyi pénzt elkölteni, és nem pontosan erre. Mert az ember azt várná különben, hogy egy magyar Nobel-díjas akár itt él, akár Németországban él, akkor ő az, aki a saját pénzén valamiféle tehetséggondozót az anyaországban elindít, nem pedig ilyen hatalmas összeget begyűr maga alá, és megpróbál, vagy csak a nevét adja hozzá. Szóval azt gondolom, hogy neki is az az érdeke, hogy megállapodjon, és Tibor, ahogy mondja, az ember ennél a kormánynál 16 év alatt megszokta azt, hogy valami valahol kilóg a lóláb, valami nem stimmel ebben a dologban, akkora összegekkel dobálóznak, és akkora összegek tűnnek el kézen közön, miért pont itt ne tűnne el?
2: Csak hogy érezzük az arányokat, hogy az Európai Unió egyik legmagasabb presztízsű kutatási finanszírozási rendszerében, ez az ERC Advanced Grant programban, a több mint 500 millió lakosú európai térségben összesen 281 kutató nyert támogatást, ez a 2024-es pályázati év, 721 millió forint értékben, ez majdnem annyi, mint amennyit a magyar kormány egyetlen alapítványnak ad. Igaz, hogy 5 évre, vagyis évente 52 milliárdra, hogyha átlagot vonok, de az arányokat talán jól mutatja ebben a kérdésben. Végső soron, ugye, ha jól értem, akkor úgy vélitek, hogy lesz itt valamiféle megegyezés, mert azért Rétvári Bence is neki ment annak, hogy itt egy jó kutatási műhelyet akar szétverni a kormány. Valószínűleg ezt talán ők is tudják.
9: Szerintem frontot nyitni belül érdemes Magyar Péternek, tehát az, hogy a közjogi méltóságok és a 9 évre kinevezett vezetőkkel szembe menni, ezt érdemes, ennek lehet társadalmi támogatottsága. Nobel-díjas tekintélyes személyekkel szemben valószínűleg nem éri meg, ott a megegyezésnek van szerintem számára politikai haszna.
0: Meg szétverésről nincs szó, hát nem jött létre még.
9: Igen, igen.
0: Erre kapnák a pénzt, hogy hozzák ezt létre. De nem költött el ebből semmit, csak előleget kapott 22 milliárdot, de hát tűnik, hogy ennek nincs akadályos.
2: Ami ugye meg is van.
0: Így van.
2: Igen. Úgyhogy
0: meg az egész bolacsípés a 1310 milliárdhoz képest.
2: Igen. Tehát azért... Ugye itt a 4IG szerződés.
10: Igen, igen. Itt megint az a baj, hogy ennek is akkor, amikor ezt a megállapodást kötötték, akkor kellett volna transzparensnek lennie, bevatni a nyilvánosságot. Ezt akarjuk, így akarjuk. Tulajdonképpen ezt az utat akarja Magyar Péter bemutatni, minden egyes lépésével bevonva a nyilvánosságot, kicsit a sajtót is tönkretéve, mert mindent videóval bemutat, minden ott van. Tehát az egész ország folyamatosan jelen van a kormányzásban, e pillanatban, meglátjuk meddig.
2: No, vajon az önkormányzatok hogyan alakulnak a jövőben? Fölvetődtek ugyanis már korábban olyan hírek, hogy a Tisza kormány tervezi az előrehozott önkormányzati választásokat. A 444-nek most, bár nem névvel, de tiszás parlamenti képviselők beszéltek erről, hogy pontosan mit mutatjuk.
12: Előrehozott önkormányzati választást sem tart kizártnak több vidéki tiszás képviselő, írja a 444. A portálnak név nélkül nyilatkozó politikusok azzal érvelnek, hogy az előző kormány alatt olyan függelmi viszonyt építettek ki a fideszes egyéni képviselők, melynek során sok polgármester és helyi képviselő besározódott. Ráadásul a megyei közgyűlések jó része fideszes többségű, hiszen 2024-ben a Tisza nem indított jelölteket. A 444-nek nyilatkozó képviselők szerint többféle javaslat is van a párton belül. Felmerült a forrás megvonás és az új választás kiírásának ötlete is.
2: Mi kell ahhoz, hogy előrehozott önkormányzati választás legyen? Az a feltevésem, hogy mivel 5 évre választottunk önkormányzatokat és testületeket, ehhez egy nyomósérv kell. Mi lehet az a nyomósérv?
10: Hát én azt gondolom, hogy ezt így nem lehet bejelenteni. Tehát én emlékszem, hogy Magyar Pétertől ezt egyszer megkérdezték, azt mondta, hogy nem lesz előrehozott önkormányzati választás, hogy most fideszes vagy tiszás képviselők mit gondolnak erről, meg azt hiszik, és azt vélik, hogy ha most lennének előrehozott választások, akkor nagyon-nagyon sok önkormányzatban nyernének a tiszások, ami valószínűleg így van, de hát ez egy ilyen politikai hullámnak a meglobaglása lenne. Én szerintem egyrészt kontraproduktív, pláne fővárossal kapcsolatban, és nagyon sok olyan választóval, akik most ott voltak a Tisza mögött, hogy hirtelen azt mondják, hogy legyen egy előrehozott választás.
9: Én azt gondolom, hogy politikai érdeke fűződhet, most ez egy teoretikus, amit mondok, politikai érdeke fűződhet Magyar Péternek ahhoz, hogy esetleg legyenek előrehozott választások, mert addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Tehát, hogy most lendületben van a párt, ugye már 70%-os a támogatottsága, tehát elvileg el lehetne foglalni az önkormányzatok tekintélyes részét, de szerintem nem ez fog bekövetkezni, hanem az lesz, hogy megnézi a kormányzat azt, hogy hogy lehet együttműködni az önkormányzatokkal, milyen lesz az a rendszer, milyen lesz az a mechanizmus, aminek nem ellenségként kezeli a kormány az önkormányzatokat, nem megpróbálja elszipkázni tőlük a pénzt, hanem éppen segíti őket. Ha az Európai Uniós források megnyílnak, akkor ugye abból kaphatnak önkormányzatok is. Tehát, hogy szerintem ez lesz az első lépés. Az persze végig gondolandó, hogy a nem túl nagy súllyal rendelkező megyei közgyűlések, amelyek ugye zömmel, vagy talán mindegyik nagyon fideszes.
2: Hát fideszes többség van
9: mindegyikben. Igen, mindegyikben, hogy lehet velük, és azért tettem hozzá, hogy nem nagy súllyal rendelkező, mert a nagy pénzosztó szerepük, nagy politikai súlyuk nincsen. Tehát szerintem ezt azért Magyar Péter fogja
2: tudni. Azt hiszem, ilyen véleményezési joguk van.
9: Igen, tehát ezt fogja tudni kezelni, nem fogják megakadályozni azt az együttműködési lehetőséget, ami most új alapokra helyeződhet a kormány és az önkormányzatok között. Én azt gondolom, hogy amikor ez nem megy, akkor lehet róla szó, de amikor ez kiderül, hogy nem megy, akkor egyébként is eljutunk az önkormányzati választásokig.
2: De az, hogy nincs, hogy politikai érdeke fűződik hozzá, azért ez nem tűnik egy annyira veretes közjogi érvnek az én szememben, hogy most emiatt akkor előre hozunk választást, úgyhogy még a ciklus fele sem telt el.
0: Hát nyilván ehhez egy sokkal komolyabb ilyen teljes közjogi rendszerváltásnak kéne bekövetkeznie, mondjuk új alkotmánnyal, egy csomó olyan intézkedéssel, ami megágyaz ehhez. Na most ez olyan őrült feladat, ami most per pillanat, amit látunk, hogy a szekrényből a csontvázak, mely temetők esnek már ki a szekrényből, nem csontvázak, maga alá temetik azokat, akik ezt fel akarnak dolgozni. Tehát itt nincs olyan nap, hogy 3-4 olyan dolog kéne derülne, ami rengeteg munkát vett fel. Tehát nyilván politikailag ez logikus, a 70%-os támogatottság soha nem volt még ilyen. Nyilván logikus az is, hogy mondjuk én debreceni vagyok, Debrecenben ugye láttuk a két alpolgármestert, akik nagyon csúnyán leszerepeltek ezen a választáson, tehát óriási nagy vereséget szenvedtek. Na most ez egyfajta bizalmi szavazásnak is felfogható a városvezetéssel szemben, hogyha az alpolgármesterek azok így szerepelnek, akkor mennyiben lehet a városvezetésben bízni? Jó, hát megmondta a Papp László polgármester úr, hogy legitim, és valóban ebben igaza van, legitim a közgyűlésnek a működését, határozott időre meg vannak választva, ők nem mondanak le, ahogy egyelőre a köztársaság elnök sem mond le, meg a kúria elnök sem mond le, most még nem mond le senki. Hogyha lemondanának, meg feloszlatná magát a közgyűlés, ami egy elméleti kérdés, akkor persze lehetne ilyenről beszélni. Inkább amikor az emberek fantáziálnak és logikusan kezdenek el gondolkodni, akkor ezek az ötletek azért jöhetnek fel, mert hogyha most például veszünk egy ilyet, hogy terbe volt véve az önkormányzatoknak juttatott nagyobb szerepvállalás. Terve volt véve, mondjuk mondok egy példát, a kliknek, a rendszerének a leépítése. És az, hogy a központosított oktatási rendszer az majd visszakerül alacsonyabb szintre. Annál demokratikusabb egy rendszer, minél lentebb vannak a döntéshozatali fórumok. És akkor most, ha ez a megtörténne esetleg, ez végbe menne ez a folyamat, akkor azt a pénzt, palipát, fegyvert, amit megkapnak az önkormányzatok. Most Debrecenben a debreceni önkormányzat a két, nevezzük így, választásokon megbukott alpolgármester égisze alatt lesz majd szétosztva. Ők fogják ezt intézni. Tehát én amikor hallok ilyen fantáziálgatásokat, akkor ilyesmik miatt jön ez elő. De hát szerintem Magyar Péter egyelőre visszavidet öntött a pohárba azzal, hogy ez most nincs napirend.
2: Tehát hogyha lenne egy úgynevezett önkormányzati reform, amiről sokat lehetett már a kampányban is hallani, akkor lehetne indokolt ez a választás?
0: Nem, csak azt mondom...
10: Én a beszélgettem Tóth Józseffel, hogy a 13. kerület polgármesterével, egy elismert polgármester, és a helyzet fordított olyan értelemben, hogy pont az önkormányzatok várnak el a kormányzattól olyan lépéseket, amelyek levegőhöz engedik jutni őket. Nem az, hogy most még inkább megpróbálják megfojtani őket, és egy új választással rémizgetni. És a másik oldala a dolognak, akár Debrecenben másutt, ahol fideszes vezetők vannak, vagy akiben Kaposváron, hogy ezek a választások, azok a társadalomnak, vagy az ottani társadalomnak az a fajta többsége, amely most ebben az országgyűlési választásban megmutatkozott, az olyan nyomás alatt fogja tartani akár Papp Lászlót, akár mondjuk a kaposvári polgármestert, amely kénytelen lesz ellépni a fideszes és a kormányzattól, és a volt kormányzattól, és a Fidesz kiszolgálásától, és a saját társadalmát szolgálni. Ez egy új helyzet mindenképpen.
2: Ami új helyzet lehet még, hogy a kampányban oroszlán részt vállaló Tisza-szigetek tagságában vannak olyanok, akik jelöltek voltak, de nem lettek végül jelöltek. Ebből a hosszú 444-es cikkből az is kiderül, hogy sokan pont ezért szeretnének, ugye akár kis településen, vagy kicsit nagyobb városban, hát önkormányzati szerephez jutni, mert hogy ő is beletett nagyon-nagyon sok melót, és erről korábban egyébként a Tisza-szigeteket nagyon jól ismerő Kéri László is beszélt, hogy előállhat egy ilyen helyzet. Ez már akkor lehet ennek az előszele? Vagy milyen befolyásuk lehet a Tisza-szigeteknek, hogy előállhat egy ilyen helyzet? Ez már akkor lehet ennek az előszele?

0: Nagyon sok régi szóval, illetve káderre van szükség a minisztériumokban és akár a háttérintézményekben, és szerintem ők lesznek ilyenek. Másrészt meg a politikában azért van olyan, hogy ütemérzék és kivárás. Tehát ezek fontos fogalmak, hogy eljön majd az az idő, nem is olyan sokára a ciklus felénél, még valóban nem vagyunk már az önkormányzati ciklus felénél, de amikor a felénél vagyunk, akkor már elkezdtek akkor el szoktak kezdeni gondolkodni akár a polgármesterek is azon, hogy megpróbálják megismételni
1: hogy elinduljanak
0: újra,
2: és Magyar Péternek
0: nem sokára itt van.
2: Magyar Péternek kell kezelni ezt a helyzetet. Tehát ő neki kell azokat az embereket nem helyzetbe hozni, hanem valamilyen módon megnyugtatni, hogy majd, mert hogyha elkezdi egyébként bevonni őket, vagy azt mondani, te is bemész az önkormányzatba, tehát az egyéni karrierjüket, akkor ugyanaz lesz, mint a Fidesznél volt, és az vissza fog ütni rájuk. Ezt majd neki kell kezelni, hogy azok az emberek, akik részt vettek a Tiszaszigetben, és most nem jutottak, nem rúgtak labdába, akkor mit fog kezdeni?
3: Én úgy látom, hogy a szigeteknek a szerepvállalása most egyfajta szerepkutatás zajlik. És a Radnai Márknak a feladata lesz ez. És majd akkor látjuk. Mert az a feladat, ami eddig volt, meg kell nyerni a választást, az megvalósult.
1: Tipa? Igen. Meglátjuk akkor, hogy hogyan folytatódik mindez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk ma este is, tegyetek így legközelebb is, és önök is tegyenek így legközelebb is. De ne csak itt az Aktuált nézzék, mert utánunk kezdődik a csat, ami hát mindig, ahogyan ilyen sok dolog történik, talán érdemes a különböző vélemények ütközését meghallgatni, megfigyelni. Úgy talán mi is többet tudunk egy picit. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, és maradjanak továbbra is velünk.
4: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Magyar Zoltán, Magyar Ilona, Magyar Bálint, Magyar Péter, Magyari Bélac, Zigán György, Olaj Bolya, Polgár György, Horváth Mihály, Szerb Antal, Szerb Horváth György, Cseh Tamás, Rácz Aladár, Lengyel György, Tatár György, Litván György, Orosz Adél, Latinovics Zoltán, Németh Sándor, Szász János, Olasz Ágnes, Avar István, Jászi Oszkár, Jászai Mari, Kunos Péter, Gal, a Miklós, Sidó Ferenc, Németh László, Tancsics Csurka, Gyurcsány, Torgyán, sokszínű, a titkos zászló, ki

Szájer, Kásler, Hiller, Müller, Orbán József, Orbán Otto, Orbán Viktor, Orbán László, Török Pál, Erdélyi József, Török Szofi, Román József.

Áld meg, Uram, a mi embertársainkat. Adj nekik kegyelmet, hogy meglássák a te dicsőségedet, és eljussanak az örök életre.

MDC Őrsége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást.

0: hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Őt már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Köszöntöm Önöket! Felállt az új kormány, 16 minisztere lesz Magyarországnak, és az elmúlt két napban a bizottsági meghallgatásokkor azt is megtudhattuk, hogy körülbelül ki mit szeretne majd elérni az adott területen. Erről is beszélünk a mai adásban. Lássuk, hogy kikkel. Németh Róbert újságíró.
2: Üdvözlet!
1: Kócián Péter, Kócs újságíró.
3: Jó napot kívánok!
1: Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
4: Jó estét kívánok!
1: Vártam, hogy mondasz egy mondatot, mindig szoktál valamit hozzáfűzni. És Hont András újságíró.
5: Jó estét kívánok!
1: A bizottsági meghallgatásokról is ígérem, hogy beszélünk, de előtte talán beszéljünk röviden arról, hogy hétfőn este volt egy élő bejárás a Karmelitában, amit Magyar Péter vezetett, és ott voltak a miniszterek, és aztán ma ugye kedden újabb videó került ki, Rogán Antal irodáját is láthattuk, hogy ki hogyan dolgozott, egyfajta tárlatvezetés volt ez, viszont olyan helyekre kaptunk betekintést, ahova eddig tényleg nem.
5: Hát én valóban nem, mert én büdös életben nem voltam a Karmelitában. A Sándor Palotában többször az mindig Sólyom Lászlóhoz kötődött, mert vagy ő hívott, vagy amikor mondjuk a halál, akkor a megemlékezés volt, akkor ott utoljára Karmelitában soha. De hogy is mondjam csak. Szóval ezek szimbolikus kérdések. Karmelita egy szimbólum. És ahogy ehhez viszonyulni fogunk, úgy fogunk viszonyulni mindenhez, ami a magyar állammal történik. A Kádár nosztalgia legendáinak egyike az, amikor Cinegele Vajos hadügyminiszter kiskatonákkal épített magának egy házat.
3: Én voltam Cinegele Vajosnál.
5: Na, akkor

0: 91-ben bizony.
1: Beljebb vagy, mert hogy én se a Karmelitában sem Cinege Lajosnál nem voltam, és véletlenül is rajtaütésszerűen megjelent Kádár János a házavatón. Vett egy pezsgőt, és azt mondta Cinegének állítólag, hogy Cinege elvtárs nagyon szép házat épített a mindenkori hadügyminiszternek. Amiket aztán annyiban úgy is történt, mert az már nem a legendáriumhoz tartozik, hogy amikor leváltották, akkor kiköltöztették Cinegét, egy ilyen sorházba került. Na most az a helyzet, hogy ez nem Rogán Antal, nem Orbán Viktor, és nem tudom kiknek a tulajdona, hanem a magyar állami. Az eredeti koncepció az úgy nézett volna ki, hogy ami a régi miniszterelnöki rezidencia volt, a Sándor palota, oda költözött volna a miniszterelnök. Ennek közjogilag is van egy nagyon fontos része. Ha valaki tüntetni akar a kormány ellen, akkor ne a parlament elé menjen tüntetni. Ez volt az elképzelés, hiszen ott ül az ellenzék is. És a mindenkori kormánynál az egy komoly kommunikációs fegyver, hogy végül is ellenzék kormány egy kutya, úgyis a parlament elé mentek, aki a parlamentben ül, annak hatalma van. Nem, ezt válasszuk ketté, ahol 45-ig a magyar miniszterelnökök voltak, oda költözzön be a kormányfő, a kulcsminisztériumok, és egyértelmű legyen, hogy a végrehajtásért ők felelnek. És egy hasonlóan álságosan kicsinyes, szintén egy úri gyerektől jövő ilyen néppárti populista kezdeményezésre, hogy jaj, ez urizálás, nem tudott beköltözni már a miniszterelnök, ez Medgyessy Péter volt, aki a 2002-es kampányban megígérte, hogy ő nem fog oda beköltözni. Ezért nem lett a miniszterelnökség a Sándor palota. Aztán 2010 után, hogy ezt a csorbát kiküszöböljék, a Sándor palotában már nem lehetett menni, építettek valamit. És mi ezt nagyon benéztük. A mi alatt az újságírókat értem, a médiát. Mert ment a rötyögés, amikor a Sándor palotát építették, hogy Orbán Viktor el akar különülni, építeni akar magának egy ilyen villát a város fölé, és ott a gumicsizmában Szotyi héjjal köpködni a népet. Ugye ki is volt írva a leírása az építésnek, és kiírták azt, hogy same in English, mert hogy ugye angolra nem fordították rá, hanem a marketingeseknek azt mondták, hogy az ugyanazt csinálják meg angolul. Ezen ment a röhögés. És aztán ilyen 20 körül, ez sem tegnap volt, írtam egy ilyen hosszabbat az egész Orbán rendszerről, és az, hogy például ezt a karmelitát mi hogy benéztük, mert pont az ellenkezője volt. Nem az elkülönülés, hanem az, hogy a nép legyen beköltöztetve a miniszterelnöki erkélyre, legyen egy olyan reprezentatív tere a magyar államnak, ahol az összes külföldi vendég ott van, ahol meg lehet mutatni, ahol van, íme itt hozzák a döntéseket. Ez egy az influencer kormányzásnak ez egy nagyon fontos kelléke volt.
2: Most is.
1: Önmagában, igen, önmagában az influencer kormányzással baj van, de az állami reprezentációval nincs. Én megnéztem ezt a videót, ez egy 4 csillagos nyugati hotel átriuma, annak a kávézója, annak a miénk, az állami. És az lenne egyébként az érdekünk, és ezért mondom, hogy az államhoz hogy viszonyulunk, hogyha ezt a magyar állam használná, ugyanis ilyen panorámája nagyon-nagyon kevés nyugati városnak van. Ez egyik legszebb panoráma Európában, amit honnan lehet. Amerikaiak többsége sem járt a Fehérházban, a franciák többsége sem az Elizé palotában, a németek többsége sem a Reichstagban. De még sincsen bennük az az érzés, hogy ezt porig kéne rombolni, és most megnézem az arany vécét. De úgy néz ki, hogy ez az élmény csak 60 millió feletti lélekszámnál jár.
3: Nem volt általános egyetértés a budai várnegyed átalakításáról. Tehát a Orbánék ezt erőből hajtották végre. Az az igazság, hogy azért ez nagyon sok pénzbe került eddig, hogy pontosan mennyiben most nem emlékszem, de sokba. Az kétségtelen, hogy azt nem lehet elvárni, hogy Magyarország miniszterelnöke egy rozzant kunyhóban székeljen. Tehát azért magunkat tennék nevetségessé, hogyha egy limlom épületben fogadná a külföldi miniszterelnöket és az államfőket. Itt ugye a kérdés a mértéktartáson van, hogy volt-e ilyen, hogy biztos jó volt-e, hogy ezek az építkezések az elmúlt 3-4 évben is folytatódtak akkor, amikor tényleg nem volt gazdasági növekedés. Tehát itt most nem kizárólag a Kármelitáról beszélek, hanem az egész budai várnegyednek a átalakításáról és a minisztériumoknak a várnegyedbe való költöztetéséről, hogy biztos-e, hogy ezt mindenáron meg kellett volna csinálni. Bennem azért itt van kérdőjel. És ez lehetőséget biztosít arra Magyar Péter számára, hogy hergeljen, hogy szítsa a hangulatot a letűnt hatalom képviselői, elsősorban a volt miniszterelnök ellen, és hát valóban azokat a polgárokat, választókat, akik nincsenek annyira tisztában, hogy még én se vagyok ennek a szakértője, hogy protokoll szempontjából hogyan illik, meg nem illik fogadni külföldi vendégeket, azok azt gondolják, hogy itt valami mérhetetlen luxus volt, holott legalábbis a Karmelita nekem nem tűnt azért annyira mérhetetlen luxusnak. Itt ugye a miniszterelnöki kabinetiroda épülete vethet fel komolyabb kérdőjelet azzal a hatalmas belső térrel, meg ott lehetnek valóban problémák, de magának
1: tudod, a Karmelita... Tudod, hogy hány ilyen 5. kerületi épület van?
3: Hát de nem közpénzből.
1: Hát valamelyik közpénzből,
3: tehát itt van a gondolás, hogy itt azért közpénzek mentek, és nem volt konszenzus a pártok
1: között. De nincsen kormányzati konszenzus. Hát ne vicceljünk, hát ez nem az alkotmány. Valamit az orrára lehet húzni a kormánynak, hogy konszenzussal kellett volna átvinni. Tipikusan ilyen az alkotmányozás. Most látjuk majd, hogy milyen, amikor nem sok párti alapon akarsz alkotmányozni, akkor ez az lesz, hogy folyamatos rendszerváltásokban élünk, de hogy a kormány kormányoz, hát azért kapott felhatalmazást az egyik párt.
3: Nem arról beszélek, hogy a kormány kormányoz, arról beszélek, hogy sok száz milliárd forintos projektbe kezdtek a Huszman projekt kapcsán.
1: 40 ezer milliárd forint a költségvetés.
3: Várnegyed nem, tehát az különböző számítások voltak, hogy ez sok száz milliárd forintba fog kerülni, hogyha végig meg tudják valósítani. Én itt azt gondolom, hogy nem ártott volna a politikai életen túl mutató konszenzus. Én nem arról beszélek, András, hogy a kormány minden egyes döntéséről több párti egyetértésre van szükség, mert nyilvánvalóan ez a Tisza kormány sem fog teperni annak érdekében, hogy minden egyes apró döntésért kikérje a Fidesz frakció véleményét, de ez azért elég nagy mértékű projektnek tűnik. Minden esetre Magyar Péter a cél elérte, ezt a karmelitás még 24 óra sem telt a karmelitás videó hétfő esti közzétele óta, a Facebookon már 3 millió megtekintésnél járt, a YouTube-on pedig majdnem 500 000-nál, tehát óriási pörgést ért el a videó, és nyilván a Rogán féle is viszonylag jelentős számot fog elérni, hogyha Magyar Péter ennyiben már is eredményt tud felmutatni. Azt sajnálom, hogy arról...
1: Valamikor majd talán kormányozni is kéne
3: egyszer. Azt sajnálom, hogy nem nagyon tudunk a magyar politikában higgadtan arról beszélni, hogy mi az a költség, ami elfogadható egy állami reprezentáció számára.
2: Hát amit a karmelitás videóban, vagy videón láttam, ott én különösebb luxus nem érzékeltem. Szerintem egy kifejezetten ízlésesen és nem fényűzően elkészített, vagy felépített belső teret látunk. Ráadásul még az is látható szerintem, hogy ott akik ezt megtervezték és megcsinálták, mondjuk ahhoz is alkalmazkodtak, hogy ez valamikor egy kolostor volt. Tehát, hogy szerintem kifejezetten rendben van az a belső tér. Szerintem ahhoz nyilván nem csak a joga van, ezt még meg is tudom érteni egyébként, hogy egy előző rezsimmel szakítani, vagy ahhoz képest mást csinálni óhajtó kormány nem akar beköltözni ebbe az épületbe. Szerintem ez elfogadható. Az is elfogadható, ennek kitalálnak valamilyen más funkciót. Az kevésbé elfogadható, hogy látva, hogy milyen ez a belső tér, ahol én sem jártam soha, az nehezen elfogadható, hogy mondjuk ehhez egy ilyen hergelős videó készüljön. Azt szerintem az nem vezet jóra. De hát látjuk egyébként, és egyébként persze egyébként ebben semmi meglepő nincsen, hogy ez történik, folytatódik az abszolút filmszínház, amit amit nem csak az elmúlt hetekben láthattunk, hanem az elmúlt két évben is.
0: Te hergelést mondasz, más valószínűleg úgy fogalmazna, hogy ez nem hergelés, hanem pusztán először volt az, hogy láthattuk, hogy egyáltalán milyen körülmények vannak ott. Vagy...
2: Igen, akkor lenne ez egy valami fajta tárgyilagos bemutató, ha az egész úgy lenne keretezve, hogy ez egy tárgyilagos bemutató, de hát szerintem ez nem úgy van keretezve. És tudjuk, hogy ma ez a fajta keretezés, kontextusba rakás a minden. Tehát mindent lehet mindenképpen prezentálni. Ez úgy van prezentálva, hogy íme itt a fényűzés maga. Ami látva a képeket egyébként nem állja meg a helyét ez az állítás.
0: A színjei képeket? Vagy?
2: Tessék?
0: A színjei merse képeket, vagy a képeket?
2: Nem. A videóképeit.
4: Kócián úr azt gondolja, hogy két ország van, két történelemmel, kétfajta felfogással, ez ütközik, ez a Karmelitáról szóló videónak is ez a sajátossága, és még benne van az, hogy az arisztokrácia, meg a jó mód és az ehhez tartozó reprezentativitás, az kiveszett a magyar társadalomból 1945 után, el lett söpörve, azóta se jött vissza, sosem találja a helyét. Amikor arról beszélünk, hogy lila zakó, meg csiricsáré ruhák, meg nem felöltözöttség, meg hogy jelenünk meg a világban, bármilyen tekintetben. Amikor arról beszélünk, hogy milyenek a lakásbelsők ma Magyarországon, akár az újak is, amik már pénzből alakítanak át, akkor ez azt tükrözi, ahogy ez a vita is azt tükrözi, hogy kimaradt egy kulturális darab, meg egy történelmi identitásbeli darab a magyar jelenlegi köztudatból, az, ami arisztokrata, az, ami érték volt, az, ami az önmagáért való reprezentativitást szolgálta, tehát amitől egy barokk kastély, amitől Schönbrunnba elmegyünk és elájulunk tőle, amitől a gödöllői kastély érdekes itt Magyarországon, arról a politikában, meg a közéletben, meg az életünkben azt mondjuk, hogy hú, hát az szörnyű, azzal attól el kell határolódni. Tehát ez az értékvesztés tükröződik ebben. Andrásnak mondom, igen, hergelő a videó, de ez az utca, a Karmelita... Bocsánat, igen, Robi mondta, hogy... De az, amikor azt mondjuk, hogy hergelő a videó, de ez az az utca, ami le volt zárva, arra való hivatkozással nem lehetett a Karmelitába bemenni, nem lehetett ott interjút készíteni politikusokkal, hogy ott van mellette az építkezés.
1: De ezt neked sosem... mondd, mert én nem erről beszéltem.
4: De én azt akarom neked mondani, hogy az épület azért válik alkalmassá egy ilyen hergelő videóra, mert megtestesíti, szerintem rossz döntések sorozatával is megerősítve, például lezárjuk az utcát, meg nem válaszolunk az újságírók kérdésére, amikor azok spontán kérdeznek, stb. És ez nem azt mondom, hogy nem volt kormány szóvi sajtótájékoztató, hanem ez ki. Tehát az elzárkózásnak, amit egyébként a média megjelenések során naponta erősítettek meg, ugye amikor a Telex egy időben fölállt, és mindig mondta, hogy itt van a kerítés, itt nem látunk be, ott mennek az elkülönült, elidegenedett politikusok. Szóval azért ez egy ilyen kontextusba illeszkedik bele. Mindazzal együtt igazad van, hogy ez hergelés, de ez azért van, mert és a Orbán Viktor, hogy létrehozta a Karmelitát, hogy a Várnegyednek a felújítását megcsinálta, az egy teljesen politikai értelemben, konszenzus szempontjából egy egyoldalú dolog volt. Ott fejeződött ki az a dacos orbáni világlát testtartás, ahogy ezt a fideszesek szokták mondani, hogy nem érdekel, hogy ti mit mondtok, ti mit csináltok, azt csinálom, amit szerintem csinálnom kell. Ugye ez egy tudatos program, ugye ők azt mondják Kövér Lászlóval együtt, az a Kossuth térnél is kiderült, 19-ben, 45-ben, meg 48-ban valami megszakadt, és az egy nem jó korszak a magyar történelemnek, és vissza kell térni egy 19 előtti, Trianon előtti, illetve egy 48 a többpártrendszer, a formális többpártrendszer valódi felszámolása előtti időszakhoz, és ennek építészeti folytonosságát kell megteremteni. De erről nem nyitottak vitát. Nem úgy jelent ez meg, hogy ennek része a baloldal, a munkásmozgalom része, a zsidóság asszimiláció, stb. A kapitalizmus úgy, ahogy volt.
0: De volt bármi ez más, egy... amiben vitát nyitott?
4: Nem, csak azt mondom, most, hogyha erről beszélünk.
1: Egyszerűbb dologról beszéltem.
4: Kérlek. Ezért nem, és ezért olyan, ezért lehet ez jelkép, ezért használhatja föl egy miniszter, és még egy, ez a kormányzás vagy szimbolika, szerintem ez mind a kettő fontos mindenkinek. Az egész Várnegyed létrehozása az egy szimbolika volt, úgymond a kormányzás helyett, és amikor Magyar Péter ott túrázik, akkor nem a kormányzás helyett csinálja, tehát attól, hogy nem kormányoz, attól még joga van, vagy nem joga, szóval az része a politikának az ilyen szimbolikus hadviselés.
1: De értem, amit mondasz, csak az a helyzet, hogy abban ne süllyedjünk már el, hogy van egy A politikai akarat, meg egy B politikai akarat, és akkor, mint egy ilyen sportkommentátor, az ő motivációjukat soroljuk csupán fel, igen, megértem ezt is, meg azt is, hanem elvonatkoztatva tőlük, próbáljunk arról beszélni, hogy egyébként mi a helyes, vagy mi az, ami ehhez közel jár. Szerintem az, hogy az egyik legjobb panorámával rendelkező ingatlan együttesben legyen a magyar állam reprezentatív helye, ha van állam, az anarchistáknak itt könnyű menne legyen, dolgozzanak home office-ból BKV-n, de ha van magyar állam, abban az esetben szerintem az a helyes, hogy az ott legyen. És ez különülően az országgyűlést. És ez most tök mindegy, hogy ezt Orbán Viktor építette,
4: ahogy Fokjenő. De úgy beszélsz erről, mintha nem tudnánk azt a kontextust, amiben ez a dolog van.
1: Hogy teszek tudod, erre, nincs, én a, nekem András, a Fidesz-szel is, nincs, de értsd meg, nekem a Fidesz-szel is a legnagyobb,
4: történelmi tudat,
1: de nincs. A Fidesz-szel is a legnagyobb bajom az volt, hogy virtuális rendszerváltást rendezett boldog ország az, ahol egy kormány ott folytatja, sokatszor mondom el, ahol az elődje abba hagyja. Nincsen olyan, hogy porigrombolom, nulla helyzetet csinálok, és akkor onnan építgetem.
2: Igen, és ezért van egyébként, amire mondtam azt, hogy egyébként van az a nagyon érthető nézőpont, ahonnan tök legitim, hogy nem oda akar beköltözni ez a kormány, mert hatás ellen hatás.
1: Szóval visszatérve ehhez, én ebben önmagában abban, és még a Várnegyedre egy kicsikét hozzátok visszatérve, ebben a voluntarista kormányzásban, amit a Fidesz művelt, ebben igazad van, itt van a visszacsapása ennek. Csak az a helyzet, hogy például a Vár, az egy tökéletesen elcseszett dolog volt, pont a szemérmesség miatt, hogy nem merünk hozzányúlni a szocializmusban, akkor egyszer legyenek ott tanácsi lakások, meg legyen ott egy valami kis vursli, meg akkor vigyük oda a könyvtárat, meg ez nonsens volt. Ilyet nem csinál magával egyetlen egy főváros sem.
3: De miután az államról beszéltél az előbbi Sandás, és szerintem helyesen, tehát mégiscsak az állam egyik legfőbb megjelenítéséről van szó, én ezért tartottam volna szerencsésebbnek, hogyha akár a Várnegyed átépítéséről egy pártokon túli egyetértés alakul ki. Ez nem történt meg, erről nem gondoskodott az elmúlt 16 év, de egyáltalán az van a magyar politika kultúrájában, történetében, hogy fontos dolgokról sem törekednek a politikai elit tagjai egyetértésre. Egy kivétel volt, egy fontos kivétel volt ez alól az elmúlt 4 évtizedben, ez az euróatlanti csatlakozás, tessék megnézni, amíg a magyar politikai elit nem hozta olyan állapotban Magyarországot, hogy az EU és a NATO tagja legyen. Addig volt ez a két fontos ügy, amelyben a legtöbb párt, a miépet nem sorolom ide, de a legtöbb párt egyetértett. Amint sikerült belépni a NATO-ba 1999-ben, az Európai Unióba 2004-ben, meg lehet nézni, hogy a konszenzusra való törekvés még alacsonyabb szintre ment, és én ennek tekintem a Várnegyed átalakítását is, tehát tetszik vagy nem tetszik, meg fogjuk csinálni, mondta Orbán Viktor, és úgy, ahogy megcsinálta, és én úgy látom Magyar Péter Karmelita videóját is, hogy ez a nem együttműködés tovább folytatódhat. Tehát mindegy, hogy mit mondott Magyar Péter a szombati beszédében a nemzet újraegyesítéséről, valójában ő rárepül a magyar politika történek hagyományára.
1: Mit mondott a nemzet újraegyesítéséről? Én azt hallottam ki, hogy én mindenkit szolgálni fogok, ez a nemzetegyesítés kormánya, kicsinálnak rohadékok. Körülbelül ez volt a beszéd.
3: Na jó, de benne volt a nemzet újraegyesítés.
1: És azt hallasz, hogy kicsinálnak rohadékok, igen.
0: Azoknak üzent így, akiket igazából majd vagyoni alapon kívánnak
3: elővenni, nem mindenki tartozik a nemzet új, nem mindenki tartozik a nemzet újraegyesítéséhez, tehát úgymond a lopósok, a letűnt fideszes hatalom, azt nem fogja befogadni a nemzet újraegyesítésébe, de mindenki mást gondolnánk mi, talán befogad, csak hát Magyar Péter alkatilag, én attól tartok, ő nem egy nagyon megbékülés típus, hanem egy erősen konfrontatív alapú, és most a szavazói, mármint a tiszások, ennek nagyon is örülnek.
4: Igen, de azért, ha már erről beszélünk, az a mondat, miközben ez a kettőség megvolt a beszédében, az, amikor azt mondta, hogy mindenkinek a miniszterelnöke kívánok lenni, azoké is, akik nem rám szavaztak, akik fideszesek, stb., ennek a mondatnak van jelentősége. Tehát ez... amikor elhangzott a miniszterelnöki nyitóbeszédben egyfajta alapító nyilatkozatként, ennek van jelentősége, például attól lenne jelentősége, hogyha a nyilvánosság szereplői ezt aztán számon kérik a miniszterelnököt.
1: Mit mondott Orbán Viktor a 2010-ben kormányalakítás után?
4: Ugyanezt.
1: Azt, hogy az ország nem kétharmadból, hanem háromharmadból áll. Azt aztán mi lett belőle?
4: De András, szóval én azt gondolom, ha politikai elemzést csinálunk, és most azt csinálunk, akkor föl kell arra hívni a figyelmet, hogy egy miniszterelnöki nyitóbeszédnek minden szava, minden mondata fontos, különben minek beszélünk róla, hát akár arról is, amit te mondasz, hogy aztán azt mondta, hogy bizonyos embereknek nem jár a konszenzusból, akkor az sem érdekes. Tehát, hogyha ennek nincs jelentősége, és utána úgy is viselkedünk, hogy nincs jelentősége. Tehát egy miniszterelnöki interjúban nem tér vissza ez a téma. Orbán Viktortól nem kérdezik azt meg, hogy 2010-ben azt mondta 3/3, miért nem lett 3/3, akkor nincs jelentősége.
1: Jó, erről majd mondok valamit.
0: Mondjál egy rövid szünet után.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Ott tartottunk, hogy a szombati ünnepséget megelőző egyébként parlamenti eseményekről, illetve a miniszterelnöki beszédről ejtettetek szót, és közben azért hozzátenném az előzőekhez elhangzottakhoz, hogy pont talán ezért is az egyik fő üzenete, amiről itt beszéltünk, hogy Karmelita meg hova lehet bejutni, meg miért nem volt társadalmi közbeszéd, meg stb. A mostani Tisza kormánynak, hogy oké, okay, minket lehet kérdezni, mi meg fogunk állni, válaszolni fogunk, mi fontos kérdésekben ki fogjuk kérni a civilek, a társadalom véleményét, abszolút ezt a kommunikációt halljuk szombaton.
2: Hát nemzeti konzultáció, persze.
3: Majd megnézem én, hogy amikor Magyar Péter tart belpolitikai sajtótájékoztatót, akkor akár többször vissza lehet-e majd kérdezni az újságírók részéről, mert Lázár János kormányi infóin jó néhányszor vissza lehetett, vissza volt szabad kérdezni, és Lázár János a legkeményebb kérdésekre is hajlandó volt azokon a kormányi infókon reagálni, és nem szűkítette le két óra hosszára, mint aztán később Gulyás Gergelyék, hanem lehetett ám jó hosszan. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Magyar Péter vagy a általa közzétett, kinevezett három kormány szóvivőt mennyire lehet majd visszakérdezni.
2: Meg hány miniszteri interjú lesz. Viszont a Péternek akartam válaszolni az előző felvetésre, minden számon kérni azt, hogy egy politikus, és hagyjuk, hogy most a miniszterelnök vagy az előző mit mond, van jelentőség a szavainak. Amikor ez a vótmák kérdés számomra felmerült. Tehát, hogy emberek rácsodálkoznak arra, amit már ezerszer láttunk. És nem tudom elmondani, hogy de hát emberek ezt már ezerszer láttuk. Akkor jöttem rá, hogy én bebumeresedtem. A vótmá az egy bumer dolog, mert egy újszülöttnek minden viccúj. De lópikula vagyok hozzád képest, Péter. Te vagy az igazi klasszik bumer. Mert az a világ, amiről te beszélsz, meg elemezni próbálod, meg mércét találni hozzá, nincsen.
4: Ez nem
2: mindegy,
4: igaz,
2: mindegy,
4: ez
2: ki
4: nem
2: és
4: igaz.
2: Mit,
4: ez nem igaz. Ez
2: mit
4: akkor
2: mond,
4: igaz, hogyha...
2: az a lényeg, hogy mozogjon a szája, legyen valami rezgés a hangszálain, emberek ebbe belelátnak bármit, egyszerűen flash van, TikTok izé videók egymás után vannak, pillanat van, hát napon belül lehet 180 fokos fordulatot venni. Én Orbán Viktor csodáltam ezzel kapcsolatban régebben, hogy rezzenéstelen harccal viszi azt végig, hogy délutánnak nincsen túl sok köze a délelőtthöz. De hát ez időközben turbóüzemmódba kapcsolt, az egyik percnek nincsen köze a másikhoz. És tulajdonképpen olyan szövegek hangoznak el, amelyeknek nincsen veleje. Ilyen végtelenített monológok vannak, mindegy, hogy hol vágom el az elejét, és hol van a végét, kirakom, és emberek ennek tapsolnak. Szóval körülbelül ez a kommunikáció. Van valóság, vagy lesz előbb-utóbb, mert én azt fenntartom, hogy kormányozni azt majd kell, és annak majd lesznek következményei, de ez nem a kommunikáció.
4: Na, az egy érdekes kérdés egyébként, ha már erről a újfajta kommunikációról beszélünk, meg a, ismét felhozom a kedvenc kifejezésemet, az abszolút filmszínházat, mert hogy tényleg ennek az egésznek ez a Netflix szűrővel ellátott ilyen narráció a kommunikációs kerete, és én nem mondanám azt, hogy kormányozni is kéne, mert hogy még a kormány most indul el, nyilván majd kell kormányozni, de hogy inkább az a kérdés, hogy ezt a fajta ilyen immerzív, élmény alapú, filmszerű, narrát ügymenetet, vagy műsort hogyan lehet majd folytatni. Szóval láthatóan kell minden napra egy műsorszám. Karmelita, Sándor Palota, nem tudom, Rogán minisztérium.
3: Most is erről beszélünk mi is.
4: Erről beszélünk, persze.
2: Mert, hát mi a jelenségről beszélünk azért.
4: A jelenség, igen. Tehát, na mindegy, a lényeg az, hogy bennem azért ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogy lehet ezt a műsor folyamot, ezt a streaminget így egyébként majd hosszan. De,
2: hát, ha csak egy példát hadd mondjak erre.
1: Mint amerre
4: nem
1: megy,
4: tudom, tehát ez egy kérdés.
1: Az, hogy ő egyébként mit csinál, az már egyfajta új stílusú politizálás lesz, jé, belátok a kulisszák mögé, jé, ő dolgozik.
2: Hadd mondjak egyetlen konkrét példát erről, hogy én miről beszélek, hogy mennyire. Ugyanezt a Karmelita videót megosztotta az új kormány egyik új minisztere, akivel azt gondolom, hogy a hozzáértését tekintve, vagy a politikához való viszonyát tekintve a legkevesebb problémánk lehet, talán személyesen is. Vitézi Dávid. Hát ő csodálkozik rá, hogy milyen a Karmelita, aki államtitkár volt az Orbán kormányban, aki tényleg volt ott. És ezt a kérdést senki nem teszi fel, hogy ő bejön, mint egy plebejus, végignéz és azt mondja, hogy mi van, miközben ő 2010-től kezdve folyamatosan ellátott valamiféle kormánypárti vagy kormányzati tisztséget, és még az előző ciklusban is államtitkár volt. Semmit nem akarok rosszat a Dávidnak, a jelenséget
1: András,
2: próbálom
1: mert
2: mondani.
1: Vagy azt mondod, hogy ő csodálkozik rá, de lehet egy olyan olvasat is, hogy nem ő csodálkozik rá, hanem azt mondja, hogy na végre megmutathatom,
3: vagy,
1: amit eddig nem lehet.
3: Vagy én inkább azt láttam, amikor elkezdődött az élő videózás, hogy a miniszterjelöltek elég rosszul érezték magukat, nem voltak túl boldogok, tehát hogyha megnézik a nézők, hogy a miniszterjelöltek, főleg Orbán Anita, milyen arckifejezéssel állt ott a Karmelita előtt.
4: Volt egy ilyen toporgás hangulat.
3: Hát nem voltak nagyon boldogok, hogy ebben a kommunikációs formában részt kell venniük. Aztán Vitézi Dávid valóban aztán felengedett egy kicsit a Rogán minisztériumban, meg már jobban megerett a hangja, de azért én némi kínosságot éreztem az elején. Hát bár nem tudom, mert erre azért lehetett volna annyiban számítani, hogy valójában az, hogy fontos eseményeket filmszerűvé teszünk, élőzünk, hát ez nem új Magyar Pétertől, hát ellenzéki vezérként minden egyes gyűlési...
4: Ezt mondtam Attila, hogy ezt megszokhattuk az elmúlt... Ezt mondtam, hogy ez nem újdonság. Sőt, bocsánat, az sem újdonság, hogy egy politikus kvázi popstár ennek vannak évtizedes.
2: Jó, csak értem.
4: Csak úgy bejött ez a technológiai plusz.
3: Igen.
4: Tehát bejött egy plusz technológiai.
2: De nekem meg az a bajom, hogy az én hókuszpók ne költözzön már be Apraja falvára.
3: De ez kell.
2: Hát szóval ez történik. Hát, hogy csak az adott pillanat van, én mindig is törp voltam, mindig is hupikék voltam, mindig is féltem hogy hívják a macskáját? Siamiau? Mindig is féltem Siamiau-tól. Hát én szeressetek már, mert én törp vagyok. Miközben ettem a törpöket
4: erre
2: korábban.
4: Erre szokott, András, az a érvelés elhangozni, hogy ez az elmúlt két év, mint egy ilyen tűzöljárás, vagy parázsonjárás, ezt a fordulatot legitimáltam.
3: Jó, én a 90-es évek parlamenti vitáin nőttem fel, tehát meg kell, hogy mondjam, olyan értelemben... Tehát olyan értelemben én is boomer vagyok, hogy nekem
2: minden
3: az...
2: Minden szempontból az vagy, Attila, nem akarlak.
3: Minden, na tessék. Szóval nekem ez nem annyira az ízlésem szerint való, viszont hogyha elemezni akarok, és azért szeretnék azt is, azt azért kénytelen vagyok elismerni, hogy ez hatásos, hatalomra jutás abszett szempontjából eredményes volt. Tessék megnézni a választási eredményjelző táblára, és azt látom a kommentek alapján is, hogy ez nagyon sok embernek tetszik, ahogy Magyar Péter eljárt, Holott azért bennem felvetődik az, hogyha azért azt is érdemes megnézni, hogy milyen jelzőket aggatott az elődjére Orbán Viktor, a bukott miniszterelnök, meg stb. Ez azért érdemes azért vigyázni hosszabb távon, mert a miniszterelnöki pozíciónak van egy személytől függetlenül egyfajta integritása, egy tekintélye kéne, hogy legyen. Tehát nehogy az legyen, hogy ezt túlságosan leromboljuk azáltal, hogy, hogy mindenáról le akarjuk járatni az elődöt.
2: Szerintem ezen túl vagyunk. De hát értem, én ezt nem vonom kétségbe, hogy ennek van hatása. Hát pont azt mondom, és ezért beszélek róla, mert el vagyok tőle borzadva. És félreértés ne essék, nem akarok lenácizni senkit. Csak ugye, amikor példákat akarsz mondani, azért sarkítasz, hogy egyértelmű legyen. Hát az akarat diadalának is van hatása.
1: Szombaton a parlamenti beszéd, meg a Kossuth-téri beszéd után egy óriási buli volt egyébként, amit azóta egy körülbelül visszatapsolnak, hogy majd augusztus 20-án is egy hasonló bulit kell
3: Magyar
1: szervezni.
3: Magyar Péter tapsolná vissza.
1: És körülbelül az érződött az egészből, hogy sokan voltak, nyilván nem mondjuk számokat, meg ne számháborúzzunk, de hogy egy picit, mintha ez a fajta változás, ez egy ilyen fellélegzéssel járna, nem azzal, hogy akkor félnünk kell, meg rettegnünk kell, hogy háború van, meg gazdasági válság van, meg bármi van, amiről egyébként beszélünk, mondjuk akár a Hormuzi szoros kapcsán is, hogy mi várható, és mivel kell szembenézni az új kormánynak, hanem azzal, hogy igen, egy kicsit most akkor lehet mulatni, lehet leengedni, tapsolni, boldognak lenni. Hogyan látjátok ezt a hétvégét?
3: Én elmentem a buliba, hát a vége felé, mert
4: táncoltál is?
3: Én,
4: tessék? Táncoltál is?
3: Nem.
1: Jó, de videó készült róla.
2: Mekkora parti arc vagy not?
3: Nem voltam sose egyébként bulizós, de kíváncsiságból elmentem, 10:30-re értem oda, és hát volt alkalmam beszélgetni néhány fiatallal, meg a hangulatot megérezni, és tényleg elképesztő felszabadultság volt, és azért a Fidesz köszönheti ezt azért egy kicsit, sőt nem kicsit, saját magának is, hogy olyan ellenérzés alakult ki a társadalom bizonyos rétegeiben, főleg 40 év alatt, hogy nem egy szokványos, a demokráciában egyébként nem meglepő kormányváltás volt pusztán, mert hát nyugaton is hát hány meg hány kormányváltás volt már, és még sincs akkora ünneplés, hanem mintha valamilyen véres diktatúra alól szabadult volna fel az ország. Tehát szinte olyan ünneplés volt, holott azért Orbán nem, hogy véres diktatúrát nem csinált, hanem diktatúrát nem hozott létre, különben akkor nem tudták
2: ezt
3: volna leválni.
2: Nem volt szabad elmondanod ezelőtt pár hétig.
3: Dehogy nem, én már 2011-ben
4: mindannyian elmondtuk, csak ettől még nem volt szabad.
3: Én nekem mindig is ez volt a szakmai álláspontom, hogy ez nem volt diktatúra.
5: Igen, de ez folytatása, tehát ez az Orbán diktatúrát épít, Orbán nem épít diktatúrát, ez ugyanannak a folytatása, mint hogy azért nem mehet be a miniszterelnök a várba, mert az a feudális Magyarországot jelképezi, a jobb oldal a feudális Magyarország történelmi folytonosságát aktualizálja, és ezzel szemben van egy feudalizmust ellenző politikai világ, amelyben nem az aláfölé rendeltség játszik szerepet, amelyben az emberek érdemük szerint jutnak előre a világban. Ide kapcsolódik ugye a szakértelemnek a kiemelt szerepe, mert a szakértők jutnak. Ezért fontos a civil társadalom bekapcsolása, mert ugye ott minden állampolgár részt vehet ebben a dologban. És ez az a megosztottság, amely továbbra is Magyarországon jelen van, és ez mindig is jelen volt, már az MSZNP is játszott ezzel a dologgal, és ezért nem lehet konszenzus, ezért nem lehet a nem várról konszenzust kialakítani, mert nincs a bal oldalon, vagy a nem Orbán oldalon olyan politikai erő, aki merné azt mondani, hogy jogfolytonos a magyar állam. Magyar Péter tesz erre kísérletet Szent Istvánnal és egyebekkel, de hát ő játszik ezzel a dologgal, amikor konszenzust kell formálni, meg beilleszkedni, másképpen fogom, amikor a jobb oldal felé nyitottá kell tennie az ő politikai mozgalmát, akkor 1000 éves történelem van, gyönyörű Magyarország és egyebek, amikor pedig egy másik dimenzióban, egy másik csoporthoz kell szólni, akkor pedig fölmegyünk a Karmelitába, és szimbolikus duvatként bemutatjuk azt, hogy ez egy hazug világ.
2: De szerintem ez a lényeg, Péter. És hogy ez itt nem az ő személye benne a lényeg, hanem a percepció. Tehát, hogyha kirakja a székely zászló mellé az Európai Uniós zászlót, azok az emberek, akiknek egyébként herótjuk van a székely zászlótól, nem a székelyek miatt feltétlenül, hanem ez egy a művi, historizáló konstrukció, 2004-es talán, azok nem veszik észre a székely zászlót, de meglátják az EU-s zászlót. Ha kirakta volna az Árpád sávot is mellé, akkor a vidéki jobbikos szavazói elalélnak a gyönyörtől, mert ők csak az Árpád sávot látják, az urbánus média emberek pedig csak az uniósat. Ez a hangulat kérdése. Ez a hangulat egyébként szerintem el fog múlni, de jelen pillanatban lehet azt mondani egy mondatban, hogy már pedig, mit tudom én, megemelem a nyugdíjakat, és közben pedig ugyanazzal pedig megvonom az öregek szavazati jogát. Mindenki azt fogja hallani benne, amit ő akar.
1: Néppárti politika.
2: Ez nem néppárti politika, ez össze-vissza beszéd, de hogy ez...
4: Péterhez szerettem volna így visszakanyarodni, hogy az már nem is kizárólag magyarországi jelenség, hogy a társadalom egymással szemben álló, vagy más pártok köré csoportosuló részei, csoportjai, azok olyan módon állnak egymással szemben a világ magyarázat kérdésében, hogy mi az, amiben vagyunk, mik az értékeink, stb., hogy ez a fajta szembenállás abban a csoportban, aki ellenzékben van éppen, az egyfajta diktatúra érzetét kelti. Amerikában is ezt látjuk egyébként. Meg szerintem egyre több helyen a világon, hogy ezek a közös platformok, közös felületek, minimumok megszűnnek, és az a csoport, még ha nincs is diktatúra egy országban, az a csoport, aki a hatalmon kívül érzi magát, az úgy éli meg a helyzetet, hogy ez egy diktatórikus szituáció, mert a világ magyarázat kérdésében olyan élesen elválnak a különböző csoportok, hogy, és szerintem ennek egyébként jó példája amilyen éltünk, meg élünk, hogy bár autokratikus elemekkel fűszerezett rendszerben éltünk, diktatúrának nem nevezhetjük, azonban a társadalomnak a fele, illetve hát most a nagyobbik fele, mint szavazó, de hogy a fele biztosan úgy élte meg ezt, hogy ez egy diktatórikus helyzet.
2: Hogy mondjak valamit ennél a pontnál a fiatalokról? Mert szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. És anélkül, hogy az ember ilyen lenéző vagy oktató lenne.
5: Boomer.
2: Mert hogy egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. A periféri államokban a fiatalok azok a saját despotáik ellen tüntetnek. Szerbiában is, Pozsonyban is, Budapesten is. De Berlinben például a háború meg a sorozás ellen. Erről a magyarországi médiákok nem nagyon szoktak beszámolni. És világszerte van egy olyan ifjúsági jelenség, hogy ezek a fiatal emberek nem érzik magukat jól a bőrükben, joggal egyébként. Nagyon elcseszett világot adtunk nekik, meg az előttünk járó generáció. Titoktalanítva lett a világ, eszméletlen mennyiségű ingert öntenek rá egy gyerekre, meg egy kamaszra. Gyakorlatilag kiég addigra, amire fiatal felnőtt lesz. Nincsen tényleg benne izgalom és titok olyan sok, mint még a mi gyerekkorunkban volt. Folyamatosan műkarriereket, műélményeket kínálnak nekik. Van eszméletlen sok mobilizációs problémájuk, a legközönségesebb. Tehát például a férfi-nő viszonyban, tehát hogy egy folyamatosan instát néző, kisvárosi, edzésre járó srác, miközben a lányok meg költöznek a nagyobb városokban, hogy él. Rettenetes, tényleg ez rettenetes. Ez egy nagyon komoly globális probléma, ami történik. Értelemszerűen ezt le lehet fordítani ideig, óráig egy adott kormányra. A magyar kormány ebből egyébként az utolsó pillanatig semmit nem érzékelt. Amikor már érezte azt, hogy baj van, mert hogy fordulnak el tőle, akkor már a jelenséget elkezdte érzékelni, de az, hogy ezzel egyébként ilyen ciklikusan átívelő kormányzati tevékenység kéne, ebből semmi, de legalább az ellenfele is se sokat, csak az, hogy momentán őket támogatják ezért. De ez az a legfontosabb civilizációs kérdésünk, hogy ezzel a kérdéssel mi lesz. És ugyanaz támogatja, ugyanaz volt fiatalok körében a Trumpnak is a felhajtó ereje, mint Magyar Péternek itthon.
4: Például ez a rendszerbontó koncert, ami a választások előtt volt, ez egyértelműen arról szólt, hogy az ott megjelenő fiatalság azt gondolja, hogy az a kormány, ami akkor még volt, az közéjük és a közé az életvilág közé áll, amit egyébként a social médiában fogyasztanak, ami velük szembe jön, és hogyha ez a kormány marad, akkor ők attól az életvilágtól most vagy valamikor el lesznek teljes egészében vágva. Tehát ez egy, annak szerintem az volt a kerete, és az ilyen értelemben annak, annak az élmény tömegnek a hatása, ami egyébként hát mint egy ilyen szőnyegbombázás éri a mostani kamaszokat, meg fiatal felnőtteket. Tehát, hogy igazából emlékszem, hogy ott meg is kérdeztek ott lévő fiatalokat, hogy mit gondolnak a ruszkikról. Akik értelemszerűen nem tudnak semmit a ruszkikról egyébként, de nekik a ruszkik egy szimbólum, annak a szimbóluma, hogy attól az életvilágtól, attól a social médiás tartalomtól, attól őket el fogják zárni. És azok a fiatalok egyértelműen letették a garast, hogy ők ebből nem kérnek.
3: Van még valami fontos, ami az elmúlt pár napot jellemezte. Ez egy nagy választóvonal a letűnt Orbán rendszerrel szembe. Tehát tulajdonképpen a Karmelita meglátogatása ebbe beleilleszkedik, hogy leszámolunk az előző rendszerrel. Tehát itt az Orbánék 16 éve nem pusztán egy előző kormányzatnak a 16 éve, hanem egy előző politikai rendszernek a 16 évéről van szó. És hogyha visszatekintünk a magyar történelmen, valamennyi rendszerváltásnál az szokott lenni, hogy az újak ledöntik a sárba a letűnt, vereséget szenvedett rendszer, és kijelentik, hogy majd ők sokkal jobbak lesznek, a nép érdekeit ők fogják inkább képviselni, aztán jön majd egy újabb rendszer, amelyik szintén hasonlókat elmond az elődjéről. Ha visszatekintünk mondjuk 2010-ben, hogy Orbán Viktor hatalomra jutása után ő meg a minisztertársai miket mondtak az előző zavaros 20 évről, akkor az embernek déjà vu érzése támad, hogy most, ahogy Magyar Péterék megjönnek, most a miniszterjelölti meghallgatásokon is érzékeltük, hogy az elmúlt 16 év eredményeit erőteljesen zárójelbe teszik, és azt mondják, hogy most egy szebb új korszak fog következni. Tehát én ezt annyiszor láttam, hallottam,
1: de
3: olvastam.
1: Igen, de lehet, hogy a 20 éves fiatalok nem.
3: Nekik ez illetve, új.
1: Nagyon előző, de előző szavazó azt gondolja, hogy hagyj nézzük meg, és akkor majd kiderül, és ha már a szimbólumokkal kezdtük, vagy nem tudom, Karmelita kapcsán, itt ennél a Kossuth téri bulinál is volt egy elég jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor azokat a bizonyos kordonokat leszették, és gyakorlatilag a miniszterek lementek az emberek közé, az emberek mentek oda ünnepelni, tapsolni keresztül a kis tó, vagy nem tudom, minek hívjuk azt, a vizesárkon keresztül. Szóval az is egy látványában, vagy ha már filmszínházban, egy abszolút olyan érzetet adott, hogy na, ez egészen más.
4: Én is hangzott el Magyar Pétertől, hogy visszaadják a parlamentet az embereknek, miközben a népképviselet miatt eddig is az embereké volt a parlament.
2: Volt már, kikezdte a kordonbontást.
4: Igen. És hát az egésznek az volt a színházi vagy a filmes üzenete, hogy itt ez az új politikai csoport, amelyik átveszi a hatalmat, az innentől megérinthető, egy közülünk, ugye ott a miniszter táncol.
3: Jó Magyar Péter DJ-zett.
2: Magyar Péter DJ-zik,
4: tehát hogy ezek ilyen megérinthető figurák, egy közülünk, lehet akár a barátom is, miközben hát a politikus sose lesz senkinek a ilyen értelemben a családtagén kívül, a barátaink kívül a barátja, de az üzenete az ez volt mégiscsak ennek az egésznek, és át is jött láthatóan.
2: De mondom, első kordonbontás az a Fidesz volt, hogy a gyurcsányi kordonokat vitték el. Aztán mondom, ez mindig, tehát, hogy ez a ritmus azért megvan, csak ugye ezt nem lehet mondani, mert bummer dolog, mert mi az, ami volt már. És
3: milyen jó, nem, hogy Orbánék leszették a kordonokat Gyurcsányék idejében, aztán a Karmelita környékére ők is emelték.
2: Jó, de ott azért volt a Karmelita, hogy tényleg annyi volt, hogy azt lehet, most én nem, azt nem lehet, szerintem az nem jó elvárás, hogy konszenzussal építsen egy kormány, viszont nyilvánvaló minden kormányzati intézkedést lehet kritizálni. Tehát azt lehet kritizálni, hogy valóban kellett volna folyamatosan építkezni a várban, és ezt végigvinni. De ez volt, és ott voltak ebből következőleg építőanyagok, például kockakövek. Én kifejezetten aggódtam 2022 őszén, hogy valamelyik srácot eldob egy követ, ráesik egy rendőrre, most azon, hogy a rendőrnek is nagyon komoly, mert az a srác is az egész életét.
1: De ha most az építkezésre fogod az elmúlt sok-sok évet, amikor nem lehetett a Karmelita közelébe menni, ami körülbelül olyan, mint hogyha hát a veszélyhelyzeti kormányzás, mert azért kellene.
2: De nem, ezt most csak egy példát mondtam, ez nagyon rossz pillanat volt.
5: Tehát, de András, amikor jön a tömeg, mert tüntet, és elzárod a köveket, meg az építkezést, hogy ne történhessen meg bármilyen ilyen atrocitás, az egy rendőri és egyébként politikai felelősség kérdés, hogy ezt a döntést meghozod. De ennek nem kell aztán másnap és harmadnap is érvényesülnie, magyarul megnyitod az utcát. És az, hogy a Karmelita ilyen szimbólumá lett, amögött ott van, ahogy kinevezték az alkotmánybírókat, ahogy köztársasági elnök, akit választanak köztársasági elnök, ahogy az uralmat gyakorolják, vagy megjelenítik, mert a fideszesek bele szoktak kötni, hogy az nem volt azért annyira autoriter az a hatalom gyakorlás, minden kormány autoriter, stb. De azt, ahogy ezt megjelenítették, ahogy erről beszéltek, az, ami a Karmelitában összegződik. Én és a Karmelitának a bejárása az a varástalanítás része, hogy nem. És itt az Orbán rendszerre...
2: Nem adom. Az, hogy az egészet az első perctől kezdve egy döjf végig kíséri, hát erről sokat beszéltünk, írtunk, mondtunk, ez megvan. De ez ugye eldőlt az első ciklusban, amikor egyesek szerint még elviselhető volt a NER. Ahogy egyébként a NER egyre inkább idomult a társadalomhoz, mint minden rendszer. A végén már a egyenes beszédbe is eljön a miniszterelnök interjút adni. Akkor roppan meg. Szóval...
5: Nem az egyenes beszédbe ment, hanem a mérlegbe, de...
1: Kettő percünk maradt.
2: Szerintem volt az egyenes beszéd,
3: nem volt.
1: Délelőtt rögzítjük egyébként ezt a beszélgetést, ezt nagyon fontos elmondanunk. Ki tudja, hogy mire estére adásba kerül, mi történik, de azért a köztársasági elnökre elég erős nyomás nehezedik Magyar Péter és követői részéről, hogy már pedig SOS mondjon le. Ti mit gondoltok erről egy-egy mondatban?
4: Hát nekem ez a lájkbajnokság, hogy is mondjam, a közpolitika szintjére emelt lájkbajnokság, ez nagyon tetszik, ugye a miniszterelnök posztja, ahol nyomj egy lájkot, ha te is azt szeretnéd, hogy Súlyog Tamás távozzon a posztjáról. Hát ezt se láttuk pár évvel ezelőtt.
1: Le kell mondania, vagy nem?
4: Nem tudom.
1: Kócián úr?
5: Hát miután... Szóval én azt mondanám minden fideszesnek, hogy lehet követni az orbáni felfogást, amelyben minden politika, és minden csak a politikai érdek, meg a politikai stratégia szempontjából fontos, de akkor ennek az lesz a következmény, hogy amikor a köztársasági elnöktől azt várnák el, hogy a demokráciát védi, az intézményrendszert, kiáll és küzd a maga jogaért, ne adj Isten a parlamenti beszéde alatt a miniszterelnöknek, föláll, és azt mondja, hogy ezt nem hallgatja tovább, mert ez csak akkor teheti meg, hogyha a köztársasági elnöknek, az alkotmánybíróság elnökének, a legfelsőbb ügyésznek, a Fideszen kívül, a Fidesz politikai céljain, és azon kívül, hogy kormányzott a Fidesz, amikor őt kinevezték, van valami más referenciája. Ha nincs, akkor ez van, mindenki eldobható politikai zsebkendőnek fog minősülni.
3: Bárcsak azt lehetne mondani, hogy olyan nagy tekintélyű intézmények jöttek létre Magyarországon, hogy nagyon durva tapusértésnek minősítene az, hogy Súlyog Tamás lemondásra szólította fel a miniszterelnök, ami valóban példátlan volt, csak hát az a baj, hogy például a köztársasági elnökök egy részével nagyon nem volt szerencséje ennek az országnak, az előző 16 évben kettő idő előtt bukott meg.
1: András.
2: Én nem szívesen mondok arról bármit, hogy le kell mondani a köztársasági elnöknek, vagy sem. Hogy ez ebből az előző esetben is baj volt. Én Magyar Péter helyében békén hagynám Súlyog Tamást. Egyszerűen ez a legkényelmesebb szituáció számára. Én egyetértek a Péterrel helyében, békén hagynám Súlyog Tamást. Egyszerűen

Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét?

letesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tarianna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről és

Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Ukrán és orosz területen is dróntámadások pusztítottak. Tegnap tartották az életmenetét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap ukrajna-oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Nyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is, Kapitány István hangsúlyozta. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban.

0: sértődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban, a holokauszt áldozataira emlékezősét a résztvevői. A pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, a célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Robert Capa központban. A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arra felé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a csatorna javítása, a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett utcakasz egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz Gazdagrét felé terelt útvonalon jár, a Neszmély út megállót nem érinti. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra, korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Mogyarák Anikó és Rónai Egon.
1: Május 18-a van, jó reggelt kívánunk, vártuk, hogy kikezdi.
2: Elkezdjük mi együtt is.
1: Na, ilyen
2: jó
1: is
2: reggelt, van. Szeretettel köszöntjük Önöket.
1: Szép napot kívánunk
2: így
1: mindenkinek.
2: Így még nem jártunk, igen. Önök se, úgyhogy remélem mindannyian jól járunk.
1: Minden álmom így teljesüljön, bár ez most csak egy helyettesítés, de nagyon klasszátom.
2: Viszont harmadszor, negyedszer lépek ugyanabba a folyóba, és még azt szokták mondani, hogy nem lehet újra ugyanabba. Úgyhogy ismét itt a startban szeretettel köszöntöm mindannyiukat.
1: Erik Alexandra napja van, őket köszöntjük, és a születésnaposokat, és lássuk, hogy mivel indítjuk.
2: Azt nem merted, a Toszka névnapot nem merted külön megemlíteni.
1: Nincsen Toszka ismerős.
2: Hát az tessék, lehet, névnap van. Úgyhogy
1: Szandra
2: kedves
1: is,
2: Toszkák.
1: Erika is, Félix, Kamilla, és még sokan mások.
2: Sokan. Na, hogy mi lesz ma a műsorban? Hát először is megbeszéljük mindjárt azt, hogy mi történt a hétvégén a politikában, ez kiváló vendégünk Lánci Rihárd lesz. Aztán pedig Horn Gáborral, hogy ez a rengeteg felmentési kísérlet, ez mire való, mennyi eséllyel kecsegtet, és egyáltalán hogyan lehet úgy kormányozni, hogy általában minden csak a Facebookon jelenik meg az emberek előtt. Lehet-e úgy egyáltalán hosszú távon? Ilyesmitől fogunk beszélgetni majd Horn Gáborral.
1: Aztán a Magyar Péter azt ígérte, hogy a kormány május 18-áig, tehát a mai napig fogja nyilvánosságra hozni a kegyelmi ügy részleteit. Eddig a hétvégén még nem tudtunk meg bővebb információt, lehet, hogy a következő órákban kiderül majd ez az. Erről is fogunk majd beszélgetni dr. Paulusz Bogáta ügyvéddel, büntetőjogásszal, és aztán majd megkérdezem, hogy esetleg más kapcsolódó büntetőügyekben van esetleg véleménye.
2: És beszélünk arról is, hogy ez a gesztus politizálás, hogy azt mondani szólták a szimbólumok, a rengeteg megjelenő kép, amit például Magyar Péter a különféle épületekben mutat nekünk, és aminek nyilvánvalóan van hatása a választókra. Szóval, hogy ez igazából mire való, milyen politikát jelez, és hogyan lehet ebből egy politikai világot felépíteni, mert most gyakorlatilag ez történik.
1: És Trump üzent ismét, ez már nem az első alkalom, hogy kemény üzenetet küldött Irán, már az is furcsa szerintem nekünk újságíróknak, hogy újra és újra ez a hír. Mennyire lehet ezt komolyan venni, és mennyire veszi komolyan Amerika a lakosság, mert hogy nagyon-nagyon jelentősen csökkent az ő népszerűsége, ami aggályos, hiszen novemberben éppen félidős választás lesz. Jaro Patrice hazajött éppen Amerikából, a külpolitikai és amerikai szakértőnk itt lesz velünk.
2: És beszélgetünk majd arról is, ez már az adás vége felé lesz nyilván, hogyha kerozin hiány van, akkor mi lesz a légiforgalommal? Ha a légiforgalommal gond van, akkor pedig mi lesz a nyári nyaralásokkal? Ezügyben is szakértőt Kis Róbert Rihárdot.
1: Nektek van már lefoglalt nyaralásod?
2: Képzeld, van. De hát az autóval is elérhető, úgyhogy ez e tekintetben, kerozinügyben nem aggódom, de hát lesz-e benzin, lesz-e gázol?
1: Én repülővel utaznék, és azt mondják, hogy ha valaki egyébként már megvette a repülőjegyet, és csak azt vette meg, akkor elvileg jól járt, sőt az utazási irodák is azt mondják, hogy vegye meg a repülőjegyet, mert az a biztos, és akkor utána tegye hozzá a szállás, stb. De van egy ilyen kerozinpódi, kíváncsi vagyok, hogy azt vajon bármikor kiszabhatja-e egy légitársaság. Erről
2: ja,
1: is beszélgetünk majd.
2: Plusz díj, amit hozzácsapnak.
1: Csak oké, hogy van repülőjegyed, de dobjál hozzá még egy 30-40 ezer forintot.
2: Hát lehet, hogy súlykorlát lesz majd. Tehát 30 kilós ember alatt nem, 30 kilós felett igen.
1: Az jó, hogy gyerekkel megyek.
2: Igen, a gyereknek jó.
1: De most Lenczi Richárd.

0: Lenczi Richárd újságírót köszöntjük. Jó reggelt kívánunk.
1: Sziasztok.
0: Hát mozgalmas hétvégénk volt most is.
1: Az biztos.
0: Szerintem ehhez hozzászokhatunk.
1: Volt itt gatyánál fellógatástól kezdve minden, igen.
0: No, majd érdekel, hogy egyébként te melyiket emelnéd ki, de az egyik legfrissebb...
2: Hát ezt.
0: De az egyik legfrissebb videó pedig az, amikor épp egy pincehelyiségét járt körbe Magyar Péter, mert a kollégái jelezték neki, hogy van néhány érdekes dolog, és ebből az lett, hogy ő feljelentést is tesz majd.
1: Ja, ez a dara, de ez a darált iratok.
0: Meg tiltott pártfinanszírozás, hogy mit keresnek ott a fideszes szórólapok, meg plakettek.
1: Igen, ugye felmerült egyébként korábban is, hogy tudtuk, hogy nem a magyar kormány rakja ki például az aranybudi csodálatos óriás plakátokat, amit csak magyar 20 000-esen lehet eldugítani. Emlékszünk erre az ominózus dologra. De azért mindenki érezte, hogy Balázsi Gyula cégébe azért nem kevés állami pénz is került különböző forrásokból, ha ezeket a kampányokat egy teljesen más cégen keresztül is bonyolították. Itt a darált anyagokkal kapcsolatban valóban valamikor talán az ember ledarált zsákokba rakott anyagot, de ez még nem tudott egyébként, hogy micsoda. Tehát lehet egyébként, hogy a munkatársaknak valami, például ilyen belépési papírok, stb., amit ugyanúgy meg kell semmisíteni olyankor, mert hogy azok már nem használtak, ezek a munkatársak későbbiekben már nem lesznek alkalmazva, várhatóan egyébként. Ez az egyik.
0: Én valószínűleg soha nem fog kiderülni, hogy mik ezek az iratok, nem, mert kivén, nem fogja puzzle... senki összeragazgatni.
2: Ha valaki puzzle-ből jó, lenne, gondolod.
1: Ha valaki puzzle-ből jó, és lehet, hogy lehetne hirdetni egy ilyen országos akciót, hogy a legjobb puzzle kirakó kirakhatnák azt, amit a zsákokba találnak, és akkor egyébként amerikai filmekben lehet ilyet látni egyébként, hogy ott így ilyen különböző dolgok, és egyébként a mesterséges intelligencia segítségével, ha beszkennelik a darabkákat, elvileg már elég ügyesen össze tudja rakni. Tehát, hogy kivitelezhető, hogyha nagyon, nagyon szeretnék, hogy pontosan mi volt, de időigény.
2: Nyilván adott. Meg kellene tudni, hogy mi van, hogyha egy feljelentést teszel, akkor valakinek a végén tudnia kell, hogy miről szólt ez a feljelentés. Ez most még csak egy zsák.
1: Igen, azt nem tudni egyébként, hogy törvénysértés történt, vagy tényleg egy olyan fajta papírokat daráltak, amire már nem volt szükség, és egyébként a további ügymenethez szerint szükség. Ez ki fog majd derülni, várhatóan, meg reméljük.
0: No, beszélj a kedvencedről.
1: Ja, a gatyánál fogva kilógatásról? Havasi úr féle szócsatára? Az nekem érdekes volt egyébként, mert én úgy érzem, hogy Magyar Péter miniszterelnökként kicsit leállt asszózni egy távozó államtitkár, helyettes államtitkára leállt asszózni. Én azt gondolom, hogy most így kicsit nagyzolósan hangzik, de szerintem ez nem egy miniszterelnöki szint egy helyettes államtitkára, főleg egy távozóval leállni asszózni. Én szerintem nyugodtan tovább lehetett volna sétálni, és egyébként ezt így lazábban lehetett volna kezelni. Még ugye a felmentését is videóban jelezte, hogy Magyar Péter írja alá, aztán azt mondják, hogy jogilag ez nem is teljesen állja még meg a helyét, mert nem ő tudja felmenteni. Tehát ugye az egész dolog szerintem így túl lett hájpolva. Eddig egyébként ez a Magyar Péter túrz, ez egyébként jól működik, mert valóban megmutatja azt, hogy Covid idején milyen iszonyatos milliárdokat költöttek olyan kialakításokra, amire nem feltétlenül és biztos, hogy nem a legnagyobb szükség volt egyébként a minisztériumokon belül, és ez egyértelműen idegesíti az embereket egyébként teljes joggal. Ez szerintem egy picit így túl lett tolva a történetbe, de ez mindig az a fajta felfokozott hangulat van.
2: Igen, még
1: kormányváltás
2: van.
1: Volt, kétharmaddal váltottunk kormányt, és aki visszaszól, az menjen a PI-be, mert hogy 16 évig
2: mit
1: csináltak.
2: Jó, de ez még kampánykormányzás. Tehát,
1: most,
2: hogy
1: most még
2: valószínűleg
1: most
2: Magyar Péter
1: vagyunk.
2: Még nem tudott lejönni erről a trackről, hogy minden nap történnie kell valaminek, és minden nap meg kell mutatni valamit.
1: Történik is, mert hogyha belegondolunk csak, hogy Pócs János most ítélték el 5 millió forint kártérítése Ruszin-Szendi Romulusztól kapcsolatban, ugye volt egy ominózus disznóvágás, akkor rá volt írva a zsíros bödörre, hogy akciós Romulus zsír, meg, de ugye Pócs János imádta ezt a disznóvágásokon ilyen triggerelést, mert ugye...
2: Az ő politikai arculatához tartozik.
1: Ugye a disznóra nála volt ráírva, vagy ő volt a Soros, aztán ő, erre a disznóra most rá volt írva, hogy ő volt a Soros Romulus, tehát, hogy Pócs Jánosnak ezek ilyen, tehát ez kirjei.
2: Ez egy személyiségi jogi per volt, és egy személyiségi jogi kártérítést.
1: De itt van a navos nyomozó, ugye, aki arról beszélt, ugye, hogy a titkosszolgálatok ellenzéki embereket figyeltek meg, és arról beszélt, hogy Gattyán Györgynek az adóügyében maga Rogán Antal Orbán Ráhel és Tiborcz István járt el, hogy valahogy engedjék el ezt a fajta adó.
0: Csak ezek is egyelőre bemondások. Tehát
2: igen, bemondások, de ezeknek utána kell menni. Igen. Tehát, hogyha mond igen. valaki ilyet, okay, aki
0: csak
2: akkor
0: hogy
2: ott
0: bizonyítod.
2: Volt. Hát, ugye?
1: Igen, de a Szabó Bence is, ha úgy mondom, csak bemondás volt, mert ott se volt minden egyébként alátámasztva papírokkal, hanem Szabó Bence elmondta, hogy az ő meglátása szerint, amikor ők nyomoztak, akkor ez a Gundalf Butha ügyről beszélünk, ugye, hogy ott is a titkosszolgálatok próbálták befolyásolni, Szabó Bence állítása szerint, ugye a Tiszának az informatikusait, hogy adják ki a Tiszának az adatsorait, meg engedjék be őket a Tiszának az adatai közé. Ott sincs minden bizonyítva, de az is egy nagyon komoly ügy, olyannyira, hogy ugye Szabó Bence a belügyminisztériumban kap végül is pozíciót, tehát hogy ő azt a munkát is segíteni fogja, tehát hogy itt azért vannak ügyek, és vannak fontos, és lesznek is egyébként.
2: Meg azért ez úgy van, hogy ha az egyik megszólal, hogy ahogy bizonyítod rá visszacsatolva, akkor azért ott megerednek a nyelvek előbb-utóbb. Hát, tehát amikor egyet, kettőt, hármat, négyet behívsz, hogy valaki mondjon valamit, előbb-utóbb valaki mond valamit.
1: De ez lesz a lényeg egyébként a dolognak, hogy mindenki fölfele fog énekelni. Tehát a Balási úrnak a megtisztulása, már Mária Magdolna szintű megtisztulása is azért mutat egy olyan irányt, hogy hát neki a legkomolyabb ismerőse és mentora azért Rogán Antal volt. Tehát, hogy azért sokan kérdezik azt, hogy majd mit fog esetlegesen Balázs Gyula elmondani, és mindenkinél ez a kérdés egyébként, hogy azt fogja mondani, hogy kérem szépen, én a munkámat végeztem, de az államtitkár, de a miniszter, de a kormányfő, de ez, de az X és Y volt, nem én. És ugye rengetegszer hallottuk ezt bíróságon, hogy valaki azt mondja, hogy oké, végigvittem egy ügymenetet, de nem én vagyok a főnök. Tehát, hogy itt valószínűleg...
2: A parancsra cselekedtem, klasszikus mondata.
1: Igen, igen. És ezért nem értettem egyébként a Havasival folytatott asszót, mert hogy ennél komolyabb ügyek vannak azért, amiről Magyar Péter is tud beszélni. Ez egy olyan fajta mellékepizód volt, ami egyébként valószínűleg a választók nagy részének egy ilyen érdekesség volt, de politikailag ez egy ilyen...
2: Hogy kampányüzemmód.
0: Ez egy spontán szituáció volt, igen, amit tehát úgy is nézhetjük, hogy nem hagyott két zicsert.
1: Hazicser volt ez.
0: Hazicser.
1: Mert ez olyan dolog, hogy ez lehet gólt rúgni egy 5 éves kisrácnak is, aki a kapuba áll, meg lehet gólt rúgni Donnarumának is. Nem ugyanaz a kettő. Ez most egy olyan gól volt, amit egy 5 éves kisrácnak rúgtunk, mert egy helyettes államtitkár, aki egyébként már így is úgy is megy a levesbe, és ott cigarettázik a tetőteraszon, őt úgymond így eltolni, ennél sokkal komolyabb ellenfelei lesznek, mert sokkal komolyabb dolgokkal kell megharcolni.
2: Jó, hát itt ugye a személy volt az igazán fontos, tehát egy ismeretlen helyettes államtitkár, aki soha nem szerepelt a nyilvánosság előtt, nyilván nem lett volna annyira érdekes Magyar Péternek sem, hát Havasi Bertalan volt, Orbán Viktor sajtó elhárító államtitkár.
1: Igen, a kólásdoboz őrzője.
2: Így van.
1: Igen. Igen.
2: Hát nem biztos, hogy arra mindenki emlékszik, bár Magyar Péter is megkérdezte, hogy a kólásdoboz megvan-e még. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ivott egy kólásdobozból Orbán Viktor, és azt ő örök emléknek.
1: Ez a Dunaharaszti gyárnak, vagy üzemnek, vagy nem tudom, minek az átadóján volt ez. Hogy
0: úgy fogalmaztok, ugye, hogy még kampányüzemmódban van
1: igen.
0: a kormányzás, de lesz ez másképp, és lehet-e másképp, amikor az elmúlt 2 évben ahhoz lett hozzászoktatva ez a közösség igazából, hogy napi szinten van egy poszt, egy videó, egy bejelentkezés, most már az elmúlt hetekben hozzászoktunk az élőzésekhez, és ugye a spontán tárlatvezetések, ugye most hétvégén is volt egy kifejezetten a sajtónak tartott több órás tárlatvezetés, szóval erről a, ha így fogalmazunk, kampányüzemmódról lehet-e egyáltalán lejjebb kapcsolni?
2: Tulajdonképpen érdekes, hogy élőben nézzük a kormányzást.
0: Olyan, mint egy ilyen az... politikai reality.
2: Igen.
1: Hát, hogy mondjam, a jelen világunkban sokkal több impulzus kell adni, most hülyén hangzik a nézőnek, meg a vásárlónak, meg a választónak, mert ugye sokan mondják az ilyen spindoktorok, akik a választásoknak a kimenetelét döntik el, hogy a politika is most már egy termék, amit el kell adni. Egy politikai párt is egy termék, amit el kell adni. Aztán kiderül, hogy ez nem minden esetben így igaz, tehát hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy párt és eladható legyen, de valóban ezek a marketing elemek megjelentek a politikában is elég erőteljesen. És láthatólag az a közösség, aki Magyar Pétert megválasztott a 2/3-dal, és követi az ő pályafutását, ő nekik igényük van erre, és azt is mondják, hogy igen, igen, mutassa csak meg, hogy mi történt ebbe a dologba, és ne felejtsük el, hogy amikor nem a két embert nem összerakva, de amikor a Ceausescu élet elsöpörték ugye Romániába forradalommal, ott is az volt az első, hogy a Ceausescu-nak a különböző villáiba, kormányzati helyekre, hogy itt milyen volt a mellékhelység.
2: Janukovics Kijevben.
1: Pontosan.
2: Az arany WC.
1: Tehát, hogy ez megtapasztalható volt nemzetközileg, hogy ugyanez volt, hogy na kérem szépen, mi őket győztük le, mi ezt az érát söpörtük el, és nem akarjuk, hogy még egyszer ez visszajöjjön, és ezért meg kell mutatni egyébként Magyar Péternek valóban, hogy mi van ezekben az épületekben, és van bőven mit megmutatni, mert hogy ezekben a terekben, hát hogy mondom, hétköznapi ember nem nagyon járhatott be.
2: Volt két nagyon fontos interjú a hétvégén. Azt is mondanám, hogy elképesztő. Az egyik legalábbis Orbán Viktória Magyar Nemzetnek. Nem tudom, hogy volt-e hozzá szerencsétek. Aki azt mondja, hogy széljobbról kell újra kezdeni építeni a Fideszt, ami hát egy érdekes üzenet. Hát a középre biztosan, hogy el vagytok engedve, mert hogy ti ott vagytok már, ahol mi nem vagyunk. A másik meg Bóka Jánosé, aki meg arról beszél, hogy hát most nyilván el fogja hozni Magyar Péter az uniós pénzeket, mert hogy erre szerződött. De valójában igazából az a baj, hogy nem láttak 1 millió választót, akinek nem kell a Fidesz. Hogy nem látott a Fidesz 1 millió választót, akik nem rájuk szavaznak?
1: Én szerintem ezt, hogy nem látták, ez egy önbecsapás.
2: Valószínű.
1: Mert pont arról beszélgettünk, hogy voltak olyan adatok egyébként bent a Fideszben is, mérések, amik végig azt mutatták, hogy a Tisza vezet. 9-10%-kal ekkora mandátum győzelmet nem vártak, de én láttam olyan méréseket a Fideszen belül, és havonta láttam olyan méréseket, amik mutatták a Tiszának a vezetését. Tehát az, hogy egy csomóan azt mondják, hogy ők nem tudták, nem hallották, nem értették, akkor lehet, hogy nem osztották meg a nagy részével az emberek ezeket a méréseket, és azt mondták, hogy ebbe a győzelmi máborba menjünk bele a kampányba, és akkor valahogy átvisz minket ezen az úton. Úgyhogy ha nem láttak 1 millió szavazónak az elbukását, az politikai hiba.
2: Ez tehát, persze,
1: hogy,
2: így van.
1: Hogy, de erre rá is ment ugye a 16 év teljes egészében, tehát hogy ez most, és ebből látszik egyébként, hogy nem látták, ahogy Orbán Viktor amilyen állapotban most van. Mert hogyha belegondolunk azt, hogy ugye beszéltünk erről, hogy azt mondta, hogy a poénnak szánta a vadhajtásokat, hogy az a kedvenc.
2: Hát jó, de pár nappal később meg a széljobbról ábrándozik.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy már akkor, amikor a vadhajtásokat emlegette, sokszor azt mondták, hogy onnan akarnak a radikális nemzeti oldalról elvonni embereket a Fideszbe, és onnan akarnak újraépítkezni. Erről mondta az egyik fideszes belső ember, hogy az se lehetetlen egyébként, hogy három részre szakad majd a Fidesz, tehát van ez, akik az úgynevezett széljobbról akarnak építkezni, vannak, akik várnak egy olyan fajta korosztályú embert, mint Magyar Péter, aki újjáépíti a pártot, és egy jobb közép, polgári, stb. Párttal tovább megy a Fidesz, és vannak azok, akik ragaszkodnak Orbán Viktorhoz, hogy akkor még nem volt a választások után közvetlen ez, hogy ő széljobbról vagy radikál jobbról akarja újjáépíteni a Fideszt. Ami érdekes egyébként, mert van egy Mi Hazánk is Magyarországon.
0: Pont ezt akartam megnézni, hát, hogy párt, ezt nem láttam, hogy a Torockaiék reagáltak egyébként erre.
2: Én még nem találkoztam ezzel.
1: Nem, én sem láttam. Tehát ez van egy radikális nemzeti párt Magyarországon, úgy hívják, hogy Mi Hazánk, tehát, hogy, és meg is kapták a választók támogatását, tehát ők egyetlen úgymond ellenzéki pártként, ahogy Magyar Péter fogalmaz, ők bent vannak a parlamentbe, tehát ők megszerezték a megfelelő...
2: Hát Orbán Viktor olvasztott már be pártokat, igaz, más erőhelyzetben.
1: Igen, csak az
2: van ebben azért rutinja.
1: Hogyne. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a Kisgazdákat, az MDF-et, nem tudom, a Miépet, nem tudom miket, tehát hogyan darált le végül is a Fidesz, és hogyan olvasztott be, és szalámizott le, abban van rutin, csak ez egy egészen más terep. Tehát, hogy a mostani Fidesz állapotot megnézni, ahol tényleg egymást marják a háttérben, és van, amikor a sajtóban is egyébként a Fidesz politikusai, abból azért nem olyan, azért van, hogy ennyi fajta verzió fel van vetve, hogy honnan kéne újjáépülni. Van, amikor párton kívül akarunk újjáépülni, aztán párton belül akarunk újjáépülni. Én még
2: nem és még nem látjuk, hogy azok a jogi eljárások mire vezetnek, amikről folyamatosan beszél Magyar Péter. Ugye ott rengeteg fideszes politikus lesz érintett.
1: Így van. Így van.
0: Lánci Richárd, köszönjük szépen.
2: Jön a híradó, aztán még megint mi is.

0: vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes-i versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adriel vagyok. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsi hiszelnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes-i fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon. A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info.

0: A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát a Dezsőfi utca közelében az Andrássy út felé, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik. Nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár július 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Spirit FM hallgatóinak is.
1: Május 18-a van. Hát mondjuk az időjáráson ez nem látszott, volt, ahol egy fok volt ma hajnalban. Úgyhogy az azért elég kemény.
2: Hát múlt héten még havazott a kékesen.
1: Igen. Elég durva a hétvégénk volt, viszont szépen elvonulnak a felhők, és jön a jó idő. Ez a jó hír, ezt látták is. De vannak még más jó híreink is, de azok a vendégek maguk.
2: Így van. Például szó lesz majd arról, hogy a kormány május 18-áig nyilvánosságra hozza a kegyelmi ügy részleteit, legalábbis ezt ígérte Magyar Péter, ugye az igazságügyi miniszter van azzal megbízva, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassa, és már akkor is ilyen feltételes módban beszéltek még az átadás átvétel előtt, hogy megnézik, hogy mi az, ami a minisztériumnál maradtak iratok, és mi lehet a Sándor palotában, és majd Súlyog Tamást megkérik, mert valószínűleg az igazságügyi minisztériumban nincs meg minden irat. Hogy adjon át minden iratot? Kérdés, hogy az mire bizonyíték, és mi derülhet ki belőle, ezt is vizsgálják majd. Erről is beszélünk dr. Paulus Bogáta ügyvéd büntető jogásszal nem sokára.
1: Aztán keresjük Mellár Tamás közgazdász professzort, megbeszéljük vele azt, hogy vajon miért kérik a közgazdászok, hogy azonnali hatállyal vezesse ki Kapitány István gazdasági miniszter azokat a döntéseket, amelyek a benzin és a gázolaj árát szabályozzák. Ugye itt a kiskutakról van szó, egyrészt, másrészt az állam költségeiről.
2: Így van, szó lesz majd kerozinhiányról is, erről már beszéltünk az előző bejelentkezésben is. Mit hozhat egyébként ez ámblokk a világpiacon? Például változhat-e a nyaralási szokásunk, vagy mondjuk más destinációt választunk, ami akár autóval elérhető, de ugye lesz-e benzin, szóval több rétű ez
1: valami
2: a kérdés
1: csak lesz.
2: Is.
1: Megtoljuk. Mindenesetre nem mondjuk most végig, tessék velünk tartani, itt leszünk egész reggel.

0: Ahogy látták is, az imént Horn Gáborral folytatjuk a Republikon Alakítvány kuratórium igazgatójával. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
0: Hogyha azt nézzük csak meg, ami a videón látszik, tehát, hogy ott jön a miniszterelnök, jön fel a sajtó nyilvánosságával, és ott várja őt egy helyettes államtitkár. Dolga-e neki az, hogy reagáljon, ha az helyettes államtitkár provokálja?
1: De első kérdés persze az, hogy dolga a helyettes államtitkárnak, aki ugye hosszú, majd egy évtizedig volt Orbán sajtófőnöke, és közvetlen feladata volt eldögdösni az újságírókat a főnöke környékéről, és kólásdobozt őriz, amiből Orbán Viktor ivott szent erekjeként. Tehát dolga-e szombaton, miután egy több mint egy hónapja biztosan tudja, hogy neki már nincs dolga, ott tartózkodik.
0: Állítólag bejárt minden nap, mintha a munkahelyén lenne
1: ettől még dolga. Ettől még dolga, nem hiszem, hogy lett volna, hiszen tudhatta ennyire, nem gondolom, hogy ne tudta volna Havasi Bertalan, hogy az ő munkájának itt vége. Itt egy provokációt látunk szerintem, és a miniszterelnök, aki jó ezekben a provokációknak a visszaprovokálásában, a reakcióját. Nehéz ez, mert szerintem magyar szavazóinak egy jó része azok a fiatalok, akik úgy érzik most szerintem joggal, hogy a kezükbe vették az ország sorsának irányítását, és rajtuk múlott a rendszerváltás, hogy megváltozott szinte minden körülöttünk, elvárják azt, hogy magyar ne menjen el szó nélkül. Lehet, hogy én nekem öreg emberként, én nem biztos, hogy így csinálnám. Lehet, hogy arrébb sétáltam volna, lehet, hogy azt üdvözöltem volna, szerintem hazamehet, uram, köszönjük szépen, hogy itt volt. Magyar nem így működik, és talán ezért nyert, ezért nehéz erről bármit mondani, mert azt gondolom, hogy pontosan ez a gyors reakciója, a jelenléte, ahogy azt arra teszi a dolgokat, ahogy nem hagyja szó nélkül, ahogy azt mondja, hogy neked nincs itt dolgod, ahogy tud erre, hogy mondjam, időnként nem a hagyományos udvariassági szokásoknak megfelelő reflektálni, ugye erre a legszebb, vagy legpregnánsabb jelenség, ahogy a nyitó beszédében, parlamenti nyitó beszédében, vagy miniszterelnöki beszédében neki ment a vele szembe ülő Sólyog Tamásnak, aki erre nem tudott válaszolni.
0: Nem is volt ott módja rá.
1: Tehát, igen, fizikailag se tudott. Tehát, ami egyébként egy parlamenti alapszabály, hogyha valakit megszólítok, akkor annak meg kell adni a válaszadás lehetőségét. De mégis azt gondolom, hogy magyar jól csinálja, mert a saját közönsége ezt várja tőle, egy kemény, egyértelmű, világos politikát, ami egy rendszerváltás politikája, ahol nem mehet úgy minden, ahogy eddig.
0: Ez a 16 év után leszámolunk mindennel, ami sérelmünk
1: igen,
0: volt?
1: Igen, ahogy nem hagyjuk, hogy következmények nélkül menjen tovább ez az ország. Annyiszor volt már itt, hogy mentünk tovább, mint ami sem történt volna, miközben megígértük, akár én is hozzátartozhatok ehhez, mondjuk 94-ben vagy 2002-ben, hogy másképp lesz, hogy lesz következmény, nem lett. És most azt gondolom, hogy úgy tűnik, mintha lenne következmény, és ebbe az is beletartozik, hogy a ott elképesztő hangvételben megszólaló államtitkár helyettes mellett nem megy el szól nélkül a miniszterelnök, hanem azt mondja, hogy hát ez tarthatatlan, amit csinálsz, vedd a munkakönyvedet. Hozzáteszem, jogi értelemben, az én értelmezésemben valószínűleg Havasinak van igaza, hiszen de ez nem végkielégítés, hanem felmondási idő megváltás, amiről beszélünk az ő esetében. Ez valószínűleg jár neki, és nem kell ugyanúgy viselkedni, ahogy Havasi elviselte, nem hogy elviselte, lelkesen támogatta a főnökét, amikor 2010-ben, egyébként tőlem is, a 98%-os visszamenőleges adóval tőlem mondjuk 48 ezer forintot vettek el ilyen formában. Tehát
0: a pofátlan végkielégítés.
1: Egyébként mi ezzel elmentünk néhányan, Pető Ivánnal, néhányan Strasbourgig ezzel az ügyel, és én visszakaptam ezt a 48 ezer forintot.
0: Gratulálok.
1: És hosszú évekkel később. Tehát azt gondolom, hogy nem kell ugyanúgy eljárni, de nem kell szó nélkül hagyni. Tehát ami jár, az jár. Helyesnek tartom egyébként jónak, ahogy a Fidesz például reagált, az első jó reakciójuk volt, hogy akkor ők felajánlják a kormánytagok ezt a pénzt egy alapítványnak, amiről, ha jól látszik, most sok milliárd forintot kapott az utóbbi időben egyébként, az utóbbi 11 néhány évben.
0: Ez de ott van helye. Tehát
1: de a helye biztos,
0: jó ukrajnai magyarok körébe
1: ez a pénz, igen. Az biztos. Úgyhogy azt gondolom, hogy magyarhoz hozzá kell szoknunk mindannyiunknak. Magyar Péter szerintem így fog működni, nem fog megváltozni.
0: Nézzük az ellenoldalt. Orbán Viktor adott egy interjút a Magyar Nemzetnek, nyilván találkoztál azzal az interjúval. Yeah. Az meglepő volt, mert hogy olyan dolgokat mondott Orbán Viktor, amit lehet, hogy gondol, de eddig nem mondott ki, egészen a vadhajtásokig. Tehát, hogy a széljobban neki dolga van, azon kívül, hogy, hogy majd megpofozzuk őket. Ugye volt ilyen a 2010-es választás után, hogy majd meg két pofonnal visszaküldjük őket, az még akkor a Jobbik volt, most már Mi Hazánk. De most már nem ezt mondja.
1: Igen, Orbán, mintha elkezdene kihúzódni szélre, és mintha a pártja nem tudná még, hogy követi-e őt. Ugye van a szélen, a legszélen egy elképesztően számomra elfogadhatatlan politikai erő, aki nem képes bennmaradni, ha megjelenik 21 néhány cigány és nem cigány gyerek a parlamenti patkóban, és föláll, ami hát döbbenetes látvány volt. Tehát van ott a legszélen a szélsőséges antiszemita kirekesztő társaság, Mi Hazánknak hívják. Nem gondolom, hogy Orbánnak ott lenne helye. Én egy kétségbeesett kapálózásnak láttam inkább ezt az interjút. Nem tudja Orbán még, hogy mi van. Én, ha helyében nem kér tőlem tanácsot, de azt tanácsom, hogy egy darabig nem mondjon semmit. Tehát föl kell dolgozni egy ilyen vereséget. Magam is volt, úgyhogy politikusként vereséget szemettek. Ővele még többször előfordult ez. Tehát lett volna ideje arra, hogy, és eddig ezt így is csinálta, hogy egy kicsit hátrébb lép, eltűnik egy kicsit a politikából, de ez a súlyos vereség, mintha ez nem tenné lehetőséget. Zavaros dolgokat mond Orbán. Továbbra is kisajátítja a nemzet fogalmát, miközben már 20% körül van a szavazóbázisa, tehát mi 80% nem vagyunk a nemzet része, elég furcsa nemzet fogalma van Orbánnak. Ez a vadhajtások egy tényleg egy hogy mondjam, egy szélsőjobboldali fasiszta, elfogadhatatlan stílusú felületnek a, hogy ez az ő ige alapja, vagy hogy mondta, tehát mintha a Bibliája lenne, erre hivatkozott. Ezek döbbenetes szövegek, liberálisként kezelni továbbra is azt a kormányt, ami egy centrista kormány, és a legkülönbözőbb értékrendű irányultságú emberek alkotják ezt a kormányt.
0: Nyilván, ha ezt elismeri, akkor a közepet át is adja. Azt pedig nyilván nem akarja.
1: Az már elbukta ezt a közepet.
0: De hát az egy más kérdés, de nyilván nem akarja lemondani róla.
1: De ugye nem lehet egyszerre a legszélen lenni, meg középen. Ugye eredetileg ez a mi vagyunk a centrumban, ugye ez volt az orbáni politika, 2009-ben hirdettette meg, talán Köcsén nagyon rég volt, hogy akkor ő teremti meg a saját baloldalát, meg a saját jobboldalát, és ott vannak ők középen. Ez bukott meg 2026-ban mind a két szempontból. Tehát a középen ma Magyar Péter és a Tisza párt van, egy igazi centrista párt, Orbánék sose voltak centristák. Orbán maga mindig is jobb oldalra húzott, mindig is, ha nem is a legszélsőbb jobb oldalon, de jobb oldalon volt. Ez most egy centrista projekt, amit látunk, konzervatívoknak, liberálisoknak, szocialistáknak, zöldeknek is elfogadható az ajánlat, maga a kormány is ilyen, meglátjuk, hogyan működik, tehát ezt még nem tudjuk. Tehát a centrumban nincs hely, de a szélsőjobbon sincs hely. Tehát Orbán Viktornak szerintem egy helye van, Orbánnak mennie kell, mondom elég régóta, ezt ő még nem tudja.
0: Viszont lesz egy kongresszus, egy hónap van addig, tehát nyilván valamiféle pozíciót próbál elfoglalni, és valamilyen erőt mutatni a sajátjainak.
1: Igen, hát ha ugye idő, mondom, időre van leginkább szükség, tehát én a Fidesz helyében szerencsére nem én vagyok a tanácsadójuk, ha én lettem volna, már nem lentek volna korábban, de mindegy. Azt gondolom, az egyetlen megoldás, ha valamit kreálnak Orbánnak, ahol a tetején oldalt megmaradhat, de elkezdenek újra építkezni. Tehát ez a projekt Orbán Viktorral biztos vagyok abban, hogy nem működik. Ennek megfelelően kell az ő szerepét újraérteni.
0: De az kellene egy erős kihívó. Valaki, akiről el tudod képzelni, hogy felépíti a pártodat.
1: Lehet egy tiszteletbeli elnök, lehet elnökök elnöke, lehet egy ügyvezető elnök.
0: Tehát legelnök.
1: Valami változásnak kell lennie, mert ha Orbán Viktorral folytatják, ezzel az Orbán Viktorral, aki semmit nem tanult, ugyanúgy megy tovább, mint a Bourbonok, nem tanult, nem még rosszabb, amiket mond most, mint amiket csinál, tehát egyre durvábban csúszik bele a maga által teremtett árokba, és látszik, hogy az ő projektje az arról szól, hogy tényleg rendszerváltás van, hiszen ő egy másik rendszert épített, mint ez a mostani.
0: Horn Gábor, köszönöm
1: én
0: szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Elvileg a mai napig nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy részleteit, legalábbis ezt ígérte korábban Magyar Péter, tart egy vizsgálat is, aminek a határideje augusztus 31. Hogy mi derülhet ki, erről is beszélgettünk dr. Paulus Bogáta ügyvédbüntető jogásszal. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Mi az, amit várunk, mi kerülhet nyilvánosságra, és milyen büntető következménye lehet mindennek?
1: Mi az, amit várunk, az nagyon nehéz kérdés, függ attól, hogy ki adja rá a választ. Én visszautalnék arra a két kormányhatározatra, ami május 14-én látott napvilágot, és ebben tulajdonképpen a Bicskei ügy kapcsán elrendelte a Bicskei ügy iratainak a kivizsgálását a kormány, illetve a Bicskei ügyből fakadó kegyelmi ügynek a felülvizsgálatát, és szerencsére nem a teljes iratanyagnak a nyilvánosságra hozatalát rendelte el a kormány, hanem a felülvizsgálat megállapításainak a nyilvánosságra hozatalát. Ez azt jelenti, hogy nem fogják kipakolni a nyilvánosság elé a teljes iratanyagot, de nyilván a fontos részeket megmutatják számunkra is. Gondolok itt arra, hogy mit tartalmazott a kérelem, mit tartalmazott a volt egyáltalán miniszteri előterjesztés, mert hogy úgy néz ki egy kegyelmi kérelem, hogy ezt az első fokon eljárt bírósághoz benyújtom, felterjeszti a bíróság az iratokat az igazságügyminiszterhez, az igazságügyminiszter akkor is felterjeszti a köztársasági elnökhöz az iratokat, hogyha egyébként ő maga nem tesz előterjesztést a kegyelem meghozatalára, tehát nem javasolja a kegyelmet. Ha nem javasolja a kegyelmet, az lehet egy hallgatólagos döntés, ergo nem nyilvánul meg írásban ezzel kapcsolatban, vagy pedig kifejezi írásban is az ellenjavaslatát.
0: Akkor ennek a protokollja igazából túl nyitott, vagy nem annyira tisztázott? Tehát, hogyha hozzám bekerül, egyáltalán kiadhat be kegyelmi kérelmet, hozzám bekerül igazságügyminiszterként egy kegyelmi kérelem, akkor nincs előírva, hogy nekem azt szignóznom kell, véleményeznem kell, kötelezően jogi szempontból, ez hogy néz ki?
1: Határozottan le van írva a büntetőeljárási törvényben is, a BV törvényben is, hogy kiadhat be kegyelmet egyébként a terhelt, védő, törvényes képviselő, hozzátartozó. Itt most jelen esetben a kegyelem három fajtájából, ami eljárási, végrehajtás és mentesítési kegyelem lehet, kettő kegyelemre irányult a kérelem, végrehajtás és mentesítési kegyelemre, hiszen már egy jogerős ítéletet követően vagyunk. A végrehajtás és mentesítési kegyelmet az első fokon eljárt bíróságnál terjesztem elő. A bíróság beszerzi a szükséges iratokat, például beszerezhet környezettanulmányt, rendőri jelentést, vagy hogyha a végrehajtás még tart, akkor pártfogó felügyelői véleményt, akár BV pártfogó felügyelői véleményt is. Ezt követően felterjeszti az igazságügyi miniszterhez. Az igazságügyi minisztériumban megvizsgálják az ügyiratokat, és további iratokat tudnak beszerezni. Gondolok itt a bűnügyi nyilvántartási adatokra, szabálysértési adatokra például. És mindenképp tovább kell terjeszteni a köztársasági elnökhöz. Az, hogy születik-e benne konkrét javaslat vagy sem írásban, az viszont nincsen szabályozva, tehát nincsen a miniszternek arra kötelezettsége, hogy mindenképpen megfogalmazza az előterjesztésben a javaslatát vagy nem. Abban az esetben, ha nem javasol, akkor nem tesz előterjesztést, de felterjeszteni az iratokat fel kell akkor is.
0: Az államfőnek, hogyha megadja a kegyelmet vagy nem, kell indokolnia azt, hogy ezt ezért meg ezért teszem, hozom meg ezt a döntést?
1: Nem kell megindokolnia, és ami szerintem aggályosabb, a jelenlegi jogszabályi környezetben még csak közzé sem lehet tenni ezeket a döntéseket. Egyébként előrenéző lenne, vagy előremutató lenne az a jogalkotói szándék, hogyha ezen a jogszabályi környezeten változtatna a jogalkotó, és ugyanúgy, mint egy büntetőeljárásban a bírósági döntéseket indokolni köteles a bíróság, és azokat anonimizált formában nyilvánosságra hozzák, ugyanígy a köztársasági elnöki határozatot is indokolással nyilván anonimizálva, de nyilvánosságra hozni.
0: Mármint melyik részét nem lehet nyilvánosságra hozni jelenleg?
1: Nincsenek nyilvánosságra hozva a köztársasági elnöki döntések.
0: Egyáltalán?
1: Itt nem. Ezt az ügyet sem, például egy Sándor Palotai közleményből tudtuk meg, hanem egy teljesen véletlen az egyik kollégám ugye a bíróságok gyűjteményében keresgélt, és ott bukkant rá egy olyan felülvizsgálati határozatra, ami visszautalt erre a kegyelmi döntésre.
0: Azt is ígéri a kormány, hogy ugye egyszer van maga a kegyelmi ügy, hogy az hogyan történt, de az alapján, amit elmond, az alapján igazából vélhetően sem indoklást, sem magyarázatot nem fog kapni a közvélemény, hogyha nem volt ilyen az iratokban erre vonatkozóan.
1: Igen.
0: Hogy azt majd nyilvánosságra hozzák. Ön szerint ebből kiderülhet valami? Mert amit elmond, az alapján nem kellett odaírni, hogy azért adom meg a kegyelmet, mert...
1: Nem kellett odaírni, de hogyha nincsen semmilyen feljegyzés, nincsen előterjesztés, nincsen egyébként semmilyen olyan szóbeli vagy írásbeli belső irat, ami azért megindokolná ezt a kérelmet, az is beszédes.
0: A másik pedig, amit ígérnek, ugye ámblokk a Bicskei ügynek a felülvizsgálatát, és ehhez kapcsolódik nyilván a Szőlő utca ügye is, amiről az elmúlt hónapokban hallhattunk. Itt azt is vizsgálják, ugye ez egy hosszabb vizsgálat, itt augusztus 31-ig kért határidőt, vagy adott határidőt Magyar Péter, hogy milyen jogsértések történtek. Ámblokk, hogyha egy gyermekotthont veszünk, ott milyen típusú jogsértések lehetnek, és nyilván ami az első az eszünkbe jut, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett bármilyen jogsértés. Erre kell gondolnunk, amikor egy ilyen vizsgálati anyagot vagy annak kivonatát majd a végén láthatjuk?
1: Szerintem igen. Nyilván mind a Bicskei eset, mind a Szőlő utcai eset, és akkor most sorolhatnánk még egyéb elszigetelt eseteket, azok arra világították rá, hogy a rendszerben van a probléma. Tehát, hogyha ezeket az ügyeket egyesével kiveszem az elméletből, sajnos a rendszer akkor is problémás lesz, akkor is akadozni fog. Ezeknek az ügyeknek a felülvizsgálatával én azt gondolom, hogy a kormány azt szeretné látni, hogy hol van az az alapvető probléma, amin változtatni kell ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg ezek a hasonló esetek. Nyilván most már futunk az események után, de ahhoz, hogy megelőzzük a jövőre nézve, megismétlődjenek hasonló események, ahhoz fel kell tárni a problémákat. A kivizsgálással kapcsolatban pedig azért óvatosan kell eljárni. Tehát túl azon, hogy nyilván van egy társadalmi nyomás, van egy elfogadható közérdek arra nézve, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket az ügyeket, nem lehet nem figyelemmel lenni az eljárásban érintettekre, különösen a sértettekre, akiknek nyilván az érzelmi viszonyulása van ehhez az ügyhöz, folyamatosan gyakorlatilag feltépik az ő sebeiket azzal, hogyha például egy szabadult elkövető után fut a riporter, és ott kérdezgeti, ami azt gondolom, hogy nem is vezet sehova.
0: Ezért lehet az megoldás, hogy nem a komplett anyagot hozzák majd nyilvánosságra, hanem egyébként annak az eredményét kvázi.
1: Igen, és én ezért örültem annak a kormányhatározatnak, ami nem arról szólt, hogy a teljes kegyelmi botrány ügyiratait terítem a nyilvánosság elé, hanem a felülvizsgálat során megállapított tényeket fogom megosztani a közvéleménnyel.
0: Amikor egy gyermekotthonnak az ügyét vizsgálják, itt jogilag milyen papírok kerülhetnek elő? Gondolok itt arra, hogy kiderül az, hogy nem tudom, XY gyermek, vagy mondjuk nevelő panaszt tett, és akkor kiderül, hogy az nem lett tovább vizsgálva?
1: Igen. Tehát például elakadt egy jelentés, aminek nem szabadott volna elakadnia, és a hatósághoz el kellett volna jutnia. Vagy ha több esetben fordult elő, ami a Bicske ügyben előfordult, hogy a gyermekek jelzést tettek az őket ért különböző bántalmazásokra, majd hirtelen két nap múlva visszavonták őket.
0: Dr. Paulusz Bogáta, köszönöm.
1: Én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Itt vagyunk a folytatással. Közgazdászok arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy vezesse ki a kormány az energiaárak, illetve egészen pontosan a benzin és gázolaj árak kapcsán az ársapkát, azt a meghatározott árat, amivel most tankolhatunk a kutakon, mondván, hogy azt a képzetet kelti a kormány, mintha meg tudná állítani a határon a nemzetközi folyamatokat. Ezügyben fordulunk információkért és a véleményért Mellár Tamás közgazdász professzorhoz. Professzor úr, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Ez egyszer megvolt, 1973-ban volt egy nagy olajválság, és akkor azt kommunikálta a kormányzat, tudom, nagyon régen volt, hogy megállítjuk a határnál. Most ezt nem mondják, és hát láthatóan megállítani a határnál nem sok mindent lehet, de hát a gázolaj és a benzinárát különösen nem. Meddig lehet fenntartani ezt a mostani intézkedést, az, ami most már elég régóta velünk van?
2: Hát igen, azt gondolom, hogy nem sokáig is, hogy visszautaljak arra a 73-as olajválságra, ugye akkor itt Magyarországon arról beszéltünk, hogy hát a szocializmus mennyire jó, mert hogy ide nem gyűrűznek be ezek a hatások, de ugyanakkor viszont a 70-es évek vége felé világos lett az, hogy tulajdonképpen azt a fajta alkalmazkodást Magyarország elvétette, amit azt hozott, hogy vége már az olcsó energiakorszakának, és attól tartok, hogy most is hasonló helyzet van, hogy azzal próbálta a Fidesz kormány ugye a saját népszerűségét növelni, hogy alacsonyan tartja az energiárat, miközben a világpiacon ugye jelentősen emelkedik. Nyilván ez hosszú távon nem tartható. Persze rövid távon népszerű az ilyenfajta döntés, ugye, hogy egy védett árat alkalmaznak, de hát a történelme azt mutatja, hogy a rövid távú népszerűségre törő intézkedések azok hosszú távon nem fenntarthatók és hosszú távon válsághoz vagy zsákutcához vezetnek, és ugye itt is arról szól a történet, hogyha tovább fog tartani, már pedig elég valószínű az iráni konfliktus, hogyha az olaj világpiacára magas lesz, akkor az év második felében biztosan ez nem lesz tartható, és akkor egyre több és több állami forrást fog ezt fölemészteni, miközben amúgy is igen eladósodott Magyarország, magas az adósság GDP hányados, és ez még magasabb lesz majd az idei évi deficit is, és ebből következően, hogyha szeretnénk, már pedig gondolom, hogy szeretnénk nagyon hamar az Európai Monetáris Unióhoz csatlakozni, akkor mindenképpen be kéne tudni mutatni azt, hogy a deficit is egy csökkenő pályán van, és az adósság GDP hányados is, mert ennélkül nem lesz esélyünk, és úgy látom, hogy most a rövid távú érdekek, mintha felülírnák ezt a hosszabb távú célt, és ezért írtam én is alá, és ezért gondolom, hogy érdemes lenne erről a kérdésről valóban elkezdeni szakmai vitát folytatni.
1: Azt adjuk azért meg, hogy ez egy nehéz helyzet egy új kormány számára, mert nyilván nem kezdheti azzal, hogy azokat az intézkedéseket azonnal eltörli, amik emésztik a közpénzt, de a lakosság számára jól hangzanak. Ugye itt van az ár és sapka például a kiskereskedelemben, élelmiszerekre, higiéniai termékekre. Ott is nagyon régóta kérik a kereskedők, hogy ezt vezessék ki, mert tönkreteszi az iparágat. Ehhez képest még mindig ott van, és nincs hír arról, hogy mikor akarják kivezetni. Ezzel a mostani a benzinnel és gázolajjal kapcsolatos intézkedés a kapcsolatban pedig azt mondta Kapitány István az RTL híradónak, hogy akár a második fél évben is megmaradhat, ami egyfajta ígéretként is felfogható.
2: De addig értettem én ezt az egész dolgot, ameddig a választási kampány volt, hiszen a kampányban nyilvánvaló volt az, hogy nem szabad előjönni azzal, hogy, akkor most akkor majd minden föl fognak forgatni, hiszen akkor a Fidesz rá tudott volna erre mindenképpen harapni, erre az egész dologra, de én azt gondolom, hogy egy ilyen kétharmados győzelem után, amikor tényleg megvan egy támogatottság és egy bizalom, akkor talán eljött annak az ideje, hogy nyíltan és világosan szembenézzünk a problémákkal, és kezdjünk el valóban szakmai vitákat folytatni, és próbáljunk olyan megoldásokat találni, amelyek perspektívikusak lesznek. Tehát ezt én úgy elvárnám, mert hogy az elmúlt 16 esztendőben nem ez történt, hanem a politizálás mindig úgy nézett ki, hogy na, mi az, ami az emberek számára népszerű és elfogadható, és ebből következően mindig rendre rossz megoldásokat hoztunk. Tehát ezért is léptünk föl ebbe a kérdésbe, és hogyha kapitányminiszter úr azt mondta volna, hogy jelen pillanatban egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és most ezt mindenképpen menedzselni és kezelni kell, de feltétlenül egy olyan megoldás felé akarunk elmenni, amely hosszú távon is fönntartható, és amelyik nyilvánvalóan azt célozna meg, hogy az árak, az üzemanyagáraknak alkalmazkodni kell a világpiaci árakhoz, és kidolgozzuk azokat a konstrukciókat, amelyek segítenek az alacsony jövedelműeknek, a munkába járóknak, a mezőgazdasági kisvállalkozóknak, a fuvarozóknak, a kisnyugdíjasoknak, hogy ehhez tudjanak alkalmazkodni, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van, de ez a mondás, hogy a második fél évben is valószínűleg föntartják, ebben nem látom egyébként a rációt, és nem látom azt, hogy mitől lesz más ez a fajta probléma megoldás.
1: Professzor úr, önök az aláírók gondolkoztak azon, hogy saját maguk egy konkrét elképzeléssel állnak elő, hogy hogyan lehetne kivezetni, vagy hogyan lehetne ágazati vagy szociális szempontok alapján mégis valamiféle támogatást nyújtani?
2: Hát én csak a magam nevébe tudok beszélni. Én azt gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk lenne, viszont hogyha különböző fórumokon viták indulnának be, szakmai viták, abban biztosan én is és a többi aláíró társam is szívesen részt venne, mert szerintem ez lenne a cél, ez egy újabb típusú működés lenne, amikor a kormány a döntése előtt egy széleskörű társadalmi és szakmai konzultációt is tart, és én reménykedem azért benne, hogy ez a metódus majd el fog indulni, de abszolút megértem azt, hogy egy olyan nehéz helyzetbe vette át a kormányzást a Tisza kormány, amelyikben hát kényszerek vannak, kényszerpályák vannak, rövidtávú kényszerpályák vannak, de szerintem mindenképpen el kellene kezdeni már azt is, hogy akkor közösen gondolkodjunk a közös problémáinkról, a közös ügyeinkről.
1: Ez akkor most itt tekintsük úgy, hogy felvetődött, és reméljük, hogy lesz rá válasz, és professzor úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mellár Tamás volt a vendégünk.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.

0: Az elmúlt napokban számtalan komolyabb szimbólumot láthattunk a kormányzat tekintetében, például, hogy azonnal kikerül az EU zászló, vagy akár a karmelita bejárása, vagy mondjuk a kordonbontás, amit most láthattunk nemrég pár napja, hogy mit jelentenek ezek kommunikációs szempontból, és miért van rájuk szükség. Ezt is átbeszéljük Böhm Kornél, krízis kommunikációs szakemberrel. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Túl sok egyébként az a szimbólum mennyiség, amit látunk, vagy ezek igazából szinte kötelezően elő kellett venni egyesével? És még hol van a sor vége?
1: Érdekes, hogy ilyen nagyon sokaknak feltűnik, hogy milyen sok szimbólum kerül elő ebben a mostani időszakban, de azért a szimbólumok tekintetében azt el kell mondani, hogy ezek ilyen közösen dekódolható jelek mindig. Tehát a szimbólum az mindig valamit kódol, valamire utal, és ezeket a fajta közös rítusokat vagy ceremóniákat a társadalomnak nagyon széles rétegei majdnem ugyanúgy értik. Tehát ilyen értelemben az, hogy tényleg nagyon erőlteti a Tisza kormány is, meg ugye előtt a kampányban is ezeknek a használatát, ez egy nagyon érthető gesztus. Sok szerepe van egyébként, azt mondják, a traumafeldolgozásban is annak, hogy közös, jól ismert szimbólumok emelődnek be a közbeszédbe, úgyhogy én azt hiszem, hogy egy darabig még nem tekinthetjük túl soknak, aztán, hogyha előjönnek azok az ügyek, amiről itt most például Mellár Tamás beszélt, amikor ársapkákról és egyebekről kell dönteni, akkor nyilvánvalóan ezeknek a szimbólumoknak a használata már lejjebb kell, hogy csavarodjék.
0: Az előző kormányzatnál a szimbólumok helyett, de aztán majd kijavítasz vagy pontosítasz, hogy nekik mik voltak egyébként a fő szimbólumok, inkább az egyszerű üzenetek voltak azok, amik körülbelül ugyanezt takarhatták, ezt én jól
1: érzem? Abszolút így van szerintem. A szimbólum is leegyszerűsít, tehát ugye bonyolult, emocionálisan kapcsolódó elemeket kapcsol ugye egymáshoz, integrálja a közvéleményt, vagy nem csak közvéleményt, a társadalomnak az egyes rétegeit. A bizonyos értelemben ezek leegyszerűsítő dolgok, tehát egy zászló az önmagában ugye sokkal többet jelent, mint amit hosszan ki lehetne fejteni szakdolgozatokon, meg könyveken keresztül. Tehát ezek nagyon erős szimbólumok, nagyon erős jelek, és az egyszerű üzenetek, amik a nemzetre, hazaszeretetre vonatkoznak, amiket az előző kormány is előszeretettel használt. Ezek mind jelképezik azokat a bonyolult üzeneteknek egyfajta ilyen nagyon érzelmes és egyszerű, dekódolható átadását. Ezzel minden politikai kormányzat természetesen él, és szívesen él.
0: Hajlamosak vagyunk így az elején figyelve a Tisza kormányzatot mindenre rámondani azt, hogy ez szimbólum? Gondolok itt arra, hogy például Orbán Anitának kvázi az első hivatalos találkozása, ugye az orosz nagykövet bekéretése volt, mert hogy egyébként ugye rögtön volt egy aktuális ügy, ami ezt indokolta, ugyanakkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez is egy szimbólum, hogy akkor megmutatja, hogy az új kormányzat tud ilyet.
1: Ugye ez picit olyan, mint amikor szilveszter után mindenből minden az első az új év tekintetében, tehát hogy ez az idei év első, akár még az idei év, vagy az új kormánynak minden első lépése, első döntése természetesen az újdonság erejével hat, és beleilleszthetjük ebbe a sorba. Én azt gondolom, hogy az orosz nagykövetnek a berendelésén értelemben túlmutat azért a szimbólumon, ez egy nagyon fontos külpolitikai és tényleges érdemi aktus volt. Nyilván azoknak, akik követték az eddigiekben is a magyar kormányzatnak a mozgását mondjuk a orosz-ukrán konfliktus során, azoknak ez egy feltűnő és szimbolikus értékű gesztus volt, de azért ez túlmutat a gesztuson. De részben azokat, amiket soroltál, a kordonbontást, ugye akik figyelik a politikai életet, 2006-ban is már mondjuk figyelték, nyilván erre gondolnak, ezeknek a nagyon szépen elkészített épületeknek a bejárásai, és ugye a társadalomnak a meghívása, hogy megmutassák, ezek is nagyon rímelnek sokféle korábbi korszaknak a eljárásaira, tehát azért alapvetően ezek szimbólumok, és azt gondolom, hogy például az, hogy a Magyar Péter azt mondta, hogy az, hogy az Alkotmány utcába kerül, nem tudom melyik lett, talán pont a miniszterelnökség, az is, igen, tehát ha akarom, ezek is szimbólumok, ha akarom, akkor egy picit ilyen mondva csinál dolgok sokszor.
0: Azt látjuk, hogy a Tisza kormányzatnak teljesen más a kommunikációja, mint az előző 16 évnek, kezdve azzal, hogy ugye három kormányszóvivő van, nagyon hangsúlyozzák azt, hogy minden kérdésre választ fogunk majd innentől kezdve újságíróként kapni, aztán persze majd az idő megmutatja, hogy így van-e. Egészen odáig, hogy gyakorlatilag egy ilyen non-stop live showban vagyunk, Magyar Péter élőzik nagyon sok helyszínről. Ez miben segít, vagy mennyiben más ez a kommunikáció?
1: Van egy nagyon nagy hype, tehát egy nagyon nagy fellendülése ennek a fajta kommunikációnak. Magyar Péter ott van minden helyszínen, valóban élőben közvetíti azokat az eseményeket, amiket ő is abban a pillanatban él át és lát, tehát nincsen ilyen értelemben nagyon elrendezve, vagy nem adja azt az érzetet, hogy elrendezettsége van. Ez nagyon szimpatikussá és népszerűvé teheti azok körében, akik most egyébként nagyon sok politikai tartalmat fogyasztanak, ugye ezt halljuk mindenhonnan, hogy elképesztően megnőtt a mennyisége az elfogyasztott politikai kommunikációs tartalmaknak. Ez egy darabig tartható. Én azt gondolom, hogy a felfogásában ez hosszan ki tud tartani, de annak a fenntartása, hogy ez folyamatosan így legyen, az nagyon hosszan szerintem talán nem is produktív eléggé.
0: Mekkora a kockázata a hibázásnak pont ebből adódóan? És akkor eszembe jut a 444 cikke Bódis Krisztáról, hogy gyermekekkel készült videófelvételt tett föl, holott egyébként ugye hangsúlyozták, hogy a gyermekeknek nincs helye kvázi a politikában, és rögtön úgy lehet fordítani, hogy akkor ő miért kampányol kvázi gyermekekkel.
1: Most erre a konkrét ügyre nem kitérve, hogy ez egy nagy vita volt, hogy akkor ez helyes volt, vagy nem, ebben most nem tudok állást foglalni, de abban igen, hogy igen, óriási a hiba lehetőség ilyenkor, hiszen minden élőben és minden a közönség szem előtt zajlik, ugyanakkor tulajdonképpen a korrekció lehetősége is nagyobb, hiszen számtalanszor, de sokszor láttuk azt, hogy visszalépnek belőle, akár elnézést kérnek, itt is lecserélik a videót ilyenkor, tehát az, hogy ilyen dömpingje van az új posztoknak, új híreknek, új anyagoknak, így benne van az is, hogy hopp, ez most nem sikerült olyan jól, vagy nem pont úgy sikerült, hogy elterveztük, de megyünk tovább. Tehát ez a fajta nagy elánnal történő haladás, ebben mindig benne van az élőben, meg aztán te tudod a legjobban, élőben mindig benne van a lehetőség, hogy valami félre megy.
0: A Fidesznek melyek azok a szimbólumai, amik egyébként így akár sok éven keresztül megmaradtak? És akkor gondolok itt rögtön arra, hogy hol a határ a jelkép és a szimbólum között, mert ugye Magyar Péter például már a legelején azzal kampányolt, hogy mondjuk a kokárdát azt vegyük vissza, a nemzeti zászlót vegyük vissza.
1: Ezt nagyon sokan várták is tőle egyébként, tehát én azt gondolom, hogy azok, akik vártak egy új hangra és egy új megközelítésre, azoknak ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy a kokárda, ugye ez egy fájó pont azért a korábbi ellenzék teljes táborának, hogy a kokárdát ugye kvázi, ha nem is hivatalosan, de mégiscsak kisajátította valamilyen értelemben a Fidesz és a jobb oldal. Tehát azt gondolom, válaszolva a kérdésre, hogy ez a nemzeti jelző például, amiért most jelenleg is egy jó nagy vita zajlik, már ugye Ruf Bálint meghallgatása is ez előjött. Tehát például, hogy ki lehet-e továbbra is sajátítani, meg lehet-e így különböztetni, amihez például Orbán Viktor váltig ragaszkodik, ugye most még a mostani megszólalásaiban is liberális versus nemzeti megkülönböztetés. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a megközelítéshez körömszakadtik, fogja ragaszkodni, vagy megpróbál ragaszkodni a leköszönt kormány, és másfelől azért alapvetően most olyan nagyon nagy tudatosságot és stratégiai gondolkozás egyelőre nem nagyon lehet látni azon a térfélen. Én azt gondolom, hogy itt most sokan keresik a saját helyüket, érthetően, és azokat az üzeneteket, amiket még hitelesen el lehet mondani, de hát nagyon nagy fejtörés lehet most, hogy mik lehetnek ezek.
0: Röviden felül lehet írni egy új kormányzatnak az előző kormányzat szimbólumait, hogy más jelentéssel bírjanak?
1: A szimbólumoknak, mondtad, hogy röviden, a szimbólumoknak az a szerepe, hogy ugye nagyon régóta kötik össze azokat, akik ezt dekódolni tudják. Jelentés árnyalatokkal lehet gazdagítani, de azért szerepe van annak is, hogy azért a zászló, meg a címer, ezek mindig régről ugyanazt jelentik mindenkinek, ettől olyan jól. De azért szerepe van annak is, hogy azért a zászló, meg a

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes-i versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiányal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet.

0: képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a MASI hiszelnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes Fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon. A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és torlódása is számítani kell. Tart a baleseti helyszínen és a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. A 80-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Kiskörúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Kedves régi ismerős a stúdióban, Jaró Pátrész, a külpolitikai szakértő a vendégünk, akinek műsora is volt nálunk, és végre újra itthon vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó
3: reggelt! Örülünk, hogy itt vagy, szervusz!
1: Úgyhogy személyesen is át tudjuk beszélni az amerikai ügyeket. Én már reggel promoztam, hogy az egyik legfrissebb hír, hogy Trump kiírta az egyik közösségi oldalára, hogy ketyeg az óra, ketyeg az idő, már csak percek vannak hátra, és Iránnak üzent ezzel. Hát nem ez az első alkalom, amikor Iránnak üzent. Ilyenkor sokan máshol a világon ugyanúgy úgy vannak vele, hogy jó, ilyet már hallottam?
2: Hát egyrészt nyilván egy embernek, vagy egy szervezetnek, ami figyeli a nemzetközi politikát, vagy az amerikai külpolitikát, minden egyes elnöki megmozdulásra, megszólalásra figyelni kell. Hát ez szakmában benne van. De bizony Trump elnöknél, és főként itt a második ciklusban azt látjuk, hogy rendkívül heves módon változnak az ő véleményei. Tehát akár Irán kérdésébe, akár a vámok kérdésébe, vagy meg annyi más politikai ügyben az elnök tulajdonképpen egy nap leforgás alatt bárminek az ellenkezőjét is képes mondani. Tehát bármi, amit most hallunk, azt azért kétséggel és fenntartásokkal kell figyelni. Ugye február vége óta tart tulajdonképpen az etapja ennek az amerikai-iráni konfliktusnak, és egyelőre nem igazán látja senki, hogy mi lesz a vége. Amit látunk, hogy ez alapvetően egy kudarc Trump és Amerika számára. Ugye itt egy gyors sikert szeretett volna elérni az elnök, felmutatni, mint hogy egyébként minden támadó fél a történelembe gyors sikert szeretne elérni. Most sem sikerült, és bizony-bizony ennek nagyon komoly belpolitikai következményei is vannak Amerikában.
3: Azt mondják, hogy az amerikaiak rosszul mérték fel, hogy Iránban, hogy fogadják majd a támadás hírét, azt remélték, hogy egy népfelkelés elsöpri a mostani rezsimet. Ha ez így volt valóban, akkor azért az felveti azt a kérdést, hogy hogyan dolgoznak az amerikai szervezetek. Tehát milyen mélységig ismerik a világot?
2: Ugye ez egy olyan kérdés, amit már más esetben is feltett a szakma. Ugye 4 évvel ezelőtt nagy kérdés volt, hogy az orosz hírszerzés mérte mellé ugye ezt a támadást, vagy pedig a legfőbb politikai vezetés mondta azt, hogy nem baj, mi megyünk. Ugyanez a kérdés felvetődik.
3: Ez ugye Ukrajna.
2: Ukrajna, így van. Ugye vannak olyan híresztelések, vagy információk, amelyek szerint az amerikai szolgálatok, illetve egyes külpolitikai erőközpontok nem támogatták a támadásnak a tervét, de végül is az elnök így döntött. Tehát itt ezt nem tudjuk meg, hogy félremértéke, baj van-e az amerikai szervezeteknél, vagy pedig a legfelső politikai döntésnél volt probléma.
3: Az elemzők mindent elemeznek, azt is, hogy fogadják Trump különféle mondatait a világban. És ahogy mondtad, egymásnak szélesen ellentmondó kijelentései vannak. Amikor elmegy mondjuk Kínába tárgyalni, ami egy kulcsfontosságú tárgyalás volt, mert most igazából a másik pólus már nem Oroszország, ugye nincs Szovjetunió, nincs másik tömb, ma Kína a másik pólus. Akkor ott mennyire veszik komolyan azt, amit mond? Amikor feláll az asztaltól és kezet nyújt, mennyire garancia az a megállapodásra?
2: Szerintem ugyanúgy veszik, mint ahogy említettem, mint ahogy a szakma és az elemzők veszik. Bármi, amit az elnök mond, vagy az amerikai vezetés mond, azt komolyan is kell venni, muszáj, de közben ott van az, hogy ebben az adminisztrációban egy nap vagy két nap leforgás alatt teljesen más
3: elemény is.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz helyzet. Alapvetően a nemzetközi politika rendkívül nehézzé vált. Nem csak amiatt a strukturális változás miatt, ami egyébként már Trump előtt megindult, én azt gondolom a 2000-es évek végén, hogy Amerika veszíti terét és helyét a világban, vonul ki a Közel-Keletről, most persze visszacsapott és megint ott van, vonul ki Európából, de itt Trump személye miatt is alapvetően előjött az, hogy nagyon-nagyon átalakul a nemzetközi politika. Beszélhetünk itt arról, hogy ugye nemzetközi bíróság, ENSZ, a NATO szerepe, és önmagában az a nemzetközi rendszer, amit 45 után a világ megfogadott, megszokott, az én azt gondolom lebomlóba van, és ebben a Trump elnökség egy nagyon meghatározó újabb mérföldkő.
1: Úgy fogalmaztál, hogy kudarc ez a mostani iráni nem gyors kiegyezés, úgy én hozzátenném, hogy újabb kudarc, mert hogy az orosz-ukrán háború kapcsán is arról volt szó, hogy na itt pikpak majd ő jön, és akkor itt kibékíti a feleket, és azért mondjuk a vámok kapcsán is nevezhetjük kudarcnak az egyes intézkedéseket, amikből hátrált. Ez mind-mind együttesen vezet oda, hogy amikor van egy mérés, akkor azt látjuk, hogy brutálisan hanyatlik az ő népszerűsége odahaza.
2: Ugye Amerikában azért a külpolitika az nem a legfontosabb az emberek számára. Figyelnek rá, és van nyilván egy szűk csoport, aki kifejezetten figyel erre.
1: De a benzinár fontosabb.
2: A benzinár, az egészség, ugye a munkahelyek, az oktatás, az infláció, különböző mondjuk úgy strukturális problémák, mint a gyermekvállalás, az idősek gondozása, a felsőoktatási tandíjak, az egészségügyi költségek, ezek határozzák meg az amerikai politikát, az amerikai választónak a mindennapjait. De a külpolitika, és azt gondolom, a Trumpnak a terve ez lehetett, hogy amellett, hogy nyilvánvalóan Izrael helyzete, a közel-keleti helyzet kapcsolatrendszerében egy iráni hatalom rezsimváltás hozhatott volna neki valami fajta eredményt, mint Amerika, mint hegemon ország, de alapvetően belpolitikában is jól nézett volna ki számára, hogy az Epstein problémák mellett, a mondjuk úgy gazdasági fiaskó mellett, vagy a gazdasági kudarcok mellett felmutat egy gyors sikert. Na most ez csapott vissza az ellenkezőjére, és most azt látja nagyon sok választó, hogy nem elég, hogy Trump nem tudta a főígéretét teljesíteni, miszerint, hogy a gazdaság, a megélhetés könnyebb lesz, vagy jobb irányba fordul, emellett még a külpolitikában is kudarcot kudarcra halmoz.
3: Valamit elért a gazdaságban, csak nem lett az siker. Ugye azt ígérte, hogy hazahozza azokat a cégeket, amelyek külföldre helyezték a gyártást. Ez elindult. Ez inkább egyelőre úgy tűnik, hogy több problémát okoz, mint örömöt, nem?
2: Ez több probléma, és alapvetően még egy fontos dolog ehhez kapcsolódik, ugye a illegális bevándorlás, a deportálások, ugye? Ugye megindult a ICE nevű ügynökség, ugye tavaly évben felpörgette a deportálásokat, és ennek bizony nagyon komoly gazdasági hatásai vannak a erkölcsi problémák mellett, mégpedig az, hogy főként szegényebb államokban, vagy olyan vidéki körzetekben, ahol egyébként Trumpnak a fő szavazó bázisa van, zárnak be a különböző vállalkozások, mert egyszerűen nem találnak munkaerőt. Úgyhogy tulajdonképpen Trumpnak mindenfajta politikája ellene fordul.
1: Nem választás, félidős választás lesz novemberben. Itthon nem biztos, hogy értjük, hogy mi ennek a jelentősége, mert hogy Amerikában van, tehát sokan ítéletnapként hivatkoznak erre a választásra. Miért?
2: Ugye az amerikai elnöki rendszerben az elnöknek fix 4 éves mandátuma van, a ciklus 4 éves, de a kongresszusnak, a képviselőháznak 2 éves, tehát a képviselők 2 évig szolgálnak, és a felsőháznak, a szenátusnak, ahol 6 éves ciklusok vannak, a 1/3-át választják újra mindig 2 évente. És most ősszel fog sorra kerülni ez a úgynevezett félidős választás, amikor a képviselőházban, a szenátusban lesz választás, illetve nagyon sok tagállami és helyi pozícióért versengenek majd a politikusok. Na most ennek a jelentősége az, hogyha Trump és a republikánus párt, amelynek most többsége van, elveszíti ezt a többségét, akkor a törvénykezés Trump számára még a mostaninál is nehezebb lesz, és egy béna kacsa állapotába fog kerülni az utolsó 2 évére az elnök. Alapvetően ez nem újdonság. Bill Clinton elnöksége óta mindegyik elnök, az elnöksége 2, utolsó 2, sok esetben 4, vagy utolsó 6 évében is béna kacsa volt. Viszont Trump esetében emellett a béna kacsa állapot mellett még egy nagyon jelentős probléma lehet, mégpedig az ő alkotmányos, illetve alkotmány ellenes tevékenységei, amiért ugye már 2021-ben is impeachment eljárást indítottak. Tehát ha a demokraták többséget szereznek, akkor a politikai obstrukció, a politikai blokkolás mellett egyébként bizony-bizony nagyon komoly alkotmányos problémák is előjöhetnek az elnök számára. Január 6-a, az Epstein ügyek, különböző más, hát eléggé ellentmondásos tevékenységei, tehát vizsgálatok tömkelege fog elindulni az elnök ellen, ami nagyon megnehezítheti az utolsó 2 évét.
3: Hát ráadásul őt nem nagyon szokta korlátozni az, hogy mire van lehetősége és mire nem. Tehát időnként az embernek olyan érzése van, hogy nem veszi figyelembe az, hogy az elnöki rendszer igazán mit enged meg számára az Egyesült Államokon belül sem.
2: Ez így van. Hozzá kell tenni, hogy ezek mindig nagyon képlékeny dolgok. Alapvetően az, hogy az elnöki hatáskör meddig terjed el, az nincsen lefektetve. ebben a legfelsőbb bíróság szokott egyébként döntéseket hozni, és Trump itt is ugye hát falakba ütközött, hiszen a bíróságon elméletileg konzervatív többség van most, többek között három olyan bírójelölt miatt, akit ő ültetett a padra, ahogy mondani szokták Amerikába, de számos jelentős kérdésben, például a tarifák, a vámok kérdésében is azt mondta a bíróság, hogy nem, ennek ez az elnöknek nincsen joga. Tehát ez is egy nagyon meghatározó a Trump politikájában, hogy a falig próbál elmenni, de ez a fal egyre inkább magasabb és egyre több falba ütközik.
1: Mennyire van személykultusz Amerikában? Gondolok itt arra, hogy mi most ugye túl vagyunk egy választáson, és körülbelül ez volt a választás tétje, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Amerikában ugyanez van? Vagy mondjuk vannak olyan más republikánus arcok, akik menthetik ezt a helyzetet?
2: Óriási Trump személyi kultusza. Ugye itt Egon említette, hogy a népszerűségi számai nem jók az elnöknek, ez így van, de a saját pártján belül nagyon stabil a pozíciója. Épp egy szombati esemény, ugye a 2021-es impeachment eljárás során 7 republikánus szenátor volt, aki Trump ellen szavazott. Ezek közül Trumpot, úgymond sok Trump már sok szenátort nyugdíjazott, és ennek a legutóbbi esete volt Bill Cassidy, Louisiana-i szenátor, aki ugyanúgy a elítélés mellett szavazott, és Trump egy ellenjelöltet indított ellene a előválasztáson, és szombaton Cassidy szenátort megverte ez a jelölt. Tehát a párton belül Trump rendkívül népszerű továbbra is, és nem igazán látszik, hogy lenne a trumpizmuson kívül más út az amerikai jobb oldal számára.
3: Mondjuk ez gondot jelenthet a következő választáson 2 év múlva.
2: Abszolút.
3: De az egy másik, az a bajlódjanak most ők. Viszont mennyire látszik Európa az amerikai politika felől nézve? Ugye itt nekünk számos az uniónak és magának Európának gondunk van az amerikai politikával. Kihívások elé került Európa miatta?
2: Európa fontos, de ahogy említettem, az átlag amerikai számára ez egy sokadrendű kérdés. Ugye alapvetően én azt gondolom, hogy az Amerikának az Európa politikája az a 2000-es évek közepe óta nagyjából egy irányba megy. Tehát Obama elnökség alapján is, idején is már azt láttuk, hogy egyre jelentéktelenebb ez a kontinens az USA számára, és én azt gondolom, hogy ezt a Trumpi elnökség csak felgyorsította. Ugye itt a NATO kérdése az egy olyan dolog, amit nagyon sokan szoktak említeni. Ugye itt Grönland kapcsán egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került ugye ez a katonai szövetség. Most egyelőre úgy látszik, hogy Trump kihátrált, és ugye van neki más problémája, de én azt gondolom, hogy ez a Dánia és Egyesült Államok, illetve a NATO és a USA közötti kapcsolatrendszer, ez nagyon-nagyon ingatag lábakon áll. Úgyhogy itt bármi történik majd 2028 után, és itt nem beszéltünk a demokratákról, akik még próbálják kitalálni, hogy milyen emberrel lenne érdemes Trumpot megpróbálni.
3: Ha jól értem, a republikánusoknak is ki kell találni.
2: Ki kell találni, viszont amire utalni akarok, hogy egyre többen cikkeznek az amerikai sajtóban Magyarországról, most annak a kapcsán, hogy milyen tökéletes recept az, amikor egy a ancient regimehez tartozó politikus jelöli az ellenzék, aki tudja azt a nyelvet beszélni, ami sikere vezette a korábbi populista vezetőt.
3: Legyen egy republikánus jelöltjük a demokratáknak?
2: Hát vannak ilyen vélemények. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy Trump személyében azt gondolom, hogy tulajdonképpen megbukik. Nyilván jogilag Amerikában 4 év az fix, tehát ha ő egészségileg bírja, ki fogja tölteni, de a trumpizmus bizony velünk fog maradni. És ebben az amerikai-európai kapcsolatoknak is nagyon jelentős hatással.
3: Ha megengedtek még egy időn túli kérdést, ha már szóba hoztad azt, hogy mi látszik Amerikából, Magyarországból, akkor látszik már, hogy mi a megítélése a kormányváltásnak?
2: Nagyon sokat foglalkoztak ezzel Amerikában, a választás előtti napokban is, utána is. Alapvetően Amerikában a közvélemény döntő része, a politikai elit döntő része nagyon üdvözölte Orbán Viktor bukását, de nagyon sokan aggodalmakat fejeznek ki annak azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter és a Tisza párt az milyen típusú változást fog elhozni Magyarország számára, és az amerikai-magyar kapcsolatokban ez milyen változást fog jelenteni.
1: Jaro Patrice, köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Egonnal már társalogtunk arról, hogy mindkettőnknek van, mert szerencsések vagyunk, lehetőség arra, hogy elmenjünk nyaralni, de egyelőre ez még egyáltalán nem biztos, hogy el is fogunk jutni nyaralni.
2: De én azért
1: triogatnak minket a kerozin hiánnyal, és hogy mennyire essünk pánikba, vagy essenek önök pánikba, merjünk-e repülőjegyet venni, erről is szól a beszélgetésünk Kis Robert Richárd turisztikai újságíróval. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt.
1: És kérlek, először erre reagáljál. Most, tehát tényleg nagyon nagy baj van? Tehát, hogyha nekem mondjuk már van megvásárolt repülőjegyem, akkor...
3: Jó reggelt kívánok, és nagyon jó tévézést mindenkinek. Hát hogy lenne már ekkora baj? Hát akkor van baj, hogyha elütt a villamos, vagy ha valaki beteg a családban. Tehát szerintem az, hogy úristen, most nem annyira messzire fogunk menni nyaralni, hát ez az a baj kategória nálam azért nem itt kezdődik.
1: Tehát, hát amikor valaki befizet valamit, kuporgatja ezt a pénzt,
3: akkor vissza fogja kapni ezt a pénzt, azt most mondom nagy valószínűséggel.
1: Okay. Már akkor megnyugtat.
3: Igen, tehát van...
2: Kerozin hiány nem visz major?
3: Hiába visz major, az nem azt jelenti, hogy a légitársaságok például, hogyha foglalunk egy repülőjegyet, akkor benyelni a pénzt, hanem akkor ad majd egy alternatív javaslatot, hogy mikor tudsz elmenni, ha mondjuk nem kedden, akkor szerdán, vagy tudom is én bármikor tudsz elmenni.
2: Ha nem nyárod,
3: és
2: akkor december.
3: Ha törli a járatot, és mondjuk nem felel neked meg a másik időpont, akkor pedig visszaadja a pénzt. A visz major kategória az lehet, tehát elképzelhető, hogy a súlyos kerozinhiány, vagy a geopolitikai helyzet az lehet egy visz major kategória, de az arra vonatkozik, hogy alapesetben például az Európai Unió rendelte értelmében járna kártérítés is azoknak az utazóknak, akik nem tudnak elutazni, és 20 napon belül valamikor hirtelen, vagy akár pár napon belül törlik a járatukat, ugye 14 a különböző kategóriák vannak, ilyenkor nem fog plusz pénzt kapni az utazó. Tehát, hogyha mondjuk kínálunk a repülőtéren, akkor tudjuk meg, vagy egy nappal korábban, hogy törlik a járatot, abban az esetben nem jár ez a plusz pénz, ami egyébként attól függően, hogy mekkora kilométerben meghatározott, mekkora utat tudszunk meg, annak értékében változik az, hogy mekkora az összeg, de ez nem jár. De attól még egy árát visszakapjuk. Tehát a kerozin hiány, vagy azt mondom inkább, hogy a kerozin várható drágulása az azt eredményezheti, hogy például bizonyos járatokat törölni fognak, de ez csak feltételes módban szól természetesen, hiszen a geopolitikai helyzet függvénye, tehát is sor kerülhet, és akkor lehet nagy boldogság. Tehát azt látjuk, hogy arra kell felkészülni, hogy esetleg valaki kedden szeretne elutazni álmai úti céljára az Európai Unión belülről indulva, valahova nem túl messzire, és lehet, hogy mondjuk később fog elutazni, vagy éppességgel nem abban az időpontban.
2: Ja,
3: nem
2: a gyerekekkel a reptéren átcsorogva a pakkokkal azért nem öröm, amikor közlik, hogy hát ez most nem megy. Mennyi idővel előtte kell közölni ezt velünk?
3: Hát nyilván egy légitársaságnak az az érdeke, hogyha tudja, hogy törli a járatot, akkor minél hamarabb megkapják ezt az információt az utazni vágyók. Tehát senki nem szúr ki direkt az utasokkal, hogy jaj, hát akkor most jöjjenek ki a reptérre, milyen jó lesz, akkor majd jó felvételek készülnek a médiába. Tehát nem lesznek, nem ilyen. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan időszakok, július-augusztus, amikor a vártnál sokkal nagyobb a kerozinfogyasztás, sokkal nagyobb a leterheltség, a légtere, tehát számos olyan ok lehetséges, amikor már látod azt, hogy nem fog sok
1: jó,
3: kerülni.
1: Nem ma kezdted. Tehát szerintem pontosan tudod, hogy ilyenkor mekkora a forgalom, hova szoktunk igen. utazni. Azokból az adatokból egyébként, ami most látszódik így igen. a hormuzi szoros kapcsán, meg hogy majd lehet, hogy lesz kerozinhiány. Te azt mondod, hogy egyébként számíthatunk arra, hogy ezt a turisztikai szezont, ezt azért érinteni fogja a repülés szempontból is?
3: Már most is érinti, mert maga a hír érinti. Uh-huh. Egy csomó ember attól elbizonytalanodik, hogy most arról beszélgetünk, hogy lehet, hogy előfordul hat feltételes módban, uh-huh. hogy majd törölnek bizonyos járatokat, ettől elbizonytalanodik, és emiatt mondjuk más közlekedési eszközt választ. Egyébként mi magyarok bátrak vagyunk. Tehát, hogyha most látunk egy jó árat, akkor mi lecsapunk rá, megveszünk, tervezzük a nyaralást.
1: Hát eleve kaland itt
3: élni, nem? Csak azért mondom, mert Németországban például már a vonatjegyek is megdrágultak, mert ott is dinamikus árazás van. Tehát a németek sokkal jobban aggódnak attól, amit mondjuk mond egy Ryanair vezér, vagy egy akármilyen másik légicég vezetője, vagy akár az Európai Unió tisztségviselői, hiszen itt ugye ez nem egy spontán riogatás, hanem egész egyszerűen egy lehetséges alternatívának a felvázolása, hogy az emberek felkészüljenek arra, hogy előfordulhat ilyen. Tehát mondjuk ne az legyen, hogy az életed legfontosabb tárgyalása az kedden van, és hétfőn jönnél este az egy géppel, mert akkor old meg úgy, hogy ne kelljen feltétlenül rögtön dolgozni.
1: Zoomon.
3: Vagy zoomon, old meg zoomon az esküvődet. Tehát lehet bármilyen olyan történet, ami a nyárban, júliusban, augusztusban befolyásolhatja így az utazásunkat. Ez nem biztos, hogy bekövetkezik, mert ugye lehet egy pozitív forgatókönyv is, de valószínű, hiszen ilyenkor az átlaghoz képest jóval nagyobb a kerozinfogyasztás, mert sokkal több a járat, mindenki elkezd utazgatni. Bizony lehet ilyen, lélekben fel kell készülni, adott esetben azzal is, hogy olyan szállást foglalunk például, ami visszamondható, vagy nem kell rögtön kifizetni, egy kicsit flexibilesek vagyunk mi magunk, tehát...
2: Mondd, az ránk terelhető, hogyha annyira fölmegy a kerozinára, van, csak iszonyat drága lesz, hogy a légitársaságoknak veszteséges lehet, hogyha nem kapnak több pénzt az utasoktól. Tehát mondhatják azt, hogy kerozin felár. Mert hogy ugye Anikóval mi erről beszéltünk itt egy órával ezelőtt, és felmerült ez a gondolat.
3: Hát bármit mondhatnak, persze, de hát hogyha törlöm a járatot, akkor te mondhatod,
1: hogy nem
2: törli a járatot,
1: nem?
2: Hanem azt mondja,
3: felmeri
2: hogy elviszlek.
3: Persze, persze,
2: csak
3: persze.
2: Ennyire.
1: Csak dobjál még hozzá, megvan a repjegye, még egy 20-as dobjára.
3: Mondjuk, hogyha utazási irodával utazik valaki, és úgy utazik egy fapados légicéggel, hogy az utazási irodán befizette a pénzt, akkor az utazási iroda 8% mértékig emelhet például kerozin felárra való hivatkozással, és ezt is úgy teheti meg, hogy az utazás előtt mondjuk legalább 20 nappal közölni kell ennek a tényét. Te abban az esetben te nem tudsz körbérmentesen szabadulni az útból, tehát hogyha az van például, hogy nem tudom, az utazási szerződésedben, hogy 30 nappal belül, ha te visszamondod, akkor 100%-a elvész a pénzednek, akkor ha megemelik 7%-kal, akkor neked bizony azt be kell tolni, különben elvész az egész pénzed, amit már befizettél. Tehát igen, van egy bizonyos mérték, amit megenged például.
2: És ha én ezt a légitársaságnál vettem ezt a jegyet?
3: A légitársaságnál vettél a jegyet, abban az esetben is, hogyha ők mondjuk utólag bármit is hozzátesznek, akkor is, hogyha ennek a mértéke olyan nagyságú, akkor te elállhatsz az utazástól. Tehát mondhatod azt, hogy nem akarsz utazni, de ugye egyébként előfordulhat, de az utazási irodáknál
1: ez
3: jogszabály által
1: azért
3: lehetőség. A légicégnél ilyenkor sokkal egyszerűbb megoldásként törölni szokták a járatot, és azt mondják, hogy nem tudom, másnap elindul, és kétszer annyiba kerül, tehát...
2: Nem alkudoznak.
3: Nem alkudoznak. Ez a gyakorlat, de azt látjuk, hogy ez tényleges probléma lehet, úgyhogy erre fel kell készülni. Hát
2: mondtad, hogy bátrak vagyunk, de ez például az utak foglalásában is látszik, tehát hogy hova akarunk menni, mennyire vállalunk kockázatot, mennyire megyünk a Közel-Kelet irányába, mennyire maradunk csak az Adria környékén.
3: Lehet látni természetesen. Hát azért azt is látjuk, hogy még mondjuk a tavalyi év ebben az időszakában a dubai utazások slágernek számítottak, hiszen szinte meghódítottuk Dubajt, már fapados járat is ment Dubajba, meg menetrend szintű járatok is, és ma az egzotikus úti célok közül, tehát így ment fölfelé Dubaj. Hát most már alig megyünk érthető módon, mert senki nem szeret arra ébredni, hogy esetleg a légvédelmi szirénák megszólalnak, tehát jóval kevesebben megyünk Dubajba, Közel-Keletre is. Egyébként tavaly már Izraelbe is viszonylag sok magyar turista érkezett. Hát most oda is nyilván alig megyünk ebben az időszakban például, és egyébként érdekes, hogy Izraelből tavaly rekordszámú turistát fogadtunk, tehát több mint 300 000 vendég érkezett, mert hogy Magyarországot biztonságos úti célnak tartják. Nyilván az utazási piacot befolyásolják emiatt a közel-keleti események, és úgy is befolyásolják, hogyha meg valaki távol-keletre akar utazni, akkor még nagyobb kerülővel kell adott esetben mennie, tehát még drágább lesz az üzemanyag, tehát mintegy 17%-os emelkedést figyeltek itt meg, tehát ez is drágábbá, macerásabbá teszi ezeket a járatokat.
2: Maradunk a környék.
3: Ez mindenképpen befolyásolja a magyar utazóknak a szokásait is, még azzal együtt is, hogy mint említettem, mi bátrabbak vagyunk, és hogyha látunk egy jó török-görög bármilyen ajánlatot, akkor lecsapunk rá sokszor.
2: Kis Robert Riárd, köszönjük.
1: Köszönjük.
3: Én is köszönöm.
0: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László Arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Ne felejtsük el átfoglalni a jegyeket, hogyha arról van szó. Demencia. Ez a következő témán, gondoltam elegánsan.
2: Ez egy szép átkötés.
1: Illetve nem a demencia, hanem a demencia, Alzheimer, és egyre többen érintettek. Nekem például volt olyan családtagom, aki érintett volt ebben, de már 80 pluszosan, viszont van olyan ismerősöm is, aki velem egykorú, és korai demenciát állapítanak meg nála, hogy hogyan lehet az ő életminőségükön javítani, erről is beszélgetünk. Dauda Zoltán van itt velünk, aki ügyvezető igazgatója az Albitek Kft-nek, és dr. Kutasi József, aki pedig K plusz F vezető ugyan itt.
2: Jó reggelt!
1: Jó helyen kapizsgálok, amikor egy ilyen felvezetőt próbáltam az általam nem kimondott, de majd önök által kimondott neurodegeneratív betegség, ugye?
2: Pedig mennyi ideig készültél erre?
1: Ugye? De igen. Kikerültem máshogy csinnek helyen.
4: Neurodegeneratív.
1: Az. Szóval hogyan javítható az ő életminőségük?
5: Hát elsősorban megelőzéssel, odafigyeléssel, az életmód abszolút meghatározza ennek a kialakulásának az esélyét, idejét, ennek a vonulatát, aki főleg érintett lehet öröklés mentén, tehát ahol a családba előfordult, ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, el kell menni szűrővizsgálatokra, hogy mielőbb megtudjuk ezeket a ajándékokat, és ugye ezzel lehet tenni, hogy milyen formában tudjuk ezt késleltetni, ezeket a neurodegeneratív betegségeket.
2: Akkor egy felismerés esetén sem gyógyítható, csak lassítható a folyamat?
5: Így van, tehát lassítható, életminőséget lehet javítani, és gyakorlatilag, és ez nagyon fontos, hogy ez ellen tegyünk, mert ugye nem csak aki szenved, hanem ugye a környezete, családja, ugye, hogy tetszett említeni, hogy érintett és ismert, tehát hogy meghatározza a mindennapokat, és nagyon fontos, hogy ezt minél előbb fölismerjük, mert lehet ez ellen úgymond fellépni.
2: Ennek vannak konkrét tünetei, ugye? Amiket voltak éppen meg lehetne ragadni, ha tudnánk, hogy mivel van dolgunk.
4: De így van, hát ugye ismertek már ezek a neurodegeneratív betegségek, ugye elsősorban ugye a fő ilyen betegség a Parkinson és az Alzheimer, de más ilyen betegségek is vannak. Amit éppen a képeket nézem itt az algatenyészeteinket, amelyek a laboratóriumban készültek, pontosan ugye azok a tüneteknek a kialakulását késleltethetik ezek a kivonatolt algák, amiket mi készítünk, amelyek tünetek okozzák aztán ezeket a memóriavesztéseket és különböző idegsejt elhalásokat.
2: Az algák hogy hatnak ránk? Miért hatnak ránk?
4: Ez nagyon érdekes, a kérdés jó, de már, hogy mondjam, sok helyen elmondtam, hogy ez 4-5 éve kutatják ezeket az idegsejteket, amelyeknek a mitokondriumokat vizsgálják. Mik ezek a mitokondriumok? A sejteknek az anyagcsere gyárai. És az idegsejtek nagyon igényesek az energiára, tehát nagyon gyorsan elpusztulnak, ha nincs megfelelő energia ellátásuk, és elsősorban a mitokondriumok sérülnek, ezek az energiagyárak, a már 30-40 éve hallott oxidatív szabad gyökök hatására, és igazából ez állhat ezeknek a neurodegeneratív betegségeknek a hátterében, mert pusztulni kezdenek az idegsejtek, és gyulladás keletkezik az idegszövetben. Na, ezeket tudja megelőzni egy kivonatolt alga, mert segíti a mitokondriumoknak, ezeknek az energiagyáraknak a sérülésének a ezeket a sérüléseknek a keletkezését, mértékét.
1: Mi van akkor, hogyha nézem ezt a beszélgetést, mondjuk érintett vagyok családtag által, de még nem megyek el vizsgálatra, hanem azonnal ész nélkül elkezdek ilyen típusú algákat fogyasztani. Van ennek bármilyen kockázata, hogyha egyébként mondjuk én vélhetően nem leszek Alzheimer-es, akkor ugyanúgy fogyaszthatom ezt?
5: Nincs, abszolút semmiféle kockázat nincs. Teljesen természetes alapanyagok alkotják azt a készítményt, amit Józsi is említett, hogy előállítunk, abszolút lekövethető és tényleg tiszta anyagokról van szó. És nagyon-nagyon fontos, hogy egy hétköznapi embernek is, hogy az éles elméje, az erős emlékezete kialakuljon, és ezt ugye minden nap használjuk, ugye, akik szellemi munkát végeznek, de aki nem, annak is vannak gondolatai, tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt
2: Önök
5: hogy
2: szedik? Építjük.
5: Igen.
4: Mi folyamatosan szedjük, mert az első kérdése a marketingesnek az volt, hogy ki a célcsoport. És akkor egymásra néztünk, hogy mondtuk, hogy mi, a mi korosztályunk, hogy célcsoport, mert mi ugyan nagyon fiatalnak tűnünk, de már 60-asak vagyunk, és a fölöttünk lévők természetesen a 60-70 évesek, vagy 80 évesek, mert őnáluk már elkezdődnek azok a folyamatok, amelyek okozzák azt, hogy kialakulnak ezek az idegsejpusztulások.
2: És akkor megint ott tartunk, hogy ez nem gyógyít, de lassít.
4: Így van, tehát megelőzésre, tehát ahogy az Anikó kérdezte, tehát nagyon fontos lehet az, hogy már ilyen 60 éves korban elkezdje szedni, kúraszerűen, vagy ha már vannak tünetek, akkor is lassítani tudja a betegség kialakulását, vagy van rá lehetőség ki hogy reagál erre. Még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy ez nem csak a alga kivonat, hanem egy posztbiotikum is van benne, ami pedig a bélidegrendszernek a működését segíti. Ugye ez már közhely, megint csak a tudományos kutatásban, hogy a bélagy tengely, ez egy nagyon fontos az idegrendszer működésének javulásában, javításában. Tehát ezért is hívjuk így, hogy memóriajavító és mikrobiomjavító szerről beszélünk, ahol a gyomor-bélrendszeren keresztül az agyra is hat.
2: Hát, hogyha úgy gondolják, tessék kipróbálni az urak a példára, hogy emlékeztek rá, hogy miért jött.
1: Eltéved valaki valahol.
4: Így van. Így van.
2: De mondta dr. Kutasi József, köszönjük.
5: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyarák Anikó és Rónai Egon. Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Hát akkor folytatjuk autós ügyekkel, de nem autókkal, bár a Schiller autóból ez következne, hanem velünk az autóvezetőkkel van itt most baj, és hát mi vagyunk a téma igazából. Schiller Márk a vendégünk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És hát gratulálok ahhoz, hogy az év közlekedés biztonsági társadalmi felelősségvállalója díjat elnyerték.
3: Köszönjük szépen.
1: De ezt töltsük is meg valami tartalommal, mert hogy ugye a felelősséget helyettünk nem tudják értünk vállalni. Tehát egyrészt mi az, amit önök vállalnak, másrészt meg mi az, amit mi autóvezetők rosszul csinálunk.
3: Alapvetően mi, amiért ezt a díjat múlt hét hétfőn vehettük át egyébként a Kultúrát Közlekedés napján a Hungaroringen. Mi ezt azért kaptuk, mert két éve dolgozunk folyamatosan a Hungaroring Driving Centerrel, illetve a BRFK OBB Országos Baleset Megelőzési Bizottságával közösen egy videósorozaton, aminek az a lényege, hogy vezetéstechnikai trénerek, illetve az OBB-nek az egyik szakértője elemez közlekedési baleseteket, illetve veszélyes szituációkat, és ezeknek a megelőzéséről, a prevenció zajlik a diskurzus, amiben arra igyekszünk törekedni, hogy a videónknak a nézői azok egy picit helyezkedjenek át a balesetet okozó vagy balesetet látó szemszögébe, és egy picit gondolják át azt, hogy ugye az összes közlekedési baleset az megelőzhető lenne, és hogy egy picit lássunk már úgy a világot, hogy gondolkozunk előre, mert nagyon nehezen megy, és nagyon sokan a frusztrációjukat ugye a közutakon vezetik le, ami nem feltétlen célszerű.
1: Meg a telefonhívások és a telefonnyomkodás autóvezetés közben, amikor az autópályán néztem, hogy az ember a telefonján írt valamit, miközben ment 140-nel.
3: Így van, tehát hogy vannak nagyon-nagyon veszélyes helyzetek, és itt van egy nagyon egyszerű dolog, ami egy Európai Uniós törekvés egyébként, hogy 2050-re leszeretnék nullázni a közlekedési baleseteknek a halálos áldozatainak a számát. Ez azért egy eléggé nehéz feladat.
1: Ambiciózus.
2: Igen. De legegyszerűbb megoldás, hogy akkor mindenhol max 50-nel.
3: Nem is feltétlen, mert ott is ugye tudnak kalamajkák keveredni, tehát sajnos ugye városon belül is keletkeznek halálos balesetek, vannak szerencsétlen szituációk, tehát nyilván az abszolút nulla az nem lehetséges, de az egy nagyon fontos gondolatiság ugye az autóvezetők részére, hogy ugye minden közlekedési baleset az megelőzhető, ne a frusztrációnkat vezessük le, figyeljünk oda, és hogyha lehet, akkor mondjuk ittasan se üljünk be autóba, sőt, ami most már ugye egyre sajnos egy népszerűbb dolog, hogy akkor autóban nem ülünk, de elektromos rollerezünk. Uh-huh. Tehát, hogy az elmúlt évek során megduplázódott az ittasan elektromos rollerezőknek a száma, ez sem feltétlen egy jó irány, hiszen az is egy közlekedési eszköz, azzal is tudunk balesetet okozni.
1: Sok esetben, mint egy autós baleset, mert hogy nincs körülöttünk semmi.
3: Hát nincs körülöttünk semmi, meg az a nagyon nehéz roller, ugye adott esetben másban is tud kárt okozni, nem csak autóban, hanem személyben is. Tehát, hogy itt körültekintően kéne közlekedni, hiszen a közlekedés egy társas.
2: Pont egy nagyon kemény felvételt láthatunk egy rollerről.
1: Eladják az autót onnantól kezdve, valójában nincs dolguk azzal, hogy én azt hogy vezetem. De azzal van, hogy azok az autók milyen műszaki állapotban kerülnek vissza önökhöz. És hogy mikor kerülnek vissza, amikor már a karosszériásnak is dolga van, vagy csak a szerelőnek. Mennyire figyelünk erre oda? Mert hogy a közlekedés biztonsághoz ez hozzátartozna.
3: Abszolút, abszolút, és ez egy nagyon jó pont egyébként, mert hogy sajnos ugye a magyar autópark az előregedő, Tehát most már 16,5 év az átlag életkora a Magyarország útjain guruló autóknak, ami alapvetően ugye nem feltétlen kéne, hogy azt magában vonzza, hogy a műszaki meghibásodás okozta balesetek száma az megnövekedjen. Itt, hogyha például mondjuk 2001-hez képest nézzük az elmúlt 25 évet, akkor ott a műszaki meghibásodásra visszavezethető baleseteknek a száma az 3 jegyű volt, tehát 100-120 környékén volt, és most már ez ilyen 50 környéke, de ez még mindig sok. Tehát, hogy az a helyzet, hogy vannak olyan balesetek, amikor csak és kizárólag az autónak a műszaki állapota a felelős azért, ami történt. Szerintem ennek nullának kéne lenni egy optimális világban, vagy mondjuk 5 alatt.
1: Mire figyeljünk elsősorban? Ugye a fék az triviális, hát az adja magát, legyen fék az autó.
3: Igen, meg ami még szerintem nagyon fontos szintén, nagyon kevésszer gondoljuk azt át, hogy az egyetlen egy kontaktunk az úttal az az abroncs. És akkor ugye évszaknak megfelelő abroncsot én továbbra is azt vallom, hogy baromira érdemes úgy választani, hogy akkor tényleg, tehát téli és nyári gumi, a mostani tél is ugye erről tanúskodott, hogy igen, még Magyarországon is tud tél lenni. Tehát a 4 évszakos is lehet egy jó választás, csak akkor azon a pár napon ne tervezzünk közlekedni, amikor az a ténylegesen nem nagyon lehet hatékonyan. Meg hát ezeknek az állapotára ügyeljünk, hogy ne legyenek előregedve, ne kagylósodjanak ki, és hát ami nagyon fontos, hogy a megfelelő mélysége legyen meg ezeknek, mert különben nem lesz mi, az úton tartson minket, nem lesz tapadás.
1: Egy autós cég mit tud tenni az érdekünkben? Mert hát ez rólunk szól, ez nem elsősorban önmagukról, bár...
3: Így van. Tehát, hogy mi ezt nem öncélúan csináljuk ezt az egész történetet. Mi ugye a Schiller autócsaládnál autókat adunk szeretettel, és emiatt igyekszünk ugye a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a színfoltját ugye betölteni, mert nem hívhatjuk fel elégszer a figyelmet arra, hogy igen, a biztonságévet kössük be, ne telefonozzunk, ittasan ne üljünk az autóba, figyeljünk oda, gondolkozzunk 3 lépéssel előre, és ne száguldozzunk indokolatlanul.
2: Sok-sok év még egy-egy ilyen üzenet átmegy, szerintem az ittas vezetés talán átment. Tehát legalábbis én azt tapasztalom, hogy a környezetemben még fiatalkoromban többen voltak, akik mondták, hogy jó, csak egy pohárral ittam, vagy kettővel, és simán tudok menni, vagy külföldön mondjuk, ott megengedett, és akkor ő is lazábban vette. Ma már nekem például nem nagyon van olyan ismerősöm, aki...
1: Reméljük, hogy az általános...
2: aki ezt megengedi, úgyhogy hát, ha az összes többi is beívódik előbb-utóbb.
1: Schiller Márk. Köszönjük. Micsoda páros, tessék, mert tudunk együtt is
2: annyira
1: beszélni.
2: Jó, hogy holnap megismételhetjük, képzeld. Mert hogy itt leszünk holnap reggel is, nagyon köszönjük a figyelmet, meg hát este is egyébként az Egyenes Beszédben Egon.
1: Aktuálban, Anikó. Hát töltsék velünk a napot.
2: Szép napot.
1: Ilyen egyszerű ez. Minden jót.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt

0: Dolphin, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Nincs ok pánikra a hantavírussal kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Magyar operatőrt is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyerek és 15 megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett csaknem 3 hetes 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. A Dunától keletre borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúra jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, minden nap ugyanebben az időben találnak minket ezen a frekvencián, és én is itt vagyok minden nap, hogy a legfrissebb kulturális hírekről tájékoztassam önöket. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és hát valóban ez egy tájékoztatás lesz, mert hogy Gáspár Máté, az Örkény Színház igazgatója a vonalban, és évadot hirdetett az Örkény István Színház. Erről szólt a tájékoztató. Jó napot kívánok, szervusz!
3: Jó napot, szervuszek van, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Vannak itt olyan hírek, amiket nagyon sokan nem akarnak elfogadni. Én olvasom a közösségi médiában, hogy az például, hogy Csúlya Imre nyugdíjba vonul, az teljes értetlenséggel fogadják. Hát ereje teljében van, hát miért akarja abbahagyni, teszik fel a kérdést. Nyilván ez a művész saját ügye és

0: legbelsőbb döntése, de sokakat meglepett. Benneteket nem?
1: Nem, mert már tavaly igazából ő elköszönt, el is búcsúztattuk az évad záron, de akkor még mondta, hogy a futó előadásait egy évig még tovább játssza, és valójában itt csak annyira kiegészítése a tavalyi hírnek, hogy a futó előadásokból is kiszáll. Ebből is látszik, hogy Imrét mennyire szeretik nem csak a társulaton belül, hanem széles a hazába, mert úgy látszik, ez akárhányszor bekerül a médiába, újra és újra ugyanazzal az erővel fáj, de Imre már ezt előkészítette, és igazából itt csak lezárul egy folyamat, amit már tavaly is elindítottunk.
0: A vers műsorát is abba adja? Erről, tudom, az nem a színház programja, de erről mennyit tudsz?
1: Én azt hiszem, hogy ő egyébként fogja járni a vidéket, csak a vagy országot, várost, de ő igazából azt a típusú kötöttséget, amivel egy ilyen társulati lét jár, azt engedi el. Én abban bízom, és azt remélem, hogy ő aktív marad egyébként, csak a maga ura akar lenni, ami teljesen érthető.
0: Hajrá, minden jót hozzá. Hámori Gabitól is elbúcsúztok, ő meg mostanában inkább életmód tanácsokkal véteti észre magát, meg jogával, ha jól tudom. De hát ettől még kiváló színész.
1: Hát így van, és vesztesége is úgy a társulatnak, mint az egész magyar színház életnek, de valóban úgy van, ahogy látod, hogy őnek az élete másfelé kanyarodik, és hát ő egy nagyon-nagyon érzékeny, gondolkodó ember, aki szintén nem könnyen, sőt, hát ez is már évek óta zajló beszélgetés társulaton belül, de most jutott el arra a pontra, hogy kimondta, hogy máshova helyezi a prioritásokat, másfele akar figyelni. És ezt elfogadjuk. Imrével szemben viszont Gabi megtartja a szerepeit, úgyhogy őt a továbbiakban is lehet látni abban a néhány előadásban, amiben remekel.
0: Úgy megy, hogy marad. Az jó. És Kerekes Éva is megy, ő nem tudom mennyire marad.
1: Ő sem mennyire, ő visszaadta az összes szerepét, emiatt is vannak nem is műsorváltozások, hanem emiatt is kerül le jó néhány darab a repertoárról. Természetesen ez, hogy mondjam, Nem úgy értem, hogy Éva miatt, de egyszerűen bizonyos szerepekben ő pótolhatatlan, meg sem próbáljuk. Ő is abszolút a személyes érdeklődésének más irányú alakulásával indokolt, tehát ő ugye alapító tagja az Őrkényszínháznak, tehát neki ez egy rendkívül gazdag és fordulatokkal is teli kapcsolódás, amiben én, aki ugye csak tavaly év óta vagyok igazgató, éppen csak így a végébe belekóstolhattam, és azt tudom mondani, hogy a legnagyobb megértéssel és kölcsönös szeretettel búcsúzunk.
0: Viszont van érkező is, kis végemőke szempontja lehet még izgalmas ebben, hogy hát ő ugye színészként és rendezőként is ismerhető az Örkény Színházban, és csatlakozik a társulathoz, tehát hogy mondja, megszerette.
1: Igen, kölcsönösen megszerettük egymást, és Emőke tényleg az a jelenség, aki egy olyan színház csináló, amiből nagyon kevés van, legalábbis a mi látókörünkben, és valóban több sikeres együttműködésen vagyunk túl. A siker alatt egyébként azt is értem, hogy nagyon megosztó is a szónak a jó értelmében, tehát nem lehet nem észrevenni, amit ő ír, vagy rendez, vagy játszik, és azt gondoltuk Polgár Csaba művészeti vezető együtt, hogy ezt az energiát, ezt a nagyon-nagyon eredeti és különleges hangot minél közelebb szeretnénk tudni a színházhoz, úgyhogy, és hát ránéztünk a repertoárra is, hogy 5 előadásunkban játszik, tehát gyakorlatilag ugyanolyan szinten foglalkoztatott vendégművész volt eddig, mint a társulatból is többen. Sokkal kényelmesebb és komfortosabb helye lesz neki itt a társulaton belül. Nem beszélve arról, hogy ez lehetőséget ad arra is, hogy olyan közös projekteken gondolkodjunk, mint amilyen például a nemrég bemutatott országkórus, amit ugye íróként is jegyezés játszik is benne.
0: Viszont nézve a jövő évi menüt, a premierek listáját, hát ez nagyon menő, hogy nektek 6 új premierből 4 ősbemutató lesz, és hát kortárs drámát visztek a közönség elé, tehát egyrészt a jelen idejűség az mindig nagyon menő, de hát ez egyúttal a drámairodalmat is, és a drámaírók életét is megkönnyíti.
1: Nekünk mondhatom így meggyőződésünk, hogy egy belpesti művészszínháznak folyamatosan arra kell figyelnie, hogy hogyan tudja azoknak a szellemi, társadalmi, közéleti hangulatoknak, poétikai megérzéseknek a legfrissebb termését közvetíteni, ami a máról, vagy akár még a holnapról is szól, tehát a mi programunk az egyértelműen erre hangolódik, és valóban, ahogy mondod egyébként, ez nem mellesleg lehetőséget biztosít írók, alkotók számára is, vagy a bemutatkozáshoz, vagy pedig ahhoz, hogy szélesebb körben is ismertekké váljanak, és tényleg ezt is tükrözi az évad terve, ahol a eddig meghirdetett 6 produkcióból 4 kifejezetten a mi felkérésünkre született, és hát mindegyik nagyon különleges ízt és hangulatot fog reményeink szerint hozni.
0: Hogy van egy ilyen felkérés? Mert hogy van egy témátok, amit kitaláltatok és ehhez kerestek szerzőt, vagy tudjátok a szerzőt, és tudjátok a szerzőről, hogy miben jó, és ezt bízzátok rá, hogy abban bontakozzon ki.
1: Mindegyik bemutató, mindegyik új produkció más ilyen szempontból. Van olyan projekt vagy fejlesztés, ami már évek óta zajlik, ilyen még Szilágyi Eszter Annával végzett közös munka. Ő már évekkel ezelőtt kapcsolatba került a Csabával, hát jó régóta ismerik egymást, de ennek az új darabnak az ötletén már folyamatosan dolgoznak.
0: Izlandi buszos társas operán?
1: Az izlandi buszos társas opera valóban, ami egyébként, ahogy a formálódott alakult, inspirálta egyébként az egész évad tematikát, amire utaltál, ami ugye azt vizsgálja, hogy nekünk magyarokként mi a helyünk Európában, hogyan viszonyulunk mi az európaisághoz, hogyan néznek ránk Európában, és ennek egy nagyon egyedi, vicces és különleges pillanatát ragadja majd meg ez a bemutató, ami egy izlandi társas utazás rejtelmeibe és kavarásaiba enged majd betekintést. Úgyhogy ez az a szerencsés eset, amikor egy régóta kibontakozó alkotói szándék, és a nekünk itt és most fontos tematika találkozik. De például mondjuk ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabjának bemutatójára készülünk majd a stúdióban, mert kifejezetten azért ezt találta ki, vagy azért jött, mert van egy belső pályázatunk, egy belső alkotói pályázatunk, amit a munkatársaink körében hirdettünk meg, ahol feltétel az, hogy a kitűzött évad tematikához képest találjanak darabot, mert nekik, tehát ők hozzák össze, de hogy dolgozzanak, hogy jöjjenek javaslatokkal. Tehát van ilyen is, és olyan is.
0: Lesz nektek Kincses Réka a premieretek, ez egy családtörténet, és lesz egy Márton Dávid rendezésetek, ebben az az izgalmas, hogy hát alapvetően operista, és zenés művekkel foglalkozik leginkább, ehhez képest nálatok ugye a Berlin Alexanderplatz lesz az, ami a színpadra kerül.
1: Igen, hát tehát a Dávid megjelenése a színházban az több szempontból is esemény, és szintén egy szándékot, ami az egész évadot áthatja, tükrözi. Egyrészt ugye jellemzően külföldön él és alkot, egyébként a Zeneakadémián végzett, és hát tényleg sikert sikerre halmozott az elmúlt 2-3 évtizedben Európa szerte, de Magyarországon még nem rendezett. Nagyon régóta ismerjük, nekem még a kritikusban is volt alkalmam vele dolgozni, de Csabával is régi az ismeretség. És hát nagyon büszkék vagyunk, és nagyon várjuk, hogy az itthoni debütálása az Örkény színpadán történik meg. Dávidra jellemző, hogy ilyen hatalmas műveket vesz kézbe, és azokat addig desztillálja, addig szűri, addig alakítgatja, még egy ilyen nagyon-nagyon finom és különleges eszenciaként, tehát én mondjuk a tokai borokhoz tudnám hasonlítani az ő munkamódszerét, ahogy így lepárolja, és a végén valami nagyon különleges ízek maradnak. Dolgozott így Eszterházén, dolgozott így még legutóbb Krasznahorkaim, vagy Kurtágon, tehát ő egy nagy mestere ennek a formának, és most a választása valóban a Dublin klasszikus meghatározó regényére esett, amit ő maga adaptál meg színpadra, és természetesen a zeneisége az nagyon erősen meg lesz, tehát ez is egyfajta kórusműként, vagy egyfajta zenés színházként is értelmezhető, mint ahogy az előbb említett izlandi helyszínen játszódó előadás is, és a kettő között egyébként még, hogy a zeneiség fontosságát kiemeljem, Geréb Zsófi, aki szintén opera rendezőként végzett és dolgozott, ő is visszatér Magyarországra, és egy nagyon érdekes autobiografikus ihletésű darabot állít majd a stúdióban a színpadra. Úgyhogy itt, itt azért a zene és a színház, a személyes történetek és a nagy univerzális történeteknek a találkozását nézheti majd meg nálunk, aki erre kíváncsi.
0: Fontos, hogy egy színház maga az örkény friss legyen, hogy valami olyat mutasson, amit más színházban nem kapok meg, tehát hogy ne legyen egy klasszikus Molnár Ferenc a maga hangulatával, ne legyen egy klasszikus Shakespeare a maga hangulatával, hanem bármihez nyúltok, legyen valami, ami örkényes, és ami egyedi, és azt lehet mondani rá, hogy jé, ez mennyire mai ezzel a buta kifejezéssel élve.
1: Őszintén szólva, ez egy nagyon pontos kérdés, amire megoszlanak a válaszok. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám neked, hogy nem találkozom olyan hangokkal, akár házon belül, akár a leghűségesebb követőink körében, akik ezt megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy de azért milyen jó lenne egy olyan darab, aminek a címéről rögtön eszembe jut valami, vagy milyen jó lenne egy olyan előadás, amiben, ahogy mondjuk például Molnár Ferenc esetében, amit említesz, hogy egy jól megírt színdarab, ahol elejétől a végéig egy szerepívet le lehet követni. Mi most arra tettünk kísérletet Polgár Csabával, hogy megpróbáljuk ezeket a bizonyos szempontból biztonságosabbnak tűnő ösvényeket elhagyni, és kicsit vágni a susnyásban az utat, ezzel magunkat is egy kényelmetlenebb vagy nagyobb erőbefektetést kívánom helyzetbe hozni, és a kíváncsiságot, mert nekem ez a kulcskérdés, hogy mennyire tudunk kíváncsiak lenni mi magunk az új iránt, és milyen módon tudunk kíváncsiságot kelteni a nézőkbe, akik pedig arra felkapják a fejüket, hogy jé, ez mi lehet. Ehhez persze jól el kell tudnunk mesélni, hogy mire is készülünk, és abban mi az izgalmas, hát itt most ezt csináljuk, te meg én.
0: És remélem, hogy a hallgatók figyelmét fel is keltettük, és akkor az Örkény István Színháznak az értékesítése sem lesz gondja, de nektek egyébként sincs, úgyhogy ez egy olyan mondat volt, ami a semmibe ment, mert hát az Örkénybe azért elég nehéz jegyet kapni.
1: Valóban, bár itt mindig a jó idő az minden színháznak egy komoly versenytársa, úgyhogy egy csodálatos évadunk volt egyébként, remek látogatottságokkal és házakkal, itt a végén egy kicsit többet kellett rajta dolgozni, de igazából már jók vagyunk, és hát ezért is fordulunk rá minél előbb az őszi időszaknak a bemutatására és értékesítésére.
0: Mikor kezdődik a szezon?
1: Hát az Örkénykert a szeptember 12-én lesz, ugye ez a hagyományos évadnyitó minifesztiválunk itt a Madách téren, és most már a Merlinben is, és ekkor találkozunk hivatalosan először, és utána rögtön el is kezdünk játszani. Az első bemutató pár az október legelején kerül színpadra, és azután karácsony előtt lesz a második bemutató párunk, majd pedig tavasszal, húsvét után jövünk az utolsók. Még ezt gyorsan hozzáteszem, egy előadást nem említettem, Dohi Balázs, aki az utóbbi években eléggé fontos előadásokat rendezett a színházban, gondolok itt az Anyag Imre vagy az Orosz Barátra, jövőre is munkát kap, és egy Vörös Marti vígjátékot fog rendezni, ami ugyan régi darab, de mégsem mondanám, hogy klasszikus, hiszen azt hiszem, hogyha rendeznénk egy ilyen műveltségi vetélkedőt, hogy Vörös Marti Mihály egyetlen befejezett komédiája, akkor valószínűleg kevesebben lennének, akik eltalálják, hogy ennek a címe a Fátyol titkai, és mi ezt a darabot vesztük elő.
0: Hát gondolom, segítetek azért Vörös Martinak, mert annak oka van, hogy ez nem egy agyon játszott darab.
1: Ennek bizony oka van, de maga a szüzsé nagyon, nagyon izgalmas, jó pofa, ráadásul egy tényleg egy komédia, és na, ebben például ott van az, amiről az előbb kérdeztél, hogy kiváló szerepek és egy olyan történet, aminél majd arra kell figyelni, hogy ne legyen esetleg túlságosan is magától értetődő.
0: Na jó, izgalmas évad lesz. Kíváncsian várjuk az Örkény István Színház igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a 26-27-es évadról. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: mindenképpen mások.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az Üllői úton befelé a Pöttyös utcánál a középső sávban továbbra is lassú a haladás. Erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfénynál északi irányban és a Margit híd közelében. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtti szakaszon. A 6. kerületben a Nagymező utcát mától egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megálló. Mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javításait, korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatjuk a kultúrát, Oszkoljak a Natália Művészetek Völgye igazgatója a vendégünk. Szia! Örülök, hogy itt vagy, és nem először, és remélem nem utoljára.
4: Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is, úgyhogy
3: így
4: köszönöm.
3: Így van, vannak nekünk nézőink is. Van itt több témánk. Egyrészt nyilván a Művészetek Völgye, ami egyre közelebb van megint hozzánk, tehát nyáron ez az egyik fő kulturális program Magyarországon. A másik pedig az, hogy jártál te egy nemzetközi konferencián, a Fesztivál Közösség konferenciáján, erről majd mindjárt kérdezlek is, de előbb megkérdeném azt, hogy ott lehet-e tanulni abból, hogy hogy csinálják ezt ma máshol? Mert az, hogy a Művészetek Völgye az jól működik, azt látjuk, de azt is látjuk, hogy például egy csomó fesztivál elhalt az elmúlt években Magyarországon, forráshiány miatt, és ezer oknál fogva. Nyilván ez egy bonyolult kérdéskör, de lehet, hogy ott van minta.
4: Hát szerintem pont amiatt is működik talán jól, mert az utóbbi 10 évet azzal is töltöttem, hogy nagyon sok nemzetközi szervezetben voltam jelen, illetve az Európai Fesztivál Szövetségnél, ugye a művészeti fesztiváloknak a grémiumánál még az igazgató tanácsba is beválasztottak, úgyhogy az egyik igazgatója vagyok. Egyébként mi tárgyalunk például Glenn Mikaleffel, a kulturális EU-s biztossal, és sikerült február 3-án egy Kreatív Európa pályázati forrás bővítést is letárgyalnunk, úgyhogy az egy nagyon pozitív visszacsatolás volt, és nagyon sok konferenciánk is van egyébként, és ezeken megosztjuk egyébként azokat a tippeket, trükköket, akár értékesítés, akár a látogatói új preferenciákról beszélünk, vagy akár a fenntarthatóságról, amiket mindig hozok vissza, és lehet, hogy már a kollégáim rettegnek is, amikor visszajövök ennyi inspirációval, és... Ez pontosan igen. Így néz ki, hogy akkor megint milyen újdonságot hozunk be, de így tudtunk fejlődni nagyon sok mindenben.
3: Te mit vittél? Mert hogy te is előadtál.
4: Így van, hiszen a Magyar Turisztikai Program Alapítványunknál ugye ezt a fesztiválos tudást a sport és üzleti rendezvényszervező kollégákkal összerakva, ez a rendezvény és turisztika közötti, illetve a rendezvények, eseményeknek a turisztikára és a lakókörnyezetünkre való hatásáról, mi ugye adatokat gyűjtünk, és ezeket az adatokat lehet egyébként ilyen-olyan formában feldolgozni, és egyébként maguknak az eseményeknek a fejlesztésére, illetve a turizmus fejlesztésére is használni, és nem utolsó sorban akár adott városoknak is adatot adhat ahhoz, hogy mit érdemes egyébként támogatniuk, mit nem. Vannak erre EU-s pályázataink is, és az Excentric egyik EU-s pályázat keretein belül az Európai Fesztivál Szövetséggel ezt ugye feldolgoztuk, úgyhogy ütköztettük ezeket az adatokat a francia adatgyűjtéssel, és ez megint vissza csatornázódik Glenn Mikaleffhez, az EU-s kulturális biztoshoz, akivel letárgyaltuk azt, hogy a Magyar Turisztikai Program Alapítvány adatgyűjtési módszertana és adatgyűjtése segít majd az egyébként EU-s szintű rendezvényes adatgyűjtés kialakításában is, és emellett egyébként ugye az olaszországi völgyes projektünket is megemlíteném, ahol a Művészetek Völgye Fesztivál adatgyűjtése, illetve a Notte della Tarante olasz fesztivál, a Corvinus és a La Sapienza egyetemek bevonásával most már zajlik, mint egy ilyen közös projekt, és ugyancsak azt kutatja, segít számszerűsíteni azt, amiről szerintem, ahogy évente visszajövök hozzád, beszélünk, hogy óriási hatása van egy eseménynek. Egy Művészetek Völgyének van egy ilyen kulturális hatása, egy visszajönnek olyan külhoni magyarok, akik lehet, hogy már ehhez igazítják a visszatértüket, bemutatkozunk egymásnak gyakorlatilag a új kulturális termékeinkkel, és nem utolsó sorban fellendítjük annak a térségnek a turizmusát, és azt még egyébként nem is látjuk, hogy mennyire fellendítjük az adott eseményen kívül. Mert lehet, hogy valaki, aki értesül arról a helyszínről, pont az esemény alatt nem tud megérkezni oda, viszont máskor, és figyelve a csatornákat, hogy egyébként...
3: Kíváncsi
4: milyen,
3: lesz.
4: Így van, milyen szállás van ott, milyen túraúton, ami ott van egész évben, lehet, hogy amiatt is visszajön. Na, emiatt fontos az adatgyűjtés, hogy mi, mint kultúra, vagy sport és üzleti események, de leginkább egyébként az üzletinél elég jó az adatszolgáltatás a kultúrához képest, végre a kulturális finanszírozáshoz akár legyen több érvrendszerünk és érvünk annál, hogy egyébként jót teszünk az emberekkel.
3: Ez nagyon kellhet, mert mondjuk a Magyar Fesztivál Szövetség gyakorlatilag könyörög azért, hogy valaki álljon bele szóba és a finanszírozását a fesztiváloknak gondolja át újra, mert hogy az szépen lassan elfogyott, vagy hát nagyon furcsán alakult ezek a támogatások odaítélése ott is, és ettől a fesztiválok bajban vannak. Ezt nem tudom, Kapolcs maga mennyire érzi, a művészetek völgye mennyire érzi, de jó néhány fesztivál tudta sorolni a saját sérelmeit, amikor megkérdeztük őket.
4: A Magyar Turisztikai Program Alapítvány az előző Restart konferenciára elkészítettett a KPMG-vel egy olyan tanulmányt, ahol felmértük a zeneipari, üzleti és sport rendezvényes szektornak az egyébként GDP-re való hatását, a benne rejlő potenciált, szóval érdemes azt az anyagot is most akár az újragondolásnál elővenni, illetve nagyon sokakat segítünk a kulturális fesztiválok közül is egy olyan szemlélet megtanulására, amikor is megpróbálsz valahogy a közösségedre jobban támaszkodni. Amikor átvettük a Művészetek Völgye Fesztivált, vagy elkezdtük mi is szervezni 13-tól, akkor még 100% állami finanszírozású volt. Mostanra ez már 10-pár%-ra csökkent, hiszen tudtuk ezt, mint gyakorlatilag egy analógiával élve, mint egy startup, arra is használni, hogy akkor egy kapacitást bővítsünk, amivel utána felépítettük a közönségünket, közösségünket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy akár mondjuk, ha egy ilyen TAO gondolat mentén, azért mégiscsak valahogy figyelembe vegyük a teljesítményét is, és a közönség vonzó erejét is egy-egy fesztiválnak, hogy mégis hány nézőt ér el, és van-e egyáltalán érdeklődés azon fesztivál iránt, úgyhogy mi az ilyen típusú támogatásokat promotáljuk. Kanadában például biztos, hogy nem kaphat úgy fesztivál támogatást, hogy nem igazolja le, hogy milyen nézőszámmal, illetve saját bevétellel rendelkezik. Úgyhogy mi például ilyen támogatási konstrukciókat építettünk ki, meg hát írtunk össze.
3: Magyarországon ezügyben is rendkívül találékonyak voltak a művészetben működők, ugye a TAO gyakorlatilag ebbe fulladt bele, mert mindenki mindent leigazolt. Tehát én tudok
4: hát
3: olyan
4: most
3: történetet,
4: ugye kaptunk
3: ment egy táncos pár Bayern München meccsére.
4: Így van.
3: Hát
4: így
3: az a legklasszikusabb, és hát 90 ezer nézője volt. Hát igen, csak nem neki, hanem a Bayern Münchennek.
4: Meg ugye bele elvileg hallottunk arról hírt, hogy esetleg ebben is lehet pozitív fejlemény. Szerintem minden szervezettel, akár a Music Hungary-vel, meg a Magyar Zenei Tanáccsal is ugye leporoltuk az anyagainkat, illetve újakat gyártunk, hogyha amikor feláll a kormányzat, akkor szerintem több szakmai szervezet is itt van egyébként, és kész az egyeztetése. Június 9-én a Restart konferenciánkra már fog jönni valószínűleg olyan szereplő, akivel pár beszédet kezdhetünk el. Nyilván időt kell adni ahhoz egyáltalán, hogy
3: az
4: eddigieket áttekintsék.
3: És az államtitkárok
4: is minden felelősség, persze. Úgyhogy ott már úgy néz ki, hogy lesz olyan szereplő is, akivel elkezdhetjük. Ugye ott van, részt vesznek a szakmai szervezetek, meg a szakmai szereplők, évente olyan 800-900 fő a szakmából összegyűlik, és megbeszéljük az éppen aktuális eseményeket. Lesz egyébként, úgy néz ki, a rendőrség részéről is valaki, hogy például az egyébként most éppen már nem forrón tartott, de ugye bezárásos klub és fesztivál bezárásos témát átbeszéljük, és megbeszéljük velük, hogy mégis hogyan tudunk kialakítani egy biztonságos áttekinthető működést egyébként, hogy mi is megmaradjunk, és nyilván segítsük az ő ügyüket.
3: Szóval rajtatok nem múlik az egyeztetés, erre készen álltok, de hát akkor beszéljünk egy kicsit a fesztiválról magáról, mert hogy ez egy kulturális csomópont, és ugye itt sokféle szempontot felhoztál, hogy az ott élőknek és egyáltalán a környéknek milyen fellendülést és milyen lehetőségeket az, hogy az idegenforgalomnak mennyit ad. De az, hogy ez egy kulturális csomópont évről évre, az egyúttal azt is jelenti, hogy óriási átjárást ad a közönség nagyon széles tömegének az egyik helyből a másikba, az egyik fajta művészetből a másikba, az egyik generációból a másikba. És ez egy olyan dolog, ami egyébként évközben nagyon kevéssé valósul meg, amikor elmegyünk egy koncertre, és az az, ami, és kész.
4: Igen, hiszen alapvetően főleg városon egy döntést hozunk az este elején, hogy milyen műfajban veszünk részt. És valószínűleg mindig ugyanazt a döntést, vagy legalábbis műfajt ismételjük.
3: Ezt
4: meg
3: szeretjük, és
4: ezt
3: kész.
4: Szeretjük.
3: Hát persze.
4: Itt meg viszonylag közel járunk udvarról udvarra, és a műfajoknak van egy ilyen pozitív egymásra való szinergikus hatása, és gyorsan felfedezhetünk olyan műfajokat, igazából lehet, hogy keresve azt az eredeti előadást, amire elindultunk, de valami mást látunk meg, és lehet, hogy pont a meghökkentő, meglepő volt a miatt rájövünk, hogy igazából mi ezt is élvezzük. Lehet, hogy valaki egy rockkoncert miatt, egy Anna and the Barbies, vagy Quimby miatt indult meg, és beleesik egy hagyományok Színházba, néptánc betanulásba, és egyébként rájön, hogy mekkora poén.
3: A gyerekeim pont így jártak tavaly, csak úgy mondom.
4: Na, és hát lehet, hogy egyébként amúgy maguktól sosem döntöttek volna úgy, mert esetleg azt gondolják, hogy ők nem olyan táncházas típusúak, mert igazából nem is tudják, hogy milyen az a táncházas típus, de hát akkor az biztos nem én vagyok. Úgyhogy a Művészetek Völgye az a sokszínű hely, és ugye visszatérve az, annak köszönhetően, hogy a közösség tartja fenn, meg tudott maradni végig az a sokszínű hely, ahol mindig is lesz helye az alternatív színháznak, és igen, mindig is lesz helye a néptáncnak. Egy olyan kulturális palettát nyújtunk, ahol maga a közönség is rá tud csodálkozni új műfajokra, és mint ahogy a társadalomban is sokszínűek vagyunk, mi ugyanezt a sokszínűséget, és egyébként több generációs kikapcsolódási lehetőséget szeretnénk bemutatni, ahol egy picit tudunk figyelni a másikra, viszont nem elszeparáltam, most akkor ez csak egy könnyű zenei fesztivál a fiataloknak, vagy egy komoly zenei fesztivál egy idősebb korosztálynak. Valahogy együtt kell lenni, nem mint ahogy a hétköznapokban is, csak sok művészettel körülvéve.
3: Hát csupa olyan dologgal találkozhatsz egy ilyen fesztiválon, ami egyébként nem jön szembe a hétköznapjaidban. Tehát ebben valóban ez a nagy csoda. Lesz olyan ebben az évben is, amire azt mondod, tavaly is volt, mindig van, hogy ezt nagyon régóta szerettem volna, és most végre van.
4: Hát José González is eljön hozzánk a Panoráma színpadra, nagyon szeretem őt. Nagyon szeretem azt, hogy mi is most egy 35. jubileumi évet élünk meg július 24-től augusztus 2-ig, és hát például a Quimby is 35 éves, és több zenekar vagy a Hagyományok Háza is jubilál, de nagyon szeretem a World Symphonic produkciónkat, hogy egy saját eddig is volt mindig színházi bemutatónk, idén is van, de most felkértünk olyan könnyű zenészeket, például Szendrői Csabét, Beg Zolit, vagy a George-ot a Carson Comából, akik 3-3 híres számukat a Danubia zenekarral együtt feldolgozták, és egy nagy szimfonikus zenekari átiratot kapunk, de lesz a operaházi produkciónk is egyébként, lesz Duda Éva társulat ilyen összesítés egyébként, gyakorlatilag egy ilyen ajándékként, jubileumi ajándékként adják meg azt, hogy gyakorlatilag a legjobb darabjaik, legjobb pillanatait összehozzák nekünk egy előadásba, és a Klastromot is visszahozzuk, amit nagyon-nagyon várok, utoljára a 30-ra tudtuk visszahozni, és fantasztikus fényművészek, fényfestők álltak össze, és írtak rá egy ilyen fényfestő programot. Emellett egyébként a momésok is pályázhattak, úgyhogy a fiatalokat együtt zsűrizzük, és kitalálhatjuk, hogy ki nyer pénzdíjat egyébként.
3: Addig még van 2 hónap, úgyhogy visszavárlak egy részletes beszélgetésre a Völgyről magáról. Ezt a kitekintést meg most köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
3: És hát mi meg folytatjuk mindjárt a kultúrát, most Oszkolja Kamináliától elbúcsúzunk, de a Művészetek Völgyétől tehát nem, mert jön a 35. hallották, és még mi is beszélünk majd róla.
4: Köszönöm.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Egy kis sporttal folytatjuk és zárjuk a mai kultúrát méghozzá azért, mert egyrészt itt van Gornagy Miklós, aki ezzel foglalkozik hát évtizedek gyerekkora óta, másrészt mert ő az MCC nevelés és közösségfejlesztési igazgatója, harmadsorban pedig a nyár remek lehetőséget ad arra, hogy sportoljunk külön-külön, egyenként és csapatban, családon belül és attól függetlenül is, úgyhogy beszéljünk egy kicsikét a nyári sportokról és lehetőségekről. Szervusz Miklós!
0: Szervusz, Egon, köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Szóval, hogy nem csak a vakáció maga, ami nyilván felszínre hozza azt a kérdést, hogy mit csináljon a gyerek egész nap, és hogyan mozgassuk azt a gyereket, de hogy egyáltalán a jó idő nagyon komoly teret nyit arra, hogy például a hétvégéket mozgással töltsük. De hogyha egy család egész évben punnyad, akkor ezt nagyon nehéz elkezdeni. Erre mi a tanácsod?
0: Hát... Igen, a nyár nem csak azért jó, mert meleg van, hanem azért, mert általában ráér a gyerek, és el kell szórakoztatni, tulajdonképpen a szülőnek a saját érdekében, hogy nyugalom legyen aznap, és hogy gyerek sportol, akkor este fáradtabban megy aludni, és akkor a szülőnek is több ideje maradhat akár arra, amit eredetileg akart csinálni, amellett, hogy a legjobb időtöltés mindig a gyerekkel. Legegyszerűbb elkezdeni úgy, hogy egyszerűen csak kilépünk a házból. Lehet, hogy ez egy kicsit komfortzóna elhagyás, de talán ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki elkezdje akkor, amikor éppen a legfontosabb.
3: Hogyha kilépünk a házból, az persze kevés. Én azt szoktam mondani a gyereknek, hogy menjünk focizni. És hát például ez kiválóan működik, mert focizni majdnem minden gyerek szeret, ha fiú. A lányokkal egy picikét nehezebb. Nekem például a lányom felé nem nagyon lenne a tollasozáson kívül ötletem, mert hát a lányok kevésbé labdafüggők.
0: Igen, most a kilépés a házból, vagy a lakásból, azért szerintem azt ne becsüljük rá, mert maga a sétálás az egyik legalulértékeltebb sporttevékenység. Most amellett, hogy van egy
3: mondjuk
0: olyan
3: sport, ez
0: a gyaloglás, de most ne keverjük ide, de elmenni egy nagy sétára, abból kifejlődhet egy kirándulás, és meg fogjuk érezni, hogy ezek nagyon jó dolgok. Egyébként focizni nem csak labdával lehet, hanem úrán bocsánat, kavicsot is lehet rúgatni sétálás közben. Tehát ettől csodálatos sport a foci, tehát a vízlabdával szemben az a hatalmas nagy előnye, hogy nem kell hozzá se medence, se kapu, se semmi, hanem gyakorlatilag két leterített kabát, vagy esetleg két falevél, ami között átrugunk egy tobozt, az már focinak minősülhet. Igen, a lányokkal lehet, hogy egy ilyen nehezebb, de velük szerintem egy jó sétára, miközben beszélgettünk velük, miközben mentem, fagyizunk egyet, ez én azt gondolom, hogy ez már sportnak minősülhet, különösen akkor, ha ez csak egy első lépés, amiből kialakulhat akár egy rendszeres sportolás, rendszeres sétálás, akár egy kirándulás is.
3: A gyerekek nyári táborozásának egyik lehetőség az, hogy sporttáborba iratjuk a gyereket. Még akkor is, hogyha egyébként nem jár sportolni, csak a tornaóra az, ami számára megadatik. Érdemes olyannal kezdeni, ami alapsport. Ugye az atlétikát meg az úszást szokták mondani, de lehet, hogy simán el lehet kezdeni valami komolyabbal is, aztán majd kiderül, hogy van-e hozzá érzéket. Ezzel hogy vagy?
0: Szerintem nagyon egyszerű, viszont a legnehezebb kérdés az, hogy a legnehezebb egyszerű, de mégis nehéz az, hogy azt csinálja a gyerek, amit szeretne, ugye annyi lehetőség közül kiválasztani, hogy mi az, amit valójában szeret, ugye ez nem ennyire könnyű, ugye mit szokott mondani a szülő a gyereknek, ami a legnehezebb, hogy csináld azt, hogy ami ez a kedved van, és csak legyél boldog, hát ugye most a boldogságkeresés, nem menjünk el ilyen filozófiai mélységbe, hogy az milyen baromira nehéz, de alapvetően szerintem nagyon jók a sporttáborok, a kisebb gyerekről beszélünk azért, mert így meg tudja találni azt, amihez kedve van, amihez affinitása van, és ahhoz lesz kedve, amiben lesz sikerélménye, tehát hogy azért ne legyenek olyan rejtvények előttünk, hogy mihez van kedve a gyereknek, hát ahhoz van kedve, amiben van sikerélménye, amiben jó közösséget talál. Tehát ezek a nyári sporttáborok erre szerintem kiválóak. Ha egy kicsit idősebbekről beszélünk, akkor ott is érdemes olyan táborokat találni, ahol aktivitás az benne van, mert el lehet kezdeni mindenféle egyéb táborokra is beszélni, és hatalmas nagy a piac, tehát rengeteg sokféle van, nem is idézném meg őket itt, mert szerintem a műsorban nem elég hozzá, de én gyakorló szülőként én mindenképpen a sport, vagy legalább az aktívabb táborok felé mozdulnék.
3: Meg eszembe jutott még egy, hát egyébként alapvető dolog, a korosztályi minta. Tehát ha az én gyerekemnek egy osztálytársa jár kosárlabdázni, lehet, hogy legalább megpróbálná, mert hogy jobban van azzal a másik sráccal, vagy lányjal. Tehát az egyáltalán nem elvetendő, hogy nézzünk körül a gyerek környezetében, hogy kikkel van ő jobban, és azok mit sportolnak, vagy mivel foglalkoznak úgy egyébként. Mert hátha.
0: Igen, a barátok az nagyon fontos, tehát a korosztályi minták, ugye a szülői nevelésből a leszakadás, az egy korosztályos történet, és teljesen normális és jó is, hogy ez így van. Én bizonyosan abban az irányba mennék el, hogy beszélnék a táborvezetővel, és azok a táborokat részesítenem előnyben, ahol a mobiltelefon policy, vagy a mobiltelefon téma az úgy van megoldva, hogy reggel elveszik, és délután visszaadják, mert ott, ahol ez rendelkezésre áll, ott sajnos egészen bizonyosan nem alakulnak ki olyan kapcsolatok és olyan élmények, amelyek egyébként az aktivitásból, vagy akár egy közös unatkozásból, vagy egy heverészésből ebéd után kialakulnának. Úgyhogy egy kicsi tudatosságot javaslok itt, hiszen ez most kezd el leginkább láthatóvá válni, hogy az a maga mobiltelefon, meg az, ami az a digitális világ, ami ott van, az olyan mintákat tehet a gyermekek elé, a mi gyerekeink elé, a fiatalok elé, amelyek nem biztos a követendőek. Viszont, hogyha sporttáborba kerülnek, akkor ott valóban a közös aktivitás, közös mozgás, közös célok, közös élmények lesznek azok, amik előre veszik a kapcsolatokat.
3: És az sem baj, mi is felnőttek példát mutatunk, hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, tehát az a legerősebb vonzerő, hogyha azt mondja apa vagy anya, amikor elindul reggel futni, hogy nem jössz velem? Olyan jó lenne együtt futni, és hogyha egyszer elindulnak, és ott jól érzi magát a gyerek, lehet, hogy másnap is elkísér.
0: Így van, szerintem ezek nagyon jók, és a szülőt is tudja motiválni. Hát ugye nagyon nehéz elindulni, hát én mindig sportolóként én azt éreztem, hogy ha már ott vagyok, akkor nagyon szeretem csinálni, meg nagyon-nagyon jó ott lenni, de néha a legnehezebb rész az, hogy elinduljunk, hogy magát a döntést meghozzuk, de azt közösen hozzuk meg, és utána közösen mozgunk, az valóban azt hozhatja magával, hogy legközelebb könnyebb lesz, és talán mi szülők is jobban aktívabbak leszünk ezekben az időkben, úgyhogy a nyár legyen alkalom arra, hogy ne csak a gyereket mozgassuk meg, hanem saját magunkat is, és együtt mozogjunk.
3: Közös élmény, az a legjobb. Gordai Miklós, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, hajrá!
3: És köszönöm én is a kedves hallgatók figyelmét is, jövünk a legközelebbi alkalommal hétfőn ezzel a műsorral, ami a Kultúra névre hallgat, és mindennel foglalkozik, ami a mi kultúránk része. Cserdi Zsolt volt a mai szerkesztő, én pedig Rónai Egon vagyok. Viszontlátásra!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal

0: állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb

0: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól. Magyar operatőröket is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legalább 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán jár le az SZIA bevallási és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6:00 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8:00-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat Dávid Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szeged Városdíját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. A főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok! Kezdjük a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, a Több-Kevesebb című műsort. Szeretettel köszöntöm Önöket. Róna Jegon vagyok. Tóth Béla, a táborfigyelő vezetője a vonalban. Annak kapcsán hívjuk, hogy megszűntek ugye az állami napközis táborok, de nem szűntek meg a nyári táborok. Csak a kettő között az a nagy különbség, hogy az egyik sokkal drágább, mint a másik volt. De vajon mennyivel? Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok!
2: Szóval az állami napközis táborok a legtöbb helyen már csak nosztalgia, igaz?
3: Igen, sajnos a tavalyi esztendőben az államilag támogatott napközis táborokat, ez fontos aláhúzni, hogy a kicsiknek, a elsősorban az alsósoknak, illetve az általános iskolás korosztálynak szervezett általában az adott oktatási intézményben, ahol tanulnak a gyerekek, oda szervezett napközis táborok támogatását szüntették meg, és így megszűntek ezek a táborok. Ez azért fontos, mert ezekben a táborokban gyakorlatilag 1000 forintos díj alatti költsége volt egy tábornak egy hétre, négyszeri étkezéssel naponta és programokkal együtt. Szóval gyakorlatilag ingyen volt, és az állam a reális értékét

0: ilyen napközis tábornak nagyjából a 99%-ban, vagy még talán többen is támogatta. És hát ugye június 20-ától elkezdődik idén a nyári szünet, 10 hét hosszú lesz, és ezeknek a kisebb gyerekeknek ugyanúgy felügyeletre van szükségük, viszont ők most már csak és kizárólag a piacokon működő és elérhető táborok közül tudnak választani, amiknek ugye reális ára van. Innentől kezdve ez egy elég nagy ugrás lesz az 1000 forint vagy az alatti összeg, illetve a jelenleg érvényes nagyjából 60 ezer forintos átlagos díjhoz képest.
1: Mennyire teltek meg a nyári táborok? Hogyha valaki most gondolkozik, hogyha tényleg nem lesz iskolai tábor, akkor most mekkora bajban van?
0: Azt látjuk, hogy a jó árértékarányú napközis táborok azok gyorsabban telítődnek, valószínűleg pont ilyen oknál fogva is, mint az elmúlt években. Nagyjából 10 000-es nagyságrend volt az a gyereklétszám, akik igénybe vették ezeket az államilag támogatott táborokat, és hogyha nekik csak a kétharmaduk mondjuk az, aki ugyanúgy részt vesz piacon működő táboroknak, akkor ugye ez egy keresletnövekedés, ami alapján meg is ijedhetnénk, hogy akár az árak is fölmehetnek, de ezt nem látjuk. Elég erős a verseny a napközis táborok piacán, de azt, hogy gyorsabban telnek be a jó áru helyek, azok azt viszont látjuk. Még nem kell a szívünkhöz kapni, bár 190 tábortúrdust már le kellett vennünk a táborfigyelőnőről, mert beteltek, de közel 800-750 tábortúrnus még foglalható, de arra felhívom a szülők figyelmét, hogy még május hónapban célszerű ezt a foglalást megtenni. Júniusban, júliusban is lehet a tábort választani a gyermeknek, csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő. Vagy drágább lesz, mint szeretnénk, vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint kényelmes lenne, vagy nem a csemeténkhez leginkább passzoló témát tudjuk megtalálni, mert már csak oda van hely.
1: Június 20-án kezdődik a nyári szünet. Jellemzően a legelső turnusok teltek be először, vagy ez a nyári időszak, ez változatlanul a július-augusztusi nyaralások időszaka, és még a gyerektáboroknál is?
0: Abszolút változatos ez a dolog. Sok szülő úgy gondolkozik előre, hogyha például egymást helyettesíti édesanyja egy kolléganővel, akkor hogyha tudjuk, hogy a kolléganő mikor megy szabadságra, akkor tudjuk, hogy mi akkor nem tudunk. És akkor arra a hétre keresnek például kapásból élménydús felügyeletet, mert akkor nem tudjuk megoldani, hogy otthon legyen édesanyja vagy édesapa a gyerekkel, gyerekekkel. Úgyhogy ilyen is van, ilyen szempontból az első hetek nyilván nagyon intenzív foglalási időszakban vannak, de a nyár további részére is teljesen vegyes a kép, úgyhogy nyugodtan lehet már most is augusztusra foglalni, és célszerű is, hogyha találunk valami olyasmit, ami tetszik, és belefér a büdzsébe.
1: Arra van valami észszerű magyarázat, hogy az állam miért vonult ki a nyári táborosztatásból?
0: A napközis táborokból vonultak ki, és azon kívül, hogy költségcsökkentés, megmondom őszintén, nem tudom ennek az okát, hogy mi az, ami miatt annó ez a döntés megszületett tavaly. Azt látjuk, hogy egy fokkal jobb döntés lett volna, hogyha elkezdjük közelíteni a piaci árakhoz, a realitáshoz az árakat a szinte ingyenből. Szóval, hogyha mondjuk azt mondtuk volna, hogy most nem tudjuk azt mondani, hogy 99%-ban támogatjuk a tábort, csak 80%-ban, aztán következő évben csak 60%-ban, még az is hatalmas segítség lett volna a családoknak. Így ez most egy elég éles váltás azért. Ebbe a táborok próbálnak segíteni részletfizetési lehetőségekkel, rengeteg kedvezménnyel, amiket javaslok is, hogy a szülők vegyenek igénybe, hogy csökkentsük a táborozásra költött összeget, de ez még mindig nagy ugrásat ér.
1: Köszönöm szépen az információkat. Tóth Bélát hallották, a táborfigyelő.hu vezetőjét. Köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Autós ügyek következnek, használt autós ügyek egészen pontosan. Lőcsei Dániellel fogjuk megbeszélni, aki a használtautó.hu senior brand menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Adatokkal álltak elő a KSH adatok alapján önök is. A KSH ugye azt mutatta ki, hogy tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a hazai használt autópiacon. Erre persze felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hol vannak még olcsó autók. És akkor rögtön önhöz is fordulok, hogy mit tekintünk ma olcsó autónak?
2: Ez az olcsó, az egy relatív jelző, ugye itt a 2,5 millió forint alatti autókat kvázi neveztük olcsónak. Ugye ez a ásáv vagy ásszegmens az 5%-kal csökkent tavaly óta. Ugye ez egyébként sok behatása van ennek, szerintem ezt ki is tudjuk tárgyalni. A legnagyobb behatása egyébként az az, hogy már egyre nagyobb a fenntartási költsége mondjuk az ilyen 2,5 millió forint alatti autóknak. Ugye itt volt egy nagyobb infláció, és Magyarországon is éppen ezt a szegmest kezdi az utal érni.
1: Tehát nagyjából ez úgy van, hogy ami 2,5 millió forint alatti, az állandó szerelésre szorul, a szerelés pedig irreálisan magas ár az autó értékéhez képest.
2: De minden esetben vannak olyan esetek, amikor lehet találni 2,5 millió forint alatt nagyon jó műszaki állapotú autót, ezek ritkák, ezek általában már meg lettek vásárolva valaki által, aki hozzáértőbb és egy kicsit jobban utána nézett a dolognak. Itt ugye két tónusú a dolog. Az egyik az az, hogy 2,5 millió alatt már inkább azok az autók vannak, amiknek a fenntartási költsége ez már annyira magas, hogy inkább vele sem megy a illető, aki éppen megvásárolná az autót. A másik az pedig az, hogy ennek tudatában például akik importálnak, kereskedők, ők már be se szerzik ezeket az autókat. Ugye egyrészt az euró árfolyam, még az előző euró árfolyam, az egy hónap előtti, az ugye annyira nem engedte meg azt, hogyha mondjuk 1 millió és 2,5 millió forint között legyen importálva egy autó, akkor az megérje a kereskedőnek.
1: Érdekes szempontok valóban. Na nézzük tovább, hogyha egy kicsit feljebb megyünk egy szegmenssel előrébb, ugye akkor azt látjuk, hogy 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák aránya tovább nőtt az egészhez képest, és az átlag ár 5,5 millió forint fölötti. Pár évvel ezelőtt egy 5,5 milliós autó, az még simán egy új autó is lehetett volna, most pedig a használt autóknál nézzük a középkategória átlagáraként.
2: Így van, tavalyhoz képest egyébként egy ilyen 100 000 forinttal ment fel az átlagár, de ment fel, tehát ugye az is egy kézzelfogható összeg, bárhogy nézzük. Ugye ennek az az oka, hogy akár az infláció miatt, tehát azt is lehet okolni, benne van a pakliban az is, hogy ami régebben mondjuk 2 millió forintos autónak számított, az most már 2 millió 6-8 év van meghirdetve, így a 2,5 millió forint elsőt fölé lövi, ezzel beletartozik ugye a 2,5 és a 10 millió forint közötti szegmensbe. Régen igen, egyébként valóban voltak 5 millió forint körül új autók, ma már hát elég kevés van, mondhatni egyáltalán nincsen. Viszont a használtaknál ugye folyamatosan megy fel. Ugye ez pont annak a tendenciája, amit az előbb is beszéltünk, hogy a import is inkább már a magasabb, 2,5 millió forint feletti árszegmensbe tendál, és általában ezeket is keresik már.
1: A használt autók között az elektromos autók most egy speciális világ még, mert hát eléggé frissen van jelen a piacon. De egyrészt újkorában is drágább volt, mint a benzines meg a dízel, másrészt pont attól, mert még kevesebb van a piacon, talán az árát is jobban tartja, vagy nem?
2: Nem feltétlenül egyébként, tehát az elektromos autók ugye nagyon újszerűek, de mai napig hot topic az elektromos autózás. Most jelenleg a használt átlagára 11,5 millió forint körül van, ami egyébként a legmagasabb az összes hajtáslánc közül átlagár tekintetében. A elcsökkenésük az viszont drasztikus, most tavalyhoz képest idénre kevesebb, viszont évről évre folyamatosan egy ilyen 10%-os árcsökkenést tapasztaltunk. Ez általában annak köszönhető egyébként, hogy a legtöbb vásárlója az elektromos autóknak céges volt, és ahogy a céges flották bekerültek a használt autópiacra, úgy alapvetően is volt egy átcsökkenő tendencia az elektromos autóknál, ugye itt volt egy megítélési szempont, nagyon sokan még nem bíztak benne, gyógyszerű technológia, létezik aksidegradáció, ugye ettől sokan félnek is, a hatótáv attól is nagyon sokan félnek, ez pedig beáraszta a piac, és ezért csökken folyamatosan az átlagár, de meg ugye a Tesla egyébként, tehát a Teslát ezt muszáj kiemelni, ugyanis ők is eléggé rángatják, mozgatják a piacot, ők is elkezdték az új autóikat csökkenteni még tavaly előtt, és ez viszont ráhatással volt a teljes piacra. Úgyhogy a prémiumabb elektromos autók azok drasztikusabban csökkentek, mint a kevésbé prémiumok, de folyamatosan csökken. Ez ugye köszönhető még egyébként a magas indulóártól is.
1: Igen.
2: Is.
1: Van még különbség a benzines és a dízel ára között? Két látszólag teljesen egyforma autó közül a benzines még mindig olcsóbb?
2: A benzines még mindig olcsóbb, ugye van köszönhető, vagy sokkal több benzines autó kering a használt autópiacon, úgyhogy itt van egy árháború kvázi, meg a régi autók is, amiket keresnek, tehát ugye egy átlag életkor Magyarországon, ami alapján keresnek a vásárlók, az egy ilyen 15 év plusz jóval, és ugye a legnépszerűbb modellek is az Opel Astra, Volkswagen Golf, Suzuki Swift, Ford Focus, ezekből benzinesek állnak rendelkezésre. Jelentős számban a dízelek egyébként, bár nagyon keresettek a mai napig, tehát nem nagyon maradnak el, csökkenésnek indultak, de nagyon keresik a mai napig. Ezek inkább később jelentek meg a magyar piacon, és később jöttek rá a vásárlók, hogy ezeknek milyen lényegi haszna van, de a legtöbben úgy keresnek autót, hogy nem mennek meg távolra, de Magyarország alapvetően nem annyira nagy ország, tehát egy dízel az inkább egy ilyen réteg felhasználásra alkalmas.
1: Na és akkor a végére jöjjön egy pluszpoén, melyik a legnépszerűbb automárka ma Magyarországon, ha használt autópiacot nézzük?
2: Hát ha használt autópiacot nézzük, és ez ritkán változik, akkor az Opel Astra. Ugye 1,7 millió körül tendál az átlagára. Ugye most az első 4 hónap adatait mondom, és kb. 16 éves átlag életkorral rendelkezik, de ezt keresik a legtöbben, van egy ilyen top 10-es lista, amit a legtöbben keresnek. Ez nagyon ritkán változik, már csak a teljesség kedvére elmondom, hogy a Suzuki Swift a második, a Volkswagen Golf a harmadik, Ford Focus és Opel Corsa, amit a legjobban keresnek. Dieselből a Volkswagen Passat győz, elektromosból pedig ugye Tesla Model 3.
1: De hát akkor ezek szerint az Opel mindent visz. Volt régen az a fülsértően borzalmas szlogen, hogy az Opel sosem kop el. Hát a jelek szerint ez így van.
2: Ez úgy tűnik, hogy így van, a magyar használt piacon mindenképp így van.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy elmondta köszönöm ezeket. Lőcsei Dánielt hallották, a használtautó.hu senior brand menedzserét.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Szintén mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták építkezés miatt. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár, a Gazdagréti tér felé nem érinti a Neszmélyi út megállót. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Visegrádi utcát mától lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, gázvezeték felújítása miatt. Szintén a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út felé a Visegrádi utca után csatornajavítása kezdődött, útszűkületre számítsanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Van itt nekünk a Spirit FM-en egy az mesterséges intelligenciával foglalkozó műsorunk, Mi és más a címe, Mi, mint mesterséges intelligencia, és hát ott Éva volt legutóbb, Márton György műsorvezető barátom vendége. Éva személyesen egy AI személy, rendesen megvan az ő külalakja is, tehát ránézésre is lehet látni, hogy egy egész alakos hölgy, aki jön, megy, mozog, és hát bizony Gyuri barátom el is beszélgetett vele az adásban, jut eszembe, különben a YouTube-on megtalálják ezt az adást, úgyhogy keressék meg a Mi és más cím alatt, és erről jutott eszembe, vagy ez jutott eszembe arról, hogy Tóth Tamás AI szakértő van itt a vonalban. Évával már lehetett beszélgetni, válaszolt, kommunikált, vitába szállt, kijavította Gyurit, és adott neki új impulzusokat is, hogy merre haladjon a beszélgetés. Ez a mi nagyon szűk, nagyon rövid távú jövőnk már? Jó napot kívánok, Tamás!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Ez egy kérdéses dolog, ha szeretné valaki, akkor ez egy nem túl távoli jövő, ha egy kicsit kívülállóként kezeli, akkor egy kicsit távolabb áll ez a jövő, hogy AI-jal beszélgetünk, hiszen manapság van, aki már tényleg napi szinten reggel azzal kell, hogy megbeszéli az AI ChatGPT Gemini barátjával, de van, aki még nem is használja, mind a kettő szélsőség létezik.
2: Hogyha most ezt az ipar, vagy éppen a szolgáltató szektor szempontjából nézzük az Évához hasonló karakterek, és most ne is azt nézzük, hogy valóban meg lett személyesítve, hát hiszen ő egy gép. Ezek már mekkora hasznot tudnak ahhoz képest hozni? Van erre már statisztika, amit mi a hétköznapi emberek képesek vagyunk ugyanabban a munkakörben teljesíteni?
3: Igen, gyakorlatilag egy 3 hete jött ki a ChatGPT, előtte már más AI szolgáltatók is kijöttek azzal az ügynök móddal, ahol igen, munkát tud végezni már, érdemi munkát, azt a munkát, amit egyébként ismétlődően megcsinálnak az emberek egy munkahelyen, és ez ki tudja váltani ezeket az ismétlődő adminisztratív munkákat, és akkor innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy ki is számolható, hogy az mennyi pénzt tud hozni.
2: Ugye itt az a nagyon nagy különbség ezeknél az AI ügynököknél, hogy ők voltak éppen már képesek egyéni döntéshozatalra, meg arra is, hogy emberi beavatkozás nélkül feladatokat hajtsanak végre, mondjuk e-mailekre válaszoljanak adott szókészlettel, adott kérdéskörben.
3: Így van. Az az e-mailekre válaszolás az azt jelenti, ugye, hogy megnézi a postafiókomat, ha adtam rá jogosultságot, akkor tudja megnézni. Ha feltanítottam, hogy mik a szokásaim nekem ebbe, mik a cégem profilja, amivel foglalkozunk, és körülbelül mit válaszolnék, illetve mi az, amit elvárok tőle, akkor megírja a választ, és szintén attól függ, hogy mit engedek meg neki, el is küldi azt, vagy csak piszkozat lesz belőle, vagy csak a képernyőn előttem van, aztán elolvasom és eldöntöm, hogy mit csinálok vele.
2: Igazán ezt már tudjuk használni okosan? Tehát egy ilyen agenttel elboldogul az is, aki egyébként nem egy számítógép guru?
3: Igen, és itt van egyébként az óriási különbség, hogy betették ebbe a hétköznapi emberek által is használt ChatGPT Gemini Claude-ba, tehát a $25-30 havi díjér már valóban dolgozik. Nálunk is a cégnél jó pár dolgot már AI válaszol meg, vagy akár AI hívja fel az ügyfelet időpont egyeztetésre, és ezeket elvégzi. Tehát azt nem mondhatom mindig, hogy hiba nélkül, de én a kollégáimnak is meg szoktam engedni, hogy hibázzanak, mert előfordul.
2: Ugye itt az egy nagyon érdekes kérdéssé válik majd, hogy el tud-e szabadulni, és most nem abban az értelemben, hogy azt kifikben gondoljuk, hanem egész hétköznapi módon ír egy választ egy e-mailre, de hoppá, hát én messze nem ezt válaszoltam volna, de ez kiment.
3: Igen, ez egy hiba lehetne benne, és ezen dolgoznak a szolgáltatók, hogy lehetőleg minél kevesebb ilyen hiba legyen, de én, mint 30 éve alapvetően informatikus, azért benne van a hiba lehetősége, hogy küld egy olyan e-mailt, amit nem kellett volna, de ezért fejlesztenek olyan ellenőrző rutinokat benn. Én gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az elmúlt egy évben mi már használunk ilyet, és sok levelet küldött így ki. Egyszer-egyszer benne volt olyan, amit, hogy ezt nem így írtam volna, de ilyen nagyon, nagyon nagy blödség az azért nem megy ki.
2: Ez mondjuk egy
3: de
2: jó
3: benne
2: hír.
3: Benne van a lehetőség.
2: Egy kisvállalkozás számára egy ilyen ügynök mennyire lehet hasznos, és miben lehet hasznos? Mert egy kisvállalkozás azért véletlenül képes kezelni a saját mondjuk mérforgalmát, vagy éppen az ügyfélforgalmat is.
3: Igen, én hadd hozzak föl egy példát nálunk a cég, tehát egy cégnél, hogy a bejövő e-maileket kezelni kell, a számlákat meg kell nézni, azok a mi számláink-e, minden az ott rajta szerepel, le kell menteni, be kell írni egy Excelbe, mondjuk egy kisebb vállalkozásnál, vagy egyéni vállalkozónál, hogy tudjam, hogy az a költség az megjelent, egy másik Excelbe be kell tennem, hogy az a dátummal majd melyik nap kell kifizetnem, na ezt már önállóan megcsinálja. És ez az, amikor azért az a kisvállalkozónak ezek a számla rögzítés és a költség nyilvántartása, ez effektív nem termel hasznot, tehát hogyha ezt megcsinál egy AI pontosan helyette, ő addig le tud vágni plusz egy ember haját, ha fodrászról van szó, vagy bármilyen szolgáltatást.
2: Ez addig jó, amíg nem az AI akarja levágni a kedves vendég haját, mert azért ott lehetnének meglepetések. Egyelőre még. Mert hogy így itt van egy következő nagyon izgalmas kérdéskör. Én ma megtanulom például, hogy hogyan tudom megcsinálni a saját AI asszisztenciámat. Mert hát ugye ez nem egy bonyolult dolog. De mire én ezt megtanulom, messze túl vannak ezen azok, akik fejlesztők, vagy messze túl vannak azok, akik professzionális felhasználók. Ez egy folyamatos versenyé kezd válni.
3: Igen, és ez egy kicsit ilyen furcsa, úgyhogy benne vagyunk a szakmában, mert néha én is nézem, hogy ez egy olyan őrületes tempó, hogy a szakmabeliek is csak néha kapkodják a fejüket. Milyen lehet ez laikusként? Szerintem körülbelül olyan, mint amikor én a Forma 1-es autóba be kellene, hogy üljek, hogy azt se tudja az ember, hogy hol van. Ez valóban, ez nagyon felgyorsította most a világot. Azt látjuk, hogy aki elkezdi használni KKV szektorba, vagy tényleg ez az egyéni vállalkozói szektorba, az valamikor így rákattan, azt kell, hogy mondjam, és napi 2 órát fejleszgeti a rendszerét, és egy 2-3 hónap múlva eljut oda, hogy olyan feladatokat végez el, tehát elemzéseket a forgalmáról, ötleteket, új marketing terv, stb., amit egyébként egy multinál csináltak volna meg ezelőtt 3 évvel, neki meg egy felépített rendszere van.
2: Az most egy más kérdés, és ez a beszélgetés ez egyáltalán nem erről szól, hogy ettől aztán jó néhány ember a multinál majd elveszti szépen a munkahelyét, és itt akkor beigazolódik az a fajta félelem, hogy az AI hogy szorít ki bizonyos szakterületről valódi élő munkát, de nyilván majd ez is alakul valahogyan, és nyilván ez az idők során valamiféle egyensúlyá alakul, mi az, amit rá lehet bízni, és mi az, amihez kell az emberi szellem, mert másképp ez nem megy. Viszont egy tanáccsal hat fejezzük be ezt a beszélgetést, hogyha valaki ennek neki akar állni, hogyha azt mondja, hogy ő, hát nem egy nagy cég, ő mondjuk egy egyéni vállalkozó, vagy az ön példája az előbb szólt, akkor ennek hogy érdemes neki kezdeni? Először tesztelje saját magán a saját ágensét?
3: Így van, gyakorlatilag ezzel, hogy egy mérsékelt áron bárki részére elérhető, ez a legegyszerűbb, leghatékonyabb módszer, beállítja, és azt mondja, hogy jó, kezeld az e-mailjeimet, mindegyiknél próbáld meg az ügyfelet rávenni mondjuk egy utóvásárlásra, tehát egy upsellre, és először kérlek, nekem küld az összes e-mailt. És innentől kezdve ez tényleg csak így elmondja, és létrejön az ügynök, ma már ott tartunk, és onnantól kezdve minden nap elolvassa a kis e-mailjét, hogy ú, ez jó, vagy nem jó, jó, ez nem jó, és ez alapján azt mondja, hogy még finomítsunk rajta. És aztán a ő döntése, hogy a 10., 20., 50. vagy 200. e-mail után azt mondja, hogy hát próbáljuk meg, hogy küldjük ki az ügyfélnek.
2: És hát akkor még az a kérdés is felmerül, hogy valóban én magam tudom-e azt, hogy a saját életemben mire használatom van, aki már személyi asszisztensként működteti, és általa vásárol be naponta, és rendeli meg a házhoz szállítást. Van olyan ismerősöm, akinek konkrétan pszichológiai tanácsokat ad, attól óvnék mindenkit, őt is óvtam, mert hát a pszichink ismerése, kiismerése azért talán nem egy gépre bízandó. De hát ez egy másik kérdés már megint. De sok mindenre használ, csak erre akartam felhívni a figyelmet.
3: Igen, igen, ez valóban, és tényleg meg tudja segíteni azokat a kisvállalkozásokat, aki nem tud maga mögé állítani 25 másik munkatársat, hogy profibb megjelenése legyen, hogy mindenki tudjon róla. Tehát ez egyébként ott ad óriási lehetőséget, aki egy kicsit nyitottabban gondolkodik vállalkozóként, annak tényleg valódi új munkatársai lesznek, akik a keze alá dolgoznak.
2: Legyen így, és legyen hasznos minden pillanat, amit az AI-jal töltünk, ne bosszankodjunk miatt a feleslegesen. Tóth Tamás AI szakértő, az AI Workshop vezető trénere volt a vonalban. Köszönöm, Tamás.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmet, jön a hétvége, csúnya idő lesz, akár ki is próbálhatják, hogy milyen lenne, ha lenne önöknek egy személyre szabott mesterséges intelligencia ágensük. Ha ehhez nincsen kedvük, akkor valami más kellemes benti programot javaslok az esős időben. Töltsék kellemesen a hétvégét, jövünk a jövő héten is, várjuk önöket. Akkor is a szerkesztő, Hazafi Dávid volt, én Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársaság.

0: Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán jár le az SZIA bevallási és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat Dávid Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szeged Városdíját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőt, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Feszült hangulatban zajlott a kormányzati átadás átvétel. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be, számon kérte a távozó kormány több tagját, azért, mert tönkretették az országot, illetve azért is, mert a kormányváltás óta, vagy azt közvetlen megelőzően is nagyon súlyos kötelezettségvállalásokat írtak alá, tehát kormányzati szerződéseket, kifizetéseket, a legdurvább az 1311 milliárd forintos keretszerződést, ami március közepén látott napvilágot, illetve akkor írták alá a Honvédelmi Minisztérium és a 4IG nevű magáncég, ami mindennel is foglalkozik, például övék a Vodafone, illetve űrtechnológiával is foglalkoznak, és minden egyébbel, a tulajdonosa pedig a szakmában csak angolul is beszélő Mészáros Lőrincként apostrofált Jászai Gellért, a NER egyik legnagyobb nyertese, akiről azt mondják, hogy valójában az állammal kötött üzletek során gazdagodott meg, és egy ilyen kitüntetett figura ebben a most megbukott rendszerben, szóval vele 1311 milliárd forintról szerződött az állam márciusban, holott már tudhatták, hogy ennek a korszaknak vége lesz. Hétfőig kell nyilvánosságra hozni a kegyelmi botrány dokumentumait, ez a második témajavaslat, ez nagyon közeli határidő, én izgatottan várom, hogy végre kiderüljön, hogy miért is adott kegyelmet K. Endrének Novák Katalin, a következmények ismertek, ez omlasztotta össze, vagy ez volt az első szög a NER koporsójában. A harmadik pedig, hogy Moszkva azt állítja, hogy Oroszország az ukrán akciók miatt támadta K.

0: Kárpátalját, tehát ukrán akciók 4 éve vannak, Kárpátalját szerencsére ritkán érte támadás. Ebből csak arra szeretnék utalni, hogy többek szerint a kárpátaljai támadás összefügg azzal, hogy éppen azokban a napokban alakult meg a Tisza kormány. Veronikával kezdünk, kezicsókolom.
1: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, szeretettel köszöntöm. Ma egyre nehezebb bejutni, tegnap is kétszer regisztráltam, és most örülök neki, hogy sikerült. Az előbb végig hallgattam a beszélgetést, úgyhogy a kezem már elzsibbott, de nagyon örülök, hogy tudok a szerkesztő úrral beszélgetni, mert ugye sokat beszéltünk korábban, amikor volt a sok hazug kampányt végig élve, így egyedül állónak kegyetlen volt, és most azt szeretném, azzal kezdeném, hogy szeretettel gratuláljak a magyar a miniszterelnök úrnak, és nem csak neki, hanem az egész, végig hallgattam ugye a minisztereknek a kinevezését, meghallgatásukat, és nagyon szimpatikusak voltak, és az én megítélésem alapján úgy érzékelem, hogy nagyon megfelelőek a miniszter, ugyanolyan, mint a magyar miniszterelnök úr, hasonló tudásra rendelkezők, az én meglátásom szerint nagyon tetszettek, és akkor annyit még szeretnék még mondani, beszélni a szerkesztőről, sok mindent kibeszéltünk, hogy a szombati nap az egy, hogy milyen nap volt az nekünk egy ilyen idős nyugdíjasnak, ugye keresztény szellemben élő embernek, hogy végre hallok jó szép szavakat, hallok okos dolgokat, adok biztatást a miniszterelnökön, gratulálok, és nagyon köszönjük, hogy mindenkihez volt kedves szava, és hogy az elnézést és bocsánatot kért a régi, ugye a leköszönő miniszter úrnak az a gyalázatos beszédjei, meg a többinek is, a Bárcsár Tamásnak, meg egyedeknek, akit szívből elítélek, hogy azt nekünk végig kellett végig hallgatni egy elég hosszú ideig, és nagyon nehéz volt, és most örülünk, hogy ide jutottunk, hogy egy kis örömet tudtunk már szippantani, de sajnos ez a támadás egy kicsit elszomorított, hogy most egy ilyen hirtelen jött ez a közelségben. Hát reméljük, vagy bizakodók vagyunk, hogy majd csak egyszer csak már megállítják őket, vagy valahogy már a békét, vagy előtérbe helyezi el az orosz, vagy valami lesz már a jó szívét veszi elő, vagy nem is tudom már mit mondjak.
0: Jó szíve nincsen, ez egy gonosztevő Putyin, egy tömeggyilkos, jó szíve nincs, de rákényszerülhet a békekötésre, mert nem állnak nyerésre.
1: Hát valamikor volt a jó szíve, előveszi már valami, mert ezt már nem lehet már azért, már szerkesztőleg már nagyon sok már ez az ilyen időseknek nem írjuk, és nagyon hogy károsultunk-e végig ebbe a kampányba, ahogy beszéltünk is, tetszik tudni, hogy sokat beszéltünk, hát most is ugye, hogy azt szeretném én mondani, hogy ez a vashajtással kapcsolatban is, hogy ez a miniszterelnök úr nem tud egy olyan útra térni, mint ahogy én ajánlottam volna neki, hogy térjen vissza a Brüsszelbe, térjen vissza a régi eredeti Orbán Viktor, a polgári, az ottani, hogy venné föl a kapcsolatot, hogy legyen régi Orbán Viktor, hogy ne menjen el jobb felé, ne menjen szélső jobb oldalra. Most ő a vashajtást is szerintem azt tettegeti, hogy a mi hazánkhoz akarnak talán, vagy lehet, hogy ő vele akarnak barátságotba lépni, hogy majd a 30-ban ugye gondolnám, hogy újra indítanám, vagy akarja, hogy még egyszer legyen, de már nem lehet miniszterelnök, elég egy ember, ahányszor volt, nagyon sok bizalmat kapott, és visszaélt vele.
0: Nem tud miniszterelnök lenni még egyszer, mert hogy olyan törvényt fognak hozni, hogy ez ne történhessen meg.
1: Igen, de tényleg ne, Rogán Antal, ne mondja a miniszterelnök úrunknak, hogy kérjen bocsánatot, kérjenek ők, térdet érjenek le, és kérjenek a magyar néptől, kérjenek tőlünk, kérjenek azoktól, akik őket oda rakta, hogy végig rájuk szavaztunk, bíztunk bennük az igazi demokratákba, és akkor a vagyon, a gazdagság elvette az esiket, a nagyravágás, az urizálás elvette a demokráciáról a figyelmüket, és ők kérjenek bocsánatot, éjjel-nappal kérdeljenek le, főleg Merszel Tamásék, hogy ahogy megsértettek bennünket, nem ezt érdemeltük meg, szerkesztő úr, akik királlyá válték, mert ennyi éven keresztül bizalmat kaptak tőlünk, és akkor ez a köszönet, hogy a 127 ezer fontos nyugdíjamat 117-szer levették, és akkor úgy kaptam meg a 3, nem tudom hány százalékot, lefelé veszi, nem fölfelé tette. Hát ez a minden való dolog ez? Ez nem lehet megélni.
0: Teljesen igaza van. Egy pillanatra visszatérnek ahhoz, hogy polgári irányba kellene elindulnia ő szerint Orbán Viktornak. Ehhez képest a vadhajtások nevű portált nevezte második ige forrásának. Mutatok egy képet ennek a portálnak a szerkesztőjéről, úgy hívják, hogy Bede Zsolt. Mi kollégáim segítségével mindjárt önök is láthatják. Tehát, hogy a polgári irány és a vadhajtások az mennyiben tud megvalósulni. Akkor kérném kollégáimat, hogy mutassuk meg ezt a képet.
1: Igen. Egy pillanat. Én gondolom, hogy a szélső jobb oldalt erősíti a vadhajtás.
0: Itt. Hát azt hiszem, hogy magáért beszél. Tehát egy horogkereszt, egy zászló előtt pózol ez a figura. Ennek az embernek a portáját nevezte Orbán Viktor második számú igeforrásának, az első a Nemzeti Sport. Egyébként az ige az meg a Bibliát jelenti, tehát ezt mindenki tudja, vagy igen, tudnia igen. kell. Tehát, hogy az ige forrásnak egy ilyen neonáci figura által szerkesztett portált nevez a leköszönt miniszterelnök, ez önmagában nagyon-nagyon beszédes. Hát ez van. Én nem látom ebből a polgári utat kibontakozni.
1: De hát itt úgy beszéltünk a szerkesztőről már arról korábban, hogy a volt miniszterelnök, ugye, hogy azt mondta, hogy Európa nincs, ő a székelyét átteszi Ázsiába, ugye, és akkor be is bizonyította, mert Ázsiába hozza be a nem migránsokat, hanem dolgozókat, de ki tudja...
0: Vendégmunkások. Igen, azt nem mondta, hogy nincs Európa, csak igen. folyamatosan ostorozta, hogy gyenge, mondta, tehetetlen.
1: Mondta, megszűnt. Én hallottam a fülemmel. Megszűnt, és akkor ő a székelyét átteszi, és már akkor abban az irányba ment, jobb szélső irányba, mert tetszik tudni. És akkor azért merem mondani, hogy a vadhajtás, meg hogy a most a bemutatott fényképek alapján természetesen látni, hogy hova húz, hova megy, hova indul.
0: Nehéz lesz. Igen, hát a mi hazánk az ott konkurencia lesz számára, ott aztán vannak annak a brigádnak a környékén törölmetszett nácik. Tehát azokkal versenyre kellni nem piskóta, de nem is értem, hogy miért lenne ez jó, de hát mi közöm hozzá.
1: A minisztériumban sincs, vagyis még nem volna helyük ott sem, ahol most vannak, mert már most is kimentek, kivalultak, mikor a gyönyörű gyerekek énekeltek. Gyönyörű, milyen szép volt a műsor.
0: Ja, mi hazánkosok, igen. Hát
1: kivonultak.
0: Megmutatták, hogy kik ők valójában. Ez szégyen.
1: Nem kellenek oda.
0: Igen, beszavazta őket az a 340 ezer ember, megvan a munkájuk, a bevételük 4 évig, de sok vizet nem fognak zavarni érzésem szerint.
1: Szeretnék beszélgetni, hogy milyen gondolatuk van, hogy mi alapján döntöttek így, hogy hova a fáka felé mennek, nem előre. Úgyhogy ezeket szerettem volna mondani.
0: Köszönöm szépen, akkor egy hívott. Kezi csókolom, további szép napot Asival folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, kedves Ferenc! Debrecenből üdvözlöm, nyugdíjas tanár vagyok továbbra is, és az állandó hallgatójuk, illetve állandó ATV-néző. Hát szeretnék visszatérni Fodor Gáborra, mert itt az elején beszélgettek Fodor Gáborról.
0: Igen.
2: És hát szerintem, én a GDP-ben gyorsan utána néztem Fodor Gábornak, és ez a közép-keleti, közép-európai történelmi, nem tudom milyen...
0: Közép-keleti-európai rendszerváltást.
2: Alapítású. de állami alapítású, és igen, az államtól kapja a pénzt. Tehát valami olyasmit érzek az egész mögött, és ennek a Forró Gábornak a volt fideszes múltja is erre következtet, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten a Fidesz kiszafindrongozta ezt az embert, és azért beszél a liberalizmus nevében olyan megengedő dolgokat a ATV-ben, amit tulajdonképpen a Fidesz irányában soha nem érvényesít. Tehát egy ember, amikor egyik oldalra liberális, a másik oldalra meg elnézi, akkor tulajdonképpen ez a kettős játék látszik szegény Gáboron. Én nem nagyon javaslom neki a szereplését, mert szerintem nem is hiteles, de az ATV-nek sem túl szerencsés ilyen embereket választani, akik valamilyen szinten függnek a Fidesztől. A másik megjelent Kohán Mátyás is. Kohán Mátyás miért hívják be az ATV-be bárminek? Tehát nem értem, hogy egy Kohán Mátyás, aki igazoltan, bizonyítottan, évek, évtizedek óta vezet olyan orgánumokat, illetve olyan...
0: Hát évtizedek óta nem, mert egy fiatal emberről van szó. Évtizedek óta azért nem tudom mennyi ideje, de egy fiatal...
2: Akkor 5 éve. Na mindegy, igen, igen. De ebben a távlatban mindegy is. Jó. Ez az ember miért kell, hogy szerepeljen az ATV műsorában, amikor az ember bebizonyította, hogy ő olyanfajta propagandát és olyanfajta mondatokra képes, ami tulajdonképpen már nem igaz, hiszen ez a rendszerváltás bebizonyította, hogy amit ő állít, ő mond, az egy teljes hazugságjár. De térjünk vissza a Fideszre, mert úgy látom, hogy a legtöbb embernek a Fidesznek a megfogalmazásában gondolkodik, de azért gondolkodnak rosszul, vagy legalábbis én nézetem szerint hibásan az emberek, mert a Fidesz nem párt. A Fidesz arra jött össze, mindenhol, ahol összejött, én Debrecenben voltam ennek a tanúja, hogy megszerezzék a vagyon, a pénzt, a hatalmat. Semmiféle elv nem vezette a Fidesz, hiszen látszik, hogy milyen palettát jártak be. Ez az útja, ez a biztos útja annak, hogy miért is szerződött a Fidesz. Azért nem lesz soha többet már a Fidesz sehol, mert Magyarország felszabadult, és képes a magyar állampolgár is átgondolni azt, hogy ki mire szerződött. Ez a Fidesz nevű a dolog, ez szerintem majdnem mindenki a börtön felé fog nézni, és bizony a bíróságokra fognak járni, mert amit csináltak, az tulajdonképpen nemzet és haza ellenes, és nagyon súlyosan keresztény ellenes. Egyszer nem álltak ki olyan emberekért, mint Iványi Gábor, aki tulajdonképpen példája is ennek a rendszernek, hiszen aki megkereszteli, meg összeadja a Orbán Viktor családját, az ellen ilyen üldöztetést végrehajtani, csak igazából egy ilyen szemléletű ember hajt végre. Tehát én nem értem, hogy ezek a fidezesek mit akarnak még. Úgy, ahogy vannak, hiteltelenek, és nem tudom elfogadni egyetlen egy mondatukat se, kritikájukat se, és így az a baj, hogy a Tiszának nincs is ellenzéki pártja, mert a Fidesz nem lehet ellenzéki párt, még egyszer mondom, a múltja miatt.
0: Igen, tehát innen tudjuk folytatni, bocsánat, hogy megszakítom, mert reklámszünet jön, de érdekes, amit mond, úgyhogy ha teheti, akkor maradjon vonalban, néhány perc, és jövünk vissza. Hol van?

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, a környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat. Mától a 11. kerületben a Neszmély útat egyirányosították a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár, a Gazdagréti tér felé nem érinti a Neszmély út megállót. Szintén mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, folytatjuk a műsort. Annyi műsorváltozást engedjenek meg, hogy most jött a hír, hogy Magyar Péter és Vitézi Dávid, valamint többen is a kormányból, valamint rendőrök elkezdték elbontani a kordonokat a Karmelita palotánál, Orbán Viktor korábbi rezidenciájánál, és éppen egy sajtótájékoztató zajlik. Szerintem meg fogják nyitni bárki számára, hogy bemessenek a Karmelitába körülnézni. Egy picit oda kapcsolunk, van egy Facebook Live közvetítés, nézzünk bele.
3: Soha nem volt miniszterelnöki iroda és hivatal ez az épület, ahogy miniszter is mondta, ez egy színház volt, előtte pedig
2: jó
3: egy
2: lenne, kolostor. A hangot is hallanunk.
3: A magyar történelemben a miniszterelnök irodája az a Sándor palota volt. Sok miniszterelnökünk szolgált a Sándor palotában, Sándor Móricz gróf, egykori ördög lovas palotájában. Ott lett például Teleki Pál öngyilkos abban az irodában, és amikor 1998 és 2002 között Orbán Viktorék úgy döntöttek, egyébként szerintem helyesen, hogy visszahelyezik a történelmi helyszínére a miniszterelnök munkahelyét, és elindult a felújítás. Mire befejeződött annak a gyönyörű épületnek a felújítása, addigra jött egy kormányváltás, a Medgyessy kormány, a szocialista, a liberális kormány, akik úgy döntöttek, hogy csak azért sem, oda nem költözik be a miniszterelnök, hanem inkább költözzön be a köztársasági elnök. Azóta funkcionál a köztársasági elnök hivatalaként a Sándor Palota, és gondolom ezt nem elfelejtve Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy lesz akkor neki is mégis itt egy irodája, csak sokkal nagyobb, mint a Sándor Palota elnök.
4: És ugyanolyan reprezentatív városra néző terasszal, tehát gyakorlatilag
3: hosszabb és nagyobb.
4: Ha az eredeti nem volt meg, akkor meg lett a szomszéd. És ugye itt is műemlékvédelmi szempontból az egy gyakran kritizált elem ennek a beruházásnak, hogy ennek nem volt olyan városra néző reprezentatív erkélye ennek az épületnek eredetileg, mint a Sándor Palotának, de azért, hogy ha már a Sándor Palota másé lett, akkor egy hasonló épülete legyen a miniszterelnöknek, végül ezt kiegészítették azzal az erkéllyel, ahol a miniszterelnöket ugye Magyar Péter is üdvözölte még a Sándor Palotából, amikor még hivatalban volt.
2: Halló, hallottok fent?
3: Hello, szia, szevasz.
2: Köszönjük szépen, hogyha majd lesz akció, tehát látjuk, hogy a kedves látogatók bemetnek, akkor visszakapcsolunk, de most akkor
4: számos beruházás itt a Budai Várban, ezek
2: folytatnánk a fórumot.
4: Gyakorlatilag mind a hármat látjuk innen. Jelenleg is zajlik önök mögött a...
2: Nem tudom, hogy hallották-e, amit eddig mondtam, szóval akkor most visszavesszük a képet, de ha a kollégáim látják, hogy mondjuk megnyitják az ajtókat, és be lehet menni, és akció van, akkor visszakapcsolunk, most Asival folytatjuk. Üdvözlöm, parancsoljon! Halló, halló! Sajnos egy betű, nem sok annyit nem hallok, nem tudom, hogy itt van-e a kedves betelefonáló.
5: És az én őszinte dicséretem egyik alapja önökkel szemben. Úgyhogy én itt nagyon sok pozitívumot látok, csak azért akartam elmondani, mert a Fidesz rosszul fogják fel az emberek. Ez, ha valaki észreveszi, ez... Hall minket fel?
2: Igen, igen, hallom. Abszolút, adásban van.
5: Ja, jó, mert itt közben a feleségem mondja, hogy nem az megy a tévébe, de akkor ezek szerint értem, én adásban vagyok. Jó, köszönöm még egyszer. Tehát szeretnék a debreceni helyzetről is egy kis tájékoztatást adni. Itt Debrecenben a mi Orbán Viktorunkat úgy hívták, hogy Kósa Lajos. Ugyanígy központosította, és az önkormányzati vagyon, meg az állami vagyon, meg a pályázatok, meg a különböző gazdasági tevékenységeknek a megszerzésére irányult a munkájuk. Egyáltalán nem pártként működtek. Itt is majdnem minden ilyen helyzetben hasonlóan alakult, mint a elnézést kérek, mint a magyar nagyvilágban. Ez Debrecenben lehet, hogy minta volt, mert talán valamivel előrébb jártak, mint maga az országos Fidesz. Itt Kósa Lajos egy ugyanilyen rendszert épített ki, döntéseket kivitték a városházáról, mindig találkoztak a fideszes gazdasági vezetők, különböző üzletemberek, ott ebédeltek, és nem egyszer fordult elő az, hogy egy városházi döntés, egy városvezetőségi döntés a ebéd alatt a délutáni frakció értekezlete megváltoztatták, mert ezek az emberek, akik kívülről beleszóltak, úgyhogy nem is voltak politikusok, átalakították a Debrecen város polgármesterének, illetve az egész városvezetésnek a véleményét.
2: Ez csak egy mondatot, hogy szúrjak vele. Pontosan ezért, mert hogy helyi kiskirályok lepték el az országot, akik az országos fideszes politikusokhoz kapcsolódtak, vannak bekötve. Most felmerült az, hogy legyen előbb-utóbb egy előrehozott önkormányzati választás, mert nyilván, ha most lenne egy ilyen, akkor a Tisza emberei gyakorlatilag mindenhol nyernének, legalábbis úgy tűnik, vagy nagyon sok helyen, és akkor meg lehetne szüntetni ezt a függelmi rendszer, de egyelőre ez csak tervként merül fel, de írnak róla lapok, azért említettem meg.
5: Az a baj, mondhatom, Ferenc?
2: Igen, igen.
5: De az a baj ezzel, hogy ez Európai Uniós jogot sért, mert a mandátumok kitöltésére is van egy Európai Uniós jogszabály, ami arra kötelezi az államokat, hogy a mandátum ugye sérthetetlen, és egyenek a sérthetetlenségéből fakad. Hogy, de itt Debrecenben egy nagyon érdekes helyzet történt, mert itt Debrecenben el is furcsán alakult, két alpolgármester is indult a választáson. Csúfosan kikaptak 20-30 százalékokkal, meg 25-30 százalékokkal, Na most ennek a két embernek a lemondása számomra nem kérdés. Mert lehet azt mondani, hogy nem volt önkormányzati választás, lehet azt mondani, hogy ezek a mandátumok érvényesek, de azok, akik elmentek elnézést a nagyvilágba, és parlamenti képviselőként akartak bejutni, majd csúfondárosan kikaptak, azoknak elvi és morális kötelességük lemondani Debrecen városában, mint önkormányzati képviselők, sőt, ők a két alpolgármesterről van szó. Én úgy gondolom, hogy Papp László ezt nyugodtan figyelembe verné, hogy itt történt egy választás, a többi esetben sajnos nem. De én sem egyetértenék különben az előrehozott választással, de mondom, én ennek Európai Uniós aggáját látom. A Papp Lászlóról még csak annyit, hogy Papp László az MDF-ből jött, és tulajdonképpen Debrecenbe már az alakuláskor oda csatlakozott ehhez a dologhoz, ehhez a Fideszhez, és már ő ott látta, hogy mi történik. De mi fog történni? Akkor a kivizsgálják a debreceni ügyeket is, vele szemben is el fognak majd járni. Nagy valószínűsége ő is a bíróság előtt végzi, hiszen itt Debrecenben még egyszer mondom, ugyanazt csinálták, csak legfeljebb kisebben. Én azt látom, hogy ennek az előadott választásnak ez lenne az értelme, mert itt a rendszerváltás viszont igényelni ezt, hogy itt ilyen típusú váltások is legyenek. Mert amúgy itt a Fidesz nem tud tovább élni, mert ez a Fidesz így önmagában már mondtam, bukásra van ítélve, hiszen nem párt, aki ennyit váltott, köpönyeget, elvet, különböző dolgokat, az nem pártként működik, hanem egy gazdasági szervezetként, és hogyan tudja maximálni a gazdasági és a politikai hatalmat.
2: Meglátjuk, ez csak egy sajtóhír, gondoltam, hogy érdekes, de igen, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, vagy nem. Rendben, akkor köszönöm szépen.
5: De mondom, Ferenc, hogy jogos lenne, hát simán nyerre tarolna mindenhol a tiszta nyilván.
2: Meglátjuk. Na, köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót. Köszönjük önnek is. Szép napot, viszont hallásra. Klárával folytatjuk, kezi csokolom.
6: Jó napot kívánok, Stazárki úr, bocsásson meg, mert második betelefonálásom is úgymond személyes kíváncsiságból fakad, még pedig arról van szó, hogy ugye a ATV függő vagyok, ezek következtében nincs olyan politikai műsor, amit én ne néznék meg. Igen. Na, rövidre fogva a dolgot, hogy összes tiszteletre méltó és tényleg a érzelmeimnek is megfelelő ügyvéd urak, nem, véletlenül se érezzék magukat, hogy bármi problémám lenne. Ellenben remélem, hogy nem negatív előjelű dolgot tetszik majd mondani, mert a hát egyéniségébe, tudásába, személyiségébe nagyon sokat szereplő Magyar Györgyöt nagyon hiányolom.
2: Én is hiányolom. Nagyon sokszor hívtuk a Civil a pályánba, most már Somos a pályán című műsorunkba.
6: Igen.
2: És mostanában nem jött a György Gyuri, akivel személyesen is jóban vagyok. Azt mondta nekem, hogy Spanyolországban tölti a telet, a koratavaszt, de azóta sem jött, nem tudom, hogy miért. Mi rajta vagyunk az ügyön, hogy jöjjön. Úgyhogy tényleg csak rajta múlik.
6: Örülök neki, rövidre fogva, annyira féltem, hogy esetleg beteg vagy valami, mert jó.
2: De nem.
6: Magyar ügyvéd úr, hogy sokaknak hiányzik, például nekem.
2: Igen, mondom, Klára, rajtunk nem múlik, ha ő tud ránk időt szakítani, akkor mi várjuk szeretettel a műsorainkban. Jaj, azokban főleg, amit én szerkeztek, arra van ráhatásom, más műsorokra nincs, de igen, hívjuk, várjuk.
6: Igen, megértette, hogy ez nem, tehát úgy értem, hogy érti, hogy hiányzik.
2: Értem, persze. Én azt mondom, hogy nekem is. Ha egyszer azt mondja, hogy jön, akkor azonnal jön. Akkor, tehát tényleg mi szoktuk hívni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezi csókolom Judittal folytatjuk. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Ferenc! Üdvözlöm szeretettel a önt is és a kedves tévénézőket, és külön köszöntöm az én követőimet, akik hallgatnak engem. Hát, rövid az időnk, úgy látom.
2: Három perc húsz.
7: Remélem lesz folytatásom is. Hát csak akkor elmondanám, hogy mikről szeretnék, mert most már ugye ennyi percem maradt. Szeretnék ezzel a kormánnyal egy pár szót mondani. Szeretnék a légköszönő kormányról egy pár szót. Szeretnék...
2: Hát mondjon, valamiről kezdjünk el beszélni, mert most ezután nem lesz fórum, majd csak fél egykor, úgyhogy még azért van három perc. Egy témát azt ki lehet bontani három perc alatt.
7: Jó. Hát az, hogy nagyon-nagyon tetszik nekem ez, ami most történik. Igazából díjazom a Magyar Pétert, hogy ilyen energikus, hát fantasztikus, hogy milyen iramot diktál a többieknek. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ők hogy fogják ezt bírni, mert itt aztán kőkövön nem marad. Ez, ami tetszik. Igen. Na most, amit egy kicsit mondjuk neheztelök rá, hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit talán, és tényleg azt mondom csak jó szándékból, hogy egy kicsit lejjebb kellene venni ezeket a kritikus dolgokat. Én megértem, hogy for benne az indulat, és minden oka megvan rá, és főleg az, hogy nekünk is, mert itt most látjuk, hogy mit vannak, és még óhun vagyunk a végéhez, hanem igazából én csak azt kifogásolom, hogy amikor olyan van most is, amikor a minisztereket ugye beiktatt a sorba, akkor én inkább csak azzal foglalkoztam volna, és nem tértem volna ki ilyen hát, mit mondjak, olyan visszaszólásokra, de az a helyzet, hogy van egy olyan helyzetben, ez a kétharmad, ez megadhatná neki azt az eleganciát, hogy nem kell velük foglalkozni. Tehát csak azzal, amit ő szigorúan most eldöntött, és én biztos vagyok benne, hogy végigcsinálja, ha ez így halad tovább, akkor azt hiszem, senkinek oka nem lesz a panaszra, de azon kívül pedig tényleg maximálisan odáig vagyok értük, és egyáltalán a külügyminiszter hölgy, ő, aki eddig eljutott odáig, amit évek óta a Fidesz ugye nem is akart, nem, hogy nem tudott, nem is akart meglépni. Tartok tőle, hogy ez a kárpátaljai hogy mondjam, támadás, az lehet, hogy az az érzésem egy kicsit, de lehet, hogy nagyon is, hogy ez talán arra revans, hogy az Orbán Viktort leváltottuk, hogy most lássuk meg azt, hogy most már itt a békérül nincsen szó, mert eddig ő azt mondta, hogy addig, amíg ő lesz, addig itt nem lesz probléma.
2: Hát igen, hát az oroszok tagadják ezt az összefüggést, meg hála Istennek azt lehet hallani, hogy egyre szorultabb helyzetben vannak, és most már az idő ellenük dolgozik. Eddig azt mondták, hogy az idő az ukránok ellen dolgozik, de a drón technológia miatt teljesen megváltoztak az esélyek ebben a háborúban, ezt mondják szakemberek, úgyhogy talán tényleg közeledünk a tűzszünet meg egy béke felé. Köszönöm szépen, Judit. Most viszont lejárt a három perc, úgyhogy búcsúzni kényszerülök öntől. Kezi csókolom, további szép napot. Kedves nézők, ahogy jeleztem, tehát Magyar Péterék a Karmelitánál akcióznak. Szerintem a téli híradóban ebből már láthatnak konkrét részleteket, vagy élő bejelentkezést. Az a gyanúm, hogy meg fogják nyitni a Karmelitát az érdeklődők előtt, és akkor megnézhetjük, hogy például mi került Orbán Viktor dolgozó szobájának felújításán 4 milliárd forintba. Amikor először olvastam a hírt, azt hittem, hogy az egész épület együttesről van szó, hogy 4 milliárd, de aztán felhívták a figyelmet, hogy nem, annak az egyetlen szobának volt a felújítás ennyi. Úgyhogy akit érdekel, hogy lehet tehát kijönni ilyen áron, az mostantól az az érzésem, hogy fölmehet és megnézheti. Ennyi volt a fórum, 12-22-kor jövünk legközelebb a viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Megnyílt az idei sajtófotókiállítás Pécsen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetet. Az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az

0: Szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az e-szia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadóbevallás érkezett a NAV-hoz. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara. Emlékeztettek arra, hogy az ivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták, hogy az időjárás egyéb paramétereit, legfőképpen a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszály csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogirtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kápa központban. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz az idő. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. Van egy új téma, Magyar Péter és több minisztertársa elbontották a Karmelita palotának helyet adó utcán felállított kordonokat, felszabadították az utcát, és bejelentette a miniszterelnök, hogy megnyitják a Karmelita palotát, látogatható lesz, időpontot kell foglalni, óriási az érdeklődés, az első időpontok már be is teltek, és hozzátette, hogy hétvégére Rogán Antal luxus minisztériuma is megnézhető lesz, úgyhogy ez a legfrissebb téma. Beszélhetünk erről is, de beszélhetünk a tegnapi történésekről. Feszült hangulatban zajlott a kormányzati átadás, átvétel. Magyar Péter több távozó, mondjuk így bukott minisztert megrótt, különféle súlyos problémákkal vádolva őket, és hát hozzátette, hogy ebben a helyzetben nem csodálkozik, hogy nem volt éppen derűs a találkozó légköre. Egyébként a harmadik témánk, hétfőig kell nyilvánosságra hozni a kegyelmi botrány dokumentumait, is ide kapcsolódik a tegnapi naphoz annyiban, hogy nem csak átadták, átvették a kormányzatot, a kormányzást, hanem a Tisza kormány rögtön hozott 12 rendeletet, ezek között a második helyen áll az, hogy a KNDR-nek adott kegyelmi döntés, vagy kegyelem döntésének dokumentációját hétfőig nyilvánosságra kell hoznia az igazságügyi miniszternek. Az utolsó kírtémánk pedig, hogy Moszkva magyarázatot adott a Kárpátalját ért heves dróntámadásra. Azt mondják, hogy mivel ukrán akciók zajlanak ellenük, ez egy válaszreakció volt. Ugyanakkor szakemberek felhívják rá a figyelmet, hogy ezen a területen, Kárpátalján nincsenek igazából olyan célpontok, melyek az oroszok számára valóban fontosak lennének, tehát inkább arról van szó, hogy üzenetet kapott az új magyar kormány az oroszoktól, viszont ha ez így van, akkor mi mindannyian üzenetet kaptunk Putyintól, ettől a tömeggyilkostól. Hát ez van. Miklóssal kezdünk, jó napot kívánok!
3: Kívánok, Kovács Miklós vagyok.
2: Parancsoljon!
3: Hát az egyik dolog a tévében ott alul fut az a SMS vonal, nem tudom, hogy hívják, és ott valaki azt írta ki, hogy hát azt ígérte a Tisza kormány, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozik.

0: Igen.
1: És hogy erről nagy hallgatás van azóta is. Hát én ezt olyan érdekesnek tartom, mert még alig vették át a kormányzást, tehát úgy tűnik, hogy éjjel-nappal dolgoznak. Orbán Anitán ma reggel, amikor tévében szerepelt, úgy lehetett látni, hogy éjszaka szegény nem aludt szerintem semmit.
0: Melyik tévében látta egyébként?
1: A önöknél.
0: Nálunk?
1: 90%. Igen, igen.
0: Arról szerintem tudnék, ha itt lett volna interjún, de lehet,
1: nem,
0: hogy híradásban lát. Azt hittem, hogy valamelyik tévében benne. Kezdtem így kérni, hogy nem ide.
1: Nem, tévéhíradó.
0: Értem.
1: A másik, tehát adjunk már egy kis időt nekik, hogy...
0: Persze csatlakozni fogunk, ez nem kérdés, csak nyilván két nap alatt nem lehet mindent megcsinálni.
1: Igen, tehát hogy az emberek most azt hiszik, hogy akkor most akkor egy nap alatt mindent meg lehet változtatni. Én azért egy kis türelmet kérnék mindenkitől ebből az irányba. A másik dolog, ami tegnap a Tükör ellenbe beszéltek, és hát, hogy nincsen ellenzéke a Tisza pártnak, hát, hogy ez mekkora probléma. Valóban jó lenne egy jó ellenzék, de azt gondolom, hogy tehát érdekes volt a dolog, hogy ott a hölgyek miközben dicsérték hogy miket tett a Tisza kormány eddig, mióta kormányra került, és hát ezt láthatjuk a tévébe. Én például azelőtt egy percet nem tudtam megnézni az M1 tévéiradójából, és most élvezettel azt nézem, hogy azok az ismerőseim, aki a TV1-ből, vagy az M1-ből informálódtak azelőtt, hogy azok most milyen zavarba lehetnek, amikor nézik a TV1, vagy az M1 híradóját.
0: Szembe jön a valóság, most már a képernyőn is.
1: Igen, tehát milyen zavart kelthet ez sok emberbe, hogy ez most micsoda, miről beszélünk. És hát számtalan, tehát én azt gondolom, hogy az az ellenzék, akik visszaléptek azért, hogy ne akadályozzák a kormányváltást, azok össze fogják magukat szedni, és el fog jönni az ideje, amikor felszívják magukat. Minden esetre azt érzékelnünk kell, hogy egyelőre minden lépése, és én nagyon kritikusan fogadtam a Magyar Péternek a megjelenését, láttam én benne sok mindenfélét, és és mindig bebizonyosodott, hogy igaza van, és jó irányba megy. Az első dolog volt, amit én nagyon nem szerettem az elején, és tartózkodtam tőle, hogy hangoztassam, mert nagyon szerettem volna a kormányváltást, és ahogy az ellenzéki összefogás sem kritizáltam, bár szánalmas volt, és sokszor a hajamat téptem, hogy miért egymást bántják. És amikor a Magyar Péter színre lépett, akkor rögtön neki támadt, nem egy ellenzéki pártnak. És voltak gyanúi az embernek, hogy hát ezek bizony irányítottan működnek, vagy Fidesz által irányítottan működnek, vagy így vagy úgy. És mégis azt gondoltam, hogy nem az ellenzékkel kell foglalkozni. És akkor bementek az ellenzéki vezetők, Mi Hazánk DK-s vezetők az ATV egyenes beszédébe, és elfelejtkeztek Orbán Viktorral, a Fideszről, és csak a Tiszát és a Magyar Pétert hitták. Volt egy alkalom, amikor egymást követte a Dobrev Klára és a Mi Hazánk a egyenes
0: Toroszkai. Igen.
1: Toroszkai, igen. És mindig bebizonyosodott, hogy na, Magyar Péternek igaza volt. És tegnap a Tükörben a hölgyek mondták, hogy hát ha nincs ellenzéke, akkor majd mi leszünk az ellenzék, miközben aranyos volt, mert tehát a nem pozitív kritikákat tudtak csak mondani a Tiszának a első mozdulatairól. Egy kicsit úgy éreztem, mint amikor a Hófehérke és a Héttörpében a Morgó mondja, hogy hát nem tudom, hogy mi ez, de ellenzem.
0: Igen, hát szerintem idővel jönnek majd az ügyek, amelyek kapcsán majd lehet igazi bírálatot is megfogalmazni, mert nincs olyan, hogy tökéletes kormányzás.
1: Hát igen,
0: Két nap alatt még nem történt. Viszont hát az, hogy most tehát eddig mindenki kormányváltást akart, vagy az ország nagy része. Most megtörtént a kormányváltás, azt nem írhatjuk a Tiszaróvására, hogy ők megnyerték a választást, de nem csináltak mindjárt egy saját ellenzéket is, ami szintén bejutott. Szóval egy párt az egy párt. Ők megcsinálták a magukért, a többiek felelnek azért, hogy miért nincs egy klasszikus baloldali párt. Hát mert képtelenek voltak összegyűjteni 350 ezer szavazatot. Ez önmagában döbbenet, de hát ez van.
1: Igen. Én a választások után borzasztó hiányérzetem lett, és akkor döbbentem rá ilyen önismeret, hogy én alapvetően egy kritikus ember vagyok, aki úgy nézi a világot, hogy mindig a jó az jó, és a hibákat kell rávilágítani. Hibákra kell rávilágítani. És ugye megtörténtek a választások, és akkor itt a napokig, hogy te úristen, most unatkozom, hát nem tudok ellenkezni.
0: Lesz majd biztos még rengeteg lehetőség alkalom ellenkezni. Hát egyelőre nyilván mindenki örül annak, aki kormányváltást akart, hogy ez ilyen brutális arányban történik meg.
1: Minden esetre, ahogy viselkednek pillanatnyilag a médiával, tehát minden vonalon, az bennem egy rettentő pozitív és előre haladó irány mutat, és ennek.
0: Igen, azt hiszem hétfőn mutatták be az új kormány szóvivőket, és azt hiszem, hogy kelt szerda, tehát 4 nap alatt volt, vagy 3-4 sajtótájékoztató, nem rövid, tehát
1: Igen.
0: Elég erős tempót vettek föl, és lehetett kérdezni, érdemi kérdéseket fel lehetett tenni.
1: Igen, én attól ragadtam igazán telefont, hogy könyörgöm, hát még szinte át se vették, amióta átvették, illetve megválasztották őket, szerintem nem nagyon találkoztak az ágyaikkal, amilyen tempóba haladnak. És amikor ilyeneket írnak ki, hogy hát mi van, már elfelejtjük, hogy megígérték, hogy az Európai Ügyészsége miért nem, még mindig miért nem, meg miért hallgatnak róla. Szóval én egy kicsit több türelmet adnék.
0: Persze.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondhattam a véleményt.
0: Köszönöm. További szép napot, Miklós.
1: Viszonthallásra.
0: Bélával folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Üdvözlök mindenkit. Kedves Ferenc, meg szeretném kérdezni, hogy ön szed egy nyugtatót?
0: Nem.
2: Mert néha én nekem úgy bizsereg az ujjam, amikor olyan beszólók vannak, hogy már unom. Már mondanám azt, hogy kedves Feri, léptesd már le.
0: Ez egy demokratikus műsor, mindenki elmondhatja a véleményét, ameddig nem sérteget másokat. Én pedig türelemmel meghallgatom. Igen?
2: Orbán Viktornak a IQ-járól szeretnék beszélni. Van egy kedves hölgy, aki Nobel-díjat kapott. Karikó Katalin.
0: Igen.
2: Az, hogy lehet, hogy Orbán Viktor azt mondja rá, hogy asszonság.
0: Hát ez már régi történet, nem tudom, hogy miért beszél így Orbán Viktor, mint hogyha egy ilyen falusi kerítésre támaszkodva diskurálna a szomszéddal.
2: Falusi parasztasz, hogyha csinálja mondjuk a finom, jó töltött káposztát, vagy valamit, azt mondjuk rá, hogy ez az asszonság milyen finomat főzött.
0: Jó, de hát ez a vonat elment Orbán Viktor, és rendszere eltűnt. Igazából, ha csak ennyi lett volna kérdés. Probléma, azt mondom, hogy összetehetjük a kezünket, hogy asszonyságnak nevez egy Nobel-díjas tudóst. Ez szerintem a 10.000.
2: Ja, és egy másik kérdésem van még. Megkapta-e a levelemet, amiben van 2 vers?
0: Nem kaptam semmilyen levelet. De múltkor elszavalta, úgyhogy most már ezen igen. Túl vagyunk. Adtunk az irodalomnak is, ez egy nem csak demokratikus, de sokszínű műsor, politika, irodalom, kultúra, asszonyság, recept, minden van itt.
2: A harmadik dolog meg a dohányzással kapcsolatosan.
0: Igen.
2: Tegnap nem bírtam aludni, és eszembe jutott az. Ha megkérdezném, most az összes dohányosokhoz szólok, hogy ide figyeljetek, dohányosok, megennétek azt a füstölt hentes árut, amelyik dohánylevéllel van, felfüstölve. Most egy csajszínat mondtam, akit már régóta ismerek, falubeli, dohányzik most is, mondom, megennéd-e? Elkerekedett a szeme. Szó szerint elkerekedett a szeme. Azt mondja, hogy nem. Mondom, akkor minden füstölöd a tüdődet.
0: Igen, hát ez egy szenvedély, ami olyan függőséget tud kialakítani, hogy aki dohányzik, is tudhatja, hogy károsítja a saját szervezetét, de valami olyat kap a dohányzástól, ami felülírja ezt a tényt, hogy ő károsítja saját magát, tehát valami olyan érzést ad.
2: A betegségben nagy a repertoár. Mert
0: nyilván, amikor odáig eljut valaki, persze, ha oda eljut valaki, akkor lehet, hogy rádöbben, hogy mekkora marhaság volt, de onnan már nehéz a visszaút. Addig meg nem beszél komolyan.
2: Én szoktam le. Már emlékszik rá, hogy beszéltünk róla, mondtam, hogy 15 évvel előtt szoktam, megbeszéltem magammal azt, hogy most vagy leszoksz, vagy megdögöz. És inkább elévi választottam.
0: Ez jó döntés volt. Mindenkinek tudom javasolni, hogy kövesse Bélát.
2: Ennyi szerettem volna mondani, most már át is adom másnak a helyet.
0: Rendben, köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot. Azt hiszem, Karinti Frigyes mondta, hogy a dohányzásról nagyon könnyű leszokni, nekem már vagy 100-szor sikerült, de lehet, hogy nem Karinti volt ez, de valamelyik író. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, itt a Déli Fórumban. Jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: hallottam már.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot mától átépítés miatt. A 9. kerületben a Viola utcát lezárták az Üllői út és a Tűzoltó utca között, itt gázvezetéket javítanak. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth Lajos tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Megváltozott a forgalmi rend mától a 13. kerületben a Cserhalom utcában az átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is. A 13. kerületben lezárták a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig a környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászky Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Zsuzsával folytatjuk a műsort. Kezdj csokkolom, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok, én Baranyai Zsuzsa vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm Önt is, meg a hallgatókat is. Én szeretném, egyébként nagyon örülök annak, hogy minden nap történik tényleg valami. Most ez a kordonbontás volt, most ez a nagyon új hír, és én biztos vagyok benne, hogy most ebbe fognak a másik oldalról berállni, de én arra emlékszem, ha jól emlékszem, ha nem, akkor szóljon, hogy amikor Orbán Viktor ellenzékben volt, akkor hogyan rugdalták szét a Kossuth téren a kordont, ugye?
2: Igen.
3: Akkor ez csak úgy hirtelen ugye eszembe jutott.
2: Egyébként valójában annyi arról van szó, hogy az az utca le van zárva, le volt mindeddig zárva, ahol Orbán Viktor munkahelye található.
3: Igen,
2: tehát, hogy teljesen indokolatlan, azt mondja az új miniszterelnök. Miért kéne lezárni egy utcát? Csak azért, mert ott van egy épület, amiben a miniszterelnök az előző dolgozott, hogy ez önmagában egy abszurd helyzet volt.
3: De szerintem egy nagyon jó dolog, hogy mindjárt ebben kezdte a napját, és ott van mellette Vitézi Dávid, akit egyébként nem csak a szaktudása miatt nagyon szeretem, hanem a szókimondása, meg ahogy ő is tud azért reflektálni dolgokra. Na most a másik, a Sülyog Tamással kapcsolatban, hogy itt nagyon sokan telefonálnak, például délelőtt is talán két hölgy is volt, akik mondták, hogy alapjában véve nagyon egyetértenek a Fidesznek, a Tisza kormánynak a megtett dolgaival, de hogy Magyar Péternek ez a stílusa, meg a pikírt beszólásai, hogy nem. Én nekem ebben az égvilágon semmi bajom nincsen, mert én is egy szókimondó valaki vagyok, hát nyilván nem vagyok miniszterelnök, de ő ott van, és nyilvánvalóan olyan a stílusa, hogy nem fogja hagyni a tarthúzogatást, a grimaszokat, az egyéb megnyilvánulásokat, nekem igenis tetszik. Na most van egy olyan mondatom, hogy a tiszteletet az követelje, aki maga is megadja. Ez minden, egyébként ez egy, nem tudom, ezt csak olvastam valahol, nem írtam ki, hogy ez valójában kinek a mondása, de ha alapjában véve, ha Súlyog Tamásról beszélünk, Rétvári Bence és a Gulyás Gergely a Napokban többször is elmondták, szinte két óránként, hogy ilyen történelmi botrány jellegű valami nem történt még a parlamentben, hogy a mostani köztársasági elnököt, hogy meri megtenni a Magyar Péter, hogy lemondásra szólítja föl, és ugye ezen most már rugoznak biztos egy hete, minden nap végig lehet ezt hallgatni. Most ez egy olyan történet, hogy azért igenis, hogy voltak, nem, hogy ilyen most az, hogy mik voltak, hanem röviden csak mondanám, hogy például, hogy nem volt ilyen botrány, akkor nézzük meg 2010-től 12-ig a Schmidt-Pálnak a plágium botrányát, én azt sokkal nagyobbnak tartom, aki utána lemondott, de azt mondta, hogy be fogja nyújtani a doktoriát, ami ugye nem történt meg, de minden juttatást megkapott. Aztán utána jött, ugye őre is mondott 12-be, aztán jött Áder János, ugye ő két ciklust vezetett végig 12-től, ha jó, igen, 22-ig, és ha megnézi a többieket, mindegyik tulajdonképpen a Fidesz, ugye nem a nép választja meg, hanem a miniszterelnök nevezi ki, de igyekezett őket úgy kinevezni, hogy mindegyik a Fidesznek az oldalán legyen. És Áder Jánossal nekem a nagyon nagy problémám az volt, hogy az ő idejében tört ki tulajdonképpen a Covid, és mással nem volt elfoglalva, mint az akkori klímapolitikájával, tehát nem tudom, hogy a klímahelyzetileg most miért jutottunk ide, meg miért lepődtünk meg, amikor ő 8 évig csak ebben foglalkozott, utazgatott a világban, meg volt valami zöld alapítványa, erre már nem emlékszem.
2: Kék bolygó, igen.
3: Kék bolygó, igen, köszönöm szépen, a szintén vesztettem össze, és ugyanakkor meg, hogy azt nem ért, nagyon-nagyon jól tudjuk azt, hogy mi történt a Covid alatt, én például 44 éves barátság után a barátnőmet vesztettem el, amit a mai napig megkönnyezek, hogyha erre gondolok, hogy alapjában véve a Covid idő alatt, hogy arra nem volt képes, amit az ember egy köztársasági elnöktől elvár, hogy kiüljön a TV képernyője elé, vagy beüljön, nekem teljesen mindegy, és hogy szóljon egy pár szót az emberekhez akkor, amikor több mint 50 ezer családba, több mint 50, nem is tudom, 4 körül, 54 körül haltak meg a Covid-ba, és ugye olyan állapotok uralkodtak, és ő csak járta maga útját, és csinálta, amit kellett, cecikét kiültették minden nap, vagy beküldték a tévébe különböző kis elegáns szerkóba, és ő elmondta, hogy vegyünk maszkot, ne vegyünk maszkot, hova nem megyünk, mi maszkokat nem lehetett kapni, csak jó drágán, meg a teszteket, mindegy, ebben most nem megyek bele, de ő pontosan ez a típus volt. Ő egészen volt 22-ig, akkor utána, amire én nagyon szintén, mint ön is mondta, hogy nagyon kíváncsi lesz, ugye jött tulajdonképpen ugye Novák Katalin, aki a 33 milliós öltözékével körbejárta a másik, a KDNP-sekkel a félvilágot, ő se sokat csinált, de ugye a kegyelmi botrány véget, hát ugye megbukta ezt a történetet, ő 24-ig volt, és szintén úgy ment el, hogy olyan, tehát hogy ő is ugyanúgy mindent megkapott, a havi nem tudom mennyi fizetését, az autót, a titkát, ezt mindenki tudja, a titkárságot, de őnek is itt volt ez a kegyelmi botránya. Most akkor miért mondják azt, hogy nem történt ilyen borzasztó, óriási, hatalmas tragédia, hogy felszólították arra, hogy fölszólított a Magyar Péter a Súlyog Tamás. Na, utána jött szintén Súlyog Tamás, akit szintén Orbán Viktor nevezett ki, és van egy olyan, azt hiszem, hogy ez talán benne van, most nem akarok hazudni a törvénybe, hogy a köztársaság elnöknek a nemzet egészét kell képviselnie, nem pedig egy párt érdeket. És ahogy végignézi ezeket az embereket, ezek mindegyik alapjában a Fidesz, tehát úgy, hogy Fidesz kinevezettség, vagyis a miniszterelnök kinevezettségével jöttek ide.
2: Igen, és hát nyilván azért választott.
3: Hát végig tiszta botrány volt.
2: Azt nem mondom, hogy végig tiszta botrány volt, de az biztos, hogy Orbán Viktor olyanokat választott, akikben megbízott, akiktől nem kellett tartani, hogy mondjuk visszadobnak törvényeket, vagy megnehezítik a jogalkotást, vagy bármilyen kritikát megfogalmaznak. Igen, hát ez van. Azt mondja az új kormány, hogy ők felhatalmazást kaptak ennek a megváltoztatására is. Hát ezzel lehet vitatkozni, meg el is lehet fogadni. Az biztos, hogy megvan a kezükben, ott van a lehetőség Súlyog úr elmozdítására.
3: Igen, és ha ő benne tényleg lenne egy kicsik büszkeség, akkor már nem várna meg ezt a történetet, hanem igazából nyugodtan lemondhatna. A másik dolog erről, amiket ugye megnyitották itt a karmelitát, meg a többi dolgokat, hogy mennyire engem például totálisan becsapottnak érzem magam, mert ezek a felújítások pontosan akkor folytak, amikor volt a Covid.
2: Igen.
3: És olyan drámai állapotok uralkodtak a kórházakban, tényleg ezt nem fogom húzni ebből az időt, ezt mindenki nagyon jól tudja, és ugyanakkor pedig megépítették ezeket a beruházásokat, de én kis naiv azt hittem, hogy, mert azt tudtam, hogy fölköltözik a várba, és akkor, hogy felújítják a várat, egyebek persze csinálják, de azt hittem, hogy azokat a stílusokat megtartják, amiket ugye a várban, mert tudjuk, hogy nagyon, tehát ahány kor volt, ugye annyi volt a gótikus, akkor a törökkorban, mit tudom én, a Mátyás korában a reneszánsz, és én hittem azt, hogy ugye ezeket a dolgokat visszahozzák, és amikor igazából kinyitották itt az ajtót, és be lehetett menni, hát én nem tudtam, hogy van tulajdonképpen Rogán stílus, meg van Orbán stílus. Tehát az a belső építészetet, ha valaki igazából megnézi, itt milliárdos dolgokról beszélünk.
2: Hát inkább több száz
3: és
2: milliárdos.
3: Több száz, itt a velencei csiszolt üvegtől, a mit tudom én, a kararai márványtól a minimum, ami ott megtalálható, és ugyanakkor ebbe azért érzem, igenis magam becsapottnak, de gondolom nem csak én, hanem más is, mert ez pont abba az időszakba épült, amikor itt sírtak, hogy mennyi mindenre nincsen pénz, amikor volt a Covid.
2: Ráadásul akkor nem csak az egészségügyből hiányzott a pénz, hanem számos országban támogatást adtak a kormányok a saját vállalkozóiknak. Nem hall engem? Ajjaj.
3: Igen, hogy én szerintem ebben mindenki úgy van, hogy olyan brutális veszteség érte, tényleg családokat, itt beszélünk gyerekekről, nagyszülőkről, szülőkről, árván maradtakról, hogy ugyanakkor megépítenek egy ilyen luxus történeti dolgot. Én egyszerűen ezt valójában még most így dolgozgatom fel a történetet, és a másik pedig visszatérve még az Ádernek erre a vízgazdálkodási történetére, hogy úgy csinálnak, mintha ez az asztály egy 7 éves történet lenne. Hát rengeteg víztározó van az országban, én most olvastam egy oldalt, csak alapjában véve ezek nem voltak karbantartva, volt, amit beszántottak, volt, amiről azt se tudják, hogy létezik-e. Csak egy példát mondanék, hogy például az izraeliek, ugye Izrael egy sivatagra épült, és meg tudták oldani ebben a csepegtetés vagy milyen rendszerrel, az egész Igen. gazdálkodásokat. És most sírnak itt, hogy jön, úristen, tényleg asszály lesz meg 2 éve? Hát az Áder már 10 éve foglalkozott csak ezzel.
2: Hát ennyit a szakértelemről. Igen.
3: Úgyhogy én ennyit, és nagyon szépen
2: köszönöm szépen.
3: Hogy itt a mérgemet kiadhattam, és minden jót kívánok.
2: Köszönöm önnek is, kezi csokolom. Gáborral folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Ferenc! Gábor vagyok. Tudja, az a Gábor, akivel beszélgettünk egyszer a kampus horgászatról, emlékszik rá?
2: Hát most így kapásból nem, mert nagyon sokan telefonálnak, hála Istennek, de majd lehet, hogy felsejlenek a régi emlékek. Parancsoljon!
4: Tulajdonképpen nem is erről szeretnék, hanem a felelősségre vonásról szeretnék Igen. egy pár szót mondani.
2: Igen.
4: Ugye ezt tudja, aki kísérte a TV-ket, meg főleg az ATV-t, én megrögzött ATV hallgató vagy néző vagyok, hogy Magyarországon csak az történhetett, amit az Orbán király megengedett, vagy ő találta el. Hát akkor kit kell először is felelősségre vonni? Azt, aki mindenről tudott és mindenről tehetett.
2: Valójában ilyen értelemben csak politikai felelősségre vonás jöhet szóba, ez megtörtént, mert a választók elküldték. Jogi értelemben mindenért nem lehet felelősségre vonni senkit, hanem konkrét ügyeket kell feltárni, és hogyha bűncselekmény gyanú van, akkor feljelentés, nyomozás, vádemelési javaslat, vádemelés, bíróság, ez az útja. Tehát ilyen értelemben nem lehet őt mindenért.
4: Hát azt maga is beláthatja, hogy ez úgy van, ahogy én mondom.
2: Hát most hogy mondom, hogy nem úgy van szerintem. Tehát, hogy politik... Én értem...
4: Azt történhetett, amit ő megengedett.
2: De ez nem jogi kategória. Tehát politikai értelemben elfogadom, hogy ezt mondják sokan, és erre mondom, hogy ilyen szempontból politikai felelősségre vonás történhet, és ez meg is volt, a választók elküldték ezt a kormányzatot.
4: Igen, ebben
2: a jogi az csak van. Konkrét ügyekre alapozhat. Tehát minden
4: csak
2: egyet...
4: Csak ugye a hülye dolgai miatt, már elnézést a kifejezésé, ezért van az országunk az Unióban majdnem az utolsó helyen. Én elhiszem, hogy ő azt szajkozza, hogy megadta a 13. havit nyugdíjasnak, 14. havit, na de hát akkor a rengeteg kölcsönt, amit fölvett, nem is tudom, 500 milliárd vagy mennyi kölcsönt, azt vissza kell fizetni.
2: Hát ennél több kölcsönt vettek föl, mert az államadósság ugyebár 22.000 milliárdról 68.000 milliárdra nőtt. Igen. 16 év alatt. Úgyhogy brutális mennyiségű kölcsönt vettek föl, de ezt még lehet úgy értékelni, hogy folytattak egyfajta kormányzást, ami nem volt sikeres. Ez megint csak nem jogi kategória. De ha pénzek tűntek el, jogszerű, mondjuk törvénytelenségek történtek, megfigyelés, lehallgatás, tehát cégek ellehetetlenítése, azok már jogi ügyek.
4: Minden embernek az igazság érzetét ez bántja, hogy egy embernek a hülyesége, marhasága miatt idáig jutottunk az országgal.
2: Hát ez a korszak most lezárult akkor, akik így gondolják minden, viszont jó hírt kaptak 12-én este. Köszönöm szépen, Gábor, az a helyzet, hogy lejárt a műsoridő, úgyhogy nem tudunk most tovább beszélgetni. 4-kor jövünk az ATV Extrán, és 5-kor itt. Legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csak nem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki.

0: a vírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telephelye is alkalmas az új kaffillamosok ideglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. Amíg az ehhez szükséges forrásokat megkapják, a közlekedési társaság átmeneti fejlesztésekkel üzemelteti az új generációs villamos flottát. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt, és még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: 10 perccel köszöntöm Önöket, öröki fiú 90 éves. Na, ilyeneket nem nagyon szoktunk mondani, de most szerintem ez teljesen stimmel. Majd mindjárt meglátják, hogy miért. Először jön egy névjegy, és utána a mai műsor hőse.
3: Szilágyi János, újságíró, rádiós tévés személyiség. Már 18 évesen újságíró gyakornok volt, a forradalom után került a rádióba. Jellegzetes, szabad stílusával hamar a hallgató kedvencévé vált. Műsorai közül a Táska Rádió, a Senki Többet Harmadszor és a Haló Itt Vagyok műfajteremtő sorozatok voltak. A televízióban a Kettesben című sorozata a legemlékezetesebb. Számos újságban is vezető szerepet vállalt. Mint a Képes Hét, a Mai Nap, a Kurír, riportjai, portréi ugyanolyan felismerhető stílusban készültek, mint rádiós anyagai. 2 gyermeke van, Györgyi közel 40 éve a felesége. József Pulitzer emlékdíjas, Prima díjas.
2: Szilágyi János, örülök, hogy itt vagy.
4: Szia!
2: Isten éltessem 90. szülinapod alkalmából. Még mindig itt tartunk, látod?
4: Hát... Furcsa nekem is kimondanom. Tehát az, hogy 90 év, az nagyon sok. Annak idején én azt hittem, hogy 50 év az a kor, 25 éves korom, ezt így gondoltam, hogy 50 éves korig elérni, az egy teljes élet.
2: Hát egy frászt.
4: De azóta a táplálkozás, az orvostudomány, az emberi életkort kihúzta. De szerintem sokáig, fölöslegesen sokáig élünk. Tehát,
2: de ezt most úgy éled meg, hogy ez felesleges?
4: Az utolsó időszakban nem csinálsz semmit, csak vagy. Te csinálsz, hál' Isten, de...
2: De még nem vagyok 90, jó?
4: Szóval nekem a legnagyobb...
2: te nem csinálsz semmit?
4: Hát gyakorlatilag írok. Ugye most írtam egy könyvet, most egy másikat összehozok, de hát naponta nem lehet könyveket írni, itt van az egyik, nem, ezt te írtad róla.
2: Én írtam rólad, igen.
4: Igen. De írni szeretek. Tehát effektíve, mikor ülök benne a gépbe és írok, azt úgy élvezem, mert spekulálsz a következő mondaton, vagy a következő szavon, és mindenfélék eszedbe jutnak. Szóval én szeretek, effektíve szeretek írni.
2: Na de akkor miért mondod, hogy nem csinálsz semmit? Van, aki egy életen keresztül más sem csinál, csak ír. És ez az ő élete. Hát ez egy feladat.
4: Igen, de hát ugyanakkor nincs egy főnök a hátam mögött, én mindig úgy dolgoztam, hogy belerugdostak a munkába. Tehát

0: meg kell csinálni valami műsort, jött a főnök János, hogy mondom, egy picit kell rajta vágni.
1: És akkor
0: kezdtem. Hang nem volt nem belőle, és akkor kezdtem csinálni. Ez mindig így volt, de most nincs főnököm. A saját magam főnöke vagyok, tehát magamat kell rugdosni, meg taszigálni, hogy csináljad.
1: A feleséged Györgyi elég kemény főnök azért. Tehát ha rábíznád ezt a feladatot, szerintem haladnál.
0: De a Györgyi az engem nagyon szeret, én nagyon szeretem őt. Nincs hozzá lelki ereje, hogy engem igazából valami általa kellemetlennek tűnő, hogy úgy gondolja, hogy nekem kellemetlen akkor beülni a gépbe és dolgozni, akkor inkább nem szól.
1: Te lusta vagy?
0: Tulajdonképpen igen.
1: Na de mindig az voltál akkor. Tehát, hogy ez nem egy öregkori lustaság, hogy 90 éves vagyok, hagyjatok már békén. Hát 40 éves vagyok, hagyjatok már békén. Ez ugyanúgy igaz volt.
0: Igen, lusta vagyok, de nem annyira, hogy imádjam, hogy nem csinálok semmit. Mert nem csinálni semmit, az nem jó. De mondom, attól, hogy...
1: Te egy lelkiismeret furdalásos lusta vagy.
0: Igen, igen, ez a legjobb így kifejezni. Lelkiismeret furdalásos lusta. Ez jó kifejezés.
1: Szoktad egyébként is mondani, hogy ez a 90 sok, meg hogy nem gondoltad, hogy ennyi leszel. Érdemes ezzel foglalkozni? És akkor ez legyen egy tanács más idősödő emberek számára. Tehát fontos akkor?
0: Hát abban a szempontból fontos, hogy ha megúszod mindenféle betegség nélkül, vagy mindenféle probléma nélkül, mert a kornak a legnagyobb baja szerintem az ember korának, hogy a teste kezdi így vagy úgy elhagyni. Tehát ránézek a lábaim, ezek az én lábaim, de nem az én lábaim. Az én lábaim nem ilyenek voltak. Pipaszár lábaim lettek, mert az izmok nincsenek úgy kihasználva, mint annak idején, és egyáltalán. De ha az ember ezt elfogadja és belenyugszik, akkor nem gyötri magát ezzel, hogy már nem olyan vagyok, mint voltam, és nem tudom azt megemelni, és nem tudok olyan sokat cipelni, és így tovább.
1: Írtam valóban rólad egy könyvet, ez a reklám helye oda van pakolva János elé, a Szilágyi János 90. Rengeteg történet van benne. Rengeteg olyan sztori van benne, ami nem is feltétlenül rólad szól, hanem egy korról is egyúttal. És a könyvnek a végén beszélünk arról, hogy téged hogy kerültek el a díjak. És hogy ezt, hát tulajdonképpen ez tök mindegy. Mondod, és aztán hozzáteszed, hogy egy kivételével. Én meg az utolszóban oda tudtam írni, hogy hát az egy az lehet, hogy eljön, mert prima primissimára vagy jelölve. És Schwabi András kollégámnak te bizony eléggé fájdalmas hangon mondtad el, hogy neked az, hogy prima lettél, ami szerintem nagyon szép, de nem primissima, ami meg szerintem járt volna, az téged megviselt. Mégis az egész, fontos lett a végére?
0: Az egész prima primissima díj, nekem semmiféle kitüntetésem nincs, és sose kaptam különösebb kitüntetéseket. De oda hívtak. Kimegyünk, egy srác, egy fiatal srác, meg egy csaj közé beállítanak harmadiknak, és mondják nekem, hogy tiéd a prima primissima, fáradj föl.
1: Ezt mondták neked, hogy tiéd lesz?
0: Persze, hát azért álljak én középre, a két tulajdonképpen ismeretlen kollega közé, majd akkor a prima primissima díjat kapja, és aki ezt mondja, rámutat a csajra.
1: Rám Katalin, igen.
0: XY. Nem akartam hinni, szóval nem azért, hogy nem kaptam meg, mert eddig se kaptam meg, és túléltem. De ahogy ez megalázó volt, hogy oda hívnak, kiállítanak, és egy mellettem lévő kapja meg, az, hogy statisztáljak egy prima primissima díjhoz, ez nem volt bekalkulálva. És ez megalázónak éreztem. Nagyon megalázónak. És tulajdonképpen azt sajnáltam, hogy nem kezdtem el ordítozni.
1: Kellett volna?
0: Hát azt hiszem, hogy
1: ordítozni. De mit ordítottam?
0: Hogy hogy gondoljátok? Akkor miért hívtatok ide? Valami ilyesmit kellett volna ordítani.
1: Hát ugye ez a lebonyolítási rend, hogy hárman vagytok, ott egy prima primissima lesz, és két prima.
0: Prima, igen. Igen.
1: Nem, ebben szerintem nem az a baj, hogy ott álltál, hanem az a baj, hogy te álltál ott. Tehát nem tudom, ez így mennyire érthető. Tehát a Szilágyi János a 90. születésnapja előtt nem lehet, hogy ne kapja meg a prima primissimát. Igen, ezt most akkor én így kimondom, az nem lehet, hogy ne kapja meg. Mert hogy nincs méltóbb. Tehát lehet kiváló a másik két jelölt, egyébként biztos azok, de nincs nálad méltóbb.
0: Hát nagyon kedves dolgokat mondasz itt bele a szemembe.
1: De nem, tehát hogy szerintem ezt,
0: te voltál aki ott ült, mindenki valahogy gondolta. Szóba került, és azt mondtad, csodálkozott, neked nincs prima primissima díjat, nem akartad elhinni, azt hitted, hogy már
1: igen.
0: Van. De nem van.
1: És ezután sem van.
0: Igen.
1: Egyébként ebben a legfurcsább, és ez meg nem a díjazottról szól elsősorban, hanem a díjat megítélőkről, azt gondolom, hogy ott találgattuk utána az előtérben, jelen voltam én is a díjátadáson, hogy ki lehet a hölgy, aki megkapta a díjat. És kerestük az interneten a nevét, szakmabeliek, újságírók. Tehát ez megint ugyanarról szól, és nem az ő helyzetét minősíti elsősorban, mert ő ugyanúgy oda volt állítva, és aztán megkapta, hanem azokat, akik a díjat odaadják, hogy hát, hogy nem Szilágyi János. Máig is fáj?
0: Nem foglalkozom már vele. És mit rágódjak ezen? Nem örülök neki, hogy ez megtörtént. Már hogy így történt meg. Mert ha, mint mondom, egyszer nem hívnak be, vagy nem jelölnek,
1: boom. Eddig sem. Jó.
0: Igen. Eddig sem.
1: De ott ültél abban a bizottságban, amelyik hajdanában ennek a prima primissima díjnak a születésénél is bábáskodott. Akkor hogy nem merült fel, hogy kapj? Ott ültél Demján Sándorral, a díj alapítójával.
0: Igen, ezen gondolkodtam, hogy a Demján ebbe belenyúlt-e valamilyen módon. Már hogy ne kapjak, mert a Demjánnal volt egy konfliktusunk. És arra gondoltam utólag, hogy talán ő ezt így viszonozta, vagy így fizetett meg ezért a konfliktusért, de ez az én spekulációm, ez egyáltalán nem biztos, hogy így volt, vagy de ez a lehetőség is fennáll.
1: Rengeteg sztori, mondom ebben a könyvben, ennek egy jelentős része valóban arról szól, hogy hogy voltál te a szakmának a svihákja, ahogy azt régen mondták. Tehát, hogy jön a Szilágyi, lesz majd pár jó vicc, jókat fogunk röhögni, biztos elmegyünk, iszunk valamit, és mellékesen megcsináljuk a műsort. Valahogy olyan kép alakult ki rólad, és nyilván ennek te voltál az okozója elsősorban, hogy te egy ilyen nagy bohém vagy. Az voltál?
0: Bohém?
1: Aha.
0: Tulajdonképpen ez a szó mit akar? Ezen már gondolkodtam, hogy ez csak egy ilyen könnyed életmód, vagy kilengések sorozata, vagy mi a fene az, hogy bohém?
1: Nem ez mind egyszerre?
0: Lehet, de én nem tartom magam bohémnak, úgy mondjam, könnyedén élt. Tehát nem csináltam soha semmiből nagy problémákat. Hamar túl tudtam tenni magam problémákon, aminek vannak előnyei, hátrányai, de én úgy gondolom, hogy több előnye van annak, hogyha nem rágódsz valamin, ami veled történik, vagy amit csináltál és megbántad, hanem túl kell rajta lépni és kész. Ilyen eseteim, amit te idézel, hogy a könyvben mennyi volt, voltak, de soha nem, azt hiszem, hogy nem éltem vissza azzal a helyzettel, hogy én szakmailag meg voltam becsülve. Tehát a rádióban is, meg a tévében, de főleg a rádióban aztán később az írott sajtóban nagyon elfogadták, amit csinálok, tehát tetszett, amit csinálok, de ezt én sose vettem úgy, hogy ha ez nekem jár, ez az elismerés jár, ez a Szilágyi, sose voltam ilyen, tehát én ha valahova bementem, és nem ismertek meg, ebből is igazából sose csináltam magamba se ügyet. Volt olyan kollégám, ismertem olyan kollégát, aki bement egy helyre, és nem ismerték meg, akkor a tette vette magát, forgolódott, hogy valaki rámosoljon. Há, nem akarom kimondani a nevét, akivel ez történt. Én bennem sose volt ilyen vágy, hogy engem felismerjenek. Mi van, ha felismernek? A nagyobb, a kicsit szebb
1: azért az számított akkor.
0: Ség?
1: Akkoriban az számított, ugye azért egy nem túlságosan súlyos, de mégiscsak hiánygazdaságban éltünk, tehát az, hogy jut-e banán ennek vagy annak, az bizony jelenthette azt, hogy megismerték a Szilágyit.
0: Persze, szóval ebből a szempontból voltak ennek előnyei, hogy megismertek, de merem remélni, ugyanazt én sose használtam ki, tehát nem azzal mentem oda, há, majd nekem úgyis menni fog meg, majd haptákba állnak.
1: Mondod, hogy nem harcoltál nagyon, de miért küzdöttél meg igazán? Emlékszel olyan dologra, amiért olyan nagyon megküzdöttél? Hogy annyira akartad, hogy azt egyszerűen nem tudtad elengedni.
0: Ó, a kérdés jó, a válasz késni fog.
1: De ez jelent valami, tehát, hogy hirtelen nem ugrik be valami olyan, ami elengedhetetlen volt. Itt van a haló, itt vagyok. Hát azt még csinálhattad volna tovább, de azt is te engedted el.
0: Nézd, azt elkezdtem csinálni 1980. január első hetében, és befejeztem 2010, pontosabban egy utolsó hetében. De pont 10 évig csináltam.
1: 2000.
0: Esik?
1: Várj, most itt a dátumokkal nem vagyunk jóban, 1990-ben fejezted be, ugye?
0: Igen.
1: Tehát nem 2010.
0: Igen.
1: A Klubrádióban aztán visszatértél te még ezzel, de az egy másik történet volt.
0: Igen, és ez az egész haló, itt vagyok, az arra nagyon jó volt, hogy megtanuljam azt, hogy bizonyos dolgokra hogy reagáljak. Tehát, hogyha valaki valami drámát mondott el, akkor ne fakadjak sírva. Szóval ne legyen, jaj, szóval ezt tőlem soha nem hallottak, hogy valaki ezt, hogy megdöglött a macskája, és azt mondja, jaj,
1: szegény
0: állat, biztos nagyon hiányzik. Hanem azt mondtam, hogy hol találta meg. Tehát mindig... valóban azt kérdeztem, és a műsornak ettől volt sikere, azt kérdeztem, amit gondoltam, amit tényleg kérdezni akartam. Hát a innendőség határaim belül.
1: Nem ott volt benned empátia, ahol elvárás volt. Ez egy érdekes dolog. Ugye valaki azt mondja, hogy megdöglött a cicám, az az elvárás, hogy a másik azt mondja, hogy jaj, te szegény. Ha meg valami olyan történetet mesél, amiben nincsen benne ez a sajnálkozás, de te megérzed benne, hogy ott van egy emberi dráma, akkor arra kanyarodsz, és azt akarod megtalálni. Ott van benned az empátia. Szerintem ez volt a titkod. Vagy az egyik titkod. Hogy máshogy működött benned ez az érzelmi hullámvasút.
0: Meg talán az, hogy olyan kérdéseket vett, tettem fel, olyan témákat dobtam be, amit a kollégám nagy része nem akart, vagy nem mert volna. Nem merem kimondani ezt a mert, hogy milyen merész voltam. Nem voltam merész, inkább meggondolatlan, hogy én ilyeneket vállaltam és csináltam.
1: Ha azt mondom, hogy néha pofátlan voltál, az jó.
0: Igen.
1: Az bírod, igaz?
0: Igen. Szóval ez a mi szakmánk attól jó, attól izgalmas, attól érdekes, hogy szembenülsz egy emberrel, aki tulajdonképpen egy szereplő. Mi ketten most egy színházat játszunk. Azt játszuk, hogy téged érdekel, hogy velem mi van, miről mit gondolok. Én meg úgy gondolom, hogy erre kötelességem válaszolni, miközben téged egyáltalán nem érdekel, mert különben mi jóba vagyunk, meg szoktunk találkozni, soha a büdös életben ilyen kérdéseket föl nem tettél, hanem...
1: Hát jó, de az egy egészen másik típusú beszélgetés. Tehát a mit csináltál ma, az szerintem a kedves nézőnek kevésbé informatív. Egyébként mit csináltál ma?
0: Mit csináltam ma?
1: Tehát hogy telik a semmit tevő 90 éves
0: kérlek szépen. Fölkeltem, tettem, vettem, és jöttem ide. Szóval különösebb programom nem volt, és különösebb programom nincsenek is, de hát erről beszéltünk, ezt kezelni kell tudni, és hozzá kell szokni, hogy közel nincs annyi dolgod, mint régen volt. Tehát régen fölébredtem,
1: naptár, mit kell csinálni, hova megyek?
0: Pontosan. Pontosan, ez a naptár most már nem működik.
1: De amikor mi megbeszéltünk valamit is, az mindig a telefonodba írtad. És nagyon akkurátusan mindent beleírsz a telefonodba, mindenre van egy riasztásod.
0: Az nálam van, az bármikor megbökhető és olvasható. Erre jó ez a mobiltelefon, hogy benne vagy a világban. Benne vagy a világban ezzel a kis, ekkora lapos tárgyal.
1: Jól boldogulsz vele?
0: Igen, aránylag jól.
1: És ezzel a világgal?
0: Gyakran van azért, hogy föl kell valakit hívni, hogy mondd, mit kell megnyomnom, megigom, mi a fenét. Nem csak a telefonon, egyáltalán a számítógéppel. Nem vagyok arra kapható magam számára, hogy tanuljam. Mert vannak tanfolyamok, számítógép kezelői tanfolyamok vannak. Hát én egy ilyenre nem iratkoznék be, mert annyit nem használom, nem ebből élek, úgyhogy megvan ő nélkülem, én meg nélkülem.
1: Azt mondtad még akkor, amikor ezt a könyvet készítettük, hogy hát... Neked az meggyőződésed, hogy a te életedben ez már így marad, ahogy mi itt élünk ebben az országban. És hát, hogy ezt elég szomorúan mondtad, hogy hát ez így nem jó, ahogy vagyunk. Most változik valami, ez téged még felpesdít, ez téged érdekel még, hogy mi történik?
0: Erről beszélgettem a feleségemmel, mert örülök a változásnak, de ezt mondtam neki, mert végig mondtam, te a mi életünkbe nem mindegy, hogy ki van ott fönt a... Mi ebben a lakásban lakunk, van arra pénzünk, hogy vegyünk ebédet. Teljesen mindegy, hogy ki az uralkodó, ki a miniszterelnök. Ő mondta, hogy nem mindegy, mert ő például nagyon kedveli és élvezi, hogy valami új világ jön. Mondom, rendben van, én nekem sem semmi kifogásom, de a mi életünkön semmit nem változtat az, hogy ki ül a miniszterelnöki székben. Úgy változhat, hogy fölemelik a kenyér árát, mert a miniszterelnök így döntött, mert akkor nekem is jobban a zsebembe kell nyúlni. De ha ilyesmi nincs, akkor miért foglalkozzak ezzel?
1: Ez így elég cinikus, nem?
0: Hogy?
1: Nem az, nem cinikus, ez így egy kicsit. Tehát ez a... Hát a nyugdíjam úgy is jön, mi itt élünk, úgy sem változik semmi, kit érdekel? És közben meg tudom, hogy nem ilyen vagy. Tehát közben meg tudom, hogy nézed a hírműsorokat, hogy figyeled, hogy mi történik, hogy olvasod a híreket minden nap.
0: Persze.
1: Tehát más oldalról meg tudom, hogy nagyon is izgat.
0: De nézd, arra jöttem rá, hogy én Szilágyi János budapesti lakos nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ki a miniszterelnök, milyen rendeletek jönnek, milyen dolgokkal, mit művelnek. Tehát miért izgassa magamat? Én igazán nem izgat, tehát nem lebeszélem magam arról, hogy fölidegesítsem, hanem tényleg nem érdekel. Mert az én életemhöz semmi köze. Azon kívül mondom, hogyha...
1: Hát, világos.
0: Ha áremelés volna, ami engem nagyon igénybe venne.
2: kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt. Főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Kovács Klára. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem árt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukott az emberi, jogi és politikai alkalmassági vizsgán. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy járvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjesztik a vírust. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyerek, és 15 megsérültek. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat a többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Meg szabad téged a nyilvánosság előtt dicsérni a torna órák alapossága és gyakorisága miatt? Nem nagyon beszéltél erről, hogy amikor volt ez a prima primissima, hát akkor lehet, hogy pont azért, mert felhúztad magad, és nem figyeltél, nem tudom, de akkor ott este te összetörted magad rendesen. És azóta napi torna vár rád, és minden nap gyógytorna, és gyakorlás, és lábra kellett állni újra.
3: De gyakorlatilag az, hogy mozogni kell, az teljesen természetes dolog. De mégis, amikor magamat rá kell arra venni, hogy csináljak is valamit, azért az nem szokott így hip-hop menni, hanem rá kell magam erőltetni, meg rá kell magam beszélni, hogy leterítsem mondjuk a pokrócot, és a pokrócon mindenféle torna gyakorlatokat csináljak. És a telefonomon szoktam kinézni, mert vannak ilyen gyógytornák fenn a telefonon, Rónai Egon tornászik, és akkor nekem azt le kell tudnom másolni. És onnan veszek gyakorlatokat, mert az ember mit tud magától kitalálni? Így csinálsz, meg a lábod kétszer megemeled, meg ennél sokkal jobb és izgalmasabb és érdekesebb gyakorlatok vannak, érdekesebb mozdulatsorok, amit jól csinálni.
2: Nem ijedtél meg, amikor elestél, hogy baj lesz?
3: Akkor nem ijedtem meg, de abban a pillanatban már nem tudtam lábra állni. Tehát már nem tudtam fölállni, olyan fájdalom volt, ha ráléptem, és hát ez most már mikor volt, legalább 2-3 hónapja.
2: Hát ugye december elején volt a prima primissima, akkor este történt, tehát...
3: December...
2: Tehát fél éve lassan.
3: Igen.
2: Sőt.
3: És hát ennek nemrég is nem lehet mit csinálni. Tehát egész egyszerűen nem tudok a bal lábamat, nem tudom úgy terhelni, mint ahogy kéne, ezért járok egy mankóval, hogy ezt valahogy könnyítsem a talajjal való találkozást. De arra gondoltam, hogy emberek, akik egész életükben egy bizonyos és nem könnyű betegségben szenvednek. Egész életükben. És nincs szabadulás. Pontosan tudja, hogy ez így marad. Most ennek a súlyosabb változata, ha valaki ágyba fekszik és etetik, és nem tud mozdulni se.
2: Viszont az agya működik.
3: Csak az agy. Az rémes élet lehet, és hát nem kevesen élnek így, de nem is rémes élet, mert nem élet. Csak egy létezés.
2: És ilyenkor arra gondolsz, hogy ez még így jó? Hogy milyen mázlid van?
3: Hát miért? Attól van mázli, mert nem vagyok halálos beteg.
2: Attól van mázlid, hogy jössz-mész, most is itt vagy, aztán hazamész, sétálsz már az utcán. Tehát, hogy attól van mázlid, hogy nem fekszel.
3: Hogy nem fekszel az ágyban. Esés, de ugyanakkor pechem is van, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen lépcsőre ráestem, és itt a combnyaktörésem lett, mint utóbb kiderült. Jobban örülnék, ha nem volna, mert akkor jobban tudnék gyalogolni. Most mégis egy ilyen mankószerűség.
2: De hát ezt lassan el fogod engedni remélhetőleg. És hát akkor azért remélem, az más
3: hogy,
2: lesz.
3: Remélem, hogy igazat mondasz.
2: Igazán azért tértem erre ki, mert én tudom, hogy mennyire nehéz ezt elkezdeni. És tudom, megint a feleségedre hivatkozom, Györgyire, hogy kell a nógatás, de csinálod. És és akarsz járni, és akarod az egészet, visszakapni az, a teljes életet, és szerintem ez menő, és ez megint csak egy példa, hogy nem lehet feladni.
3: Köszönöm a dicséretet. Igyekszem talpon maradni.
2: Ha a könyv egy másik vonulatát idehozhatom, ha már Györgyit emlegettem, akkor hogy általában a női nemről beszéljünk két mondatot. Ez volt a másik, tehát nem csak, hogy bohém vagy, hanem, hogy imádnak a nők. Te azt megfejtetted, hogy mi volt a titkod?
3: Ezt mindenki mondja.
2: Jó, hát persze.
3: Hogy engem imádtak a nők, de te például honnan veszed? Hogy engem imádtak a nők.
2: A Szilágyi, hát az olyan sármos. A Szilágyi az milyen jó képű. Hát például ifjabb koromból emlékszem ezekre a mondatokra. Ó, hát a Szilágyi, mondták a nők.
3: De sosem voltak problémáim a női nemmel, de abban a pillanatban, hogy valaki igazán tetszett. Tehát nem csak egy ilyen egyészakás kalandra gondoltam vele kapcsolatban, ami elég gyakran előfordult, hanem komolyan tetszett. Ott csődöt mondtam. Tehát egyszerűen nem tudtam normálisan beszélgetni, kérdezni valamit, mert nem tudom mitől, elfogult voltam, és féltem, és ilyenkor nagyon dühös voltam magamra, hogy miért vagy így betolva? Miért vagy így betolva attól, hogy annyira tetszik neked? A választ nem kaptam meg, de most már ilyen gondjaim nincsenek.
2: Györgyivel ti nagyon egymásra találtatok. Ugye ő a saját szakmájában volt sikeres jelmeztervező, díszlettervezőként, te meg a sajátodban sosem volt köztetek egyfajta féltékenység, hogy éppen kit emel föl a nyilvánosság, éppen
3: nem,
2: kikap díjat.
3: A Györgyit úgy ismertem meg, hogy egy házi bulin vettem részt, ami egyébként azért volt, mert a házi gazda, aki haverom volt, telefont kapott. Normális városi.
2: Ebből látszik, hogy ez a történet nem született.
3: Mert annak idején telefonhoz jutni az egy csodával volt határos. És ott voltam, és olyan sokan voltunk, hogy még a WC-be is álltak hárman. Mert olyan tömeg jött össze erre a dologra.
2: A telefonavatásra.
3: A telefonavatásra. És ott valakivel beszélgettem, és egy ilyen nagyon őszinte, ritkán hallható, mélyről jövő női kacajt hallottam. Hátra néztem, és ez volt a Györgyi. És a Györgyi azóta is nagyon tud nevetni. Szóval egész egyszerűen ez irillésem ért, hogy valaki ilyen önfeledten tud nevetni, és hát így akkor valamilyen módon leszólítottam, és akkor már elkezdtünk járni.
2: Na látod, de hát ment ez a dolog. Mégiscsak. Én azért azt nem hiszem, hogy neked ilyen komoly gondjai lettek volna. Ez a könyv, ez benned sok bizonytalanságot szült, arra én emlékszem, mert egyrészt, hogy mi lesz benne, meg hogy miről szóljon igazából ez a könyv, meg mik legyenek a történetek, mi ne legyen benne, ne legyenek benne olyan kollégák, akik a pályádat befolyásolták, és nem feltétlenül mindig jó irányba, vagy hogy nem mindig jó szándékkal. De még így is belefutottunk egy-két ilyen történetbe a könyvírása során. Nagyon fura volt a viszonyod a kollégákkal, az akkori sztárokkal? Tehát nem tudtatok egymással igazán mit kezdeni?
3: Gyakorlatilag egy-két olyan ember volt, aki ilyen-olyan ok miatt nem kedveltem, mert ő se kedvelt engem, ebben most nem fogok belemenni. Főleg nem fogom nevesíteni.
2: Ha valami azért van a könyvben.
3: Ezeket, de azt hiszem a könyvben ez benne van.
2: Igen.
3: Nem tudtam ilyen helyzetekben úgymond jól viselkedni. Tehát jó alatt azt hittem, hogy kellően viselkedni, hogy úgy megmondani neki a véleményem, hogy meg kéne mondani, olyan hangerővel kéne vele beszélnem, ahogy kéne. Ezt csak mindig elhatároztam, hogy legközelebb ráordítok, még lehet, hogy folytogatni is fogom, de erre sose került sor.
2: Bosszút sosem álltál?
3: Hogy?
2: Bosszút. Sosem álltál?
3: Nézd, ha te nekem beteszel valami kellemetlenséget az életembe, és azt mondom, hogy állj, Rónai, most mondjál nekem egy tippet, miféle bosszút tudok én rajtad állni?
2: Hát most nem tudom, de hát amikor te a pályatársam voltál, egy helyen dolgoztunk, ugyanakkor a sztárok voltunk, akkor azért ott azért lehetett, biztosan.
3: Biztos,
2: hát de... hiszen veled is csinálták.
3: Lehet, de én alkalmatlan és tehetségtelen vagyok, hogy valakivel jó kitoljak, hogy bosszút álljak. Nem azért, mert jó fiú vagyok, hanem azt hiszem, hogy ehhez nincs elég képességem.
2: Hirtelen haragú voltál, kikiabáltad magadból, és vége volt?
3: De gyakorlatilag sosem voltam ilyen kikiabáló magamban, hanem a rosszabb fajta, aki emészti magát, hogy miért nem kiabált.
2: A következő évekre akkor az a terv, hogy jönnek sorba a Szilágyi könyvek? Tehát most egyel kész vagy, és írod a következőt, mondtad.
3: Igen, és akarok egy kötetet csinálni az interjúimból, amiben veled is csináltam egy interjút, mint ahogy most velem, de tiéd is benne lesz. Tehát
2: interjúkat,
3: azokat választottam ki, mindegyik interjú remek. De én azokat választottam ki ebben a könyve 17 darabot, amik nekem a legjobban tetszenek.
2: Ahol az interjú arany is remek.
3: Ahogy meg vannak írva, ugye, mert sokan az interjút úgy gondolják, hogy beszélgetnek, azt rögzítik, és ezt a beszélgetést leírják. Miközben nem leírni kell, hanem megírni kell. És az már kunst. Tehát jól megírni egy interjút, az élvezet.
2: Hát az a szakma. Az hát, a szakma, igen. És hát ennek a szakmának az egyik tanítómestere, Szilágyi János, ő volt a vendégünk, 90. születésnapi alkalmából köszöntöttük itt mi is a Húzósban, mint annyi mindenki az elmúlt hetekben. Gratulálok, gyógyulj, jó egészséget. Önöknek meg ajánlom figyelmükbe a Szilágyi János 90 című könyvet. Örülök, hogy itt voltál, János.
3: Nagyon szívesen vagyok veled bárhol, bármikor, és köszönöm az interjút.
2: Köszönjük szépen. Minden jót, jövünk egy hét múlva az új Húzóssal. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték.

0: Mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Üdvözlöm Önöket az Adj esélyt legújabb epizódjában. A Spirit FM állatvédelmi műsorában mindig érdekes témákat érintünk, így lesz ez most is. Így nem húzom tovább a szót, kezdjünk is. Sokan nem is tudják, melyik Magyarország legújabb kutyafajtája. Bevallom őszintén, szerkesztőként ez a téma most nekem is komoly feladatot adott, hiszen meglepően kevés háttéranyag, megszólaló vagy szakértő érhető el ezzel a kutyafajtával kapcsolatban. Egy olyan kutyáról beszélünk, amelyet még ma is sok misztikum övez, és amellyel egyelőre viszonylag kevesen foglalkoznak Magyarországon. A feladatot azonban sikerült megugranom, hiszen segítségemre lesz Hajnal Gyöngyi, a Hunniak Kuvasztenyésztő és Kulturális Egyesület elnöke, akivel most közelebbről is megismerkedünk a sinka kutyafajtával, melyet sokan csak magyar dingóként emlegetnek. Hogy honnan ered ez az elnevezés, és milyen tulajdonságok jellemzik ezt a különleges magyar kutyafajtát, arról mindjárt beszélgetünk is. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
3: Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestetek minket, és beszélgethetünk.
2: A sinkáról még ma is meglepően kevés szó esik, pedig ha jól tudom, már évek óta létező fajtáról beszélünk. Honnan ered pontosan a sinka névnek az eredete?
3: A sinka, mint kutyafajta, és nyilván az elnevezés is, akkor tudod majd, hogy honnan kereshető, illetve a kedves hallgatók is rögtön be tudják majd határolni. Az alföldi pásztor kultúrában született, és igazából egy viszonylag új találmánya a magyar embernek, egy olyan 50-60 éves hozzávetőlegesen. Nagyjából arról van szó, hogy amikor megszületik az a gazdálkodási forma, ahol igazából tészekbe tömörülnek a gazdák, és mindenki oda beadja a saját kis mindenféléjét. Általában a kutya tenyésztése sokkal kevesebb hangsúly hárult, illetve a meglévő kutyafajták, gondolhatunk itt a pulira, a pumira, a mudira, bármi másra, ugye, mert hogyha megkérdezünk bárkit, hogy na akkor mondja a magyar pásztorkutyát, nagyjából, hogyha kistestűre gondolunk, akkor ezeket sorolná föl mindenki, nagyon helyesen. Ezek átmentek az úgynevezett kultúrtenyésztésbe, ami javarészt egy városi felhasználásra, nagyon sok esetben az esztétikum hangsúlyozásával készült, ergo a munka feladatokra, tehát a hétköznapi gazdálkodási feladat környezetben nem mindig maradtak meg a megfelelő állományrészek, és akkor úgy gondolták az ezzel foglalatoskodó pásztorok, hogy bizony az állattartó nagygazdaságokban kellene akkor összekeverni tulajdonképpen létező fajtákból és jó egyedekből egy új fajtát. Úgyhogy igazából ez egy tipikus alföldi juhászkutya, és elsősorban a nagy testű haszonállatok igazítására használták. A sinka név maga azt fogja jelenteni nekünk, hogy sima a szőre a kutyának, tehát egy viszonylag rövid és egyenes szőrzetet fogunk találni a kutyuskákon, álló füleket, amit meséltél a dingó kapcsán, ez egy nagyon érdekes felvetés.
2: Van bennük valami ősi és vad, hogyha már itt tartunk, ez engem is érdekelne.
3: Igen. Pont ezért gondoltam, hogy visszakanyarodom rá, ha már szóba hoztad, hogy igen, ezt nagyon jól érzed, hogy ebben van valami ősi vadság, valami nagyon-nagyon természettől való dolog. De azt mondják a szakemberek, a kinológusok, akik a kutyák fejlődés történetével foglalkoznak, hogy alapvetően a kutyák állófölűek.

0: Tehát, hogyha a természetben ki megnézed a vadkutya a populációkat, akkor minden kutya állófülű, és nagyjából olyan vizslaméretű, de olyan közepes. És tényleg így van, a sinkánál is alapvetően a közepes és a kisebb testű vizslaméretben kell a hallgatóknak gondolkodnia, hogyha a sinkát szeretnénk beazonosítani, és ténylegesen a természetben található ötvözve némi német juhászos, mudis beütéssel, és a merinói juh bekerülésével Magyarország, ez nagyjából az 50-es, 40-es, 50-es évekre tehető a múlt században, akkor kerültek be olyan pásztor kutyusok, akiket még alkalmaztak teljesen tudatosan a tenyésztésben. Úgyhogy igen, a kultúrtenyésztésből vett fajták, és az őserő ötvöződése a sinka, ezt lehet mondani.
1: Ha már a külcsínben visszaköszön ez a vadság, kéz a kézben jár ez a személyiségében is? Lehet azt mondani, hogy egy nehezen kezelhető konok kutya?
0: Igen, igen. A konokot és a nehezen kezelhetőt nem így fogalmaznám meg. Persze, aki egy városias életmódból tekinti a pásztorkodás életmódját, tekintve, hogy a sinka 90%-ban ma is a pásztorok kezén van, de nagyon kevés egy-egy olyan negyed, aki igazából nem felelt meg a munkában, az kerül hobbitartásba csak. Tehát mondhatjuk, hogy azon kivételes helyzetben van a fajta, hogy mindennapi munkában dolgozik, és ilyenkor kizárólag a pásztorra kell figyeljen. Tehát magának az embernek és a kutyának egy olyan speciális kapcsolata jön ilyenkor létre, ami más módon nem modellezhető. Kívülről nézem, akkor mondhatnám azt, hogy persze a kutya makacs, és egygazdás, és akár még néha önfejű is, de valójában ez egy kulcs tulajdonsága ahhoz, hogy igazán kitartó és jó munkát tudjon végezni. Igen.
1: Több helyen is olvastam, hogy még nem egyértelműen elfogadott fajta. Minek köszönhető ez? Nincs egy egységes kinézete a kutyának, vagy miért nincsen még egyértelműen kutyafajtának bekönyvezve?
0: Itt két dolog van, engedd meg kérlek, hogy ketté bontsam. Az egyik a fajtaként való elismertetés. A fajtaként való elismertetés az úgy néz ki, hogy a kutyás tudományokkal, idegen szóval kinológiával foglalkozó szakemberek, mint például mi is, az leírja a fajtát. Tehát ad róla egy külső, egy belső jellemzést, ad az életmódjáról, a történetéről egy kutatási anyagot, és ezáltal kvázi dokumentálja a fajtát. És természetesen a kutyatenyésztés és a kutyatartás civil feladatkör, tehát civil szervezetekben zajlik, és keresünk olyan társszervezeteket, akikkel megosztjuk ezt a tudást, és hogyha ők elismerik, akkor kvázi hazai szinten a szakmában ez elismert. Publikálni is kell, ugyanúgy, mint bármelyik tudományágban, tehát hivatalosan elérhetővé kell tenni azt a szakmai anyagot, amit betűzünk a kutyafajta mellé, hogy erre esetleg más szervezetek, akikről nem tudtunk, hogy működnek, vagy nem volt olyan kapcsolatunk, vagy nem akartak korábban hozzászólni, később hozzászólhassanak a szakanyaghoz, hogy ők mit látnak, ők mit találnak az ügyben. Tehát ennyit a hazai elfogadásról, és ez ugye megtörtént a sinkával kapcsolatban. Külföldön pedig ugye nemzeteken átívelő kutyás szervezetek is léteznek, ez a civil szerveződésekben egy nemzetközi hálót ad, és itt is szakmai szervezet, ebből van több szakmai szervezet, mi az egyikkel állunk indirekt kapcsolatban, és ők is elfogadták, kvázi beemelték a nemzetköziségbe mindezt. A harmadik szegmens a magyar ebbfajták, ugye törvényileg meghatározott 9 kutyafajta, ezt az Agrárminisztérium határozza meg, és az Agrárminisztérium eleve kiírja teljes fajtadokumentációt, a hazai és a nemzetközi elfogadtatását a fajtának ahhoz, hogy megfontolja ezt a lépést. Hát igazából be van adva most ugye, majd meglátjuk, hogy milyen sorsa lesz, most egy picit türelmesnek kell lennünk, de reméljük, hogy az Agrárminisztérium pozitívan fogja elbírálni a sinkának a sorsát, és a magyar kutyafajta cím is meg fogja illetni a hazai és a nemzetközi elfogadás után a fajtát.
1: És ha már a sorsnál járunk, említettem is a kis rövid felvezetőben, hogy nagyon nehéz volt szakértőt találni ebben a témában. Ezzel párhuzamosan pedig még azt is kijelenthetem, hogy sajnos Magyarországon még nem örvend túl nagy közkedveltségnek ez a fajta. Minek tudható ez be, és vannak-e olyan fejlesztések, vagy olyan tervek a jövőben, hogy még inkább elterjedt legyen ez a kutya Magyarországon?
0: Kérdés, hogy miben szeretnénk elterjeszteni. Hát a pásztorok, ők ugyan rendkívül jól kitalálták, feltalálták, kifejlesztették ezt a kutyafajtát, és tényleg tüneményes kutyusokról van szó. Mindenkinek csak ajánlhatom, hogyha lehetősége adódik, akkor ismerkedjen meg ezeken. Szoktunk is szervezni találkozási lehetőségeket, esetleg, hogyha valaki gondolja, hogy érdeklődik, akkor szívesen tudunk segíteni. Tehát a pásztorok nem szívesen adnak ki a kezükből kutyust. Szeretik azt, hogyha ez a fajta leginkább a körülmények között így van, megmarad. Ahogyan az előbb is már említettem, mindig van egy-kettő olyan kutyus, aki valamiért, mondjuk van egy baleset, vagy esetleg olyan készségekkel születik, ami nem igazán előnyös az állattartó gazdaságukban, akkor azt pedig oda szokták ajándékozni olyanoknak, akiknél nincsen probléma az állatokkal, és otthon mondjuk családban, kertben gyönyörűen tudják a kutyust élete hosszig tartani, nagyon szeretik, és esetleg sportolnak vele. Egyébként egy nagyon élénk fajtáról van szó, nem olyan hangos, mint a pumi, vagy akár a mudi, de mindenképpen nagyon élénk, nagyon figyelmes és nagy mozgásigényű fajtáról van szó. Tehát azért az a felhasználása, hogy teszem azt egy aktív szabadidő eltöltéséhez, tömegesen oda tudnánk állítani sinkát, mert a kérdésedből akár ez a feltételezés is a hallgatóban esetleg bejelentkezhet. Szerintem az azért nem egy realitás. Itt inkább az agrárium fejlődésével és az állattartás, a család leginkább a családi gazdaságokban való állattartás keretében van komoly jövője a fajtának, de ott egy rendkívül potens, és nem csak ugye az előbb a nagytestű házi állatokat mondtam, ugye lovak, szarvasmarha, mi egyéb, de a kistestűeknél, tehát kifejezetten juhos irányba is azok a kutyusok általában kisebb testűek is, juhos irányba is zajlik egyfajta vonaltenyésztés a fajtán belül. Ez a kettő van a kicsit nagyobb termetűek, és ők a marhás kutyák, ez a nagy testű haszonállat, és egy újabb szál, hogy akkor a kisebb testű haszonállatokat is gyönyörűen segítik. Ugye itt alapvetően a terelő. A terelő, tehát a mezőn, a legelőn való tartásmódban segítenek ezek a kutyusok, tehát nem egy tipikus házőrző, ha bár nagyon sok, nagyon kemény kutya van köztük, ezt tudom tanúsítani az állományfelmérésekről, de egy rendkívül okos és egy nagyon-nagyon figyelmes fajta.
1: Bízom benne, hogy több figyelem fordul majd a jövőben ennek a kutyusnak az irányába. Köszönöm szépen Hajnal Gyöngyinek, hogy egy kicsit bepillantást engedett nekünk a kutyusnak a mi voltába, és hogy közelebbről is megismerhettük a Sinka kutyafajtát, Magyarország remélhetőleg legújabb kutyafajtáját. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget!
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk! Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Az ősi láp millió nátszál katonája, szem nem látott, fül nem hallott titkokat őriz. Ha feltámad a szél, melyről a nádi lakók sem tudják, honnan jő és hova oson, a hajbókoló leveleknek különös meséket suttog. Ezt az idézetet egyik személyes kedvencemből, az ikonikus 1958-as Cimborák nádi szélben című filmből idéztem, mely Homoki Nagy István nevéhez fűződik. Már ebből a néhány sorból is sejthetjük, mennyire titokzatos, elzárt és törékeny világa van a nádasoknak, lápoknak és vizes élőhelyeknek. Egy olyan világról beszélünk, amely ott él körülöttünk, mégis gyakran szinte teljesen láthatatlan maradt számunkra. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az állatvédelem a szárazföldön kezdődik, és ott is ér véget. Kutyákra, macskákra, erdei állatokra gondolunk, miközben a víz alatt és a nádasok mélyén is egy rendkívül érzékeny élővilág létezik. Olyan történetekkel, élőlényekkel és törékeny egyensúlya, amelyről mi szárazföldi emberként sokszor alig veszünk tudomást, pedig a vizek világa ma talán sérülékenyebb, mint valaha. Erről a nehéz témáról fogok beszélgetni Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével és a Madár Távlat magazin főszerkesztőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is, én köszönöm a lehetőséget.
1: Ma milyen állapotok uralkodnak a hazai ártereken és folyókon? Látszólagos csak a rend és a stabilitás?
3: Látszólag sincs rend, rettenetes állapotok uralkodnak. Ugye, hogyha most egy kicsit gondolat kísérte belegondolni, hogy mit szólna a mai állapotokhoz Homoki Nagy István. Ugye amikor ő forgatott és filmezett erről a témáról, akkor ugye mondjuk a 100 évvel azelőtti állapotokhoz képest, hát alig volt Magyarországon igazi vízi vadon, vízi világ. Azóta ez a helyzet nagyon-nagyon sok nagyságrenddel romlott. Tehát eleve már ott kezdődik a probléma, hogy az aszály, a klímaváltozás, a melegedés miatt eleve nagyon-nagyon sok helyről eltűnt a vízi világ, a vízi vadon. De van Magyarországon egy olyan, egyébként az Európai Unióban is egyedülálló vízi életközösség, ugye ez a szikes tavak, a sekély, kiszáradó szikes tavak világa, ami az ország jelentős területén, és így az Európai Unióból is jelentős mértékben eltűnt. A homokhátságra kell gondolni, hogy a szikes tavaknak van egy nagyon szép magyar neve, rövidítős neve, a székek. Szívószék, szappanszék, és még sorolhatnám. Ezek egy nagyon-nagyon különleges vízi életközösséget jelentenek, a magas szíksó tartalom miatt sós vízűek, különleges mondjuk rákfaunával rendelkeztek, különleges növényvilággal, ezek általában sekély tavacskák voltak, nagy kiterjedésűek, itt nagyon sok hektáról is beszélhetünk, és alapvetően az őszi, téli, tavaszi csapadékvízből, olvadékvízből töltődtek fel. A nagyon sekélyek általában nyár közepe másik felére kiszáradtak, a mélyebbek azok folyamatosan víz alatt voltak. Én magam még gyerekként 80-as évek elején, amikor elkezdtem madarászni, még láthattam és csónakázhattam a Kondortavon, mondjuk a kiskunsági buckavilágban, ezek jelentős részben eltűntek, de hát a szárazodással már nem csak hogy ezek kezdenek eltűnni, hanem oda kell figyelni például a tavakra is. Hát most gondoljunk bele, hogy milyen bajban van idén a Velencei tó, vagy akár a Balaton is. Tehát ez már egy alapvető probléma, hogy maga a vízes élőhely, mint olyan összességében fenyegetett. Most, hogyha a meglévő vízes élőhelyeinket nézzük, akkor pedig olyan kihívásokkal, problémákkal szembesülünk, amit a szakemberek sem gondoltak mondjuk 10 éve, Holmoki Nagy István pedig anno, amikor forgatta ezt a filmet, tehát
1: talán álmodni sem mert volna erről.
3: Nem, senki nem gondolt erre. Tehát néhány évvel ezelőtt a Mohai Nagy Művészeti Egyetem szervezett a hallgatóknak, illetve a doktoranduszoknak egy ilyen ökológiai jellegű szakmai napot, tehát hogy a tervezés, a művészet hogyan függ össze mondjuk a környezetünkkel, az ökológiával. És ott volt egy vízi ökológiával foglalkozó kutató, és teljesen megdöbbentő tényt mondott, hogy ma Magyarországon nincs olyan természetes víz, folyópatak, ahol ne lennének ott az idegen honos fajok.
1: Az invazív fajokra gondolsz, amelyeket behurcoltak külföldről?
3: Igen, ez jó is, hogy tisztázzuk. Tehát nem minden idegen honos faj lesz invazív. Minden olyan élőlény, ami Magyarországon nem őshonos, az invazívnak számít. És ezek között vannak olyan invazívok, nagyon sokszor azt, mert alapvetően nem hibázik az ember nagyon nagyot, ha azt mondja, hogy az idegen honos fajok jelentős része invazívvá válik, vagy akár válhat. Mert ugye mi a helyzet? Ugye az idegenhonos fajok Magyarországra alapvetően nagyságrendileg nem a klímaváltozás miatt kerülnek, hanem a globális kereskedelmi hálózattal. Nincs olyan természetes víz, ahol ne lennének ott inváziós növények, tehát mondjuk hínarak, kagylók, csigák, rákok, halak, teknősök. Tehát óriási a gond a vizeinkkel, és ez itt a vizek esetében sajnos, itt a jelentős része az idegenhonos és invazív fajoknak nem is feltétlenül a kereskedésre, vagy bocsánat, a globális kereskedelmi hálózattal jutottak be, hanem bizony magukat állatbarátnak, meg élőlény szerető akvaristáknak, terraristáknak köszönhetően, akik megunták a teknősüket, és kivitték, és elengedték. Vagy elengedték a rákjukat, vagy elengedték, kiültették a hínárjukat, és ez óriási gondot jelent. És ezekkel nincsen egyébként megoldás, hogy bekerülnek a rendszerbe, pláne ilyen nagyságrendben.
1: Mikorra datálható az árterreknek a hirtelen romlása, tehát mikorra datálható, hogy egyértelműen látható az, hogy itt hirtelen és effektíve rövid időn belüli romlás történik. Összefüggésben van, hogy mikor csapolták le Magyarországon az ártereket és a lápvilágot?
3: Igen, igen, mindenféleképpen. Tehát, hogy mikor kezdődött el Magyarországon a vizes élőhelyek leromlása, az gyakorlatilag a folyószabályozásoknál. Ugye általában azt gondolják az emberek, hogy a folyókat azért szabályozták anno, hogy megvédjék az embereket az árvíztől. Szó nincs erről. Ugyanis az emberek Magyarországon évszázadok óta, ezer év óta együtt éltek a vad folyókkal. Sőt, hát ugye megtanultuk történelmből, hogy az egyiptomi ősi kultúra az alapvetően a Nílus áradására épült. Tehát ott az árvíz tartotta életbe a fáraó kultúráját. Év ezeken keresztül. Azt már nem nagyon tudjuk sajnos ma Magyarországon, hogy volt egy olyan szinten kidolgozott, olyan szinten a természettel együtt lélegző, együtt gondolkodó, alkalmazkodó árvízkultúránk, a fokgazdálkodás. Ahol az emberek alkalmazkodtak az árvizekhez, alkalmazkodtak ahhoz, hogy amikor a víz ott megállt és visszahúzott, akkor fantasztikus idelegelők voltak a jószágnak augusztusban is, mert ott volt a laposban a víz. Tehát gyakorlatilag az ártér, illetve a magyarországi vizes élőhelyek leromlása az a folyószabályozásokkal kezdődött, aminek az alapvető oka, ahogy mondtam, nem az ember védelme volt, illetve az értékek védelme volt, hanem egyszerűen gazdasági érdek volt, hogy szabadítsuk föl az ártereket, és legyen ott helyette, lehessen mondjuk búzát, kukoricát és egyéb terményeket termeszteni. Akkor nyilván nem tudták eleink, akik ezt megcsináltak, és összefogott az ország, és iszonyatos pénzekből megcsinálták ezt a végtelen gátrendszert. Ha jól tudom, akkor Európában, Hollandia után Magyarországon van a legkiterjedtebb, leghosszabb gátrendszer, és gyakorlatilag akkor kezdett el kialakulni a mára végzetes közelivé váló, fenntarthatatlan vízi rendszer. Ugye elmaradnak az árvizek, nincs elég csapadék, nincs a vízgyűjtőn, hó, stb. És ráadásul ugye a mederkocások miatt, a gátak közé szorított folyók fizikája miatt a folyóink egyre mélyebb árkot ástak maguknak, tehát egyre mélyebb a meder. Ez azt jelenti, hogy amikor kevés víz van, akkor nyilván az a meder alján van, a Pető fizika, ez azt jelenti, hogy esélytelen, hogy például ki tudjon menni gravitációs úton a gáton kívül részekre, vagy a gáton túl részekre, ahol ugye nagyon fontos lenne például talajvíz utánpótlás miatt. Tehát teljes mértékben kezelhetetlenné vált a helyzet, most alapvetően azért, mert ez a rendkívül rosszul kialakított hálózat ugye a szárazföldi területeken az elmúlt 100 évben az alapvető szempont, az a víz mielőbbi teljes elvezetése volt, ez a csatornahálózat sajnos ma is működik, és ma is vezeti el a rendkívül kevés vizet. És erre jött végső koporsószekként, hogy ezt mondjam, az aszály, az, hogy nincs víz, tehát az, hogy nincs a mederbe víz, és most egyszerre kéne felkészülni majd a csapadékra, és ami azt jelenti alapvetően nagyon leegyszerűsítve, hogy a nagy folyóink medrét föl kéne emelni, hogyha kevés víz van, akkor abból is lehessen a legtöbbet szétteríteni az árterületekre. Tehát egy szinte lehetetlen technológiai kérdést kellene, és kell megoldani a vízügynek, a természetvédelemnek.
1: Ha már a szárazságról beszélünk, vannak tágtűrésű vízi állatok, és vannak, amelyeknek sokkal szűkebb a tűrési határa, hogyha lehet így fogalmazni. Milyen fajokat érint ez kifejezetten? Melyek vannak óriási nagy bajban, veszélyben?
3: Hát nyilván mindenki ismeri a halakat. Tehát, hogyha eltűnik a víz, akkor nyilván a halak bajban vannak, de ugyanúgy a vízi kétéltűek is. Ugye a probléma nem csak az, hogy nincs víz, hanem amikor elkezd egy víztest nagyon sekélyé válni, ráadásul mondjuk a mezőgazdaságnak, vagy a nem megfelelő csatornázottságnak köszönhetően nagyon-nagyon erősen megnő a szerves anyagtartalom, ugye akkor egyből elkezd eutrofizálódni, ez azt jelenti, hogy elkezd benövényesedni, elkezd a talaja mondjuk így akár egyszerűen feltöltözni, ez egyszerűen eltűnik. Tehát amikor egy bármely vízéli növény állat ahhoz van szokva, hogy mondjuk a vízhőmérséklete nem haladja meg mondjuk a 28 fokot, és a pusztító kánikulában, a tűző napon, a növényzet nélküli vizekben ez meghaladja a 30-32-35 fokot, akkor gyakorlatilag ez majdnem mindenre kihat, ugyanis van egy olyan vízfizikai alaptétel, hogy minél magasabb a víznek a hőmérséklete, annál alacsonyabb az oxigén tartalma. Ezért van az, hogy a melegedő vizekben pipálnak a halak, mert nem jutnak elég oxigénhez. Tehát itt egy olyan rendszerről beszélünk, aminek egyszerűen, mivel a rendszer egészen omlik össze, illetve a rendszer egészének az alapvető fenntartói kezdenek el eltűnni vagy romlani, az a rendszer egészét érinti.
1: Tehát mit látsz?
3: Látszik, hogy a vizek védelmén ugye nagyon fontos példa, hogy a csatornázásra, illetve az agráriumra olyan tekintettel is figyelni, hogy nem mosódhassanak bele sem kemikáliák, sem magas szerves anyagtartalmat jelentő akár műtrágyák, vagy a kommunális vizek ne kerülhessenek bele az élő vizeinkbe.
1: Mit látsz a jelenlegi helyzet, az okozott kár? Az visszafordítható lesz még egyáltalán, hogyha komoly lépéseket teszünk?
3: Igen, visszafordítható, és vissza kell fordítani minden áron, bármi áron, mert különben baj lesz. Tehát ahhoz, hogy Magyarországon lehessen agrárgazdálkodni, hogy lehessen jó, normálisan élni, hogy meglegyen az élelmiszerbiztonságunk, meg kell tartani a vizeket. Most ugye az a nehéz ebben a mostani helyzetben, amikor most beszélünk, ugye most áll föl 15 év, 16 év hiány után ugye az új zöld szaktárca, és meg kell oldani a Gajdos László miniszternek és a minisztériumának ugye a vízmegtartást, de ugye azt mondja minden vízzel foglalkozó szakember, de nem kell szakembernek lenni, tehát mi is látjuk, hogy nincs eső és nincs elég víz mondjuk a folyókba, de dolgozni kell rajta. Ami nagyon-nagyon örvendetes bármilyen ilyen kérdés esetén, ez lehet gazdasági kihívás, egészségügyi, vagy mondjuk most a vízzel kapcsolatos, hogy megvan Magyarországon a világ viszonylatban is mérvadó tudás. Tehát olyan szakembereink vannak, akik tudják a megoldást, ez a legfontosabb, tehát nem egy lehetetlen küldetéssel állunk szemben, nagyon nehéz, de hogyha az eddigiekkel szemben a szakmai vonalról a politika visszahúzódik, tehát közvetlenül nem próbálja meg befolyásolni a szakmai döntéshozatalt és a végrehajtást, akkor ezt meg tudjuk oldani. És meg kell oldani, és meg is lehet oldani, hiszen Magyarország nem egy sivatagi ország, Magyarországnak van víztartaléka, van vízbázisa, Magyarország, mi egy medence vagyunk, tehát ide folyik Európa hatalmas területeiről a víz, és hogyha ezzel úgy bánunk, ahogy kell, tehát kincsként kezeljük, és így ezzel a hozzáállással fordulunk a víz felé, akkor azt gondolom, hogy 2-3 éven belül már az infrastruktúrális beavatkozások is megtörténhetnek, és akkor azt gondolom, hogy mondjuk 3-5 év múlva egy jelentősen másabb helyzetről fogunk tudni beszélni, ugye a vízmegtartás kapcsán, de amiről az elején beszéltünk, tehát a vizeink idegen, behurcolt fajok általi inváziója kapcsán, ott is kell megoldást találni, ott is lehet megoldást találni, de hihetetlen pénzekbe kerül. És ugye ezek a lépések már megtörténtek, tehát Magyarországon például évek óta tilos már behozni bizonyos terroristák által kedvelt vízitechnis fajokat, tehát mondjuk a vörösfülű ékszerteknis, ha jól tudom, a hieroglifás ékszerteknis is ide tartozik, hogy ezek ne kerüljenek ki a természetbe, és ne kezdjenek el korlátlanul szaporodni, kiszorítva például az egyetlen európai vízi teknős fajta, mocsári teknős.
1: Hát bízunk a legjobbakban, én abszolút pozitívan állok a dolgokhoz, hiszen tényleg nem akármilyen szakértői gárdával vagyunk ellátva hazánkban. Úgyhogy tényleg bízunk a legjobbakban. Köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy segített egy kicsit jobban körbejárni ezt a témát.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
4: Most sehonnan nem látszom, hova is bújom.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Valószínűleg azt már sosem fogjuk pontosan megtudni, hogy a jégkorszaki ember hogyan találkozott először a farkassal, és hogy hogyan ismerte fel ebben a ragadozóban a háziasítás előnyeit. Azt viszont már tudjuk, hogy hogyan lett a kutya a legjobb barátunk, és hát egyben munkatársunk is, hiszen különböző feladatok ellátására tenyésztettük őket, többek között vadászatra is. De hogy hogyan alakultak ki a különböző kutyafajták, és hogy hogyan is lehet őket manapság hasznosítani? Arról Babicki Attilával, a Német Vizsla Klub magyarországi elnökével, a Vadászkamara Pest vármegyei területi szervezetének kinológusával, és Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével fogok beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Köszönjük a lehetőséget.
3: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Nyilván ez egy nehéz kérdés, de nagyjából mikorra datálható az első háziasítás?
3: Én kezdem akkor ezek szerint.
2: Igen, az inkább.
3: Erről több feljegyzés született már, és nyilván ezen a tudósok is bizonyos szinten vitatkoznak, de mondjuk, ha ezt a 15-20 ezer évet elfogadjuk irányadónak, akkor nagyon nagyot nem tévedünk, hogy a kutya az ember mellett nagyságrendileg egy 15 ezer évvel ezelőtt biztonsággal ott volt. Ezt tudjuk ma.
1: Mi lehetett az elsődleges funkció? Inkább a védelem, vagy már akkor is felismerhették ezt a vadász szerepet benne?
3: Nyilván nem voltunk ott, tehát egész pontosan nem tudjuk megmondani. Én azt gondolom, hogy ez összetett dolog lehetett. Tehát a kutyának az érzékszervei sokkal jobbak, mint az emberé, tehát az ellenség felismerése, de vannak olyan írások, ahol azt mondják, hogy a teljesen hétköznapi a takarítás, az ember mellett lét, a melegítés. Tehát számos olyan funkció lehetett a kutyának, egészen biztos akkor még nem feltétlenül egy vadásztársról beszéltünk, nyilván ez egy későbbi szelekció útján ebbe az irányba is elmozdult, de egy ilyen általános ember körüli mind a két fajnak előnyére szolgáló valamilyen kapcsolat lehetett ez.
1: Mekkorát kell körülbelül ugranunk az időben, hogy az első konkrét szelekció megtörténjen, hogy külcsin alapján, valamint munkakutyák is elkülönülnek egymástól? Nagyjából mikor kezdődhetett ez meg?
3: Hát ezzel nagyon-nagyon sokat kell ugrani. Erről szintén nincsenek egészen pontosan dokumentált adatok. Az biztos, hogy ha a mai kutyáról beszélünk, amiket ma látunk körülöttünk, azok 100-150 évvel ezelőtt kezdődtek, hogy ezeket ebbe az irányba tudatosan, szelektálva, effektív a fajtákat kialakítva elkezdett az ember ezen dolgozni. Előtte nyilván több évszázaddal visszamehetünk, amikor már bizonyos célokkal a nyájak őrzésére, kísérésre, a vadászatnak már bizonyos szegmensére használtak, itt elsősorban a kopászat, illetve az agarászat, a solymászkutyáknak lehetett jelentősége, tehát a mai például a vizsláknak akkor még egyáltalán nem volt szerepük, sőt, ilyen típusú funkció nem volt. Tehát biztos, hogy sok százezer évet kell ahhoz elmenni, és a mai naphoz képest nem kell olyan nagyon messzire elmenni, hogy a tudatosság már felelhető legyen.
1: Ha jól vagyok tájékozott a témában, rengeteget sokat olvastam ebben a témában, de körülbelül a 17. és 18. században kezdett el elterjedni az, hogy kisállatként, kedvencként tartjuk kifejezetten a középosztályban a kutyákat. És ha jól tudom, ezzel párhuzamosan Angliában ekkor ugrott hirtelen nagyot a fajtáknak az elszeparálása, és minél több, minél sokszínűbb kutyákat kezdtek el bemutatni. És ehhez köthető a törzskönyvezés is, ha jól tudom.
2: Úgy hiszem, hogy a törzskönyvezésben biztos, hogy te vagy a jártosabb.
3: Igen, tehát az biztos, hogyha a vadászkutyákról beszélünk, ugye a mai témánk leginkább beköré van, akkor a sörétes lőfegyver megjelenése egy nagyon nagy választó vonal kellett, hogy legyen, illetve volt is tényszerűen. Tehát ez a 17. század, ahogy említetted, ott történt egy olyan, amikortól egészen más irányba kellett elmozdulni. Anglia valóban a törzskönyvezésben, illetve a kutyakiállítások megjelenésében élen járt, sok minden a lótenyésztésben is, és így a kutya, tehát alapvetően az állattenyésztés az angoloknál egy nagyon központi helyen volt mindig is, így a ló, így a kutya is. Tehát valóban, amit mondtál, az angolok ebben élen jártak, de azért közelebb kell jönni a megint csak a mai korhoz, tehát ez az 1800-as évek vége, amikor ott is az a tudatosság megjelent, 1870-es években volt az első törzskönyvezés, 74-ben talán, ha jól mondom. Egyébként nem sokkal ezt követte a magyar is, Hamvai Zoltán nevéhez köthető, 4-5 évvel később már Magyarországon is előjött az az igény, hogy az ebb törzskönyv megjelenjen, bár a klasszikus ebb törzskönyv az csak 1910-es években jelent meg, de az 1800-as évek végén előkerült az, hogy a kutyákat már valamilyen standardizált formában írjuk le, határozzuk meg, különítsük el, és a kutyakiállítások is ebben az időben már jelen voltak, és itt is valóban Anglia volt az élenjáró, az első hivatalos kutyakiállítás az 1800-as évek közepén Angliában volt, onnan jött tehát aztán az európai kontinensre, majd később Amerikában is megjelent, de abszolút az angolok voltak az élenjárók.
1: Melyek lehettek a legelső vadászkutyafajták?
2: Úgy hiszem, hogy az agár, a magyar agár van most is, amit vadászatra használhatunk Magyarországon. Itt azért azt ne felejtsük el, hogy azok a funkciók, amikre most használjuk, tehát például a sörétes fegyvert említette Attila, amíg nem volt sörétes fegyver, addig a pointereknek, illetve hát a vizslának, most maradjunk itthon a magyar vizslánál, igazából nem volt funkciója. Azzal együtt, hogy ez egy mindenes vadászkutya, ahogy mondani szoktuk, tehát nem csak arra való, amire klasszikusan használjuk a próvadvadászaton, de ugyanúgy lehet vele után keresni, még hogyha nem is annyira hatékony, mint mondjuk egy vérebb. Kotorékozni nem lehet vele, mert nem fér be a róka utánalókba, de egyébként egy tényleg univerzális, csodálatos kutya. De amíg nem volt mondjuk olyan vad, amit én 50-60 méterről is akár meg tudtam lőni sörétes fegyverrel, addig mondjuk az a funkciója, amire alapvetően ma használjuk, az teljesen irreleváns volt, illetve értelmezhetetlen. Az agár az meg futott, ugyanúgy futott ő akkor is, amikor mondjuk 3000 évvel ezelőtt használták meg, ugyanúgy fut most is Magyarországon. Ha egyetért velem a szakember.
3: Abszolút, illetve a solymászathoz használt kutyák igen, voltak igen, még igen. Jelen. Meg tudjuk azt, hogy a falka típusú kopók jelen voltak. Abszolút, tehát az agár, a solymászkutya, illetve a kopó jellegű, vagy a kopók voltak jelen.
1: Tehát inkább ez a kettő kutyafajta volt az ősatja a mai modern vadászkutyafajtáknak, ha jól sejtem akkor.
2: Feladatfüggő, azt gondolom, tehát hogyha azt mondjuk, hogy vadászkutyafajta, azért van egy sor vadászati mód, igazából nincs olyan vadászati mód, ahol a kutyának legalább közvetetten ne lenne szerepe. Tehát mondják ugye, hogy ebbe a vadászkutya nélkül, helyesen egyébként inkább kutya a vadászebb nélkül, mert ja, nem akarok más tollával ékeskedni, ha emlékszel, talán te is, ezt Nyúl András, egy nagyon neves vérebes mondta egyszer, mert utána nézett, hogy melyik szónak mi volt a jelentés eredendően, és hát igazából a kutya az a negatív konnotációval bíró szó, és az eba fajta neve, tehát igazából, hogyha mondjuk a kontárvadászt akarjuk valami rossz szóval illetni, akkor inkább a kutyát mondjuk rá, de nyelvészkedést félretéve, hogyha apró vadvadászat van, akkor ugye a vizsla kell nekünk, hogyha sebzünk, akkor a vérebb kell nekünk, hogyha agarászni szeretnénk, ami egy hagyományos vadászati mód, tehát a jó értelmében véve perifériája a magyar vadászati gyakorlatnak, akkor hát ugye magyar agár, vagy agárféle, fajta csoportba tartozó kutya az, ami nekünk kell. Hogyha mondjuk a terrierekre gondolunk, a kotorékozásra, illetve használjuk ezeket hajtóvadászatoknál, társasvadászatoknál, akkor ugye a kistestű kutya, amelyik el tud fordulni a disznó elől, vagy befér a kotorékba, hogy kiugrassza a rókát, amit aztán mi a felszínen várunk. Tehát itt mindig az az adott funkció határozza meg, hogy milyen kutyát tudunk alkalmazni, és ezért van többféle fajta, mondjuk, hogy csoport. Azért mondom a csoport, mert ahogy pont a terriereket emlegettem, az kotorékozásra is jó, adott esetben a hajtóvadászatra is jó, meg egyébként nagyon jól tud például egy tacskó után keresni, ha bár bizonyára nem olyan hatékonyan, mint a vérebb.
1: Kis rövid lábai.
2: Igen. Nem biztos, hogy utoléri, de ki tudja szagolni.
1: Ha már ugye beszélgetünk arról, hogy ezek munkakutyák elsődlegesen vadászatra lettek tenyésztve, feltételezem, hogy elsősorban akkor a vér és a vadászösztön, ami a legelsődlegesen dominál a fajtának a szelekciójában. Később kapcsolódik be az, hogy a külcsin, a külső egyek hogyan festenek ezen a kutyán?
3: Abszolút később jelent meg, tehát a kutyánál a funkció és az ember számára fontos tudás volt mindig. Később lett az, hogy azért ezek valahogy nézzenek is ki, de a régebben a küllen nem volt annyira fontos. Tehát ez a homogenizált, tényleg, ahogy említettem, fajtákra elkülöníthető, ez egy sokkal későbbi igény.
1: Mennyire univerzálisak lehetnek a vadászkutyák, ha már itt tartunk? Akár egy kis lakásban is lehet, akár egy eléggé komoly vadászösztönnel megáldott kutyát is tartani? Vagy esetleg ezeknél a szituációkban gyakrabban alakulnak ki viselkedési problémák, hogy unatkoznak, nem megfelelően vannak hasznosítva? Mit tapasztaltok?
3: Ez nem feltétlenül lakás vagy kert kérdése, a kutya a kertben is ugyanúgy tud unatkozni. Tehát ez egy ragadozó állat, alapvetően, ha szokták mondani, hogy nagy a mozgásigényet, ez nyilván bizonyos szinten igaz, de egy ragadozó állat, ha visszamegyünk az eredetére, akkor mozog, amikor enni szeretne. Tehát ugye nem szoktam mondani, ez nem cápa, hogy kénytelen egyfolytán mozogni, mert különben megfullad. Ha megfigyelünk egy jól szocializált kutyát, az a lakásban is szépen alukál a sarokban, meg a kertben is alszik a bokor alatt. Tehát igaziból nem feltétlenül a hol a kérdés, hanem inkább a hogyan. És az, hogy a kutyának természetesen az egészségügyi szükségleteinek a kielégítése, tehát az, hogy egy kutya bent van 10-10 akárhány órán keresztül egy lakásban, az nem jó, az egyáltalán nem jó. De hogy hol pihen, és hol van a gazdája közelében, ez teljes mértékben indiferens. Ha a kutyát megfelelően tudjuk ingerekhez juttatni, megfelelően tudjuk adott esetben tréningezni, területre hordani, és azokat az élményeket, ingereket számára megadni, ami ahhoz kell, hogy idegrendszerileg stabil legyen, viselkedése stabil legyen, ne legyenek olyan kialakult dolgai, ami az együttélést hátráltatja. Persze nyilván ez is egy bonyolultabb kérdés, mert itt azért az idegrendszernek a gyári állapota, hogy úgymondjam, jelentősen befolyásolja. Tehát, hogyha a kutyának a tenyésztés során az idegrendszerrel kapcsolatos vizsgálatok, tesztek nem voltak jelen, akkor hát komoly viselkedés problémás kutya ugyanúgy lehet a kertben, meg ugyanúgy a lakásban. De én azt gondolom, alapvetően az, hogy hol van, az nem ez a kérdés, hanem hogy miként és milyen ingerekkel, milyen élményekkel, milyen programokkal, ha úgy tetszik, tudjuk a kutyánkat magunk mellett tartani.
1: Laikusok szerintem sokan nem tudják, hogy pontosan hogyan is lehet a különböző kutyafajtákat a különböző vadászati szekciókon belül alkalmazni. Milyen feladatokat képesek ellátni az utánkeresésen kívül? Tehát ha úgy van, beleugrik a vízbe, ki is hozza, mennyi minden más tudnak még?
4: Bocsánat, ha az előző gondolathoz még zárójelben annyit hadd tegyek hozzá, hogy van egy ilyen kényszerképzet, hogy a munkakutya, tehát a poroszos fegyelemmel nevelt vadászkutya, az nem lesz családi kutya. Mm. És hogy annak akkor kint a kenelbe a helye, és örüljön, amikor kijöhet és dolgozzon. Most én láttam magam nem egy olyan vadászkutyát, amelyik nagyon jól működött párhuzamosan munkakutyaként, és egyébként otthon kanapékutyaként. És ez még csak nem is fajta jelleg kérdése, mert láttunk ilyen vizslát, meg hát láttam ilyen tacskót, meg láttam ilyen terjert, úgyhogy ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy akkor az a kutya, amelyik vadászkutya, munkakutya, az teljesen elfelejthető, és nem lehet vele labdázni, például most mondtam valamit, Attila majd talán vagy megerősíti, vagy megszerzi, hogy a labdázás nem rontja el a vadászkutyát.
3: Nem, ez abszolút, nyilván mindent a helyén kell tudni kezelni, de az én gyerekeim a kutyán tanultak meg felállni, a fülét húzva, Weimári vizslákról beszélünk, akire azt mondják, hogy Jézus Mária, micsoda kemény kutya, tehát abszolút lehet együtt élni, és abszolút nem rontja el a vadászkutyát, ha az ne adja úristen a kanapén pihen. Tehát ezek abszolút tév képzetek. Nyilván ez egy család berendezkedésének függvénye, hogy az asszony mit tűr el, vagy az ember mit tűr el az asszonytól, vagy fordítva, tehát nyilván ez nem lehet így definiálni. Tehát nyugodtan, ha a kanapén fekszik a kutya, az attól még tökéletes vadászkutya lehet, tehát ez egy teljes tévedés, hogy csak a kenelben kint tartott, szigorúan elővesszük, mert ez egy munkaeszköz, munkatárs, ez abszolút
4: onnantól az már egy teljesen más jellegű kapcsolat a kutyával. Én nem vadászom, kutyával van kutyám, tacskom van, ennek minden áldásával és átkával együtt, és hát olyan kapcsolata van az embernek ezekkel az állatokkal, de itt most már lehet, hogy kevésbé vadászként, mint inkább állatkedvelőként mondom ezt, hogy jó, bevallom, amikor meglett a tacskó, akkor egy közös ismerősünk mondta nekem, hogy hát tudja meg, hogy kétféle tacskó tulajdonos van, az egyik, aki bevallja, hogy a kutyájával alszik, a másik meg hát
1: aki letagadja.
4: És én természetesen nem alszom a tacskóval.
3: Te vagy a letagadó. Te vagy a letagadó ember. Igen. Persze itt a fajtáktól is függ azért. Tehát vannak azért
4: emberi tévedések.
3: Meg vannak emberi tévedések, hogy vannak bizonyos fajták, amik
1: sztereotipikusan rossz megítélést kapnak.
3: Igen, illetve beszélünk olyan fajtákról, például a kopók, vagy akár egy beagle-ről, hogyha beszélünk. Egy beagle-nek önálló feladatokat kellett megoldani. Ebből adódóan sokan mondják, hogy beagle, hát az milyen buta kutya. Nem, a világ egyik legintelligensebb kutyájáról beszélünk, csak éppen ő ezt pontosan tudja. És így is viselkedik. És neki az eredete az volt, hogy neki önállóan kellett feladatokat megoldani. Tehát sokkal kevésbé szorul ő maga arra, hogy drága gazdám vagy vezető, mondd már meg, hogy mit csináljak, majd én ezt pontosan tudom, hogy mit csinálok, és nyilván ez biztos konfliktusokat jelenthet egy családban, amikor a Beagle, de egyébként a tacskó sem áll ettől távol.
2: Nem akartam hogy hozni, de...
3: Hogy azt majd eldönti, hogy mit csinál. Hát ehhez, tehát nyilván olyan fajtát kell választani, ugye a felelős kutyatartás 0.0-ja, vagy 1/1-je, hogy tudjuk, hogy mit választunk. És akkor nem fogunk csodálkozni.
1: És mi milyenek vagyunk.
3: Igen, és utána nem fogunk csodálkozni. Hát, hogyha fogalmunk sincs, és azért választunk, mert érzelmi alapon, mert jaj, de édes, akkor
1: vagy
3: abból...
1: Vagy mert divatkutya.
3: Igen, vagy mert divatkutya, akkor abból nagy csodálkozások lehetnek.
1: A korábbi válaszod egy gondolatot ébresztett bennem, miszerint, hogy otthon is, és nyilván a vadászatban is jól hasznosíthatók a vadászkutyák. Van-e bennük egy olyan gomb, aminek a benyomásával át tudnak kapcsolni egyik szerepből a másikba? Mit tapasztaltok? Ennyire élesen elkülönül?
3: Abszolút van ilyen gomb.
4: Sajnos ez robotpilóta, azt kell mondanom. Tehát a saját tapasztalataimból, már megint a tacskó, mert hogy innen vannak a tapasztalataim. Nagyon sokáig, főleg hát fiatal korában, ha nem is kölyök korában, a kutya nagyon jól viselkedett, és ilyen szatellit kutya volt. Olyan részen laktunk egy erdős területen, ahol kerítés volt, és a kutya hát végül is, hogyha egy kicsit arrébb ment, nem volt abból probléma, tehát nem kint az erdőbe szaladgált ő szabadon, és egyszer csak valami bekattan, neki érzett valami szagot, és elrohant a francba ki a kerítésen túl, és az úton cikázva szaladgáltam utána. És az volt az a pillanat, amelyet követően soha többet póráz nélkül ezt a kutyát szabad területen nem engedtem el. Pontosan tudom, hogy lehet, hogy 100 méterből 99-et nagyon jól fog menni a közelemben, és vissza is jön. De ahogy megérezte ezt a macska szagot, onnantól ugye a gomb, amit ő maga nyom be, az működni fog, és ezzel tisztában kell lenni annak, aki mondjuk nem olyan kutyát választ magának, amely kimondottan kiállítási vérvonalból arra való, hogy cuki legyen és ott legyen mellettünk. Ezzel egyébként lehet együtt élni, de ezek azok a kompromisszumok, amiket én nekem kutyatartóként meg kell kötnöm, és előre kell tudnom, mert máskülönben előjön ez a hálátlan dög-szindróma, hogy hát én etetem, én simogatom, beengedem a házba, ez meg nem fogad szót, és elrohan. Tehát itt lehet, hogy valamiféle olyan érzékenyítés mondjuk már a közoktatásban is megjelenhetne, hogy amikor majd valaki fiatal felnőttként elköltözik otthonról, és úgy dönt, hogy na most végre meg lesz a kedvenc kutyám a cukkancs tacskó, vagy a cukkancs beagle, akkor azért számoljon vele, hogy meglepetések is várják még az életben.
1: Beszélgettünk a múltról, jelenről is, tekintsünk kicsit a jövőbe. Van-e még új a nap alatt kutyatenyésztés szempontjából? Lehetnek-e még akár olyan kutyafajták, amelyek a jelenlegi palettán túl tudnak mutatni?
3: Biztos, hogy van, tehát folyamatosan jelennek meg új fajták, tehát az FCI által, a Nemzetközi Kinológiai Szövetség által elfogadott közel 400 fajtatiszta ebnek a létszáma, hogy úgy mondjam, az azért növekszik folyamatosan. Talán az az ütem, ami korábban tapasztalható volt, az már biztosan nincs meg, de biztos, hogy vannak új igények. Vadászkutyázásban ennyire nem látom én feltétlenül, hogy az igények...
4: Szükség erre nem nagyon van. Inkább azt kéne megtartani,
3: igen,
4: ami van.
3: Igen, tehát ami van, azzal kéne foglalkozni. Persze vannak itt bizonyos a vadászati módokhoz, a társadalom berendezkedéshez, bizonyos, akár ki lehet jelenteni olyan fajtáknál, amiket néhány évtizeddel ezelőtt még kőkemény fajtának tartottunk, hogy kicsit finomabb már, kicsit képezhetőbb már, kicsit emberközelibb már, sokkal együtt élhetőbb már, olyan fajták, amik régen azt mondtuk, hogy te jó Isten, hát ezek olyan telivérek, hogy ezzel csak kőkeményen lehet bánni. Tehát ezeket tapasztaljuk egyértelműen, ha ez jó irányba visz, és ezt ésszel csináljuk, akkor ezzel semmi baj nincs. Azzal van baj, amit korábban is beszéltünk, hogyha a fontos tulajdonságok kikerülnek. Az, hogy próbálunk magunkhoz és a 21. századhoz illően egy kicsit finomítgatni ezeken a fajtákon, az egyáltalán nem probléma.
1: Az új, modern vadászkutyatenyésztésben mi lehet a fő cél szerintetek? Inkább törekedjünk az univerzalitásra, vagy inkább a fajta jelleg megőrzésére? Mi lesz a jövő?
4: Talán a körülmények határozzák meg, tehát ha mondjuk abból indulunk ki, hogy akár az elmúlt néhány évtizedben a vadállomány Magyarországon hogy alakult, hogy az apró vadvadászatok valamelyest visszaszorultak, mert az apró vadállomány a mezőgazdaságnak a következtében sokkal kellemetlenebb helyzetben van, és finoman fogalmaztam, mint mondjuk az 50-es években. Ezzel párhuzamosan a nagyvadállomány meg följött, hát itt valószínűleg inkább olyan kutyafajtáknak lesz majd szerepe jobban, mint eddig, amelyek a nagyvadvadászathoz kapcsolódnak. De nekem egy picikét más irányba jár az eszem. Azért mondtam, hogy inkább az lenne a feladat szerintem, hogy megtartsuk, amink van, mert közben meg egy csomó olyan eszköz kerül most már be a gyakorlatba, egyébként nagyon sokszor indokolt módon, tehát más nem mondjak, mondjuk egy hőkamerás drónnal lehet, hogy könnyebben meg lehet találni a sebzett vadat, mint a vérebbel. De kérdés, hogy akkor ebből az következik-e, hogy a vérebet lassacskán felejtsük el és engedjük el a vérebezés kezét. Én mást mondanék, én azt mondom, hogy ez valahol egy kulturális hagyomány, és nem biztos, hogy minden esetben a hatékonyság az elsődleges szempont. Csak hogyha meg mondjuk a gazdasági oldalról nézi valaki, és az a kérdés, hogy mondjuk több sebzett vadat találunk-e meg egy hőkamerás drónnal, akkor annak is lesznek érvei. És hogy itt hol fogjuk megtalálni ezt az arany középutat, és mi a jövője mondjuk a vérebezésnek, ha már innen indultunk, hogy egy kvázi ilyen hagyományőrzés lesz-e, mint mondjuk jelenleg az elöltöltő fegyveres vadászat, vagy meg fogjuk találni a tényleg reális helyét abban a vadgazdálkodásban, vadászatban, ami 30-40 év múlva lesz Magyarországon, erre még egyelőre nem tudjuk a választ, de elfogultan én azt mondom, hogy inkább a vérebb felé mozdulnék el, mert...
1: Tehát akkor a tradíciókra törekedjünk, hogy megőrizzük, és nem menjenek ki a
3: limányból. Én is azt gondolom, hogy biztos, hogy jönnek elő a technikai berendezések, akár ez a hőkamerás dolog, amiről Attila is szót tett az előbb, de az még messze van, hogy ez teljes mértékben a 70 egy néhány ezer vadász mindegyikének rendelkezésére álljon. Biztos, hogy vannak szituációk, amikor ezek az eszközök nagyon jók, de azért a hőkamerákkal, ha nem is a drónról beszélünk, hanem a kézi hőkamerákkal, az egy kukoricatáblában nem látunk be, egy nádasban nem látunk be, tehát biztos, hogy rövidebb távú sebzéseknek, tehát gondolok arra, hogy a lövéstől viszonylag kis távolságra a vad elesik, akkor használhatók jók ezek az eszközök, de amikor mondjuk már egy 24 órás keresés van, közben leesett a hó, és a többi, azért a kutyáknak olyan érzékszerveik vannak, amit ma még nem tudunk semmiféle géppel, berendezéssel pótolni.
4: Akartam is ezt tőled idézni, hogy legalább valami biztatót mondjak magunknak.
1: Ide-oda a technikai vívmányok, a kutya így is úgy is a legjobb barátunk marad. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veletek ebben a témában. Naposztat tudnék még erről dumcsizni, úgy gondolom. Tényleg köszönöm szépen.
3: Mi köszönjük,
4: köszönjük a lehetőséget.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Végezetül pedig érkezem a már megszokott Fogadj örökbe rovatunkkal, melyben ezúttal is a Mentvár az Állatokért Alapítvány két gazdira váró lakóját mutatom be a nagy közönségnek. Adolf egy 6 éves ivartalanított kankutyus, aki első pillanattól leveszi az embert a lábáról, kedves és bújós természetével. Emberekkel és gyerekekkel egyaránt nagyon barátságos, igazi szeretett bomba, aki egyszerűen imádja, ha foglalkoznak vele. Más kutyákkal is remek a viszonya, szívesen barátkozik és örömmel pajtizik bárkivel. Egy igazán nyugodt, jó lelkű kiskutyus, aki szeretne végre egy saját családot magának. Kinézetre igazi különlegesség, őseit pontosan megmondani nehéz lenne, kicsit olyan, mint egy mini Csubakka, hogy őszinte legyek. Thor Zomborz bohókás megjelenésű kutya, akinek már a bundája is külön karaktert ad. Szürkes barnás színe van, a fejénél és a lábainál pedig szépen kivilágosodik a szőre, amitől még különlegesebb és szerethetőbb a megjelenése. Adolf nem csak aranyos, hanem egy igazán jó természetű, hálás kistárs, aki alig várja, hogy végre valaki észrevegye benne a tökéletes családtagot. Ezen kívül van még egy másik kutyus, aki szintén gazdára vár. Ő Angel, 2018-ban született, ivartalanított szukakutyus, akinek az élete sajnos nem indult könnyen. Mentésekor csontsovány állapotban találtak rá, kölykeit pedig a fagyos köldre szülte meg. Mindezek ellenére Angel egy rendkívül embercentrikus, kedves és szerethető kutya maradt. Emberekkel és gyerekekkel nagyon barátságos, imádja a figyelmet és a szeretetet. Igazi hálás társ válhat belőle annak, aki esetleg esélyt ad neki egy nyugodt és biztonságos életre. Fajtársaival azonban nem mindig felhőtlen a viszonya, ezért számára olyan otthont keresünk, ahol egyedüli kutyaként élheti boldog mindennapjait. Kinézetre igazán különleges jelenség, hófehér bundájú, inkább nagyobb méretű kutyus, bájosan foltos orral és állandóan hegyezett fülekkel. Ő aztán biztosan semmiről sem marad le, hiszen folyamatosan figyel és fülel minden apró neszre. Angel egy erős, szeretetéhes kutya, aki a nehéz múltja után végre megérdemelne egy olyan gazdit, ahol biztonságban és szeretetben élhetne élete végéig. Hát kívánom mindkét védencünknek, hogy találják meg a számukra legmegfelelőbb, legtökéletesebb, egyben legszeretőbb családot. Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Ez volt az Adj esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora. Hallgassanak minket a következő héten hétfőn, délután 2-től. Én Tóth Peti Lili voltam, viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Magyarországon nincs járványveszély az egészségügyi miniszter szerint. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karpet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt

0: Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a vendégvárót, a Spirit FM turisztikai magazinját hallják, a szerkesztő Tóth Peti Lili az ő nevében is. Szép napot kívánok, és jó utazást, ha éppen erre készülnek, én Róna Jegon vagyok. A mi célpontunk Esztergom, egy klasszikusan szép város, és egy gyakorlatilag szinte mindenki által ismert város, már csak azért is, mert ugye az osztálytalálkozóknak is, osztálykirándulásoknak is igen gyakori célpontja, de most mi nem osztálykirándulásra megyünk, hanem a Grand Hotelbe, annak is a revenue menedzserét, Herr Adrient kerestük. Jó napot kívánok, Adrien!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval igen, Esztergom ez egy állandó és hát gyakorlatilag évszázados célpont, viszont a szálloda az meg új. Úgyhogy mesélj el róla.
3: Igen, így van. A Grand Hotel Esztergom idén ünnepi 5. születésnapját 2021 nyarán nyitottunk. Így lettünk mi a Festői Dunakanyar legmodernebb 4 csillagos szuperior szállodája, történelmi környezetben, itt Esztergom van a Bazilikától nem messze. A dizájnos belső terek, prémium szolgáltatások és a kiváló lokáció, amivel kitűnünk a régió többi szállodája közül, és ezért is volt adott, hogy itt Esztergomban megvalósuljon ez a szálloda komplexum. Célcsoportunk részét képezik egyébként a pihenni vágyó vendégek is, legyen szó romantikus pihenésről, vagy családi kikapcsolódásról, akár kirándulni vágyó vendégekről is, de mint rendezvény helyszín is igyekszünk a régió egyik legjelentősebb helyszínévé válni.
2: Sok mindent vállalnak egyszer, én ugye gyerekes szülőként például keresem azokat a helyeket, ahol a kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt van valami program, önöknél van egy family park.
3: Így van, igen, van egy Pepper élmény birodalmunk, 0-tól 99 éves korig kitűnő szolgáltatásokat nyújtunk, rendelkezünk ebben az élmény birodalomban 700 négyzetméteren, több korosztálynak is különböző játékokkal, a 2-3 éveseknek van egy kis játszóházunk, ami segít a mozgáskoordinációjukban és az egyensúlyérzékben játékos módszerekkel. Ezen kívül, ami már a nagyobbakat is érdekelheti, van egy lézerszobánk akadálypályával, van egy virtuális sarok is, és egy ninja pályánk, ahol összemérhetik kicsik és nagyok is a tudásokat. Különböző feladatok teljesítményével, így van.
2: Ez egy szülői kihívás is lehet, ha jól sejtem.
3: Ez lehet szülői kihívás, csapatépítő is, igen. Illetve azért a hagyományos játékok is megmaradtak, és sokszor ezek okozzák a legnagyobb örömöt, mint a pingpong vagy a csocsó. Nem is gondolná az ember, hogy a sok modern játék mellett ez is milyen népszerű még mindig.
2: Ó, csocsózni nagyon szeretnek a gyerekek, ez érdekes, ez változatlanul megmaradt. A gombfoci eltűnt, a csocsó megmaradt. Na, de viszont, hogyha elmegyünk Esztergomba pihenni, akkor ott vágyunk nyilván wellness élményre is. Ugye eddig is volt a környéken olyan szálloda, amelyik wellness élményt kínált. Önök ezt kifejezetten hangsúlyosan kezelik.
3: Igen, a szállodánk éke a Bazilika Day Spa wellness részleg, ez a 4. emeleten a tetőtéren található. Lehetőség van nyugodt körülmények között úgy kikapcsolódni, hogy közben a Bazilika mesés látképét csodálják vendégeink. Ez egy kisebb méretű exkluzív helység. Méretéből adódóan limitált a létszám, de annál jobban biztosítva van így a nyugodt pihenés is. Van egy napsütötte teraszunk, illetve panorámás jacuzzi, többféle szauna, finszauna, infraszauna, bioszauna, panorámás pihenőszoba, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül a szállodán korlátlan belépést biztosít az Aquasziget élmény fürdőbe, ami a szálloda szomszédságában található, ahova a családokat tudjuk meginvitálni egy egésznapos fürdőzésre.
2: Nyilván, hogyha elmegyek Esztergomba, akkor azért megnézném a Vármúzeumot, a Keresztény Múzeumot,

0: programot önökön keresztül ezt lehet intézni, vagy ha ott van az ember, akkor kerekedjen fel, aztán szerencse fel.
1: A recepción készségesen áll a vendégek segítségére, segítőket, nekik jegyet vásárolni, elterelni őket, hogy merre szükséges menni, úgyhogy az említett szolgáltatásoknál ebben tudunk segíteni, de ezen kívül azért dolgozunk helyi szolgáltatásokkal is, amikkel így tudjuk segíteni, hogy az emberek jobban megismerjék a várost, mint például van egy kis vonat a városban, azt nagyon kedvelik a vendégeink, így azzal akkor be tudják járni az egész várost, ez tőlünk indul, ez a mi szervezésünk, úgyhogy tulajdonképpen ezzel a szolgáltatással megismerhetik a város nevezetességeit.
0: Ráadásul ez megint családi program, úgyhogy a gyereknek is öröm, nem csak a felnőtteknek.
1: Így van, igen.
0: Eltelt 5 év, megvan már a tapasztalat, hogy igazából az Esztergomba látogatók mit várnak önöktől, hogy mi van a fókuszban?
1: Hát amellett, hogy a konferencia helyszín is egyre több megkeresésünk van, és tudunk bizonyítani ezen a területen is, így kialakult a romantikus pihenésre vágyó felnőtt vendégek részére, hogy szívesen jönnek ebbe a day spa-ba, itt ugye ide felnőtt barát, itt ki tudnak kapcsolódni, de emellett a családok is ugyanúgy érkeznek, illetve nem feltétlenül igényük az, hogy egy nagy fürdő legyen a szállodában, hanem az a tapasztalat, ki tudjuk elégíteni az igényeiket az élménybirodalommal és a városon belüli programokkal.
0: Sok kedves vendéget kívánok önöknek, nekünk pedig jó vendéglátást, ha a Grand Hotel Esztergomot választjuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, várjuk önöket is.
0: Herr Adriánt hallották, köszönöm, viszont hallásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Esztergomban, az előbb ugye megismerkedtünk egy szállodával, nem is akármilyennel, legalább 5 csillaggal. Aztán most megismerkedünk Budai Péterrel, aki helyi idegenvezető, Esztergom minden macskaköves utcáját jól ismeri, meg a nem macskaköveseket is. Nyilván, hogyha megkérdezem, hogyha elmegyünk egy hétvégére, akkor azon kívül, hogy persze legyen egy kis wellness, megnézzük meg a bazilikát közelről, azon kívül mihez kezdjünk magunkkal, és mihez kezdjünk az időnkkel. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, Budai Péter! És igen, hát már itt születtem Esztergomban, itt is élek, úgyhogy adódott, hogy akkor itt a helyi nevezetességeket szívesen mutogatom a turistáknak. És persze, hát mindenki a bazilikát ismeri, gyönyörű szépen felújították, mindenképpen érdemes megnézni. De ha már ott vagyunk fönt a Várhegyen, ott van a bazilika szomszédságában a Esztergomi Királyi Vár, amit szintén ajánlok, hogy tekintsünk meg. Történelmünk egyik legfontosabb része, mert hát az első királyi székhely és az első királyi vár Magyarországon. István királytól kezdve egészen negyedik Béláig.
1: Mit látunk ott, hogyha felkapaszkodunk?
2: Hát egyrészt ugye magának a várnak a történetét, és a magyar királyság, itt az Árpádházi királyoknak a történetét tudjuk megnézni. Aztán a gyönyörű szép nagy lovakterem, amit meg lehet még tekinteni, és mindenféle ásatásokból megmaradt eszközöket, amit az évszázadok folyamán földgyűlnem lettek itt a Várhegyen és a környéken. Valamint, hát még nem tudom, hogy mennyire tudom lelőni a poént,
1: no.
2: Egy nagy valószínűséggel Botticelli által festett freskó, igaz, azt még nem nyitották meg, de úgy tudom, hogy idén már tervezik.
1: Az nagy szenzáció lesz, tehát főleg, hogyha valóban a mesterműve, ezt elég nehéz lesz most így kinyomozni,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, hát ez már nagyon régi később. Nagyon régi történet, nagyon régóta megy már erről a vizsgálat, a vita, a húzavona. Elég nagy a valószínűség, hogy Botticelli féle festmény, de ez még kicsit várat magára.
1: Mindegy, hát ami szép, az szép akkor is, hogyha nincs odaírva, hogy Botticelli.
2: És aki ugye a bazilikában nem szeretne fölmászni 400 lépcsőt a kupola tetejére, innen a várból, a vár tornyából is egy gyönyörű kilátást kap a városra és a környékre.
1: Hogyha megtettük, amit megkövetelt a haza, tehát megnéztük a legrégebbi hazai egybe maradt kővárat, akkor hogyan tovább? Mit kínál Esztergom még?
2: Amit még nagyon szeretek, és a turistákkal is szívesen fölmegyek, a Szent Tamás-hegy. Ott van a Várhegy szomszédságában, szintén egy nagyon szép kilátás nyújt a városra és a környékre. Érdemes fölmenni, egy Kálvária úton lehet fölmenni ide a Szent Tamás hegyre. Egyébként érdekes, Beket Szent Tamás nevét viseli a vár, ez a kis dombocska. Tehát azért Szent Tamás hegy.
1: Igen.
2: Ezt is tudom ajánlani.
1: Hogyan tovább?
2: Aztán, ha már ott vagyunk, a bibliotéka, vagyis az egyházi könyvtári gyűjtemény, azt is érdemes megtekinteni. Szintén itt van a Várhegy tövében, tehát nem is kell túl messzire menni. Egy kis séta a vízivárosban, az érseki palotán belül pedig a keresztény múzeumot tudjuk megnézni. Még Simor János érsek nyitotta meg a gyűjteményt annak idején a 19. század végén.
1: Ugye az ott a helyi vallásos világ tárgyi emlékeit
2: így van.
1: Mutatja.
2: Hát mivel ugye mi vagyunk Esztergom, a Magyarország legfőbb egyháza, tehát a legfőbb érseksége, természetesen az egyházi gyűjtemények, az egyházi vonal is nagyon érdekes itt Esztergomban.
1: Na de ha már ezt hoztuk szóba, akkor ott a dzsámi is, igaz?
2: Így van. Megmaradt egy török kori dzsámi, azaz a törökök után azt lerombolták, tehát a rekonstruált változatát tudjuk megnézni. Szintén a vízivárosban nem messze az érseki palotától van a dzsámi, és egy kis kiállítással kicsit beletekinthetünk a török korba. Ugyanúgy a 150 év az érintette Esztergomot is, és be tudunk tekinteni ebbe a török korba, úgyhogy érdemes megnézni. És ami még nagyon érdekes a dzsámiból, a 15. században építettek egy ilyen vízpumpáló, vízemelő szerkezetet, és a Dunától ezzel a vízgéppel látták el vízzel a várat. És ezt még a törökök is használták, ezt a vízgépet, a vízemlő szerkezetet, és ennek a rekonstruált változatát meg lehet nézni a dzsámin területén.
1: Olyan dolgokat ma már nem látunk máshol.
2: Így van.
1: De azt sem látjuk máshol, ahogy Párkányból látszik Esztergom. Azt mondják, hogy azért érdemes, már csak azért is érdemes átsétálni a Mária Valéria hídon, mert ez egy fantasztikus élmény, ami a túlparton elénk tárul. Át szokta vinni a turistákat?
2: Igen, nagyon sokszor át szoktunk menni. Ha másra nem csak egy fotó elejéig át szoktunk menni, mert tényleg nagyon pazar látványt nyújt a másik oldalon az egész Várhegy és a Bazilika. Úgyhogy mindenképp érdemes átmenni. Ha már oda át vagyunk, akkor kicsit érdemes körülnézni Párkányban is, a sétáló utcán, de az a látvány, hát hogy is mondjam, mindenkinél volt már több-kevesebb 10 000 forintos, és a 10 000 forintoson van egy szép esztergomi látkép. Hát körülbelül azt látjuk oda átról a Párkány oldalról.
1: Ne hagyjuk ki ezek szerint.
2: Így van.
1: Budai Péter, így van. Köszönöm szépen a kalauzolást. Esztergomban jártunk, egy idegenvezető Budai Péter segítségével köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: És még mindig Esztergom itt a vendégváróban, elmegyünk megnézni a bazilikát. Hát hogy lehetne eljönni úgy Esztergomból, hogy nem járunk a bazilikánál? Ott van egy hatalmas külső tér, amit szerintem mindenki ismer, az olyan, mint egy találkozóhely, és hogyha elindulunk befelé, akkor pedig ott csodákat láthatunk, de hogy igazából mit, azt Rokolya Pétertől fogjuk megtudni, aki a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház kulturális és turisztikai menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye az egy kicsikét olyanná lett az elmúlt évtizedekben ott a bazilika előtti tér, mint egy nagy-nagy agóra, egy találkozópont.
2: Így van, és nem csak, hogy nagy-nagy agóra lett, hanem meg is újult az elmúlt néhány évben, és a parkosítás is gyönyörűen alakul a bazilika előtt, tehát várunk minden érdeklődőt, látogatót szeretettel.
1: Na de ne álljunk ott meg kint, menjünk be! Mi az, amivel várnak minket? Ugye ez nem csak egy épület, nem csak egy szakrális tér, annál sokkal több.
2: Így van, ez nem csak egy szakrális tér, hanem van egy kincstárunk, a főszékes egyházi kincstár, amely a koraközépkori egyházművészet ötvös és textil munkáin túlmenően gyakorlatilag számtalan érdekessége, különlegessége várja a látogatókat, de nem csak kincstárunk van, hanem van a második emeleten egy gyönyörű panoráma lehetőséget nyújtó kávézónk, amely szintén várja a látogatókat.
1: Mennyire maradt meg egyébként a szakrális jellege a látogatók fejében a bazilikának? Mennyien járnak misére? Mennyien járnak egyházi koncertre, hiszen az is van önöknél?
2: Igen, tehát alapvetően megmaradt, hiszen ez az ország első temploma, és eleve maga a látványosság, illetőleg a hit élet, vagy a hit gyakorlása is vonza a látogatókat, tehát abszolút ez egy több funkcióval bíró templom tulajdonképpen Székesegyházán.
1: Hát nyilván igen, csak azt próbáltam hangsúlyozni ezzel, hogy azért ne csak úgy nézzünk rá, mint egy régi építményre, amiben van múzeum is, hát hiszen ennek mind a mai napig megvan, csak nem tudom milyen mértékig használtan a maga funkciója, a maga napi munkája, folyamata.
2: Ugye elsődleges nálunk a hitélet, ez az is marad, ez természetesen, tehát gyakorlatilag mint templom funkcionál, de egy templom, különösen egy ilyen templom nem lehet önmagában csak templom, hanem a látogatóknak, a turistáknak egyéb lehetőséget is kell kínálni, és ahogy tetszett mondani, tehát koncertek, kiállítások várják a látogatókat. Valamint egy megújult belső tér.
1: Azért az a belső tér, igen, tehát egy egészen lélegzet elállító élmény belépni, és ezt a monumentális teret meglátni.
2: Igen, hiszen gyakorlatilag az ország, ahogy említettem, legnagyobb templomáról beszéltünk, és hogyha az ember beáll a kupola alá, akkor egy 70 méteres belmagasság ejti ámulatba a látogatókat.
1: Mekkora a tolongás egy-egy hétvégén, és mennyire engedik a tolongást létrejönni? Mennyire szűrik az, hogy hány ember mehet be egyidejűleg? Van-e valami ilyen korlát?
2: Van természetesen, tehát minden turisztikai látványosságnak van egy olyan kapacitása, befogadó képessége, amely ugye egyrészt a látogatókat szűri oly módon, hogy mennyien mehetnek be abba a térbe, illetőleg ugye ez egy különböző biztonságtechnikai előírásoknak is meg kell ilyen esetben felelni, de szerencsére, ahogy említettem, hogy az ország legnagyobb templomaként bőségesen tudunk fogadni látogatókat, de valóban a hétvégék, vagy a hosszú hétvégék, vagy az ünnepek azok csúfoltak és sokan vannak.
1: Hát viszont kihagyhatatlan, úgyhogy nyilván sokan vannak és sokan is leszünk, hogyha Esztergomba látogatunk. Rokolya Péter, köszönöm szépen a vendéglátást, csak így néhány szóban, és hát hogyha arra járunk, akkor nyilván érdemes sétálni a parkban, megnézni a kilátást onnan a parkból, és hát bemenni ebbe az egészen elképesztő klasszicista épületbe. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, jövünk egy hét múlva is a turisztikai magazinnal, addig pedig jó utazást kívánok a szerkesztő Tóth Peti Lili nevében is. Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Fejlesztették a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumát. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Nincs összefüggés az asszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi asszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-10 kül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután

0: hétközi jelentkezik a több-kevesebb című itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Meszlényi Zsófia, a mai szerkesztő, és Rusvai Miklóssal indítunk, ami egyrészt jó hír, mert kedvelt doktor, másrészt pedig rossz hír, mert akkor mindig van valami vírus, van valami ok, indok, amiért magyarázni kell, hogy milyen veszélyeket vett fel egy-egy vírus megjelenése. Itt van rögtön például a hantavírus, erről most rengeteget hallunk, amióta Hondius tengerjáron ez felütötte a fejét. Hát és kiderült, hogy ez nem csak a tengerjáróra jellemző, hanem ez jelen van. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval akkor a hantavírusról. Először is vicces a neve, és nagyon sokan kérdezik, hát főleg inkább persze a gyerekek, hogy kapta ezt a nevet?
1: Ez egy földrajzi névből származik. Az első hantavírusokat a koreai háború idején az 1950-es években amerikai katonákból mutatták ki a Hantam folyó mellett, és a Hantam folyóról kapta a nevét tulajdonképpen a hantavírus, tehát ez az úgynevezett óvilági hantavírusok első képviselője volt, amit ott kimutattak. Ez Európában, Ázsiában honos vírusokat jelent, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a hantavírusok nálunk itt Magyarországon is jelen vannak, több típusok. A hantavírusoknak ugyanúgy, mint azt korábban megszokhattuk a koronavírusoknál, számos mutánsa, variánsa, alváltozata van. Ez az eurázsiai változat, ami kevésbé veszélyes, ami nálunk is van, viszonylag többen fertőződnek vele évente itt Magyarországon is, erdőjárók, kirándulók, erdőmunkások, erdészek, mert ennek különböző vadrágcsálók a hordozói, erdei egerek, és így tovább. A másik változat, az újvilági változat, a veszélyesebb. Míg az eurázsiai változat, tehát az óvilági változat, az enyhe náthás tüneteket idéző, megbetegedést idéz elő, tehát fejfájás, láz, adott esetben enyhe légzőszervi tünetek, és súlyos esetben pedig vesekárosodás. Az újvilági változatok, azok súlyos tüdőgyulladást okoznak, tüdőödémát, következményes keringési elégtelenséget, és sajnos sokkal nagyobb a halálozási arány, akár 30-40% is lehet az újvilági hantavírusoknál, aminek az andoki változatát mutatták ki a Hondiuson, és ami több ember halálát is okozta.
0: És amivel kapcsolatban megjegyezték a szakértők, vagy legalábbis egy részük, hogy viszonylag új, hogy emberről emberre is terjedne a fertőzés, idáig ez nem volt ennyire világos, ez valóban egy új felfedezése a hantavírus egyik tünet tulajdonságának?
1: Igen, bár ne felejtsük el, hogy itt különleges körülmények voltak, hiszen a hajón összezárva nagyon szoros közösséget alkottak azok. Ugye az első két megbetegedés az férj és feleség volt, tehát ott tényleg rendkívül szoros kapcsolat volt a két első beteg között. Utána pedig a hajón a hajóorvos, a hajóápoló és a házaspárnak az asztaltársasága fertőződött meg a vírussal. Tehát az emberről emberre terjedésnél meg kell jegyezni, hogy itt nagyon-nagyon szoros kontaktus kell, tehát például közös eszközhasználat, vagy ugye az orvosi vizsgálat során a különböző vizsgálatok során a testi érintkezés, ez mind-mind kellett ahhoz, hogy átjusson egyik emberből a másikba.
0: Hogyha most a hantavírust hirtelen felkapták, ez jelenti azt egyúttal, hogy sokkal nagyobb a veszélyeztetettség, mint korábban volt, vagy egyszerűen csak ez a tengerjáró hajón megjelenő összpontosítása ennek a történetnek, ez felhívta rá a figyelmet, de hát ez eddig is ilyen volt, és hát ilyen is.
1: Ennyire halmozott haláleset nem fordult elő, még egyszer mondom, hogy lehet, hogy itt csak a speciális körülmények játszottak ebben közre, és ráirányította a figyelmet erre a víruscsoportra. Most kezdik el Dél-Amerikában is vizsgálni, hogy az ott, ahol fertőződött ugye az első páciens egy kirándulás során, egy ilyen természetjáró túra során fertőződött az első,

0: személy, és ott aztán tovább a feleségének, meg a többieknek. De minden esetre a helyileg ott Dél-Amerikában is föl kell deríteni a fertőzöttséget, milyen rágcsáló fajok hordozzák, hogy jut át az állatról az emberre, illetve az emberről emberre terjedésnek is. Jó lehet azt mondjuk, hogy nagyon szoros emberi kontaktus kell hozzá, de ne felejtsük el, hogy ez is egy nagyon mutációra hajlamos vírus, ami során bármelyik tulajdonsága, például a terjedő képessége is megváltozhat, és ebben a járvány esetben is volt egy nagyon új jelenség, mégpedig az, hogy a második halott mielőtt meghalt volna Johannesburgban repülőgépre akart szállni, és a KLM stewardess, aki nem engedte a gépre szállni, és mindössze pár percig találkozott vele és beszélt vele, ő is megfertőződött, és aztán Hollandiába hazatérve kórházba is került, és jelenleg is intenzív osztályon van. Tehát ott ez megcáfolódni látszik, hogy csak tartós és szoros együttlét során fertőző a vírus. Tehát nagyon nagy figyelemmel kell kísérnünk azt is, hogy hogyan változik, és ez van most tulajdonképpen folyamatban egy ilyen járványtani nyomozás és megfigyelés.
1: Van-e közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon emiatt?
0: Biztos, hogy nincsen. Az összes Európába visszakerült fertőzött, az nagyon szoros megfigyelés alatt van, karantén körülmények között kórházakban, tehát magyarul nem valószínű, hogy terjedhet. Az egyetlen gond az, hogy nem sikerült minden utast lenyomozni, aki Szent Ilona szigetén kiszállt a hajóról, még mielőtt ez az egész kirobbant volna. 29 utasot elhagyta a hajót, és ők közülük még nem sikerült mindenkit, illetve mindenkinek az összes kontaktját megtalálni, de ezzel együtt reméljük, hogy ebből nem lesz nagyobb baj.
1: Rusvai Miklós, köszönöm szépen a tájékoztatást.
0: Köszönöm az érdeklődést.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint világgazdasági témával, de hát olyannal, ami az egész világot tényleg érinti. Trump és Xi Jinping találkozása, tárgyalása az elmúlt hét eseménye volt. Az Egyesült Államok és Kína között elég jelentős a feszültség, és hát az is látszik, hogy ez most a világban a két szuperhatalom. Hogy mire jutnak, ez volt a kérdés, és ezt a kérdést teszem fel én Salád Gergely Kína kutatónak is elsőként, hogy jutottak-e valamire egyáltalán, és elérte Trump, amivel Pekingbe indult. Jó napot kívánok!
2: Hát jó napot kívánok! Ha a konkrétumokat nézzük, akkor nem sokan jutottak. És azért nem tudjuk megmondani, hogy elérte, amit akart, mert nem tudjuk, hogy mit akart. Tehát egyszerűen nem rajzolódott ki olyan világos stratégia, hogy ő ezt meg ezt szeretné elérni, ezért aztán értelmezni sem tudjuk. De homályosan beszélt mindenféle nagy üzletekről, meg hogy nagy több szóját, meg Boeing repülőgépet, meg egyebet fog eladni a kínaiaknak. Ezekből hát ilyen konkrét vállalásra nem igen került sor.
1: Hogyha a vállalások hiányát tekintjük, akkor ez így egy kudarc volt Trump számára ez a látogatás? Vagy függetlenül attól, hogy milyen kijelentések hangzottak el, önmagában a tárgyalás ténye is sikernek tekinthető?
2: Én azt gondolom, hogy az önmagában egy eredmény, hogy a két szuperhatalom vezetője leül egymással beszélgetni, ráadásul nem borítják egymással az asztalt, hanem tulajdonképpen kibírják két napon keresztül ugyanabban a városban, anélkül, hogy őre mennének, sőt, tulajdonképpen kifejezetten baráti volt a hangulat. Ez is volt a lényege a dolognak, tehát azért egy elnöki csúcs találkozó az nem arról szól, hogy akkor is megalkudjanak, hogy egész pontosan hány tonna szójababot fognak vásárolni a kínaiak, vagy nem tudom, hány százalékos lesz a vámtarifa, ezt ugye az alacsonyabb stábok, alacsonyabb rangú stábok letárgyalják egymás között jó esetben. Itt inkább egyfajta keretet kell adni a két ország kapcsolatának, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb eredménye ennek a találkozónak, hogy így kirajzolódik valamiféle keretrendszer, aminek a lényege az, hogy most már elismerik, a kínaiak eddig ezt tagadták, de most már legalább elismerik, hogy verseny van a két fél között, de hát ígéretet tettek arra, hogy ezt a versenyt ezt hát korlátok közé szorítják, tehát valamiféle ilyen menedzselt versengés van közöttük, és nem hagyják, hogy a teljes körű konfliktus irányába sodródjon ez a kapcsolat.
1: Nyilván valamiféle gazdasági egyensúlyra törekszik mindkét vezető, mert az egyensúlytalanságnak mindig rossz vége van, de közben mások, egészen mások az érdekeik. Ugye Trump megpróbál valahogyan kibonyolódni a belebonyolódott közel-keleti konfliktusába, amellett, hogy ott van neki az orosz-ukrán konfliktus, amivel kapcsolatban azt vállalta, hogy ezt megoldja. Ott Kína például Oroszország oldalánál, itt viszont Iránnal van nagyon komoly üzleti kapcsolatban, lásd kőolaj és még sok minden más, például fegyverszállítás. Tehát, hogy itt egészen mások az érdekek. Ezeket lehet-e egyensúlyban tartani egy ilyen tárgyalás után?
2: Hát összességében a globális ügyekben két külön filmet néz a két vezető, illetve a két szuperhatalom, tehát teljesen elbeszélnek egymás mellett. De azért lehet átfedési pontokat találni, és pont a közel-keleti helyzet olyan, hogy ott Kínának is, meg az Egyesült Államoknak is az az érdeke, hogy a hormuzi szoros megnyíljon, és ez a háború lehetőleg véget érjen. Ez Kína számára különösen fontos lenne, hát ő a világ legnagyobb olaj importőre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol nagyjából egybeesnek az érdekeik. Aztán persze van egy csomó olyan kérdés, például Tajvan, amely kapcsán soha nem fognak megállapodni, tehát ott még csak közeledni se fognak az álláspontok, nem hogy megegyeznének.
1: Az, hogy Tajvan ügyében látszólag Kína egyelőre visszafogott, miközben mindig hangoztatja és hangsúlyozza a saját érdekeltségét Tajvan visszaszerzésében, ez egy fenntartható helyzet? Itt nagyon sokan tartottak attól, hogy az amerikaiak iráni beavatkozása, az oroszok ukrajnai előrenyomulása precedens teremt Kínának arra, hogy lerohanja Tajvant. Ettől most is sokan félnek egyébként, joggal?
2: A kínaiak teljesen máshogy gondolkodnak. Nekem meggyőződésem, hogy az A forgatókönyv Kínánál nem a katonai megoldás, egyszerűen szeretnének akkorára nőni, és olyan módon bevonni a saját gravitációs mezőjükbe Tajvant, elsősorban gazdasági eszközökkel, kulturális kapcsolatokkal, turisztikai egyéb kapcsolatokkal, hogy eljöjjön az a pont, amikor egész egyszerűen a tajvani a lakosság már nem tud nemet mondani a kínai ajánlatokra. És ehhez képest csak a B-verzió valamiféle erőszakos fellépés, amiben persze bele lehet provokálni a kínaiakat, vagy akár mondjuk egy saját otthoni válság is elvezethet oda, hogy maguk a kínaiak úgy döntenek, hogy hát akkor életben lév a B-ter, de elsősorban nem ebben gondolom. Okoznak. A kínaiak minden más tekintetben is inkább ezt a lassú vízpartot most taktikát szeretik, vagy inkább stratégiát szeretik alkalmazni, azt gondolom, hogy Tajvan ügyében is.
1: Hogyha Trump visszatért az Egyesült Államokba, mi az, amit el tudott mondani? Mert hogy ő mindig csak a sikerről beszél. Mi volt itt számára a siker? Hogy ott volt?
2: Hát nyilván ő ezt így nem fogja bevallani, hogy az volt a siker, amit ott volt. Hát ő nyilatkozott többször, mióta visszatért, sőt már a repülőgépen is. Elmondta, hogy fantasztikus üzleti megállapodásokat kötöttek, rengeteg olajat, elképesztő mennyiségű, nem tudom, Boeing repülőgépet, meg mezőgazdasági termékeket fognak vásárolni a kínaiak. Ezek nagyon jól hangoznak, csak hogy a kínaiak ezt semmilyen módon nem erősítették meg. Tehát nem lehet felmutatni egy papírt, hogy na itt a kínaiak aláírták. Úgyhogy a Trump-féle kommunikáció az egyértelműen üzleti sikerekről beszél. Tehát ugye Trump általában nem annyira beszél azért nem tudom, geopolitikai, vagy egyáltalán politikai ügyekről, hanem ő hát a saját választói fele azt akarja megmutatni, hogy ő ugye a deal csinálásban, az üzletkötésben egy fantasztikus, elképesztő történelmi jelentőségű szereplő. Ezt próbáltam most is prezentálni. Szóval, hogy ennek van-e valamilyen valóság alapja, az már más kérdés.
1: Salád Gergely, Kína kutató, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichyernő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. 150 Corvinus oktató követeli a Kekva modell megszüntetését, meg az akadémiai autonómia helyreállítását. Ez két különböző, de nagyon súlyosan összefüggő téma, úgyhogy ezt jól meg is fogom tudakolni, hogy mit kell ez alatt értenünk. Itt van ugyanis Toronyai Gábor, a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezetének elnöke. Nem hittem, hogy ezt végig tudom egy levegővel mondani, de sikerült, úgyhogy öröm itt a saj, jó napot kívánok Önnek.
2: Jó napot kívánok én is önnek, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a lehetőséget, a beszélgetést.
1: Nem önök az elsők, ugye a MOMEM oktatói szólaltak meg először, és a kuratórium lemondott ott, és most ugye ezek szerint a Corvinus folytatja a sort ezzel a követeléssel, a Kekva modell megszüntetésével. Igazából, ha le lehet írni két mondatban a Kekva modellt, akkor megteszi?
2: Megpróbálom. Tehát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, ennek a rövidítése, ez a csúnya betűszó. Nem egyszerűen a vagyonkezelő alapítványok ismert jogi formájára hozták létre ezeket elsőként a Corvinus számára 2019-ben, hanem módosítottak azon. Tehát ott jellemzően magánvagyonoknak a kezeléséről van szó, az átörökítésnél biztosítani a vagyonbirtokosának a szándékát, vagy hogy arra a célra, amire ő szánta. Nos, itt közpénzekről van szó.
1: Igen, itt ugye az Európai Unióval folytatott az előző kormány által zajló vita, ez folyamatosan például ezeknek az alapítványoknak a létrejötte, az alapítványok vezetésének személyi körülményei és személyiségei, meg a juttatott vagyonok és annak a felhasználása körül összpontosultak. Hogyha ettől egy picikét ettől az uniós vitától ellépünk, már pedig ez az önök kommunikációja sem erről szól. Igazából mi a baj a Kekvával a Corvinus szempontjából? Mert ha Hernádi Zsoltot hallom, aki az egyik vezetője ennek a modellnek, akkor ő arról beszél, hogy ez teljes siker.
2: Természetes, hogy ők sikerről beszélnek. Kudarcot nem vallhatnának be. Kérdés, hogy milyen szempontból beszélnek sikerről. Tehát az alapvető baj egyrészt az, hogy ezek az egyetemeket fenntartó kekvák, alapítványok, és döntően azoknak a kuratóriumai, tehát egyrészt közpénzt, közvagyont kaptak, másrészt viszont hát semmifajta elszámolással nem tartoznak senkinek, sem a fenntartott egyetemeknek, sem a társadalomnak. Megkapták az alapítói jogokat, önmaguk választhatták ki az, hogy kik vannak benne ezekben a kuratóriumokban. Senkinek semmit nem kell mondani arról, hogy mit csináltak, kivéve az évente a civil szervezetek számára előírt pénzügyi beszámolókat, abból lehet utólag látni dolgokat, de teljesen átláthatatlan volt ez korábban, ilyen önbetorzó jellegű, ahogy az egyik ezzel foglalkozó cikk megjegyezte.
1: Önöknek van gyanújuk azzal kapcsolatban, hogy lenne mit vizsgálni a Corvinus környékén?
2: Hát ez egy 7 éves időszak, mindenképpen át kell tekinteni. Én személy szerint azt gondolom, hogy itt nagy lopások nem történtek. De mivel teljesen átláthatatlan volt a dolog, történtek olyan események, a Székesfehérvári kampusz, ilyen digitális beszerzések, amik homályosak, értetetlenek voltak ebben az időszakban, esetleg ott történhettek ilyenek. Én magam nem számítok erre. Talán túlzottak voltak a jövedelmei az alapítványi, a kuratóriumi tagoknak, de mondom, a mi esetünkben lopásra nem számít.
1: Itt most két modell versenyez egymással a 150 Corvinus oktató követelése nyomán. Az egyik a modell, a Kekva modell megszüntetését és az akadémiai autonómia helyreállítását követeli, a másik pedig az egyetem vezetése által létrehozott álláspont, ez egy 114 oldalas vitaanyagban öltött testet, ami egyfajta hibrid átalakítást javasol. De ha jól értem, az oktatók nem valamiféle hibridet szeretnének, hanem szeretnének visszamenni az eredeti modellhez.
2: Nem egészen. Tehát egyrészt az aláírások már 180-nál tartanak. Ez igen jelentős. Tehát a 450 oktatóból a 180 aláírásnak a 90%-a oktató. Tehát a kollégák nagy számban támogatták azt, amit mi javasoltunk. Ezek sarokpontok, nem egy konkrét modellt javasoltunk. De ugyanakkor utána megjelent a rektor úrnak, Bruno van Pontelsbergnek, a elnök rektor úr elnöki pozíciót is betölti, a saját javaslata. Tehát rektor úr fellép vezetőként egy konkrét javaslattal állt elő, és emögé igyekszik az egyetem közvéleményét beállítani maga mögé.
1: Akkor tehát az mégis igaz, hogy itt két különböző álláspont ütközik.
2: Két különböző.
1: Miközben van egy harmadik a jelen idejű.
2: Igen, de nem az a másik álláspont. Tehát egyrészt mindjárt mondom, sajnos mi a magunk részéről ebben a formában a rektor úr ajánlatát nem tudjuk így támogatni. Remélhetőleg majd konvergálnak az álláspontok. Ő ugyanis nagyjából egészében a jelenlegit folytatná kisebb változtatásokkal, és ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát az, hogy a fenntartó alapítványi féle, ugye ennek meg kell változnia, nem Kekva lesz, de hogy a között és a szenátus között a hatáskörök megosztása a maihoz hasonló maradjon, ez elfogadhatatlan. És a szenátus összetételére vonatkozó javaslata is elfogadhatatlan. Tehát kulcspontokon nem tudtuk egyelőre elfogadni ezt, hogy a rektor úr tud az álláspontunkról. Ami a jövőt illeti, ott két lépcsőben kell minden bizonnyal gondolkodni, ahogy a kormányzat, a felsőoktatási szakértők és az egyetemi véleményeket is nézzük egy átmeneti helyzetről, és utána egy-két éves periódusról, ahol az egyetemekkel megbeszélve alakulnak ki azok a formák, hogy milyen formában működjenek tovább. Az átmeneti állapotnál pedig ez a kétlábú konstrukció, tehát az egyetem, a szenátus, amelyiknek a hatásköre kiterjed, illetve a másik, amelyik valami fajta fenntartó, ugye az állam a fenntartó, finanszírozó, de formailag, technikailag egy alapítvány lenne továbbra is a fenntartó, amelynek azonban tulajdonképpen csak gazdasági gazdálkodási kérdésekre terjed neki a hatásköre. Tehát ezt lehetne gyorsan meglépni.
1: Egyúttal, amit most elmond, az modell az összes többi ügyben is, mert hát a Tisza kormány egyik alapvetése volt oktatási ügyben, és érdekes lesz, izgalmas lesz követni, hogy például ehhez az ügyhöz, az önökéhez hogy viszonyulnak, hogy az alapítványi működését az egyetemi struktúrának meg kell szüntetni, vissza kell húzni az egyetemeket az állam közvetlen közelébe. Ebből a szempontból izgalmas lesz, hogy hogy alakul az önök sorsa.
2: Hogyha gondosan olvassuk a Tisza nyilatkozatokat, akkor nem pontosan ezt mondják. Tehát abba belefér az, hogy a jelenlegi konstrukciót változt rendezik át, tehát hogy marad valami fajta alapítvány, csak lényegesen megváltoztatják. Tehát a rektor úr javaslatával ez a gondunk, hogy a jelenlegi helyzetet nem változtatná meg.
1: Hát nyilván mások az érdekek. Hát persze, nyilvánvalóan. Viszont hadd vessem azt fel, hogy az mindig elhangzott, és idéztem ugye Hernádi Zsoltot, aki elmondta, hogy mennyivel jobbak a Corvinus eredményei, amióta nemzetközi összevetésben, amióta az alapítványi fenntartásba került át. Illetve mindig elmondta, hogy a modellváltás eredménye a bérek meg az infrastrukturális feltételek javulása. Ezt lehet a pozitív oldalra írni?
2: Bizonyos fokig lehet, igen. Igen, a bérek tekintetében nem vagyunk annyival jobb helyzetben, mint amiről talán így sejtésszerűen, amire gondolnak a más intézményekben lévők.
1: Habzsidőzsi nem lett a Corvinuson sem.
2: Nem lett, nem lett. Az infrastruktúrális feltételek, a technikai segítés az oktató-kutató munkának az javult, és a hallgatókkal kapcsolatos dolgok is, bár az ügyintézés ott állandóan átalakítottak mindent, és ebben már végletesen belefáradt mindenki.
1: Egyenlő esélyeket, emberhez méltó munkaterhelést, kollektív szerződést, átlátható pályázati rendszert, vonzó életpályát a fiatal kutatóknak, európai béreket a dolgozóknak, és így tovább. Van 15 pontjuk azoknak a szervezeteknek, amelyek aláírták a dokumentumot, és hát ez a 15 pont, ez nyilván valamennyi fővárosi és vidéki egyetemre, felsőoktatási intézményre ugyanígy vonatkoztatható. El tudja azt képzelni, hogy közeljövőben egy közös szervezeti keretben a kormányzattal tudjanak erről tárgyalni?
2: Igen, ebben a kezdeményezésben is benne vagyunk a Corvinus szakszervezeteként. Ez több egyetem szakszervezetének, illetve a HUNREN, tehát a volt akadémiai kutatóintézetek szakszervezetének a közös kezdeményezése, ebből született ez a 15 pont. Tehát ez nem ugyanaz, mint amit mi itt
1: a... Mint a Corvinus sajátja, igen.
2: Igen, de mi is aláíróként csatlakoztunk ehhez. Igen, bízunk benne, hogy az új kormányzattal lehet ezekről beszélni. Emellett van a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének is egy kezdeményezése, amelyik egy kiterjedt kérdőívvel kérte ki a tagszervezeteinek a véleményét. Múlt csütörtökön volt választmányi ülés. A szakszervezet elnöksége levelet írt a Lannert Juditnak, mint miniszternek, és szintén egyeztetés kezdeményez a későbbiekben, immár a tagszervezetek véleményére támaszkodva.
1: Hát ez most izgalmas időszak lesz, és hát mire a vizsgai időszak véget ér, és eljön a nyári szünet, talán addigra következik az a pillanat, amikor erről valóban lehet tárgyalni. És hát ahogy az előbb mondta, ez nem egy-két hónapos döntéssorozat lesz, hanem itt évek telnek el, amíg vissza lehet rendezni, és rendezni lehet a rengeteg ügyet.
2: Igen, a felsőoktatás kutatók, vagy ezzel foglalkozó szakemberek azért javasolják ezt a két lépcsős modellt, és a kormányzat is úgy tűnik erre hajlik, mert hogy borzasztó erőforrásokat kötne le minden szerződésnek az újrakötése, tehát nem csak a munkaszerződések, hanem minden egyéb szerződés, az ingatlanok, az esetleges jogállásváltozások rendezése. Tehát ez most a közvetlen érv arra, hogy maradjon meg ez a kétlábúság. Lehet a későbbiekben is, majd sok intézménynél megmarad, de hogy most így legyen, rendezzük át az összetételét a fenntartó alapítványnak, és a hatásköröket alapvetően rendezzék át úgy törvényileg, hogy a szenátusok kapják vissza a döntő hatásköreiket. Új összetétel is kell. Számos ilyen KEKVA intézménynél, tehát úgy próbálták az alapítványok biztosítani azt, hogy a benne ülő emberek akarata érvényesüljön, hogy kiválasztották a felső vezetét, átrendezték a szenátusok hatásköreit, megcsorbították alapvetően plusz a személy összetételben a vezetőktől függő emberekkel rakták gyakran tele, nem mindenütt nagy itt a skála. Például Szegeden semmit se változtattak szinte, de Sopron az ellenkező véglet. Tehát ez a helyzet, ez nem maradhat így. Én hadd mondjak a szóhasználatra is egy dolgot. Tehát mindenki akadémiai szabadságról beszél, az Unió szövegei is gyakran ezt említi, de egyetemi autonómiáról és a tudományos élet szabadságáról is kellene beszélni így egyre tágabban, mert az akadémiai autonómia az a jelenlegi alaptörvényben is szerepel, de a korábbi alkotmánynak a tudományos élet szabadságára vonatkozó passzusát írták úgy át, hogy aztán megcsinálhassák ezt a gyalázatot, amit később elkövettek az egyetemen meg a tudományos életen. Tehát nem elég akadémiai szabadságról beszélni, mert az túlzottan leszűkíthető csak arra, hogy ne nagyon avatkozzanak bele abba, hogy az egyes kutatók, oktatók mit kutatnak, mit oktatnak, illetve az egyetem, a szenátus ezzel kapcsolatos hatásköreire. De hát számos egyébre ez nem vonatkozna, a személyek kiválasztása, ami kulcsfontosságú, a szervezet alakítás, a működés, a gazdálkodás, ugye,
1: világosnak
2: a szabadságára.
1: Számos szempont van még, persze. Persze,
2: igen. Tehát jó volna ilyen differenciáltan beszélni, mert a rektor úr javaslatával is ott az akadémiai szabadság, de hát ezen túlmenően az egyetemi autonómiáról és még tágabban a tudományos élet szabadságát kell itt biztosítani újra.
1: Törönyei Gábornak köszönöm szépen, a felsőoktatási dolgozók Corvinus Egyetemi Szakszervezetének elnöke beszélt nekünk a helyiek követeléséről és úgy általában a felsőoktatás problémáiról a jelenlegi működési modellben. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: És köszönöm az önök figyelmét, ez volt már a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Jövünk holnap is ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel ér az életed, szabadságért.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár július 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Erős honvédelmi törvényt ígér a honvédelmi miniszter. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzel fogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több páciest képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire derült, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
10: Különleges téma a kultúrában. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Arról fogunk beszélgetni, hogy vajon a fiatalokat miért nem vonzza a fizikai munka. És hát ez egy költőinek látszó kérdés, de nagyon is van ennek gyakorlati oldala. Erről fogunk szólni Dénes Rajmond Rolanddal, a Humán Centrum Kft. Vezetőjével. Jó napot kívánok!
11: Szép napot kívánok, üdvözlöm, meg van, és a kedves hallgatókat is.
10: Rengeteget beszélünk a mesterséges intelligenciával. Jó napot kívánok!
11: Szép napot kívánok, üdvözlöm, meg van.

0: látja ki, tehát ezekben a munkakörökben ez kevésbé lesz népszerű, vagy kevésbé lesz ilyen értelemben lehetősége a fiataloknak elhelyezkedni, és pont az lenne a normális, hogy egyébként ennél sokkal népszerűtlen fizikai munkakörök irányába forduljanak, amit egyébként ugye nem tudnak a munkáltatók, vagy egyre jobban még egyelőre nem tudnak a munkáltatók népszerűvé tenni. Pedig a sima egyszerű operátori és betanított munkakörnél is most már digitális felületeket, tehát számítógépes programozás és digitális felületeket használnak, tehát amennyiben ugye meg tudnák szólítani a fiatalokat, vagy vonzóbbá tudnák tenni ezt a területet, akkor sokkal népszerű lenne, és sokkal biztosabb munkahely lenne a fiatalok számára.
1: Ugye ez egy társadalmi folyamatnak az eredménye, hogy a fehér galléros a menő, és hát nagyon sok évtizeden keresztül a szülők pont arra törekedtek, hogy bár adott esetben ők lehető fizikai munkát végeznek, de a gyerekeik már ne végezzenek fizikai munkát, menjenek egyetemre, tanuljanak olyan szakmákat, ahol az úgynevezett elegáns élet vár rájuk. Közben megváltozik a világ, de nagyon nehezen változnak a társadalmi szokások ennek megfelelően.
0: De abszolút, és nem csak a társadalmi szokások, hanem a demográfia is. Tehát amíg az 50 éves korosztályban körülbelül 180 ezer főt számlálnak a KSH adatok alapján, addig a 20 éves korosztálynál ez 101 ezer környékén van, tehát valahol olyan 44%-kal kevesebb van munkáltató, aktív munkavállaló szempontjából ebbe a korosztályba is. És valóban ez egy kicsit egy ilyen társadalmi elvárás, hogy ha már én nem tudtam tovább tanulni, ha már nem volt nekem lehetőségem, akkor fiam, te tanuljál és próbálj meg mondjuk egy mérnöki állást, vagy valami technológiával összefüggő állást, vagy valami ügyvédi, vagy jogi állás, vagy orvosi állás, tehát mindenféleképpen fehér galléros munkakört betölteni. De szerintem ez már azért nem jó megközelítés, mert én amikor középiskolába, technikumba jártam, akkor is kötelező volt szakmai gyakorlat, és próbálták egy kicsit a fiatalokat közelebb hozni a szakmához, megszerettetni a szakmával, és a csapatnak egy része elment ebbe az irányba, és a technikusi végzettséggel elhelyezkedett, és teljesen boldog abban, hogy ilyen jellegű szakmunkával, de ilyen jellegű feladatokat, munkákat végez. És mi meg, akik mondjuk tovább tanultunk főiskolán, és próbáltuk keresni az életet, próbáltuk keresni a lehetőségeket, és főiskolán még azt se tudtuk, hogy mik szeretnénk lenni, inkább azt tudtuk, hogy mik nem. Segített ebbe tulajdonképpen tájékozódni, és ezért is jó mondjuk egy ilyen diákgyakornoki foglalkoztatás, vagy ez a projekt szemléletű mondjuk munkaerőkölcsönzés is, mert ki tudják a fiatalok próbálni magukat az egyetemi főiskola, vagy akár a középiskolai tanulmány mellett több munkakörben, több területen, és egy kicsit megismerik, kicsit szélesebb látásmódot kapnak arról vonatkozóan, hogy itt azért sokkal több lehetőség van, mint az, hogy a fizikai munka meg kell fogni, kézzel rakodni, mert ezt már mind gépek meg automatizálás végzi. És hogyha egy jó közösséget épít a munkáltató, jól szólítja meg a fiatalokat, szeretnek egyébként is csapatban dolgozni, közösséghez tartozni. Egyre kevésbé érdekes látszik az, hogy kevésbé szeretik hazavinni a problémát a munkahelyek után, ami nyilván a fehér galéros munkakörnél jellemzőbb, a kék galérosoknál kevésbé. És hogyha egy jó szakmát választ, ugyanúgy meg tud belőle majd élni a jövőben.
1: Hát ez egy erős döntés tehát, hogy ne csak abból induljunk ki, hogy jó lenne egy diploma, hanem abból is, hogy jó lenne mellé egy szakma. Mert hogy lehet, hogy a diploma 2-3-5-10 év alatt teljesen új tanulást, vagy akár egy értelmet is veszít, mert hogy az a szakma, az a szakterület megszűnik úgy működni, mint ahogy azt tanították. De egy villanyszerelőre arra mindig szükség lesz.
0: Abszolút. Tehát látszik az, hogy egyébként a legtöbb munkakörben, ami logisztikai, raktári, gyártás technológiai, akár hegesztőről, CNC kezelőről, lakatosról, villanyszerelőről, raktárosról vagy targoncfelvezetőről beszélünk. Erre még mai napig nagyon nagy szükség van, és az állások, felkínált álláspozícióknak a jelentős része erről szól, és a betöltetlen állásoknak a többsége is egyébként ez. De hogyha arról beszélünk, hogy most már a mi életünk része is az élethosszig tartó tanulás, és a gyerekeink, ez a jövő generáció nemzedéke számára, ez most már elengedhetetlen lesz, akkor miért nem tudunk abból kiindulni, hogy legyen egy szakmai ismerete. Tehát legyen akár egy szakmunkás végzettsége, és legyen mellette egy diplomája is, és abban a munkakörben vagy pozícióban adott esetben sokkal kreatívabban fog tudni gondolkodni, ami egyébként a mesterséges intelligencia mellett, most már ahogy keresnek munkaerőt a munkáltatók, egyre jobban elvárás az, hogy olyan mérnök, olyan minőségbiztosítási szakember legyen, olyan gyártástechnológus, aki egyébként kreatív, gondolkodik. Tehát nem mint egy biodíszlet, hogy oda teszik a géphez, adnak neki egy technológiai leírást, vagy egy feladatleírást, és azt szerint kell dolgoznia.
1: Hát és akkor itt

0: Jön vissza az a képlet, amivel kezdtük, hogy a mesterséges intelligencia majd nekik is segít, de a helyükre nem fog lépni. És ez számukra egy óriási előny lesz.
1: Így van, így van. Gondolkodni nem fog helyettük.
0: Ennyi. A Humán Centrum Kft. Szakemberét kerestük, hogy megtudjuk, hogy hogyan tovább, merre megyünk ezen az úton, és hát megtudtuk, hogy tessék szíveskedni, szakmát tanulni. Dénes Rajmund Roland, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Are you quite sure?
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A Spirit FM-et hallják, folytatjuk a műsort, ahol például egy olyan kampányról fogunk szólni, ami 8-szor indul útjára, de most beszélünk róla itt először. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége hirdette meg a Botra Fel kampányt, és ennek részleteiről kérdezem Füzesi Brigittát, a szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye itt igazából a testmozgás az, ami a legfontosabb. A Botra Fel az csak egy módszer, egy lehetőség, hogy miért pont ezt ne. Ugye itt a Nordic Walking alapján indulnak el és gyalogolnak azok, akik a kampányban részt vesznek.
3: Igen, és hogy miért pont ez a testmozgás, hát ugye ezt alapvetően a finn sífutók találták ki maguknak nyárra, amikor nem volt hó, és hogy egy edzésbe tudjanak maradni, de ez a kutatások és a különböző vizsgálatok alapján olyannyira hatékony testmozgás, hogy szinte bárkinek ajánlható, hiszen a két bot segítségével folyamatosan mozgatjuk a felső testünket is, miközben gyaloglunk, tehát gyakorlatilag a testünk izomzatának a 90%-a intenzív mozgásban van.
2: Hogyha én jól sejtem, ez nem egy olyan kampány, ahol egy helyre össze kell gyűlni, és akkor együtt elkezdünk gyalogolni, hanem pont az a lényege, hogy az ország számos részén elindult ez a fajta mozgalom, és akkor most ahhoz kellene és lehetne csatlakozni.
3: Hát igen, gyakorlatilag a hétvége közbe szólt, mert jó sok helyen esett az eső, tehát ami hétvégére meg lett hirdetve 27 hely, annak a fele legalább elmaradt, úgyhogy a jövő hétvégén újra megismételjük. A ceos.hu oldalon lehet látni azokat a helyszíneket és időpontokat, ahonnan a séták indulnak szerte az országban.
2: Honnan fogja megtudni egy érintett, hogy neki ez mennyire jó hatású? Mert hogy persze fárasztó is, tehát nehéz elindulni, ha egyszer rákap az ember, akkor könnyebb mozogni, de hát nyilván kell valami ösztönző.
3: Hát pontosan ezért találtuk ki azt, hogy a séta előtt és után is megmérjük a vércukrát mindenkinek, aki ezt szeretné látni, illetve a vérnyomását is, és akkor ebből lehet látni azt igazán majd, hogy egy másfél órás kellemes környezetben, remek társasággal eltöltött intenzív testmozgás az akár két egységgel is csökkentheti a vércukor szintet.
2: Ez ennyire közvetlenül visszacsatolódik a szervezetünkre? Tehát, hogy megyünk egy kicsit és már is jobb?
3: Hát igen, ezt sajnos sokan nem tudják, pedig mi ezt azért próbáljuk szajkozni, hogy a testmozgás az nem egy kényszer, tehát az egy lehetőség, és gyakorlatilag a lehető legjobb kvázi gyógyszer még az egészségesek számára is, hiszen az izmok a legnagyobb cukorfelhasználók, tehát amikor elfogyasztjuk a szénhidrátot, akkor ezért is ajánlatos legalább egy 10 perces sétát étkezések után megtenni, mert sokkal könnyebben felhasználjuk, a szervezetünk felhasználja az elfogyasztott szénhidrátokat.
2: Mi itt Budapest környékén, meg Budapesten sugározzuk az adásunkat, persze interneten bárhol hallgathatók vagyunk, de mégis inkább azt kérdezem most, hogy itt a fővárosban és környékén ez a következő hétvégén, a most előttünk álló hétvégén hol lesz ez a program?
3: Gyálon lesz a következő környék, ami most következik, illetve hát néhány héten belül Monoron, ami a fővároshoz közeli terület.
2: Lehet csatlakozni Botra Fel, és tessék sétálni, és mérni az adatokat, hogy a bizonyosság is meglegyen, hogy ennek igenis van értelme. Köszönöm szépen, hogy beszélt róla. Füzesi Brigittát hallották, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökét.
3: Én is köszönöm, minden jót!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Elképesztő klimatikus adatok jöttek az elmúlt évekről, és ez nagyjából azt bizonyítják, hogy nagyjából azt is ki lehet mondani, hogy megállíthatatlannak látszik a Föld felmelegedése. Ez olyan információk tartoznak, mint hogy mit tudom én, a 2025-ös év kicsikét jobb volt, mint az előző évek, így aztán a harmadik legmelegebb a Földön. Szóval egészen szörnyű jövőkép, és ehhez képest itt van nekünk az elmúlt 100 év legszárazabb áprilisa, itt van az a teljesen világos képlet, hogy elsivatagosodik az Alföld, és így tovább, és így tovább. Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
2: Mostanában ez úgy van, hogy egyrészt minket riogatnak a klímatudósok, másrészt pedig az emberek egy nagy része legyintéssel fogadja az egészet. Olyan régóta hallgatom, már mindegy, de hát soha nem mindegy. Viszont hát mit tudunk tenni?
3: Ez így van, hát ez is, hogy megvédjem magunkat, ugye a klímakutatók nem azért riogatnak, mert ennél jobb dolgok nincs.
2: Ja, nem szemrehányás volt, persze.
3: Persze, tudom, csak az, hogy ugye fel kell hívni az emberek figyelmét, illetve ami nagyon fontos, a döntéshozók figyelmét is arra, hogy nagyon nagy problémák vannak, és sajnos azt látjuk, hogy ezek csak fokozódni fognak. A felmelegedés az tovább fog gyorsulni, sajnos, ez tovább fog gyorsulni, ugyanis már maga az éghajlatnak a fizikai rendszere már nem képes annyi energiát elnyelni, illetve annyi plusz hőt elnyelni, mint korábban. Ugye egyre nagyobbak a kibocsátások is, és ez pedig azt szüli maga után, hogy gyakorlatilag egyre több a szélsőség. Ugye önmagában maga a hőmérséklet emelkedés az nem probléma, hanem a hozzá kapcsolódó szélsőségek, mint a csapadék intenzitásának a változása, mind a csapadék mintázatoknak a változása, illetve a szélsőségek növekedése. Hát ha belegondolunk, Magyarországon nyaranta egyre súlyosabbak az aszályok, egyre több a hőhullám, és ami nagyon fontos, egyre több a nagy csapadékú nap is. Tehát egyszerre több olyan jelenség is van, ami extrém szélsőségnek mondható, és a sajnos a következő évtizedekben csak növekedni fog, ez is nagyon fontos az, hogy alkalmazkodjunk hozzá.
2: Itt van egy nagyon fura jelenség, az El Niño jelenség, amelyre szintén nem régóta figyelt fel az emberiség, vagy legalábbis nem régóta lett ez közbeszéd témája. Ahhoz képest, hogy azt mondják a tudósok, hogy a Föld történetének legsúlyosabb tömeges kihalását, a nagy kihalást is valami hasonló idézhet el, és most azzal fenyegetnek minket, látja, megint a fenyegetés szó, bocsánat érte, hogy ez áll előttünk, tehát, hogy a következő nagyon szűk időszakban, akár már ettől az évtől kezdődően is, egy hasonlóan extrém időjárási jelenség fogja a Földet sújtani. Mennyire reális ez a kép, és mennyire kell félnünk tőle?
3: Én azért még kicsivel óvatosabban fogalmaznék, én nem gondolom azt, hogy itt annyira súlyos kihalási időszak fog bekövetkezni. Tehát azért tudni kell, hogy maga a környezetünk az nagyon könnyen tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. Tehát ez inkább ezt azt mondanám, hogy kicsit egy föl van fújva ez a téma. Az tény is való, hogy most az előrejelző modellek azok azt mutatják, mint az óceán, mint a klímamodellek azt mutatják, hogy egy erős El Niño időszak következik. Ugye ez önmagában nem lenne probléma, ez egy több millió éves folyamat, ugye egyszer van El Niño, aztán van az ellentétje a La Niña, aztán vannak semleges fázisok. Most itt a probléma az, hogy ugye nagyon erőteljes a felmelegedés. És hogy ehhez még hozzájön még egy a csendes óceánon egy nagyon meleg plusz felmelegedés, tehát egy ilyen hatalmas nagy anomália, 7-12 fokos anomália is lehet egyes előrejelzések szerint a csendes óceánon. Ez annyira képes megnyomni a hőmérséklet emelkedését, tehát a globális hőmérséklet emelkedését, hogy az gyakorlatilag a földbolygónak egy jelentős részén, vagy ha nem is az egészén, de átmenetileg befolyásolja a különböző légköri folyamatokat. Ez nálunk például Európában úgy csapódhat le, hogy így is egyébként nagyon intenzív a nyári felmelegedés, de most még melegebb lesz a következő egy-két évben a nyarak.
2: És hova még? Hova még? Hát igen. Amikor 40 fokokat súrolja a hőmérő higanyszála, meg amikor eltelik egy hónap csapadék nélkül, akkor az ember azt kérdezi, hogy lehet ezt túlélni. Nyilván túléljük, mert hogy nyilván vannak a Földön olyan helyek, ahol ez a természetes nálunk. Ugye ez attól tragikus, hogy semmi az emberi szervezet, sem a mi környezetünk, a természet körülöttünk nem ehhez van hozzászokva, és nem így működik.
3: Igen, ami nagyon fontos, a környezet az könnyebben tud alkalmazkodni, tehát az élővilág az könnyebben alkalmazkodik, viszont mi emberek sokkal nehezebbek. Ugye a modern technológia is a korábbi, a 70-es, 80-as éveknek az éghajlatára lett beállítva, és még a mai napig nem változtatott ezen az emberiség. És sajnos ez a hirtelen nagyon gyors melegedés, ez gyakorlatilag az embereket viseli meg a legjobban, mind egyébként az élő szervezetét az embereknek, tehát humán egészségügyi szempontból, mind egyébként a gazdaságot, tehát gondoljunk csak magára a mezőgazdaságra. Az északi félteke az elmúlt 10 évben gyakorlatilag szenvedett ettől a szélsőséges időjárási eseménytől, csak 2022-ig menjünk vissza, amikor volt a történelmi nagy aszály, ami körülbelül 300-400 milliárd dollár kiesést okozott. Ez a közvetlen kiesés, de ez eléri egyébként egy jóval magasabb, tehát trillió dollárnyi értéket is lehet hozzávenni. És sajnos ez a közeljövőben egyre gyakoribb lesz, de ettől nem félni kell. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a klímaváltozásról nem félni kell. Ahhoz a sérülékenységet csökkenteni, illetve alkalmazkodni. Csak gondoljunk bele Magyarországon. Ha időben megvalósulnak a vízmegtartási stratégiák, azok a cselekvésbe fognak átmenni. Aztán javítjuk a talajokat. Aztán megfelelőképpen fenntartható módon képesek vagyunk öntözőrendszereket kiépíteni az országban, akkor már avval tudjuk mérsékelni a problémákat. Sőt, hogyha még egy picit, hogyha nem megengedi, maradnék a mezőgazdaságnál, mert nálunk ez a legsérülékenyebb indikátor. Ha például az új fajtáktól nem fogunk óckodni, és azt fogjuk mondani, hogy beengedjük az új fajtákat, vagy más fajtákat fogunk majd termeszteni, akkor a mezőgazdaságnak nem az, hogy vége lesz, hanem a mezőgazdaságunk továbbra is tud majd akkor szárnyalni. De mindenféleképpen az alkalmazkodás, és egyébként ez az összes többi ágazatra, és az embereknek a mindennapi életére is igaz. Ha jól alkalmazkodunk, akkor nem kell félni a szélsőséget, illetve a klímaváltozástól. Természetesen akkor is lesznek, akkor is fog okozni komoly problémákat, de kisebb problémákat, mint hogyha csak nézünk, és félünk tőle, nem kell tőle megijedni.
2: Viszont tenni ellene annál inkább, hát hogyha nem akarjuk, hogy egy ilyen anomália szintű 3 Celsius fok körüli hőmérséklet, átlagos hőmérséklet növekedés jöjjön el, már pedig ugye most azt mondják a szakemberek, emlékszünk, régen a 1,5 fok volt a remény, azt most gyakorlatilag elértük, a 2 Celsius fok az szinte bizonyos, e fölé meg nem kéne menni, nyilván tennünk ellene. Mit tudunk mi tenni ellene?
3: Igen, ezzel nézzük a hosszú távot, hogy mit lehet tenni. Ugye egyértelműen a kibocsátásokat kell csökkenteni, az üvegházhatású gázok kibocsátását, de ameddig az Egyesült Államok, Kína, India, Oroszország nem tesz érte érdemben, addig az Európai Unió hiába tesz bármit is, az összes kibocsátás 7%-áért felel, 93%-a nem minden származik tőlünk az Európai Unióból. Tehát ameddig mit teszünk, az országoknak a nagy többsége nem tesz semmit. Ez mit jelent? Egyre inkább mennek ki az üvegházhatású gázok a légkörbe, amelyek ugye melegítő hatással bírnak. Ez az egyik legfontosabb dolog. A mindennapi életben mi olyan kis pici dolgokat tudunk egyébként segíteni ebben, hogy elültetünk egy fát. Évente mindenki elültetne egy fát, komoly széndioxidot tudnánk, az elnyeléséhez tudnánk hozzájárulni. Ez egy nagyon fontos dolog. Zöldítsünk. Ugye most hirdette meg a miniszter úr, hogy a vágatlan májust.
2: Tehát igen, Gajdos miniszter.
3: Gajdos miniszter úr. Igen, ebben meg tudjuk azt oldani, hogy maga a növényzet, ugye ez egy pufferzóna a talaj, illetve a légkör között, több nedvességet tudjon bentartani a talajban. Ezeken mind tudunk javítani. Nálunk, ami nagyon fontos, itt Magyarországon, hogy a vízzel nagyon jól kell gazdálkodni. Ugyanis a legtöbb ember azt hiszi, hogy Magyarország egy vízben gazdag ország, egy víznagyhatalom vagyunk. De sajnos ez nem igaz. Mert mind geológiailag, mind geomorfológiailag mi nem vagyunk vízben gazdag ország. Nekünk ebből a 300-320 köbkilométernyi csapadékkal kell gazdálkodnunk, ami lehullik évente. Ennek a nagy részét valahogyan vissza kell tartani, illetve meg kell fogni az országban. Ez egy óriási nagy munka. Ez a vízszabályozás, tehát a folyók szabályozásával kezdődő probléma, minél hamarabb meg kell oldani, vagy legalábbis meg kell próbálni megoldani ezt a problémát. Tehát nagyon sok mindenféleképpen tudunk tenni Magyarországon, csak ez türelem játék, mert ez évtizedekbe telik, mire ezt úgy nagyjából meg lehet oldani, de itt azt is el kell mondani, hogy 100%-osan megoldani ezt a problémát nem lehet. Magyarországon alapvetően is az Alföld, különösen a Dunatisza köze, az alapvetően is egy arid térség, tehát szárazságra hajlamos térség, ott ezt 100%-osan megoldani nem lehet. A Dunántúliak sokkal jobb helyzetben vannak. Ott a csapadék ellátottság sokkal jobb lesz a jövőben is, mint például az ország középső vagy keleti részén.
2: Bár úgy hírlik, hogy ott is próbálnak most valami megoldást találni a szakemberek elárasztásos technikával és hasonlókkal. Próbálnak valahogyan újra lenni ezen az elképesztő asszályon a sivatagosodáson. Kovács Erik, köszönöm szépen, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója számolt be nekünk a klímaváltozás helyzetéről, állapotáról, meg a lehetséges teendőinkről. Köszönöm én is, ez volt a Kultúra. Nagy Angéla szerkesztette, Róna Iegon vagyok, viszont hallásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Provokatőr, és visszatértem István, örülsz nekem, most nagyon figyelem az arcodat. Hiányoztam? Múlt héten nem voltam, ugye két adásból hiányoztam, mondj valamit kérlek.
3: Mutasd be a vendéget.
2: Vince William.
4: Szervusztunk. Szia, köszönöm szépen a kisegítést.
2: Köszi, hogy eljöttél az oroszlán barlangjába. Ez nem biztos, hogy kisegítés, mert akkor rád fordulunk. Veled kapcsolatban azért voltak az utóbbi napokban, hetekben hírek, hogy megszűnt a csatornátok, befejeztétek a munkát Varga Ádámmal.
4: Igen, de közben nem.
2: Tehát
4: itt.
2: Jöhet a bulvár.
3: Mindig csak a kavarás.
4: Mi? Igen. Tehát a Ferrari csatorna, az a Varga Ádámnak a csatornája. Mm. Egyébként itt akármilyen véleménnyel is vannak amúgy egyes szereplők az Ádámnak a munkásságáról, ő ezt a csatornát egyedül indította el Londonból. Itt akármilyen véleménnyel is vannak amúgy egyes szereplők az Ádámnak

0: még csak munkaszerződésben sem állt semmilyen médiummal akkor, amikor ő neki már több tízezer követője volt. Uh-huh. Na, én egy Ádámmal mi elkezdtünk együtt videózni, és ez egy hobbi volt, mindenki a munkája mellett csinálta, utána kaptunk egy felkérést a Patrióta csatornától, hogy dolgozzunk együtt valamilyen módon, csináljunk ebből egy napi műsort, ez tavaly egy éve kezdődött el, és igazából ez a napi gyártás fog befejeződni, csak a csatorna ugyanúgy él tovább, és hogyha akarok, akkor hobbi szinten még akár az Ádámmal is videózhatok. Na, úgyhogy nem maradtok videók nélkül.
1: Elvettük, mennyi.
2: Na, legyen már egy kicsit provokatív a műsor, ha már ez a címe.
1: Mi?
2: Látod a... Igen.
1: Rövidre, zárj, Otto bejött.
2: Egyetlen szava sem igaz. Láttad a Bogos Csaba videót, amit kitett? Biztos láttad, hogy eljutott hozzá.
0: Eljutott hozzám a híre, igen.
2: Ugye, aki nem látta volna, őt összeállítás készített arról, hogy ti nevetgéltek Hanendrén, és akkor hogy majd mi lesz a választások, hogy már előre sajnáljátok szegényeket, akik ugye ott nagyon csalódottak lesznek, nem mint a tiszások, és akkor ehhez képest.
0: Köszönöm a kérdést, de tényleg.
2: Nem volt kérdés.
0: tök jó, hogy ez így felmerült, mert azért most jelenleg, ahogy itt ülünk, egy olyan tudásnak a birtokában vagyunk, aminek mi akkor még nem voltunk a birtokában, és azért nem azt mondom, hogy mentegetni akarom magunkat, de hogy én abból
2: indultam ki. És fel sem merült.
0: De akarom mondani, hogy itt az volt azért az alapvetés, hogy én megnéztem az ismerőseim, az általam megbízható ismerőseim által készített kutatásokat is, és hagyj védje meg az Alapjogért Központot, akire...
2: Innentől figyelek.
0: 2024-ben az EP választások előtt az egyik legpontosabban tippelték meg a Tisza pártnak is a százalékát, a Fidesznek is, és a többinek is, meg a Mi Hazánknak is. Én abból indultam ki, hogy tudom, hát nem vagyok hülye, mármint, hogy most értsétek jól, hát nem vagyok hülye, én is látom az adatokat, tehát láttam, hogy milyen számok jönnek ki, és a mediánt megbízhatónak tartottam. Én végig arról beszéltem mindig, hogy amúgy a medián az mindig jól mért, de hogy egyszerűen, és akkor az elmúlt időszak kedvenc szava, a kognitív diszonancia, tényleg itt jött be, hogy hát de most hogy van az, hogy itt vannak azok az emberek, akiket én ismerek személyesen. Én rákérdeztem Alapjogért kutatási igazgatójánál megkérdeztem, hogy mondom, figyeljetek, ez hogy történik, hogy ennyire mások a számok? És ő azt mondta, hogy ugyanazzal a módszerrel dolgozik, ő biztos abban, hogy amit ő mér, az jó. És lehet, hogy nem tudom, most már utólag a mostani tudásommal már nem hinném azt úgy el, vagy legalább ilyen megkérdőjelezve hinném el, de ott akkor nekem az úgy állt, hogy jó, hát akkor ezek igazi számok, akkor a medián akar politikailag befolyásolni.
2: De és igen, titeket kilöktek a vonat elé.
0: Mármint, hogy milyen értelemben?
2: Hát olyan értelemben, hogy akkor valamit elhitettek veletek, ami ezek szerint nem a valóság volt. Tehát nincs-e benne düh ezzel
0: Vagy rosszul mértek, nem?
2: Tehát, vagy hát de akkor ennek miért nincs következménye?
0: Szerintem van következménye, vagy nem tudom, hogy ahogy látom, azért van.
1: Úgy nevezik, hogy kormányváltás.
0: Hát ez egyik a kormányváltás, meg nézzétek meg, hogy a Mráz Ágostonnal mit művelnek most azért a végül is a hiteltelenítése azért zajlik. Mindemellett, hogy azt mondom, hogy nyilván kell, hogy következménye legyen. Tegyük fel, hogy fordítva történt volna, és a nézőpont számai jönnek be. Hát ti nem vártátok volna, hogy Hanendre örökre hagyja abba a, nem tudom, a felmérések készítését?
2: Akkor most elvárhatjuk, hogy Mráz Ágoston sem hagyja abba örökre?
0: Szerintem valamilyen szinten egy elszámoltatás elvárható, igen. Tehát, hogy
2: csak hagyja abba, mondjuk ki.
1: Na, de ne hagyja abba, jó ez.
0: Figyelj,
1: már alig van már a Fidesz nyilvánosságban ember, akit lehet nézni, hallgatni, olvasni. Legalább tehát néhányan maradjanak már, tehát kell.
0: Szerintem valamilyen önreflexió kell neki, de hogyha nyilván, hogyha érkeznek hozzá megkeresések, hogy csináljon felméréseket, akkor csinálja, csak hogy alapvetően azért kell, ő is nézzen saját magába, hogy mit rontott el, hogy vajon hol csúszhatott félre.
1: Szerintem az Alapjogokért Központ lesz az érdekes, mert nekem az Alapjogokért Központ az a tipikus neres, ócska, gagyi történet, amikor csiliárd közpénzekből felfújunk egy intézetet, és széttoljuk közpénzzel, oda viszünk 1 millió embert, mert a végén már mindenki igazgató volt, én már röhögtem. Tehát ugye a közmédiában ugye akkor még ők járt. Nem, most is ők járnak be. Igen. Igen, csak már szerényebbek. De most vissza kellett idézni, de hogy úgy látszik a közmédia még nem annyira népszerű, hogy ne csak volt NER figurák menjenek be oda vendégnek. Na mindegy. Szóval, hogy ez egy hatalmas nagy intézmény lett, gigantikus költségvetéssel, rengeteg emberrel, tényleg mindenki igazgató volt már a végén, és akkor tulajdonképpen így belegondolok, hogy mi is volt az ő tevékenységük, és nem tudom megmondani. És ugye nekem is van néhány fideszes ismerő,

0: Püsömét van.
1: Ne
0: vállald be, azt fogja gondolni, hogy te voltál az, aki mondta az információkat. Nem, természetesen.
1: Vagy megvádolnak téged, hogy valójában fideszes vagy.
0: Ja, de azt tudom, meg az persze, azt vágom.
2: Az én vagyok.
0: Most én is az lettem a legutóbb, mert elmondtam, hogy Orbán Viktor szerintem mire készül is ezzel már. Mindegy.
2: Üdv a klubban, jó? Igen.
0: Na, szóval, hogy és akkor a fideszes ismerőseim, akik nem te vagy, ők most itt teljesen kétségbe vannak esve, és persze emberileg abszolút megértem. Tehát, hogy sokkal jobb úgy haragudni a másik oldalra, hogyha nincs személyes kontaktus, de tényleg. Mert még a jogos düh, meg a jogos harag is valamelyest csökken akkor, hogyha ott van a személyes kontakt. Rá se tolk annyira, azért majd próbálok. És akkor ő is azt mondja, hogy itt emberek ezrei fogják elveszteni a munkájukat. És mondtam neki, hogy igen, ez valószínűsíthető, de mondom, miért is? Ilyen intézet, és akkor mondott néhány ilyen intézményt, hogy azt már például fel is számolták. Nem is hallottam még róla. Na, és mit csináltak ott ezek az emberek?
2: Hát nem szabad, hogy egy ilyen rendszert fenntartani.
0: Háttér információkat elemeztek baromi sok pénzért. Tehát, hogy mi van? És az alapjogokért központ pont ugyanez a történet. Szerintem, hogyha megszűnik, az égvilágon senkinek nem fog hiányozni, a Fidesznek sem egyébként.
2: Oké, mindjárt rátérünk egyébként Puzsér Róberték botrányára, amely ugye a kapcsolatban már sokat lehetett olvasni, és mindenkit arra buzdítok, hogy írjon nekünk kommenteket az élő chat falon, de a Facebook oldalra kitett poszt alá is jöhet komment, és akkor én igyekszem majd ezeket feldolgozni így fejben, és akkor bedobálok egy-két kérdést, ha érdemi kérdés érkezik, mert itt már olvastam néhányat, ezek nem kimondottan kérdések. Hogy így finoman fogalmazzak.
0: Aha, minek hívtátok be?
2: Még egy gondolatra hat térjek vissza. Szerinted, Emilias, hogy lehetséges, hogy itt van 4 vagy 5 kutatóközpont egymástól kvázi független, és egyik sem méri azt, hogy a Tisza nyerhet. Aztán a Tisza égszakadás földindulás óriásit nyer, és ebben ugye van amerikai cég is. Mi történt itt?
1: Ha teljesen az őszinte véleményemre vagy kíváncsi, hogy a módszertani...
2: Nem, egy legkevésbé. Na, ezért hívtunk, ne arra.
1: De hát nekem vannak teóriáim amúgy alapvetően. Azt tudom, hogy a Nézőpont Intézet például hogyan dolgozott, és szerintem az, tehát hogyha meghallgattatok egy interjút, ha már itt szóba került szegény Mráz Ágoston, akkor én pont figyelgettem. Azt mondta, hogy ugyanazok a módszerekkel dolgoztak, ugye mi megkérdezgették az embereket, hogy milyen párt szimpátiájuk van.
2: És mindegyik ugyanúgy elcsúszott a banánhéjon.
1: De várjál, és azt akarom mondani, hogy ők tehát nem szépítettek, kozmetikázták abba az irányba, hogy például a bizonytalanok körében, ezek nyilvános adatok, tehát ez nem ilyen
0: belső...
1: Igen, tehát ez többször elmondta,
2: jó, ezt a részét
1: megkérdezték tudjuk, a bizonytalanoknak, értjük. Hogy mire gondolnak, hogy milyen a politikai nézete, nem kell feltétlen pártokat, de hogy mondjuk, ők azt gondolták, hogy szerintük ez egy fideszes, vagy az előző választáson a Fideszre szavazott, akkor ők azt rögtön amúgy a Fideszhez számolták. És itt ebben például lehetett egy elég nagy eltérés, ez egy-kettő. Szerintem nem értek el bizonytalanokat, olyanokat, akik most szavaztak először. Tehát voltak olyanok is, akik nem úgy, hogy fiatalok és most szavaztak először, hanem egyszerűen nem jártak szavazni.
2: Én mindezt értem, csak hogy lehet az, hogy az egyik oldalon belekalkulálták, mondjuk Hannendrék, és rajta kívül még nem tudom, több más kutatóközpont. Hannendrék.
0: Hát ők nem ezzel a módszertannal dolgoztak.
1: Más módszertannal.
0: Nem volt ott, ez a Mrázféle Steinman állandó.
2: De a Fidesz mögött álló intézetek.
0: De ők így dolgoztak okay, egyszerűen. Figyelj, egyébként én most már hajlok rá, hogy ezeket az összeesküvés elméleteket, amiket mi is itt hosszasan vitatkoztunk, hogy mi történhetett, meg átverték, meg a Fidesz felső vezetése tudta, hogy ez tényleg balfékség volt, tehát hogy ezt tényleg elcseszték.
1: Rossz volt a módszer szerintem, amivel dolgoztak, de miért 24-ben miért mérték be akkor jól, de te 100%-ra pontosan jól, és akkor miért érte volna meg?
2: Mert akkor úgy is álltak.
1: Hát, de miért érte volna meg?
0: Jó, csak sokat elmond erről a neres közvéleménykutatási módszerről. Szerintem a műfaj királya az Német Balázs. Ugye ő is készítette ott saját maguknak a kerületben, választókerületben a kutatásokat, és amikor kérdezték tőle, hogy de hát hogy jöttek ki ezek a számok, mert ő nem elrontotta, nem tévedett, hanem helyjel lefelé, tehát hogy nála abszolút fordítottja jött ki annak, mint ami a valóság, és azt mondta, hogy ilyeneket vettek számításba, hogy ez a Mrázféle módszer, tehát megkérdeztek embereket, tehát csináltak közvéleménykutatást, ezen kívül nézték az eddigi választási eredményeket, és azzal kalkuláltak, plusz a hangulat.
2: Na jó. Remélem, Emília kulturáltabb lesz a Gajdicsnál, mert azzal a két résszel majdnem tönkretettétek ezt a brendet. Vagyis a boros, mert kétlem, hogy ez a Dévényi fejéből pattant ki. Amúgy kinek az ötlete volt? Enyém? Nem sem emlékszem. Tényleg?
0: Az összes fideszes a te ötletet.
2: Igen. Én nyomom. István ellenáll, mert azt mondja, hogy ne, ez egy kultúrát műsornak kell lennie, de hát Vince Emiliát is sikerült
0: lehúzni
2: a műsorban. Nem csak viccelünk.
0: Van néhány fideszes, akivel semmilyen szinten soha. És nem azért, mert hogy politikai okokból, hanem abszolút személyes okokból. Tehát, hogy ennek megvan az oka. Személyemben gyaláztak több fórumon itt ott, ott, és akkor azt gondolom, hogy azt most miért játszom el azt, hogy mi jó fej, de közben ez... meg az, hogy beszélni kell, meg azt meg...
2: Igen, de továbbra sem az a műsor, ahol a már meglévő hallgatói véleményeket akarjuk mi újrázni és felhangosítani, és ezáltal mi szerethetővé, népszerűvé akarunk válni, hanem pontosan ezért, hogy hát provokálunk, hogy minél több olyan gondolatot behozzunk, amivel itt szétfeszítjük ezeket a buborékokat. Nekünk ebben van egy hitvallásunk, azt hiszem, emögött. És István nekem ebben hűharcos társam. No, Puzsér Róbert, mi is történt?
0: Hogy valami fegyverhordozó, vagy valami ilyen
2: szállcsó. Ez jutott először eszembe.
0: Majdnem kijött.
2: No, ugye Puzsér Róbert műsorvezető szerint a Hír TV szándékosan értelmezett félre egy ironikus részletet az Önkényes Mérvadó című műsorban, amikor azt állította, hogy a műsorban elhangzott, a Fideszre szavazók nem részei a nemzetnek. Úgy véli a szerkesztők, ezzel aljas lejáratási kísérletet hajtottak végre. Ezzel kapcsolatos provokatív állításunk legyen az, hogy Puzsérék igenis gyűlöletbeszédet hajtottak végre ott abban a műsorban. Mit gondoltok?
1: Szerintem... Hogy védjen meg a Hír TV-s kollégákat annyiban, hogy muszáj. Szerintem annyi van.
0: Régi reflexek még működnek.
1: Nem, srácok, az van. Nem, tényleg, tehát hogy szerintem az, hogy nagyon sokan úgy tájékozódnak sajnos, hogy nem nézik meg az egész műsort. Elküldenek egy részletet, elterjedt Facebookon, vagy bárhol egy ilyen vírusként egy kivágott jelenet belőle. Egyébként én is több csoportban is láttam, beosztogatva.
2: Na de figyelj, ezt meghallgatod, tehát ezben olyan szélsőséges gondolatok is elhangoznak, hogy azért valami lámpának ki kell gyulladnia ott
1: hát
2: a fejben.
1: Én azért olvastam már baloldali gondolkodóktól olyanokat, hogy mit kéne csinálni az elmúlt évek propagandistáival, hogy az abszolút egybevág ezzel a gondolatmenettel. Nem annyira tűnt volna ki, hogyha nem tudom, hogy egyébként alapvetően De hogy szerintem az, hogy most már végignézni egy teljes adást, az ilyet ne várja. Mármint, hogy most így az átlag emberektől egyszerűen nem nézik meg. TikTok Reels videókat néznek meg, és akkor ez ennyiből áll. És egyszerűen az van, hogy félrevitte őket ez a kivágott rész.
0: Ennyi. Na, de itt újságírókról lenne szó.
1: Újságírókról lenne szó. Igen, igazad van. Igazad
0: na, az, hogy a nép, én azt írtam itt föl magamnak, hogy, és ezt már sokszor beszéltük, hogy az irónia életveszélyes műfaj egyébként. És ez nem csak magyar sajátosság.
2: Is mindig le akar hozni engem erről, amikor itt elkezdem adásban.
0: De nem működik. Én is imádom, de tényleg nem működik, és én akkor kezdtem el úgymond lejönni a szerről, amikor én is belefutottam olyanba, hogy jött egy hozzászóló, és írt egy ironikus hozzászólást hozzám, és tűző, már pat ugrottam is, és akkor írta, hogy de már, hát a leglelkesebb olvasót vagyok.
1: Ez csak vicc.
0: Nagyon-nagyon nehéz kiszúrni, egyszerűen olyan lett a média, meg a nyilvánosság környezet. Szóval, hogy abszolút életveszélyes műfaj még egy mondatban is, egy egész estét iróniának szánni, az most gyakorlatilag öngyilkossággal ér fel, pont ezért, mert mindenki meg fogja találni benne azt a 2-3 mondatot, ami így kivágva önmagában, az a izé, na most ez már, és már megy is körbe. A hírtévések meg a, nem tudom, ki hozta még le, ők persze, hogy hibáztak, de hát nem is várunk onnan mást. Azt nem mondom, hogy szándékosan egyéb tolták, tehát nem mondom azt, hogy végignézték, tudták, hogy irónia is ennek ellenére beleálltak. Rohadt felületesen, ahol fuck, hogy csapassuk a régi
1: hangulatban. Itt egy jó erős anyag, ízét csináljuk meg.
0: Egyébként nekem is kellett 1-2 perc, amíg ott az elején, tehát elkezdtem nézni, és így...
2: Ismerned kell ezeket az embereket ahhoz, tudod?
0: Tudom, de még így is, mi van? Hát a Robi most volt a kötött fogásból, ott még normális volt, mi történik. Nem volt, nem időben messze egymástól a kettő, és amikor eltelt pár perc, akkor mondom, basszus, tényleg most már értem, hogy miről van szó, végig kellett volna nézni mindenkinek. Egyébként én látom, hogy most van egy kis meakulpázást, amikor idefele jöttem, Apáti Bence is kiírta,
2: hogy levette a videót,
0: meg sokan is
2: kraftifruzsinesi ki mindkét verzió tökéletes a saját politikai táborának védelme és erősítése szempontjából, ugye?
0: Igen.
2: Tehát ez egy win-win szitu.
1: Sőt, hogy ez jól lett volna értelmezve, szerintem egyébként még erősebb lett volna. Persze, hogy már Puzsérék is kritizálják ezeket
2: rajtuk
1: a szektás.
2: Rajtuk gúnyolódnak, igen.
1: Tehát ez még erősebb videó lehetett volna, ahelyett, hogy egy ilyen felesleges magunkra vesszük, hogy miért mondtam.
0: Ugye, de azért azt fogadjuk el, sajnos, kényszerből, hogy a mélyen tisztelt fideszes közönség körében azért a A verzió fog megmaradni, hogy Puzsérék mindenkit ki akarnak, és ez ki
2: De szerintem ezen nincs gond. Komolyan ezen nincs gond. Nincs gond, mert...
0: Megmarad
2: ha,
0: egy ilyen tévhit.
2: Ha nem ironizáltak volna, akkor is...
0: Amúgy meg nem volt jó.
2: Ugye nem volt vicces annyira. Figyelj, ezt tudod, minek szólt, hogy láttam Magyar Dávidtól egy kiírást a Facebookon, hogy hát nekik mentek a tiszás, keménymagos kommentelők, hozzáteszem, ők azok, akik égbe emelték ezt a produkciót a kampány alatt, és hát ők voltak azok, akik több százan írták azt, hogy én takarodjak ebből a műsorból. Tehát ezek ugyanazok. Engem érdekes módon nem történt váltás, de a hangvételben a Robiéknál történt váltás, kritikusabbak lettek Magyar Péterre, mert nincs kampány. Akkor egy szent küldetés volt, most már nincs szent küldetés, és érdekes módon én azt gondoltam naívan, hogy az önkényes mérvadó közönsége sokkal rugalmasabb. Uh-huh. Menni fog majd a Robert véleményével, és ha a Robinak a vélemény egy picit változik, hogy bizonyos témákban kilóg abból az ideológiai keretből, amit megácsoltak a Tisza mögé, akkor ők azt így elfogadják, vagy szemet hunynak fölötte, nem ugranak rá, nem foglalkoznak vele, de hogy ez egy ilyen organikusabb valami. És kiderült, hogy nem. Uh-huh. És ez viszont engem egy picit már megijeszt. Annyit még, amit Emília is mondott, hogy aki ugye nem ismeri a kontextust, hogy én szeretem ezeket, akik ott ülnek, közülük kettőt kimondottan szeretek, és egyre több témában nem értek velük egyet, tehát a Robival is egyre több témában nem értek egyet, mondjuk az elmúlt 10 év tekintetében, ha nézem. De ez amúgy nekem jó. Tehát én ott érzem magam biztonságban, ahol a baráti körömben is, hogyha én mondok valamit, és arra ugyanolyan határozottsággal tudják azt mondani, hogy szerintük ez hülyeség, mint hogy szerintük ez oké, és egyetértnek, és tök jól el tudunk dumálni. Én tényleg olyan közegben érzem azt, hogy na itt a helyemen vagyok, ahol bármilyen gondolatomat tudják challenge-elni és opponálni. Azt látom, hogy ezek a buborékok viszont, és ezek az identitások meg nem így működnek, hanem pont ellenkezőképpen, hogy mindenki arra próbál menni. Csak visszatérve, hogy ebből a 4 szereplőből 2 a kampány alatt volt szerencsém velük még műsort csinálni az önkényesben, azért az őszájukból elhangoztak olyan gondolatok, amik ettől, amit most ironikusan adtak elő hirtelen, az már nem állt annyira távol. Tehát konkrétan mondok egy példát, Börzsei Dávid mondta azt, hogy aki a Fideszre szavaz, és azt teljes komolysággal mondta, még az Oszival hármasban csinálunk műsort, aki a Fideszre szavaz, az ő szemében hazaáruló. És akkor én ezt elkezdtem kicsit karcolgatni, mert én ezzel a fajta hozzáállással nem értek egyet, ezzel a radikalizmussal, mert hát ez hova vezet? Pont ehhez vezet egyébként, amiben most élünk így a választások után is. Ebből a felhergelt állapotban, és hát a kommentelők reakcióját el tudjátok képzelni, tehát hogy Dávid véleménye ott teljesen oké, az enyém meg a Boros, a Fideszes, hogy már ebbe
0: is. Na, figyelj, Emilio, kimenjünk kávézni, aztán, hogy is
2: én befejeztem. Jó.
1: Hát és miért?
2: Tartsunk egy rövid szünetet, tehát aztán tiétek lesz a szó, egy büdös szót nem fogok szólni. Urak, hölgyek, mindenki. Úgyhogy mindenkit megnyugtatok ezután. Ők jönnek majd. De most tényleg tartunk egy nagyon rövid szünetet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Na, hosszú monológom után akkor tiétek a szó, és akkor én most már egy nyikkonás se.
2: Nehéz. Talán Rácz András, mert talán őt akartam hozni az előbb őtől. Én olvastam nagyon vadakat, tehát hogy ezt csak arra akarom, ilyen, azt mondta, hogy ki kell minket a civilizációból vetni, mármint mi, akik asszisztáltunk a Fidesz rendszerhez, mint nem tudom, mint a médiának a munkatársai, és hogy vagy civilizált ember ezekkel nem vállalhat közösséget, és megkérte a családtagjainkat is, hogy azok se tartsák velünk a kapcsolatot. Ez nem egy ironikus poszt volt. Ez egy rendes, igazi Facebookon mai napig elérhető bejegyzés. Ebből kiindulva én el tudom képzelni azt, hogy valaki ezt elhiszi egy ilyen kivágott rész alapján, hogy ezek tényleg így gondolkodnak már rólunk, és hogy akkor miközben egyébként...
1: Hozzáteszem, ez nem mindenki, tehát van egy ilyen hangos kisebbség a tiszások körében, akik viszont elég aktívak ott a billentyűzet előtt.
2: Abszolút, persze, csak hogy szomorú az, hogy utána meg erről kell, most, hogy akkor értjük-e az iróniát, vagy nem, hát ja. Ja, igen.
3: Meg hát még felfokozott állapotban van mindenki, és én azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek türelmet kéne adni, meg ez egymásnak van, is. Igen. A kormánynak is, a népnek is, egy kicsit higgadjunk le. Nem fog könnyen menni, meg lehet, hogy nem is fog sikerülni egyébként, hogyha elindulnak azok a nyomozások, meg a többi, de kiderülnek ügyek. Tehát olyan szinten...
2: Hogy elindul a kormányzás?
3: Az is elfog, tehát, hogy én a 100 napos türelmi időt még a Medgyessy kormánynak is megadtam vesztünkre, ugye az első 100 napos program jó sikerült. De hogy persze most nagyon felfokozott hangulatban van mindenki, szerintem ilyen nem nagyon volt még a magyar választások történetében, ez soha nem volt a magyar választások történetében, hogy a győztes tábor ilyen +100 állapotban van, a vesztes tábor meg -100-ban. Tehát elképesztő nagy a különbség a lelki állapot között, és ebből nagyon sok feszültség jön át, hát a Facebookon meg ilyen komment izékben, jó, amíg ott marad, de szerintem ott is fog maradni. Legalábbis remélem, hogy Orbán Viktor nem erre akar majd játszani, de majd erről úgyis beszélünk. Mondja provokatív állítást?
1: Mondja el nekem.
3: Végre egy bátor harcos, Havasi Bertalan a Fidesz hőse.
1: Ugyanis Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert.
3: De már nem csak ezzel lett hős. Egyébként tényleg ezt nem magamtól találtam ki, hogy ő a Fidesz hőse, hanem most a NER maradvány értékben elég sokan ünneplik Havasi Bertalant, hogy végre felemelhetjük a fejünket, végre vége a sunnyogásnak, hát Magyar Péter végigalázta a leköszönő minisztereket, a köztársasági elnököt, Orbán Viktor is csak sunnyog, és végre valaki beleáll, és végre akkor most mi is ott lehetünk. Tehát komolyan mondom, én nem gondoltam volna, mert a nem gondolkodsz fideszes fejjel, de hogy Havasi Bertalan azzal az akcióval, amiről tök mindegy, hogy mit gondolunk, majd úgy is elmondjuk, de adott valami tartást annak a tábornak, aki a vereség súlya alatt ott a földön fetrengve vinnyog.
2: Ez egyébként, de ez tényleg így van. Tudom. Tehát, hogy most egy picit ilyen provokatívan fogalmazod meg, de abszolút így van. Tehát a jobboldali emberek most, vagy a Fidesz szavazó emberek, azok most úgy érzik, hogy nem elég, hogy ugye vesztettek a választáson, vesztettünk a választáson, utána azért nézzük meg, hogy mi történik a politikában, a politikusok között van egy ilyen senki földje állapot, zavar, nincs úgy, nincs, nem, most így bemennek a, nem tudom, Lázár János bemegy a parlamentbe, és utána azt mondja, hogy szíve szerint be se ülne ide. Most, tehát, hogy van egy ilyen állapot, hogy így egy ilyen keserűség, egy savanyúság, egy nem érzi senki jól magát, és akkor utána ide jön Magyar Péter, tehát amit leművel a Súlyog Tamásra, szerintem az is amúgy egy megalázó, mondjuk azt, hogy megalázó, páros lábbal tiporja a politikusokat is, és teljesen mindegy, hogy amúgy most ez megérdemelt, nem megérdemelt, vagy hogy mi a hozzáállás, de azt érezhetik az emberek, hogy elvesztettem a választást, itt a politikusai elhagynak engem, és amiki még marad, még azt is szétalázzák, tehát szétalázzák a parlamentbe, oda megy valaki, és azért a köztársasági elnököt is megalázza, és nem marad senki, aki ide állna, és akkor tényleg az jön, hogy a Havasi Berci lesz a hős, aki legalább annyit visszamond neki,
3: mindent
2: hogy akkor...
3: elmondan erről egyébként.
2: Hogy de hát most de ez csak, hogy húzzák ki engem a izé gatyámnál fogva a zászlóra. És amúgy egy kicsit így ebben mindenkinek benne volt már az a dühe, amit most az elmúlt hetekben ilyen-olyan okokból felgyülem lett, és egy kicsit úgy örültek neki, hogy na végre legalább valaki azt mondja Magyar Péternek, hogy na akkor nesze. Igazából ebbe itt talán ennyi van, mind a mellett, hogy azért ez egy sokkal több rétűbb dolog, hogy nem tudom, a lelépési pénzt se akarnak adni neki.
3: Azért mielőtt piedesztára emelnénk,
2: Havasi Bertalan. Ez abszolút nem az.
1: Szobrot neki.
3: Fideszes nézőinek, hallgatóinak mondom, hogy ugye most már tényleg eljött az a szint, én magam is sokszor azt érzem, de a környezetemben is azt érzem, hogy már annyira nyomorútnak tűnik a NER maradvány, hogy már bennem ilyen empatikus érzéseket kezd kelteni, és úgy kell figyelmeztetni magamat, hogy na várjál.
1: De ki figyelmeztet ilyenkor?
3: Én magamat.
1: De tudom, de ki az a hangot belül?
3: Az igazság hangja.
1: A lelkiismereted?
3: Nem. Az nincs.
2: Nem, szerintem a lelkiismereted az, aki empátiát érez.
3: Igen, igen, az emberi részem, de van a homopolitikus, az meg azt mondja, hogy hú, és akkor az is írtam múltkor ezt a kis posztot, ahol itt felsorolgattam, hogy is azért voltak itt dolgok. Tehát Havasi Bertalan, ugye most aki, hát szerintem a pillanatulásának művészet olyan szempontból, hogy azért ez a hős állapot nem fog, szerintem nem ragad rá sokáig, szóval, hogy azért ő végig nagyon aljas volt a nem fideszes média. Úgy, hogy egy csomó volt kollégáját is, a munkáját is ellehetetlenítette. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye amikor ő Orbán Viktor mögül kijött, akkor fél évig miniszterelnöki főtanácsadó volt, hát ezt tudjuk, hogy ez a nagy büdös semmi, és aztán lett a miniszterelnöki irodán Nagy János államtitkár helyettese. Feladatköre: Orbán Viktor munkájának elősegítése keretében a társadalmi kapcsolattartás, a kormányfő közszerepléseihez tanácsadás nyújtása, a felkészítő anyagok és szövegtervezetek elkészítése. Uh-huh. Hát ez a... Gyere, tesó, kapsz 1,3 misit, aztán ücsörögél az irodádba. Most... Hát miért nem? Orbán Viktor... izének a bigyózás, a munkájának elősegítése keretében a társadalmi kapcsolattartás. Igen. Havasi Bertalan társadalmi kapcsolattartás. Meg szóval, hogy attól függetlenül, hogy én egyébként azt gondolom, hogy ez a végkielégítés történet, ez nem jó ízű, és szerintem teljesen feleslegesen dobta be Magyar Péter, mármint, hogy a saját szempontjából talán nem, mert ez megint ez a visszamenőleges hatálya való játszadozás lenne, hogy már most hozzanak rá jogszabályt, meg ajánlják fel, nem tudom. Tehát, hogy szerintem ez így felesleges volt, biztos meg volt a haszna, hiszen ez most népszerű, hogy Magyar Péter keménykedik a fideszesekkel. Fizessék ki mindenkinek, ami jár papíron, törvény szerint. Oké. Azt utána meg lehet nézni, hogy ki milyen munkát végzett ezért, és aki vatta ember volt, az mondjuk az nem fog büntetést kapni, úgymond, de a többieknél azért úgyis ott lesznek a nyomozások, úgyis ott lesz egy millió ügy, ami kiderül, úgyis nyakon fogják őket igen. csípni, most ez a pár milliós izé.
1: Jó, azt nem tudjuk.
3: Tudom, hogy ez most fáj. Egyébként, ezt nem is tudom, ki mondta, de ez nagyon tetszett, ez a megfogalmazás, hogy Havasi Bertalan, aki elfelejtett meg gazdagodni. Hogy legalább,
2: ez egy,
3: ha már.
2: Ez egy negatív jelző, hogy valaki csak a munkáját végezte, bérből, fizetésből élt, és egyébként nem érted, tehát, hogy most már azt nézzük, hogy akkor ez emelkedik ki, hogyha valaki nem gazdagodott meg.
3: Hát ez elég szomorúan erre nézve, de igen.
2: Hát de ezt mondom, hogy szerintem az az igazság, hogy lehet, hogy látványos elemek voltak, de hogy szerintem a nagy átlag az Havasi Bertalan. Tehát, hogy azért... Akik ott dolgoztak, szerintem helyettes államtitkárként, meg a tényleg rendesen...
3: Mi a halmaz, mondjuk ilyen helyettes államtitkárig?
2: Nem tudom, most csak úgy általánosabban mondom, hogy szerintem akik azért ennek a rendszernek dolgoztak, most ez lehet bármi, tehát hogy akár most nézhetjük itt a médiától elkezdve, vagy a minisztériumokat, tehát hogy itt szerintem azért egy néhány szembetűnő példát leszámítva, itt nem biztos, hogy akkora óriás meggazdagodások voltak. Itt az emberek a fizetésükből éltek.
1: Nem, és ezek... de az a baj, hogy ezt nem tudjuk, hogy kinek milyen tartalékai vannak. Ha csak a kulturális szcénát nézzük, azért látjuk azt, hogy ha Mága Zoltánnak pénzre van szükség, akkor tudja, hogy hova kell egy e-mailt küldeni, és akkor megkapja Hankó Balázséktól azt a támogatást, amivel ő aztán tud majd tovább építkezni, vagy amit félre tud tenni a nehezebb időkre. Nem tudom elképzelni azt, hogy aki ilyen pozícióban van is, mert halljuk ezeket a történeteket, és továbbra is hangsúlyozom, lehet, hogy ez mind teljesen szabályos volt, de ilyen kis támogatás, olyan kis támogatás, ilyen bónusz, olyan bónusz. Jó, tehát ez az, amit nem tudunk, hogy ők tényleg hogy éltek.
2: De hát nem gondolod, hogy ezért megőrizte volna valami, vagy akkor felmond, és akkor azt mondja, jó, hát akkor leléptem. Nem, ő azért nem mondott fel, mert még arra a 6 havi...
1: Gondolod?
2: Hát látsz rá bármilyen más indokot? Tehát, hogy még neki arra a 6 havi pénzre is szüksége van, mert a családját abból tartja el, és nem tudom, bérből és fizetésből él.
1: Hát rengeteg egyéb magyarázatot
3: is. De hát
1: ilyen
3: ez a politikusi élet egyébként.
2: Abszolút, persze, ez benne van a pakliba, persze.
1: Ez hívják vergődésnek, és nem azért használom ezt a szót, mert Magyar Péter ezt ugye a szájára vette a kampányban, és
3: csomószerűsítette. Mi a vergődés?
1: Hogy ez a, tehát minden fideszes politikus egy picit, nem mindegyik, de néhány egy picit másképp reagál. Nézd meg Ferenc Orsolyát, ott láthatóak a pánik jelei, hogy akkor ő most partvonalon kívülre fog kerülni, és akkor ide-oda szólogat. Tehát belőle ez így jön ki. Lehet, hogy Havasi Bertalanból pedig ez így jön ki, hogy már pedig én nem fogok úgy viselkedni, mint ti az átadás átvételnél, hogy a cipőtök orrát nézitek. Nem szóltok vissza, mert ezzel azt az üzenetet továbbítjátok a népnek, a mi szavazóinknak, hogy mégis van valami baj a fülünk mögött. És ő ebbe a játékban nem akar belemenni, egyszerűen neki egy más stratégiája van erre a helyzetre, hogy már pedig én beleállok, és megmutatom, hogy én vagyok a férfi, és velem nem lehet kiszúrni, mert hogy ez jogellenes.
3: Hát ezt nem láttam ebben a történetben. Azt láttam, amit a Emilia is mond, hogy egyébként én sem feltételezem róla. Tehát amikor mondtam ezt a jelzős szerkezetet, vagy ezt a hasonlatot, hogy az ember, aki elfelejtett a NER-en belül meggazdagodni, hogy én tényleg is azt gondolom róla egyébként, hogy ő itt a pénzért volt nem jó fej. Oké, persze. És én, ahogy most így visszagondolok, szerintem nála is van egy elég komoly egzisztenciális pánik. Hogy amikor ő azt mondja, és lehet, hogy ez is motiválta arra, vagy ez hozta ki belőle azt, ami kijött, hogy amikor ő azt mondja, hogy neki igenis kenyérre kell a családjának ez a 6 havi pénz, azt abszolút el tudom fogadni. De miért? És mindig itt van ez a fránya miért, és ugye pont mindig, vagy nagyon sokszor itt kerül a mondat végére, de nem, itt vesző van. Miért is kell Havasi Bertalannak egzisztenciálisan pánikolnia? Azért, mert nincs hova elmenni a piacon. Azért, mert ahonnan jött, ott
1: nem csak ez a gond.
3: De ahonnan jött, oda nem tud visszamenni, és ezzel, amit a politikán belül leművelt, azzal sehova nem tud menni, és ezzel baromi sok fideszes fog szembesülni.
1: Nem, ezt az életszínvonalat nem tudja fenntartani, valószínűleg.
3: De ki fogja Havasi Bertalant
1: meg az ő pozíciót, a pozíció leírás alapján ő egy magáncég, ez ilyen feladatkörrel nem fog tudni.
2: De mert nincs is ilyen, de nincs ilyen kifizető.
3: Mert ott normális feladatok vannak, ugye annak meg kell élni. A kormánynál meg vannak ezek a vatta feladatok.
2: Hát de lehet minisztériumokban meg a kormánynak dolgozni, csak ugye nyilván itt az van, hogy itt, tehát hogy azért nagyon nehéz egy minisztériumi CV-vel visszamenni a a piacra úgymond dolgozni, szerintem. Hát hogy az a közigazgatásban dolgozni, az egy elég leszűkült tér. Tehát, hogy azt beírod valahova, hogy te most itt sajtófőnöke voltál a miniszterelnöknek, az szerintem az nagyon beszűkíti a mozgásterét az embernek. Azért kell egyébként pont a 6 havi lelépési pénz, hogy azért legalább annyi idő biztosan kell munkát találni.
3: Meg ezért kellett volna normálisan kormányozni, és nem
1: elképíteni. Egyrészt, másrészt pedig ezeket a repedéseket korábban kellett volna a falon elindítani a fúróval. Arra gondolok, hogy ez egy elképesztő nehéz helyzet, mert én egyetértek veled, hogy egy csomó ember becsületesen végezte a munkáját, és nem
3: tapad a kezét. Most nem Havasi Bertalanról beszélünk.
1: Igen. De mondjuk a legtöbbüknek, tehát ők valószínűleg legtöbbük tudott azokról a törvénymódosításokról, azokról az alapítványi kifizetésekről, amik így most lassan azért borulnak ki a szekrényből. De mondom, azért vagyok nehéz helyzetben ebben, mert megértem őket, hogy benne vagy egy rendszerben, látsz dolgokat, de nem fogsz ezekről beszélni, mert te a munkádat végzed, és családot tartasz el. Ez a része tök oké. Okay. Csak amikor meg kormányváltás van, akkor meg téged is ugyanúgy fognak kezelni, mint azokat, akikkel tudták demozni a másik oldalon, most már kormány oldalon, ugye Magyar Péterék, ahogy miatta kell leváltani ezt a kormányt, és miattuk van ez a hihetetlen lopáskényszer, amit a fideszes politikusok erősen kihasználtak, emiatt van az, és lehet, hogy neki amúgy közvetlenül nincs hozzá köze, de most mit tudna csinálni, érted? Igen, mit tudna csinálni? De hogy az elmúlt 16 évben nem voltak ilyen kis kiszólások, kis partizán interjúk, kis nyilatkozatok, kis ellenzéki sajtónak szivárogtatások, konkrét információkkal, ami például eljutott Molnár Áronhoz. Tehát, hogy ilyenek nem voltak tömegével, azért az azt mutatja, hogy a közvélemény úgy kezeli őket, hogy oké, ti ugyanolyanok vagytok. MeToo-nál ugyanezt tapasztaltuk. Egy csomó valós áldozatnak a sérelmeit elmosta az, hogy jöttek ilyen kirakat perek, amikről kiderült aztán, hogy hazugság, és fordítva. Szóval nem tudok okosat mondani, nincs egy határozott álláspontom ebben, csak felvázoltam, hogy ezért nem fekete meg fehér. Mond.
3: De a Fidesz meg is tett mindent, hogy ne legyen kibeszélés. Tehát azért azt láttuk, hogyha itt valaki csak egy picit is ellenében ment a hatalomnak,
1: Meg jó fizetéseket adtak.
3: Persze. Én nem, nagyon nehéz ez, meg hol húzod meg ezt a szintet, hogy kinek kéne. Én ezzel Gulyás Balázssal már összevesztem a mi műsorunkban, mert hogy ő azt mondta, hogy itt mindenki felelős, aki nem állt föl. Meg azt mondom, hogy de ez így nem, hát könyörgöm, mert ez nem ilyen. Hát mi azért itt éltünk mi is ebben, még hogyha mi nem is a jó oldalán voltunk. Én egy darabig voltam a jó oldalán, aztán meg már nem voltam a jó oldalán, nagyon nem a jó oldalán voltam, de hogy ez baromira nem ilyen egyszerű, és de valahol meg mégiscsak meg kéne húzni azt a morális szintet, hogy azt mondani, hogy oké, az, amit a osztályvezető végrehajtotta, nem tudott más csinálni, de a, mit tudom én, kicsoda, meg aki fölötte van, az már igenis felelős. Tehát nem tudom. Na, tényleg nehéz.
1: Médiában hogy volt ez? Ti is hallottatok nyilván csomó disznóságot.
2: Most még, bocsánat, az előző az, hogy azért az, hogy lojalitás, meg az, hogy nem voltak ilyen kibeszéléseket, hát ez segített annak, hogy a Fidesz ennyi ideig hatalma maradjon. Tehát szerintem ez adott egy olyan képet, hogy ez az egy a tábor, és itt ez a mindenki, tehát hogy mi itt összetartunk, és akkor ez így maradjon egybe. Szerintem ez segített egy stabil kormányzáshoz. Tehát ez nyilván ez volt az alapja. Ez az, ami, az ellenzéki oldalon nem volt meg. Hát a az LMP-nek, a hippik domboldalon írták ott az alapszabályt, meg ezek, és akkor nagyon nagy demokrácia van minden, és azon az ilyen pártok szétestek, tehát ahol itt ilyen kibeszélések voltak, meg és ez csúnyán hangzik, tehát hogy csúnyán hangzik, hogy az ilyen rendszerek működnek hosszú távon, de hát ez a politika szerintem ilyen.
1: Ez a morál versus hatalomorientáltság. És ha politikai szemszögből nézzük, és én is szoktam onnan vizsgálni ilyen helyzeteket, akkor értem őket, csak itt tényleg ezzel van a gond, hogy látsz egy csomó disznóságot, és nem beszélsz ki. Befelé sem nagyon mondod el, vagy elmondod, de a nyilvánosság irányába semmit. És közben pedig az ország egy helyben toporog.
2: Egy helyben toporog? Most provokatívan próbálom visszadobni
1: egy helyben,
2: csak a kérdést.
1: Akkor azt mondom, hogy mi sétáltunk, mellettünk meg sokan kocogtak közben.
3: Igen, sok szempontból meg hátrafele rohantunk. Erkölcs, morál, társadalom szerkezete.
1: Közhangulat.
2: Ez attól függ szerintem, hogy melyik szegmenseket nézzük. Én megértem egyébként, hogy ti a média szempontjából nézitek, és akkor nagyobb sértődések lehetnek, meg nagyobb ellenérzések.
3: Pont, hogy nem.
1: Nem.
3: Pont ezért nem.
2: Nem.
3: Benem semmiféle sértődés.
1: Nem, bennem sincs.
2: Nincs? Hát akkor jó. Akkor mi volt a gond?
1: Nem. A ti oldalatokon egyébként volt ezzel kapcsolatban belső feszkó? Hogy ti valamire már azt mondtátok,
2: ilyen,
1: hogy...
2: Ez egy tök jó ilyen tévképzet volt, hogy nem tudom, most csak arra tudok beszélni, hogy mi az elmúlt egy évben az Ádámmal, hogy dolgoztunk a közös műsorunkon, soha nem volt olyan, hogy mondjuk azt mondták, hogy erről a témáról kell csinálni, vagy arról nem beszélhettek.
1: De beszéltem most.
2: Én most azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban, ha mi akartunk kritikát megfogalmazni, azt is meg lehetett fogalmazni, és azt, hogy most nem...
1: De nem olyan tettétek.
2: Régebbi adásokat ajánlok visszanézni.
1: Ez jó.
3: De ügyes egyébként. Én szerintem elkezdtem volna, hogy visszakar, az jobb ez a régebbi.
1: Igen, tehát azon már túl van, hogy már mindenki tudja, hogy ez a rendszer tényleg nem úgy működött, és amikor Varga Ádám azt mondja, hogy nekem nem szól-e Rogán, hát ezt már mindenki tudja, hogy ez valóban nem így volt, de a ti receptoraitok... antennáitok, azok már rá voltak előtt, és nem csak nektek kettőtöknek, hanem mindenkinek, aki ebben a rendszerben van, arra a fajta gondolkodásra, amivel letapogatjátok az éterből, hogy akkor itt most miről mit lehet mondani, és mit nem. Ezért sem véletlen, hogy nektek azért nem nagyon volt kiszólásatok azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a kormány tesz-e bármilyen rossz döntést. Vagy Orbán Viktornak van-e hibás lépése, vagy a kampánnyal, a háborús kampánnyal kapcsolatban, de soha nem fogalmaztok meg kritikát, tehát minden gyönyörűen belesimul abba, amit Orbán Viktor a saját szájával is, csak picit más szavakkal elmondana.
2: De nézd meg akkor, nem tudom, a Független, vagy nem tudom, most már kormánypárti influencereket.
1: De mindig ez a másra mutogatás, tudod.
2: Jó, igazad van.
1: Én elfogadom.
2: Én csak azt mondom, hogy
1: nyitott ajtón kopogtatsz.
2: De azt mondom, hogy alapvetően mi olyan dolgokról beszélgettünk, amit a közönség is tetszett nekik. Látok, Magyar Péter, mi se akartunk, mert mindegyik borítókép Magyar Péter volt. Azért, mert az volt a fő téma. De egyszerűen arra kattintottak, azt nézték az emberek, mert ezt érdekelte őket, hogy na, akkor mi van a Magyar Péterrel?
1: Hát csak amit mondtatok róla, ugye?
3: Én arra vagyok.
2: Vállalom.
3: Figyelj, amikor itt volt Otto, ugye vele is beszélgettünk erről a témáról, és ugye ő azt mondta, hogy hát ő a mai napig azt hiszi, hogy ott nem is volt gond, amiket mi felsoroltunk, hogy szerintük az, és ugye ezt hosszasan lehetne oldalakon keresztül lehetne sorolni, hogy szerintünk, és már úgy tűnik, hogy nem csak szerintünk, mi volt itt a probléma. És nem csak a lopás, hanem ahogy elbántak emberek, elritók Nóra, ugye úgy gondolom fogunk róla is beszélgetni, és akkor innen majd.
1: Nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, tényleg ilyen 20-30 másodperc maximum, senkinek kapcsoljon el, legyen szíves a csatornáról, és nagyon jó kis kérdések és hozzászólások érkeznek, úgyhogy majd az utolsó etapban erre ezekre is rátérünk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlétünk?

0: munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Megérkeztünk, itt vagyunk újból, ez a folytatás, Vince Emilia a vendégünk, és eddig bírja a provokációt nagyon ügyesen, rutinosan.
3: Kedvesek vagytok.
4: Tényleg. Igen, szerintem is.
2: be kell
3: keményíteni. Nem jó az, tehát én tényleg egyetlen, én csak bukott politikusokat ismerek, mert az jó, az egy jó műfaj, velük már lehet jó fejeskedni. Ugye, aktív politikusokat nem ismerek, de pont ezért egyébként, vagy pont azért, mert azt gondolom, hogy ha már van egy ilyen személyes kapcsolódás, még hogyha távoli is, akkor nem tudsz már olyan kritikus lenni, nem tudsz már úgy viszonyulni. Na mindegy, majd összekapom magam is, megpróbálom.
2: Na igen.
3: Na, hogy szóval ott maradtam.
2: Ordiválnod kéne, mint Ottónak, és akkor lehet, hogy mi
3: volt,
2: is kicsit felspanolni.
3: Pedig bele is jobba voltunk régen. Na, hogy ugye ő tényleg azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy minden, ami a ellenzéki nyilvánosságban megjelent a kormányról, az kamu. És az propaganda egyébként, és az mind a Fidesz és Orbán Viktor meg a fideszes politikusok lejáratására készült anyag, és abból semmi sem igaz.
4: A biztos ezt mondta így?
3: Hát nem így, de egyébként igen. De egyébként igen. Igen. Így. De
4: így értelmezted a szavait?
3: Nem lehetett nagyon más.
4: Jó, csak hogy.
3: De hát azóta is nézem a műsoraikat, úgyhogy ebbe így bele is ragadtak. És ez egy stabil álláspont, és ad egy támaszt az embernek, mert akkor ott van a... Én arra vagyok kíváncsi, vagy arra lennék kíváncsi, hogy például itt vagy te is. Meg még nagyon sokan mondjuk a NER nyilvánosságban, akik ott dolgoztak, hogy amikor majd elkezdődnek, tényleg mondjuk a NER nyilvánosságban, akik ott dolgoznak,

0: kamattartás és kamu ügy, és ez csak szintiszta politika. Hát a másik, én a másik részre lennék majd, vagy leszek majd kíváncsi, hogy ott lesz feketén-fehéren, hogy ez is, ez is, ez. Hogy Tiborcz is, hogy akkor mi fog lejátszódni az emberekben. De majd,
1: és szerintem ez az, hogy ha már, tehát hogy most nagyon előre szaladsz ebben.
0: Nem nagyon tudsz reagálni, persze, csak ez benne motosz kell, hogy mi lesz majd.
1: Azért nem mondjátok, azért voltak ügyek, de az tény, hogy sok mindent nem beszéltünk ki, és amúgy, amire szükség lett volna. Itt volt például, ha már a kegyelmi ügy, most úgy is az fel lesz tárva, egyébként nagyon-nagyon helyesen, hogy az például az úgy nem lett megbeszélve, és ezt nem úgy, ezt nem csak úgy értem, hogy számon kérve a kormányon, hanem úgy kibeszélve se lett, hogy itt azért voltak az embereknek olyan politikusai, Varga Judit, Novák Katalin, akiket egyébként kedvelt, és ott úgy nagyon úgy el lett engedve, hogy az emberek keze, húztunk egy vonalat, és akkor lépjünk tovább, mintha mi sem történt volna. Miközben egyébként ez nem így volt, és ott azt jó lett volna.
2: De miért nem lett kibeszélve?
1: Na hát ez egy jó kérdés. Jó lenne, hogyha az érintettek, már mint most én akár Novák Katalinról, vagy Varga Juditról, most már egyébként mi veszíteni valójuk van, legalább megszólalnának, legalább most, még mindig lehetne egyébként a fideszes szavazók felé elszámolni ezzel. Tök jó lett volna mind a mellett, hogy szerintem, ha őket ott akkor hagyják bocsánatot kérni, vagy legalább beszélni erre. Hát most politikai nyomás, nem tudom. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért nem kértek bocsánatot, miért nem beszéltek erről akkor. Nem tudom, én csak találgatok. Mm. Te fogalmam sincs, hogy mi történt ott.
2: Hát figyelj, de
1: ugye ez az, ami mindenkinek kérdőjel.
2: Nekem nem mondasz, hogy a NER alatt volt bármiféle politikai nyomás a rendszeren belül. Ugye ezt megegyezhetünk ebben, hogy semmiféle teljes szabadságban volt mindenki. Akkor viszont ők olyan emberek, hogy ők nem érezték magukat ezek szerint hibásnak vagy bűnösnek.
1: Ugye nyilván pont az előző részben beszéltünk arról, hogy egy kibeszélés az mennyire hasznos vagy nem hasznos. De hogy szerintem nekem ez most állt annyira össze, amikor Magyar Péter elmondta azt a beszédet, amiben egyik részben ott szétrugdost a szegény Súlyog Tamás, de utána volt egy szép része, amikor ő bocsánatot kért itt a bicskei áldozatoktól, meg így az egy szép rész volt egyébként az
2: időben.
1: Lelkileg az egy picit, de szerintem az egy szép rész volt, az egy szép gesztus volt, és azt még így is elismerem, hogy amúgy mondom, hogy ilyen nem tudom hova figyelni, mert az egyik pillanatban osztja a pofonokat, a másikban meg egyébként ez egy szép rész volt, és akkor állt nekem össze, hogy ezt mennyire hiányzott amúgy az embereknek, és egyébként, hogyha ők kiálltak volna, és de hogyha ők ezt megtették volna, nem lett volna
2: ez most állt össze.
0: Az állt neki össze, hogy mennyire
1: a mérték. Nem,
2: a 98-as szintet gondolt eddig, de most már rájött, hogy ez egy 101-es szint volt.
1: Nem, én azt mindig is így gondoltam, hogy ezt ki kellett volna beszélni a kegyelmi ügyet, de az, hogy ennek amúgy súlya van, én akkor éreztem meg ezt, hogy nem a kegyelmi ügynek, hanem a bocsánatkérésnek, hogy az, hogy egy politikus kiáll, és nyilvánosan azt mondja, hogy az áldozatok. Igen. Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire
2: hát,
1: akkor...
2: Hát ezt követelték az influencerek, több százezer ember
1: előtt. Ezért nem érdekelnek az influencerek.
2: De lehet, hogy ők buktatták
0: meg az a helyzet, hogy gondolom bajba vagytok, Otto is bajba volt szerintem ilyen szempontból.
1: Nem vagyok bajba, mondja.
0: Amikor azt kellene kimondani, hogy ez egy nyomorult, elnyomó rendszer a Fidesz, a NER és a sajátjaival szemben is. Hogy nem azért nem volt kibeszélés, mert hogy nem a szeretet tartott össze ezt a közösséget, hanem a batyonkinkamú meg a félelem. Így van pontosan. Nem azért nem beszéltek ki az emberek.
1: Nem zárnám ki a szeretetet sem. Tehát azért...
0: Nem te zártad ki, hanem maga Orbán Viktor zárta ki. Itt mindenki be volt tojva. Itt mindenki rettegett attól, hogy kicsinálják. Itt mindenki rettegett attól, hogy egy milliméterre is eltérjen a központi irányvonaltól, amit Rogánék meghatároztak. És persze, én nem gondolom, hogy nektek bárki is mondta volna, hogy miről beszélnek.
2: Persze.
0: De olyan szintre jutott ez a NER-en belüli félelem, és a félelemben tartás, és a rettegés, hogy nem is kellett már elmondani, mert mindenki, és nem csak a nyilvánosságban, hanem az államigazgatásban is, az önkormány mindenhol, amihez a Fidesznek vagy az államnak köze volt, ott már mindenki tudta, hogy meddig mehet el, nagyjából semeddig, és ez betartotta, mert mindenki azt gondolta, amit a Fidesz is gondolt, hogy ez, ha nem is örökké, de még nagyon sokáig így marad.
2: Tudod, mi a fő gondom? Nagyon rövid leszek, és aztán adom át neked a szót, hogy azért az, tehát ha valaki nyitott szemmel jár el ebben a világban, és nincs rajta szemellenző, azért találhat a kormányzásban mondjuk 10 ügyből 6-7-8 jót, de találnia kell 2 rosszat. És ez napnál világosabb, voltak olyan ügyek, amiket egyszerűen Orbán Viktorék tekertek le, mert nem működött ez a sikerkampány. Most mondtam egy példát, de azt hiszem, hogy még több ilyet lehetne mondani.

0: És amikor egy ilyet bedobnak, és látszik, hogy ez nem jó, nem szép, jó, ezt lehet, hogy mondjuk mi másképp látjuk, mint mondjuk a polgári konzervatív oldalon, a fideszes oldalon, na de akkor megszűnsz újságírónak, elemzőnek lenni, ha nincs legalább két eset, amire azt mondhat, hogy Orbán Viktornak ebben nagyon nincs igaza. És utána mellé lehet tenni, hogy egyébként a legnagyobb király Európában, és neki kell vezetni az országot, de eddig sem jutott el senki. Ezért, amiről István beszélt, ez a fő probléma. Nincs kibeszélés a központi narratívából. És ez szerintem egy óriási baj, és most ezzel szenved főként a fideszes oldal.
1: Nem, egyébként még akár igazad is lehet egyébként most,
0: ha,
1: hogy itt
0: ha
1: így...
0: Ha igazad lenne.
1: Ha itt, nem úgy értem, hanem, hogy igazad van. Szerintem egyébként ez például egy nagy szembenézés, ami a következő időszakra, ez bárkinek nem tudom, le kell saját magában gyűrnie, hogy akkor az innentől a hova tovább, meg a hogyan tovább van, hogy ez így, ami eddig volt, az nyilván nem mehet tovább, meg nem is fog tovább menni. Tehát, hogy akkor innentől kezdve a nyilvánosságnak úgy kell változnia, hogy ebbe bele kell, hogy férjen az ilyen jellegű kritika is, és az ilyen jellegű megbeszélések.
0: Orbán Viktor.
2: Pillanat, csak még az jutott eszembe, hogy hát most itt sokan várják, hogy majd a Fidesz nyilvánosságból, meg az államigazgatásból, meg a politikából is majd egyre több lesz az, aki kiáll, és akkor majd izé borít, meg elmondja, hogy így, meg úgy, meg amúgy volt. Szerintem ez egy hiú ábránd, mert ha visszagondolok arra, hogy én hogy éltem meg a közmédiában azt a 3 évet, és hogy milyen volt a hangulat, és hogy bennem mi történt, ha én most a NER-nek dolgozó nem újságíró lettem volna, akkor én most még jobban kussolnék, mint eddig. Ugyanis a lehetőségek minden korábbinál jobban beszűkülnek. Eddig is ott volt az, hogyha ha én ellene megyek a Fidesznek, pláne Orbán Viktornak, akkor azt hagyjam, hogy kicsinálnak, de még utána is nyúlnak, tehát hogy még piaci alapon sem nagyon találnék magamnak melót. Amikor a Kesmát megcsinálták, én mindig mondtam az összes volt kollégámnak, hogy most van végetek. Eddig legalább tudtam, annyi mozgástered volt, hogy mondjuk át tudtam menni a közmédiába, vagy a Heti Válaszba, vagy ide. Tehát minimális volt, de
0: Magyar
2: volt.
0: Hangnál nem nyúltak utánad.
2: De hogy nem. De ja, hogy a Magyar Hangnál nem, a Heti Válasszal kevertem össze, bocsánat, mert majd arról is szeretnék majd mondani egy-két dolgot. Hogy most aztán végképp beszűkült. Tehát itt rengeteg ember fogja valószínűleg elveszteni a munkáját a közmédiában is, és hát nem mutat túl jól a CV-ben az, hogy az ember eddig hol volt, meg mit csinált. Tehát piaci alapon egyébként nem csak ezért nem lehet majd elhelyezkedni, hanem nincs hova. A magyar média az nagyon szűkös, a magyar nyilvánosság nagyon szűkös. A NER, ahogy eltartotta a nyilvánosságát, nem tanította meg a saját híveinek, hogy kellene ezt piaci alapon eltartani, amit mi a saját bőrünkön tanultunk meg 2018 után. Nem csak a média, hanem a közönség is. Az, hogy elő kell fizetni, hogy támogatni kell, hogy két helyre is időnként, és igenis rá kell szánni. Ennek köszönhetően maradt fenn jó sok műhely. Hát a Magyar Hang is ennek köszönheti ugye a működését, hogy vannak olvasóink, akik pénzt áldoznak arra, hogy egy lapot megvegyenek, kigondolta volna, hogy ilyen még előfordul majd itt a 21. században. A NER azzal, hogy teletömte közpénzzel a saját nyilvánosságát, és fel is duzzasztotta, elvette a közönségétől is azt a tanulási folyamatot, hogy nincs ingyen. Van, amíg hatalom van, van, amíg korlátlan közpénz van, de egyébként nincs ingyen ebéd. És ez most az összes tényező, ez így beszűkíti a lehetőségeket. Nincs közönség, aki eltartaná az új NER-es nyilvánosságot. Nincsenek oligarchák, mint kiderült, nem olyan jó arcok, hogy most így visszacsorgatnának a lóvéból.
0: Tényleg ez a 1,5 millió megmaradt szavazó, ők miért nem fizetnek? Úgy, ahogy eltartják a partizánt,
2: meg őket,
0: Magyar Hangot.
1: Így van, szerintem annyira még csak egy hónapja volt a választás.
0: Húri Gergely már kért.
1: Igen, hogy még az ilyen gyász folyamatban vannak az emberek, és szerintem most még nem nincs is ez az eszmélés ebben, hogy akkor most nem tudom, adjál pénzt, de hogy egy idő után nyilván lesz, és azért a Hír TV az úgy indult, hogy abba akkor az akkori jobboldali emberek fogták, és a saját kis pénzüket beleadták. Tehát, hogy azt abból, hogy oké, hogy utána a Simics Kalajos, de hogy amúgy alapvetően az abban volt egy társadalmi összefogás, és nagyon sokan a saját pénzüket adták bele. És akkor a jobb oldal el tudott tartani médiát, és akkor tudott médiát finanszírozni. Nem gondolom, hogy ma egyébként ez másképp lenne, és hogy majd nem akarnak az emberek előfizetni.
2: Nem akarnak. Tudod, miért nem akarnak?
1: Szerintem idő.
2: Nincs idő. Mármint, hogy idő az van, csak nem fogja érdekelni őket az, hogy... ez magát újjászervező, vagy alulról újjászervező volt neres nyilvánosság pénzkért tőlük. Azt mondani, hogy Mészáros Lőrinc, könyörgöm, én adjak nektek 5000 forintot, amikor 150 milliós, látod, eddig nem is gondoltam erre. A NER olyan csapdába zárta magát minden téren, hogy ebből nem lehet kijönni. Jogilag addig-addig farigcsálták a kézét a választási törvényt, amíg kaptak egy hatalmasat. Morálisan, erkölcsileg, gazdaságért minden téren börtönbe zárta magát a NER. Nem véletlenül menekült el egyébként Orbán Viktor a szélső jobbra.
0: Aggódsz. És menjünk akkor Orbánra. Jó. Magyar Nemzetnek adott interjút Orbán Viktor. Nekem ez is furcsa, hogy ő ezekben a csatározásokban Havasi Béla nem vesz részt, hanem ő kivonja magát, oké, meccseljetek. Én ezért gondolom azt, hogy ez alapvetően nem úgy árt a Fidesznek, hogy Havasi Béla áll ilyen ügyekbe, és minél előbb szabadulni kéne a régi rendszer katonáitól. És itt jön a ti felelősségetek a fideszes influencereké, hogy ti is toljátok azt, hogy már ha megújulást akar a Fidesz, hogy ezek a régi arcok minél előbb eltakarodjanak a hatalom környékéről, mert ez csak elnyújtja azt a bulvár narratívát, amit napról napra tud építeni Magyar Péter, és ő minden meccset meg fog nyerni, az összeset, akármit szól oda, akármilyen kemény, Havasi Bertalannak esélye nem lesz nyerni. Na mindegy. Szóval Orbán Viktor interjút adott, és ebben hangzott el, mindig a szélen kell kezdeni az újjáépítést, a kurucoknál a radikálisok világában a nemzeti oldalt kívülről befelé kell konszolidálni. Egyetértesz?
1: Szóval...
0: Na igen, ebben kell vagy egy változást, tudod. De azt mondom, amit gondolsz.
1: Azt mondom, amit gondolsz.
0: Ezt provokálod.
2: Tudjuk, hogy az új érzés, de próbál ki.
0: Tóni mit mond?
2: Na, tényleg.
1: A véleményem ebben az, hogy kicsit hosszabban, de itt a Tisza párt, ami most azért, ha megnézzük, akkor... Mi? Jobboldali párt? Nem tudom, de benne vannak a baloldali szavazók is, az biztos, meg a liberálisok is, meg mindenki. Tehát ez a Csipke Józsikától tényleg Vassal Bertig a minden. Uh-huh. Ennek lesz egy olyan kifutása, hogy ez így szerintem egyben nem fog tudni megmaradni. Uh-huh. Már csak azért sem, mert egy idő után az ideológiai különbségek ki fognak jönni. Ez egyszerűen törvényszerű. Kérdés már csak az, hogy a Tisza pártból jobbra, vagy balra fog esetleg kívánni egy rész, vagy a választók, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy valamilyen irányba majd azért szerintem el fog menni. Az én felvetésem az, meg az én gondolatom az, hogy egyébként alapvetően balra fognak kívánni, mert hogy ha mennyiben Magyar Péter marad az irányadója, akkor szerintem balra lesz ennek egy mondjuk egy ilyen Karácsony Gergely-féle, most csak a politikai uh-huh. irányt mondom, egy ilyen Karácsony Gergely-féle vonulata, ahova mondjuk a baloldali meg a liberális szavazók el tudnak majd menni. Egyszerűen egy ekkora nagy széles koalíciót nem nagyon lehet egy betartani. Most csak, hogy miért mondtam ezt végig? Azért akkor a jobb oldalon nagy tülekedés lesz a megmaradt jobb oldali szavazókért. Amit én most látok, az az, hogy Magyar Péter azért akarja eltiporni a Fideszt, mert be akar jönni még arra a maradék jobboldali szavazó rétegbe, és ami uh-huh. még mondjuk volt a Fidesznek, azokat magából olvasztani, és akkor már tök mindegy, hogyha kiválnak balra esetleg, vagy lesz egy baloldali párt, vagy ha nem is válnak ki, csak azt mondom, hogy lesz, mert egyébként ez is ilyen fura, hogy akkor most nincsen baloldali párt Magyarországon, amik nekem nem hiányoznak, de hogy úgy alapvetően, hogy ez is egy ilyen...
0: Mert nem értesz velük egyet?
2: Na, ne akasz meg a...
0: Bocsánat.
1: Ennyi, ez volt egyébként maga a mondani való, és hogy szerintem most az van, hogy a jobb oldalnak van most az újra szerveződése, és szerintem nem akarja Orbán Viktor elveszíteni a maradék szavazókat, mondjuk a Mi Hazánk irányába, mert hogyha így nézzük.
0: És jó, akkor... ez egy hatalom technikai, politika-stratégiai leírás, hogy szerintem ezt miért csinálja, de akkor jöhet a véleményed arról, amit gondol Orbán.
1: Szerintem több figyelmet kellett volna szentelni annak az elmúlt egy hónapban, hogy a fideszes tábort meg kéne tartani. Hát ez a választásokon még egy 2,5 milliós tábor volt, vagy kb. Kicsit kevesebb. De ugye ezekhez az emberekhez a választások óta vagy nem szóltak, vagy amit szóltak, az olyan volt, amilyen, meg nem tudom, volt itt szembenézés, meg nem szembenézés, meg köpködés, meg egy kicsit olyan fejetlenség, ezt nem szoktuk meg. Hát nekem az elmúlt egy hónap az egy kicsit olyan volt, hogy hú, mi történt. Ez nem annyira voltak így hozzászokva az emberek, és hogy nincsen egység, nincsen igazából úgy kicsit, mintha úgy tűnne, hogy esik szét a párt. Ezért is mondtam az elején azt, hogy akkor Lázár János azt mondja, hogy kb. Hát a közepére kívánja, hogy beüljön a parlamentbe, akkor a jobboldali szavazó, a fideszes szavazó azt mondja, hogy és én erre szavaztam? És akkor utána jogosan merül fel, hogy akkor most itt hova mennek az emberek. Szóval, hogy szerintem ez nem feltétlen annyira jó irány, nem tudom, hogy mi lesz belőle. Talán az, hogy nem tudom, egy új formáció, valami új mozgalom.
2: Hát az biztos lesz valami, mert ugye Orbán Viktor végig is ilyesmit hirdetett, meg aztán majd látjuk, hogy mit már... Amúgy érdekes, amit mondasz, ez a Magyar Péteres része, mert amikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor valóban csak azt néztük, hogy Orbánnak a mozgása az mit jelent, meg mit jelentett, meg próbáltuk értelmezni, nekem is van egy forgatókönyv erre. De az olyan szempontból valóban hibás volt, hogy nem raktuk bele az egyenletbe azt, hogy Magyar Péternek is van közben politikai mozgása. Azt nem tudom, hogy az-e, amit mondasz, de ez egy értelmezhető forgatókönyv, hogy valóban hogy ő erre hajt. Csak nekem ott bicsaklik meg egy kicsit ez az elmélet, hogy ugye itt a táboron belüli ideológiai különbségek lenne a fő csapásvonal, ami majd itt vagy ott kicsit megrepeszti, vagy akár le is választja, vagy szétválasztja a Tisza valóban színes táborát. Csak szerintem meghaladta Magyar Péteri politizálás, meg egyébként a világ is most már ezeket az ideológiai történéseket.
0: Teljesen.
2: És hogy Magyar Péter baromira figyelt oda, hogy ne is menjen bele ezekbe az ideológiai sztorikba. Hát a Pride-ot is ugye magát, nem a Pride-ot, hanem a Pride-el kapcsolatos politikai vitát így tartotta magától.
0: Szerintem nem itt vannak a törésvonalak.
2: Abszolút. Ukrajnát, a ukrán háborút is azért elég ügyesen tartott távol magától. Miközben a Tiszán belüli értelmiségi réteg, az meg, vagy a Tisza körüli, az meg folyamatosan próbálta belerángatni. Mondjon, vajon most már szint ezekben az ügyekben is, nekünk nagyon fontos, nem csinálta meg. És ezért gondolom, hogy a világ már ott tart, sajnos egyébként, én azt mondom, sajnos, de hát mondjuk én boomer vagyok, hogy ez az ideológiai különbségek, ez már ilyen értelmiségi nyűnyögésé változott, és amíg tart a Magyar Péterféle kormányzásnak az a demokratikus show része, hogy a kedves néző otthon a képernyő előtt meg a telefonjával a kezében úgy érezheti, hogy ő közvetlen részese az eseményeknek, kvázi befolyásolja azt, ami történik. Hát a Karmelitába mászkálunk, meg itt ott, amott, meg ott vagyunk, Magyar Péter folyamatosan el. Amíg ezt érzi, addig nem is lesz szerintem ilyen ideológiai nyűnyögés. Lesz, 15-en fognak majd egymásnak írogatni
0: ilyen cikkeket. Utána sem.
2: Kutyát nem fogja érdekelni.
0: Amíg lesz világos belpolitikai víziója Magyar Péternek, és annak mentén halad, és a következő nap mindig egy picivel jobb lesz, mint az előző, akkor igazán megtartja a hatalmát. Ez volt a NER-nek is a nagy siker, egyetértek az ideológiai témákban. Nagyon kevés időnk maradt, felolvasok egy kérdést, aztán majd a következő adásba átmentünk még néhányat. Igen, sziasztok, tudnátok esetleg megosztóbb témákról kérdezni a vendéget? Ja, tényleg nem ezt akartam. Ez hosszú kifejtést igényel, és fél percünk van. Emília mit gondol neki, milyen a megítélése Ádámmal közös műsora után, ahol az ukránokon nevetgéltek, mindenkinek szeretnie kéne azok után? Mert hogy téged?
1: Igen, értettem a kérdést. Ezért nem tudom, hogy az ukránokon milyen kontextusban nevetgéltünk, mert én abszolút nem tartom nevetségesnek és viccesnek sem azt, ami amúgy ott történik. Ez szerintem, szerintem erről soha nem is volt, vagy ez nem is volt soha a kérdés, és ennyi.
0: Oké. További kérdéseket pedig majd mondom még egyszer, a holnapi adásban fogom föltenni, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, köszi, hogy eljöttél, és várunk téged vissza ugyanígy. Ugyanígy, ilyen körülmények között, ugyanilyen ruházatban, frizurában, minden, ugyanezen a napon veszük fel a holnapi adást, ezt már nyílt titokként kezeljük. Köszönjük tehát, ez volt már a Provokatőr, viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katonadolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Bogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Hova tegyük nyáron a gyereket? Sokaknak ez az egyik legfontosabb kérdés, akinek mondjuk olyan munkája van, hogy muszáj valamilyen tábort keresni. Na, ehhez adunk nem kis segítséget a következő percekben. Itt van velem dr. Nagy Zsuzsa, aki az MH Területvédelmi és Had Kiegészítő Parancsnokság hadnagya. Köszöntelek. És vendégem Heindl Roland százados is, az MH Dáni Effi Tibor 205-ös légvédelmi rakéta ezrettől. Köszönöm, hogy te is itt vagy velünk.
2: Köszöntöm, hallgatom.
1: Induljunk egy picit az alapoktól. Szerintem az előre gondolkodó szülők, azok már ilyenkor pánikszerűen keresik a legjobb, legolcsóbb, legpraktikusabb lehetőségeket. Még időben vagyunk. Összességében mikor indul a jelentkezés, mikor kell figyelni? Mert tudom, hogy amikor tavaly például beszéltünk a táborról, kb. 2 perc alatt betelnek az ilyen típusú táborok. Pont azért, mert hogy sok szempontból kedvezőek, ezeket majd felsoroljuk.
3: Mindenről tájékoztatjuk a szülőket, a jelentkezőket, a táborozókat a honlapon, ami a www.honvédelmitaborok.hu.
1: Összességében tavaly úgy emlékszem, hogy rengeteg férőhelyen nagyon sokféle tábor volt, beszéljünk még mindig az alapokról, és aztán majd arról, hogy néz ki egyébként egy ilyen tábor. Most mivel készültök?
3: Most is több mint 3000 férőhely van meghirdetve, pont azért, mert fejlődünk folyamatosan, még több tematikát hoztunk létre. De ezt úgy alakítottuk ki, hogy a kereső motorban sokkal egyszerűbb legyen keresni a szülőknek, táborozóknak. 7 gyűjtő tematikát alakítottunk ki. Ezek a gyűjtő tematikák a légvédelmi, a vízi, a szárazföldi, a kiber, a hagyományőrző, a lovas és a pályaorientációs táborok. Ezen belül minden tábornak más tematika elnevezése van, és más tematikája lesz. több mint 70 tematikánk van, tehát hogy lesz miből választani, és sokkal egyszerűbb megtalálni az érdeklődést. Nem kell az egészet átnézni, hanem csak azt, ami érdekli a táborozót, a gyereket, a fiatalt.
1: Miben más egy ilyen honvédelmi tábor, mint egy klasszikus nyári tábor?
2: Hát a klasszikus nyári táborokat megvizsgálva 10 éve csináljuk a honvédelmi táborokat, és itt a Top Gun életérzés, amit csak egy katonai táborba érezhet meg egy táborozó, hogy a saját maga történetében ő lesz a hős. A táborok úgy indulnak kedden, azért mondom inkább a keddet, kezdeném azzal, mert hétfőn még csak beérkezés van, és egy erőpróbát szervezünk a srácoknak, hogy egy homogén csapatot össze tudjunk állítani, hogy kiben jó, mert mindenki tudós valamiben ezekbe a táborokba, és mindig együtt kell, hogy dolgozzanak. Kedden trombitaszóval ébresztjük a srácokat már 6 órakor, de az sem okoz nekik problémát, hogyha 4 órakor van ébresztő, ha van esetleg egy riadó, és ezt közvetlenül majd egy testnevelés foglalkozás fogja követni, amikor már kellőképpen elfáradtak, akkor elmegyünk reggelizni. Ezután van egy kis pihenő, amikor maguk után rendet raknak, mert hétfőn még van mit rendet rakni, péntekre már ilyen nincsen, mert hihetetlen gyorsan alkalmazkodnak ezek a kisrácok. És aztán jönnek a délelőtti oktatási modulok. Ez nem úgy kell elképzelni, mert egy gyermek iskola után nem szeretne tanulni. Ez egy játékos formában, és nekik nagyon-nagyon testközeli oktatást jelent. Módszertani foglalkozáson kell, hogy részt vegyen minden olyan táborvezető, aki bevállalja ezt a feladatot nyára saját magának. És a mi esetünkben idén például ez úgy zajlott, hogy Debrecenből professzorasszonyok lettek meghívva, és készítettek fel minket olyan játékokra és olyan foglalkozásokra, amit a kamaszok nagyon szívesen csinálnak. Ám bár a kamaszok nem sokkal mindent csinálnak szívesen, viszont ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ha elmondhatom, a fiziológiás fáradtság, ami jellemző a kamaszokra, hogy ők semmihet nem szeretnének csinálni, itt mindenre képesek. És nagy kedvel csinálják meg. Tehát ez lezajlik a délelőtti moduluk, utána elmegyünk ebédelni, mert azért adunk nekik kaját, bőven.
1: Az jó
2: és bőven, napi 5-szöri étkezés van nekik. Aztán délután is van egy ilyen modul, amikor foglalkoztatjuk őket, megesszük aztán a vacsorát, és vacsora után meg szabad foglalkozás van. Ami a mi szakzsargonunkba hívva ez irányított szabadidő. Nyilván tudjuk azt, hogy a felkészítés ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljünk arra, hogy mit szeretnek ők csinálni, és olyat csináltassunk veled, vagy olyat játszassunk velük. Majd a legvégén már hétfőn tábortűz mellé ülünk, és mindenki beszél magáról legalább 3 mondatot. Van, aki beszél 20-at is, nem gond, megvárjuk, aztán éjfélkor van az első takaródó.
1: Említette Roland is, hogy most speciális szakemberek érkeztek, hogy segítsék egyébként a táborvezetők munkáját, egy szervezésnél mi mindenre kell figyelni. Például ilyen dolgokra, kik azok, akik foglalkoznak a gyermekekkel?
3: Így van, semmilyen körülmények között nem engedünk olyan szakembert a táborokba, se katonát, se pedagógus, se senkit, aki nem vesz részt módszertani felkészítésen, ami központilag kerül megrendezésre. Itt már több éve, 3 éve pszichológusok, professzorok jönnek, és a pedagógiában ez a jó gyakorlat elv alapján megosztjuk a tudásunkat, elmondják, hogy hogy lehet lefoglalni, milyen generációs különbségek vannak, egy-egy generációt hogy lehet megfogni, és lekötni a figyelmét. Arra is nagyon figyelünk a kiválasztásnál, amikor a táborokat végrehajtó állományt választja ki az alakulat, illetve mi meghatározzuk, hogy kiket válasszanak ki, hogy nem csak szakmailag toppon kell, hogy legyenek ezek a katonák, hanem ezt a tudást át is tudják adni. Tehát, hogy tudják közvetíteni. Azt tudjuk, hogy az alfa generációnál az érthető, rövid, tömör, érthető magyarázatokra van szükség, és a Z generációnál, hiszen a 17-18-19 évesek már a Z generációban, a Z generáció alját képviselik, ott pedig az, hogy miért hasznos nekem ez kérdés általában, ami felmerül bennük, és hogy ez egy-egy feladat meghatározásában ne kelljen külön megkérdezniük, hanem egyértelmű legyen. Na, ezekről szól a módszertani felkészítés. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a biztonság mindenek előtt. Tehát a szakemberek egy-egy feladat végrehajtásánál minden biztonsági kockázatot megvizsgálnak. Például mondok egy példát, hogyha akadálypálya van, hova léphetnek a gyerekek, hova nem. Mert hogyha a szélére lépnek, akkor megcsúsznak. Ez ugyanolyan, mint egy testnevelés óra, ott is a testnevelő tudja. Minden táborban van pedagógus végzettségű katona, vagy tartalékos katona, vagy hivatásos, vagy szerződéses katona. Tehát olyan táborunk nincs, hogy nincs szakember, pedagógiai szakember, és minden táborban van női, tehát nő katona, hölgy, vagy pedagógus, vagy olyan katona, akinek van pedagógus végzettsége. A tábor parancsnokok edukálása számunkra elsődleges, és arra is felkészítjük a táborparancsnokokat, hogy amikor ők kiválasztják a mentorokat, ugye a kadét mentorokat, akik nekik lesznek a segítőik, őket hogy tudják kiválasztani, ez egy kiválasztásos eljárás, őket szituációs gyakorlatokon keresztül fogják kiválasztani, szakmai tudásuk, amit ők felmérnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ez lesz a szakmai tudás, és velük kell együtt dolgozniuk. Így a kadétokat is be tudjuk vonni a táborosztatásba, és olyan kadétok vesznek részt, akik egyébként szeretik ezt a fajta munkát, ami a gyerekekkel jár.
1: Említette Roland azt is, hogy az ötödik napra már körülbelül megszokják azt a rendszert, amiben mondjuk működnek. Szerintem itt sok szülő szeme felcsillanhat, hogy na, akkor majd hazajön, és akkor biztos nem kell rendet rakni a kamasz után a szobában. Hogy lehet őket lekötni? Mi a tapasztalat? Egy olyan generációról beszélünk összességében, akik teljesen természetes módon úgy nőnek föl, hogy azt látják tőlünk, és születésüktől a kezükben van a kütyű. Ez például jelent konfliktust, hogy azt akkor most félre kell tenni, vagy nem? Mennyire rugalmasak ők?
2: Nem jelent. Mindig el szoktam mondani a szülőknek, amikor pénteken jönnek a gyermekekért, hogy nagy valószínűséggel hozzánk válogatott jó gyerekeket hoznak, akik nem keresik a telefonukat, és biztos, hogy már akkor is be tudtak ágyazni, és biztos, hogy már akkor is nagyon fegyelmezettek voltak. Nem jelentett soha problémát. Alapban, akik jelentkeznek erre a feladatra, egy küldetésként tekintik, és majd az alakulatunk parancsnoka eldönti, hogy ki alkalmas erre a feladatra. Úgy, ahogy a Zsuzsa elmondta az előbb, egy pedagógusnak mindenképpen kell, hogy legyen, és ő azt szokta mondani, hogy egy jó pedagógus legyen ebbe a csapatba. Meg tudjuk értetni a gyerekekkel azt, hogy miért történnek ezek a dolgok, és nem kell őket kétszer megkérni. Semmire. Az ég egyet a világon semmire. Elmondjuk, hogy mi a feladat, hogy mit kell megcsinálni, mi az, amit például a telefonokat az első nap beszedjük tőlük, és odaadják. Nincsen olyan, hogy még ha telefonáljak egyet, ilyen nem létezik nálunk, és minden nap vissza is fogják kapni egy fél órára, hogy meglegyen a szülői kapcsolattartás.
1: Mennyire tapasztalják meg a gyerekek egyébként, vagy szagolhatnak bele a honvédség valódi életébe? Gondolok itt arra, hogy most akkor a tematika szerintem viszonylag nyilvánvaló, hogy akkor mondjuk olyan típusú táborokban olyan dolgokat tanulnak, majd erről is még beszéljünk részletesen, ez egy-egy speckó táborról, de mondjuk ők beleláthatnak valamilyen szinten testközelből az igazi katonák életébe?
2: Így van, beleláthatnak. Ez is a cél vele, hogy lássák azt, hogy hogyan működik egy katona a munkahelyén. Mert azt láthatják, hogy a civil életben nem fognak meg tudni különböztetni egy katonát egy civil embertől. Itt viszont látják, hogy a katonák húsvér emberek, látják azt a feladatot, amit nálunk véghez visznek, mivel hogy ezek a táborok specifikus táborok, nálunk például a légvédelmet ismerik meg, testközelből megfoghatnak egy rakétát, elmehetnek megnézni szimulátort, és minden egyéb olyan feladatot, amivel a mi rakétaezredünk foglalkozik. Sőt, a héten szervezünk nekik egy alakulatlátogatást, elmegyünk egy másik laktanyába, ami nem biztos, hogy pont olyan, mint a miénk, de mindenképpen fontosnak tartottuk azt, hogy akkor nézzük meg. A gyerekeknek tiszta világos lesz, hogy a hétvégére már szinte az utcán is kiszúrják, hogy ki az a katona.
1: Egy speciális területet vagy példát mondunk, mondjunk még néhányat, melyek a legkedveltebb táborok vagy tematikák, és miért?
3: Én inkább azt mondanám, mindjárt át is térek, hogy melyek ezek. Én azt mondanám, hogy ezek a honvédelmi táborok egy hidat képeznek a valóság és a filmekben látott katonaság között. Tehát, hogy mindenki elképzeli, hogy működik a katonaság, hogy egy ember meg tudja váltani a világot. De ez pont arról szól, hogy csapatban hogy működünk. Hogy tudunk átlépni saját magunkon, és a mi erősségünk hogy egészíti ki másnak a gyengeségét, és a mi gyengeségünket a másik hogy fogja kiegészíteni. Tehát erről szólnak szeretnénk, hogy erről szóljanak a honvédelmi táborok. Nyilván, ami nagyon-nagyon népszerű most, drón. A drónos táborok. Olyan technikával találkoznak, olyan technikai tudást sajátítanak el, amit valószínűleg más drónos táborba nem fognak megkapni, ami nem honvédségi drónos tábor, vagy kiber. A kibernél is, hát főleg akit ez érdekel, tehát hogy annyira szívják magukba a tudást, és utána fel tudják használni ezt a saját hétköznapjaikban is. A specifikus a hagyományőrző. Ez is egy olyan beállítottságú gyereknek, fiatalnak való, aki tényleg a történelem iránt érdeklődik. Tehát nincs olyan terület, amit a magyar honvédség a honvédelmi táboraival nem fed le.
1: A drónos mondjuk az egyik legkedveltebb ezek szerint?
3: Hát az egyik, de nem mondanám, hogy van olyan, ami legkedveltebb, mert az ejtőernyős táborunk nagyon kedvelt, de ez ugye a 18-tól 25 éveseknek szól. A 17-18-19 éveseket már nem a drónos fogja, hanem ahol kihívás van, amit nem érnek el a civil életben. A 15-16 éveseknél tavaly már beszéltünk róla, hogy a hatfi kihívás beindult egy ilyen pilot jelleggel, és odáig jutottunk, hogy minden 15-16 éves táborba bevezetésre kerül ebben az évben, mert ez az a kiegészítő tematika, ahol nem csak a csapatot értékeljük, hanem az önmagához képest fejlődés eredményét is egy-egy táborozónál. Tehát az azt jelenti, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy sorverseny, vagy mint egy sportverseny, ahol a csapatoknak az a feladat, hogy ők legyenek a legjobbak. Ez így mindenki számára érthető. Viszont mi a csapaton belüli fejlődést is értékeljük. Tehát amikor bejön a fiatal, megmutatjuk nekik, hogy miben fognak ők versenyezni csütörtökön. Erre felkészítjük őket, de lesz egy ilyen diagnosztikus kép, amit lefestünk, és megmutatjuk, hogy nézzétek, most ezt tudjátok. És csütörtökön, mindig csütörtökön azért emelem ki, csütörtökön pedig versenyezni fognak, és meg fogjuk mutatni, hogy így jöttetek be, és most ezt tudjátok. Úgyhogy nem tudok kiemelni olyan tematikát, mert amennyi gyerek, ahányféle gyerek, annyi fajta tematikai érdeklődésük van.
1: Ezzel már szinte át is csöpünk igen abba, hogy mi az a készség, képesség, amit ők hazavihetnek egy ilyen táborból.
2: A mi honvédelmi táborainkban olyan tudást is szerezhetnek, hogy például milyen egy túlélő képesség. A gyerekeket nem felkészítjük, hanem bemutatjuk nekik. Viszont ők saját magukat fel akarják készíteni erre. Nagyon-nagyon tetszik nekik. Van egy olyan foglalkozásunk, hogy mit főzzék ma magamnak. Saját maguk kitalálják azt, hogy amit a szabadba fognak találni, mi az, amit megehetnek. Nyilván erre mi felkészítjük őket, azért nem hagyjuk kontroll nélkül ezt a dolgot. Emellett egészségügyi foglalkozásokat fogunk nekik tartani, mint ahogy minden évben is, mert nagyon sok esetben jól jöhet az is otthon, hogy esetleg lehet, hogy ő fog segíteni az egyik családtagján, ha félrenyel valamit. Ezen kívül terepfoglalkozásokra visszük őket, nagyon-nagyon szeretik. Én speciál tavaly a csillagos égboltot is bemutattam nekik, hogyha esetleg az északi arányt meg akarják találni, vagy mi az a nagy göncöl, és mi az, amiből következtetéseket tudnak levonni, hogy egyáltalán merre néznek, vagy merre vannak. Vagy hogyha esetleg úgy kirándulnak a szüleikkel, hogy a déli oldalt látogatják meg, hogy ott ne keresik az északi sarcsillagot.
1: Vannak visszatérők? Te találkoztál olyannal egyébként?
2: Igen, nagyon sok visszatérő van a táborainkban, sőt, az abszolút visszatérő a saját kollégám, akivel én 10 évvel ezelőtt találkoztam az első honvédelmi táborba, és most a saját bajtársam.
1: Mert hogy akkor azóta ő már katona
2: van,
1: is, tehát oda ment, mint táborozó fiatal?
2: Így van, így van.
1: Micsoda reklámtörténet, igen. Említettünk már korosztályokat, de összességében még nem mondtuk el, hogy mi a feltétel. Azt én a beszélgetésünk előtt, vagy a felvétel előtt megtudtam, hogy én még nem vihetem az akkor már talán 6 éves kisfiamat, hanem mi a korosztályi meghatározás?
3: Igen, a legalsó korosztály a 12-től 14 éves korosztály, aztán a következő a 15-16 éveseknek szóló táborok, a 17-19 és 18 25 éveseknek szóló. 18-25 éveseknek szól az ejtőernyős. Tehát ott kijelenthető, hogy csak ezt az egyfajta tematikát találják meg. Ami nagyon fontos, és azért osztottuk ezt így szét, mert pedagógiailag és módszertanilag nagyon fontos, hogy a terheléseket így tudjuk beállítani. Tehát nem fogjuk túlterhelni a 12-14 évest, csak azért, mert van 16 éves is a táborban, és hogy mindenki jól érezze magát. Ezért így szétbontottuk. És nagyon fontos az is, hogy a módszertani felkészítésen erre is külön hangsúlyt fektettünk, hogy bizonyos korosztályban mit lehet, hogy lehet, milyen gyakorlati foglalkozást lehet végrehajtani, és ahogy mondta a százados úr is, reggeli testneveléssel kezdenek. Itt is azért meg kell válogatni, hogy milyen feladatot hajtanak végre, és ezt is tudják a katonák. Akik részt vesznek a honvédelmi táborba, ezt is fogják tudni. És visszatérve az előzőre, képesség és készség. Én inkább a módszertani részét fogom elmondani, mert mi két, a honvédelmi tábor tekintetében két szervezeti szintről jöttünk. A Roland, ő a végrehajtó állományból, én pedig egy középirányító szervtől. Nekünk a feladatunk az, hogy a módszertani rendszereket dolgozzunk ki és fejleszünk, valamint, hogy a rendszer szintű honvédelmi táborok koordinálása. Tehát mi azért felelünk, hogy módszertanilag minden rendben legyen, és fejlődni tudjunk. Pont ezért a képesség. A képessége mindenki születik. Mindenkinek van egy képessége. De a tábor parancsnokoknak, a tábor végrehajtóknak a feladata az, hogy bármilyen feladatot készségszintre tudjon emelni. És ehhez nekik megvan a tudásuk. Minden tematikában a legfontosabb az, hogy kitűzünk egy célt a gyerekeknek, és azt a legnagyobb és legjobb tudásunk szerint el kell, hogy érjük.
1: Lányok szoktak jelentkezni? Több városba lehet jelentkezni? Mondjuk még egy-két technikai dolgot.
3: Hogyne. Kb. Úgy szokott kinézni, hogy 30%-a jelentkezőknek lány. Nagyon szokták élvezni. Az egész országban lehet jelen. Tehát, hogy mindenhol jelen vagyunk, minden megyében jelen vagyunk, és mindenhol van regionálisan legalább minimum egy tábor. 107 táborunk lesz most összesen, és több mint 3000 férőhely, ahogy már említettem.
1: És ugye online is lehet
3: Csak
1: online lehet jelentkezni. Még a végére azért mondjunk valami kis kedves élményt azon túl, hogy egyébként egy tök jó személyes sztorit már megosztott velünk Roland, hogy lám-lám, van olyan is, hogy akivel most már együtt táboroztatok, és még táborlakó volt az elején. Van olyan kedves emlék, vagy bármi, amit fel tudunk idézni?
2: Nagyon sok kedves emlékem van a honvédelmi táborokban. Alapban az, hogy egy felnőtt ember a munkahelyén nem kapja meg az azonnali visszacsatolást a jó munkájáért. Mi a táborban a jó munkánkért a gyerekektől abban a pillanatban megkapjuk. Kapunk tőlünk egy mosolyt, az, hogy végre tudtak hajtani egy feladatot, bíztak önmagukba és bíztak bennünk. Én ezt apósomtól tanultam, aki lovasoktató, hogy ne mondjam azt a gyerekeknek, hogy bízzanak magukba, hiszen mondjam azt, hogy bízzanak magukba úgy, hogy nem képesek még végrehajtani ezt a feladatot. Mondjam nekik azt, hogy bízzanak bennem, aki el tudja nekik mondani, hogyan kell végrehajtani, és úgy meg is fogják tudni csinálni. Nagyon sok kedves emlékem van, és például ahol lakom a gyógyszertárban, ez is körülbelül egy 8 éves történet, az egyik anyuka mindig megemlékezik rólam, neki egyébként a gyermeke már 3-szor volt egy kislány a táborunkban, hogy pontosan azt is tudja, hogy a győri alakulatnak én vagyok a parancsnoka. Igaz, tévesen, ezt mindig elmondom neki, hogy én a tábornak voltam a parancsnoka, de nem számít, jövő előre is én leszek az alakulatparancsnok az ő szemébe.
3: www.honvédelmitábor.hu.
1: Legyen így, meg sok táborlakó, aki egészségben túl vészeli ezt az egészet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk egy fiatal művésznő, Zámbó Brigitta, a magyar zenés színház egyik igazán ígéretes alakja. Gyerekkora óta több művészeti területen bontogatta a szárnyait, színi tanodákban tanult, népdaléneklésel és kórus énekléssel is foglalkozott, majd a Kővirágok iskola musical képzését és a Pesti Broadway musical stúdiót is elvégezte. Első szerepét a Budapesti Operett Színház István a Király előadásában kapta, később a Pannonvár Színházban és a Petőfi Színházban is játszott, ahol a musical mellett operettben is kipróbálhatta magát. 2023 óta a Madách Színház színpadán látható. Vivian szerepében a Pretty Woman-ben, Fantinként a Nyomorultakban, legutóbb pedig Elsa megformálójaként a Jégvarázs musicalben. Hangja tiszta, érzelmekkel teli, játéka természetes, egy olyan művész, akinek pályáját érdemes figyelemmel kísérni. Szia, Brigi! Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Szia, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Választottál egy filmet, egy nagyon régi sorozatot, ez a Columbo. Én nagyon-nagyon szerettem, az az igazság. Hogyha valaki nem látta ezt a sorozatot, vagy már régen látta, akkor néhány mondatban elmondom, hogy miről is van szó. Ez egy krimi sorozat, amelyben egy látszólag szétszórt, szerény és alázatos hadnagya főszereplő Péter Falk személyében éles logikával fejti fel a bűncselekményeket. A részek örök igazsága, hogy a gőg, a hazugság, a felszíni csillogás végül mindig lelepleződik, mert Columbo pontosan azt látja meg, ami a gőg, a hazugság, a felszíni csillogás végül

0: valós álomvilágban élő lány vagyok, és hát ez nem annyira fér össze a nyomozással, viszont tényleg fejlődök ezen a területen, és szerintem egyre jobb emberismerővé válok.
1: A színház erre egy nagyon jó terep, ugye?
0: Igen.
1: Nagyon, nagyon különböző impulzusok érik az embert,
0: igen.
1: És sokszor van az, hogy a látszat, az csal, és mögötte más rejtőzik. Ezt most már te is kezded látni?
0: Igen, igen. Ezt szerintem nagyon sokszor az ember a saját kárán tapasztalja meg először, és akkor utána már egyre inkább fel lehet fedezni azt, hogy mit rejt egy adott esetben egy mosoly, vagy pontosan kirajzolódik, hogy milyen is egy embernek a valódi személyisége, és mi az, amit kifelé mutat.
1: És volt már, hogy fájdalmat okozott neked ez, hogy a kis naívságoddal álltál oda, és aztán kiderült, hogy hát az mégsem úgy volt, mint ahogy látszott.
0: Igen, igen, de szerintem ez az élet minden területén egyébként előfordulhat, nem csak a színházban, de igen, voltak ilyen szempontból is csalódások, de ezek mindig azért szolgáltak valamiféle tanulsággal számomra.
1: És akkor ezt hogy kezeled? Megmondod az illetőnek, hogy ez nem volt szép, vagy pedig tovább mész, és ott hagyod.
0: Inkább konfliktuskerülő típus vagyok, úgyhogy szerintem az az én fő stratégiám, hogy szűröm azokat az embereket az életemből, akik nem feltétlenül pozitív energiát és pozitív légkört teremtenek, és nem feltétlenül vagyok a hangos összeveszéseknek a híve, inkább csak így nem engedem be a kis buborékomba a negatív energiákat.
1: Előadóként rétegeket építesz hangból, színpadi jelenlétből, érzelmi tónusokból. Mennyire alakítod tudatosan magadat?
0: Színészként, vagy hangilag,
1: emberként.
0: Vagy embert.
1: Hát emberként és színészként, mert ez is nagyon fontos, igen, hogy egy fiatal művész hogy építi saját magát, mint művész.
0: Igen, szerintem én kifejezetten tudatos típus vagyok, és ez már így egészen fiatal koromban megmutatkozott, hogy ilyen következetesen, tudatosan haladok a kis utamon és a céljaim felé, tehát így az álmodozás mellett van egy nagyon gyakorlatias énem is, és abszolút megvan az a kis út, amin végig szeretnék menni, és vannak emellé olyan értékek, meg olyan elveim, amiket nem annyira engedek még akkor sem veszni hagyni, hogyha egyébként a külvilág szerint mondjuk az...
1: És mik ezek az elvek?
0: Pont az, hogy milyen ember szeretnék maradni, vagy hogy milyen emberré szeretnék válni. És voltak olyan szituációk így az életemben, amikor azt éreztem, hogy annyira nem illek be a sorba, vagy egy kicsit kilógok egy bizonyos közösségből. Nem tudom. Így a kívülállóság az időnként így megjelent az életemben.
1: A jó neveltséged, a visszafogottságod miatt?
0: Igen, lehet, hogy az is közrejátszott ebben, hogy valóban van bennem egy ilyen kis jó neveltség, meg zárkózottság, és hogyha mondjuk ezáltal egy bizonyos közösségben nem annyira tudtam beilleszkedni, akkor ezt így megtanultam elfogadni, és már nem akarok olyan helyekre tartozni, ahol nem tudom igazán otthon érezni magam, meg ahol nem tudok igazán önmagam lenni.
1: A tettesek mindig tökéletesen próbálják játszani a saját szerepüket, még Columbo észreveszi, amikor egy reakció túl kifényesített. Te mennyire szereted fényezni magad, és mennyire gyorsan veszed észre, hogyha valaki túl fényezi magát?
0: Én úgy hívom általában azokat a típusú embereket, akik kifelé nagyon harsányak, nagyon egy ilyen felfújt valamit képviselnek, hogy lufi emberek, és nagyon sokáig egyébként rettenetesen nem tudtam kiszűrni ezeket a típusú embereket.
1: Tehát nagyon nem vetted észre?
0: Nem vettem észre, tehát olyan megtévesztett a pont a harsányságuk, a határozottságuk, és nem annyira láttam így emögé, és nem feltétlenül vettem azt észre, hogyha kipukkasztanánk őket, akkor belül egyébként üresek.
1: És sok ilyen van a te korosztályodban?
0: Szerintem igen. Én sokakkal találkoztam is.
1: De miért van ez? Nem ismerik magukat elég jól, vagy pedig nem tetszik saját maguknak az, amit látnak magukról?
0: Ez az utóbbi lehet, hogy ők is a saját kis hitűségüket és komplexusaikat próbálják a hangerejükkel mondjuk kompenzálni. És én ezen nagyon sokáig, amikor mondjuk még így az önbizalmam nem volt a helyén, akkor én ezen egyáltalán nem láttam át, és idő kellett hozzá, hogy felismerjem azt, hogy nem feltétlenül az

0: az értékes, aki, vagy ami a leghangosabb, és a leglátványosabb, és a legharsányabb.
1: És mit gondolsz a külvilág, hogy reagál ezekre a túlfényesített fiatalokra? Kedveli őket? Könnyebben észreveszik őket?
0: Az biztos, hogy könnyebben észreveszik.
1: De aztán ők is, a külvilág is rájön erre?
0: Hogy én bízom benne. Szerintem hosszú távon ez nem egy fenntartható állapot, és előbb vagy utóbb mindig ezek a lufik kipukkadnak. Nekem ez a tapasztalatom.
1: Mm-hmm. Van-e olyan nyom, egy gesztusod, arcmimika, egy reflexed, vagy szófordulatod, amely mindig elárul téged akkor is, amikor szeretnél kontrollált maradni?
0: Szerintem alapvetően minden az arcomra van írva, tehát nehéz így a véleményemet palástolnom szituációkban, úgyhogy biztos, hogy így az arcomon átfutnak különböző érzelmek, és akik nagyon régóta ismernek engem, és mondjuk tényleg fél szavakból értjük egymást, előttük biztos, hogy nagyon-nagyon könnyen lebukom.
1: De az nem is baj, mert ők ismernek téged,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen, igen.
1: Őket nem érdemes átverni.
0: Nem.
1: Sok ilyen ember van különben?
0: Aki így nagyon szorosan...
1: Aki jól ismer téged, igen. És aki előtt nem kell szerepet játszani tulajdonképpen.
0: Igen. Mivel zárkózott típus vagyok, ezért viszonylag kevés embert engedek úgy igazán közel magamhoz, de vannak azért, hál' Isten, olyan régi barátságaim, akik tényleg nagyon sok éven át így... a felnövésemet is, a növekedésemet is így végigkísérték, és ezáltal azt gondolom, hogy előttük nincsenek úgy titkaim.
1: Ők a szüleid?
0: Akár a szüleim, akár olyan barátságok, és talán a színházi közeg az egy olyan közeg, ahol tényleg kevés embert engedek úgy igazából közel magamhoz. Azért hiszek valahol a színházi barátságokban, de nagyon érdekes, mert mindig, amikor a színházi barátaimról beszélek, akkor ösztönösen eléteszem ezt a szót, hogy a színházi barátaim.
1: Értem.
0: És ez nagyon érdekes. Ezt egy ilyen külön kis buborékként kezelem valamiért.
1: És a zárkózott kislány miért akart színésznő lenni, és hogy jött az éneklés?
0: Nem voltam én mindig zárkózott, szerintem így egészen piciként kifejezetten ilyen bohóckodós típus voltam, tehát anyukám azért is gondolta, hogy egy kicsit így az energiáimat hétvégente le kéne kötni szombat délelőtt egy-egy színi tanodában, mert ilyen kis bohóckodós típus voltam, és aztán valahogy úgy inkább így az ingerek hatására, amik mondjuk értek általános iskolában, akkor lettem egy kicsit ilyen jól neveltebb, de ez abszolút egy ilyen felszabadult kislányként indultam, és így aztán változott meg bennem, de közben meg a vágy a közlésre, az ugyanolyan erősen bennem maradt, hál' Isten.
1: De itt a színi tanodába kaptál kedvet ehhez a dologhoz?
0: Igen, igen, viszont abszolút játékként indult, tehát egyáltalán nem tekintettem erre egy szakmaként, amit lehet művelni hosszú távon, hanem csak annyit tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretem csinálni, és nincsen olyan szombat délelőtt, amit nem a színi tanodában töltenék, és tényleg egy ilyen igazi játékos szeretettel indult az egész, és aztán ez formálódott át egy ilyen lehetséges irányba, ami felé aztán később el lehet indulni.
1: És az éneklés az első pillanattól kezdve jelen volt?
0: Igen, én a Harsányi Gábor színi tanodájába jártam 6 éves koromtól, és akkor ott fedezték fel azt, hogy szép kis hangom van, és érdemes lenne vele foglalkozni, és akkor ez így indult a musicalek kapcsán, aztán utána népdaléneklést is tanultam, kórusban énekeltem, szóval az éneklésből indult szerintem az egész.
1: És nagyon sokat jártatok színházba?
0: Igen.
1: Anyukádékkal?
0: Igen, igen, hál' Isten. A szüleim erre így ösztönösen odafigyeltek, hogy ha már ilyen az érdeklődésem, akkor abszolút ennek terepet biztosítottak, és anyukámmal nagyon gyakran megfordultunk az Operettszínházban, a Madách Színházban, tehát amint így kialakult az, hogy nekem ez a zenés irány az álom, és ez az, amit a leginkább kedvelek, utána szegény anyukámnak elég gyakran kellett jegyeket vásárolnia, és ő ebben abszolút partner volt.
1: Tehát akkor támogatta ezt, hogy belőled színésznő legyen. Nem féltett?
0: Hát féltett nagyon, a mai napig félt szerintem, és ő igazából nem is erre gondolt, hogy én színésznő leszek, hanem így anyaként leginkább azt támogatta, ami látta, hogy nekem örömet okoz.
1: Van olyan, hogy valakit jobban, élesebben látsz, mint ahogy ő látja saját magát? Ez félelmetes vagy felszabadító számodra?
0: Ez izgalmas, ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor úgymond átlátsz valakin, és...
1: De ilyen vagy te, az a megfigyelő típus?
0: Sokszor.
1: Ugye az árkózott emberek általában olyan.
0: Igen, meg attól függ, hogy éppen én egy ilyen tipikus ikrek személyiségű ember vagyok, tehát attól függ, hogy éppen melyik énem van előtérben, de amikor az ilyen zárkózottabb, csendesebb, megfigyelő, akkor azért gyakran előfordul, hy így kiszűröm ezeket a dolgokat, és szerintem ez jó dolog. Sokat is foglalkozom önismerettel, és így ezáltal talán jobb emberismerővé is váltam.
1: És hogy csinálod ezt az önismeretet, hogy fejleszted?
0: Én nagyon spirituális beállítottságú vagyok, úgyhogy szoktam így ebben a témában olvasni, hiszek a manifestációban, és egy csomó olyan dologban, ami lehet, hogy mások számára mondjuk egy kicsit nem annyira elfogadott, de én így abszolút szeretem, hogy vannak ezek a különböző eszközök is, amiket akár itt segítségként behívhatunk, hogyha az életünkbe olyan probléma adódik, ami túlmutat rajtunk, és nem tudjuk egyedül megoldani. Úgyhogy én erre nagy hangsúlyt fektetek, nem pszichológushoz járok, hanem például kineziológushoz, és ezek nekem abszolút segítenek.
1: Kalambó humora nagyon pontos, én nagyon szeretem. Milyen az a humor, amit te szeretsz, és miért?
0: Igen, Kalambónak valóban nagyon jó humora van.
1: Igen. Mindig tudja, hogy mit kell mondani, igen, és mikor.
0: Igen, tűpontos az időzítése.
1: Igen.
0: Azt hiszem, hogy ezt a féle humort kifejezetten szeretem, és így a baráti körömben is szerintem azért így gyűjtöm magam köré azokat az embereket, akik tényleg ezt a pozitív, humoros irányt képviselik. Szerintem ez azért elengedhetetlen így az élethez.
1: Fogos, igen. Van-e olyan döntésed, amelyet nem csak a fejeddel, hanem a szíveddel tettél? Még akkor is, hogyha mondjuk ez ésszel nézve nem lett volna olyan logikus, milyen esetekben van ez, hogy te a szíveddel döntesz?
0: Eléggé tudom egyébként ezt az egész döntéshelyzeteket tudom kontrollálni, tehát nagyon, szerintem nagyobb arányban döntök ésszel, mint szívvel, de vannak óhatatlanul azért olyan helyzetek az ember életében, amikor nem tud a realitás talaján maradni, és viszi őt a szíve. Úgyhogy én így e között balanszírozok, de amúgy szerintem mindenki az életben, hogy azért egy kicsit legyenek mögötte észérvek is, mert az is megnyugtat, de közben benne legyen a szívem is, és hál' Isten azért volt pár olyan döntés az életemben, amikor így azt éreztem, hogy a kettő egyet súg. És az a legjobb, mert akkor egyértelmű a döntés.
1: És színházi téren kellett már nagy döntéseket hozzál, vagy ez még nem jött el?
0: Kellett. Volt ilyen, és volt egy olyan szituáció, amire tényleg kifejezetten büszke vagyok a mai napig, mert az volt az első, amikor kiálltam önmagamért, úgyisten igazából már így először felnőttként, és képviseltem az érdekeimet, és
1: mi azért... volt ezzel? El lehet árulni, vagy ez titok?
0: Hát most úgy annyira konkrétan nem szeretném, de egy felmondásról volt szó, és szerintem mindenki életében így az első felmondás.
1: Hát ez borzalmas, igen.
0: Tehát, hogy az egy nagyon ijesztő dolog, pláne, hogyha az a felmondás az egy igazi fejes a semmibe, tehát egy fejest ugrunk a nagy semmibe, az egy nagyon félelmetes dolog, de közben meg már akkor is nagyon büszke voltam arra, hogy jó, most magamat választottam, és most igazából ezt magamért tettem meg, még akkor is, hogyha egyébként fogalmam sincs, hogy mi lesz ezután, és hova vezet az utam, és ennek milyen következményei lesznek, de önmagában az az erő, hogy képes voltam kiállni magamért, és a sarkamra álltam, és elmozdultam egy olyan szituációból, és nem benne maradtam, arra nagyon büszke voltam akkor is, meg azóta is, és igazából az élet meghálálta azt a bátor döntésemet, és mindig valahogy az a tapasztalatom, hogy az élet meghálálja a bátor döntéseket.
1: De ez így van szerintem is. Hogyan kezeled azt a helyzetet, amikor úgy érzed, hogy valaki elárult?
0: Nehezen. Szerintem ezt mindenki nagyon nehezen viseli, és mint ahogy mondtam, nem feltétlenül vagyok a tányércsapkodós összeveszéseknek a híve, de azt hiszem, hogy ezeket az ember megjegyzi. Tehát még hogyha utána lehet is egy látszólag jó viszonyt, egy kultúrát viszony kialakítani azzal az emberrel, aki mondjuk elárul, de azt úgy megjegyzed, és utána egy másik fiókba rakod, legalábbis én így szoktam ezt csinálni, hogy utána akkor egy másik fiókba rakom.
1: Tehát akkor te nem az a típus vagy, aki végleg hátat fordítasz annak az embernek.
0: Érzelmileg, lelkileg biztos, hogy végleg hátat fordítok, viszont arra nincsen szükségem, hogy ilyen különböző negatív energiákat így benne hagyjak a kis teremben, és ezért így elrakom egy fiókba, és utána abszolút tudom helyén kezelni azt az embert, és a bizalom az biztos, hogy utána egy életre azért megszűnik.
1: Hogyan változtak az erkölcsi iránymutatóid az évek során?
0: Nem kellett változniuk, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó neveltetést kaptam így ebből a szempontból, amivel egyetértettem a lázadóbb kamasz éveimben is egyébként, ami különösen nagy szó, úgyhogy így ez alapján próbálom élni a kis életemet, és nyitottam persze így befogadni azt, ami körülöttem van, és a változás az életünk része, tehát biztos, hogy fog ez majd változni nálam is az évek előre haladtával, de most még így egyelőre nem kellett semmin sem változtatnom.
1: Most még ott van az a rózsaszín buborék, és igen, még hál' Istennek még senki nem bántotta, ugye?
0: Igen, hát próbálom megőrizni, maradjunk ennyiben.
1: Próbáld, az nagyon fontos. Vannak mintáid, amelyeket generációk óta visznek a nők a családodban, és te azt érezted, hogy ezt már megtöröd, már neked erre nincs szükséged. Volt-e ilyen?
0: Van ilyen, és ezekben tényleg az az egyedüli nehézség, hogy nem olyan könnyű megtörni, meg nem olyan könnyű felismerni. Tehát annak ellenére, hogy tényleg így igyekszem foglalkozni a kis lelki világommal, meg az önismerettel, annak ellenére is napról napra vannak újabb és újabb olyan felismeréseim és megéléseim, tehát szerintem ezzel még nekem abszolút dolgom lesz, de talán már így felismertem, hogy mik azok a tendenciák, amiket én nem szeretnék tovább folytatni, és bízom benne, hogy majd idővel ezeken így változtatni is tudok.
1: Mit jelent számodra a szabadság? A hangod szabadsága, a döntés szabadsága, vagy az érzéseid szabadsága?
0: Nagyon-nagyon fontos, és igazából szerintem rögtön a fizikai tünetekben is megnyilvánul az, hogyha az ember ezt a szabadságát nem tudja megélni, legalábbis nálam mindenféleképpen, úgyhogy szoktam tenni azért, hogy ezek a kis szabadságok megmaradjanak az életben, és akár ezeken a területeken, amiket az előbb felsoroltál.
1: És milyen fizikai tünetek jönnek, mondjuk a hangod nem úgy szuperál?
0: Igen, tehát az rögtön, meg az embernek az egész teste, tehát akár megfeszül egy bizonyos szituációban, amikor azt érzed, hogy így megfeszülsz attól, hogy nincsen meg az a szabadság, a levegőt is máshogy veszi az ember. És ezért ezzel így próbálok tudatosan foglalkozni.
1: És hogy érzed, a színpadon hagynak szabadságot, művészi szabadságot, vagy azt kell csinálni, amit előírnak?
0: Mindig van egy kis százalék szabadság, és én azzal egyébként elég jól el is vagyok. Tehát például a Madách Színházban ott azért érzem azt, hogy egy akkora gépezet, egy olyan sok kis fogaskerékből álló gépezet részei vagyunk miatt a színpadon, hogy kevesebb ilyen szempontból a szabadságunk, de szerintem ez abszolút én a helyén tudom kezelni, mert hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak egy adott produkción, és ennek ezek a keretei, viszont elég nagy bennem az ilyen kreativitás, meg alkotói energia, és akkor vannak ilyen kis egyéb projektek, amikben meg abszolút ezt a típusú szabadságot tudom kielni.
1: Igen, vannak saját projektek?
0: Igen, a Szaszák Zsolttal, akivel a Madách Színházban is most együtt dolgozunk, meg mi már a Pesti Broadway stúdióban is osztálytársak voltunk, vele mind a ketten ilyen kis kreatív emberek vagyunk, akik egyszerűen nem tudnak a fenekükön maradni, tehát hogyha van egy pillanat szabadidőnk, az biztos, hogy valami új projekt kidolgozásával töltjük, és vele így abszolút motiváljuk egymást, tehát bármelyikünk felhívja a másikat egy őrült, elvetemült ötlettel, biztos, hogy azt mondjuk, hogy jó, csináljuk.
1: Aha, nagyon jó. Kalambó azt szokta mondani, hogy csak még egy dolog. Ez az ő legendás mondata mindig az igazság lényegére mutat rá. Neked van-e ilyen jellegzetes mondatod? Valami brigis?
0: Uha, nem tudom. Nem. Talán ami van, hogyha valamiről így nem tudom eldönteni, hogy most tetszik-e vagy sem, de inkább azért a negatív irányba húz, akkor azt szoktam rámondani, hogy hát ennek van egy hangulata.
1: Ez jó.
0: Tehát úgy diplomatikusan megjegyzem, és akkor aki ismer engem, ő már így szokott ezen nevetni, és mosolyogni, hogy ő pontosan tudja, hogy ez nálam mit jelent, amikor valaminek van egy hangulata.
1: Aha, értem. Kalambó felesége nagyon híres, akit mi soha nem láttunk, ugye? De mindig ott van a háttérbe, és mindig ő rá hivatkozik, mint hogyha ő lenne a háttér bölcsessége tulajdonképpen. Van-e az életedben olyan ember, aki ugyan nincs mindig fizikailag jelen, de mégis meghatározza a döntéseidet és az értékeidet?
0: A nagymamám nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be az életemben. Most lesz pár nap múlva 10 éve, hogy őt elvesztettem, és 16 éves koromban, amikor ez megtörtént, akkor még ugye annyira kis kamasz voltam, hogy én igazából utána kezdtem el igazán felfedezni a mi kapcsolatunk szorosságát, és azt, hogy mi mennyire hasonlítottunk egymásra, és ezáltal különösen égetően éreztem azt, hogy így elvesztettem egy részemet, viszont így igyekszem ezt úgy átformálni magamban, hogy ő egy ilyen őrangyalként jelen legyen velem, és bár látszólag így a földi síkon nagyon sok mindenről lemaradt az elmúlt 10 évben az életemben, viszont én hiszem, hogy így velem volt igazából, és a döntéseimben is szerepet játszott, vagy éppen abban, hogy az ő élete mi az, amiben ne szolgáljon példaként az enyémben, és ez is egy kicsit talán kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan lehet generációs sorstörténeteket felülírni. Ezt még én is gyakorlom, viszont ő biztos, hogy így velem van, és bennem van, tehát aki őt ismerte, és akár rám néz, az konkrétan láthatja is bennem.
1: És ő is művészlélek volt? Ez tőle jön?
0: Igen. Nem volt foglalkozását tekintve művész, viszont az, amennyire szerette a verseket, és fejből fújta az összes verset, és nagyon-nagyon sokat olvastunk együtt. Nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy én meséket diktáltam neki egészen kiskoromtól kezdve, és akkor ő gépelte, és kinyomtattuk, és akkor az volt az én mesekönyvem, de aztán nagyobb koromban volt olyan is, hogy csak ültünk együtt a teraszon, és mind a ketten olvastunk egy könyvet, és aztán amikor kiolvastuk, akkor cseréltünk, tehát abszolút vannak ilyen dolgok, amiket így tőle hozok, és ő is egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny, érzelmes típusú ember volt, mint én, úgyhogy ez biztos, hogy
1: és látott hozom. Téged színpadon?
0: Igen, azért látott engem, pont az utolsó előadás, amiben látott engem, az egy a gimis kórusunkkal adtuk elő a Jézus Krisztus Szupersztár rockoperát eredeti nyelven, élő szimfonikus zenekaros kísérettel, és az számomra pont az volt egy ilyen nagyon nagy fordulópont, ami után akkor így 16 évesen eldöntöttem, hogy jó, akkor most már nem csak játékként szeretném ezt csinálni, hanem tényleg el szeretnék kezdeni abba az irányba tendálni, hogy akkor így ez legyen az én életem és a foglalkozásom is, és az volt az utolsó előadás, amiben akkor engem ő látott Mária Magdolnaként, és utána a többit azt sajnálom, hogy nem láthatta, de közben meg azért csak látta. Szerintem érezte, és tudta, és tényleg itt van velem.
1: A gyűrött balonkabát is Kalambóhoz tartozik, ami annak a jelképe, hogy nem a csillogás a a lényeg. Hogy látod, mik a te tökéleted? Na várjál, mindjárt kimondom ezt a szót. Tökéletlenséged, amit vállalsz. És valóban, valójában a te egyéniségednek a része.
0: Hát van egy pár ilyen tökéletlenségem. Most, hogyha nem is feltétlenül ilyen, ilyen külső dolgokra gondolok, mint a gyűrött ballonkabát, hanem így a belső dolgokra, hogy azért hajlamos vagyok a szétszórtságra, tehát...
1: Hát ezt nem gondoltam volna róla.
0: Így a magánéletben. Nem. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy a szakmaiban így tényleg nagyon következetes vagyok, de azért a magánéletemben ezt így meg
1: valahogy
0: kell tanulnom.
1: Kell lazítani, igen.
0: Igen, és van, hogy egy kicsit ezen így túl is lazítok, úgyhogy vannak abszolút olyan
1: mit jelent? Rendetlenség van otthon, vagy ilyesmi?
0: Hát, előfordul, de ez is így egy ilyen kis tudatos munka kérdése nálam, de azért hosszabb idő, amíg így megtanulom, mert az a baj, hogy nagyon átlátom a káoszt is.
1: Ez jó. Hát figyelj. Volt-e olyan helyzet az életedben, amikor a szerénységedet, a visszafogottságodat alábecsülték, és épp ez adott erőt, hogy meglepd a világot?
0: Igen, volt ilyen is. Én nagyon-nagyon hajlamos vagyok arra, hogy kevesebbet mutatok sajnos magamból, mint ami bennem van. És ezen voltak egyébként emberek, akik ösztönösen átláttak, és akkor így én is meglepődtem.
1: Tanáraid?
0: Igen, voltak ilyen tanáraim, és az nagyon-nagyon pozitív, viszont nem feltétlenül mindenki tud így rögtön rám hangolódni, nem is feltétlenül feladatuk, hogyha én kevesebbet mutatok magamból, akkor ők majd belém lássák azt, ami igazából bennem van. Tehát ezt így meg kellett tanulnom megmutatni, és meg kellett tanulnom felszívni magamat. Van bennem egy ilyen kicsit ilyen csak azért is indítatás, és általában, amikor valamilyen nagy mélypont volt, és abból kellett felszívnom magam, és csak azért is megmutatnom, azok a szituációk mindig nagyon jól sikerültek az életemben. Én a casting helyzeteket is kifejezetten kedvelem.
1: Na pont ezt akartam kérdezni. Igen, jó vagy benne?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát így az alapját, az mindig a casting szituációknak szerintem az ember felkészültsége is meghatározza, és én abban így nem
1: ismerek.
0: És nem
1: vagy nagyon izgulós?
0: Izgulok, viszont megpróbálom azt így átfordítani magamban abban, hogy hozzáadjon a teljesítményemhez az extra adrenalin, és ne elvegyem belőle, és szerintem ez elég sokszor sikerült már, tehát hogyha magabiztosan tudtam bemenni egy casting helyzetre, akkor ott mindig nagyon jól tudtam teljesíteni, és a magabiztossághoz pedig az kell, hogy otthon az ember beletegye azt a munkát a felkészülésébe, legalábbis nekem, tehát én arra nem vagyok képes, hogy amire egyébként sokan képesek, és ez egy jó tulajdonság, irigylem, hogy eljátsszák azt, hogy felkészültek, és eljátsszák azt, hogy tehát én, hogyha nem érzem belül a magabiztosságot, és nem érzem belül ezt az ide nekem az oroszlánt is életérzést, akkor nem tudok jól teljesíteni ilyen szituációkban, viszont hogyha tényleg felkészültem, és ezért én az esetek 99%-ában ilyen 1000%-os felkészültséggel állítok be egy-egy helyzetbe, akkor viszont úgy érzem, hogy nincs miért negatívan izgulnom, csak pozitívan, és akkor várom is azt, hogy megmutathassam azt, amivel így készültem otthon a négy fal között.
1: És vannak olyan dolgok, amik el tudják venni az önbecsülésedet, amik elbizonytalanítanak téged?
0: Igen, a mai napig időnként bedőlök ezeknek a típusú embereknek, akikről pár perccel ezelőtt beszéltünk, az ilyen lufi típusú embereknek, és akkor most már így nyakon tudom csípni magam, hogy ne dőljek be, de általában így van az ember típus, ami így nagyon gyorsan így akár csettintésre tudja bennem ezt a kis hitűséget kelteni. Szerintem nagyon sokan vannak így szakmán belül is, akik felsőbbrendűeknek érzik magukat a többieknél, és ez nekem nagyon vesző paripám, én ezt nagyon nem kedvelem.
1: Csak látszat, ez játék részükről, vagy ők ezt tényleg elhiszik, hogy ők felsőbbrendűek?
0: Szerintem van, aki tényleg elhiszi. Tehát abszolút, és...
1: És mit látsz, hogy ők jól tudnak boldogulni ezzel?
0: látni negatív meg pozitív példát is erre. Az, hogy hosszú távon mennyire lehet jól boldogulni, az már egy másik kérdés, mert én azért mindig bízom benne, hogy hosszú távon az igazság fog győzni, de nagyon-nagyon sokszor, akár például így a stúdiós éveimben, amikor még tényleg nagyon fiatalok voltunk, nem teljesen alakult ki a saját kis személyiségünk, és akkor is éreztem azt, hogy akár mondjuk kortársaimtól az irányomba érkezik ez a felsőbbrendűbb hozzáállás, és tényleg én ezekben a szituációkban nagyon, nagyon tudok ilyenkor haragudni, és nem egyetérteni ezzel, mert bennem...
1: De rájuk, ezt, vagy magadra, hogy ilyen reakciót hoznak ki belőle?
0: Rájuk, szerintem inkább rájuk, mert nekem ez annyira nem a személyiségem része az, hogy én felsőbbrendűnek tartsam magam bárkinél, hogy ezáltal itt az igazságérzetemet ez teljesen kiborítja, hogyha ezt tapasztalom, és ez tényleg időkérdése volt, amíg megtanultam kezelni. Fiatalon egyáltalán nem tudtam. Most már van egyébként, hogy így jót mosolygok rajta, amikor ezzel találkozom.
1: És mit látsz a saját korosztályodnál, hogy mennyire egoisták a fiatalok, és mennyire tudnak odafigyelni a másikra? Oda tudnak figyelni, vagy csak saját magukkal vannak elfoglalva?
0: Szerintem sokan saját magukkal, így a szakmán belül, és tényleg ez az egoista, felsőbbrendű hozzáállás, én sajnos ezt sokszor tapasztalom, és tehát, hogy soha nem mondjuk, hogy soha, tehát én nem állítom azt, hogy ezek az emberek nem fognak mondjuk változni hosszú távon, akár pozitív irányba, viszont én nagyon gyakran tapasztalom ezt, akár kimondva, kimondatlanul, tényleg vannak olyan mondatok, amik így belém égtek a múltból is ilyen szituációkból, és most már tudom a helyén kezelni, de egyetérteni mégsem tudok azzal, hogy valakik így viselkednek. Biztos belső vívódásokat is palástolnak vele.
1: Lehet, hogy ezt otthonról hozzák, igen, nem, lehet, hogy nevelik őket.
0: Lehet, hogy otthonról hozzák. Szerintem ez egy nagyon destruktív hozzáállás, és egyáltalán nem támogatja azt a légkört sem, amiben mondjuk az ember szívesen dolgozik, akár egy színházi környezetben.
1: Egyetértek. Mik a jövőbeni terveid?
0: Sok tervem van, meg sok álmom van, úgyhogy igyekszem azokat így megvalósítani, de én most azt érzem egyébként, hogy így jó úton járok, és hogyha ezen az úton tudok így szépen tovább haladni és építkezni fokozatosan, alázattal, következetesen, akkor így szépen tudok majd kisebb-nagyobb célokat elérni így a továbbiakban is, úgyhogy most így nagyon a helyemen érzem magam, és azt érzem, hogy szakmailag nagyon jó lehetőségek találnak meg. Nyilván mindig érez az ember egy olyat, hogy még lehetne egy kicsivel több munkája, de ebben is próbálom a saját utamat járni, és nem a más életútjához hasonlítgatni az enyémet, uh-huh. mert az azért nem okoz soha az embernek örömet, úgyhogy azokat becsülöm meg, és azokat értékelem, amik feladatok engem megtalálnak, vagy amikkel kölcsönösen megtaláljuk egymást, és így ezen az úton szeretnék tovább haladni. Remélem, hogy így a kreativitásom, meg az a rengeteg ötletem, ami van, az sosem veszik ki belőlem, és hogy mindig meg lesz az eszközöm, és az eszköztáram ahhoz, hogy ezeket az ötleteket meg is valósítsam, és hogy ezek tényleg testet tudjanak ölteni.
1: A végére tartogattam neked villámkérdéseket. Klasszikus vagy modern?
0: Klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Harag vagy megbocsájtás?
0: Megbocsájtás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Választás.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Alkalmazkodás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Sebezhetőség.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jövő.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Győzelem.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Jó fiú.
1: Rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, jól érezted magad.
0: Igen, nagyon.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZHIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este fél 9-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, az uniós források hazahozataláról, a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a 2026-os költségvetés főbb irányairól is tárgyalt második ülésén Magyar Péter kormánya. A helyzetet Kacsó Dániellel és Trencséni Dáviddal értékeljük. Szakértők szerint komoly feladat előtt áll a Tisza kormány, ugyanis a turizmusban is rendszer szintű hibák halmozódtak fel az utóbbi másfél évtizedben, amelyeket csak egy hosszú távú stratégia és egy új szakmai alapokra helyezett irányítási struktúra tudna orvosolni. Flash Tamással beszélgetünk. Az igazságügyi miniszter nemleges ajánlással terjesztette fel a bicskei pedofil segítő tanár kegyelmi kérelmét a köztársasági elnöknek, aki ezt a döntést megváltoztatta. Ezt Magyar Péter mondta a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint az igazságügyi minisztériumnál fellelhető dosszié teljes tartalmát holnap hozzák nyilvánosságra. Gatter Lászlót és Zamecsnik Pétert kérdezzük. Komoly bírálatokat kapott Kapu Tibor a Fidesz szimpatizánsaitól, miután a magyar űrhajós nyíltan vállalta, hogy szimpatizál a Tisza párttal, és a parlament előtti rendszerváltó rendezvényen is megjelent. Ferenc Orsoly, a korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos, ugyanakkor kiállt Kapu mellett, aki szerinte küldetése során nem egy politikai pártot, hanem a magyar embereket képviselte. Vendégünk Kapu Tibor.
3: Jó estét, tiszteletek, köszöntöm Önöket, itt az Egyenes Beszéd, a témák listáját látták, sőt a vendégekét is voltak éppen, de azért a forma kedvéért köszöntöm a vendégeket, én magam is, Trencsényi Dávidot és Kacsó Dániát, két újságíró kollégát, szervusztok.
4: Jó estét. Jó estét.
3: Kormány info vagy kormányzati sajtótájékoztató, még nem is dölt el igazából, hogy ennek melyik lesz a valódi neve, de azt látjuk, hogy ezek elég hosszúak lesznek. Még ezekben a percekben is tart talán, de lehet, hogy éppen a percekben, ezekben a percekben ért véget a mostani. Rengeteg kérdéssel és nagyon sok bejelentéssel. És ezeknek egy jelentős része azt a munkát mutatja meg, ami rázódult erre az újon alakult kormányra, egészen furcsa, mert hogy leginkább egyfajta folyamatos leltározás meg a károk felmérése zajlik. Tehát az lenne a normális, hogy átvesszük a kormányzást, és akkor megyünk tovább, de itt ez nem történhet meg a jelek szerint. Ti mit gondoltok erről?
4: Hát 16 évig hívták ugyanúgy a miniszterelnököt, jön egy új kormányra.
3: Ez nem történhet meg a jelek szerint. Ti mit gondoltok erről?
4: Hát

0: ez a dolga. Most a tónussal, a vehemenciával vagy a hangsúlyokkal lehet szerintem vitatkozni, szerintem ez állja a kritika, álltja a kritikát, de az kétségtelen, hogy az első mondás az az, hogy lássunk tisztán a terepen, mielőtt elkezdünk dolgozni. Én ebben magában nem látok kivet.
1: De igazából a csontvázak számán vagyok meglepve, vagy igazából nem is, mert hogy ezt vártuk, hogy azért sok minden ki fog derülni, de hát például az, hogy a ledarált dokumentumok ott vannak a pincében, ez még Magyar Péter is meglepte, azt hiszem.
2: Engem pedig az lepett meg, amit mondtál.
1: Melyik része?
2: Hogy a csontvádak száma meglep.
1: Hát mert, hogy igazából még, most kezdődik.
2: Még ki sem nyitották hát a szekrényeket.
1: Hát erről van szó.
2: Tehát, hogyha a csontvádak számáról beszélünk,
1: hát akkor... Kikandikál a lábszár.
2: Annyit lehet mondani, hogy alig-alig látunk bármit. Tehát itt az EK környékén van egyre terebélyesedő...
1: Jó, hát azért az eléggé sokat mondom.
2: ...finanszírozási botrány, aminek egyre szebb és elképesztőbb leágadásai vannak, de ez például sokkal inkább Molnár Áron és kis csapata ad, aki feltárja, és nem a kormány, de teljesen egyetértünk abban, hogy valóban egy átadás átvételnél mindegy, hogy bizonyos szempontból mindegy, hogy 4 vagy 16 év telt el az előző kormányváltás.
1: Fel kell mérni, mit kapsz?
2: Tehát az átadás átvétel az egy gesztus, valójában most kezdi el egyáltalán, most kezdenek el körülnézni a miniszterek arról, hogy mi az, amiben valójában ülnek. Pontosan tudjuk, hogy elképesztő mennyiségű, és akkor most már a speciálisan a mostani helyzetről beszélünk, elképesztő mennyiségű titkos szerződés, kötelezettségvállalás született az elmúlt 4 vagy 16 évben. Ezeket senkinek nem volt lehetősége a mostaniak közül megismerni. Valóban, ez teljesen természetes. Mondom, a következő időszak lesz, amikor elkezdik kinyitni a szekrényeket, és elkezd olyan csontzene jönni, amilyet szerintem még nem láttunk.
0: Lehetséges, lássuk meg, hogy mi következik ezekből a bejelentésekből, de azért Magyar Péter nem pusztán leszámolást ígért, ha úgy tetszik, hanem egy emberséges és működő Magyarországot, ezek szerint ő az előzőt nem tartotta annak, tehát ebből meg az következik, hogy bizony...
2: Sokan nem tartották annak, megnézve
0: az eredményből fakadóan, gondolom, a társadalmi igény az lemérhető ez ügyben, ezt nem tagadom. De
1: van egy társadalmi többség ennek az elvárásnak.
0: De nekem az a meglátásom, hogy azért a döntés mögött nem pusztán az elégedetlenség húzódott meg a stílussal, akár a korrupciós ügyek feltételezett, vagy valós korrupciós ügyekkel szemben, vagy akár egyebeket is felhozhatnék, hanem az elmúlt 4 év relatív gazdasági sikertelenségéből is fakad ez az eredmény. Tehát sokan jobban is szeretnének élni, többet szeretnének elérni a saját életükbe, és egy ilyen reménnyel választották ezt az új kormányt. Tehát emellett, hogy most ezek nyilván ilyen szempontból politikai mézes heteknek írhatók le a kormány számára, hiszen a felelősség még már az övé, de azért mindenki tudja, hogy egy türelmi időt meg kell hagyni, amíg belakják a kormányzati
1: struktúrát. Ugye ezt szokás 100 napként meghatározni.
0: Igen. Lehet, hogy majd a 133 nap is szóba kerül. De hogy azért amellett az van, hogy szerintem az elvárások arra is irányulnak, hogy az emberek jobban is szeretnének élni egy békésebb országban, ahogy tetszik, többet keresni, stb. A köznapi igényeiket jobban kielégíteni, és egy ehhez jobb politikai, mondjuk úgy, vezetést választottak maguknak. Tehát, hogy ez a két dolog, ez egyszerre igaz, és lehet, hogy egy idő után majd, és még előtte vagyunk, az ilyen csontvázazások, ezek maximum elfedni tudják majd azt, hogyha lesznek olyan döntések, amelyek viszont nem fognak mindenkinek tetszeni.
1: Most hadd vitatkozzak én, tehát anélkül, hogy szembenéznél azzal, hogy mi történt, anélkül, hogy látná azt az ország, hogy mit kapott a mostani kormány, anélkül nem lehet ezt folytatni. Függetlenül attól, hogy milyen gazdasági eredményei lesznek a következő kormányzás.
0: Nem tagadtam, én a választói percepcióból indultam ki, hogy mi az elvárás az új kormányhoz.
2: Arról beszélni, hogy ez egy trükk, ez egy kommunikációs taktika.
1: Ez volt a választás ígéret.
2: Hogy ez egy kommunikációs taktika. Azt mondtad, hogy ezzel majd lehetőség lesz elfedni az esetleg...
0: Ez a jövő zenéje.
2: Igen. És azt gondolom, hogy nem, ez abszolút a jelen zenéje. Azt látjuk az egyik oldalon, a Fidesz oldalán, meglehetősen sok túlélési taktikát, vagy hogy mi a kedvenc szavatok erre? Testtartást lehet felfedezni. Ott van például az előbb említett Ferenc Orsolya, aki egy ilyen nagyon furcsa, egyre markánsabb, egyre saját arcéllel, egyre jobban rendelkező kritikusságot vállal.

0: fel. Még az elmúlt 4 évvel szemben is, amiben ő is aktívan.
1: Azért ezt tegyük hozzá, hogy utóbb. Lehet, hogy korábban is, de nyilvánosan igen. Csak utóbb.
2: Hát házon belül korábban is, nyilvánosan most. Ez a mondása.
0: A telapotban olvastam, és meg, magam is megdöbbentem, hogy mennyire markáns szembenézéssel, vagy kritikával a Fidesz egyik józsefvárosi képviselőjének a tollából, aki a Fidesz hitelességi válságával, korrupciós ügyekkel, Mészáros Lőrinccel, Tibor Istvánnal hozta összefüggésbe a vereséget. De vannak olyan magyarázatok, amiket most elmondtál, hogy azért itt nem az elmúlt 4 év gazdasági stagnálása, és akkor már ilyenkor be lehet hozni azt, hogy mert azért stagnáltunk az elmúlt 4 évben, mert szankciók, mert háború, mert külföld, mert Németország. A nézőknek mondom, amikor találkoznak ezekkel a szövegekkel, Lengyelország gazdasági történetének elmúlt 100 évében valaha volt legjobb 4 évet tudják maguk mögött. Szankciókkal, háborúval, Németországgal, mindennel. A lengyelek úgy fejlődtek ez alatt a 4 év alatt, Japánt megelőzték bizonyos
1: mutatóval. Dávid, ennek most vége? Tudsz? Tehát, hogy amióta elvesztette a Fidesz a választást, azóta ukrajnázás nincs, háborúzás nincs, brüsszelezés nincs, szankciózás nincs, hanem mi van, megegyezünk Brüsszellel, elmegyünk tárgyalni Kárpátaljára Zelenszkijjel, tehát egy másfajta gondolkodás
0: most a Fidesz,
1: van.
0: Én most a Fidesz magyarázatairól...
1: Ott nekik meg kell érteniük, hogy mi történt. Most én, akkor itt te hoztad szóba a tanácsköztársaságot. Ott van Bayer Zsolt, aki gyakorlatilag megígérte azt a nyilvánosságnak, hogy mostantól kezdve a bülbülszavú, lágylelkű, lírikusa lesz a jobb oldalnak. Ehhez képest most már arról beszél, hogy kár, hogy az ellenfelet nem ásták el az Orgoványi erdőben. Ugye már megint a tanácsköztársaság. Ugye arról beszélt a legutóbbi műsorában, hogy ez a mostani rendszer olyan kezd lenni, mint a tanácsköztársaság. Hát... Ami hát véres volt, kivégzésekkel is járt, mindennel járt, amivel lehet riogatni a közönséget.
0: Ezek akasztani fognak, mondta.
1: Igen.
2: Egy miniszter hozzá... pedig a tatárjáráshoz hasonlította, ami szerintem még a tanácsköztársaságnál is brutálisabb volt az elmúlt éveket, miközben ő egyébként...
1: Csak az nagyon messze van, tudod? Tehát, hogy az majdnem 1000 éve volt.
2: Én értem, hogy ezen akkor lehet morfondírozni, de attól függetlenül, ha a tatárjárás hozzuk föl példaként, akkor itt a magyar állam, Magyarország, nem tudom, felének
1: Miért nem tanul a vesztes oldal abból, ami biztosan a tanulság. De... Tehát, hogy még mindig arról beszél Orbán Viktor, hogy a nemzeti oldal 17%-on mérik jelenleg a Fidesz, a többi nem tartozik a nemzethez?
2: Jó, de
1: az a 83%?
2: De közben Takács Péter, Ferenc Orsó és még többen arról beszélnek, hogy ez egy hibás fogalom volt, amit egyébként az ő meglátások szerint többen félre is magyarázták, ők nem ezt értették alatta. Tehát Bayer Zsoltnak vannak durva mondatai, de most itt elhangzott, hogy van olyan képviselő, amelyik erősen önkritikusan áll az elmúlt időszakhoz, és a közösségen belül is egy szembenézést vár.
1: Na, erre mondtam, hogy van
2: tehát,
1: még dolog
2: ezzel. Nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz meghozott volna egy olyan választ erre a helyzetre, ami mondjuk Bayer Zsolt mondataival leírható. Az ő hangja egy ebben a kórusban, ha úgy tetszik, és van dolga a Fidesz közösségének nyilvánvalóan ez az eredménnyel és a következményekkel.
0: Van akinek a hangja kettőtér.
2: Akkor...
0: Igen. Tehát Orbán Viktor hangja mondjuk azt, hogy ebben a közösségben kettőt ér, és ő is egy ilyen megküzdési stratégiában van benne. Elmúlt az egérke korszakunk, most elmúlt már a nyuszi korszakunk is, és van a tigris korszak, mondta Orbán Viktor. Bayer Zsolt egyébként ehhez zárkózik fel.
1: Ümezbe korszakot nyitott, vagy ki tudja.
0: Havasi Bertalan is a tigris korszakhoz zárkózik fel. Ahhoz a tigris korszakhoz, amelyik egyébként egyáltalán nem néz szembe a hibáival, végigmondom, egyáltalán nem néz szembe a hibáival, külső, szokás szerint külső tényezőkben keresi a saját bukásának az okait, valamint Orbán Viktor ezt nyíltan elmondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy jön az a periódus, amikor a Fidesznek a szélső jobb oldalon kell megerősödnie, hogy ott ne billenjenek, nem is értettem ezt pontosan, a szavazók, és majd onnan jönnek befelé a centrum felé. Tehát nem. A Fidesz ilyen pillanatban 17%-on áll.
2: Ez a publikus szerint.
1: Igen, más szerint
0: de még kit vegyünk alapul 21. század nézőpont.
2: Nem láttam tőlük méréseket, hál' Istennek most.
0: Igen. Tehát azt gondolom, hogy itt októberre a Fidesz egy számjegyű. Amikor kinyílnak a szekrények, és egész nyáron dőlni fognak ránk az olyan korrupciós ügyek, mint amit az NK-nál látunk. És csak egy dolgot, de is a milliárdokban gondolkodjuk,
2: miért van, még esetleg.
0: Egy utolsó mondatom, miért van Mága Zoltánnak diplomata útlevele?
2: Ezt veled együtt kérdezem az illetékesektől, ebben ez lehet egy nemzeti minimum, hogy ezt a kérdést együtt föltegyük, én is kíváncsi vagyok a válaszra. Azért a 16 évvel kapcsolatban nyilvánvalóan most mindenki tromfol, hogy ez úgy, ahogy van, katasztrófa volt, de azért eközben ez nem úgy volt, hogy 16 éve megszavazták a Fidesz, azt legközelebb most lehetett szavazni, hanem közben voltak kétharmadok. Vannak olyan eredményei, vannak olyan vívmányai ennek a kormányzásnak, amit joggal mutat föl, nyilván a hibák meg az egyebek problémák mellett, az eredmény tükrében nyilván az utóbbiakon most nagyobb a hangsúly.
0: Segítek, volt ki korrupció.
2: De lehet az, hogy én is elmondok legalább egyetlen mondatot, anélkül, hogy közbe vágsz?
0: Próbáljuk
2: mert
0: meg.
2: Én megtettem veled ezt a...
0: Próbáljuk meg.
2: Idézőbegesztus szerintem minimum. Szóval az, hogy a Fidesz még létezik, nyilvánvalóan létezik, egy 2,5 millió szavazó tábor, amíg mostan lehet publikus és egyéb mérések szerint már kisebb, a győzteshez húzás jelensége miatt is alig, hanem ez egy értelmezhető jelenség, de azért nem teheti meg azt egy politikus, hogy az általa képviseltek, től elfordul, és azt mondja, hogy minden rossz volt, amit csináltunk, mostantól hamut szorunk a fejünkre. Bizony, ezek az emberek elvárják a Fidesz politikusaitól, akik rászavaztak, hogy álljanak ki értük is, adott esetben azokban a vitákban, amelyekben fölmerül a Fidesz erényei és hibáinak a kérdése.
1: Hát igen, csak ugyanezek az emberek, bocsánat,
2: ez a kettő
1: most én szólok közben, jó? Hát, ha jobban viseli. Dani, szóval figyelj, az nem lehet, hogy ugyanezek az emberek azt is elvárják, hogy magyarázatot kapjanak arra, hogy miközben azt hallgatták végig a kampányban, hogy nyernek, vezetésre állnak, biztos a siker, még egy utolsót kell hajtani a sikerért. Valami magyarázatot kapjanak arra, hogy mi történt itt?
0: És én pedig...
1: Ugyanazoktól a politikusoktól,
0: én pedig
1: ezzel letették őket.
2: Csak hozzátesztek újabb elemeket, de ez nem zárja ki azt, amit elmondtam.
0: Én állampolgárként, és annyit találod, hogy nem Fidesz szavazóként, ilyen módon én nem várok el semmit, hiszen nem tartozom bele abba. Én egészen mást várok el. Én azt várom el, hogy legyen ennek a szeretett, drága, csodálatos, lángoktól ölelt kis országnak egy valid, valódi ellenzéke. Jelen pillanatban a Fidesz morál insanity. Amikor a Fidesz kiborul azon most, tehát nem tudsz olyat mondani, amit 20 év kormányzása alatt Orbán Viktor ne csinált volna meg. Orbán Viktor 98-ban azzal vette át a hatalmat, hogy el lehet dobni a régi telefonkönyveket. Emlékszel rá? Emlékeztek erre a mondatára? Ami azt jelentette, hogy az összes kádert lecseréljük.
2: Aztán nem cseréltek le.
0: Hát...
2: Én emlékszem, ott maradtak 2010 után nagyon sokan voltak, aki a nemzeti színházi...
1: Dani, a záró gondolat.
2: Nem, figyelj, adom, amit mondtok ezzel kapcsolatban, nyilvánvalóan most a közhangulat is ebben van, de azt is tartom, hogy a Fidesz nem léphet az önfeladás állapotába, továbbra is milliók bizalmát élvezi. Ha ellenzék akar lenni hiteles és erős, akkor a hibákkal való szembenézés, a kérdésekre felmerülő válaszok megadása mellett el kell kezdenie kritizálni és felkérdezni a jelenlegi kormányt is. Nyilvánvalóan most még ez nehéz, hiszen a belakás korszakában van a Magyar Péter vezette kormány, de én már látok olyan jeleket, amik alapján szerintem azért lesz lehetőség arra, hogy bizony jogos kérdéseket tegyenek föl bizonyos.
1: Az teljesen,
0: igazad van, normális. Igazad van, öcsi.
1: Ez nem.
2: Kedves
1: szép, bár értjük, hogy
2: idézett. A vitakultúra már nagyot lépett előre, április 12-dik óta.
0: Igen, köszönjük, Havasi Bertalan.
1: Folytassátok kint.
2: Amúgy jóba vagyunk.
0: Folytassátok kint.
1: Ennyi.
2: Megyünk, apu.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Szakértők szerint komoly feladat előtt áll a Tisza kormány, ugyanis a turizmusban is rendszer szintű hibák halmozódtak fel az utóbbi másfél évtizedben, amelyeket csak egy hosszú távú stratégia és egy új szakmai alapokra helyezett irányítási struktúra tudna orvosolni. Flash Tamással beszélgetünk.
2: Szállodák és éttermek szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flash Tamás, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát itt két dolog van, az egyik az az, amivel kezdjük, mert ez volt a sajtóhír, és hát a nemzetközi sajtót is bejárta, hogy botrányosan magasak a budapesti BL döntő kapcsán a szállásköltségek, de hát nem csak a szállodáké, már az Airbnb-k is. Szóval, hogy itt valami óriási extra profitra akar szertenni mindenki. Mennyi alapja van ennek?
3: Biztos, hogy extra profit lesz, tehát ez az alapja, ez teljesen igaz. Sokszorosa a szállásár annak, ami ilyenkor megszokott május végén. Azért azt gondolom, hogy három olyan nagy esemény van, főleg sport szinten a világban, a Bajnokok Ligája döntő, a futball világbajnokság döntő és a Super Bowl, amikor nem léteznek magas árak, tehát minden ár elfogadott. Ugye ez azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen esemény nem volt még soha az országban, lehet, hogy nem is lesz többet. Nagyjából egyébként 4-5-szor olyan lesz az átlagárunk egy májusi hétvégéhez képest, mint szokott, tehát ez tényleg egy extra bevétel lesz, ennek extra adója is lesz, úgyhogy mindenki jól fog belőle járni. Én azt gondolom, hogy azért nem érdemes ezzel foglalkozni, mert ez egy olyan egyedi esemény, ami a világon mindenütt azt jelenti, hogy felárazzák a szolgáltatásokat. Teljesen mindegy, hogy ez Párizsban van, Münchenben van, Budapesten, Bécsben, Prágában, mindenhol sokszorosa az ára normálisnak.
2: Itt most csak az árakat látjuk, vagy már látszik az is, hogy mekkora a foglalási kedv?
3: Hát a foglalás teljesen tele van a város, tehát az nem kérdés, itt nem a városban, a városon kívül, meg a környező kisebb városokban is már keresik a vendégek a szobákat.
2: Tehát voltak éppen bármit elbírt volna a piac.
3: Bármennyit elbírt volna a piac, így van.
2: Milyen érdekes ez. Mert hogy ugye látjuk a jegyárakat is, meg látjuk azt is, hogy feketén mondjuk egy Barcelona-Real Madrid meccsre 1,5 millió forint volt egy darab jegy, aztán az utolsó pillanatban már 5 milliót is adtak.
3: Érde. Igen, de hát szóval már most a foci VB döntőre 2,5 millió a legolcsó.
2: Hogy a sportrajongó az voltak éppen, hogyha megőrült, akkor bármilyen árat kifizet érte, de a szállásra sajnálja, mert az más.
3: Igen, de hát aludni meg valahol kell, úgyhogy ilyen szempontból ezt is előbb-utóbb kifizetik. Azért én azt gondolom, hogy vannak itt olyan elvadult árak, főleg magánszálláshelyeken, ahol már láttam, hogy 3 millió forintot is kérnek egy éjszakára, azért abban szkeptikus vagyok, hogy azt is ki fogják a végén fizetni, de a felét biztos, hogy ki fogják fizetni.
2: Kemény. Milyen helyzetben van a turizmus a kormányváltás pillanatában?
3: Én azt gondolom, hogy a turizmus egy izgalmas és átlagos, de izgalmas helyzetben van. Ugye nagyon nagy változások vannak a világban, nagy változások vannak az országban is. Ugye nagyon érdekes a turizmus szempontjából, hogy mi történik majd akár a kerozinárával, mennyire lehet majd repülni, hogy fognak felmenni az üzemanyagárak, vagy nem mennek fel, mi lesz a nyári foglaltsággal. Nagyon izgalmas kérdés az nekünk, főleg azoknak a budapesti szállodásoknak, ugye itt ez egy exportágazat ilyen szempontból, hiszen a vendégek 90-95%-a külföldi, hogy ez a nagyon erős euróval mi fog történni. Ugye jelen pillanatban mi nagyjából minden egyes euró bevétel után 10% profitot bukunk el, de hát mindennek van egy ára, ezzel tisztában vagyunk. De összességében ez is érdekes lesz a nyári foglalásokkal kapcsolatban, hogy a magyar vendégek vajon itthoni szolgáltatásokat fognak igénybe venni, vagy esetleg az erős forint mellett elmennek külföldre. Tehát sok ilyen kérdés vetül fel. Összességében azért egyébként bizakodóak vagyunk, hogy reméljük, hogy egy jó szezon fogunk tudni zárni.
2: Magyar turizmus szervezeti felépítését az ellenzék rendszeresen kritizálta, mondván, hogy az Orbán családhoz köthető annak a vezetése. Ez mennyire volt helytálló, és mennyire igaz ez ma, most itt a választás után egy hónappal?
3: Nézze, én összességében soha életemben nem szeretek a múlttal foglalkozni, annyit szeretnék rá mondani, hogy igen, voltak ráhatások, de ha csak azokat a részeket nézzük, amikor lehet látni, hogy bizonyos támogatások milyen körökhöz kerültek, biztos, hogy ott is lehet összefüggéseket találni, de szerintem ma az a kérdés, hogy hogyan megyünk tovább. És én azt gondolom, hogy ebből a fő tanulság az, hogy az államnak az a feladata, hogy egy olyan versenyhelyzetet teremtsen a turizmus résztvevői számára, ahol mindenki azonos eséllyel indul el. Mert szerintem az elmúlt években talán a legnagyobb problémának azt lehet felvetni, hogy nem egyenlő eséllyel indultak a különböző vállalkozások, és ez versenytorzító hatással volt, akár a szállodaiparra, a vendéglátásra, a rendezvényiparra, hiszen láttuk, hogy mik történtek benne. Én szerintem az államnak most az a feladata, hogy mindenkit oda tudjon állítani a rajtvonalra, és mindenki akinek ugyanazt a távolságot kelljen lefutni, és akkor az fog nyerni, aki gyorsabb.
2: Ez milyen rendszereket kell most lebontani, milyen szervezetet kell átalakítani, hogyan képzeljük ezt a folyamatot el?
3: Hát ugye előbb-utóbb ki fog derülni, gondolom, a napokban, hogy a turizmusnak milyen képviselete lesz, ugye még pontosan most se tudjuk, mi azt látjuk egyelőre, hogy nagyobb valószínűséggel talán a gazdasági tártához, kapitány miniszter úrhoz fogunk tartozni, hogy ez egy államtitkárság lesz, vagy helyettes államtitkárság lesz, vagy esetleg a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a legmagasabb szervezete a turizmusnak jelenleg valamilyen formában megmarad, és nála lesz a jogalkotási része is. Egy biztos, hogy az összes szabályozást újra kell gondolni, meg kell nézni, hogy turizmus törvény tekintetében milyen teendőink vannak, hogy lehet azokat a szabályozásokat megtenni, akár a vendéglátóipart nézve, akár a szállodaipart, akár az utazási irodákat, idegenvezetőket, tehát az engedélyek kiadásától kezdve, önkormányzatoktól meg kell nézni folyamatában, hogy min kell változtatni. A dolog egyébként sokkal bonyolultabbnak hangzik most így elsőre, mint amilyen a valóságban, hiszen csak vissza kell térni olyan szintre, amikor még olyan állapotok voltak, hogy nagyjából mindenki egyformán tudott versenyezni. Szerintem azért a következő hosszú hónapoknak ez lesz a fő munkája, és a piac el fogja tudni dönteni, hiszen a mindenkori kormánynak ezen kívül csak annyi lenne már a feladata, hogy az infrastruktúra bővítéssel, akár olyanokkal, hogy ilyen rendezvényeket, mint a BL döntő vagy koncertek tudjon támogatni, hiszen ennek rendkívül magas adóbevétele van, és külön extra profitot termel, ahogy az elején beszéltük, és abból nagyobb adóbevétele van a városnak, az országnak is. De összességében, ha egy jó országot csinálnak, az a turistának is jó.
2: Az, hogy az elmúlt időszakban ki milyen támogatást kapott, az elfette azt, hogy ki mennyire piacképes, vagy alapvetően nem ezzel volt a baj, és nem is ezzel lesz a probléma?
3: De elfette. Hát értelemszerűen, ha valakinek csak 100 méteren 20 métert kell futni, akkor ha viszonylag lassan kezd el azon a 20 méteren elindulni, olyan nagy a különbség, hogy akkor se lehet utolérni. Igen, sok helyen, főleg a vidéki turizmus tekintetében elfette.
2: Ott akkor most baj lehet?
3: Én azt gondolom, hogy majd vissza fog állni a normális rendszer. Szerintem az államnak nem lehet az a feladata, hogy vállalkozásokat direktbe támogasson. Nincs rá szükség. Tehát nem kell szállodát építeni az államnak, nem kell éttermekhez pénzt adnia, nem kell rendezvény direktbe pénzt adni. A lehetőségeket kell megteremteni, amivel majd a vállalkozók élni fognak.
2: Ugyanakkor meg az is látszott, hogy a turizmus és a vendéglátóipar is fontos volt az előző kormánynak. Tehát olyan intézkedések sora született meg, ami azt a célt szolgálta, hogy könnyebb legyen az ebben dolgozók számára az élet. Ezeket meg kellene tartani, vagy ez megint piactorzító hatású volt?
3: Nem, hát azért ugye azt meg kell hagyni, hogy a magyar GDP-nek, ugye megoszlanak mindig a vélemények, nagyjából 12-13%-át adja a turizmus, ami azért egy elég komoly hozzáadott érték, plusz közel azért 400 ezer ember dolgozik a turisztikai ágazatban, tehát elég sok munkavállalót vonz be a szakma, és ez minden szint, tehát a 8 általánost végzettől a diplomásig, tehát egy elég széles spektrumot tud lefedni a turizmus. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos része lesz az új kormány működésének is, hiszen kapitány miniszter úr is már kijelentette, és hát ilyen szempontból is szerencsések vagyunk egy picit, mert a három legnagyobb közjogi méltóságból azért az egyiket, a mi szakmánt adta most Forsthoffer Ágnest, ugye, aki alapvetően amellett, hogy most az országgyűlés elnöke, ő szállodás volt, tehát hogy látszik, hogy beszélnek róla, hogy fontos, és mi azt gondoljuk, hogy megfelelő súllyal és a megfelelő polcon szerepelhet majd a turizmus. Egy biztos, hogy nem csak állami, de önkormányzati szinteken is változásokat kell hozni, mert azok nem működnek például, hogy ha csak az Airbnb szabályozást nézzük, ha az utca egyik oldalán valamit lehet működtetni, a másik oldalán nem lehet, ez nem működik egy normál piacgazdaságban.
2: Fresh Tamás, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.

srác! Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az igazságügyi miniszter nemleges ajánlással terjesztette fel a bicskei pedofil segítő tanár kegyelmi kérelmét a köztársasági elnöknek, aki ezt a döntést megváltoztatta. Ezt Magyar Péter mondta a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint az igazságügyi minisztériumnál fellelhető dosszié teljes tartalmát holnap hozzák nyilvánosságra. Gatter Lászlót és Zamecsnik Pétert kérdezzük.
2: Jó estét, ügyvédő!
3: Jó estét kívánok!
2: Azt is mondta, vagy hát legalábbis utalt rá Magyar Péter, hogy valószínűleg ez a 40 kegyelmi ügy egy csomagként érkezett vissza, és került az igazságügyminiszter asztalára aláírásra, tehát nem ellenőrizte egyenként azt, hogy ott volt-e valami változás, mert hogy nem így terjesztették elé. Mert ezt vagy pontosan tudja, mert akkor még másfajta kapcsolatban volt, már nem éltek együtt, azt is elmondta, vagy csak sejti. De ha ez az utóbbi igaz, akkor valójában Varga Judit is át lett vágva, ha jól értem ezeket a dolgokat. Mert ott azért illet volna szólni, hogy hát itt történt egy változás, miniszterasszony.
3: Az a helyzet, hogy nem, ezenek egy kegyelmi ügynek a menetét azt látnunk kell, hogy ez hogy néz ki. Ez beadhatja a terhelt, a védője, most nem menjünk végig, hogy ki.
2: Most itt tudjuk, hogy a védője, vagy egy ügyvéd legalábbis, mert majd holnap megismerjük az önnevét is.
3: Beadta, hát mondjuk annak van nagy jelentősége, szerintem nincs, de mindegy, beadta az alapügyben eljárt bíróságnál, aki ezt továbbította az ilyen kegyelmi főosztályára. Tehát ott van egy főosztály, ami ezekkel az ügyekkel foglalkozik, ott meghányták, betették a dolgot, és valamilyen javaslattal az igazságügy miniszter elé terjesztették. Aki ezek szerint, ezt eddig is körülbelül sejtettük, hogy ilyen urbánus legenda volt, nemleges javaslattal küldte tovább a köztársaság elnöknek, majd amikor diszkrecionális jogával élve Novák Katalin aláírta, akkor onnantól kezdve Varga Judit is ellejegyezte. Olyan sok minden mást nem fogunk ebből megtudni, de Lacinak ebben jóval több ismerete van, mint nekem.
2: Úgy lehet, legalábbis Magyar Péter szavaiból kiindulva, hogy fogjuk látni, hogy ki mindenki kezén ment ez át a minisztériumban, és ki mindenki hagyta jóvá, mielőtt Varga Judithoz eljutott volna, vagy ki mindenki nem írt céljegyzetet mellé. Azt mondta, hogy lesznek itt érdekes nevek. Ennyit tudunk egyelőre. Meg azt, hogy egy ügyvéd kollégájuk nevét is megismerjük.
4: Hát én is azt gondolom, hogy különösebben nem lesz ez mégse izgalmas, mert azért így, ahogy elmondta kollégám, hogy mi a folyamat, ez egy, azért azt is tudni kell, hogy a kegyelmi kérelmeknek a 99,9 vagy 99 századát elutasítják. Tehát gyakorlatilag 100-ból 100-at utasítanak el. Nagyon ez a gyakorlat. Tehát nyilván itt is az volt, hogy a kegyelmi főosztály inkább csinál egy kivonatot, hogy tudja, hogy miről a köztársasági elnöki hivatal, hogy tudja, hogy miről szól a kérelem, leírja, hogy igaz-e, ami bele van írva mondjuk, és nemleges javaslattal föl, mert itt is ez történt. És amikor visszajött, akkor biztos, hogy hibázott valamilyen minisztériumi dolgozó, mert bizony ez egy piros felkiáltó jelnek kellett volna lenni, ha Varga Judit nem tudta, akkor ez egy piros felkiáltó jelnek kellett volna lenni, külön kellett volna odaadni a miniszternek, hogy
2: itt van valami.
4: Itt valami történt, itt valami van, és akkor a miniszter vagy megkérdezi, vagy nem kérdezi meg, vagy rákérdez, vagy nem kérdez rá, de biztos, hogy megnézi, mert ez annyira szokatlan és annyira extrém eset, hogy biztos, hogy megkérdezi, mi történt itt. Fölhívják a köztársaság, én biztos vagyok, hogy ez történt volna, és én azt is gondolom, hogy valaki biztos felhívta a köztársasági elnök hivatalt, mert lejjebb is ez biztos kiütötte a biztosítékot, mondjuk a főosztályvezető, nem tudom ki volt az, felhívta a köztársasági elnöki hivatalba, ott is van egy kegyelmekkel foglalkozó osztályvezető, vagy egy erre kijelölt valami kicsit, nem túl nagy, és megnézzük, hogy mi történt, és akkor vagy megmondták neki, vagy nem mondták meg, mert az is lehet, hogy azták neki, hogy hát mert úgy döntött a köztársasági elnök, és akkor ez lett a vége.
2: Magyar Péter sejtette ezt is egy korábbi megszólalásában, hogy mi történt, mert ugye Léva Janikot megnevezte, ha nem is annyira nyíltan, hogy rámutatott volna, hogy ő telefonált vagy intézkedett, hanem hogy hát őt kéne megkérdezni. Hát,
4: de hogy ez nem lesz,
3: bocsánat, nem lesz benne az iratokban.
4: Soha hát nem, semmi nem lesz leírva, az egészen biztos.
2: Viszont a köztársasági elnök kéri Magyar Péter, hogy a nála lévő dokumentumokat is adja át, mert ő csak az igazságügyminisztériumban lévő őket ismeri, találta meg, illetve az ő munkatársai. Lehet ott más, mint az igazságügyi minisztériumban?
3: nagyon más nem lehet, hiszen az iratokat az igazságügyminisztérium terjeszti föl a Sándor palotának.
2: Lehet ott több, mint ami az
3: igazságügyminisztériumban? Több biztos, hogy nincs.
2: Hát akkor most, ez ugyanaz lesz.
3: Ugye, azért mondtuk azt, hogy van, most nehogy a kedves tévénézők valami fantasztikus nópumra gondoljanak, meg várjanak, én nem tudom, valami megváltásra. Nem fognak ilyet találni. Lesz egy előterjesztés, amire nyilván döntött Novák Katalina, hogy döntött, nyilván nem írta oda, hogy egyébként sugott nekem, vagy megkérte XYZ, és kész, ennyi. Tehát ennél többet nem fogunk megtudni.
2: A köztársasági elnök lemondatása. Látszik, hogy Magyar Péter ezügyben igen elkötelezett, és minden egyes alkalommal elmondja ezt a május 31-i határidőt, amit szabott. Nem csak a köztársasági elnöknek, hanem még egy csomó közjogi méltóságnak, legyen az Alkotmánybíróság elnöke, vagy a legfőbb ügyész, és így tovább. Arról már beszéltünk ebben a műsorban, hogy hát ez egy bemondásra nem fog menni. Látszik az, hogy kezd kialakulni, hogy amennyiben nem mondanak le, akkor mi lesz a megoldás?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és ehhez egy segítséget tulajdonképpen maga Sólyog Tamás nyújtott. Ugye most kifejtette az álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és azt mondta nagyon helyesen, hogy a jelenlegi alaptörvényben ilyen, hogy méltatlanság, ilyen, hogy alkalmatlanság, ilyen, hogy bizalomvesztés nincs, majd lesz. És hogyha mondjuk maradjunk a méltatlanságnál, ha a méltatlanságot megindokolják, hogy kérem szépen, ekkor meg ekkor hallgatott, ekkor meg ekkor aláírt ilyen-olyan törvényeket egy másodperc alatt, ekkor meg ekkor kellett volna szólni, hogy a nemzet egységével valamilyen problémák vannak, lásd, poloskázás, és még hadd ne soroljam, hát ezt felsorolják, és azt mondja a kétharmad, hogy kérem szépen, méltatlan tetszik lenni. Ez miért jobb, mintha emelt fővel tudomásul veszem a többség döntését, és átadom a helyem egy olyan embernek, akiben viszont van bizalom.
2: Viszont van egy másik szempont, hogyha ezt egyszer meg lehet csinálni egy köztársasági elnökkel, mondják azok, akik ellenzik ezt a folyamatot, amit most leírt, akkor ezt onnantól kezdve bármikor, tehát a magának, az intézménynek az érinthetetlensége rendül meg. Ebben mennyi igazság van?
4: Hát igazság lehet benne, mert lehet ezt máskor is felhasználni, de tételezzük fel, hogy majd nem lesz méltatlan egy köztársasági elnök, és kialakul egy olyan rendszer, talán, vagy visszakanyarodunk ahhoz a rendszerhez, hogy olyan köztársasági elnökök vannak, akik méltók erre a beosztás, és nem kell vele élni. De azért nem ennyire egyszerű, mint ahogy az itt elhangzott, tehát módosítani kell mást is, mert ugye most van még egy méltatlan, és akkor majd az Alkotmánybíróság meg fogja vizsgálni ezt a méltatlanságot, tehát itt azt a részét is szabályozza.
2: Miközben az Alkotmánybíróság elnöke is méltatlan kellene, hogy legyen.
4: Vagy elhangzott, mint a 15 darab alkotmánybíró lemondása fölmerült, azoknak is le kellene mondani. Tehát nyilván itt komplexen kezelik ezt a kérdést, és biztos, hogy dolgoznak rajta, hogy mi legyen a technikai megoldása.
3: Hát az Alkotmánybíróság jóváhagyási lehetőségét is törölni kellene, nyilvánvaló.
4: Vagy magát az eljárást.
3: Magát az eljárást is, igen, ez kétségtelen.
2: De ez az egész nem avatkozik bele olyan mélységig a megszokott alkotmányos rendbe és a jogrendbe, ami aggályos lehet, mert nem csak korábbi Fideszhez köthető politikusok és közéleti személyiségek szólalnak meg, hogy azért óvatosan.
4: De a aggályos, nem is elegáns lehet rámondani. De nem ebből kell nyilván kiindulni, abból kell kiindulni, hogy ez a rendszer úgy lett kiépítve, hogy ezek a fékek, ellensúlyok, amik normálisan hogy ez nem működjön, igen, hogy ne lehessen ezekkel a szabályokkal élni, és olvastam egy nagyon érdekes cikket, ami arról szólt, hogy ne tévessze meg senkit se az, hogy demokratikus módon váltották le ezt a kormányt, ettől ez egy diktatúra volt, és ez egy nagyon okos megjegyzés, tehát és ennek megfelelően is lettek kialakítva ezek a közjogi megoldások, hogy végtelen hosszú kinevezés és a többi ezek, amikről itt beszéltünk.
2: Az a gondolat, hogy például az Alkotmánybíróság problémakört meg lehetne oldani azzal, hogy az Alkotmánybíróság létszámát drasztikusan megemelik és kineveznek alkotmánybírónak olyan új többséget, amelyik majd aztán elmozdítja a korábbiakat. Erre ez mit szólnak?
3: Van egy elképzelés, azt hiszem legutóbb, amikor Bárándi Péterrel volt, amit ő meg is említette ezt, hogyha azt mondanák, hogy az Alkotmánybíróság az a legfelsőbb bíróság, kúria, most mindegy, melyik szóhasználatot mondom, egyik kollégiuma lenne, és oda pályázhatna az összes jelenlegi alkotmánybíró, akik között zárójel most a saját véleményemet mondom, egy-két nagyon kiváló kollega van, ha csak a büntetőjog területén ugye egy hölgyre gondolunk, kiváló alkotmánybíró, és nem politikai szempontok alapján, mondhatom a nevét, dr. Cine Ágnesről van szó, aki messze nem politikusi mi voltában lett híres, hanem ahhoz, mert érti a dolgát. Tehát ezek az alkotmánybírók mondjuk, mint a kúria vagy a legfelsőbb bíróság egy kollégiumának a tagjai, pályázhatnának újra, és akkor majd eldönti a kúria akkori vezetése, vagy az országgyűlés, vagy bánom is én kicsoda, hogy ki alkalmas és ki nem. Kinek a döntéseiben voltak szakmai szempontok, és ki egyéb szempontok mellett döntött.
2: A kormány mai sajtótájékoztatóján beszélt erről is Magyar Péter, és arra a kérdésre, hogy is lenne jelöltje arra, hogy ki legyen a mostani helyett az új köztársasági elnök, mondta, hogy majd a parlament eldönti, ha egyáltalán ez lesz a megoldás, hogy a parlament dönt. Valahogy így fogalmazott. És ez nekem feltűnt, mert ez a gondolat nem először kerül elő, hogy nem a parlamentnek kellene megválasztani, hanem a népnek kellene megválasztani a köztársasági elnököt. Ugye ez egy 1990 óta keringő, bolyongó gondolat, amit akkor elvetettek, de hát időnként felbukka most is. Erről mit gondolnak?
4: Hát ez biztos lassítaná a folyamatot, mert egyébként nem ördögtől való gondolat.
2: Hát addig Forstoff Ágnes ellátja
4: még
2: a teendőket.
4: Emlékszünk rá, amikor volt a háromigenes népszavazás. Bocsánat, aki még emlékszik erre, az egyik kérdése ez volt, hogy közvetlenül lehet-e választani a köztársasági elnököt, vagy sem, és akkor elvetették, mert akkor attól féltek, ugye, hogy az MSZNP jelölt a Posgai lesz esetleg a köztársasági elnök. De ettől még ezt most ki lehet újból elő lehet húzni, de ez lassabban fog folyni akkor ez a dolog. De talán még az alkotmánybíróságra visszatérve ez egy jó megoldás, de még az is jó megoldás, ha azt mondani, hogy összevonni, elnevezni, ugye most akkor egy ilyen komplex bíróság lesz, alkotmány és legfelsőbb bíróság, és ez nem ugyanaz, mint amikor a Baka Andrást kirúgták azzal, hogy legfelsőbb öt kúriára nevezték, mert az csak egy névváltoztatás volt. Ez egy intézményes változtatás lenne, hiszen akkor összevonnák ezt a két szervezetet, és akkor már nyilvánvalóan két legyet lehet ütni egy csapat, az alkotmánybíróságot is, meg a kúria jelenlegi elnökét is.
3: Biztos, hogy egyébként egy jelentős időtartamú ex-lex állapotot idézne elő, hogyha most közvetlen szavazásra térne át. Én nem azt mondom, hogy a jövőben ez nem lehet, csak azt elő kell készíteni, mert ugye itt önként jelentkezők, talán a Hódmezővásárhelyi polgármester már jelentkezett is erre a tisztségre, meg van, aki Iványi Gábort akarta jelölni, aki mondta, hogy köszöni szépen, de nem, nagyon helyesen.
2: Hát és nyilván lenne rengeteg
3: olyan jelölt, persze. Biztos nagyon sok. De egy hatalmas űr keletkezne, amit egyébként egy köztársaság elnöknek be kell tölteni. Most nem csak a törvényalkotásnál, hát mondjuk az igen furcsán nézne ki alkotmányjogilag, hogy az az országgyűlés elnöke, aki egyébként szavaz arról az adott törvényről, az mindjárt majd ő fogja ellenőrizni. Szóval ez nem
2: hát egy gyűltő helyében, ha jó, már ott van.
3: Hát ha már ott van, persze aláírhatja.
2: Ugye, mert hogy Forstoff Ágnes lenne, igen, ebben az esetben az ideiglenes állapfő.
3: Igen. Szóval én a magam részéről nem tartanám. Sokkal inkább szerencsések tartom, hogy addig, ameddig valamilyen új alkotmány, amit népszavazással tényleg erőre emel majd a politika, addig én azt gondolom, hogy jó volna, hogyha egy köztiszteletben álló, akit mindenki elfogad, és aki valóban...
2: Van olyan, akit szerintem mindenki elfogad? Egy ilyen előzmény után?
3: Itt egy dolgot kell látni, a pártpolitikát és a közpolitikát el kell választani élesen egymástól. Ne pártpolitikai érdekeket képviseljen a köztársaság elnök, hanem a közérdekeit. Most mondok egy példát, ugye emlékszünk mindannyian arra, amikor ezt a gyermekvédelmi törvényt nagy hirtelenséggel elfogadta a magyar parlament, amit körülbelül 5 perc alatt írt alá Súlyog Tamás, anélkül, hogy végig gondolta volna azt, amit az Európa Bíróság végig gondolt, és azt mondta, hogy ez unió ellenes. Többen tiltakoztak, akkor volt valami foganatja? Átnézték? Nem. Na, itt kezdődnek, és ez nem pártpolitika, ez közpolitika.
2: Gatter László, Zamesnik Péter, köszönöm szépen.
3: Köszönjük a meghívást. Köszönjük.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről

0: ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Komoly bírálatokat kapott Kapu Tibor a Fidesz szimpatizásaitól, miután a magyar űrhajós nyíltan vállalta, hogy szimpatizál a Tisza párttal, és a parlament előtti rendszerváltó rendezvényen is megjelent. Ferenc Orsolya korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos ugyanakkor kiállt Kapu mellett, aki szerinte küldetése során nem egy politikai pártot, hanem a magyar embereket képviselte. Vendégünk Kapu Tibor.
3: megbeszéljük, hogy hogy volt, meg hogy hogy lesz. Az egyik az ugye a személyes története Kapu Tibornak, a másik meg a Magyar Űrkutatás. Jó estét, örülök, hogy
4: jó estét, van. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Történt, az van bőven, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy fog menni a beszélgetés.
3: Na, lássuk. Szóval itt a szemrehányás oka az az, hogy a választás estéjén kiírta azt, hogy győzött a Demokratikus Magyarország.
4: Így van.
3: Korábban meg Orbán Viktorral ült a színpadon, és mint bocsinálta egy riporter, interjút készített.
4: Róna Jégon típusú babérokra törtem, de hát aztán nem sikerült meg.
3: De én majd még megpróbálom az űrutazást. Hát, ha tudunk cserélni.
4: Kritek leszünk, így van.
3: Na de komolyra fordítva, melyik volt szívből?
4: Én a választás estén örültem, hogyha kezdhetem így ennyire őszintén, és hogyha a szívből való kérdést kérdezte a szerkesztő úr. Azért, mert vége lett egy olyan periódusnak, egy olyan időszaknak, ami szerintem sokak számára legalább 2 évig tartott ebben a társadalomban, és abban a periódusban rengeteg nagyon csúnya, kifejezetten gyűlölet és gyűlöletkeltő dolog hangzott el. És annak, hogy ennek legalább vége van, és ez a társadalom meg tud kezdeni gyógyulni, én annak örültem, úgyhogy...
3: Ez kifejezetten a kampányról szólt, nem is a kormányzásról.
4: Pontosan, ez kifejezetten a kampányról szólt, és aztán ugye rátérve a Facebook posztra, amit kiraktam, tanulnom kell ezt még elég rendesen, mert amikor még kiraktam, akkor ha jól emlékszem, akkor még csak a részvételi adatok jöttek ki. És az, hogy majdnem 80% volt a részvételi adat, az szerintem egy demokratikus országban igenis ünneplendő dolog, és az én posztom az legalábbis erre irányult. És aztán persze, hogy valaki 20-30 perccel később nézi, akkor már beleolvashat mást is.
3: Okkal vagy ok nélkül?
4: Okkal vagy ok nélkül írtam ki?
3: Nem, okkal vagy ok nélkül olvas bele valamit.
4: Ezt én nem tudom, ezt azt annak kell eldönteni, aki belelát ezekbe a dolgokba valamit. Hogyha már erről beszélünk, és ez a téma, akkor szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos tisztázni azt, hogy magyar űrhajósként én valójában magyar űrhajós vagyok. Ami szerintem egy definíciós probléma itt Magyarországon. Azt tudjuk, hogy milyen az amerikai űrhajós, azt tudjuk, hogy milyen az orosz űrhajós, de az, hogy egy magyar űrhajós pontosan mit csinál, Azt 45 évig nem tudtuk kvázi. Azt tudjuk, hogy egy olimpikon nem politizál, azt tudjuk, hogy más sem, mert nem fér bele a profilba.
3: Az olimpikon politizál nagyon sokszor. Az olimpián magán nem politizálhat, de hát aztán látjuk, hogy az olimpikonok hazajönnek, és hirtelen lesz véleményük.
4: Ez lehetséges, viszont megmondom tényleg őszintén, hogy az én bennem felkeltődött rengetegszer ez a definíciós probléma, hogy meddig nyújtózhatok én, mi az a pontos megnyilvánulás, amit én még tehetek. Ami viszont fontos ebben az egészben, hogy párpolitizálás, amit én ígértem még szeptemberben, hogyha jól emlékszem, vagy talán augusztusban, hogy nem fog érteni, azt nem tettem akkor se, és azóta se.
3: Orbán Viktorral egy színpadon a választási kampányban az nem volt az?
4: Szerintem az nem volt egyrészt választási kampány, másrészt meg szerintem a Mandineres interjúra gondol novemberben, hogyha jól emlékszem. Az pedig... Szerintem az nem volt egyrészt választási kampány, másrészt meg szerintem a Mandineres interjúra gondol...

0: akkor meg is sajátítanám, mintha a saját űrhajósa lenne.
1: Volt rá példa, és volt rá jelzés, sőt azt is elmondhatom, hogy ebből adódóan volt rengeteg belső vívódás is. Volt rengeteg olyan meghívó, amit nem fogadtam el. Ugye voltam egy-két rendezvényen, és aztán elmondtam az újjövi beszédemet, amire megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, de rengeteg más olyan rendezvény volt, ahova szintén hívtak, amin viszont nem jelentem meg. Tehát engem meg lehet nyugodtan nézni, hogy ott voltam a békemeneten, vagy ott voltam-e bármelyik másik DPK
0: hívták?
1: Rendezvényen. A DPK-kra hívtak, a békemenetre szerintem nem. Évértékelőre hívtak, viszont évértékelőre, megmondom őszintén, a másik párt is hívott. És amikor arról beszélünk, hogy nem párpolitizálok, és szerintem a magyar űrhajósnak nem szabad párpolitizálnia, legalábbis ameddig ebben a minőségében van, ott őt tényleg minden magyar ember kell képviselnem, mert én Magyarország kutató űrhajósa vagyok, nem a Fidesz űrhajósa, és nem is leszek a Tisza űrhajósa. Aki szeretne ebbe belelátni valamit, azt én megértem, mert 16 évig nyilvánvaló, hogy egy rendszerben éltünk, és szerintem a kormány és a párt rengeteg fejben össze volt már keverve, ami szerintem egy érthető dolog, viszont azt szeretném tényleg hangsúlyozni, hogy nem egy Fidesz logóval mentem fel a világűrbe, és hogyha még egyszer felmegyek, akkor nem is Tisza logóval fogok felmenni. Szóval évértékelő, hogyha jól emlékszem, az februárban volt. Habár meghívtak mindkettőre, egyikre sem mentem el, pontosan ezért, mert nem szerettem volna párpolitizálni.
0: Olvasta a megjegyzéseket, hogy megváltoztatta a véleményét, hogy szélkakas, hogy köpenyek forgató.
1: Napraforgó.
0: Napraforgó, és igen, és ennél csak durvábbak.
1: Ez pontosan, sőt az üzeneteket még nem is látják a kedves nézők, a kommenteket igen. Olvastam, nem esik jól a lelkemnek, amire szerintem rengeteget fogok most kommentelni, hogy mi az, hogy nem esik jól. Viszont nem esik jól az én családomnak sem, és nem esik jól a szeretteimnek sem. Én azt gondolom, hogy azok, akik ilyenkor kommentelnek, joggal lehetnek sértett érzetűek, mert lehetséges, hogy tényleg tévedtek akkor, amikor beleláttak valamit ebbe, hogy én a párt űrhajósaként mehettem volna fel, vagy mentem volna föld, sőt, ők tettek engem híressé, vagy gazdagá, vagy hasonló. Nyilván ennek semmilyen alapja nincsen. Az, hogy ők most kvázi sértetként érzik magukat, azt én elképesztően sajnálom, viszont azt szeretném tényleg elmondani, hogy soha nem kommunikáltam azt, hogy én a párt színébe mennék fel. A kommenteket olvasom, én azt gondolom, hogy minden, amit most elmondtam, az a magyarok nagy többségének, a magyarok elsőprő többségének teljes mértékben egyértelmű, hogy egy magyar űrhajós az nem egy párt űrhajósa. És az, aki kommentál, az nincsenek olyan elképesztően sokan, sőt a támogató kommentek és a támogató üzenetek szintén ott vannak, amiket nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök. Én nagyon remélem, hogy ez a definíciós probléma, amivel az elején kezdtük, akkor ez egyszer majd föl fog oldódni, és nem kapunk majd ilyen kommenteket.
0: Lehet-e az űrprogram, akár az ön űrhajós pályafutása rendszereken átívelő?
1: Annak kell lennie. Ez az űrkutatás témája, az pártok felett áll, ahogy eddig is mondtuk, és ahogy szerintem Ferenc Orsi a miniszteribiztos is elmondta, pártok felett és kormányokon átívelő kell, hogy legyen. Ehhez az kell, hogy valami olyasmit csináljunk, ami innentől kezdve permanensé tud válni. A Hunor program az egy projekt, annak van egy határideje, és van egy büdzséje. Ez sajnos le fog járni idén év végén, úgyhogy az új kormányzattal én nagyon remélem, hogy az lesz majd a megegyezés, vagy az ő hozzáállásuk, hogy ezt valamilyen szinten permanensen tudjuk folytatni. Azt, hogy ezt most hogy hívják, hogy űrügynökség, vagy űriroda, ezen a ponton kvázi mindegy. Aki ezzel szeretne foglalkozni, és rengeteg ilyen ember van az országban, akik rengeteg kompetenciát szereztek az elmúlt pár évben, nekik kell helyet biztosítanunk. Egy ország, egy modern Magyarország nem lehet modern Magyarország űrkutatás nélkül. Ezt azért be kell látni. Minden egyes területnek szüksége van rá, a földművelés, a katonaság, honvédelem persze, oktatás, és még sorolhatnánk. Úgyhogy a témának, magának, az űrkutatásnak tovább kell mennie. Meglátjuk, hogy az új kormányzat hogy áll ehhez a kérdés.
0: Mit nyerünk veled konkrétan? Ugye itt a kicsiségünk okán szokták azt gondolni, majd a nagyok ezt elintézik. Tehát, hogyha kellenek nekünk az űrből adatok, akkor azt majd vagy egy orosz, vagy egy amerikai, vagy egy kínai, valamilyen űrhajós majd azt szolgáltatja. Miért kell nekünk erre annyit költeni? Ugye ez a kérdés merült fel állandóan.
1: Így van. Nagyon jogos a kérdés, és köszönöm szépen a kérdés feltevés módját is. Képzeljük bele abba a szituációba magunkat, hogy rengeteg magyar kutató egyetemekről, vállalatokról, kutatócsoportokból kitalál magyar űrkísérleteket, és beáll a sorba, vár arra, hogy egy francia, egy német, egy amerikai, vagy bármilyen más űrhajós azokat majd valamikor elvégezhesse. Szerintem természetből adódó, és nyilvánvaló, hogy ezek az űrhajósok, vagy az mögöttük álló űrügynökségek inkább nem ezeket a kísérleteket fogják priorizálni. Ezért volt nekünk elképesztően fontos az, hogy magyar űrhajóst küldjünk föl, nem csak azért, mert magyar űrhajós, és persze kell egy arc ennek a programnak, de magyar kísérleteket végezzen, és ez igazán fontos.
0: Kapott visszacsatolást már ezekből a kísérletekből?

0: hogy Tibor, amit lehoztál nekünk adatot, abból tetszett, ez és ez lett.
1: Így van.
0: Van ilyen?
1: Persze, ezeknek a kísérleteknek a kiértékelése az folyamatosan folyik. Van olyan kísérlet, ugye, amikor felvittünk retket, búzát, és ugye magyarok vagyunk, úgyhogy paprikát is felvittünk a világűrbe. Azok a növények, azok csak februárban jöttek vissza, ők fél éve tovább voltak az űrállomáson, mint én lefagyasztva, úgyhogy sokkal tapasztaltabb űrhősök, mint én, a kis retkeim. De ezeknek a kiértékelése még folyik. Rengeteg kutató dolgozik még ezeken. Nagyjából 8-10 tudományos publikáció már született abból a 25 kísérletből, amit fölvittünk. Ezeknek a nagyon nagy része orvosbiológiai, vannak rengeteg fizikai kísérleteink. Azt lehet elmondani, hogy ezeknek a kísérleteknek gyakorlatilag az elnyomó többsége, vagy elsöprő többsége az űrkutatás következő nagy problémáit próbálja megválaszolni, és mondhatom tényleg, hogy a magyar kutatók ezt sikerrel tették.
0: Volt arra valamiféle utalójel, hogy vissza tud menni az űrbe, vagy egy másik magyar űrhajós lehetőséget kap záros határidőn belül?
1: Volt utalójel, hogy ha jól emlékszem, akkor október végén jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy szeretnének egy új programot. Nem utalta arra, hogy konkrétan Gyula lesz majd, ugye Cserényi Gyula a tartalékosom, aki repül, de azért érezhető volt, és szerintem mindenki ezt várja, mindenki ezt szeretné. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy Gyula, mint barátom és kollégám megtapasztalja ezt az érzést, de én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem arra van szüksége, hogy Kapu Tibor űrben töltött órái nőjenek, ha bár remélem, hogy egyszer ez is eljön, hanem az, hogy ez a névsor nőjön. A Kapu Tiborra, Farkas Bertalan, Csás Simonyi, remélem, hogy lesz ott egy következő név, és nagyon-nagyon hamar. Ennek nyilván van egy olyan vetülete, hogy egy egészséges időnek el kell telnie. Azok a kutatók, akik eddig kísérleteket csináltak, nekik egy új ötlettel kell előállni. Úgyhogy ezen dolgoztunk egy darabig, aztán azt hiszem, hogy április 12 előtt egy jó 2-3 hónappal az egész ország és a döntéshozók is beleértve őket átállt egy kampányüzemmódba, úgyhogy azóta nem igazán hallottunk olyan híreket, hogy ez tovább ment volna.
0: Értem a nagy vonalúságát, meg jó is ezt hallani, de egyébként visszavágyik?
1: Nagyon.
0: Ez egy olyan fertőzés, amiben nem lehet kigyógyulni?
1: Én azt gondoltam, hogy amikor visszajöttem július-augusztus, szeptember, amikor már itthon voltam, és rengetegen kérdezték, hogy nem vágysz-e vissza, én azt gondoltam, hogy nagyon jól menedzseltem azt, hogy nem hagytam fent magamat, hogy nem hagytam fent a lelkemet. Így 10 hónap távlatában nem vagyok ennyire biztos.
0: Egy kicsit ott van.
1: Egy kicsit ott vagyok. És tegyenek ide egy rakétát, én most felülök rá, ez teljesen biztos.
0: De igazából mi az, ami visszaviszi? Az élmény, hogy fent vagyok, a föld kívülről, vagy a dolog maga az űrrepülés?
1: Inkább a dolog maga, a föld kívülről egyértelmű. Az tényleg magától értetődően szép, elképesztően izgalmas, gyönyörű, színes, sokkal fényesebb, mint bárki gondolná. Nézzük a képeket, nézzük a videókat, sose fogja visszaadni. Amikor az ember a saját szemével tapasztalja, az teljesen más. Viszont ami tényleg azt mondatja velem, hogy szeretnék visszamenni, az az, hogy én abban a munkában nagyon jó voltam. És ami azóta történik, ugye az elmúlt 3-4 évet én tréninggel töltöttem, tanulással töltöttem, tudtam, hogy mi az irány. És aztán lesz egy küldetés, egy olyan küldetés életemben először, amire én úgy mentem el, hogy én tudom, hogy fel vagyok készülve, és tudom, hogy tudok bizonyítani. És ez végül bejött. És aztán az elmúlt tíz hónap az meg tele bonyodalmakkal és tele olyan dolgokkal, amire én nem készültem.
0: Hát ez a föld.
1: Ez a föld, pontosan. Úgyhogy visszavágyok az én másik otthonomba.
0: Egy újabb jó küldetést kívánok az életébe.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Örülök, hogy találkoztunk, és remélem fogunk. Még Kapu Tibor volt a vendégünk. Vogyerák Anikó következik reggeltől estig. Szervusz, Anikó. Jó estét.
2: Akár csak te is, spoilerezzünk, hogy holnap hajnalban is együtt várjuk majd a nézőket. Nyilván szó lesz nálunk is majd a kegyelmi ügyről, meg annak folyományairól és Súlyog Tamásról is. Ehhez kapcsolódik egyébként a napkérdése is. Mit gondolnak, lemond-e Súlyog Tamás a Magyar Péter által meghatározott május 31-i határidőig? Igen vagy nem? Kíváncsiak vagyunk a véleményükre. De egy picit túlmegyünk azért ezen, és gazdasági kérdésekkel is foglalkozunk majd, hiszen a kormányülést követő sajtótájékoztató, figyelnem kell, hogy ne kormányinfót mondjak, erről is szólt, komoly gazdasági kérdésekről, és egyik vendégünk Bakaev Zoltán, igazi gazdasági szakértő, úgyhogy majd érdekel az ő véleménye az ott elhangzottakról is, meg hát arról, hogy a hitelminősítőktől mi várható, és egyáltalán hogy vannak ezek a besorolások. És ugye Magyar Péter ezen a sajtótájékoztatón pont az ATV kérdésére úgy nyilatkozott, hogy a Tisza kormány alatt megszorítások nem lesznek, de akkor hogyan lehet majd kijönni a költségvetésből? Ez is témánk lesz majd. És az is, hogy van egy friss publikus felmérés, soha nem látott mély ponton van a Fidesz támogatottsága, hogy lehet ebből kikerülni, erről is tárgyalunk. Majd itt lesz Herman Veronika, médiakutató, és harmadik vendégünk pedig Novák Zoltán, politológus, úgyhogy várom Önöket.
0: Köszönjük az ajánlást, szép estét kívánok valamennyiüknek, és jó éjszakát, reggel találkozunk, legyen így. Viszontlátásra.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyarák Anikó és vendégei következnek.
2: Köszöntöm Önöket! Lemond-e Sulyog Tamás május 31-ig? Mit gondolnak? Igen vagy nem? Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, úgyhogy még voksolhatnak és kommentelhetnek is. Lássuk, hogy még mi mindennel foglalkozunk, és kikkel várom Önöket.
3: Kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéját, jelentette be a miniszterelnök. A Bicskei ügy nem volt a javaslatok között. A felszólítások ellenére sem mond le a köztársasági elnök, Sulyog Tamás szerint nincs jogi vagy alkotmányos indok. A miniszterelnök feljelentést tesz, mert kampányszórólapokat találtak a Lázár-féle minisztérium alak sorában. A napokban tárgyalnak az Európai Bizottsággal, és akár már jövő héten megállapodás születhet, jelentette meg Magyar Péter. Mai vendégeink Herman Veronika, médiakutató, az ELTE oktatója, Bakaev Zoltán, a Della Podcast műsorvezetője, Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemzőközpont elemzője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyarák Anikó.
2: Varga Judit nemmel terjesztette fel azt a bizonyos kegyelmi kérelmet, ezt mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatóján. Nézzünk meg egy rövid összefoglalót, és utána beszélgessünk majd a részletekről.
4: A Bicskei gyermekotthonnal kapcsolatos határozatot is hozott az új kormány. Görög Márta igazságügyi miniszter mindössze pár napot kapott, hogy kivizsgálja és nyilvánosságra is hozza, miért adott Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet K. Andrének. A határidő most jár le. A hétfői kormányinfon Magyar Péter bejelentette, megvizsgálták a kegyelmi ügyről szóló dossziét, azt kedden nyilvánosságra is hozzák.
5: Az akkor igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel a köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett föl, abból háromban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelmet, tehát a kegyelem megadását. A Bicskei ügy az nem volt ezek között. Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján a köztársasági elnök, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
4: Magyar azt kérte Sulyog Tamástól, hogy hozza nyilvánosságra emellett a nála lévő teljes dossziét is, amiből kiderülhetne, hogy milyen indokok alapján született meg a döntés erről az elnöki kegyelemről. Szerintem minden magyar ember nevében mondhatja, hogy jogos elvárása ez mindenkinek, hogy derüljön ki ennek az ügynek a háttere.
2: Köszöntelek titeket így is. Szerintetek valaha kiderül-e az indok? Mit gondoltok?
6: Hát holnap kiderül, hogy kiderül-e. Mert ha holnap...
2: Ami ma derült volna ki, de holnap derül.
6: Ugye nem kell indokolni, tehát nem köteles indokolni. Éppen ezért vagy indokolta, vagy nem. De ha indokolta, az holnap akár kiderülhet. Úgyhogy nagyon hamarosan az ki fog derülni, hogy kiderül-e valaha.
7: Azért annyit tudunk az ügy előzményeként, hogy Novák Katalin az biztos mérlegelte, hogy indokolt volt-e ekkora büntetést kiszabni az illetőre. Tehát ő kilépett az elnöki szerepéből. Neki nem az a dolga ilyen esetben, hogy a bíróság döntését felülbírálja, és mégis ilyen vélemények jöttek tőle vissza, hogy ezt is megfontolta, hogy arányos volt a büntetés a tett súlyához mérten. A elnökként egyetlen dolga van, hogyha olyan mentő, felmentő körülményeket talál az elítéltnek az életében, ami indokoltá teszi a kegyelmi döntést, egyedül neveli a gyermekét, súlyosan beteg, ilyen típus dolgok szoktak ilyenkor egyébként előjönni, tehát az egzisztenciális helyzete olyan, akkor lehet ez igazából mérlegelés tárgya. Tehát ilyen érdekében az okok, az indokok, azok duplán fontossá válnak egyébként ebben az ügyben. Meg fogjuk látni, hogy mit tartalmaz az igazságügyi minisztérium aktája. Ugye az is elhangzott a tájékoztatón, hogy a Sándor Palotában is van egy akt, ami vastagabb is, mint az igazságügyé, tehát abban elvileg még részletesebben meg lehetne ismerni ennek az ügynek a hátterét, de hogy arról lesz-e tudomásunk, kapunk-e arról információt, hogy ki volt az, ha volt ilyen szereplő, akinek a nyomására Novák Katalin ezt a döntést meghozta, afelől nekem egyelőre legalábbis vannak kétségeim.
8: Afelől nekem is vannak kétségeim, főleg, hogy ugye az egy egész kegyelmi ügy, amit tulajdonképpen, hogyha sarkítani akarunk, akkor a NER bukásához vezetett 2 évvel később.
2: Hát nem kell sarkítani, mert konkrétan onnan indult el.
8: Igen, tehát hogyha végül is az ügynek a jelentőségét nézzük, akkor biztos, hogy olyan beavatkozás történt, amit már akkor is tudták, hogy valószínűleg nem érdemes bármilyen aktába is rögzíteni, vagy ha mégis rögzítették, akkor lehet, hogy azóta eltűnt. Én nem akarok erről spekulálni. Ami érdekes volt a mai sajtótájékoztatóban, hogy hát mégiscsak a szakmámnál maradjak, hogy ugye most ennek a kegyelmi ügynek, illetve a dokumentumok kiderülésének is van egy ilyen narratívája, vagy azt is lehet mondani, egy ilyen filmszerűsége. Ugye megjelent ma, hogy ma fogják a kegyelmi ügy aktáit, nem tudom, nyilvánosságra hozni, végül nem hozták nyilvánosságra, hanem csöpögtettek információkat, amivel ugye mi is most például itt foglalkozhatunk, illetve hát amivel a nyilvánosság is azonnal elkezdett foglalkozni. Az egyik ugye ez volt, amit már mondtatok, hogy Súlyog Tamást hát felszólította a miniszterelnök, hogy a Sándor Palota holnap a nap végéig küldje meg az ott lévő aktát. A másik pedig, hogy ugye egy ügyvédi irodát emleget, azt mondta a sajtótájékoztatón, hogyha holnap meglátjuk, hogy melyik ügyvédi iroda volt az, ami a kegyelmi kérvényt megfogalmazta, vagy beadta, akkor hát ez nagyon sokat mondó lesz, igazából ennyit mondott, és az újságírói kérdésekre is csak ennyit válaszolt, vagy ezt ismételte meg, úgyhogy ez tényleg kifejezetten filmszerű. Várhatjuk, hogy mi fog holnap történni.
2: Mint ahogy mi magunk is tippelgettünk.
8: Abszolút filmszínház folytatódik.
2: Mi magunk is elkezdtünk tippelgetni, és ezzel párhuzamosan, vagy emellett ugye a komplett Bicskei gyermekotthon vizsgálata is zajlik, hogy ott mi történhetett, és kinek milyen felelőssége lehetett ebben. Ezt pedig majd augusztus végére ígérik. Összességében szerintetek, amikor kiderülnek, egyáltalán ugye te is említetted, hogy ki tudja, hogy mi van még az iratokban, vagy mi nincs, vagy mi lett kihúzva, vagy egyáltalán mi lett lejegyezve, azok milyen hatással lehetnek egyébként ámblokk mondjuk a gyermekvédelemre?
6: Jó, hát ez többszörös áttétel kellene jósolgatnunk, tehát először lássuk meg, hogy mi az, ami jön szembe, de egyébként az átvilágításra, a teljes átvilágításra gondolsz, vagy most csak a kegyelmi ügyre?
2: Hát szerintem az átvilágítás valószínűleg konkrétabb dolgokat tartalmaz.
6: Igen, és azt hiszem, hogy annak van nagyobb, hosszú távon annak van nagyobb súlya. Nyilván itt van egy ilyen origópont, ahol ezt a dolgot amennyire lehet tisztába kell tenni. Én szerintem, ha valaha megtudjuk, akkor azt Novák Katalintól tudjuk meg. Ő tudja ezt a dolgot csak fellebbenteni, hogy alapvetően miért döntött így. Ő erről nem nyilatkozik, illetve amiket mondott, azok szerintem a valóság elfedésére voltak alkalmasak. Tehát ha ő úgy dönt, akár 10, akár 20 év múlva, akkor megírja a memoáriában, ezzel lehet egy bestsellert írni, akkor megtudjuk. Az átvilágítás, tehát az egész, gyakorlatilag az egész gyermekvédelmi rendszernek az átvilágítása, az egyébként egy hosszú távon is elég erőteljes hatást tud majd gyakorolni, mert szerintem rengeteg problémát fognak tudni feltárni. Ez egyébként a Fidesznek a botrány kirobbanása után ezt a feltáró munkát el kellett volna kezdeni. Ők ráültek, tehát hogy nem, hogy hatástalanították volna ezt a dolgot, hanem ráültek erre a ketyegő bombára, és aztán a Szőlő utca tekintetében ez föl is robbant alattuk később, ami egy nagyon erős áttematizálás volt a kampányban, ami nagyon nem jött jól nekik egyébként. Egy egész olyan szakaszban, ahol már majdnem átvették a tematizációt újra. Tehát azt gondolom, hogy ott egy nagyon nagy hibát vétettek, és nem igazán értem, hogy miért nem álltak neki annak, hogy ezt rendbe tegyék, ezt a területet. Viszonylag kicsi költségvetési szempontból, viszonylag kis összeggel egyébként nagyon sok eredményt el lehetett volna érni. Most az a rendszer átvilágítása is egyébként pár hónap alatt megtörténhet. Láttuk, hogy egyébként a Szőlő utca kapcsán gyakorlatilag a negyedik igazgató volt, aki problémás volt, akit ki akartak nevezni, ezután szántották be az egészet, ami azért jelzi azt, hogy ez az egész rendszer úgy rohadt, ahogy van.
7: Ugye itt jelentősége az átvilágításnak van. A kegyelmi ügy szerintem egy lezárt dolog, olyan illetve a politikai következményét láttuk, a választás megtörtént, a társadalom megbüntette a Fideszt részben ezért az ügyért is. A kíváncsiság mindenkiben ott motoszkál, hogy te is mondtad, ilyen filmszerű az egész, hogy valójában mi is történt, de igazából ennek már politikai jelentősége nem lesz, mert Novák Katalin helyzetén ez már nem tud rontani ennél jobban. És valószínűleg, ha amennyiben érintett Balogh Zoltán, ugye őt szokták volt emlegetni ezzel az ügyel összefüggésben, az ő státuszán se tud ez már igazából rontani. Ami itt lényeges, és aminek relevanciája van, az az átvilágítás, és egyértelműen a gyermekvédelmi szempontból ez az igazán fajsúlyos ügy most már.
8: Na és inkább, mert most már a Tisza párt nem teheti meg, illetve a Tisza kormány nem teheti meg azt, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel két okból, és az egyik azért, mert ugye a Fidesz valóban óriási hibát vétett, hogy a kampány során hát rájuk robbant többször is a gyermekvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó botrányok. A Tisza viszont, ha visszaemlékszünk erre a nagyon hosszú kampányidőszakra, ugye folyamatosan napirenden tartotta a kampány alatt is a gyermekotthonok, illetve a gyermekvédelemnek úgy általában a helyzetét, és hát ez egy társadalmi konszenzus, azt láttuk, megbüntették a választók ezért is a Fideszt, mert hát ahhoz nagyon megveszekedettnek kell lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy az normális, amilyen állapotok, vagy amik kiderültek, nem csak a problémás bűnöző igazgatókról sok esetben, vagy nevelőkről, vagy abúzusokról, hanem a körülményekről egyáltalán, hogy milyen körülmények között laknak állami gondozásban lévő gyerekek. Ezek után nem tehetik meg azt, hogy ezzel nem foglalkoznak, és nem hoznak nagyon gyors, nagyon látványos változást ebben.
2: Azért annyiban picit módosítanám, amit mondtál, hogy van következménye Novák Katalin számára is, hiszen ugye például a cseh miniszterelnök mondta, hogy köszöni szépen, akkor ne jöjjön el, pedig meghívták őt egy demográfiai konferenciára, szóval lehet, hogy ennek neki még
7: beszűkült a mozgástere enélkül is már annyira. Ez csak egy visszaigazolása annak, hogy nincs már mozgástere.
2: És mindeközben ugye Magyar Péter Súlyog Tamás nem csak arra szólította föl, hogy akkor most holnapig hozza nyilvánosságra ezeket az iratokat, hanem ugye folyamatosan lemondásra szólítja föl. Pont mielőtt bejöttünk, nézte meg Fülöp Viktor stand-uposnak a kis hozzászólását, mondta, hogy ha nem le, akkor mondjon fel, mert az is egy megoldás lehet. Nézzünk meg erről egy rövid összefoglalót.
9: Egy magyar ember számára a legnagyobb megtiszteltetés, ha Magyarország köztársasági elnöke lehet. Ezt Súlyog Tamás jelentette ki az Indexnek adott interjújában. A köztársasági elnök szerint a Tisza győzelmével csak kormány, nem pedig rendszerváltás történt. Emellett magáról az általa betöltött pozícióról is beszélt, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy az államfő az alkotmányos feladatait végzi, és a létével fejezi ki a nemzet egységét. Úgy véli, itt nincsenek politikai célok. Az államfőnek nincs, és a magyar alkotmány szerint nem is lehet politikai programja. Török Gábor politikai elemző ezen kijelentésre a Facebook oldalán reagált. Azt írta, a politika azonban nem egyenlő a pártpolitikával. Politika az is, amikor van véleményem, amikor bizonyos értékek mellett kiállok. Ez a súlyomi örökség, és nem az, amiről Súlyog Tamás beszél. Súlyog Tamást a lemondásáról is kérdezték. Leszögezte, hogy szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Magyar Péter ezt sem hagyta szó nélkül, és posztjában újra felszólította az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából.
2: Nem új kérés ez Magyar Pétertől. Ez egy olyan dolog, hogy újra és újra elmondja, mert neki el kell mondania, Súlyog Tamás pedig mindig azt mondja, hogy nem mond le, és akkor majd május 31 után meglátjuk, hogy mi lesz.
8: Hát a mai sajtótájékoztatóján a amit délután tartottak a kormányülés után, azt mondta Magyar Péter, már úgy hivatkozott Súlyog Tamás, hogy a leköszönő köztársasági elnök, amit hogyha beszédaktusnak értelmezünk, akkor azért azt hiszem, hogy eléggé világos az, és nyilván aztán el is mondta, hogy ha ő magától ezt nem teszi meg május 31-ig. Aztán mondta meg a sajtótájékoztatón, hogy milyen alkotmánymódosítást fognak csinálni, de valamit fognak az ügyben csinálni, hogy akkor Súlyog Tamás távozzon a hivatalából. Súlyog Tamás láthatóan nem érti most ezt a politikai helyzetet. Egyébként a Fidesz számos prominens tagjához, vagy volt leköszönő miniszteréhez hasonlóan, vagy pozícióban lévő emberéhez hasonlóan. Ő nem akar politizálni, mondja ezt, miközben az Indexnek ad interjút, annak az Indexnek, ami ugye kiderült, hogy lehozta a meghamisított Tisza adótervet például, tehát ami tulajdonképpen propaganda médiumként állt a Fidesz kampánya mellett, és hát Súlyog Tamásnak, hogy mondjam, tehát, hogy akkor nem akarta a nemzet egységét képviselni, amikor olyan ügyeket nézett tétlenül vagy szótlanul, mint például a tavaly ilyenkor éppen porondon lévő ellehetetlenítési törvény, vagy a Szőlő utcai botrány, hogyha már erről beszéltünk, tehát akkor ő tulajdonképpen azzal, hogy nem szólalt meg, azzal demonstrálta, hogy ő pártpolitikai érdekeket szolgál.
10: Nem lehet, hogy nem érti, hanem politikai célból vagy okokból nem mondhat le, tehát nem teheti meg azt, hogy akkor ő most lemond, felmond.
6: Igen, ez kérdés, hogy mennyire lojális egyébként azok felé, akik ugye kinevezték. Tehát ezt a fideszes parlamenti többség választotta őt meg, tehát nem egy közvetlenül választott köztársasági elnökről beszélünk, és azért lehet, hogy onnan az anyomás érkezik, hogy tartson ki, hogy a kormánynak el kell menni a legvégsőkig, tehát a kormány többségnek ahhoz, hogy őt elmozdítsa, mert az egy jó fogódzó, vagy nem tudom, egy jó támadási felület, hogy az újonnan beköszönő kormány, az kénytelen alkotmányt módosítani ahhoz, hogy leszedje az egyik politikai ellenfelét, mert ezt azért látni kell, hogy Magyar Péter és a Tisza az politikai ellenfélként azonosította jelenleg a köztársasági elnököt, és ezért van némi kommunikációs, meg morális, meg jogállami zavar, mert itt mindenki másképp tekint erre a történetre, mindenki másképp formálja ezt a történetet. Magyar egyértelműen úgy, hogy itt van egy rendszer, annak van egy szimbolikus feje egyébként. Volt egy konkrét mozgatórugója, egy konkrét feje, az Orbán Viktor, azt már sikerült elkergetni, idézőjelben. Most jön a szimbolikus része, és egyértelműen célpontként jelölte ki. Ez tényleg csak a szimbolikus térben értelmezhető, mert jogilag, alkotmányjogilag nem olyan nagy akadály. Tehát azért vannak itt olyan tisztségviselők, akik komolyabb akadályt képeznek ebből a szempontból. Tehát én mondjuk nem ővele kezdtem volna, de látszik, hogy ezt a játékot végig akarja
7: játszani. Ha a költségvetés nem szentesíti, akkor az országgyűlés akár fel is lehet oszlatni. Tehát van egyébként fajsúlyos döntési esély az elnöknek a kezébe.
6: Visszaküldheti megfontolásra. Másodott körben neki mindent alá kell írnia. Időt egyébként tud húzni, mert el tudja küldeni az alkotmánybírósághoz, és ott már valóban van egy komoly akadályozott.
7: És határidő is, ameddig el kell fogadni a költségvetést, de nem is ez a lényeg szerintem, hanem igazából nincsen jogi ügy, ami alapján Súlyognak egyébként a hivatalából távoznia kellene, mert valóban az alkotmány az alkalmatlanságot nem sorolja föl azon feltételek között, amelyek elvezethetnek az elnöknek akár az elmozdítására
10: még
7: is. Nincs. Most jelenleg a hatályosban nincs. Ebben most az szerepel, hogyha megszűnnek a jelöléséhez szükséges feltételek. Ez az, hogy 35 éves múljon el, magyar állampolgár legyen, és ne álljon bírósági eljárás alatt, ne töltse bármilyen büntetését. Úgyhogy én azt látom, nyilván nem most fedezte föl az integritását Súlyog Tamás, tehát ez biztos, hogy kívülről ösztökélték őt, és azt is látni kell, hogy egyébként nincs is nagyon precedens erre a magyar köztársasági elnöki történetben. Két lemondás volt eddig, minden kettőnek volt konkrét ügye. A plágium botrány és a kegyelmi ügy.
6: És önkéntes volt, de hozzá kell tennem, hogy igen, tehát ha nem nyúlunk hozzá az alkotmányhoz, akkor az a fajta méltánytalansági eljárás, az nem áll fönn egyelőre, tehát hogy itt nem lehet olyan jogi ügyeket előhozni, amik nem évültek volna el. De ha megváltoztatod az alkotmányt...
7: Tehát átviszi jogászkodásba az egészet, súlyok ezzel a...
6: Ő átviszi, de a másik oldalról meg egy alkotmányozó többség van, tehát bármikor ki lehet mozdítani, átnevezed a tisztséget és kész.
10: Kíváncsiak voltunk arra is, hogy önök mit gondolnak, hogy lemond-e önök szerint Súlyog Tamás, igen vagy nem. Ugye május 31 az a határidő, amit Magyar Péter szabott neki. Lássuk, hogy önök hogyan vélekedtek erről. És 26%-uk mondta azt, hogy igen, úgy gondolják, hogy lemond, és a többség szerint, nagy többség szerint 74%-ban úgy gondolták, hogy nem fog lemondani Súlyog Tamás. Ez nyilván a következő napokban még biztos, hogy kérdés lesz. És akkor nézzünk néhány kommentet, hogy ki hogyan indokolta azt, amit gondolt. Péter azt írja, hogy ha emelt fővel akar távozni, akkor igen, akkor le kell mondania. Ági szerint nem, és ne is mondjon le. Aztán Tünde azt mondja, hogy a politikai nyomás ugyan erősödhet, de egy ilyen döntéshez általában komoly társadalmi és intézményi kényszer kell. És nézzünk még egyet. Zsolt, a törvényeket nem Súlyog Tamás akarja megszegni, hanem egy elvileg jogász végzettségű állampolgár, vagyis Magyar Péter. Így gondolkodtak önök. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek a válaszokkal. Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Spirit FM. Ahol mindenki szóhoz jut.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyarák Anikó és vendégei következnek.
1: Az elmúlt napokban szinte megszokhattuk azt, hogy tárlatvezetés van valahol itt-ott-amott. Ugye legutóbb hétvégén tartott Magyar Péter maga ismét tárlatvezetést a komplett magyar sajtónak, aki erre kíváncsi volt. Mi persze ezt is adtuk önöknek élőben. Igyekszünk egyébként ezekről nem lemaradni és az ATV Extrán közvetíteni. És hát volt egy érdekes találkozás ezen a tárlatvezetésen, mutatjuk.
2: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallotta? Találkozunk a bíróságon, így van.
3: Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Viktor egykori sajtófőnöke Havasi Bertalan szombati szóváltása az egykori miniszterelnöki kabinetirodaként működő épület tetőteraszán. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök közölte, nem írja alá a miniszterek és államtitkárok távozásakor járó összegek kifizetését. Erre reflektált Havasi Bertalan a Telexnek még pénteken, amikor azt mondta, hogy a leköszönő miniszterekkel ellentétben ő másra költi majd a felmondási időszakra járó pénzt. Lehet, hogy a gyerekeim tanítatására, vagy a Suzuki Vitarámon lecserélem a gumikat végre, nem tudom hány év után. Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni.
2: Sziasztok, Havasi Bertalan, az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon, az ország nyilvánosság előtt, a luxus minisztérium tető teraszán kérte a felmentését. Ezért most ezt aláírom, a jövőre nézve pedig jó egészséget és sok sikert kívánok neki.
3: Havasi Bertalan a Telexnek küldött levelében azt írja, nem több 10 millióról, hanem az 1,3 millió forintos bérének 6 havi összegéről van szó, amit idézem, öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni, mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár.
1: És ugye mindeközben hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter miniszterelnök ellen Havasi Bertalan, és egyébként rögtön érkezett rá a válasz, ezt meg is tudjuk majd önöknek mutatni, ami hasonló stílusban zajlott. Magyar Péter úgy kommentálta ezt, hogy a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Nagyon sokan kritizálták Magyar Pétert azért, hogy nem kellett volna igazából belemenni ebbe a vitába, ez nem az ő szintje, egyfelől, másfelől volt, aki azt mondta, hogy hát Havasi Bertalan legalább beleállt ebbe az egészbe, meg legalább ő belekötött a miniszterelnökbe, mert az átadás átvételen ugye azért nem ezt a stílust láttuk. Ti mit gondoltok?
4: Hát egyrészt Havasi Bertalan volt, ha jól emlékszem, aki még 2024-ben ezt az elhíresült mondatot mondta, hogy a miniszterelnök vagy a kormány, erre már nem is emlékszem, reménytelen helyzetben lévő
5: reményvesztett emberek kétségbe esett próbálkozásával nem foglalkozik.
4: Tehát klasszikus, csak pontosan. Ez egyfajta ilyen revans is volt. Másrészt ugye azért hát Havasi Bertalan volt az, aki a sajtót távol tartotta nagyon aktívan Orbán Viktortól az elmúlt 16 évben, és pont ma az RTL Klub, vagy igen, ma az RTL Klubnak nyilatkozta azt, hogy hát egyébként sokszor nem fért bele a programjába, hogyha 800 ember előtt kellett beszélni, akkor nem lehet 800 embert megvárakoztatni, azért, mert önök kérdezni akarnak. Tehát ez egy csúsztatás, ha jó indulatú vagyok, hogyha kevésbé, akkor azt mondom, hogy ez egy hazugság, tehát pontosan tudjuk, hogy milyen volt a sajtónak és a NER-nek, illetve a Fidesznek a viszonya, és ebben Havasi Bertalan nagyon aktívan részt vett. Az utóbbi hónapokban egyébként nem, tehát hogyha emlékszünk, akkor a választások éjszakája utáni első kormányinfón, amit az akkor leköszönő kormány tartott, akkor ő nyilatkozta is, hogy ő az utóbbi hónapokban ugye más feladatot kapott, mert hogy ezt a fajta kommunikációt, amit mondjuk a Megafon képviselt, ő azt már nem érti, vagy nem érzi magát annyira jól benne, és akkor ehhez képest most tulajdonképpen egy ilyen megafonszerű geget valósított meg a Karmelita tetején, aminek a bejárása ugye azt is jelenti, hogy ezzel tulajdonképpen Orbán Viktor rezidenciáját és uralmát is a múlt részévé teszik, vagy egy ilyen múzeummát teszik, és akkor ott van, mint egy ilyen eltévedt szellem, Havasi Bertalan, és hát ott kötözködnek a miniszterelnökkel. Egy nagyon meghökkentő jelenet volt egyébként.
5: Hát igen, tulajdonképpen elhatárolódott a kampánytól. Voltak éppen ez volt, az utcán szólalt meg e tekintetben. És persze jelezte azt is, hogy hát ezután munkanélküli lesz, tehát itt lehet visszacsatolni arra, hogy ő szeretné ezt a pénzt, ő szeretné, hogy mondjam, biztosítani legalább a közeljövőjét. Jár is neki ez a pénzt, hozzáteszem, tehát ezt valóban a bíróságon ő el fogja nyerni, ha végigcsinálja a pert, az nem lesz két perc egyébként, de ezzel együtt ez jár neki, csak ha elhatárolódunk egy kampánytól és annak a hangnemétől, akkor nagyon furcsák ezek a sorok, meg hogy mondjam, ez a hangnem, ami utána tulajdonképpen megjelenik, és valóban egy ilyen kicsit ilyen megafonos, influenceres hangulatban szólítja meg a miniszterelnököt, és szólalkozik vele össze. Ezzel együtt érdemes nosztalgiából megnézni, én belenéztem, de majd végig fogom nézni, a YouTube-on van több Havasi Best Of, mert ott lehet ezeket a jeleneteket megnézni, ahogy próbálja távol tartani a sajtót a miniszterelnöktől. Ez mindenképpen érdekes, kis színes a mindennapjainkban.
6: Nekem ugye elvileg kellett volna, hogy legyen közvetlen munkakapcsolatom Havasival, de soha nem valósult meg, pedig még a telefonszáma is megvolt. Ő egy sajtó elhárítási közvetlen munkatársa volt Orbánnak, nem pedig a sajtókapcsolatokért felelt. Néha egészen Goebbelszi volt, ahogy a médiát kezelték ebben a 16 évben. Ehhez képest teljesen meglepő volt, hogy amikor kilépett ebből a verkliből, akkor hirtelen elkezdte az emberi arcát megmutatni. Tehát időnként néha még kicsit önkritikus is volt, elmondta most is, hogy nem minden elemével értett egyet ennek a kampánynak, és valamilyen saját arcot próbált magának építeni. Addig ő egy szürke valaki volt a háttérben, aki tényleg csak arra volt jó, hogy a hátával kitakarja a vágóképeket, amit próbálnak a miniszterelnökről készíteni. És én ide sorolom ezt az akciót. Szóval szerintem ez nem egy megrendezett akció volt, olyan értelemben, hogy nem pártutasításra csinálta. Havasi szerintem komolyan gondolja, hogy nem lehet ennyire nyuszi módon fogadni a kormányváltást, és az átadás átvétel, amit te is említettél, amit láttunk, hogy egészen dermesztően becsicskultak az Orbán kormány miniszterei, azok, akik énket a leghangosabban verték a mellüket, és a leghangosabbak voltak, hogy ők a legbátrabb kormány a világon. De még egy gondolat, nem annyira a Havasihoz, hanem magához az épülethez, meg a bejáráshoz. És szerintem ez formabontó lesz, hogy sokakkal ellentétben azt gondolom egyébként, hogy Az, hogy mi a luxus, az egyrészt nyilván ízlés kérdése is, pénztárca kérdése is, és kormányzat esetben gondolom egyébként, hogy az, hogy mi a luxus, az egyrészt nyilván ízlés

0: kontraszt a hétköznapi megélések és a képernyőkön látott luxus között. Szerintem, hogyha 17-18-19 tájékán valósulnak meg ezek a beruházások, talán nem keltett volna ekkora fölháborodást, mint most.
1: Egyébként szerintem, csak meg ehhez kapcsolódva, azért is kelt ekkora érdeklődést, mert itt főleg a Karmelita esetében azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a luxusról van szó, illetve pro és kontra lehet a luxus mellett és ellen érvelni, de azt nyilván nem gondolja senki, hogy mondjuk egy államvezető politikusainak rossz körülmények között kellene fogadnia a vendégeket vagy dolgozni, hanem ugye a Karmelita tulajdonképpen a hatalomgyárnak is a szimbóluma volt Orbán Viktor és Rogán Antal miatt is, és amiatt is, hogy nagyon tüntetőleg el volt zárva az emberek elől, el volt zárva a turisták elől, és tulajdonképpen maga a Karmelita szimbolizálta az elkészülte óta a NER-nek ezt a fajta ilyen monolit hatalom felfogását, ami, hogyha megnézzük azt, hogy valóban most a miniszterek hogy viselkedtek az átadás átvételen, vagy akár az elmúlt egy hónapban tulajdonképpen a vezető fideszes politikusok hogy viselkednek, nagyon árulkodó, hogy ez a monolit rendszer egy hónap alatt atomjaira hullott lényegében, vagy most azt látjuk.
2: Na, akkor lássuk, hogy mit mutat a legfrissebb felmérés ezzel kapcsolatban.
3: Körülbelül 1 millió szavazót veszített a Fidesz az áprilisi választás óta, derül ki a Publikus Intézet felméréséből, amit a Népszava közölt. A kutatás szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 73, míg a Fidesz-KDNP 20%-on áll. A teljes népességben 55-17, a biztos szavazóknál pedig 60-18 az arány a kormánypárt javára. Az intézet Magyar Péter és Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságáról is kérdezte az embereket. Magyar Péter itt 72-27 arányban, azaz torony magasan vezet Orbán Viktor előtt.
2: Ez egy felmérés, de azért az elmúlt hetekben vagy napokban több felmérést láthattunk, ami szintén hasonló tendenciát mutat, a Tisza erősödését, a Fidesz erős gyengülését. Itt 1 millió szavazóról van szó, ami azért egy iszonyatosan nagy számnak tűnik. És mindeközben ugye beszélünk itt volt miniszterekről, meg államtitkárokról, meg helyettes államtitkárokról, de arról még nem, hogy a Fidesz hogyan tud, vagy tud-e talpra állni ebből az egészben.
0: Szabad még egy mondatot reagálnom az előbb elhangzottakra, hogy azért a hatalomgyár, hogy az zárt keretek között működik, ez nem példanélküli. Amikor a parlamentben volt, mehetnek be turista csoportok nyilván, de akárhova nem mehetnek. Az őrzött, védett részekre eddig sem mehettek. A Fehérházba szintén nem mehet be a pornép, csak akinek belépési engedélye van. Tehát ilyen értelemben, hogy miért működött ez ilyen zárt rendszerben, mondjuk a Karmelitában a miniszterelnök, legalábbis biztonsági szempontunkból biztos, hogy indokolható.
1: Ez így van, de ahogyan eszkalálódott szerintem a NER-nek a hatalma, meg ahogyan a saját, most már egy kicsit úgy tűnik, hogy a saját hatalmukat elhitették, és ezzel teremtették meg a hatalmukat, annak kétségtelenül egy nagy szimbolikája volt ott az egész.
0: Nem hiszem, hogy a Szabadgyőrgy székházban majd szabadon bele
2: menni. Nem, de erre hozok akkor egy másik példát, ahogy mondjuk Orbán Anita körülbelül rögtön a legelején mondta, hogy akkor a büfét visszaadjuk a munkavállalóknak, ami viszont egy elvileg járható terület lenne. Mégsem jutott be a pornép, szóval Fidesz.
4: Igen, bocs. Tehát ami a számokat illeti, ez jóval túlmutat az összeshez húzás megszokott arányán. És tulajdonképpen ezek a tényezők, amikről most beszélünk, igen, valóban szimbolikus térré vált, titokzatos és szimbolikus térré vált. Ez a kettő együtt kellett ahhoz, hogy a Karmelita szimbólum legyen, és a köznyelv része lett. Tehát ha a hatalomról, a hatalom központjáról beszéltünk, akkor a Karmelitát emlegettük. Tehát ilyen értelemben ezért lett ez ilyen fontos, és ezért lett érdekes az emberek számára. Én is el fogok menni, és én sem a luxust fogom, vagy valamikor a nyár folyamán, hétvégén lehet látogatni, mert érdekel, hogy hol születtek a döntések, érdekel, hogy milyen volt ez a barlang. És egyébként azt gondolom, hogy valószínűleg a Karmelitában nem a luxus játszik, sőt, egyáltalán nem, az a másik épületnél érdekes, hanem ez, hogy honnan irányították ezt az országot.
1: Ez a vertikális szimbolika, tehát hogy ahogy lenézünk a teraszról.
4: Persze, ja, és az a Orbán Viktornak egyébként ebben a dologban az egyik nagyon lényeges pont, az volt, ugye a Sándor Palotát szerettem volna, aminek van egy hasonló erkélye, mint itt. Ennek az épületnek egyébként eredetileg nem volt itt erkélye, úgyhogy megcsinálták ezt az erkélyt, és Orbán Viktor, ezt lehet tudni, mindenkit, akit vendégül látott, az kivitte erre az erkélyre, neki ebből az egészből ez

0: a fontos. De visszatérve az
1: elvándorlás... Azonban rálát a Puskás stadionra.
0: És ez az egész, a bejárás, meg az, hogy megnyitják, hozzátéve persze azt, ahogyan viselkedtek a volt kormánytagok, az ESZ kormánytagok, azok mind hozzájárulnak ehhez a számhoz. Tehát ehhez a lemorzsolódáshoz. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, itt valójában Magyar Péter abban érdekelt, hogy azt a kampánymetodikát, azt az immerzív politikát, amit a kampányban csúcsra járatott, azt hatalomból is folytassa, és ehhez ez a fajta showműsor átétele kell a politikának. Ez ennélkül nem működik, ez ennélkül unalmassá, lapossá válik, pláne úgy, hogy nagyon nehéz akadályokat kell átlépni a következő időszakban, úgyhogy azt kell várnunk, hogy minden esemény, minden dinamika az ilyenfajta köntösben fogyaszthatóvá, tabloiddá, élményszerűvé lesz téve a következő.
1: Ami nekem igazán érdekes ebben az a kérdés, hogy valójában mekkora volt a kemény magja a Fidesznek? Elhisszük-e, hogy valóban volt mindig 2 millió ember, akik tűzön, vizen keresztül mentek a Fidesszel, vagy mint amit most látunk az erózión keresztül, hogy sokan tényleg csak érdekből, vagy pedig muszájból mentek a Fidesszel, szavaztak a Fideszre. Tehát amit gondolni lehet, és amit szívesen állított is magáról a Fidesz, hogy ők képviselik igazából a nemzetet, mert egy meghatározó többség van náluk, hogy ez az állítás, ez nagyon erősen minimum csorbulni látszik a legfrissebb közvéleménykutatási adatok alapján. Lehet, hogy valójában ez a Fidesz tábor még az 1 milliót sem üti meg, akik tényleg bármikor oda szavaznának.
2: Veronika. Folyamatosan változásban van. Ez egy brutális szám. Tehát 1 millió szavazót veszíteni egy hónap alatt, az egy nagyon-nagyon brutális esés, és nekem a szó, ami folyamatosan a fejemben jár az elmúlt egy hónap kommunikációja, Fideszes kommunikációja.
0: Reményvesztett emberek
2: kapcsán,
0: elkeseredett próbálkozás?
2: Reményvesztett emberek elkeseredett próbálkozásra, emellett a tanácstalanság. Tehát ahogyan azt látjuk, hogy az erős ember kicsekkolt tulajdonképpen ebből a történetből.
0: Nem csekkolt ki, szerintem ez fontos.
2: Hát olyan
0: értelemben, mert én pont, hogy a pártvezetői részre pont, hogy tartja.
2: Igen, valahogy az övéit magára hagyta, tehát hogy ez az érzés.
1: Nem látjuk az aktivitását.
2: Nem látjuk az aktivitását, ugye hát az, hogy, tehát, hogy elmegy a Dobmanhez, vagy hogy mondjam, és akkor a vadhajtásokról értekezik, az egyfajta politikai helyezkedés lehet, de tulajdonképpen azt a fajta ilyen kohéziós erőt látom most egyenlőre, fogalmam sincs, hogy mi lesz nyáron, vagy egy év múlva, azt a kohéziós erőt látom tompulni, vagy elveszni, ami ezt a tábort egybe tartotta, és ez látszik egyébként a politikusoknak a kommunikációján is, hogy igazából nem tudják megmondani, hogy most mit kellene mondani.
0: Irányvesztettség van.
1: Igen, és amiről beszéltünk, hogy milyen volt az átadás átvétel, abból egyébként, aki nézte, abból az is lejöhet, hogy ez egy beismerő vallomás. Tehát, hogy senki nem kifogásol, senki nem ágál, senki nem kéri ki magának, hanem a miniszterek lehajtott fejjel végighallgatták ezt a vádbeszédet, és semmi reakciójuk nem volt rá. Ez egy beismeréssel is fölérhet, és ez is tudja tovább faragni a tábort.
0: Igen, mert vezető nélkül ültek ott. Ahogy egyébként most reflektálva arra, amit mondtál, hogy ugye nem tudják, merre van az arra, ugye itt két lehetséges irány formálódik. Ugye Navracsics visszatérésével, majd meglátjuk, de minden esetre felbukkanásával lesz egy ilyen visszatérés a polgári vonalhoz gyakorlatilag, amit most legjobban maga Magyar Péter zenésít meg, tehát ő pozícionálta vissza magát 96-ba, ugye a Polgári Magyarország vitairatnak a publikálásának időpontjába, amikor a polgári étosz, meg ez a polgári narratíva, az elindult, és gyakorlatilag választási győzelemhez vezette a Fideszt. Tehát mindesetre ezt a mérsékelt vonalat fogja képviselni Navracsics, és ott van a miniszterelnök, aki még láthatóan nem ebbe az irányba megy el, hanem azt mondja, hogy itt keménynek kell lenni, miközben persze nincs ott az övéivel, hogy megvédje.
1: De szerinted Navracsics lenne az ellenpólusa? Én Gulyásra gyanakszom.
0: Az ugyanaz. Tehát én Gulyást és Navracsicsot ilyen szempontból annak idején is, csak Gulyás miután megkapta ezt a kormányinfo feladatot, és közvetlenül kellett neki képviselni a kormányt és nem lehetett saját arcot kialakítani, vagy legalábbis ő nem tudott, Lázár tudott ugyanezen a poszton egyébként. Mindenesetre ezt a mérsékelt vonalat nem tudta megjeleníteni, de annak idején, mielőtt még ez felmerült volna, én egy kalap alá vettem Navracsics, Gulyás, ilyen szempontból egy kutya.
1: A Gulyás az, hogy frakcióvezető lett, ő marad a fókuszban továbbra is.
2: Illetve hát igen. Magyar Péter ugye látványosan rászáll folyamatosan Gulyásra, tehát az is...
0: Neki nem lesz könnyű dolga.
1: Hát ellenfelet kihívott lát benne.
2: Jót tehet, vagy rosszat tehet a...
0: Igen, de a lényeg az, hogy a két irány megvan, tehát radikalizálódni, előhívni mondjuk a 2006-os Fideszt, meg aztán a 2014-es, vagy akár azt a Fideszt, amit így elengedtek az előző év nyár közepén körülbelül, amikor ezt a poloskás beszéd után a fordulatot végrehajtották. Lehet, hogy visszatérünk abba a vonalba, hogy keményen, és tulajdonképpen a nyilatkozatokból ezt lehet érezni, hogy a miniszterelnök azt tűzte ki maga elé, hogy nincs hátrálás, nincs egy lépés se hátra, mindent védünk, mindent támadunk. Igen. A másik oldal meg egy önreflexív, mérsékelt jobboldali vonalat.
3: Meglátjuk, hogy mondjuk a Mi Hazánk mindehhez ugye például mit szól. Mindenképp szeretném, hogyha gazdasági kérdésekre is jutna idő, hiszen egyébként a mai sajtótájékoztatón ez is volt téma, úgyhogy folytassuk gazdasággal.
4: A Tisza kormány második ülésén több kiemelt ügy is napirendre került. Tárgyaltak többek között a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a 2026-os költségvetésről is. A kormányülést követő tájékoztatón Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban azt mondta, a következő napokban tárgyalnak az Európai Bizottság delegációjával, és akár már a jövő héten megállapodás születhet, így ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek.
5: Vannak vitatott és vitás kérdések, de egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában.
3: És mindeközben egyébként friss hír, hogy Tényi István feljelentést tett a költségvetés meghamisításával kapcsolatban, hogy ezt nyomozza ki, mert ugye erről is beszélt Magyar Péter, ami nyilván sok gazdasági kérdést vet föl, és majd mindenképp szeretném, hogyha a hitelminősítőkről is majd beszélnénk a végén egy-két percben, figyelek rá, hogy magyarázd el, hogy miért ennyire fontos nekünk, hogy ők mit mondanak, és miért nem vártak ránk. Most kezd igazából rálátni a Tisza kormány arra, hogy mit vesz át, vagy még mindig nem látják, hogy mit vesznek át gazdasági szempontból?
0: Hát de még mindig nem látják, de itt az első néhány sarokszámot már nyilván át tudták látni. Hát itt folyamatosan lesz ezzel kapcsolatban egy ilyen visszamutogatás és egy ilyen feltárás a következő hetekben, ahol gyakorlatilag ugyanígy ebben a tálalásban, tehát ebben a immerzív politikai térben le lesznek téve az ügyek, hogy itt lett félre magyarázva egy szám. Ott van egy ismeretlen és furcsán megkötött szerződés, stb. De mindeközben persze erőteljesen dolgozni kell a háttérben, mert bizonyos törvényeket meg kell hozni ahhoz, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket, bizonyos intézményeket föl kell állítani. Tehát, hogy itt rengeteg munka van a nyár végéig. Úgyhogy ez egyszerre fog menni, egyszerre lesz egy cirkusz, és egyszer lesz egy hihetetlenül erőltetett menet a tekintetben, hogy itt gazdasági értelemben mentsék, ami menthető.
1: Ugye azt látják, hogy semmi nem igaz abból, amit eddig láttunk a költségvetésből, és ezt mutatja az a rendelet, vagy az a kormánydöntés, amelyik nagyon alacsony szinten limitálja a kifizetéseket, tehát bizonyos pár száz millió forint fölött már miniszteri vagy miniszterelnöki jóváhagyáshoz kötnek költségvetési kifizetéseket. Ez nagyon komoly kontrollt jelent a büdzsé fölött. Az azt jelenti, hogy lényegében minden le fog állni, minden kifizetés le fog állni, vagy nagyon le fog lassulni. Azt tudjuk, hogy a kormány 5%-ra emelte a költségvetés idei hiányát, de valójában ez inkább a 7%-hoz fog közelíteni, és az előirányzatnak a, nem tudom, már a 90%-ánál járunk így tavasz közepére, már ami a hiányt illeti. Úgyhogy ez egy lyukas hordó per pillanat. Szintén mai vagy tegnapi adat volt, hogy az államadóság a legutolsó adatok szerint egész közel került 80%-hoz, azt hiszem 77,9% a GDP-nek. Ez 74-75 környékén mozgott még nem olyan régen, úgyhogy ez is látványosan megugrott. Drámai a helyzet, nagyon rossz a helyzet, de amiben Magyar Péteréknek, amiben bízhatnak, ez a választások utáni eufória, ami a piacokat is jellemzi, és nem csak az embereket. Tehát a piac most bizalmat ad a magyar kormánynak, több mint 100 napos bizalmat fognak kapni, épp ezért gondolom azt kicsit előre szaladva a témával, hogy a hitelminősítők most esedékes döntéseinél nem lesz változtatás, tehát maradni fog Magyarország besorolása. Ez azért volt kritikus, mert hogyha mondjuk az S&P leminősít, akkor náluk már leestünk volna a bóvlik kategóriába.
3: Jó, akkor viszont kérlek, hogy magyarázd is el nekünk, hogyha már behoztad, hogy egyrészt miért iszonyatosan fontos, hogy mit gondol rólunk egy hitelminősítő, mert hogy gazdasági szempontból nagyon fontos, és hogy most egyébként hol tartunk ebben a besorolásban, hova lehet ugrani föl, le.
1: Igen, igen. Részben fontos, részben nem. Azért kritikus Magyarország helyzete, mert még benn vagyunk a top ligába, tehát azok közé, az országok közé tartozunk, akik még befektetésre ajánlottak. A világ nagy alapkezelői, alapjai ezt figyelik, ezt a mutatót figyelik, hogy akik ebbe a ligában játszanak, azok tulajdonképpen megbízható országok az adósságtörlesztésük szempontjából. De ha leesnénk a B-ligába, és most a határvidékén mozgunk, figyelek rád közben, mert valami
3: kérdezni. Igen, mert várom, hogy majd a kollégek lehet, hogy időközben kiteszik, hogy direkt készítettünk egy grafikát, hogy tud elmagyarázni nekünk, és a nézők is lássák.
1: Hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ha leminősítenek minket, akkor leesünk a B-ligába. És ez azért jelent problémát, mert akkor, amiről előbb beszéltem, megszűnik ez a fajta védettség. Nem vásárolják többet a magyar eszközöket, ez rögtön a forint árfolyam elszállásához fog vezetni, és a kamat kiadásaink megugrásához. Ezért mindenki remegve várta már az elmúlt másfél évben, hogy milyen döntések születnek a soron következő minősítéseknél.
3: Mondasz nekünk példát, hogy mondjuk ki az, aki iszonyatosan jó? Hát, és ahhoz képest mi hol állunk?
1: Hát, kb. Nem tudom, mondjuk egy Szingapur, gondolom ott van a Svájc. Természetesen Svájc, feltételezem Norvégia is, tehát lehet hosszasan sorolni a jó példákat.
3: Ők a zöld,
1: de azért teszem hozzá, azért eddig nagyon megbízhatónak tűnt országok esetében is elkezdett kicsit remegni a kéz. Egyesült Államok, Németország
3: esetében. És mi most a sárgában vagyunk?
1: Ez nem úgy van, hogy mi most a sárgában, hogy van ez?
3: Ott vannak a B-k, ezeket.
1: Igen, az investment grade-et látjuk itt.
3: Az a mély
1: ajánlott, függőleges. Ez az a befektetésre ajánlott kategória. Ajánlott. Ott van a Moody's-nál B3, a Fitch-nél BBB-, a Standard Poor's-nál BBB-, és mi a Standard Poor's-nál vagyunk ennek a sávnak a legalján. Tehát innen már átesnénk a speculative grade kategóriába. Átesnénk, hogyha ilyen döntés születne, és a S&P...
3: Miért nem vártak a hitelminősítők?
1: Mivel?
3: Azzal, hogy akkor most újra
1: kérdjenek. Ja, hogy miért nem halasztották el? Én nem látok rá indokot, hogy elhalasszák. Ha tartják az eddigi besorolást, azzal már küldenek egy erős üzenetet, és esetleg javítják, mert két ága van a minősítésnek, maga a besorolás, és hogy milyen kilátással látják el. Tehát ott látunk plusz, meg mínusz jeleket is. Ha a BBB mínuszból BBB plusz csinálnak, akkor az már egy erős jelzés a piacnak, hogy valami optimizmusra azért van okunk.
3: No,
1: na mindegy, még annyit egy mondat, hogy a Standard & Poor's jelezte február-március környékén, hogyha úgy alakulnak a választások, és nem látják a javulást az uniós kapcsolatainkban, akkor ők bizony készek arra, hogy leminősítsenek minket. Ez a veszély mindkét szempontból elhárult.
3: Adjál csavarhúzót egy férfi kezében. Köszönjük, és valóban érthető volt. De Veronika véleményére is kíváncsiak vagyunk, úgy ámblok gazdaságilag, így a legvégére akkor tiéd legyen a végszó. Sok csontváz esett ki még a szekrényből?
2: Én biztos vagyok benne, hogy sok csontváz fog kiesni.
3: És ezek mind jó hivatkozási alapok lesznek, hogyha valami nem jó?
2: Ez egy jó kérdés. Kommunikációs szempontból legalább az fog érdekelni a következő hónapokban, hogy hogyan fognak egyensúlyozni az egyébként, hogy mondjam, teljesen jogos, a csontvázak teljesen jogos kommunikációjának, vagy megvilágításának, vagy belehelyezésének a médiatérbe, és akközött hogyan fognak egyensúlyozni, hogy ez ne legyen egy ilyen elhíresült elmúlt 8 évezés, vagy elmúlt 16 évezés, tehát itt szerintem nagyon érdekes lesz azt figyelni, hogy meddig fogják elvinni mondjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak, vagy ezeknek a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a nyilvánosságát, vagy ezeknek az ügyeknek a kommunikációját, és hát gazdasági szempontból, amit megint csak a kommunikációban lehet megfigyelni, hogy még ugye az EU-s pénzeknek a megérkezése az, amivel nagyon erősen, hát nyilván számít is a kormány erre, illetve ez kommunikáció szempontból is egy nagyon hálás dolog, hiszen itt...
1: Meg az euróbevezetésére,
2: hiszen itt lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a beléjük vetett bizalom fogja visszahozni a magyaroknak a nekik járó pénzt, és itt tulajdonképpen sem mutogatni nem kell, sem egyensúlyozni, hanem egyszerűen ezt kell folyamatosan kommunikálni.
0: Ugye, csak annyi érdekességet, hogy az elmúlt 8 év az rekord hosszúságban tudott folyni.
2: Az 16 évig tartott.
0: Nem, de a második ciklus végén már emlékeztetni kellett őket, hogy most már tiétek az elmúlt 8 év, de majdnem 7 évig lehetett mondani.
3: Sokáig lehet ezt mondani. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Önöknek pedig a figyelmet, jó éjszakát kívánok. Csattot megnézhetnek Kócián Péterrel, és aki korán kell, Rónai Egonnal szívesen látjuk önöket a Startban. Jó éjszakát.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Lenczi Richárd újságírót köszöntjük. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt. Sziasztok.
1: Hát mozgalmas hétvégénk volt most is.
2: Az biztos.
1: Szerintem ehhez hozzászokhatunk.
2: Volt itt gatyánál fellógatástól kezdve minden, igen.
1: No, majd érdekel, hogy egyébként te melyiket emelnéd ki, de az egyik legfrissebb...
3: Hát ezt.
1: De az egyik legfrissebb videó pedig az, amikor épp egy pincehelyiséget járt körbe Magyar Péter, mert a kollégái jelezték neki, hogy van néhány érdekes dolog, és ebből az lett, hogy ő feljelentést is tesz majd.
2: Ja, ez a dara, de ez a darált iratok.
1: Meg tiltott pártfinanszírozás, hogy mit keresnek ott a fideszes szórólapok, meg... plakettek.
2: Igen, ugye felmerült egyébként korábban is, hogy tudtuk, hogy nem a magyar kormány rakja ki például az aranybudi csodálatos óriás plakátokat, amit csak magyar 20 000-esen lehet eldugítani. Emlékszünk erre az ominózus dologra. De azért mindenki érezte, hogy Balázsi Gyula cégébe azért nem kevés állami pénz is került különböző forrásokból, ha ezeket a kampányokat egy teljesen más cégen keresztül is bonyolították. Itt a darált anyagokkal kapcsolatban valóban valamikor talán az ember ledarált zsákokba rakott anyagot, de ez még nem tudott egyébként, hogy micsoda. Tehát lehet egyébként, hogy a munkatársaknak valami például ilyen belépési papírok, stb., amit ugyanúgy meg kell semmisíteni olyankor, mert hogy azok már nem használtak, ezek a munkatársak későbbiekben már nem lesznek alkalmazva, várhatóan egyébként. Ez az egyik.
1: Valószínűleg soha nem fog kiderülni, hogy mik ezek az iratok, nem, mert kivéve, nem fogja senki összeragazgatni.
3: Ha valaki puzzle-ből jó, lenne,
2: ha valaki puzzle-ből jó, és lehet, hogy lehetne hirdetni egy ilyen országos akciót, hogy a legjobb puzzle kirakó kirakhatnák azt, amit a zsákokba találnak, és akkor egyébként amerikai filmekben lehet ilyet látni egyébként, hogy ott így ilyen különböző dolgok, és egyébként a mesterséges intelligencia segítségével, ha beszkennelik a darabkákat, elvileg már elég ügyesen össze tudja rakni. Tehát, hogy kivitelezhető, hogyha nagyon, nagyon szeretnék, hogy pontosan mi volt, de időigény.
3: Nyilván meg kellene tudni, hogy mi van, hogyha egy feljelentést teszel, akkor valakinek a végén tudnia kell, hogy miről szólt ez a feljelentés. Csak egy zsák.
2: Igen, azt nem tudni egyébként, hogy törvénysértés történt, vagy tényleg egy olyan fajta papírokat daráltak, amire már nem volt szükség, és egyébként a további ügymenethez sincs szükség. Ez ki fog majd derülni, várhatóan, meg reméljük.
1: No, beszélj a kedvencedről.
2: Ja, a gatyánál fogva kilógatásról? Havasi úr féle szócsatára? Az nekem érdekes volt egyébként, mert én úgy érzem, hogy Magyar Péter miniszterelnökként kicsit leállt asszózni egy távozó államtitkár,
1: vagy
2: nem helyettes államtitkára, bocsánat, mert ez mindig egy most helyettes államtitkára leállt asszózni. Én azt gondolom, hogy most így kicsit nagyzolósan hangzik, de szerintem ez nem egy miniszterelnöki szint egy helyettes államtitkára, főleg egy távozóval leállni asszózni. Én szerintem nyugodtan tovább lehetett volna sétálni, és egyébként ezt így lazábban lehetett volna kezelni. Még ugye a felmentését is videóban jelezte, hogy Magyar Péter írja alá, aztán azt mondják, hogy jogilag ez nem is teljesen állja még meg a helyét, mert nem ő tudja felmenteni. Tehát ugye az egész dolog szerintem így túl lett hype-olva. Eddig egyébként ez a Magyar Péter Tours, ez egyébként jól működik, mert valóban megmutatja azt, hogy Covid idején milyen iszonyatos milliárdokat költöttek olyan kialakításokra, amire nem feltétlenül és biztos, hogy nem a legnagyobb szükség volt egyébként a minisztériumokon belül, és ez egyértelműen idegesíti az embereket egyébként teljes joggal. Ez szerintem egy picit így túl lett tolva a történetbe, de ez mindig az a fajta felfokozott hangulat van.
3: Igen,
2: kormányváltás
3: van.
2: Volt, kétharmaddal váltottunk kormányt, és aki visszaszól, az menjen a PIB-be, mert hogy 16 évig
3: mit
2: csináltak.
3: De ez még kampánykormányzás.
2: Tehát, hogy
3: valószínűleg Magyar Péter még nem tudott lejönni erről a trackről, hogy minden nap történnie kell valaminek, és minden nap meg kell mutatni valamit.
2: Történik is, mert hogyha belegondolunk csak, hogy Pócs János most ítélték el 5 millió forint kártérítése Ruszin-Szentdi Romulusszal kapcsolatban, ugye volt egy ominózus disznóvágás, akkor rá volt írva a zsíros bödörre, hogy akciós Romulus zsír, meg, de ugye Pócs János imádta ezt a disznóvágásokon ilyen triggerelést, mert ugye
3: az ő politikai arculatához.
2: A disznóra nála volt ráírva, hogy ő volt a Soros, aztán erre a disznóra most rá volt írva, hogy ő volt a Soros Romulus, tehát, hogy Pócs Jánosnak ezek ilyen, tehát ez kirjei.
3: Ez mondhatni. Egy személyiségi jogi per volt, és egy személyiségi jogi kártérítést.
2: De itt van a Navos nyomozó, ugye, aki arról beszélt, ugye, hogy a titkosszolgálatok ellenzéki embereket figyeltek meg, és arról beszélt, hogy Gattyán Györgynek az adóügyében maga Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tibor Cistán járt el, hogy valahogy engedjék el ezt a fajta adóügyet.
1: Csak ezek is egyelőre bemondások. Tehát
2: igen,
3: bemondások, de ezeknek utána bármit kell menni. Igen. Tehát, hogyha mond igen valaki ilyet, okay, aki akkor ott volt.
1: Csak hogy bizonyítod.
3: Hát, ugye?
2: Igen, de a Szabó Bence is, ha úgy mondom, csak bemondás volt, mert ott se volt minden egyébként alátámasztva papírokkal, hanem Szabó Bence elmondta, hogy az ő meglátása szerint, amikor ők nyomoztak, akkor ez a Gundalf Butha ügyről beszélünk, ugye, hogy ott is a titkosszolgálatok próbálták befolyásolni, Szabó Bence állítása szerint, ugye a Tiszának az informatikusait, hogy adják ki a Tiszának az adatsorait, meg engedjék be őket a Tiszának az adatai közé. Ott sincs minden bizonyítva, de az is egy nagyon komoly ügy, olyannyira, hogy ugye Szabó Bence a belügyminisztériumba kap végül is pozíciót, tehát hogy ő azt a munkát is segíteni fogja, tehát hogy itt azért vannak ügyek, és vannak fontos, és lesznek is egyébként.
3: Meg azért ez úgy van, hogy ha az egyik megszólal, hogy ahogy bizonyítod rá visszacsatolva, akkor azért ott megerednek a nyelvek előbb-utóbb. Hát, tehát amikor egyet, kettőt, hármat, négyet behívsz, hogy valaki mondjon valamit, előbb-utóbb valaki mond valamit.
2: De ez lesz a lényeg egyébként a dolognak, hogy mindenki fölfele fog énekelni. Tehát a Balási úrnak a megtisztulása, már Mária Magdolna szintű megtisztulása is azért mutat egy olyan irányt, hogy hát neki a legkomolyabb ismerőse és mentora azért Rogán Antal volt. Tehát, hogy azért sokan kérdezik azt, hogy majd mit fog esetlegesen Balázs Gyula elmondani, és mindenkinél ez a kérdés egyébként, hogy azt fogja mondani, hogy kérem szépen, én a munkámat végeztem, de az államtitkár, de a miniszter, de a kormányfő, de ez, de az X és Y volt, nem én. És ugye rengetegszer hallottuk ezt bíróságon, hogy valaki azt mondja, hogy oké, végigvittem egy ügymenetet, de nem én vagyok a főnök. Tehát, hogy itt valószínűleg...
3: A parancsra cselekedtem, klasszikus mondata.
2: Igen, igen. És ezért nem értettem egyébként a Havasival folytatott asszót, mert hogy ennél komolyabb ügyek vannak azért, amiről Magyar Péter is tud beszélni. Ez egy olyan fajta mellékepizód volt, ami egyébként valószínűleg a választók nagy részének egy ilyen érdekesség volt, de politikailag ez egy ilyen...
3: Hogy kampányüzem
1: volt. Ez egy spontán szituáció volt, igen, amit tehát, úgy is nézhetjük, hogy nem hagyott ki egy zicsert.
2: Hazicser volt ez.
1: hazit.
2: Mert ez olyan dolog, hogy, hogy ez lehet gólt rúgni egy 5 éves kisrácnak is, aki a kapuba áll, meg lehet gólt rúgni Donnarumának is. Nem ugyanaz a kettő. Ez most egy olyan gól volt, amit egy 5 éves kisrácnak rúgtunk, mert egy helyettes államtitkár, aki egyébként már így is úgy is megy a levesbe, és ott cigarettázik a tetőteraszon, őt úgymond így eltolni, ennél sokkal komolyabb ellenfelei lesznek, mert sokkal komolyabb dolgokkal kell megharcolni.
3: Jó, hát itt a személy volt az igazán fontos.
2: Így eltolni, ennél sokkal komolyabb ellenfelei lesznek, mert sokkal komolyabb

0: van
1: igen.
0: A kormányzás, de lesz ez másképp, és lehet-e másképp, amikor az elmúlt két évben ahhoz lett hozzászoktatva ez a közösség igazából, hogy napi szinten van egy poszt, egy videó, egy bejelentkezés, most már az elmúlt hetekben hozzászoktunk az élőzésekhez is, ugye a spontán tárlatvezetések, ugye most hétvégén is volt egy kifejezetten a sajtónak tartott több órás tárlatvezetés, szóval erről a, ha így fogalmazunk, kampányüzemmódról lehet-e egyáltalán lejjebb kapcsolni?
2: Tulajdonképpen érdekes, hogy élőben nézzük a kormányzást.
0: Olyan, mint ha egy ez ilyen az politikai reality.
2: Igen.
1: Hát, hogy mondjam, a jelen világunkban sokkal több impulzus kell adni, most hülyén hangzik a nézőnek, meg a vásárlónak, meg a választónak, mert ugye sokan mondják az ilyen spin doktorok, akik a választásoknak a kimenetelét döntik el, hogy a politika is most már egy termék, amit el kell adni. Egy politikai párt is egy termék, amit el kell adni. Aztán kiderül, hogy ez nem minden esetben így igaz, tehát hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy párt és eladható legyen, de valóban ezek a marketing elemek megjelentek a politikában is elég erőteljesen. És láthatólag az a közösség, aki Magyar Pétert megválasztott a kétharmaddal, és követi az ő pályafutását, ő nekik igényük van erre, és azt is mondják, hogy igen, igen, mutassa csak meg, hogy mi történt ebbe a dologba, és ne felejtsük el, hogy amikor nem a két embert nem összerakva, de amikor a Ceausescu élet elsöpörték ugye Romániába forradalommal, ott is az volt az első, hogy a Ceausescu-nak a különböző villáiba, kormányzati helyekre, hogy itt milyen volt a mellékhelység.
2: Janukovics Kijevben.
1: Pontosan.
2: Az arany WC.
1: Megtapasztalható volt nemzetközileg, hogy ugyanez volt, hogy na kérem szépen, mi őket győztük le, mi ezt az érát söpörtük el, és nem akarjuk, hogy még egyszer ez visszajöjjön, és ezért meg kell mutatni egyébként Magyar Péternek valóban, hogy mi van ezekben az épületekben, és van bőven mit megmutatni, mert hogy ezekben a terekbe, hát hogy mondom, hétköznapi ember nem nagyon járhatott be.
2: Volt két nagyon fontos interjú a hétvégén. Azt is mondanám, hogy elképesztő. Az egyik legalábbis Orbán Viktória Magyar Nemzetnek. Nem tudom, hogy volt-e hozzá szerencsétek. Aki azt mondja, hogy széljobbról kell újra kezdeni építeni a Fideszt, ami hát egy érdekes üzenet. Hát a középre biztosan, hogy el vagytok engedve, mert hogy ti ott vagytok már, ahol mi nem vagyunk. A másik meg Bóka Jánosé, aki meg arról beszél, hogy hát most nyilván el fogja hozni Magyar Péter az uniós pénzeket, mert hogy erre szerződött. De valójában igazából az a baj, hogy nem láttak 1 millió választót, akinek nem kell a Fidesz. Hogy nem látott a Fidesz 1 millió választót, akik nem rájuk szavaznak?
1: Én szerintem ezt, hogy nem látták, ez egy önbecsapás.
2: Valószínű.
1: Mert pont arról beszélgettünk, hogy voltak olyan adatok egyébként bent a Fideszben is mérések, amik végig azt mutatták, hogy a Tisza vezet. 9-10%-kal ekkora mandátum győzelmet nem vártak, de én láttam olyan méréseket a Fideszen belül, és havonta láttam olyan méréseket, amik mutatták a Tiszának a vezetését. Tehát az, hogy egy csomóan azt mondják, hogy ők nem tudták, nem hallották, nem értették, akkor lehet, hogy nem osztották meg a nagy részével az emberek ezeket a méréseket, és azt mondták, hogy ebbe a győzelmi mámorba menjünk bele a kampányba, és akkor valahogy átvisz minket ezzel az úton. Úgyhogy ha nem láttak 1 millió szavazónak az elbukását, az politikai hiba.
2: Ez hát, persze, így van.
1: De erre rá is ment ugye a 16 év teljes egészében, tehát hogy ez most, és ebből látszik egyébként, hogy nem látták, ahogy Orbán Viktor amilyen állapotban most van. Mert hogyha belegondolunk azt, hogy ugye beszéltünk erről, hogy azt mondta, hogy a poénnak szánta a vadhajtásokat, hogy az a kedvenc.
2: Hát jó, de pár nappal később meg a széljobbról ábrándozik.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy már akkor, amikor a vadhajtásokat emlegette, sokszor azt mondták, hogy onnan akarnak a radikális nemzeti oldalról elvonni embereket a Fideszbe, és onnan akarnak újraépítkezni. Erről mondta az egyik fideszes belső ember, hogy az se lehetetlen egyébként, hogy három részre szakad majd a Fidesz, tehát van ez, akik az úgynevezett széljobbról akarnak építkezni, vannak, akik várnak egy olyan fajta korosztályú embert, mint Magyar Péter, aki újjáépíti a pártot, és egy jobb közép, polgári, stb. Párttal tovább megy a Fidesz, és vannak azok, akik ragaszkodnak Orbán Viktorhoz, hogy akkor még nem volt a választások után közvetlenül ez, hogy ő széljobbról vagy radikál jobbról akarja újjáépíteni a Fideszt. Ami érdekes egyébként, mert van egy Mi Hazánk is Magyarországon.

0: Ezt akartam megnézni, van egy párt, nem láttam, hogy a turocskaiek reagáltak egyébként erre.
1: Én még nem találkoztam ezzel.
2: Nem, én sem láttam. Tehát ez van egy radikális nemzeti párt Magyarországon, úgy hívják, hogy Mi Hazánk, tehát, hogy, és meg is kapták a választók támogatását, tehát ők egyetlen úgymond óellenzéki pártként, ahogy Magyar Péter fogalmaz, ők bent vannak a parlamentben, tehát ők megszerezték a megfelelő...
1: Hát Orbán Viktor olvasztott már be pártokat, igaz, más erőhelyzetben.
2: Igen, csak azért
1: van ebben azért rutinja.
2: Hogyne. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a Kisgazdákat, az MDF-et, a nem tudom, a Miépet, nem tudom miket, hát hogyan darált le végül is a Fidesz, és hogyan olvasztott be, és szalámizott le, abban van rutin, csak ez egy egészen más terep. Tehát, hogy a mostani Fidesz állapotot megnézni, ahol tényleg egymást marják a háttérben, és van, amikor a sajtóban is egyébként a Fidesz politikusai, abból azért nem olyan, azért van, hogy ennyi fajta verzió fel van vetve, hogy honnan kéne újjáépülni. Van, amikor párton kívül akarunk újjáépülni, aztán párton belül akarunk újjáépülni.
1: Én még hát és még nem látjuk, hogy azok a jogi eljárások mire vezetnek, amikről folyamatosan beszél Magyar Péter. Ugye ott rengeteg fideszes politikus lesz érintett.
2: Így van.
0: Lánci Richárd, köszönjük szépen.
1: Jön a híradó, aztán meg megint mi is.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Csak az Úr. Yeah.

0: keresni, a sorsát az megtalálja. És mindennel, ami valójában kell, meg van áldva. Ez testvériség, itt senki sem marad egymagában. Egy szellemben hiszünk, egy fiúban, egy atyában.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, az uniós források hazahozataláról, a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a 2026-os költségvetés főbb irányairól is tárgyalt második ülésén Magyar Péter kormánya. A helyzetet Kacsó Dániellel és Trencséni Dáviddal értékeljük. Szakértők szerint komoly feladat előtt áll a Tisza kormány, ugyanis a turizmusban is rendszer szintű hibák halmozódtak fel az utóbbi másfél évtizedben, amelyeket csak egy hosszú távú stratégia és egy új szakmai alapokra helyezett irányítási struktúra tudna orvosolni. Flesz Tamással beszélgetünk. Az igazságügyi miniszter nemleges ajánlással terjesztette fel a bicskei pedofil segítő tanár kegyelmi kérelmét a köztársasági elnöknek, aki ezt a döntést megváltoztatta. Ezt Magyar Péter mondta a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint az igazságügyi minisztériumnál fellelhető dosszié teljes tartalmát holnap hozzák nyilvánosságra. Gatter Lászlót és Zamecsnik Pétert kérdezzük. Komoly bírálatokat kapott Kapu Tibor a Fidesz szimpatizánsaitól, miután a magyar űrhajós nyíltan vállalta, hogy szimpatizál a Tisza párttal, és a parlament előtti rendszerváltó rendezvényen is megjelent. Ferenc Orsoly, a korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos, ugyanakkor kiállt Kapu mellett, aki szerinte küldetése során nem egy politikai pártot, hanem a magyar embereket képviselte. Vendégünk Kapu Tibor.
3: Írok. Jó estét, tiszteletek, köszöntöm Önöket, itt az egyenes beszéd, a témák listáját látták, sőt a vendégekét is voltak éppen, de azért a forma kedvéért köszöntöm a vendégeket, én magam is, Trencséni Dávidot és Kacsó Dániát, két újságíró kollégát, szervusztok.
4: Jó estét.
3: Kormány info vagy kormányzati sajtótájékoztató, még nem is dőlt el igazából, hogy ennek melyik lesz a valódi neve, de azt látjuk, hogy ezek elég hosszúak lesznek, még ezekben a percekben is tart talán, de lehet, hogy éppen a percekben, ezekben a percekben ért véget a mostani. Rengeteg kérdéssel és nagyon sok bejelentéssel. És ezeknek egy jelentős része azt a munkát mutatja meg, ami rázódult erre az újon alakult kormányra, egészen furcsa, mert hogy leginkább egyfajta folyamatos leltározás meg a károk felmérése zajlik. Tehát az lenne a normális, hogy átvesszük a kormányzást, és akkor megyünk tovább, de itt ez nem történhet meg a jelek szerint. Ti mit gondoltok erről?
4: Hát 16 évig hívták ugyanúgy a miniszterelnököt, jön egy új kormány, ráadásul azzal az ígérette, hogy ezzel a 16 évvel fog leszámolni. Lábjegyzet, az új kormányt vezető miniszterelnök ebből 14 évet, ha minden igaz, akkor megelégedéssel töltött, vagy maximum belső kritikákkal zárójelben bezárva. Minden esetre zsinórban az újabb kétharmadnak ő már egy másik párt képviseletében tudott örülni. Zárójel duplán bezárva, de az kétségtelen, hogy valójában egy ilyen szituációban egy új kormánynak körülbelül ez a dolga. Most a tónussal, a vehemenciával vagy a hangsúlyokkal lehet szerintem vitatkozni. Szerintem ez állja a kritika, álltja a kritikát, de az kétségtelen, hogy az első mondás az az, hogy lássunk tisztán a terepen, miatt elkezdünk dolgozni. Én ebben magában nem látok kivetni.
3: Én igazából a csontvázak számán vagyok meglepve, vagy igazából nem is, mert hogy ezt vártuk, hogy azért sok minden ki fog derülni, de hát például az, hogy a ledarált dokumentumok ott vannak a pincében, ez még Magyar Péter is meglepte, azt hiszem.
5: Engem pedig az lepett meg, amit mondtál.
3: Melyik része?
5: Hogy a csontvádak száma meglepett.
3: Hát mert hogy igazából most kezdődik.
5: Még ki sem nyitották hát a szekrényeket.
3: Hát erről van szó.
5: Tehát hogyha a csontvádak számáról beszélünk,
3: hát akkor... Kikandikál a lábszár.
5: Annyit lehet mondani, hogy alig-alig látunk bármit. Tehát itt az EK környékén van egyre terebélyesedő...
3: Jó, hát azért az eléggé sokat mondom.
5: ...finanszírozási botrány, aminek egyre szebb és elképesztőbb leágadásai vannak, de ez például sokkal inkább Molnár Áron és kis csapata ad, aki feltárja, és nem a kormány, de teljesen egyetértünk abban, hogy valóban egy általános átvételnél, mindegy, hogy bizonyos szempontból mindegy, hogy 4 vagy 16 év telt el az előző kormányváltás.
3: Fel kell mérni, mit kapsz?
5: Tehát az átadás átvétel az egy gesztus, valójában most kezdi el egyáltalán, most kezdenek el körülnézni a miniszterek arról, hogy mi az, amiben valójában ülnek. Pontosan tudjuk, hogy elképesztő mennyiségű, és akkor most már a speciálisan a mostani helyzetről beszélünk, elképesztő mennyiségű titkos szerződés, kötelezettségvállalás született az elmúlt 4 vagy 16 évben. Ezeket senkinek nem volt lehetősége a mostaniak közül megismerni. Valóban, ez teljesen természetes. Mondom, a következő időszak lesz, amikor elkezdik kinyitni a szekrényeket, és elkezd olyan csodzene jönni, amilyet szerintem még nem láttunk.
4: Lehetséges, lássuk meg, hogy mi következik ezekből a bejelentésekből, de azért Magyar Péter nem pusztán leszámolást ígért, ha úgy tetszik, hanem egy emberséges és működő Magyarországot, ezek szerint ő az előzőt nem tartotta annak, tehát ebből meg az következik, hogy bizony...
5: Elég sokan nem tartották annak,
4: megnézve az eredményt. Az eredményből fakadóan gondolom, hogy mondjam, a társadalmi igény az lemérhető ez ügyben, ezt nem tagadom. De
3: van
4: az
3: egy társadalmi többség ennek az elvárásnak.
4: De nekem az a meglátásom, hogy azért a döntés mögött nem pusztán az elégedetlenség húzódott meg a stílussal, akár a korrupciós ügyek feltételezett, vagy valós korrupciós ügyekkel szemben, vagy akár egyebeket is felhozhatnék, hanem az elmúlt 4 év relatív gazdasági sikertelenségéből is fakad ez az eredmény. Tehát sokan jobban is szeretnének élni, többet szeretnének elérni a saját életükbe, és egy ilyen reménnyel választották ezt az új kormányt. Tehát emellett, hogy most ezek nyilván ilyen szempontból politikai mézes heteknek írhatók le a kormány számára, hiszen a felelősség még már az övé, de azért mindenki tudja, hogy egy türelmi időt meg kell hagyni, amíg belakják a kormányzati
3: struktúrát. Ugye ezt szokás 100 napként meghatározni.
4: Igen. Lehet, hogy majd a 133 nap is szóba kerül. De hogy azért amellett az van, hogy szerintem az elvárások arra is irányulnak, hogy az emberek jobban is szeretnének élni egy békésebb országban, ahogy tetszik, többet keresni, és a többi a hétköznapi igényeiket jobban kielégíteni, és egy ehhez jobb politikai, mondjuk úgy, vezetést választottak maguknak. Tehát, hogy ez a két dolog, ez egyszerre igaz, és lehet, hogy egy idő után majd, és még előtte vagyunk, az ilyen csontvázazások, ezek maximum elfedni tudják majd azt, hogyha lesznek olyan döntések, amelyek viszont nem fognak mindenkinek tetszeni.
3: Most hadd vitatkozzak én, tehát anélkül, hogy szembenéznél azzal, hogy mi történt, anélkül, hogy látná azt az ország, hogy mit kapott a mostani kormány, anélkül nem lehet ezt folytatni. Függetlenül attól, hogy milyen gazdasági eredményei lesznek a következő kormányzás.
4: Nem tagadtam, én a választói percepcióból indultam ki, hogy mi az elvárás az új kormányra
5: szemben. Arról beszélni, hogy ez egy trükk, ez egy kommunikációs taktika.
3: Ez volt a választási ígéret.
5: De hogy ez egy kommunikációs taktika. Azt mondtad, hogy ezzel majd lehetőség lesz elfedni
4: ez a jövő zenéje.
5: Igen. És azt gondolom, hogy nem, ez abszolút a jelen zenéje. Azt látjuk az egyik oldalon, a Fidesz oldalán, meglehetősen sok túlélési taktikát, vagy hogy mi a kedvenc szavatok erre? Testtartást lehet felfedezni. Ott van például az előbb említett Ferenc Orsolya, aki egy ilyen nagyon furcsa, egyre markánsabb, egyre saját arcéllel, egyre jobban rendelkező kritikusságot vállal fel. Még az elmúlt 4 évvel szemben is, amiben ő is aktívan
3: részt vett. Azért ezt tegyük hozzá, hogy utóbb. Lehet, hogy korábban is, de nyilvánosan csak utóbb.
4: Hát házon belül korábban is, nyilvánosan most. Ez a mondása.
5: A telapotban olvastam, és magam is megdöbbentem, hogy mennyire markáns szembenézéssel, vagy kritikával a Fidesz egyik józsefvárosi képviselőjének a tollából, aki a Fidesz hitelességi válságával, korrupciós ügyekkel, Mészáros Lőrinccel, Tibor Istvánnal hozta összefüggésbe a vereséget. De vannak olyan magyarázatok, amiket most elmondtál, hogy azért itt nem az elmúlt 4 év gazdasági stagnálása, és akkor már ilyenkor be lehet hozni azt, hogy mert azért stagnáltunk az elmúlt 4 évben, mert szankciók, mert háború, mert külföld, mert Németország. A nézőknek mondom, amikor találkoznak ezekkel a szövegekkel, Lengyelország gazdasági történetének elmúlt 100 évében valaha volt legjobb 4 évet, tudják maguk mögött. Szankciókkal, háborúval, Németországgal, mindennel. A lengyelek úgy fejlődtek ez alatt a 4 év alatt, Japánt megelőzték bizonyos
3: mutatóra. De Dávid, ennek most vége? tudsz? Tehát, hogy amióta elvesztette a Fidesz a választást, azóta nem, nincs, ukrajnázás nincs, háborúzás nincs, brüsszelezés nincs, szankciózás nincs, hanem mi van, megegyezünk Brüsszellel, elmegyünk tárgyalni Kárpátaljára Zelenszkijjel, tehát egy másfajta gondolkodás van.
5: Én most a Fidesz magyarázatairól...
3: Ott nekik meg kell értenünk, hogy mi történt. Most én, akkor így te hoztad szóba a tanácsköztársaságot. Ott van Bayer Zsolt, aki tudtam, gyakorlatilag megígérte azt a nyilvánosságnak, hogy mostantól kezdve a bülbülszavú, lágylelkű lírikusa lesz a jobb oldalnak. Ehhez képest most már arról beszél, hogy kár, hogy az ellenfelet nem ásták el az Orgoványi erdőben. Ugye már megint a tanácsköztársaság. Ugye arról beszélt a legutóbbi műsorában, hogy ez a mostani rendszer olyan kezd lenni, mint a tanácsköztársaság. Hát, ami hát véres volt, kivégzésekkel is járt, mindennel járt, amivel lehet riogatni a közönség.
5: Ezek akasztani fognak, mondta.
3: Igen.
4: Miniszter pedig a tatárjáráshoz hasonlította, ami szerintem még a tanácsköztársaságnál is brutálisabb volt az elmúlt éveket, miközben ő egyébként...
3: Csak az nagyon messze van, tudod? Tehát, hogy az majdnem ezer éve volt.
4: Én értem, hogy ezen akkor lehet morfondírozni, de attól függetlenül, ha a tatárjárás hozzuk föl példaként, akkor itt a magyar Magyarország, nem tudom, felének
3: kifizításáról... Ez meg rendben van.
4: Egyik sincs, hogy
3: miért nem tanul, kérdezek, miért nem tanul a vesztes oldal abból, ami biztosan tanulság. De... Tehát, hogy még mindig arról beszél Orbán Viktor, hogy a nemzeti oldal 17%-on mérik jelenleg a Fideszt. A többi nem tartozik a nemzethez?
4: Jó, de az a 83%? Közben Takács Péter, Ferenc Orsó és még többen arról beszélnek, hogy ez egy hibás fogalom volt, amit egyébként az ő meglátásuk szerint többen félre is magyarázták, ők nem ezt értették alatta. Tehát Bajár Zsoltnak vannak durva mondatai, de most itt elhangzott, hogy van olyan képviselő, amelyik erősen önkritikusan áll az elmúlt időszakhoz, és a közösségen belül is egy szembenézést vár.
3: Na, erre mondtam, hogy van tehát, még dolog ezzel.
4: Nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz meghozott volna egy olyan választ erre a helyzetre, ami mondjuk Bayer Zsolt mondataival leírható. Az ő hangja egy ebben a kórusban, ha úgy tetszik, és van dolga a Fidesz közösségének nyilvánvalóan ez az eredménnyel és a következményekkel.
5: Van akinek a hangja kettőtér.
4: Akkor...
5: Igen. Tehát Orbán Viktor hangja mondjuk azt, hogy ebben a közösségben kettő tér, és ő is egy ilyen megküzdési stratégiában van benne. Elmúlt az egérke korszakunk, most elmúlt már a nyuszi korszakunk is, és jön a tigris korszak, mondta Orbán Viktor. Bayer Zsolt egyébként ehhez zárkózik fel. Havasi Bertalan is a tigris korszakhoz zárkózik fel. Ahhoz a tigris korszakhoz, amelyik egyébként egyáltalán nem néz szembe a hibáival, végigmondom, egyáltalán nem néz szembe a hibáival, külső, szokás szerint külső tényezőkben keresi a saját bukásának az okait, valamint Orbán Viktor ezt nyíltan elmondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy jön az a periódus, amikor a Fidesznek a szélső jobb oldalon kell megerősödnie, hogy ott ne billenjenek, nem is értettem ezt pontosan, a szavazók, és majd onnan jönnek befelé a centrum felé. Tehát nem. A Fidesz jelen pillanatban 17%-on áll.
4: Ez... A publikus szerint.
3: Igen, más szerint
5: de még kit vegyünk alapul 21. század nézőpont.
4: Nem láttam tőlük méréseket, hál' Istennek
5: most. Igen. Tehát azt gondolom, hogy itt októberre a Fidesz egy számjegyő. Amikor kinyílnak a szekrények, és egész nyáron dőlni fognak ránk az olyan korrupciós ügyek, mint amit a Denkánnál látunk, és csak egy dolgot, de is a milliárdokban gondolkodjuk, miért van,
4: még esetleg.
5: Egy utolsó mondatom, miért van Mága Zoltánnak diplomata útlevele?
4: Ezt veled együtt kérdezem az illetékesektől, ebben ez lehet egy nemzeti minimum, hogy ezt a kérdést együtt föltegyük, én is kíváncsi vagyok a válaszra. Azért a 16 évvel kapcsolatban nyilvánvalóan most mindenki tromfol, hogy ez úgy, ahogy van, katasztrófa volt, de azért eközben ez nem úgy volt, hogy 16 éve megszavazták a Fidesz, azt legközelebb most lehetett szavazni, hanem közben voltak kétharmadok. Vannak olyan eredményei, vannak olyan vívmányai ennek a kormányzásnak, amit joggal mutat föl, nyilván a hibák meg az egyebek problémák mellett, az eredmény tükrében nyilván az utóbbiakon most nagyobb a hangsúly.
5: Segítek, mondd ki, korrupció.
4: De lehet az, hogy én is elmondok legalább egyetlen mondatot, anélkül, hogy közbevágsz?
5: Próbáljuk
4: meg. Mert én megtettem veled ezt a...
5: Próbáljuk meg.
4: idézőbe gesztus szerintem minimum. Szóval az, hogy a Fidesz még létezik, nyilvánvalóan létezik, egy 2,5 millió szavazó tábor, ami mostan lehet publikus és egyéb mérések szerint már kisebb, a győzteshez húzás jelensége miatt is alig, hanem ez egy értelmezhető jelenség, de azért nem teheti meg azt egy politikus, hogy az általa képviseltek, től elfordul, és azt mondja, hogy minden rossz volt, amit csináltunk, mostantól hamut szorunk a fejünkre. Bizony, ezek az emberek elvárják a Fidesz politikusaitól, akik rászavaztak, hogy álljanak ki értük is, adott esetben azokban a vitákban, amelyekben fölmerül a Fidesz erényei és hibáinak a kérdése.
3: Hát igen, csak ugyanezek az emberek, bocsánat,
4: ez a kettő
3: most én szólok közben, jó? Hát, ha jobban viseli. Dani, szóval figyelj, az nem lehet, hogy ugyanezek az emberek azt is elvárják, hogy magyarázatot kapjanak arra, hogy miközben azt hallgatták végig a kampányban, hogy nyernek, vezetésre állnak, biztos a sikert, még egy utolsót kell hajtani a sikerért. Valami magyarázatot kapjanak arra, hogy mi történt itt?
5: És én pedig,
3: ugyanazoktól a politikusoktól,
5: pedig
3: ezzel retették őket.
4: Csak hozzátesztek újabb elemeket, de ez nem zárja ki azt, amit elmondtam.
5: Én állampolgárként, és annyit elárult, hogy nem Fidesz szavazóként, ilyen módon én nem várok el semmit, hiszen nem tartozom bele abba. Én egészen mást várok el. Én azt várom el, hogy legyen ennek a szeretett, drága, csodálatos lángoktól ölelt kis országnak egy valid, valódi ellenzéke. Jelen pillanatban a Fidesz morál insanity. Amikor a Fidesz kiborul azon most, tehát nem tudsz olyat mondani, amit 20 év kormányzása alatt Orbán Viktor ne csinált volna meg. Orbán Viktor 98-ban azzal vett át a hatalmat, hogy el lehet dobni a régi telefonkönyveket. Emlékszel rá? Emlékeztek erre a mondatára? Ami azt jelentette, hogy az összes kádert lecseréljük.
4: Aztán nem cseréltek le.
5: Hát...
4: Én emlékszem, ott maradtak 2010 után nagyon sokan, voltak ki a nemzeti szinten.
3: Dani, a záró gondolat.
4: Nem, adom, amit mondtok ezzel kapcsolatban, nyilvánvalóan most a közhangulat is ebben van, de azt is tartom, hogy a Fidesz nem léphet az önfeladás állapotába, továbbra is milliók bizalmát élvezi. Ha ellenzék akar lenni hiteles és erős, akkor a hibákkal való szembenézés, a kérdésekre felmerülő válaszok megadása mellett el kell kezdenie kritizálni és felkérdezni a jelenlegi kormányt is. Nyilvánvalóan most még ez nehéz, hiszen a belakás korszakában van a Magyar Péter vezette kormány, de én már látok olyan jeleket, amik alapján szerintem azért lesz lehetőség arra, hogy bizony jogos kérdéseket tegyenek föl bizonyos.
3: Az teljesen normális.
5: Igazad van, öcsi.
3: Ez nem. Kedves szép, bár értjük, hogy idézett.
4: A vita kultúra már nagyot lépett előre április 12-dik óta.
5: Igen, köszönjük, Havas Berton.
3: Folytassátok kint.
4: Amúgy jóba vagyunk.
5: Folytassátok kint.
3: Ennyi.
4: Megyünk kapu.

repül velünk a kertesség, mikor nincsen más dolgunk, csak kétszer fél liter elpresség. A kedvességet, ami a vízből és fákból köszön, ahogy az arcodról eltűnik minden fásult közöny, ahogy az életem örök, nem csak a vához kötöm, s a város fölött szállva a legújabb számom szövöm. Szerettem, ahogy a fákon pihen a leért eső, hogy nagy fehér sirályok bandáznak a cseréptetőn, hogy a terminálon csokrot kap a megérkező, hogy egyszer magába száll 7 milliárd

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ahogy látták is, az imént Horn Gáborral folytatjuk a Republikon Alakítvány kuratórium igazgatójával. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: Hogyha azt nézzük csak meg, ami a videón látszik, tehát, hogy ott jön a miniszterelnök, jön fel a sajtó nyilvánosságával, és ott várja őt egy helyettes államtitkár. Dolga-e neki az, hogy reagáljon, ha az helyettes államtitkár provokálja?
2: Na, de első kérdés persze az, hogy dolga-e a helyettes államtitkárnak, aki ugye hosszú, majd egy évtizedig volt Orbán sajtófőnöke, és közvetlen feladata volt eldögdösni az újságírókat a főnöke környékéről, és kólásdobozt őriz, amiből Orbán Viktor ivott szent erekjeként. Tehát dolga-e szombaton, miután egy több mint egy hónapja biztosan tudja, hogy neki már nincs dolga, ott tartózkodik.
1: Nem, hogy bejárt minden nap, mintha a munkahelyén lenne
2: ettől
1: dolga.
2: Ettől még dolga, persze. Nem hiszem, hogy lett volna, hiszen tudhatta ennyire, nem gondolom, hogy ne tudta volna Havasi Bertalan, hogy az ő munkájának itt vége. Itt egy provokációt látunk szerintem, és a miniszterelnök, aki jó ezekben a provokációknak a visszaprovokálásában, a reakcióját. Nehéz ez, mert szerintem magyar szavazóinak egy jó része azok a fiatalok, akik úgy érzik most szerintem joggal, hogy a kezükbe vették az ország sorsának irányítását, és rajtuk múlott a rendszerváltás, hogy megváltozott szinte minden körülöttünk, elvárják azt, hogy magyar ne menjen el szó nélkül. Lehet, hogy én nekem öreg emberként én biztos, hogy így csinálnám. Lehet, hogy arrébb sétáltam volna, lehet, hogy azt üdvözöltem volna, szerintem hazamehet, uram, köszönjük szépen, hogy itt volt. Magyar nem így működik, és talán ezért nyert, ezért nehéz erről bármit mondani. Mert azt gondolom, hogy pontosan ez a gyors reakciója, a jelenléte, ahogy asztalra teszi a dolgokat, ahogy nem hagyja szó nélkül, ahogy azt mondja, hogy neked nincs itt dolgod, ahogy tud erre, hogy mondjam, időnként hogy mondjam, nem a hagyományos udvariassági szokásoknak megfelelő reflektálni. Ugye erre a legszebb, vagy legpregnánsabb jelensége, hogy a nyitó beszédében, parlamenti nyitó beszédében, egy miniszterelnöki beszédében neki ment a vele szembe ülő Sólyog Tamásnak, aki erre nem tudott válaszolni.
1: Nem is volt ott módja rá.
2: Tehát... Igen, fizikailag se tudott. Tehát, ami egyébként egy parlamenti alapszabály, hogyha valakit megszólítok, akkor meg kell adni a válaszadás lehetőségét. De mégis azt gondolom, hogy magyar jól csinálja, mert a saját közönsége ezt várja tőle, egy kemény, egyértelmű, világos politikát, ami egy rendszerváltás politikája, ahol nem mehet úgy minden, ahogy eddig.
1: Ez a 16 év után leszámolunk mindennel, ami sérelmünk
2: igen,
1: volt?
2: Nem hagyjuk, hogy következmények nélkül menjen tovább ez az ország. Annyiszor volt már itt, hogy mentünk tovább, mint ami sem történt volna, miközben megígértük, akár én is hozzátartozhatok ehhez, mondjuk 94-ben vagy 2002-ben, hogy másképp lesz, hogy lesz következmény, nem lett. És most azt gondolom, hogy úgy tűnik, mintha lenne következmény, és ebbe az is beletartozik, hogy a ott elképesztő hangvételben megszólaló államtitkár helyettes mellett nem megy el szó nélkül a miniszterelnök, hanem azt mondja, hogy hát ez tarthatatlan, amit csinálsz, vedd a munkakönyvedet. Hozzáteszem, jogi értelemben, az én értelmezésemben valószínűleg Havasinak van igaza, hiszen de ez nem végkielégítés, hanem felmondási idő megváltás, amiről beszélünk az ő esetében. Ez valószínűleg jár neki, és nem kell ugyanúgy viselkedni, ahogy Havasi elviselte, nemhogy elviselte, lelkesen támogatta a főnökét, amikor 2010-ben, egyébként tőlem is, a 98%-os visszamenőleges adóval tőlem mondjuk 48 ezer forintot vettek el ilyen formában, tehát
1: a pofátlan végkielégítés.
2: Egyébként mi ezzel elmentünk néhányan, Pető Ivánnal néhányan Strasbourgig ezzel az ügyel, és én visszakaptam ezt a 48 ezer forintot.
1: Gratulálok.
2: És hosszú évekkel később. Tehát azt gondolom, hogy nem kell ugyanúgy eljárni, de nem kell szó nélkül hagyni. Tehát ami jár, az jár. Helyesnek tartom egyébként jónak, ahogy a Fidesz például reagált, az első jó reakciójuk volt, hogy akkor ők felajánlják a kormánytagok ezt a pénzt egy alapítványnak, amiről, ha jól látszik, most sok milliárd forintot kapott az utóbbi időben egyébként, az utóbbi 11 néhány évben. Ez
1: de ott van helye.
2: Tehát de a helye biztos, jó helyen megy ez a pénz, az biztos. Úgyhogy azt gondolom, hogy magyarhoz hozzá kell szoknunk mindannyiunknak. Magyar Péter szerintem így fog működni, nem fog megváltozni.
1: Nézzük az ellenoldalt. Orbán Viktor adott egy interjút a Magyar Nemzetnek, nyilván találkoztál azzal az interjúval. Igen. Az meglepő volt, mert hogy olyan dolgokat mondott Orbán Viktor, amit lehet, hogy gondolt, de eddig nem mondott ki, egészen a vadhajtásokig. Tehát, hogy a Széljobbal neki dolga van, azon kívül, hogy majd megpofozzuk őket. Ugye volt ilyen a 2010-es választás után, hogy majd meg két pofonnal visszaküljük őket. Az még akkor a Jobbik volt, most már Mi Hazánk. De most már nem ezt mondja.
2: Igen, Orbán, mintha elkezdene kihúzódni szélre, és mintha a pártja nem tudná még, hogy követi-e őt. Ugye van a szélen, a legszélen egy elképesztően számomra elfogadhatatlan politikai erő, aki nem képes bennmaradni, ha megjelenik 21 néhány cigány és nem cigány gyerek a parlamenti patkóban is föláll, ami hát döbbenetes látvány volt. Tehát van ott a legszélen a szélsőséges antiszemita kirekesztő társaság, Mi Hazánknak hívják. Nem gondolom, hogy Orbánnak ott lenne helye. Én egy kétségbeesett kaphálózásnak láttam inkább ezt az interjút. Nem tudja Orbán még, hogy mi van. Én, ha éve nem kér tőlem tanácsot, de azt tanácsom, hogy egy darabig nem mondjon semmit. Tehát föl kell dolgozni egy ilyen vereséget. Magam is volt, úgyhogy politikusként vereséget szemettek. Ő vele még többször előfordult ez. Tehát lett volna ideje arra, hogy, és eddig ezt így is csinálta, hogy egy kicsit hátrébb lép, eltűnik egy kicsit a politikából, de ez a súlyos vereség, mintha ez nem tenné lehetőséget. Zavaros dolgokat mond Orbán. Továbbra is kisajátítja a nemzet fogalmát, miközben már 20% körül van a szavazóbázisa, tehát mi 80% nem vagyunk a nemzet része, elég furcsa nemzet fogalma van Orbánnak. Ez a vadhajtások egy szélsőjobboldali fasiszta, elfogadhatatlan stílusú felületnek, hogy ez az ő ige alapja, vagy hogy mondta, tehát mintha bibliája lenne, igen, erre hivatkozott. Ezek döbbenetes szövegek, liberálisként kezelni továbbra is azt a kormányt, ami egy centrista kormány, és a legkülönbözőbb értékrendű irányultságú emberek alkotják ezt a kormányt.
1: Nyilván, ha ezt elismeri, akkor a közepet át is adja. Azt pedig azt nyilván nem akarja.
2: Azt már elbukta ezt a közepet.
1: De hát az egy más kérdés, de nyilván nem akarja lemondani róla.
2: De ugye nem lehet egyszerre a legszélen lenni meg középen. ugye eredetileg ez mi vagyunk a centrumban, ugye ez volt az Orbáni politika, 2009-ben hirdettette meg, talán Köcsén nagyon rég volt, hogy akkor ő teremti meg a saját baloldalát, meg a saját jobboldalát, és ott vannak ők középen. Ez bukott meg 2026-ban mind a két szempontból. Tehát a középen ma Magyar Péter és a Tisza párt van, egy igazi centrista párt, Orbánék sose voltak centristák. Orbán maga mindig is jobb oldalra húzott, mindig is, ha nem is a legszélsőbb jobb oldalon, de jobb oldalon volt. Ez most egy centrista projekt, amit látunk, konzervatívoknak, liberálisoknak, szocialistáknak, zöldeknek is elfogadható az ajánlat, maga a kormány is ilyen, meglátjuk, hogyan működik, tehát ezt még nem tudjuk. Tehát a centrumban nincs hely, de a szélsőjobbon sincs hely. Tehát Orbán Viktornak szerintem egy helye van, Orbánnak mennie kell, mondom elég régóta, ezt többig nem tudja. Ugye.
1: Viszont lesz egy kongresszus, egy hónap van addig, tehát nyilván valamiféle pozíciót próbál elfoglalni, és valamilyen erőt mutatni a sajátjainak.
2: Igen, hát ugye időre van leginkább szükség, tehát én a Fidesz helyében szerencsére nem én vagyok a tanácsadójuk, ha én lettem volna, már nem lentek volna korábban, de mindegy. Azt gondolom, az egyetlen megoldás, ha valamit kreálnak Orbánnak, ahol a tetején oldalt megmaradhat, de elkezdenek újraépítkezni. Tehát ez a projekt Orbán Viktorral biztos vagyok abban, hogy nem működik. Ennek megfelelően kell az ő szerepét újraérteni.
1: De az kellene egy erős kihívó. Valaki, akiről el tudod képzelni, hogy felépíti a pártodat.
2: Lehet egy tiszteletbeli elnök, lehet elnökök elnöke, lehet egy ügyvezető elnök.
1: Tehát legelnök, igen.
2: Valami változásnak kell lennie, mert ha Orbán Viktorral folytatják, ezzel az Orbán Viktorral, aki semmit nem tanult, ugyanúgy megy tovább, mint a Bourbonok, nem tanult, nem még rosszabb, amiket mond most, mint amiket csinált, tehát egyre durvábban csúszik bele a maga által teremtett árokba, és látszik, hogy az ő projektje az arról szól, hogy tényleg rendszerváltás van, hiszen ő egy másik rendszert épített, mint ez a mostani.
1: Horn Gábor, köszönöm
2: én
1: szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szakértők szerint komoly feladat előtt áll a Tisza kormány, ugyanis a turizmusban is rendszer szintű hibák halmozódtak fel az utóbbi másfél évtizedben, amelyeket csak egy hosszú távú stratégia és egy új szakmai alapokra helyezett irányítási struktúra tudna orvosolni. Flash Tamással beszélgetünk.
2: Szállodák és éttermek szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flash Tamás, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát itt két dolog van, az egyik az az, amivel kezdjük, mert ez volt a sajtóhír, és hát a nemzetközi sajtót is bejárta, hogy botrányosan magasak a budapesti BL döntő kapcsán a szállásköltségek, de hát nem csak a szállodáké, már az Airbnb-k is. Szóval, hogy itt valami óriási extra profitra akar szertenni mindenki. Mennyi alapja van ennek?
3: Biztos, hogy extra profit lesz, tehát ez az alapja, ez teljesen igaz. Sokszorosa a szállásár annak, ami ilyenkor megszokott május végén. Azért azt gondolom, hogy három olyan nagy esemény van, főleg sport szinten a világban, a Bajnokok Ligája döntő, a futball világbajnokság döntő és a Super Bowl, amikor nem léteznek magas árak, tehát minden ár elfogadott. Ugye ez azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen esemény nem volt még soha az országban, lehet, hogy nem is lesz többet. Nagyjából egyébként 4-5-szer olyan lesz az átlagárunk egy májusi hétvégéhez képest, mint szokott, tehát ez tényleg egy extra bevétel lesz, ennek extra adója is lesz, úgyhogy mindenki jól fog belőle járni. Én azt gondolom, hogy azért nem érdemes ezzel foglalkozni, mert ez egy olyan egyedi esemény, ami a világon mindenütt azt jelenti, hogy felárazzák a szolgáltatásokat. Teljesen mindegy, hogy ez Párizsban van, Münchenben van, Budapesten, Bécsben, Prágában, mindenhol a sokszorosa az ára a normálisnak.
2: Itt most csak az árakat látjuk, vagy már látszik az is, hogy mekkora a foglalási kedv?
3: Hát a foglalás teljesen tele van a város, tehát az nem kérdés, itt nem a városban, a városon kívül, meg a környező kisebb városokban is már keresik a vendégek a szobákat.
2: Tehát voltak éppen bármit elbírt volna a piac.
3: Bármennyit elbírt volna a piac, így van.
2: Milyen érdekes ez. Mert hogy ugye látjuk a jegyárakat is, meg látjuk azt is, hogy feketén mondjuk egy Barcelona-Real Madrid meccsre 1,5 millió forint volt egy darab jegy, aztán az utolsó pillanatban már 5 milliót is adtak.
3: Érdek. Igen, de hát szóval már most a foci VB döntőre 2,5 millió a legolcsóbb.
2: Hogy a sportrajongó az voltak éppen, hogyha megőrült, akkor bármilyen árat kifizet érte, de a szállásra sajnálja, mert az más.
3: Igen, de hát aludni meg valahol kell, úgyhogy ilyen szempontból ezt is előbb-utóbb kifizetik. Azért én azt gondolom, hogy vannak itt olyan elvadult árak, főleg magánszálláshelyeken, ahol már láttam, hogy 3 millió forintot is kérnek egy éjszakára, azért abban szkeptikus vagyok, hogy azt is ki fogják a végén fizetni, de a felét biztos, hogy ki fogják fizetni.
2: Kemény. Milyen helyzetben van a turizmus a kormányváltás pillanatában?
3: Én azt gondolom, hogy a turizmus egy izgalmas és átlagos, de izgalmas helyzetben van. Ugye nagyon nagy változások vannak a világban, nagy változások vannak az országban is. Ugye nagyon érdekes a turizmus szempontjából, hogy mi történik majd akár a kerozinárával, mennyire lehet majd repülni, hogy fognak felmenni az üzemanyag árak, vagy nem mennek fel, mi lesz a nyári foglaltsággal. Nagyon izgalmas kérdés az nekünk, főleg azoknak a budapesti szállodásoknak, ugye itt ez egy exportágazat ilyen szempontból, hiszen a vendégek 90-95%-a külföldi, hogy ez a nagyon erős euróval mi fog történni. Ugye jelen pillanatban mi nagyjából minden egyes euró bevétel után 10% profitot bukunk el, de hát mindennek van egy ára, ezzel tisztában vagyunk. De összességében ez is érdekes lesz a nyári foglalásokkal kapcsolatban, hogy a magyar vendégek vajon itthoni szolgáltatásokat fognak igénybe venni, vagy esetleg az erős forint mellett elmennek külföldre. Tehát sok ilyen kérdés vetül fel. Összességében azért egyébként bizakodóak vagyunk, hogy reméljük, hogy egy jó szezon fogunk tudni zárni.
2: A magyar turizmus szervezeti felépítését az ellenzék rendszeresen kritizálta, mondván, hogy az Orbán családhoz köthető annak a vezetése. Ez mennyire volt helytálló, és mennyire igaz ez ma, most itt a választás után egy hónappal?
3: Nézze, én összességében soha életemben nem szeretek a múlttal foglalkozni, annyit szeretnék rá mondani, hogy igen, voltak ráhatások, de ha csak azokat a részeket nézzük, amikor lehet látni, hogy bizonyos támogatások milyen körökhöz kerültek, biztos, hogy ott is lehet összefüggéseket találni, de szerintem ma az a kérdés, hogy hogyan megyünk tovább. És én azt gondolom, hogy ebből a fő tanulság az, hogy az államnak az a feladata, hogy egy olyan versenyhelyzetet teremtsen a turizmus résztvevői számára, ahol mindenki azonos eséllyel indul el. Mert szerintem az elmúlt években talán a legnagyobb problémának azt lehet felvetni, hogy nem egyenlő eséllyel indultak a különböző vállalkozások, és ez versenytorzító hatással volt, akár a szállodaiparra, a vendéglátásra, a rendezvényiparra, hiszen láttuk, hogy mik történtek benne. Én szerintem az államnak most az a feladata, hogy mindenkit oda tudjon állítani a rajtvonalra, és mindenki mindenkinek ugyanazt a távolságot kelljen lefutni, és akkor az fog nyerni, aki gyorsabb.
2: Ez milyen rendszereket kell most lebontani, milyen szervezetet kell átalakítani, hogyan képzeljük ezt a folyamatot el?
3: Hát ugye előbb-utóbb ki fog derülni, gondolom, a napokba, hogy a turizmusnak milyen képviselete lesz, ugye még pontosan most se tudjuk, mi azt látjuk egyelőre, hogy nagyobb valószínűséggel talán a gazdasági tártához, kapitány miniszter úrhoz fogunk tartozni, hogy ez egy államtitkárság lesz, vagy helyettes államtitkárság lesz, vagy esetleg a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a legmagasabb szervezete a turizmusnak jelenleg valamilyen formában megmarad, és nála lesz a jogalkotási része is. Egy biztos, hogy az összes szabályozást újra kell gondolni, meg kell nézni, hogy turizmus törvény tekintetében milyen teendőink vannak, hogy lehet azokat a szabályozásokat megtenni, akár a vendéglátóipart nézve, akár a szállodaipart, akár az utazási irodákat, idegenvezetőket, tehát az engedélyek kiadásától kezdve, önkormányzatoktól meg kell nézni folyamatában, hogy min kell változtatni. A dolog egyébként sokkal bonyolultabbnak hangzik most így elsőre, mint amilyen a valóságban, hiszen csak vissza kell térni olyan szintre, amikor még olyan állapotok voltak, hogy nagyjából mindenki egyformán tudott versenyezni. Szerintem azért a következő hosszú hónapoknak ez lesz a fő munkája, és a piac el fogja tudni dönteni, hiszen a mindenkori kormánynak ezen kívül csak annyi lenne már a feladata, hogy az infrastruktúra bővítéssel, akár olyanokkal, hogy ilyen rendezvényeket, mint a BL döntő vagy koncertek tudjon támogatni, hiszen ennek rendkívül magas adóbevétele van, és külön extra profitot termel, ahogy az elején beszéltük, és abból nagyobb adóbevétele van a városnak, az országnak is. De összességében, ha egy jó országot csinálnak, az a turistának is jó.
2: Az, hogy az elmúlt időszakban ki milyen támogatást kapott, az elfedte azt, hogy ki mennyire piacképes, vagy alapvetően nem ezzel volt a baj, és nem is ezzel lesz a probléma?
3: De elfette. Hát értelemszerűen, ha valakinek csak 100 méteren 20 métert kell futni, akkor ha viszonylag lassan kezd el azon a 20 méteren elindulni, olyan nagy a különbség, hogy akkor se lehet utolérni. Igen, sok helyen, főleg a vidéki turizmus tekintetében elfette.
2: Ez biztos, akkor most baj lehet?
3: Én azt gondolom, hogy majd vissza fog állni a normális rendszer. Szerintem az államnak nem lehet az a feladata, hogy vállalkozásokat direktbe támogasson. Nincs rá szükség. Tehát nem kell szállodát építeni az államnak, nem kell éttermekhez pénzt adnia, nem kell rendezvény direktbe pénzt adni. A lehetőségeket kell megteremteni, amivel majd a vállalkozók élni fognak.
2: Ugyanakkor meg az is látszott, hogy a turizmus és a vendéglátóipar is fontos volt az előző kormánynak, tehát olyan intézkedések sora született meg, ami azt a célt szolgálta, hogy könnyebb legyen az ebben dolgozók számára az élet. Ezeket meg kellene tartani, vagy ez megint piactorzító hatású volt?
3: Nem, hát azért ugye azt meg kell hagyni, hogy a magyar GDP-nek, ugye megoszlanak mindig a vélemények, nagyjából 12-13%-át adja a turizmus, ami azért egy elég komoly hozzáadott érték, plusz közel azért 400 ezer ember dolgozik a turisztikai ágazatban, tehát elég sok munkavállalót vonz be a szakma, és ez minden szint, tehát a 8 általánost végzettől a diplomásig, tehát egy elég széles spektrumot tud lefedni a turizmus. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos része lesz az új kormány működésének is, hiszen kapitány miniszter úr is már kijelentette, és hát ilyen szempontból is szerencsések vagyunk egy picit, mert a három legnagyobb közjogi méltóságból azért az egyiket, a mi szakmánt adta most Forsthoffer Ágnest, ugye, aki alapvetően amellett, hogy most az országgyűlés elnöke, ő szállodás volt, tehát hogy látszik, hogy beszélnek róla, hogy fontos, és mi azt gondoljuk, hogy megfelelő súllyal és a megfelelő polcon szerepelhet majd a turizmus. Egy biztos, hogy nem csak állami, de önkormányzati szinteken is változásokat kell hozni, mert azok nem működnek például, hogy ha csak az Airbnb szabályozást nézzük, az utca egyik oldalán valamit lehet működtetni, a másik oldalán nem lehet, ez nem működik egy normál piacgazdaságban.
2: Fresh Tamás, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elvileg a mai napig nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy részleteit, legalábbis ezt ígérte korábban Magyar Péter, tart egy vizsgálat is, aminek a határideje augusztus 31, hogy mi derülhet ki, erről is beszélgettünk dr. Paulus Bogáta ügyvéd büntető jogásszal. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mi az, amit várunk, mi kerülhet nyilvánosságra, és milyen büntető következménye lehet mindennek?
2: Mi az, amit várunk, az nagyon nehéz kérdés, függ attól, hogy ki adja rá a választ. Én visszautalnék arra a két kormányhatározatra, ami május 14-én látott napvilágot, és ebben tulajdonképpen a Bicskei ügy kapcsán elrendelte a Bicskei ügy iratainak a kivizsgálását a kormány, illetve a Bicskei ügyből fakadó kegyelmi ügynek a felülvizsgálatát, és szerencsére nem a teljes iratanyagnak a nyilvánosságra hozatalát rendelte el a kormány, hanem a felülvizsgálat megállapításainak a nyilvánosságra hozatalát. Ez azt jelenti, hogy nem fogják kipakolni a nyilvánosság elé a teljes iratanyagot, de nyilván a fontos részeket megmutatják számunkra is. Gondolok itt arra, hogy mit tartalmazott a kérelem, mit tartalmazott a volt egyáltalán miniszteri előterjesztés, mert hogy úgy néz ki egy kegyelmi kérelem, hogy ezt az első fokon eljárt bírósághoz benyújtom, felterjeszti a bíróság az iratokat az igazságügyminiszterhez, az igazságügyminiszter akkor is felterjeszti a köztársasági elnökhöz az iratokat, hogyha egyébként ő maga nem tesz előterjesztést a kegyelem meghozatalára, tehát nem javasolja a kegyelmet. Ha nem javasolja a kegyelmet, az lehet egy hallgatólagos döntés, ergo nem nyilvánul meg írásban ezzel kapcsolatban, vagy pedig kifejezi írásban is az ellenjavaslatát.
1: Akkor ennek a protokollja igazából túl nyitott, vagy nem annyira tisztázott? Tehát, hogyha hozzám bekerül, egyáltalán kiadhat be kegyelmi kérelmet, hozzám bekerül igazságügyminiszterként egy kegyelmi kérelem, akkor nincs előírva, hogy nekem azt szignóznom kell, véleményeznem kell kötelezően jogi szempontból, ez hogy néz ki?
2: Határozottan le van írva a büntetőeljárási törvényben is, a BV törvényben is, hogy kiadhat be kegyelmet egyébként a terhelt, védő, törvényes képviselő, hozzátartozó. Itt most jelen esetben a kegyelem három fajtájából, ami eljárási, végrehajtás és mentesítési kegyelem lehet, kettő kegyelemre irányult a kérelem, végrehajtás és mentesítési kegyelemre, hiszen már egy jogerős ítéletet követően vagyunk. A végrehajtás és mentesítési kegyelmet az első fokon eljárt bíróságnál terjesztem elő. A bíróság beszerzi a szükséges iratokat, például beszerezhet környezettanulmányt, rendőri jelentést, vagy hogyha a végrehajtás még tart, akkor pártfogó felügyelői véleményt, akár BV pártfogó felügyelői véleményt is. Ezt követően felterjeszti az igazságügyi miniszterhez. Az igazságügyi minisztériumban megvizsgálják az ügyiratokat, és további iratokat tudnak beszerezni. Gondolok itt a bűnügyi nyilvántartási adatokra, szabálysértési adatokra például. És mindenképp tovább kell terjeszteni a köztársasági elnökhöz. Az, hogy születik-e benne konkrét javaslat vagy sem írásban, az viszont nincsen szabályozva, tehát nincsen a miniszternek arra kötelezettsége, hogy mindenképpen megfogalmazza az előterjesztésben a javaslatát vagy nem. Abban az esetben, ha nem javasol, akkor nem tesz előterjesztést, de felterjeszteni az iratokat fel kell akkor is.
1: Az államfőnek, hogyha megadja a kegyelmet vagy nem, kell indokolnia azt, hogy ezt ezért meg ezért teszem, hozom meg ezt a döntést?
2: Nem kell megindokolnia, és ami szerintem aggályosabb, a jelenlegi jogszabályi környezetben még csak közzé sem lehet tenni ezeket a döntéseket. Egyébként előrenéző lenne, vagy előremutató lenne az a jogalkotói szándék, hogyha ezen a jogszabályi környezeten változtatna a jogalkotó, és ugyanúgy, mint egy büntetőeljárásban a bírósági döntéseket indokolni köteles a bíróság, és azokat anonimizált formában nyilvánosságra hozzák, ugyanígy a köztársasági elnöki határozatot is indokolással nyilván anonimizálva, de nyilvánosságra hozni.
1: Mármint melyik részét nem lehet nyilvánosságra hozni jelenleg?
2: Nincsenek nyilvánosságra hozva a köztársasági elnöki döntések.
1: Egyáltalán?
2: Nem. Ezt az ügyet sem, például egy Sándor palotai közleményből tudtuk meg, hanem teljesen véletlen az egyik kollégám ugye a bíróságok gyűjteményében keresgélt, és ott bukkant rá egy olyan felülvizsgálati határozatra, ami visszautalt erre a kegyelmi döntésre.
1: Azt is ígéri a kormány, hogy ugye egyszer van maga a kegyelmi ügy, hogy az hogyan történt, de az alapján, amit elmond, az alapján igazából vélhetően sem indoklást, semmi magyarázatot nem fog kapni a közvélemény, hogyha nem volt ilyen az iratokban erre vonatkozóan.
2: Igen.
1: Hogy azt majd nyilvánosságra hozzák. Ön szerint ebből kiderülhet valami? Mert amit elmond, az alapján nem kellett odaírni, hogy azért adom meg a kegyelmet, mert...
2: Nem kellett odaírni, de hogyha nincsen semmilyen feljegyzés, nincsen előterjesztés, nincsen egyébként semmilyen olyan szóbeli vagy írásbeli belső irat, ami azért megindokolná ezt a kérelmet, az is beszédes.
1: A másik pedig, amit ígérnek, ugye ámblokk a Bicskei ügynek a felülvizsgálatát, és ehhez kapcsolódik nyilván a Szőlő utca ügye is, amiről az elmúlt hónapokban hallhattunk. Itt azt is vizsgálják, ugye ez egy hosszabb vizsgálat, itt augusztus 31-ig kért határidőt, vagy adott határidőt Magyar Péter, hogy milyen jogsértések történtek. Ámblokk, hogyha egy gyermekotthont veszünk, ott milyen típusú jogsértések lehetnek, és nyilván ami az első az eszünkbe jut, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett bármilyen jogsértés. Erre kell gondolnunk, amikor egy ilyen vizsgálati anyagot vagy annak kivonatát majd a végén láthatjuk?
2: Szerintem igen. Nyilván mind a Bicskei eset, mind a Szőlő utcai eset, és akkor most sorolhatnánk még egyéb elszigetelt eseteket, azok arra világították rá, hogy a rendszerben van a probléma. Tehát, hogyha ezeket az ügyeket egyesével kiveszem az elméletből, sajnos a rendszer akkor is problémás lesz, akkor is akadozni fog. Ezeknek az ügyeknek a felülvizsgálatával én azt gondolom, hogy a kormány azt szeretné látni, hogy hol van az az alapvető probléma, amin változtatni kell ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg ezek a hasonló esetek. Nyilván most már futunk az események után, de ahhoz, hogy megelőzzük a jövőre nézve, megismétlődjenek hasonló események, ahhoz fel kell tárni a problémákat. A kivizsgálással kapcsolatban pedig azért óvatosan kell eljárni. Tehát túl azon, hogy nyilván van egy társadalmi nyomás, van egy elfogadható közérdek arra nézve, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket az ügyeket, nem lehet nem figyelemmel lenni az eljárásban érintettekre, különösen a sértettekre, akiknek nyilván az érzelmi viszonyulása van ehhez az ügyhöz, folyamatosan gyakorlatilag feltépik az ő sebeiket azzal, hogyha például egy szabadult elkövető után fut a riporter, és ott kérdezgeti, ami azt gondolom, hogy nem is vezet sehova.
1: Ezért lehet az megoldás, hogy nem a komplett anyagot hozzák majd nyilvánosságra, hanem egyébként annak az eredményét kvázi.
2: Igen, és én ezért örültem annak a kormányhatározatnak, ami nem arról szólt, hogy a teljes kegyelmi botrány ügyiratait terítem a nyilvánosság elé, hanem a felülvizsgálat során megállapított tényeket fogom megosztani a közvéleménnyel.
1: Amikor egy gyermekotthonnak az ügyét vizsgálják, itt jogilag milyen papírok kerülhetnek elő? Gondolok itt arra, hogy kiderül az, hogy nem tudom, XY gyermek, vagy mondjuk nevelő panaszt tett, és akkor kiderül, hogy az nem lett tovább vizsgálva?
2: Igen. Tehát például elakadt egy jelentés, aminek nem szabadott volna elakadni, és a hatósághoz el kellett volna jutnia. Vagy ha több esetben fordult elő, ami a Bicske ügyben előfordult, hogy a gyermekek jelzést tettek az őket ért különböző bántalmazásokra, majd hirtelen két nap múlva visszavonták őket.
1: Dr. Paulus Bogáta, köszönöm.
2: Én is.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az igazságügyi miniszter nemleges ajánlással terjesztette fel a bicskei pedofil segítő tanár kegyelmi kérelmét a köztársasági elnöknek, aki ezt a döntést megváltoztatta. Ezt Magyar Péter mondta a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint az igazságügyi minisztériumnál fellelhető dosszié teljes tartalmát holnap hozzák nyilvánosságra. Gatter Lászlót és Zamecsnik Pétert kérdezzük.
2: Jó estét, ügyvéd!
3: Jó estét, kívánok!
2: Azt is mondta, vagy hát legalábbis utalt rá Magyar Péter, hogy valószínűleg ez a 40 kegyelmi ügy egy csomagként érkezett vissza, és került az igazságügyminiszter asztalára, aláírásra, tehát nem ellenőrizte egyenként azt, hogy ott volt-e valami változás, mert hogy nem így terjesztették elé. Mert ezt vagy pontosan tudja, mert akkor még másfajta kapcsolatban volt, már nem éltek együtt, azt is elmondta, vagy csak sejti. De ha ez az utóbbi igaz, akkor valójában Varga Judit is át lett vágva, ha jól értem ezeket a dolgokat. Mert ott azért illet volna szólni, hogy hát itt történt egy változás, miniszterasszony.
3: Az a helyzet, hogy ezenek egy kegyelmi ügynek a menetét azt látnunk kell, hogy ez hogy néz ki. Ez beadhatja a terhelt, a védője, most nem menjünk végig, hogy ki.
2: Most itt tudjuk, hogy a védője, vagy egy ügyvéd legalábbis, mert majd holnap megismerjük az önnevét is.
3: Beadta, hát mondjuk annak van nagy jelentősége, szerintem nincs, de mindegy, beadta az alapügyben eljárt bíróságnál, aki ezt továbbította az ilyen kegyelmi főosztályára. Tehát ott van egy főosztály, ami ezekkel az ügyekkel foglalkozik, ott meghányták, betették a dolgot, és valamilyen javaslattal az igazságügy miniszter elé terjesztették. Aki ezek szerint, ezt eddig is körülbelül sejtettük, hogy ilyen urbánus legenda volt, nemleges javaslattal küldte tovább a köztársaság elnöknek, majd amikor diszkrecionális jogával élve Novák Katalin aláírta, akkor onnantól kezdve Varga Judit is ellejegyezte. Olyan sok minden mást nem fogunk ebből megtudni, de Lacinak ebben jóval több ismerete van, mint nekem.
2: Úgy lehet, legalábbis Magyar Péter szavaiból kiindulva, hogy fogjuk látni, hogy ki mindenki kezén ment ez át a minisztériumban, és ki mindenki hagyta jóvá, mielőtt Varga Judithoz eljutott volna, vagy ki mindenki nem írt céljegyzetet mellé. Azt mondta, hogy lesznek itt érdekes nevek. Ennyit tudunk egyelőre. Meg azt, hogy egy ügyvéd kollégájuk nevét is megismerjük.
4: Hát én is azt gondolom, hogy különösebben nem lesz ez mégse izgalmas, mert azért így, ahogy elmondta a kollégám, hogy mi a folyamat, ez egy, azért azt is tudni kell, hogy a kegyelmi kérelmeknek a 99,9 vagy 99 századát elutasítják. Tehát gyakorlatilag 100-ból 100-at utasítanak el. Nagyon ez a gyakorlat. Tehát nyilván itt is az volt, hogy a kegyelmi főosztály inkább csinál egy kivonatot, hogy tudja, hogy miről a köztársasági elnöki hivatal, hogy tudja, hogy miről szól a kérelem, leírja, hogy igaz-e, ami bele van írva mondjuk, és nemleges javaslattal föl, mert itt is ez történt. És amikor visszajött, akkor biztos, hogy hibázott valamilyen minisztériumi dolgozó, mert bizony ez egy piros felkiáltó jelnek kellett volna lenni, ha Varga Judit nem tudta, akkor ez egy piros felkiáltó jelnek kellett volna lenni, külön kellett volna odaadni a miniszternek, hogy
2: itt van valami.
4: Itt valami történt, itt valami van, és akkor a miniszter vagy megkérdezi, vagy nem kérdezi meg, vagy rákérdez, vagy nem kérdez rá, de biztos, hogy megnézi, mert ez annyira szokatlan és annyira extrém eset, hogy biztos, hogy megkérdezi, mi történt itt. Fölhívják a köztársaság, én biztos vagyok, hogy ez történt volna, és én azt is gondolom, hogy valaki biztos felhívta a köztársasági elnök hivatalt, mert lejjebb is ez biztos kiütötte a biztosítékot, mondjuk a főosztályvezető, nem tudom ki volt az, felhívta a köztársasági elnöki hivatalba, ott is van egy kegyelmekkel foglalkozó osztályvezető, vagy egy erre kijelölt valami kicsit, nem túl nagy, és megnézzük, mi történt. És akkor vagy megmondták neki, vagy nem mondták meg, mert az is lehet, hogy azták neki, hogy hát mert úgy döntött a köztársasági elnök, és akkor ez lett a vége.
2: Magyar Péter sejtette ezt is egy korábbi megszólalásában, hogy mi történt, mert ugye Lévai Anikót megnevezte, ha nem is annyira nyíltan, hogy rámutatott volna, hogy ő telefonált vagy intézkedett, hanem hogy hát őt kéne megkérdezni. Hát,
4: de hogy ez nem lesz,
3: bocsánat, nem lesz benne az iratokban.
4: Semmi nem lesz leírva, az egészen biztos.
2: Viszont a köztársasági elnök kéri Magyar Péter, hogy a nála lévő dokumentumokat is adja át, mert ő csak az igazságügyi minisztériumban lévő őket ismeri, találta meg, illetve az ő munkatársai. Lehet ott más, mint az igazságügyi minisztériumban?
3: Nagyon más nem lehet, hiszen az iratokat az igazságügyi minisztérium terjeszti föl a Sándor
2: palotának. Lehet ott több, mint ami az
3: több biztos, hogy nincs. Több biztos, hogy nincs.
2: Hát akkor most, ez ugyanaz lesz.
3: Ugye, azért mondtuk azt, hogy van, most nehogy a kedves tévénézők valami fantasztikus nópumra gondoljanak, meg várjanak, én nem tudom, valami megváltásra. Nem fognak ilyet találni. Lesz egy előterjesztés, amire nyilván döntött Novák Katalin, hogy döntött, nyilván nem írta oda, hogy egyébként sugott nekem, vagy megkérte XYZ, és kész, ennyi. Tehát ennél többet nem fogunk megtudni.
2: A köztársasági elnök lemondatása. Látszik, hogy Magyar Péter ezügyben igen elkötelezett, és minden egyes alkalommal elmondja ezt a május 31-i határidőt, amit szabott. Nem csak a köztársasági elnöknek, hanem még egy csomó közjogi méltóságnak, legyen az Alkotmánybíróság elnöke, vagy a legfőbb ügyész, és így tovább. Arról már beszéltünk ebben a műsorban, hogy hát ez egy bemondásra nem fog menni. Látszik az, hogy kezd kialakulni, hogy amennyiben nem mondanak le, akkor mi lesz a megoldás?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és ehhez egy segítséget tulajdonképpen maga Sólyog Tamás nyújtott. Ugye most kifejtette az álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és azt mondta nagyon helyesen, hogy a jelenlegi alaptörvényben ilyen, hogy méltatlanság, ilyen, hogy alkalmatlanság, ilyen, hogy bizalomvesztés nincs, majd lesz. És hogyha mondjuk maradjunk a méltatlanságnál, ha a méltatlanságot megindokolják, hogy kérem szépen, ekkor meg ekkor hallgatott, ekkor meg ekkor aláírt ilyen-olyan törvényeket egy másodperc alatt, ekkor meg ekkor kellett volna szólni, hogy a nemzet egységével valamilyen problémák vannak, lásd, poloskázás, és még hadd ne soroljam, hát ezt felsorolják, és azt mondja a kétharmad, hogy kérem szépen, méltatlan tetszik lenni. Ez miért jobb, mintha emelt fővel tudomásul veszem a többség döntését, és átadom a helyem egy olyan embernek, akiben viszont van bizalom.
2: Viszont van egy másik szempont, hogyha ezt egyszer meg lehet csinálni egy köztársasági elnökkel, mondják azok, akik ellenzik ezt a folyamatot, amit most leírt, akkor ezt onnantól kezdve bármikor, tehát a magának, az intézménynek az érinthetetlensége rendül meg. Ebben mennyi igazság van?
4: Hát igazság lehet benne, mert lehet ezt máskor is felhasználni, de tételezzük fel, hogy majd nem lesz méltatlan egy köztársasági elnök, és kialakul egy olyan rendszer, talán, vagy visszakanyarodunk ahhoz a rendszerhez, hogy olyan köztársasági elnökök vannak, akik méltók erre a beosztás, és nem kell vele élni, de azért nem ennyire egyszerű, mint ahogy az itt elhangzott, tehát módosítani kell mást is, mert ugye most van még egy méltatlan, és akkor majd az Alkotmánybíróság meg fogja vizsgálni ezt a méltatlanságot, tehát itt azt a részét is szabályozni.
2: Miközben az Alkotmánybíróság elnöke is méltatlan kellene, hogy legyen.
4: Vagy elhangzott, mint a 15 darab alkotmánybíró lemondása fölmerült, azonnak is le kellene mondani. Tehát nyilván itt komplexen kezelik ezt a kérdést, és biztos, hogy dolgoznak rajta, hogy mi legyen a technikai megoldása.
3: Hát az Alkotmánybíróság jóváhagyási lehetőségét is törölni kellene, nyilvánvaló.
4: Vagy magát az eljárást.
3: Magát az eljárást is, igen, ez kétségtelen.
2: De ez az egész nem avatkozik bele olyan mélységig a megszokott alkotmányos rendbe és a jogrendbe, ami aggályos lehet, mert nem csak korábbi Fideszhez köthető politikusok és közéleti személyiségek szólalnak meg, hogy azért óvatosan.
4: De a aggályos, nem is elegáns lehet rámondani. De nem ebből kell nyilván kiindulni, abból kell kiindulni, hogy ez a rendszer úgy lett kiépítve, hogy ezek a fékek, ellensúlyok, amik normálisan
2: hogy
4: ez nem működjön, igen, hogy ne lehessen ezekkel a szabályokkal élni, és olvastam egy nagyon érdekes cikket, ami arról szólt, hogy ne tévessze meg senkit se az, hogy demokratikus módon váltották le ezt a kormányt, ettől ez egy diktatúra volt, és ez egy nagyon okos megjegyzés, tehát és ennek megfelelően is lettek kialakítva ezek a közjogi megoldások, hogy végtelen hosszú kinevezés és a többi ezek, amikről itt beszéltünk.
2: Az a gondolat, hogy például az Alkotmánybíróság problémakört meg lehetne oldani azzal, hogy az Alkotmánybíróság létszámát drasztikusan megemelik és kineveznek alkotmánybírónak olyan új többséget, amelyik majd aztán elmozdítja a korábbiakat. Erre mit szólnak?
3: Van egy elképzelés, azt hiszem legutóbb, amikor Bárándi Péterrel voltam, itt ő meg is említette ezt, hogyha azt mondanák, hogy az Alkotmánybíróság az a legfelsőbb